0: test lebonyolító rendszert, emiatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A szavazókörökben videó megfigyelés lesz, azokban a régiókban pedig, amelyekben hadi állapotot vezettek be, különleges előkészületeket tettek. Oroszországban mától vasárnapig választják meg a szövetségi alsóház képviselőit, és egyúttal 11 régió vezetőjét, valamint 39 regionális törvényhozás tagjait. Átadták a Krasznahorkai Lászlóról elnevezett olvasóteret az ELTE bölcsészettudományi karán a Trefort kerti könyvtárban. Az intézmény a névválasztással tiszteleg egykori diákja a Nobel-díjas író előtt. A polcokon 109 krasznahorkai kötet található, amelyek egy része idegen nyelvű fordítás. Krasznahorkai László ma veszi át díszdoktori címét az egyetemen. Földrengés volt Nagykálló térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Hunrend Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet tegnap este 21 óra 18 perckor 2,7-es erősségű földmozgást regisztrált. A lakosság érzékelte a földrengést, de károkról nem érkezett jelentés. Oszlopnak hajtott egy autóbusz téten Győr-Moson-Sopron megyében. A katasztrófa védelem közlése szerint a jármű letért az úttestről, a patkának hajtott, majd útjelzőtáblának és távközlési oszlopnak ütközött. A balesethez mentők is érkeztek. Végül az időjárásról. Kellemes őszi idő várható, több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő. A szél mindenütt mérséklődik. Éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is napos időre számíthatunk, 25 és 30 fok közötti csúcshőmérséklettel. A pontos idő 2 óra 4 perc. Petsz Gábor Olivért hallották.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely.
3: Ne szokjon készhez feltétlenül az állat. Például a fiókáknál idén például kipróbáltuk azt is, hogy bábbal nevelünk.
4: Bábbal?
3: Kézi báb, ami egy gólya fejet ábrázol, és azon belül csipesszel ki lehetett nyúlni, és akkor arról voltak etetve az állatok.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Wagner Mária szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Burkert Rudolf vagyok. A Sóstói Vadvédelmi Központban jelentkezünk Székesfehérvárról, ahol azoknál a röbdéknél vizitelünk, amelyekben szabadságra készítik fel a gyógyult állatokat. Már vár minket dr. Fes Márton állatorvos.
6: Van most valami munkája, amit madarat kéne eltetni, vizsgálni, bármi, amit végig tudunk kísérni?
7: Természetesen, hogyha aznap nem érkezik semmilyen mentett állat, akkor is 20 akár 50 állatot is kezelünk, hiszen egy állat kezelése akár több hétig tartó folyamat.
6: Melyik állattal kezdjük?
7: Van egy gyöngybagoly, akit ellenőriznünk kell, egy egerészőv szintén, és számtalan sűn, ugyancsak kontrollra, kezelésre vár. Na, nálunk még egy fiatal bajba jutott gólya, őt mindenképpen meg kell vizsgálnunk.
6: Ami még úgy nagyjából minket is megtűrt, miközben Márton valamit kezdve rajta.
7: A gólyák alapvetően nagyon barátságosak, hiszen azzal, hogy az ember közelében nevelkednek, általában nagyon jól bírják az ember közelségét.
6: Csete Gáborral, a Sóstói Látogató és Vadvédelmi Központ vezetőjével mókusok mellett haladunk el. Tessék, az egyik az komoly barátságot köt Dancs Zoltánnal, a hangmérnökkel, és még az általunk Nyuszinak nevezett szőrös mikrofont is megnézi magának, és mutatja a hasát, tehát hogy akkor ezek szerint velük könnyűbb ismerettséget kötni.
3: A mókusok eléggé barátkozó állatok, nagyon figyelni kell arra, hogy az állatok ne szokjanak túlzottan ember. Kézhez. Vannak olyan állataink, akik sajnos olyan tartós sérülést szenvedtek, ami miatt itt élik le az életüket, tehát ők ilyen bemutató fajokként élnek itt nálunk, de például ezek a mókusok is, akik itt vannak, hamarosan el lesznek engedve a természetbe.
6: Közben hollókat látunk, vörösvércséket, gyöngybagyot, kubikot, erdei fülesbagyot.
3: Ugye azért ez a 4 év alatt 150 faj, ez nagyon sok, de soha nem az a cél, hogy itt tartsunk állatot minél tovább. legfontosabb feladatunk az, hogy minél előbb egészségesen visszajuttassuk ezeket az állatokat a természetbe.
5: Nagyjából meg lehet mondani, hogy mi a siker ráta?
3: Azt mondható, hogy 50-50, tehát vannak erre azért elég komoly statisztikáink, minden ide kerülő állatról felveszünk minden adatot, tehát honnan kerül be, milyen sérülése, azonnal kapnak egy korlapot, megkapják az orvosi stábtól a megfelelő kezelést, és ugye ez végig van vezetve, és hát nyilvánvalóan, hogyha eljutunk odáig a pontig, hogy mondjuk egy állat felnevelődik, vagy felépül, akkor azt is felvezetjük, hogy hol engedjük el, mikor engedjük el, és meg tudjuk ezt jeleníteni adatbázisban.
5: Dr. Fes Márton állatorvos vezet minket, azt mondta, hogy idekint a bölömbikát érdemes nekünk megnézni. Az is valamilyen röpdében van, vagy ezekben a kis fából készült házakban?
7: Igen, itt van egy olyan terület, ami a látogatóktól elzárt.
5: VIP részleg.
7: Igen, és azért vannak ilyen viszonylag zárt helyen az állatok, mert ők azok, akik nyugalmat igényelnek, és akár a látogatók közelsége is stresszelheti őket.
5: Na nézzük. Tessék, közben nyílik az ajtó, Márton leveszi róla a lakatot, és felfele tartott csőrrel néz egy bölömbika. Ott van benne a sarokban.
7: Kifejezetten nagy testű génféléről van szó, csak rendkívül rejtőzködő, no meg persze ritka is. Ezért meglepő, hogy őt Székesfehérváron találták, nagyon legyengülve, ami talán összefügghet ezzel az asszállyal is, hiszen pont a bölömbika élőhelye is rendkívül módon lecsökkent, és a tápláléka. Most rejtőzködik, csak az a pekje, hogy nem a nádasban van, ami az élőhelye, és ahonnan ki sem igen mozdul.
5: Ha így felfele tartja a csőrét, tényleg olyan, mint hogyha nád lenne. Aha.
7: Igen, még a tollazatának is ez a csíkozottsága arra szolgál, hogy a nádasba őt elrejtse, és csak a hangja szokta elárulni, a nász időszak hangja az olyan, mint ugye egy bömbölő bika, innen is kapta a bölömbika nevet, itt megkapta az alapvető elsősegély kezeléseket, most pedig ott tart, hogy biztosítsuk számára azt, hogy tudjon megfelelően táplálkozni.
5: És azt nézem, hogy a tálban meg halak vannak neki kitéve.
7: Most már elkezdte enni ezeket a számára felkínált kis halakat. Reméljük, hogy fokozatosan javul az állapota, bízunk benne, hogy elengedhetővé válik.
5: Akkor ennyiben áll ilyenkor egy nagy vizit, hogy megnézi, jól van, fogyott a halból, mehetünk tovább?
7: Így van. Nálunk, ami mondjuk egy állatorvosi rendelőhöz képest nagy különbség, hogy az itt lévő állatoknál nem csak a gyógyítás okoz nehézséget, hanem az életben tartásuk is. Ez gyakran nem egyszerű, egy bölömbikánál megeszi esetleg az elhullott halat is, de például egy fecskénél, vagy egy gyurgyalagnál, aki repülő rovarokkal táplálkozik, sokkal nehezebb ezt megértetni, akár csak a denevérekkel is. Nekik meg kell tanítani, rá kell először jönniük, hogy táplálék-e az, amit felkínálunk, és ez beletelik gyakran néhány napba, és ha az állatállapota kritikus, akkor bizony ez a néhány nap döntő lehet.
5: Akkor Mártonnak állatorvosként közben visszacsukhatjuk az ajtót. Az egyik legkomolyabb feladata az, hogy rávegye az ide bekerült állatokat arra, hogy egyenek.
7: Így van, állatorvosként magát a sérülést, illetve az egyéb betegségeket kezeljük, de ez csak egy része ennek, és nyilván alapvetően a gondozók feladata az, hogy aztán biztosítsák, hogy az illető állat azután a táplálkozzon is, de ezt adott esetben mesterségesen kell biztosítani, mint ahogy ugye a töviszúró gébicsnél is, közvetlen a szájában adott eleséggel.
5: A hollót gondoltam kisebbnek.
7: Tartós szájsérülése van ennek a hollónak, ami miatt nem szabadon engedhető.
5: Ezért nem csukja össze a csőrét?
7: Azért nem csukja össze, mert izgatott. És ha izgatott, vagy ha melege van egy madárnak, akkor így nyitott csőrrel liheg. Kíváncsi ránk, mivel hogy ilyen rendkívül okos intelligens, így megtanulta, hogy az emberek alapvetően nem, most egy kicsit itt csettegett is nekünk, nem rosszak, hanem érdekesek. Mindig megállunk, szólunk hozzá, néhány szót hozunk neki, egy falatot. Az egyik gondozóasszisztens, vele pedig egész különleges viszonya van, ő meg is simogathatja őt, pedig hát a csőréről tudni kell, ki is van írva, hogy tilos benyúlni, olyan, mint egy harapófogó, tehát azért tud veszélyes lenni, de akit ismer, kedvel, azzal nagyon kedves.
5: És hogy felfújja a fejét? Na jó, akkor így rácson keresztül. Gyere, holló, ismerkedjünk. Mondj valamit. Jó kis média holló. Na, ebbe a pirosba? Nagyszerű. Reggeliztél már? Ezt igennek veszem. Kérnél még? Oké.
7: Értette, mert amikor így a csőrükkel így nyammognak, meg a nyelvükkel, az azt jelenti, hogy finom. Egyébként szoktam mondani azt, hogy hello, a kedvenc gondozójának szokott köszönni már így emberi hangon is.
5: Nagyon produkálja magát. Van neve?
7: Loki.
5: Hello, Loki! Na jól van, ezt elfogadom egy visszaköszönésnek.
2: Egy ilyen madárnál már az a gond, hogy nem elég neki mondjuk a táplálékot biztosítani, meg a helyet, hanem bizony elfoglaltságot is kell, hogy aztán rendszeresen szoktunk neki különböző játékokat berakni, illetve időnként kiengedjük ide, és ez mind-mind számára izgalmas, érdekes dolog, és ettől érzi jól magát.
5: Csete Gáborra sétálom. Azt nézem, hogy ott a gólyák az előbb veszekedtek, és létezik, hogy az egyiknek így félbe van törve a szárnya, amelyik ott áll az előtt a kunyhó előtt?
3: Ez a pár gólya. Ők maradtak itt, mert ők nagyon komoly szánsérüléssel kerültek be hozzánk, vagy áramütéssel. Ők tartós sérült gólyák, ők 4-5-en.
5: Ők a bentlakók?
3: Ők a bentlakók. Egyébként most az elmúlt héten engedtem el 12 példányt a vonulásban, meg itt mögöttünk a röpdében is várnak még 4-en, úgyhogy pont a napokban még lesz egy elengedési hullám.
5: De Gábor, akkor visszatérve ahhoz, hogy a látogatók behozzák ezeket a valamilyen módon sérült állatokat. Most ezeket az állatokat elkezdik valamilyen módon gondozni, etetik, ápolják, stb. Mikor visszaengedik őket a természetbe, akkor honnan tudja az adott állat, hogy mit kell csinálni?
3: Hát pont ez a lényeg, hogy a nevelést és a gondozást úgy kell végezni, hogy ne szokjon készhez feltétlenül az állat. Például a fiókáknál idén például kipróbáltuk azt is, hogy bábbal nevelünk.
5: Bábbal?
3: Igen, egy olyan kézi báb, ami egy gólya fejet ábrázol, és azon belül csipesszel ki lehetett nyúlni, és akkor arról voltak etetve az állatok. De ugye ez addig a pillanatig történik, amíg nem nőnek egy kicsit nagyobbra, és akkor nyilván kikerülnek a gólya udvarba, ahol saját maguk tudnak táplálkozni. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb, amint eljön az az idő, hogy egy állat szabadon engedhető legyen, akkor visszakerüljön a természetes élőhelyére.
5: Először is valahogy meg kell fogja. Annak mi a menete?
3: Tehát nyilván azért egy fehér gólya, mókusok, bogjuk, ezek nyugodtan tudnak viselkedni, de minden egyes példány, bármelyik fajról beszélünk, máshogy viselkedik, úgy, mint mi magunk emberek. Tehát van gólya-gólya közt is elég nagy különbség, tehát van, aki jobban stresszel, van, aki sokkal barátságosabb már az elejétől, van, aki azonnal meg akar ölni minket, van, aki meg tényleg csak így van és figyel.
5: Ez mi volt, ami a háttérben ennyire
3: ezek
5: kell?
3: Most varjak egyébként. Csak... Ugye ezeket a madarakat mondjuk egy kifutóba több megoldással lehet elkapni. Vannak ilyen nagy hálóink, amivel könnyen le lehet őket takarni. Sok esetben egy gólya, hogyha nyugodt, akkor egy nagy törölközővel is meg lehet fogni.
5: Hát az életemben nem láttam fekvő gólyát. Csőrét beletúrja a tollai közé, Márton belép, megfogja a két szárnyát, megemeli lábát is, megfogja. Hát ez tényleg emberbarát, jó. Majd, hogy nem hozzábújik. És megfogja a csőrét, és meg is simogatja.
2: Ő egy fiatal gólya, idei, és most indult el az életbe, és egyből egy szerencsétlenség érte. Vagy neki repült valaminek, vagy inkább valószínű sajnos, hogy egy autóval ütközött, és a feje sérült, vérzett is neki itt a csőréből, illetve a gerince is sérülhetett, mert a lábai nagyon erőtlenek.
5: Aha, hogyha elengedi, akkor le is esnek, igen.
2: Egy picit tudja mozgatni, úgyhogy van remény, úgyhogy biztosan, hogy gyógytornáztatni fogjuk.
5: Ez olyan, mint az emberi gyógytorna, tényleg?
2: Így van, ehhez hasonló. Ugye volt már hódunk, akit vízi futópad terápiára is hordtunk. Egy fiatal gólya, az emberre meglehetősen bizalmas. Azért a öreg gólyával vigyázni kell, mert a hegyes csőrrel oda tud vágni, úgyhogy ezért van, hogy azért itt tartom a kezemet a csőrénél.
5: Na, gólya kolléga, jó hírem van, tőled nem kérek trükköket.
2: Őt majd be fogjuk vinni oda a vizsgálóasztalra, és akkor az egyik asszisztens fogja az állatot, aztán megkapja megfelelő injekciókat, mert azért még arra is szüksége lesz, egy kis fájdalomcsillapítóra, B-vitaminra, illetve tornáztatni fogjuk a lábát. Ugye volt egy sasunk, az egyik első páciensünk, akit megmérgeztek. Megkapta ugyanaz antidótumot, de az egyik lába az ilyen görcsben maradt. Ő hónapokig kellett naponta tornáztatni, ugye mindig a görcsös lábát így kioldani, utána ugye mindig visszahúzta megint ki, és nagy sokára helyreállt a lábának a működése. De közben annyira megszokta ezt a kényszerű tornáztatást, hogy gyakorlatilag kézből lehetett utána etetni, és aztán el tudtuk engedni. De nem tudtuk, hogy életben marad, de 2 év múlva újra behozták ezt a sast, alig akartuk elhinni, tiszta
5: csapakos. És nyújtotta a lábát a tornára,
2: rajta volt a gyűrű, és onnan megismertük, és amikor aztán kicsit rendbe jött, kiraktuk a röpdébe, és nyújtottuk felé a csibét, ugyanúgy elfogadt az első naptól kezdve, amit egy vadmadár nyilván sosem tenne, hiszen megvan az alapvető félelme, ez a sas, ez megismerte, hogy hol van, és tudta, hogy akkor most jön az eleség, és ő elfogadta.
5: Hát gyakorlatilag tényleg, mint hogyha valamilyen ilyen interaktív állatkertbe érkeztünk volna, jönnek egymás utána madarak. Itt oldalról megnézzük a sast. Na, ez azért félelmetes innen közelről, vagy legalábbis nekem az. Mert lát az ember sast, de nem egy méterről. Sassal például hogy tud együtt dolgozni, mert az biztos, hogy nem olyan kezes, mint a gólya.
2: Velük azért vigyázni kell. Nekik a befogását sem ajánljuk a megtalálónak, hanem a természetvédelmi őrt javasoljuk, hogy fogja meg és hozza be, hiszen itt Európa legnagyobb ragadozó madaráról, egy réti sasról van szó, akinek rendkívül erős nagy karmai vannak, és bizony a csőre is fegyver, úgyhogy vele nagyon óvatosan vigyázva kell.
5: A madarak csőre lehet veszélyes fegyver, de használhatják másra is. Tóth János Solymász 14 évvel ezelőtt a Hortobágyon mesélt Farkas Erikának a szerelmes varjakról, meg az úszóórákat vevő aprócska vadludakról.
4: Fiatalabb hallgatóinak mondom, hogy a madarak csőröznek.
8: Kialakult a bekerült sérült madarak között kettő darab pár. Vetési varjú az egy védett madár. Nagyon nagy szerepe van a természetben, ugyanis az ő fészkeikbe foglalnak helyet a fészkelés után a kékvércsék, amiből meg meglehetősen kevés van.
4: Volt már rá példa, hogy lettek kisvarjak?
8: Hát kisvarjú még nem született, gólya az igen, sőt, tavaly egy külön kaland volt, hogy mintegy 40-50 ragadozó madár között kettő sas mellett a gólyák két fiókát felneveltek, amit a doktor úr augusztus 20-án szabadon engedett. Vadlibákról van négy filmünk, hogy hogyan neveltük fel őket, hogyan repítettük, hogyan tanítottuk őket úszni.
4: Hogy tanítja a vadlibát úszni?
8: Amikor fürödhetnék, ők van, ilyenkor nincs mese, akár cipő levesz, zokni levesz, nadrág fölhajt és irány a mocsár, és ők szépen követnek engem, és ők úszva közlekednek, én meg megyek, ameddig bírok.
4: Tehát mint alfahím előúszik a kacsáknak.
8: Hát inkább mint szülő, bejártunk a faluba velük, tehát a piacra ki szoktunk menni sétafikálni, és ott az emberek között vidáman el vannak.
4: Tehát maga ment, mint madaras ember elő vállán a hollóval mondjuk?
8: Hát nem a hollóval, egy vetési varjúval, és megöttem 6 darab vadliba. Hát itt az ebben meglehetősen komoly feltűnést okoztunk, amikor átkeltünk.
4: Maga annyira épeszűnek tűnik. De minek tartják a falusiak?
8: Hát ők mondták, hogy én vagyok a falusi Ludas Matyi.
5: Csete Gábor, mivel van nehéz dolga?
3: A ragadozókra nagyon oda kell figyelni, mert a ragadozók lába az nagyon veszélyes fegyver, nem is a csőrük feltétlenül, tehát ugye a lábukat kell először megfogni, eltámatlanítani, és akkor úgy lehet akár szállítóboxba rakni, akár bevinni a kezelőbe.
5: Ezbe keresztbe van fonva a karja, de azt nézem, hogy van-e valami harci sérülése, amit a madaraktól szerzett.
3: De mindig van, tehát
5: hogy... Hogy nem, azért ott
3: a... Ja, hát ez folyamatos, tehát nyilván egy-egy ilyen odakapás már volt bagolytól, vagy karvajtól, vagy bármi, vagy éppen harapás, tehát hogy ez a mi munkánkban benne van. Az itt dolgozó stáb is azért fel van készülve mindenre, akár veszélyes állatra, akár veszélyes szituációkra, meg hát ugye a megfelelő oltásokkal rendelkeznek, a megfelelő védőeszközökkel, mert ugye hát ez megkívánja ez a munka. Ugye a baglyoknál is van előzetesen, speciálisan egy vadásztató röpdénk, azoknál az állatoknál alkalmazunk kizárólag élő csalétket, tehát egeret, ez itt van hátul. Tehát, hogyha meg tudják oldani ezt a feladatot is, akkor gyakorlatilag az már a végső stádium, hogy elengedhetőek.
5: Ja, ez a vizsga?
3: Persze, ez a vizsga.
5: Az uhú fentül azon a stilizált ágon, meglát minket, és rögtön el is kezd repülni.
3: Ő már szépen repülő, egy fiatal uhú.
5: Dr. Flash Márton állatorvos. Ennek nagy baja nem lehet, mert a szárnya épp, a lábát használja, most már csak akkor az egeret kéne megkeresni, vagy annak maradványait, amit gondolom le kellett vadászni.
2: Így van, neki szerencsére nincsen semmilyen testi baja, ő elárult, úgy találták meg még pelyhes korában az úton üldögélve, aztán mi neveltük fel, most már szépen kitollasodott, ügyesen repül, és most következik az, hogy meg kell tanulnia önállóan vadászni, hogy aztán magát elláthassa. Ennek a nehézsége az, hogy a természetben az uhú szülők a kicsi uhukat, azokat sokáig támogatják az önállósodásban, tehát nem csak még a fészekben ülnek, hordják nekik az ellenséget, hanem később, amikor kirepültek is, a hangjukkal beszélgetve megtalálják a fiókákat, és viszik nekik az ellenséget, és egy idő után már élő ellenséget, vagy hát legyengített, de még élő ellenséget hordanak, és így fokozatosan rávezetik őket az önálló zsákmányszerzésre, és majd csak később a térre lesznek ők önállóak, és hagyják ott a szülői vadász területet. Itt azonban mi nem tudjuk megmutatni neki uhuként a zsákmányszerzést, de valamiképpen mindenképpen rá kell, hogy vezessük. Ez pedig a nagy röpdénk, ez már alkalmas arra, hogy egy ilyen nagy testű madár is kellően meg tudja magát mozgatni, a repülő izmait is föledze. Rendkívül fontos lépés, hiszen egy dolog az, hogy egy nagyon rossz állapotban lévő madarat gyógyszerekkel kezelünk, jó állapotba hozunk, föltáplálunk, de ez mind időbe telik, és addig ugye neki egy kis zárt ketrezbe kell lennie, és onnan bizony visszaengedni a természetbe, az egy hatalmas ugrás, egy olyan, amit ugye gyakran egy ilyen sérülésből fölépülő állat nem tudna megtenni, ezért rendkívül jó ez a röpde, ahol ugye már kint, szabad térben, egy nagy helyen gyakorolhat, és bizony minden általunk szabadon engedni kívánt nagyobb testű madár az egy 2 hetet eltölt itt.
5: Mindezt úgy képzeljék el, hogy mind 2 focikapu néz egymással szemben ez a 2 stilizált ág, az egyikről a másikra repül át az uhu. Egyébként egy olyan, hát szerintem egy olyan 20 méter hosszú biztos van, ez a kifutó 5 méter széles, és legalább ugyanilyen magas. Tehát ez az a tér, amiben akkor edzheti a szárnyait, illetve próbálgathatja a vadász képességeit, és erre van 2 hete.
2: Egy átlagos madárnak ez az uhu kivételes, hiszen ő már hónapok óta itt van, itt nevelkedik.
3: Minden fajnak megvan ez a külön folyamata, hogy hogyan lehet visszavadítani. Nagyon sok esetben használunk folyamatos kiszoktatást, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal például a bannaréti héjákat szoktunk elengedni, ott például vannak a pusztában nagy ilyen nyitott röpdék.
5: 14 évvel ezelőtt a helystábja nyomon követte egy parlagi sas gyógyulását és az utat, amíg visszaengedhető a természetbe. A jelenetben fontos szerepe lenne egy Lajos nevű nyúlnak is. Farkas Erika dr. Déri Jánossal, a Hortobágyi Madárkórház állatorvosával és Tóth János Solymásszal beszélgetett.
9: A Hortobágyi Nemzeti Parknak az egyik védett pusztáján viszonylag zavartalan körülmények között fogjuk ezt a szoktató voliért felállítani. Emberi közelségtől távol van ez a terület, tehát ez a madár azokon a napokban, amikor ott lesz ebben a volierben, nem fog találkozni emberekkel. A táplálását is éjszaka fogjuk végezni, és ez egy olyan nyugodt periódust jelent az állat számára, ami megkönnyíti azt, hogy a későbbiekben jobban be tudjon illeszkedni.
4: Sasmentő akció indul, mert a nyúl sorsa engem még mindig izgat.
10: Nyúl az szinte életbiztosításban van, mert körülbelül még 2 hét lenne az a szükséges időtartam, hogy ez a sas ilyen zárt körülmények között nekiálljon vadászni.
4: Ez a sas konkrétan nem barátja még magának, mint a korábbi sas meg a holló, tehát nem fog a vállára szállni, puszit adni, stb.
10: Hát remélem, hogy soha nem sikerül barátságba kerülni vele, ugyanis ezek a szelíd madarak, ezek a kórháznak a bal sikereit.
4: Bement Déri doktor, és jön a nyúl érdeklődni hátulról, hát ilyet még nem láttam. A sas nem örül előre a megfogásnak. Hop-hop! Megvan. Megvan a sas. Szervusz, nyúl! Hát elment a gyilkos.
10: A nyúl most valószínűleg megkönnyebbült. Egyébként Lajos névre hallgat a nyúl, mert gondoltam, hogy ez lesz a vége, úgyhogy itt titokban ő nevet is kapott. Nagyon aranyos nyúl. Az utóbbi időben már nem is vette igazán komolyan a sast.
5: Ennek az egyednek konkrétan mi a baja? Dr. Flesch Márton állatorvos.
2: Ennek a rétisasnak a szárnya sérült, a könyökénél eltört a alkarcsontja, sajnos elég rossz helyen, tehát az ízület közelébe, ez azt jelenti, hogy nem tudjuk megműteni, és nem is rögtön került be. Sajnos ez is jellemző, főleg ragadozó madarakra, hogy képesek akár röpképtelen állapotban is sokáig életben maradni, és a földön zsákmányolni. Ez viszont arra vezetett, hogy mire olyan állapotba került, hogy meg tudták fogni, addigra már előre haladott ott a csontoknak ez a gyógyulási folyamata, de már egy rendellenes pozícióban, és ez nagyban megnehezíti azt, hogy teljesen helyreállítsuk.
5: Csete Gáborral, a Sóstói Látogató és Vadvédelmi Központ vezetőjével sétálunk.
3: A hazai fajoknál itt mindegyiknél tudni kell az igényt. Élőhelyi igényt, táplálkozási igényt, azt, hogy hogyan lehet visszahelyezni a természetbe. Ilyen szempontból mondjuk a gólya viszonylag a legegyszerűbbek közé tartozik, mert vonulási időszakban vizes élőhely környezetébe szoktuk őket elengedni. Ahogy említettük, speciális jellőlőgyűrűvel. Volt olyan gólyánk, amely itt volt szájtöréssel. Meggyógyítottuk, elengedtük, áttelelt, tehát nem vonult el Afrikába, és akkor a telelés után meg őskün vagy pétfüldön, most nem emlékszem pontosan, felnevelt 4 fiókát, tehát talált családot.
5: Na ez a sikersztori.
3: Igen, tehát ezek folyamatosan ugye ilyen fontos sikersztorik. Ugye az összes fajnál így van, sasoknál, vércséknél, baglyoknál, énekes madaraknál, bármilyen ilyen visszafogás vagy visszaolvasás, az nekünk egy nagyon jó visszajelzés, hogy igen, itt volt, felgyógyult valamilyen betegségből, sérülésből, és akkor mondjuk valahol egy természetes élőhelyen megfigyelték őket. Van olyan dankas irányunk, aki szintén így gyógyult nálunk, és 3 éve a Genfitó és a Sóstó között ingázik. Itt költ, megy vissza Genfbe, aztán megint visszajön.
5: Élni tudni kell, de tényleg.
3: Ezek nemzetközi adatbázisok, tehát ha valaki megfigyel egy színes gyűrűs bármilyen példány, gólyát, ragadozó modellet, bármit, azt azonnal, hogy felrögzítik a nemzetközi adatbázisba, és akkor innen vissza lehet követni, hogy ki hol mit látott. És a legtávolabbi megkerülésünk az Mauritániából egy fokozottan vérszeresen sirály volt. Mondjuk a hazai legidősebb gyűrűzött réti sas, 18 éve rajta volt a gyűrű, és hozzánk már úgy hozták be egy áramütéssel, sajnos, és már nyilván nem lehetett rajta segíteni, mert elpusztult, viszont ugye gyűrű alapján meg tudtuk mondani, hogy egy 18 éve meggyűrűzött idős sas volt. Vannak nagyon speciális vöröslistás fokozottan védett állatfajok.
5: Például?
3: Esetében. Hát most van nálunk egy vöröskánya, aki most vedlés alatt van, tehát nem volt teljes a tollazata, nem tudott megfelelően repülni. Már itt van nálunk egy éve, és akkor most kezd abba az állapotba kerülni, egy zárt elkülönített röpdében, hogy hamarosan talán el tudjuk engedni, viszont náluk rádiós jeladó felhelyezése lesz majd. Ugye ezt is a Madártani Egyesülettel közösen, vagy a Nemzeti Parkkal közösen végezzük. Úgyhogy igen, ez egy elég összetett folyamat legtöbb esetben.
5: Ki a szponzor, aki mindezt finanszírozza? Mert ugye azt mondta, hogy alig 4 éve indultak el, na de hogy működik ez anyagilag?
3: Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata tartja fenn. Emellett van egy Sóstó természetvédelmi alapítványunk, de országos szinten egyedülálló módon ez egy kormányzati fenntartású intézmény, és ez nagyon fontos, tehát hogy ilyen központokból azért szükség lenne az országban még egy pára, mert vannak kiemelt hivatalos mentőhelyek, de sokszor nagyon távol egymástól, viszont ugye rengeteg az állat, rengeteg a probléma, ezért jó lenne, hogyha lennének ilyen szintű és fenntartású intézmények, és akkor egy ilyen magas színvonalú ellátással, felkészültséggel, stábbal nagyon komoly minőségben lehet ezt a tevékenységet végezni. Ugye elengedhetetlen nyilván az anyagi háttér.
5: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen a Sóstói Vadvédelmi Központból. A mai szerkesztő Wagner Mária nevében is köszönöm figyelmüket. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: A Belvárosi Színház az egyik legnépszerűbb befogadó színház Budapesten. Vendégünk Orlai Tibor, producer. Ismert klasszikusok és különleges színpadi találkozások a Győri Nemzeti Színház idei évadában. Fűző és forradalom, időszaki kiállítása Gyulai Almási kastélyban. És a nemzetközileg elismert animációs rendező Csupó Gábor munkáiból nyílik emlékszoba a fővárosban. Mindezekről szó lesz a következő fél órában. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok, a mai szerkesztő Farkas Szabolcs.

0: Orlai Tibor producert, az Orlai Produkciós Iroda alapító ügyvezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Sokkal szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: A Budapesti Belvárosi Színház idei évadáról is beszélgetünk. Hát nem mindig létezett Magyarországon olyan, hogy színházi producer. Ugye ön a 90-es években kezdte el, igen, majdnem 30 éve hozta létre a produkciós irodáját. Akkor miért vágott bele?
1: Igazából a fő indokom az volt, hogy én közgazdász vagyok, orvosi műszerekkel foglalkoztam, illetve abban időszakban ugye nagyon divatosak voltak ezek a japán jellegű kereskedőházak, és természetesen akkor mi is belevágtunk ebbe, és az volt a 90-es évek a mindenfajta kísérletezés, gazdasági kísérletezés.
0: Na, de ez elég távol áll a művészettől.
1: Igen, így van, hogy távol áll, de én mindig nagyon színház szerető és kultúra szerető közegben nőttem föl, és ebből nekem a színház volt mindig, amelyik legközelebb állt hozzám, és egy teljesen véletlen társasági találkozás révén kezdtem el tulajdonképpen a színházzal foglalkozni, igazából logisztikai segítséget nyújtottam, mint menedzser.
0: És beleszeretett az egészben.
1: Aztán beleszerettem, igen, megtanultam, megtanítottak egy színház működésére, minden ilyesmire, és ebből léptünk tovább. Tehát ebből lett, hogy aztán 97-ben alapítottam meg az Orlai Produkciós Irodát, és kezdtünk el később a 2000-es években saját önálló előadásokat létrehozni.
0: Na és hogy tapasztalta ebben a majdnem 30 évben, nehéz a magánszínházi létforma?
1: Hát, hogy változott az a színházi létforma önmagában nem egy könnyű terület. Hogy nem? Nyilván egy olyan területen magánszínházat csinálni, ami annak a nagy része, a színházi struktúra az állami finanszírozású, és én, mint magánember magánszínházat csináltam, ez nyilvánvalóan önmagába tartalmaz egy elég nagy rizikót és felelősséget, tehát ez nyilvánvalóan egy nehezített tényező volt.
0: Elő kell teremteni a pénzt, ugye szponzorációból.
1: Hát itt nem csak a pénz, hanem itt azért volt egy szakmai elfogadás kérdése. Tehát ugye én egy kívülről jött ember voltam, akinek nem semmilyen színházi szakmai múltja nem volt. Látták, hogy egy becsületes, megbízható ember vagyok, de hát azért abban az időszakban, amikor pont az elektronikus médiát elárasztotta a szappanoperák tömege, akkor azért a színházi szakma nagyon féltette a saját területét, hogy nem itt egy újabb színházi szappanoperák jelennek meg.
0: Na, de gondolom a közönség nem törődik ilyesmivel, csak az előadások minősége érdekli.
1: Ennél összetettebb. Én nem gondolom, a színház persze, hát a közönség nyilvánvalóan jól akarja érezni magát, de a közönség az minőségi előadásokra vágyik, és ebben neki nem volt mindegy, hogy mi az, amit kap. És ebben volt az, ahol a szakma és a közönség is elfogadott.
0: Az idei évadban 14 bemutatót látok. Az lehetséges? Az nem kevés?
1: Most én ezt így én nem számoltam össze. Tehát mi általában 10 bemutatót szoktunk tartani egy évben, ugye minek 4 állandó játszóhelyünk van. Van a Belvárosi Színház, ami a szórakoztató előadások, van a Hadszín, amelyik a kamaradarabok, van a Jurányi, amelyikben a rétegszínházi, művészszínházi előadások mennek, és a Szkéné az, ahol újabban elkezdtünk dolgozni. Igazából van egy alkotóközösségben dolgozunk, és azok mellett próbáljuk ezeket a produkciókat létrehozni. Igen, sok előadást próbálunk tervezni. Van egy állandó törzsnézőkörünk, akik bérleteseink, tehát nyilván nekik mindig újat és érdekeset kell tudni nyújtani. Tehát és ugye nagyon fontos, hogy mi nekünk az előadásainknak a 45%-át játsszuk csak Budapesten, 55%-át az vidéken játsszuk tájelőadások formájában, tehát ezért is van az, hogy nagyon sok új bemutatót szoktunk tartani évente.
0: Igen, a bemutatók között lesznek nemzetközi sikerek, magyar szerzők munkái, lesznek könnyedebb és súlyosabb.
1: Igen, hát ez úgy általában lenni szokott. Én nem tagadom, hogy mi igyekszünk egy modernkori népszínházi struktúrát kialakítani. Valóban vannak nagyon sok híres, szórakoztató előadás jelenik meg nálunk, mint például a közeljövőben bemutatjuk a Írma te édest, ugye ez ebbe a kategóriába tartozik, de az nagyon büszkén mondhatom, hogy én úgy tudom, hogy mi vagyunk az a színház, a több mint 40 repertoár előadásunk van, és nálunk van a legtöbb kortárs magyar darab műsoron, és mint magánszínház erre én bevallom, büszke vagyok.
0: Beszélgetünk még az idei évadról, most viszont lecsapnék arra a mondatára, amikor azt mondta, hogy szokták utaztatni is a produkciókat, ugye az országon belül, illetve határon túra is időnként, és az egyik ilyen fontos partnerük a Győri Nemzeti Színház, ugye?
1: A Győri Nemzeti Színházzal nem nagyon van együttműködésünk.
0: De szoktok ott játszani.
1: Győrbe szoktunk játszani, sokfelé játszunk az országban, Miskolc, Veszprém, szóval tulajdonképpen mindenütt, ahol színházra, színház játszásra alkalmas tér van, ott mi megjelenünk.
0: Hát azért erőltettem a győrieket, mert most a Győriek idei évadában nézünk bele. A szezon első nagy színpadi bemutatója náluk, Verdi Traviátája. A tervek között szerepel a My Fair Lady és az Anna Karenina is. Makos Kis Gábor igazgatót kérdezte Gárdonyi Eszter.
2: Én végiglapoztam most a Pezsgés és Szenvedély, ugye a Győri Nemzeti Színház idei évadának kínálatát. Musicalből Alsó hangon kettőt láttam, van opera, van komédia, tragikomédia, sőt, még Hercule Poirot is megjelenik a színpadon. Hogy lett ez ennyire színes?
3: Mindig az évad összeállításakor megvannak azok a nagyon fontos pillérek, ami köré úgy illik felépíteni a Győri Nemzeti Színház repertoárját, a soron következő évadát. Érdekes módon valószínűleg tudat alatt egy nagyon női attitűd évad ez a miénk. Nagyon nagy ívű női sorsokat láthatunk, pláne a zenés darabok okán is kapcsán. Természetesen az Anna Karenina ideértendő, amit már bemutattunk a Margit-szigeti szabadtéri színpadon júliusban, és decemberben érkezik a győri publikum számára is. Aztán szeptember végén van a Traviátának a bemutatója, egy gyönyörűséges operája Verdinek, azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon sok féleképpen ismerjük ezt a darabot, és azt az avantgárd gondolatot bátorkodó rendezőként a színpadrajtás során megvalósítani, hogy úgy, ahogy ezt megírta. A szerzői szándékot a lehető legmesszebb figyelembe véve próbáljuk az előadást majd elmesélni, és természetesen ott van az évad végén a My Fair Lady. Ezek a nagy zenés történeteink. Mindig egy kicsikét opera az eleje, aztán egy musical opera az Anna Karenina, és a My Fair Lady is egy érdekes átmenet, mert ezt szokták így az operettből a musicalbe való átmenetelnek az első komoly stációjának tartani. Szóval van egy ilyen esgése ezeknek a nagy női történeteknek itt az évadunk során, és mellette pedig olyan előadások vannak, amelyek nagyon izgalmasak, és azt gondolom, hogy aktuálisak tudnak lenni, frissek tudnak lenni, és ne feledkezzünk meg arról az ősbemutatóról, amely november végén érkezik. Egresi Zoltán kifejezetten a Győri Társulatnak írta meg a Fröccs című darabot, amely Jedlik Ányost és Cucor Gergelyt állítja a középpontba. Szóval olyan pezsgő, szenvedélyes, nagynői történetek, és mindez győri köntösben.
2: Ami mindig egy érdekes kérdés számomra a rendezői, vagy akár színészi szempontból, hogy amit már annyiszor láttam esetenként filmen, olvastam, megnéztem színdarabban, azt hogyan tudom én máshogy tolmácsolni így Győrben, ugye Hippolita lakájról beszélek.
3: A Hippolita lakáj megint egy olyan előadás, amelyet érdemes megmutatni, amikor erre jó karban van a társulat, és ezt jó formájában tudja megmutatni. Szórakoztató előadásról beszélünk, de azt gondolom, hogy az a művészi igényesség, ami a Győri Nemzeti Színházat jellemzi, az ebben az előadásban is maximálisan meg fog valósulni. És ha már a Hippolita lakájról beszélünk, akkor beszéljünk egy másik kisfalud is nagy bérletben megvalósítandó előadásról, és ez pedig a Még egy kört mindenkinek, ami személyesen nekem egy nagy kedvencem, egy remek filmélmény. Azt gondolom, nagyon sokan látták ezt a filmet Mads Mikkelsen főszereplésével. Thomas Winterberg rendező tollából, ugye ne feledjük el, hogy ő a Dán Dogma filmes világnak az egyik alapítója, a Születésnap című filmjével indult el a nagy Dán Dogma filmkurzus, és ez a legutóbbi remek műve, egy fájdalmasan keserédes, szívemnek nagyon kedves történet majd a Kisfaludi teremben, október első szombatján.
2: De lesznek olyan klasszikusok, mint például a Rokonok.
3: Ami meg mindig aktuális, és mindig jó látni egy ilyen klasszikus történetet a színpadon, Vidákovics fogja rendezni ezt az előadásunkat, és azt gondolom, hogy itt is nagy büszkeséggel mondhatom el azt, hogy olyan szép társulatunk van, rengeteg fiatal alaki ide szerződött, hiszen ne feledjük el, hogy a győri társulat markánsan megújult ettől az évattól, és ilyenkor ezt így jó kiosztani ezeket a szerepeket.
2: Ugye van még egy ilyen cím, amivel én még életemben nem találkoztam. Az utolsó bárány megkísértése?
3: A bárány utolsó megkísértése, Szilágyi Andor írta ezt a történetet. Ez egy kétszereplős történet, és maga a történet nagyon érdekes és nagyon izgalmas, hiszen egy zsidó borbénál vagyunk, akinek a betévedő fasz. Ilyen serem más, mint Adolf Hitler. Azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas történet, de mi a Pannás Színházra itt tekintünk, hogy a legprogresszívebb és leginkább kísérletező műhelye a Győri Nemzeti Színháznak, úgyhogy aki megmászta a három szintet a Pannás Színházba, biztos vagyok benne, hogy nagyon markáns és karakteres történetekkel fog találkozni. Ennek lesz a következő állomása a Bárány utolsó megkísértésen.

0: A Győri Nemzeti Színház új évadáról hallottunk, most pedig folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Orlai Tibor producerrel, a Belvárosi Színház, illetve az Orlai produkció következő évadáról esik szó.
1: Hát ami már az idei évad, mert ugye már az évad elején igen, vagyunk, most úgyhogy a mostani évadról.
0: És van egy holnapi bemutatójuk, a Vadító Éjszakák. Ez egy ős bemutató itt nálunk.
1: Ez igen, nem ős bemutató. Ez egy spanyol író darabja, amelyből több filmfeldolgozás is készült. Mi általában az előadásainkban nagyon szívesen foglalkozunk a midlife crisis kérdésével, annak különböző aspektusait vizsgáljuk. A Vadító Éjszakák is ezzel foglalkozik, hogy milyen, amikor van egy szabad szellem, boldog, kiegyensúlyozott házaspár, és van egy kapcsolatukat megunt, belefáradt, kalandokra vágyó, kihívásokra váló másik házaspár, és ez a két házaspár egyszer csak találkozik egy vacsora keretében. Erről szól az előadás, mindenféle vicces helyzetekkel és kihívásokkal. Holnap lesz a bemutatója, Pacolai Béla rendezésében, és az alkotóközösségünk tagjai Járos Zsuzsa, Péter Kata, Suf Milán és Száraz Dénes játsszák a szerepeket.
0: Könnyedebb darabokról beszélünk most, megemlítettük már az Irma, te édest is.
1: Igen, az Irma, te édes lesz október 9-én.
0: Előtte még lesz az Anya Kovász.
1: Igen, az Irma, te édes, az a ugye nagy elődök játszották Irma szerepét. Shirley MacLaine, Udvaros Dorottya, Psota Irén, ő volt Magyarországon, aki először, és most Bíró Panna Dominika lesz az, aki nálunk Irmát játsza. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon kedves, szép történet, példabeszéd, mese, így is fogalmazhatnánk, zenés, Olá Dezső jazzzenekara fog játszani az előadásban. Mindenki, aki szeret jó minőségi szórakoztatást, annak ajánlom, hogy nézzék meg.
0: Igen, aztán majd a Shirley Valentine-t is megnézheti.
1: Igen. Tehát a Anya Kovász, ugye ez volt a kérdés, tehát mi az Irmát édesnél. A Anya Kovász a Jurányival tervezett első bemutatónk. Mi tudatosan nagyon sok olyan előadást mutatunk be a Jurányiba, ami a nehéz női sorsokkal foglalkozik. Igyekszünk akár tabu témákat is feszegetni, akár az egyasszony, vagy a apád előtt nevetkőz esetében, vagy a mély levegőnél, amelyek elég nagy sikerek voltak, és mindezek a nehéz női sorsok.
0: Ez a saját indítatásuk igen. miatt van így, vagy elvárja a törzs közönségük egy része?
1: Én érzem azt, hogy nagyon fontos, hogy ezekről a kérdésekről beszélgessünk. Akár a családon belül erőszakról, akár minden olyan kérdésről, amely a társadalom által szeret szőnyeg alá söpörve lenni, és én ezt kulcskérdésnek tekintem, hogy ezek nyíltan kerüljenek, nyíltan beszéljük ki, hiszen én azt gondolom, hogy egyik legfontosabb dolog, hogy nézzünk szembe saját magunkkal.
0: Tehát ilyen szerepet is szán a színháznak.
1: Hát ez egyszerűen a legfontosabb szerepe. Az Anya Kovász egy anya-lánya kapcsolat, egy szeretettel és mégis iszonyatos ellentmondásokkal, fájdalommal, el nem fogadással teli kapcsolat, amelyet Fullajtár Andrea és Barta Ágnes fognak játszani. Dés Enikő az előadás írója, egyben a rendezője is az előadásnak, és ez ismét egy kortárs mai darab.
0: És aztán lesz még egy olyan téma, amely most nagyon ami most nagyon a levegőben van, és fontos téma, ez egy intézetben felnőtt lányról, Szécsi Magda Gyöngy című novellai alapján a Senki gyermeke, monodráma novemberben. Szóval több olyan darabjuk is van, amely nők főszereplésével, nőkről szól, ezek a nők jó szívűek, vagy magányosak, humorral, vagy nagy lelki erővel megáldottak, nehéz vagy.
1: Igen, vagy olyan kérdések, olyan helyzetekkel, emberi helyzetekkel kell szembenézniük, amely nem átlagos, és mégis sokakat érintő terület. Legyen ez a meddőség kérdése, vagy a Senki gyermeke, ami az új előadás, ami Szécsi Magda csodálatos roma származású írónő tollából származik, amelyet Cseh Judit forgalmazott meg színpadi szöveggé. Egy intézetben felnőtt lány élete, sorsa és azok a elképesztő kihívások, amivel szembe kell néznie, miközben tele van szeretettel, szeretethiánnyal, vágyjal egy igazabb élet irányában.
0: Most pedig itt a Szódát a 19. századi erős asszonyok történetével folytatjuk. Egy legendás történelmi időszak forradalmi változásairól szól, ugyanis a Fűző és Forradalom című időszaki tárlat a Gyulai Almási kastélyban. A kiállítás a Biedermeier időszak forradalmi gondolkodásának nőkre gyakorolt hatásairól mesél, például arról, hogy hogyan váltak a nők öntudattal és akarattal bíró önálló személyekké. A tárlaton Veresemese gyöngyvér Kocsis János tárlatvezetővel beszélgetett.
2: Aki még nem látta volna Gyulán az Almási kastélyban a Fűző és Forradalom című kiállítást, igyekezzen, mert még egy napig megtekintheti itt, és ráadásul az utolsó nap szakmai vezetéssel. Mi az, amit majd láthat itt az érdeklődő a négy teremben?
3: A Fűző és Forradalom időszaki kiállításunk egy izgalmas történelmi korszakot mutat be. A képek és egyéb eszközök, valamint a mesterséges intelligencia segítségével és interaktív módon. A magyar reformkorban a Biedermeier korszakkal egy időben egy különös folyamat zajlott. Megváltozott a nők társadalmi szerepe. Már kiléptek a konyha homályából, és a gyermeknevelés nehézségei közepette is igyekeztek szerepet vállalni a társadalomban. A művészetekben is nyomát találjuk ennek a folyamatnak. A barokkor vége fele is még igen komor tekintetek néznek a festményekről, viszont itt a Biedermeier korszakban már látjuk, hogy érzelmek tükröződnek a festményekről. Korábban elképzelhetetlen volt az 1700-as évek vége fele, hogy olyan festmények készüljenek, hogy férj és feleség egymás mellett ülnek, összeír a térdük, és a férj olyan szerelmesen néz a feleségére, hogy mi a külső szemlélők azt mondjuk, hogy hagyjuk őket kettesben, ne zavarjuk őket. A Biedermeier korszak nagy változást hozott tehát a társadalomban.
2: Nem mondhatjuk azt mindenféle kép, hogy nem csak ténylegesen akartak a nők kitörni ebből a fűző szorított világból, hanem képletesen is.
3: Így van, és hamarosan beköszönt a forradalom. A hölgyek ott vannak a forradalmár barátjaik, férjeik oldalán, és ők is tevékenyen részt vesznek a szabadság eszméjének kivívásában, megerősítésében. Hogyha viszont még visszalépünk ehhez a szóhoz, hogy Biedermeier. Ha lefordítanánk ezt a szót nyersen magyarra, talán az jön neki belőle, hogy jámbor polgár, jóra való polgár. Egy olyan korszakban vagyunk, itt a reformkorban, a Biedermeier korszakban, amikor már egy olyan polgári réteg jött létre, amely igyekszik szakítani a feudális hagyományokkal, pénze és igénye is van ahhoz, hogy valami újat teremtsen. Tehát ennek hatására jelentek meg a festészetben ezek az újabb stílusú alkotások, az irodalomban a kevésbé cirkalmas megfogalmazások, a hölgyek ugye szerepet kapnak a társadalom életében, és ami számunkra talán először eszünkbe jut a Biedermeier szóról, megváltozik a lakáskultúra.
2: Éppen ezt akartam kiemelni, hogy nyilvánvalóan emellett sem lehet elmenni, tehát ebben a négy teremben akkor egy össztársadalmi képet is kapnak itt a látogatók?
3: Természetesen az első teremben elsősorban a nők szerepéről kapunk információt, a mesterséges intelligencia segítségével Teleki Blanka mesél saját magáról, hogy ő milyen folyamatokban vesz részt. Mesél a korabeli hölgyekről, akik újságot szerkesztenek, akit festenek. Látunk gyermekportrékat, édesanyját a gyermekével. A második teremben pedig látjuk a gyönyörű színésznőket. Gyönyörű képeket láthatunk. A harmadik teremben nagyon érdekes, gyönyörű legyezőket láthatunk. A legyező nyelvet is elsajátíthatjuk egy vetítés segítségével, a negyedik teremben pedig alakberendezés látható.
0: Stúdió vendégünk itt a Szódában továbbra is Orlai Tibor producer, még visszatérünk a repertoárjukra néhány szó erejéig. Több olyan produkciót is, hogy előadást is játszanak, amelynek volt híres, sikeres filmelőzménye.
1: Igen, több ilyen előadásunk volt az elmúlt időszakban, talán a leghíresebbek ugye a Lavina, amely most már nincs műsoron, illetve az a Még egy kör mindenkinek, ami a Győri Nemzeti Színházba kerül bemutatásra majd ebben az évetben, a mai napig játsszuk. És az előző évad végén született a Csengetett Milord című előadásunk, ami ez a rendkívül híres, kultikus
0: annak nagyon nagy rajongó tábora van.
1: Igen, filmsorozatnak a színpadi változata.
0: De ilyen még nem is volt, ugye?
1: Nem, ez teljesen új dolog, ez egy világpremier volt. Ez egy nagyon szerencsés dolog volt, amikor nálunk megszületett az ötlet, hogy szeretnénk a Milordot bemutatni, és tulajdonképpen kértük, hogy megkaphatjuk a színpadi adaptáció jogát, akkor visszakaptuk az ügynökségtől egy szövegkönyvet, hogy az eredeti írónak a lánya akkor csinálta meg az első évadból a színpadi változatot, ami nem volt még egy végleges változat, és szabad kezet kaptunk, hogy természetesen alakíthatjuk, irányíthatjuk, és itt voltak a bemutatón is.
0: Az mindig ez érdekes, hogy egy ilyen filmsiker hogy működik színpadon.
1: Hát ez nagyon érdekes, és különösen a Milord volt nagyon érdekes, mert ugye az egy tényleg szerte, nem tudom, több száz, nem több, de legalább 50 országban játszották, és Magyarországon volt a legnagyobb sikere. Tehát az angolok elmondták, amikor itt voltak, hogy sehol ekkora sikere nem, Magyarországon nem volt, ami természetesen részben köszönhető a csodálatos szinkronnak, amiben óriási nagyformátumú művészek adták a hangjukat a szereplőknek.
0: Meg úgy látszik, hogy szeretjük az angol humort.
1: Igen, de volt, ami kevésbé működött Magyarországon, ez nagyon működött. De ez főleg a szinkronnak nagyon nagy szerepe volt benne. És ez mi nagy büszkén mutattuk be, tavaly februárban volt idén februárban volt, bocsánat, a bemutatója, az előző évadban, és hát elmondhatom, hogy a 40. előadásnál tartunk február óta, tehát nagyon nagy az érdeklődés, és ezzel nagyon sokat megyünk vidékre is, csak nyáron 13 vidéki előadásunk volt a Csengetett Milordból.
0: Miért olyan fontosak önöknek a tájelőadások, tehát hogy járják az országot?
1: Hát először is ez az első pillanatok, ez nagyon missziónknak tekintettük, hogy eljuttassuk az előadásokat vidékre. Másrészt én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy igazán nagy formátumú művészek, komoly, jó előadásai eljussanak a vidéki kulturális centrumokba, és ezzel bizonyos hiánypótlás feladatot is ellátunk, és én ezt az első pillanattól kezdve, 97-ben, amikor elindultunk, onnantól kezdve minden látunk létrehozott előadást szerte az országba vittük, és tényleg Pécstől Debrecenig, Szombathelytől Kőszegig, Kisvárda, Dunaföldvár, rengeteg helyen járunk az előadásainkkal, úgyhogy ajánlom a hallgatóknak, hogy nézzék a honlapunkat, mert ott látják, hogy melyik előadásunkat melyik városban láthatok.
0: Beszélgettünk filmekről és filmekből készült darabokról. Most kapcsolunk az Origo Filmstúdióba, ahol a Kossuth és Emmy díjas filmalkotó rendező Csupó Gábor emlékszobájának megnyitója zajlik éppen. Neki köszönhetjük például a Papa Pia mozifilmet. A megnyitó terem eredeti relikviákon keresztül idézi fel a nemzetközileg elismert filmes alkotó munkásságát. A helyszínen van Barta Bernadett. Szervusz, Bernadett! De mi történik éppen?
4: Szervusz, Anipó, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nemrég ért véget egy olyan vetítés, ahol Csupó Gábor munkásságát lehetett látni. A kétszeres Primetime Emmy-díjas alkotó itt áll egyébként mellettem, mert egyébként a vitrin, amiben az ő munkásságának díjai is láthatók, én úgy látom, hogy a Kossuth díj az, ami kikerült, de még milyen egyéb díjakat lehet látni, hiszen rengeteg van.
5: Nem minden díjam van itt nyilvánvalóan kiállítva, de rengeteg fotó van róluk, és van egy magyar Hollywood tanács által megkapott díjam, meg a Lovakereszt díj itt van, meg a Kossuth díjat ide raktam, mert hogy ezek a magyar díjak, gondoltam, hogy itt tudják legtöbben ezt értékelni, meg megnézni személyesen. És nagyon meg vagyok hatódva, hogy az Origo egyáltalán gondolt erre az egészre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik.
4: De most relikvia is található egyébként ebben a vitrínben, hogyha egyébként benézzük, akkor két jacket is látok, mind a kettőnek a hátoldalán, ugye a Simpson család látható a felirattal, hiszen ugye élete munkásságának ez az egyik legikonikusabb darabja.
5: Igen, két Jackie van, az egyiken van a Simpsons, ez a legelső eredeti Simpsons crew jacket, amit a munkatársaknak csináltattunk, amikor elkezdtük a sorozatot gyártani. A másik Jackie az a Rugrats, vagyis a pecsegő tipegőknek a behímzett.

0: jó nagy adagot mintának eredeti cellekből, és azok vannak itt kirakva minden irányba, a földön is szétszorodva, mint hogy egy ilyen munka folyamatban lennénk épp benne.
1: Tehát olyan, mintha egy kicsit műhelyben csöppennénk, egy kicsit, mintha Csukó Gábor otthonába érkeznénk ide az Origózsum stúdióba.
2: Köszönjük szépen!
1: Adom a szót a stúdiónak.
2: Köszönöm, Barta Bernadett a Csupó Gábor emlékszoba megnyitójáról jelentkezett, és itt van még velem a stúdióban Orlai Tibor producer. Még röviden arról, hogy ugye sokszor egy-egy sztár viszi vállán az előadásaikat, de van saját kinevelt színész gárdájuk is már.
3: Igen, abszolút. Mi az első pillanattól kezdve odafigyeltünk arra, hogy egy egyensúlyt teremtsünk az ismert nagynevű színészek, és a fiatalokat próbáltuk folyamatosan beépíteni az előadásainkba. Így több előadásban Hernádi Judit, Gyabronka József, Molnár Piroska, Kern András, Kerekes Éva, Udvaros Dorottya most épp nem játszik nálunk, de sokat játszott nálunk. Tehát mi erre odafigyeltünk, de nagyon fontosnak tartom azokat, hogy nálunk felnőtt egy komoly színész generáció, akik egyetem padjaiból kerültek hozzánk, és már főszerepek sokaságát játsszák, és szerintem minden színháznak ez a feladata, hogy a jövő nemzetékét is képezze.
2: Orlai Tibor producer volt a vendégünk, és az Orlai produkció előadásairól beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk töltötte ezt a fél órát.
3: Köszönöm szépen.
2: Hallgatóinkat holnap is várjuk 14:30 a Szódában. A mai szerkesztő Farkas Szabolcs volt, hangmérnökünk pedig Rozbora Zoltán. A műsor felelős szerkesztője Bödő Anita. Nánási Anikót hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3 óra van. A kormány vállalásairól beszélt Magyar Péter, nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvényekkel kapcsolatban, akár 30 fokot is mérhetünk a hétvégén. A mikrofonnál a szerkesztő Pecz Gábor Olivér, köszöntöm Önöket! A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormány főhangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van és 2 vagy 3 lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet 2 lépésben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok a szép kártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrésstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árrésstopp fokozatos kivezetéséről beszélt. Majd júniusban a tárca azt közölte, egyelőre nincs napirenden a megszüntetése. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A feljelentést július végén a Transparency International tette, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A portál közlése szerint a legfőbb ügyészségről először a központi nyomozó főügyészségre, majd a BRFK-ra került a feljelentés, ahol előbb kiegészítést, majd nyomozást rendeltek el. A fideszes Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett letelepedési kötvényprogram során 250-300 000 euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez EU-n kívüli állampolgárok. 2017-es megszüntetéséig csaknem 20 000 vásároltak a kötvényből. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkeztek. Egyre több a szifiliszes csecsemő.

0: temő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárás rendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteggondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Ismét szabadon elérhető néhány kormánykritikus hírportál Venezuelában. Összesen 16 honlap feloldását regisztrálták, azonban csak nem 200 továbbit még mindig blokkolnak. Az állami telekommunikációs hatóság szerint az intézkedés célja, hogy ismét biztosítsák az információs csatornák elérhetőségét. A hírportálok tömeges blokkolása 2014 után erősödött fel a dél-amerikai országban. Több közösségi oldal és üzenetküldő alkalmazás is elérhetetlenné vált. Itthon változóan felhős lesz az ég, emellett több órás napsütés várható. Csak néhol lehet egy-egy futózápor. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos felhős időre számíthatunk, 25 és 30 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. A pontos idő 3 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Farkas György szerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. Egy percig sem volt kérdés, hogy miről beszélünk ma, egyértelműen az összödi beszéd volt az, amelyik uralta a mai híreket. Napra pontosan 20 éve 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az összödi beszéd, amiben Magyarország akkori miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. Köszöntöm a stúdióban Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét, és Molnár Péter szociológust, az IDEA Intézet operatív igazgatóját. Kezdjük a vaku emlékeikkel. Reggel a felkelőben Lendvai Katalin volt a vendég, és elmesélte, hogy autóban utazott, egy beszédére készült, amikor egyszer csak szinte felrobbant a telefonja. Önök emlékeznek-e arra, hogy hol voltak, mit csináltak, hogyan értesültek az összödi beszédről? És hát ugye Horn Gábor akkoriban a miniszterelnökség államtitkáraként dolgozott. Ott volt Balatonösszödön?
3: Dehogy voltam, szerencsére nem, mert a Gyurcsány azt kezdeményezte, hogy együtt legyen a két frakciónak az ülés, ez nekem a dolgom volt ezt szervezni, és mondtam, hogy szó se lehet róla, úgyhogy Gyurcsány Ferenc délelőtt volt aznap nálunk, ami Velencén volt az SZDSZ-nek frakcióülése, és ott még teljesen, hogy mondjam, normál keretek között mondta el azt, hogy mit gondolt. Volt egy nagy vita arról, hogy ekkor vetette fel ez a politikai kormányzás, az addigi ilyen szakpolitikai helyett a politikai kormányzás koncepcióját, ami ellen mi nagyon tiltakoztunk, de békében elváltunk, tudomásul vettük a további utakat, ő is tudomásul vette a mi észrevételeinket, és ment le Összödre. Tehát én nem voltam ott Összödön. Úgyhogy viszont este aznap fölhívott a Gyurcsány stáb egyik fontos szereplője, nem vagyok felhatalmazva, hogy elnevezem, hogy megnevezzem, aki azt mondta nekem, hogy figyelj ide, a főnök elmondta élete legjobb beszédét. Tehát én ilyen tudtam arról, hogy itt valami nagyon nagy dolog történhetett Összödön, mert ugye késő este hívott föl barátom és kollégám, együtt ültünk a kormányüléseken hosszú éveken keresztül, hogy ez a legjobb beszéd, amit a főnök valaha elmondott, úgyhogy az első, nekem az első találkozásom ez volt az összödi beszéd.
2: Molnár Péter?
4: Hát én még kevésbé voltam jelen a frakciülésen, hát nekem egy nagyon szubjektív élményem van, erről egy éves volt a lányom, úgyhogy én magáról a beszédről szinte le is maradtam, tehát hogy valamennyire hallottam részeket belőle, de egészen a másnapig a tévészék az eseményekig úgy nem nagyon tulajdonított meg jelentőséget, és onnantól volt az, hogy úgy felkaptam rá a fejemet gyerek mellett is.
2: Ugye élete legjobb beszéde. Ugye sokan védelmükbe vették annak idején Gyurcsány Ferencet, hogy tulajdonképpen ő őszinte volt, és hogy ez egy kommunikációs ballépés, egyszerűen csak rossz kifejezéseket használt, túl őszinte volt, túl erős szavakat használt. Mennyire tudnak ezzel egyetérteni?
3: Ugye itt két dolog van, mert én az összödi beszéd időpontját, ugye ez június, és tehát itt a szeptember 11-e, ugye én arról másképp tudtam, mert akkor engem fölhívtak, engem is Lendva Ildikó tömegesen, hogy mit szólok hozzá, tehát akkor én is én emlékszem, szombat kora délután volt talán, vagy vasárnap, tehát egy ilyen idétlen időpont, amikor ugyanez a rádió lehozta ezt a beszédek a részleteit. Én ugye hétvégeken egy napot szoktam volt annak idején aludni, és ez volt, amikor én kicsit kipihenem magam, és hát ki is szoktak kapcsolni a telefonom, és a gyereke, egyik gyerek szólt, hogy most nem a mobiltelefonom, hanem a rendes telefonomon keresnek, mert akkora üldöztek, hogy valamit mi is mondjunk már, mint az SZDSZ-ről. Tehát én a beszédet addigra már ismertem, mert megkaptam, hogy olvassam el, és én ezt elnézést mindenkitől egy rossz beszédnek gondoltam. Nem azért, mert káromkodás volt benne, engem ez nem zavar. Azt gondolom, hogy különösen az ember a saját családjában, hiszen azért itt az MSZP frakciója előtt, nem a nagy nyilvánosság előtt szólt ez a beszéd, lehet akár indulatosan, csúnyán is beszélni. Hanem inkább azért, mert ez egy tartalmatlan beszéd volt. Tehát pont arról nem szólt, amiről szólnak, na jó, jó, de mi van, mi lesz? Tehát lehet őszintéskedni, lehet azt mondani, hogy elrontottuk, most finoman fogalmazok, és hogy átvertünk mindenkit, amiről mi nem tudtunk, hát nekem mondjuk ez új jelen volt akkor, egyébként Lendva Ildikónak is sokat beszéltünk erről aztán utána. Tehát az MSZP frakciónak is, meg számunkra is új jelen volt, hogy itt nem csak a magyar nép, hanem mi is átlettünk erre. De minden esetre ez az eleme, hogy mondjam, lehet egy őszintesség, egy igazságbeszédnek mondani, de egyébként meg egyáltalán nem szólt arról, hogy jó, jó, de akkor mi lesz most? Tehát ami a leglényegesebb lett volna egy ilyen induláskor egy új kormánynál, jó, jó, mit fogunk csinálni? Tehát én ezt a beszédet, hogy mondjam, a kommunikációs szempontból érteni vélem az elmondásának okait, ugye föl kell rázni az egyébként nem ezt akaró MSZP frakció, de tartalmában én egy üres halmaznak gondolom, és egyáltalán nem volt róla jó véleményem. Nem nagyon értettem, hogy az én kollégáim, MSZP-s kollégáim miért nagyon lelkesek ettől, amikor én ezt elolvastam. Ez egyébként azt is jelenti, hogy ez a beszéd azért már előtte is önálló életet él, tehát ha hozzám elkerült még június táján, akkor gondolom másokhoz is elkerületet. Egyáltalán biztos, hogy az összeesküvés elméletek itt az igazak, hogy ki, mikor, merre, meddig. Közkézen forgott ez a beszéd bárhol, bárkitől, én nem voltam, bárkitől elkerülhet-e bárhova.
2: Péter, őszinteség, rossz szóhasználat?
4: Hát én azon gondolkoztam közben, hogy közben Gábort hallgattam, hogy egyrészt, hogy egyetértettem, amit mondott, másrészt pedig, hogy az, hogy ez jó beszéd vagy sem, azt már onnantól nem lehetett eldönteni, hogy kikerült abból a közegből, ahova ez készült. Tehát, hogy elvileg ez egy, ahogy Gábor is mondta, a frakciónak belülre készült egy ilyen lelkesítő, csapatépítő, felrázó beszédnek, és ugye nem ez történt vele, hanem kikerült a teljes nyilvánosság elé, olyan emberek elé, akik nem a kormány hívei, nem az MSZP hívei, meg nem is az SZDSZ hívei voltak, és innentől kezdve az a beszéd már működni nem tudott, és tehát így a nagy nyilvánosság számára az a beszéd teljesen használhatatlan volt, és az, hogy befelé, mint csapatépítő beszéd működött volna, vagy sem, az pedig ugye az események elsodorták, és soha nem dőlhetett már el.
2: Mennyire lehet olyan üzenete így visszanézve arra a beszédre, hogy őszintességgel nem lehet választást nyerni?
3: Hát én nem hiszem, hogy ez erről szól. Tehát szerintem én ugyan öreg politikus is voltam hosszú ideig. Szerintem az őszintesség nem akadály, nem szükséges, de elégséges feltétel. Tehát nem lehet hazugságokkal is választást nyerni, de szerintem lehet őszintességes. Tehát nem gondolom azt, hogy bekódolt a politikába a hazugság. Azt gondolom, hogy ugyanakkor a nagyot mondani lehet, egyértelműen világos és biztosan kiderülő hazugságokat nem érdemes, mert rádől az emberre. Tehát azért itt ennek vannak korlátai. Tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon jó lesz nektek, ha mi jövünk, ez nem ugyanaz, mint azt mondja, hogy 4% lesz a hiány, ami 10, és ő ezt tudja. Tehát azért ezek különböző dolgok. Tehát a nagyotmondás szerintem megengedett a politikában, de én szerintem az igazsággal nincs baj, tehát lehet azzal választásokat nyerni.
2: Molnár Péter.
4: szerintem még azt tenném ehhez hozzá, hogy talán az is az derült ott ki abban a pillanatban egy kicsit erősebben a korábbiaknál, hogy az, hogy a politikusnak a különböző szerepei, amit belül hoz, vagy amit a rajongói előtt hoz, vagy amit mondjuk a televízióban hoz, hogy ezek mennyire különíthetőek el egymástól. Én szerintem ott az derült ki, hogy a nyilvánosság átalakulása következtében nem. Ezt nem lehet megcsinálni, tehát nincs már olyan, hogy én valamit csak belülre akarok mondani, politikusnak mindig kell számolni azzal, hogy gyakorlatilag minden pillanatban mindenki ezt szól. Tehát én nem is azt mondanám, hogy őszintességgel nem lehet választást nyerni, vagy hazugsággal lehet, hanem inkább azt, hogy következetlenséggel, vagy inkoherenciával nem lehet. Tehát, hogy egyszer ezt mondom, egyszer ezt mutatom, egyszer azt, és ez kiderül, hát az megmutatta, hogy ez így nem működik.
2: Arra talán Horn Gábor jobban tud válaszolni, hogy Lendva Ildikó a Felkerülőben arra is kitért, hogy ezt a beszédet, miután ez egy olyan témát és egy olyan tanácskozást indított el, hogy nem igazán tudták már annyira komolyan venni, mert hogy sokkal erősebb és sokkal nehezebb beszélgetések követték, ugye itt a költségvetési hiányból kiindulva, és hogy nem is tulajdonítottak neki nagy jelentőséget valóban.
3: Azt hiszem, hogy igen, ugye Gyurcsány aznap két beszédet mondott el, nem csak ugye hármat, ugye egyet nálunk, ez délelőtt, utána megpróbálta normálisan levezényelni, elmondani az MSZP frakciónak, hogy mi lesz, akik fölháborodtak, hogy ez ne legyen. Tehát a megszorítások, a nehézség, és akkor utána szünet volt, ahogy utána ezt rekonstruáltuk már, és akkor jött, ugye a szünet után jött egy második beszéd, ez az a bizonyos indulatos fűzérek, ami arról szólt, hogy hát akkor most már tényleg szedjétek össze magatokat, másképp lehet és kell ezt csinálni. Tehát ez egy ilyen dramatizált történet volt, belül ennek meg volt a maga története. Tényleg az volt, hogy utána mi nekünk ugye kellett tovább menni. Tehát ott volt egy helyzet, ez valamilyen módon, ugye volt egy elképzelésünk, a két pártnak elég különböző elképzelése, ugye mi szerettünk volna egy nagyszabású egészségügyi reformot, egy nagyon jelentős oktatási reformot, egy gazdasági egyensúly teremtési folyamatot. Ezekben komoly vitáink voltak, tehát mi erre koncentráltunk. Tehát nem állt meg az élet. Ami gyanús volt egyébként már nyár elejétől, tehát tulajdonképpen július táján, hogy a Fidesz nagyon sokszor mondta ezt el, hogy nem lehet hazugságra politikát építeni. És egy darabig értetlenül álltunk, hogy mi hogy kerül ez ide most, és miről folyik ez? Utólag persze könnyű már ezt mondani, hogy valószínűleg ez a szöveg már ott lehetett náluk valamikor a nyár közepén, eleje táján, és építkeztek arra, hogy ez a választások előtt, tehát most az önkormányzati választásokról beszélek ősszel időben, mert ugye ez a októberben voltak a választások, a szeptember közepe az a legjobb, mert akkor van idő még ugye ezt felépíteni, kerüljön ki. Tehát az ütemezés alapján már akkor is azért nekünk, vagy augusztus végére már komoly gyanunk volt arra, hogy valami, hogy kint lehet ez a szöveg, mert nem lehetett érteni egyébként a fideszes kommunikációt, de belül a kormányzati munkában, a frakciók munkájában, a kormányzó frakció munkájában nem lehetett érezni azt, hogy nem, számunkra nem volt ennek különösebb jelentősége.
2: Abban ugye meglehetősen nagy az egyetértés, hogy ez az összödi beszéd, illetve hát a beszéd utáni következmények egy lejtmenetet indítottak el az MSZP-n és az SZDSZ-en belül is hosszabb, rövidebb kifutási idővel. De vajon mennyire indították el, lendítették fel a Fidesz és a szélsőjobbnak a politikai karrierjét, hogy így fogalmazzak, illetve hogy a 2010 és a rákövetkező 16 év kormányzása mennyire alapulhat ezen az egész esemény sorozaton, Molnár Péter?
4: Hát én azt gondolom, hogy úgy összességében kevéssé, tehát hogy adott pillanatban volt ennek a beszédnek jelentősége, és utána már a beszédnek, tehát amit csinált belőle akár a Fidesz is, vagy akár maga a közvélemény, annak volt jelentősége, és hát hogyha így visszaemlékszünk, arra az időszakra, Gábor jobban tudja ezt, de hogy tehát ott nem arról volt szó, mint mondjuk a mai helyzetben, hogy a két politikai oldal között óriási különbség van, hanem ott egy olyan választás után voltunk, aminek nagyon szoros volt az eredménye, ami ugye egyúttal azt is jelenti, hogy a közvélemény labilis, tehát egy-egy információ nagyon nagy mértékben meg tudja borítani. És tegnap, mikor visszahallgattam ezt a beszédet, ott Gyurcsánynak van az a mondata, hogy azt mondja, hogy tüntetnek az emberek, és majd hazamennek. És nekem akkor volt egy olyan érzésem, hogy talán ezt hát becsültétek alá, vagy maga a kormány akkor ezt becsülte alá, hogy ennek a egésznek a hordereje, ez egyáltalán nem egy olyan tüntetés, ahonnan az emberek kimennek tüntetni, aztán hazamennek, hanem itt volt egy borzasztó erős ellenfele a kormánynak, aki ezt nagyon-nagyon jól ki tudta politikai kommunikáció szintjén használni, és ez volt az, ami utána tovább él, tehát nem maga a beszéd, hanem az, amit ebből gyúrt a politikai ellenfél, és folyamatosan tudott rá mutogatni.
2: Gábor.
3: Én azt gondolom, hogy azért itt súlyos hibákat követtünk el mindannyian, magam is. Én ugyanakkor azt gondoltam, hogy Gyurcsánynak mennie kell, ennek hangot is adtam, belül aztán nem ez az álláspont lett a meghatározó. Sőt, a szeptember 17-e után én magam is, nem vagyok egy félős ember, de nem láttam még utcai harcokat, ugye abban a korosztályban tartozom, aki ezt nem élte meg, 56-ban egy éves voltam, tehát olyan élményeim sem sincsenek. Nekem tényleg nagyon-nagyon rossz érzéseim voltak. Valóban a félelemben éltem meg ezt az egészet, és nem csak én, hanem az egész társaság. Tehát nem voltunk hozzáedződve ahhoz, ami akkor történt, hogy oda megy a csőcselék, és földgyújtja a Magyar Televíziót, hogy ott lehet héderelni hetekig az parlament előtt, amikor nekem szól a titkos rendőr civilben, hogy ne menjek oda az autómhoz, mert nem tudja garantálni a biztonságomat. Tehát ez egy új történet volt, ebben kellett döntéseket hozni, és rossz döntéseket hoztunk. Mi abban az értelemben az SZDSZ, hogy mi azt mondtuk, hogy ez a ti dolgotok, hogy Gyurcsány marad, vagy nem, az MSZP pedig szerintem egy nagyon-nagyon rossz döntést hozott, a felelősség ebből az a nagyobb az övék, mint a miénk, hogy azt mondta, hogy maradjon Gyurcsány. Tehát belement abba, mert szerintem ha akkor tehát azért nem csak arról van szó, hogy itt a kihasználta a Fidesz, hanem rosszul kommunikált ebben, próbálta meg megoldani ezt a helyzetet az MSZP. Mondom, mi is, tehát nem akarom ezt áthárítani teljesen a felelősséget. Nyilván, ha mi azt mondtuk volna, hogy Gyurcsánnyal nem soha, akkor nem tudtak volna mit csinálni, mert ugye ilyen volt a parlamenti helyzet, de akkor, ha Gyurcsány akkor megy, ha akkor belátja ő és a pártja, hogy ez nem meheti tovább, akkor szerintem egészen másképp történt volna ez egész. Az igazi bukása persze az MSZP-nek és az SZDSZ-nek nem ez volt, hanem az 2008. Tehát ez itt csak megteremtettük a feltételeit ennek, a kommunikációs feltételeit. Ezt nagyon ügyesen használta ki egyébként a Fidesz, és rosszabbnál rosszabb döntéseket hoztunk kommunikációs értelemben is, de a még fontosabb, hogy nem tudtuk meggyőzni a magyar társadalmat, hogy jó irányba megyünk. Ez szerintem az igazi probléma.
2: Vendégeink, ugye Horn Gábor is, Molnár Péter is maradnak, még egy másik témával folytatjuk. Egy jól működő demokratikus intézményrendszer mellett az ideológiai alapú polarizáció nem káros. A pártok versenyeznek egymással, így érdekük az elszámoltathatóság és a korrupció feltárása. Ezt állapította meg a Corvinus Egyetemen készült friss kutatás. Hajnal Áron kutató szerint Magyarországon 2010-től új értelmet kapott a korrupció, a patrióta tőkés osztály kiépítésével vált azonos fogalommá. Sipos Ildikó interjúja következik.
5: A kutatás azt vizsgálta, hogy a társadalmi megosztottság miként befolyásolja egy-egy ország korrupciós szintjét. Ebben találtak érdemi különbségeket, attól függően, hogy a politikai polarizációnak milyen formája érvényesült, mondta a Corvinus Egyetem és az ELTE Politikatudományi Intézetének kutatója. Hajnal Áron hozzátette, 153 ország adatait elemezték, és kétfajta polarizációs típust azonosítottak. Mindkettő másként hat arra, hogy az adott országban az állampolgárok kérik-e a korrupciós ügyeket a politikusokon.
6: Az egyik az ideológiai alapú polarizáció, az azt jelenti, hogy társadalmi csoportra tipikusan politikai táborok ideológiai alapon nem értenek egyet egymással. Ideológiai vagy szakpolitikai kérdésekben nem értenek egyet. Az érzelmi alapú polarizáció esetén a társadalmi csoportok nem feltétlenül nem értenek egyet ideológiai kérdésekben, hanem egyszerűen nem bíznak egymásban, gyanakodnak a másik felé, egyszerűen mondva utálják egymást. Ez a két formája a polarizációnak más módon hat a korrupcióra. Az ideológiai polarizáció az alapvetően egy normális jelenség egy demokráciában, akár erősítheti is a demokratikus versenyt, csökkentve a korrupció mértékét is. Ezzel szemben az érzelmi alapú polarizáció növeli a korrupciót, két fő mechanizmuson keresztül. Az első mechanizmus szerint, hogyha erős az érzelmi alapú megosztottság vagy polarizáció, akkor még hogyha a választók el is ítélik normatíve a korrupciót, akkor akkor sem fognak a másik párt jelöltjére szavazni, hogyha látják, hogy a saját jelöltjük korrupt, mert akkor az érzelmi távolság a két vagy több tábor között. A emberek egyszerűen normatíve elfogadhatónak fogják tartani a korrupciót, mert annyira demonizálják a másik politikai tábort.
5: Hajnaláron azt mondta, nálunk 2010-2015 volt a fordulópont, amikor a korrupció fogalmának keretezése megváltozott.
6: A kormány közeli üzletemberek meggazdagodását azt a média nem mint korrupció gyanús eset, hanem mint egy nemzeti tőkés osztály kiépülés, ami egy pozitív dolog próbálta keretezni a nyilvánosság számára.
5: A kutató elmondta, az még nyitott kérdés, hogy milyen gyorsan lehet megszüntetni az érzelmi polarizációt, de a demokratikus intézmények, köztük a független igazságszolgáltatás és a független média megerősödése tompíthatja a negatív hatásokat, amelynek eredményeként nehezebb lesz elhitetni azt, hogy a korrupció egy megengedhető és elnézhető dolog.
2: Folytattuk tehát Horn Gáborral, a Republikon Intézet vezetőivel is, Molnár Péterrel, az IDEA Intézet operatív igazgatójával. Mennyire hozott erős megállapításokat ez a kutatás? Tehát ez az egyenlőség jelet tenni a korrupció és a patrióta tőkés osztály kiépítése között, ez első hallásra erősnek tűnik. Péter?
4: Hát erős, de annyiban nem meglepő, most dátumot nem tudok mondani, de a Lánci András talán, ő ezt kerekperec elmondta valamikor a 2010-es évek elején, hogy azt hiszem pont is így is fogalmazott, hogy itt nem korrupcióról van szó, hanem a nemzeti tőkés osztály felépítéséről. Tehát ezek szerintem erős megállapítások, de hogy mondjam, az elmúlt 16 év után, vagy talán még egy kicsivel többet is mondhatunk, hát annyira nem meglepő, hiszen ebben éltünk. Én azt gondolom.
2: Gábor?
3: Hát én láttam ezt a kutatást, és vitatkoznék vele, ha módom lenne. Most nyilván ezt nem fogjuk tudni megtenni, mert egyrészt nem biztos, hogy mi ketten is vitatkoznánk. De azt gondolom, hogy egyrészt a választás mindig érzelmi alapú. Tehát a szembenállítás önmagában szerintem nem stimmel. Egy-kettő, az a fajta hagyományos értékalapú elkötelezettség, ami szintén egy érzelmi alapú elkötelezettség, nem tudatos az, hogy én most a baloldalhoz húzok, vagy a liberálisokhoz. Csak az, van persze egy olyan szűk kör, ami, de általában a választói nagy tömegeknél ez nem így van. És egyre inkább személyekhez köthető. A mediatizált térben egyre inkább az van, és ennek nincs, hogy mondjam, nincs köze ahhoz, hogy éppen most akkor értékrend vagy. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy a korrupció és ügyek nem attól válnak jelentőssé egy választásnál, hogy az érzelmi vagy az értékalapú politikai meghatározó, hanem attól, hogy milyen az én személyes élethelyzetem. Tehát ha romlik az élethelyzetem, akkor elkezdek haragudni arra, aki ellopja a félvilágot. Ha az én helyzetem javul, akkor ez nekem kevésbé érdekel, tehát tudomásul veszem, hogy a politika ilyen, sokszor elmondták ezt választók, politika, mindenki lop, mindegy, hogy ki van éppen hatalom, mindenki, de ha elkezd romlani a helyzetem, és ugye ez történt 2022 után, hogy egyre rosszabb helyzetbe kerültünk, ennek rosszabbul éltünk mi 4 éve, ennek következtében az emberek elkezdték azt mondani, hogy nem elég, hogy én rosszabbul élek, még ráadásul el is lopjátok. Tehát, és ez a fideszes szavazókra is igaz. Tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a érték alapon ide-oda csap, vagy érzelmi alapon ide. Tehát én vitatnám az alapállítást, miközben nagyon érdekes ez a kutatás, tehát öröm róla beszélgetni.
2: Még nagyjából 3 percünk van, talán egy-egy hosszabb válasz, hosszabb gondolat még remélem belefér, mert ugye média teret említette, és ugye arról is szól ez a kutatás, hogy nézőpontot kellett váltani, nézőpontot váltottak, mégpedig, hogy a média nem korrupciós esetként tálalta a kormányközeli üzletemberek meggazdagodását, hanem mint a nemzeti tőkés osztály kiépülése, ami egy pozitív dolog. Ez az átkeretezés, ez ennyire jól működne, Péter?
4: Hát amikor ezt hallgattam, akkor azon gondolkoztam, hogy már amelyik média, tehát nyilván nem mindegyik média csinálta ezt, és hát és nyilván ettől függ, hogy mennyire működik, és hát még ami eszembe jutott, hogy hát önmagában nyilvánvalóan nem működik egy ilyen áthangolás, hanem egy egész narratíva, egy egész történetbe kell felépíteni, amit azért a Fidesz kellően megcsinált, és így viszont a saját táborába, a saját kommunikációs közegébe, hát látjuk, hogy még akár most is működik, most nem akarok ebbe belemenni, mondjuk a Fradi város jutott eszembe, hogy ott a véleményeket mennyire megosztja az, hogy érzelmileg hova kötődik az ember, tehát aki a Fradihoz, aki a jobb oldalhoz, a Fideszhez, az szinte semmi rosszat nem lát abban, ami ott történt.
2: Gábor?
3: Én nem vagyok biztos, hogy nem lát rosszat, inkább azt gondolom, hogy megbocsátja. Tehát inkább az van, hogy ha én Orbánnak drukkolok, ha ő nekem a igazodási pont, akkor még azt is megbocsájtom, hogy a Mészáros Lőrinc ellopott egy csomó pénzt. Tehát inkább ezt a elemet látom itt erőteljesnek, hogy nem hiszem, hogy az emberek tömegei elhitték a Lánci féle paradigmát, hogy akkor itt a nagy tőkés osztály, mert a nagy tőkéseket se szeretik. Mm. Tehát ez nem egy, hanem egyszerűen azt mondják, hogy az én utam az Orbán Viktor útja, tehát itt nem a Fidesz, hanem Orbán Viktor van, és ha ő, ezért mondom, hogy itt a személy, ebben a mediatizált térben az egy, a legfőbb, aki ott van, vagy akár mondhatnánk ezt Magyar Péterről is, ugye a 2024 után, akit tudok követni, akivel tudok azonosulni, annak elfogadom akár a hibáit is, a problémáit is, mert azt gondolom, hogy az országnak persze ettől jobb lesz, hogyha ő van, vagy ő van. Tehát inkább ezt látom fontos elemnek, miközben nagyon érdekes, továbbra is mondom azt, hogy itt hogyan alakul a korrupció, vagy mindig is az emberek elítélték a korrupciót, csak nem tartották a legfontosabb kérdésnek, mert fontosabbnak tartották az élethelyzetüket.
2: Hát mondtam itt a bejátszás alatt, hogy még legalább 20 kérdés, az itt van bennem, ez itt is marad. Az elmúlt fél órában az összödi beszédről, majd a Corvinus korrupció kutatásáról beszélgettünk. Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője, és Molnár Péter, az Idea Intézet operatív igazgatója volt a stúdió vendége. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Ez volt a nap témája. A szerkesztő Farkas György nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

Pécsi csata 500. évfordulója központi helyet foglal el nem csak a történelemkönyvekben, de ma már a magyar kultúrában is. El van adva a lecke, hogy vajon milyen formában lehet megidézni az 500 évvel ezelőtti eseményeket úgy, hogy lehetőség szerint minél közelebb sikerüljön hozni a résztvevőket a mai kor embere számára. Jó estét kívánok, Farkas Szabolcs vagyok. Az idei jubileum alkalmából a kulturális élet számos területén, a filmektől a könyveken át egészen a különféle kiállításokig, sok mindenhol feldolgozták ezt a sorsfordító tragédiát. Ha velünk tartanak a következő fél órában, akkor ma ezek közül az alkotások közül válogatunk párat. Egészen pontosan három könyvet, amiből az egyik egy különleges kétszerzős regény, továbbá egy szokatlan kiállítást, ahol jól ismert magyar műanyagjáték figurák kaptak főszerepet, no meg páncélzatot.

0: Elsőként tehát néhány kiadványt ajánlunk a figyelmükbe. Az évforduló jegyében több olyan kötet is megjelent az elmúlt időben, amely a Mohácsi csatáról vagy annak következményeiről szóló kutatásokat elemzi, illetve a 150 éves török uralom alatt született folklort gyűjti egybe. Legutóbb a hat történeti intézetben mutatták be három történész köteteit, amelyek nem csak kivitelezésükben gyönyörűek, de tartalmukban is temérdekű új adattal szolgálnak a téma iránt érdeklődőknek. A bemutatón Veres Emese gyöngyvér járt.
1: Két új kötetet is bemutattak, és azt hiszem, hogy nem csak ennyivel maradunk majd a Mohács 500 jegyében, hanem születnek majd újabb kötetek is, hanem is feltétlenül az önök tollából. Mi volt ezeknek az újszerűsége? Hiszen ugye Nagy El Istvánnak a kötete címe az, hogy a Mohácsi csata. Gondolhatunk arra, hogy megint leírja az eseményeket. Kozák Kígyósi, Szabolcs és Tóth Dominik kötetében viszont a katonákról szerzünk ismeretanyagot.
2: A Mohácsi csata címmel valóban több kötet született, viszont kifejezetten én a csata eseményeire koncentráltam, tehát az a cél, hogy megértsük, hogy mi történt a csatatéren, ezért jó néhány olyan témával is foglalkozom, ami ilyen módon összeszedve, komplex módon egy kötetbe gyűjtve még nem került az olvasó közönség elé, és én azt gondolom, hogy ezek nélkül hajlamosak lennénk tévútra menni a csatát illetően. Másrészt pedig azért jó néhány olyan tudományos eredmény van, amit felhasználva, beépítve a csata rekonstrukciójában, ebben a formában olvashat az olvasó közönség először, és azt gondolom, hogy ez a csatáról szóló könyvnek a legfontosabb érdeme.
1: A Mohács katonái című kötet viszont már önmagában is egy kuriózum, egy érdekesség, gyönyörű a kivitele. Ennek már a címe is jelzi azt, hogy itt valami másról van szó, mint a megszokott csata leírás. Szabolcs?
3: A célunk az volt, hogy ne a csata rekonstrukcióra törekedjünk. Sajátos módon egyébként Mohácsi csata kapcsán csak a csatáról van a legkevesebb információnk, úgyhogy igazából a fegyverek a hadszintérkutatás során viszonylag kis számban kerültek elő. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy van egy olyan hiátus, és talán egy olyan társadalmi igény, aminek meg lehet felelni. Úgyhogy szerettük volna kortárs ábrázolások, írott források segítségével a hadjáratnak azokat a talán kevésbé tárgyalt részleteit megfogalmazni és írásba foglalni, amelyek eddig talán adósságai voltak a történet. Mindezt képekkel gazdagon illusztrálva, ezek között vannak múzeumi anyagok, tárgy fotók, illetve művészettörténeti emlékek is egyaránt. Úgyhogy egy nagyon gazdagon illusztrált színes kötetet vehet kezébe az olvasó. Források oldaláról megközelítve próbáltuk bemutatni a hadjáratra részvevő katonáknak a mindennapjait, az életét, hogy mit tettek, miből készült a királyzászlója. Sok-sok apró részletet, mert talán egy kicsit közelebb tudja hozni az amúgy eléggé rossz emlékű, tragikus Mohácsi hadjáratot a jelenkor olvasójához.
1: Ugyanakkor nem maradnak meg csak a magyar katonaságnak a terepén.
4: Nem, igyekeztünk a szemben álló felet, azaz az Oszmán Birodalomnak a hadseregét is bemutatni. Ez szintén egy olyan motívum a könyvünkben, ami a magyar mohács kutatásban talán ritka, mert természetesen a kortárs és a korábbi szerzők is próbáltak a lehető legjobban megérteni az Oszmán Birodalomnak az összetételét, a működését, a hadellátási rendszerét, meg egyáltalán a katonai típusokat, amik részt vettek egy-egy hadjáraton, illetve esetünkben a Mohácsi csatánál végződő, vagy hát a Budánál végződő hadjáraton, de olyan kötetről nem tudok, ami fókuszba helyezte volna az egyszeri katonát, aki megjelent Oszmán oldalról a hadszíntéren, úgyhogy ebben is rejlik a mi könyvünk kuriózum volt.
1: Mindhárman forrásokat említettek, és óhatatlanul lesznek közös pontok, közös leírások a két kötetben. Milyen új források kerültek elő, amelyeket fel tudták dolgozni? Hiszen mégis 500 év távlatából ugye változtak a kutatási szempontok, akár a fordításokat is újra kellett nézni, mindenféleképp tágult ugye a látókörünk is.
2: A Mohácsi csata a magyar történelem egyik legtöbbet kutatott, vagy a társadalom által legjobban ismert eseménye. A történeti kutatásnak is nagyon-nagyon komoly fókuszában volt. Amióta történettudomány létezik Magyarországon, nagyjából a 18. század óta, nagyon sok forrás került kiadásra, illetve került elő. Olyan új írott forrás, ami jelentősebb lenne, szerintem már elég régóta nem került elő, viszont a forráskritika és ezeknek a forrásoknak a hasznosítása, én azt gondolom, hogy nagyon komoly előrelépés mutat az elmúlt időszakban, hiszen vannak olyan eredmények, akár régészet területéről, antropológia, tehát nagyon sok olyan társtudomány eredményei vannak, amelyek lehetőséget adnak a már ismert források pontosabb megértésére, és éppen ezért a forrásokat mindig újra és újra elő kell venni, tehát nem elég abba belenyugodni, hogy már ezt az elődeink feldolgozták, és jól van az úgy. És hát én azt hiszem, mind a hármunk nevében mondhatom, hogy mindannyian futottunk bele olyanba, hogy volt egy-egy forrásban, akár a magyar fordításában, akár a szakirodalmi feldolgozásában egy-egy pontatlanság, vagy egy-egy olyan rész, amit már a újabb események és újabb ismeretek tudatában már más gondolunk, vagy akár egy pontatlan fordítás belefér a dologba, hogy hiszen aki fordította, ő is csak ember, és mindenki hibázhat. Tehát ilyenek vannak, és ezeknek az újra és újra gondolás, újra elővétele mindenképpen előre viszi a történettudományt, és én azt gondolom, hogy az olvasó számára is fontos, hogy minél pontosabb képet kapjon az eseményekről.
3: Ezekben ezt történészek gyakran szokták mondani, hogy hát munkánk nehézsége az, hogy nagyon kevés a forrás. Na ez Mohács kapcsán nem igaz. Bámulatos forrásbőséggel van dolgunk, nem csak Magyarországról, csak a Csehkirályságból, hanem egész Európától, de akár ide vehetjük még az oszmán forrásokat is, amelyek terén még mindig van egy csomó lehetőség, és abban bízunk, hogy nem áll meg ez a lendület, és újabb oszmán kútfők kerülnek majd a tudomány, vagy a közvélemény honlap terébe. A mi munkánk velejétel abban rejlik, hogy egy-egy részletet képesek vagyunk más szemmel látni, hiszen mégiscsak fegyver és hadtörténészek vagyunk. Tehát ami egy irodalmi történész vagy egy kiváló filológus számára egy egyszerű magyar szóra átültetett szerkezettel megoldható, ott mi problémákat látunk akár, és olyan lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk azonosítani ezt a konkrét tárgyat. És itt nagyon sokszor egész kardinális eltérésekre bukkatunk a munkánk során. A másik pedig a saját kutatásaink. Dominik huszitákkal, cseh katonákkal, szekérvárakkal foglalkozik, tehát sajátos nyelvismeret révén alaposan rált egy olyan területre, amely talán kevésbé reprezentált Magyarországon, illetve jó magam a városi katonaság, a mozgósítás oldaláról igyekeztem 2023 óta különös lendülettel kutatásokat végezni, és bár ezek apró nüansznak tűnhetnek az olvasók közönség számára, de sokszor az ördög a részletekben rejlik.
1: Javítsanak ki, hogyha rosszul tudom. Az az én ismeretem, hogy a Mohács tulajdonképpen általános megnevezés, mert hogy a csata konkrét helyszínét nem tudjuk. Tehát ebből kifolyólag még lehetnek régészeti meglepetéseink?
4: Előbújik belőlem is a hadtörténész, hogy ugye alapvetően a középkorban egy csata, főleg, hogyha mindkét oldalon több tízezer ember vonul föl, akkor az nem szűkíthető le egyetlen mezőre, hanem ott van napokkal előtte, kimenettől függően akar még utána is, úgynevezett előcsatározások zajlanak. És Mohács esetében ez gyakorlatban azt jelenti, hogy egy ilyen 20-80 kilométeres területen zajlottak az összecsapások, gyakorlatilag augusztus 24-től kezdődően, az egész mohácsi teraszosíkon. A feltett kérdésre, hogy lehet nekem még új eredmények, illetve lehet-e majd szűkíteni a fő összecsapásnak a helyszínére a területet? Határozottan igen, viszont türelemmel kell lennünk, és meg kell várnunk, amíg befejezik a feltáró munkát, illetve kiértékelik az eredményeket, mert mutatkoznak olyan területek, ahol hevesebb összecsapásnak a nyomai láthatók, viszont idő még eldől, hogy ezek közül melyik volt az úgynevezett fő összecsapás.
2: Én azért annyiban tovább mennék, hogy nagyon pontosan már földrajzilag is elhelyezhető, hogy hol vívták a csatát. Tehát olyan régészeti nyomok vannak, amik nem hagynak kérdést, például a magyar oldal gyalogsága lemészárlásának helyét illetően, illetve hát, ahogyan Dominik is említett, azért jó néhány olyan lelecsűrűsödési hely van, ami nem utalhat másra, mint az, hogy ott csatát írtak. Ami viszont még nincs meg, az a csatában elesettek tömegsírjai. Ugyanis az ismert tömegsírok, ahogyan azt a szegedi kiváló antropológusoknak a kutatásaiban bizonyították, Márfi György nevével fémezett kutatásokról beszélek, azok nem a csatában elesettek, hanem a csata utáni második nap az oszmánok által tömegesen kivégzett, lemészárolt katonáknak, illetve fogságba esett embereknek a maradványai. Többsége nem a csatában esett. Viszont valahol ott kell lennie annak a sok embernek, akik a csatában estek el, ezt még nem sikerült lokalizálni. Ez lényegében tű a szénak az alban keresés, de kollégák dolgoznak, és előbb-utóbb meg lesz.
3: Hozzá, hogy az első tömegsírokat is még véletlenszerűen találták meg, amikor a Tito elleni harcra készült a Magyar Népköztársaság, akkor honvédelmi munkálatok, földmunkák keretében bukkantak rá az első tömegsírokra, tehát néha szerencse is kell ehhez a vállalkozáshoz. Mohács szó kapcsán nyilván ezt a hadjáratot a záróakkordjához, a mohácsi csatához, a zenitéhez kötjük, azonban ahogy a könyvben is, hogy a Mohács katonáiról írunk, mi inkább egy hadjáratban gondolkodunk, hiszen nem ért véget a történet 1526 26. augusztus 29-én az esti órákban, hanem bizony utána az oszmán had továbbvonult, az uralkodót ugye keresték sokáig, illetve az ország jelentős részét feldúlták az oszmánok. Későbbi oklevelekből, 1527-ből például vannak leírások, illetve megpróbálták megszerezni lokálisan az ellenállást is különböző helyeken. Tehát Isten igazából mi lezárjuk Mohácsot augusztus 29-én, de nem feltétlenül kellene. Valószínűleg a tudomány nem is fogja tudni, hiszen annyi ember, annyi kiváló szakértő dolgozott válvetve ebben a munkában. Történészek mellett, művészettörténészek, irodalomtörténészek, antropológusok, de még gazdaságtörténészek is, diplomáciatörténettel foglalkozók, és régészek, és még sokan-sokan mások, hogy ennek az óriási munkának még lesz sok gyümölcse.
0: Nagy L. István, a Mohácsi csata, valamint Kozák Kígyósi Szabolcs és Tóth Dominik Mohács katonái című könyvéről beszélgetett a szerzőkkel, Veresemese Gyöngyvér.

0: A Nekünk Mohács címet viselő regény oldalain a középkori magyar királyság tragédiájának részleteit árulnak elénk. Méghozzá két abszolút főszereplő, Második Lajos és felesége Habsburg Mária szemszögéből. Mindkettőjüket arra nevelték, hogy uralkodjanak, házasságukkal pedig birodalmak egyesüljenek. Mind ismerjük a történet végét, de annál kevesebbet tudunk az oda vezető útról. Eddig még akár teljesen szokványosnak is tűnhet a regény. A könyv ellenben azért különleges irodalmi ritkaság, mivel ketten írták. Míg Smölcz Margit a királyné, Csészabó Sándor a király hangján szólal meg. Egy nagy szerelem és egy szomorú csata története tárul a szemünk elé. Hogyan történhetett, hogy sokak jó akarata sem volt elég egy ország megmentéséhez? A két szerzővel még az ünnepi könyvhéten beszélgettem a műről. Itt tartom a kezemben a frissen megjelent Nekünk Mohács, a királyi pár regénye 1521-1526 című regényt, amelynek az az érdekessége, hogy két szerző tollából született, Smölcz Margitnak és Csészabó Sándornak köszönhetjük. És akkor rögtön felmerül az emberben a kérdés, hogy hogyan oldják meg a szerzők a történet szálszövést, kinek mi a szerepe?
1: Az alapkoncepció az hamar megszületett, hogy a király hangján és a királyné hangján szólalunk meg, de sokat törtük a fejünket a jelenetfelosztásokon, a fejezetek elosztásán. Végül aztán, amikor nekiálltunk írni, akkor pedig napi kapcsolatban voltunk, messengeren, összeültünk fejezetenként, szóval nagyon szoros együttműködés volt.
0: Kiinduló dátumunk 1521, amikor Mária megérkezik Magyarországra, hogy feleségül menjen Második Lajoshoz. Ez a momentum az, aminél elindul a történet?
2: Igen, hát ahogy a alcím mondja, a királyi pár regénye, tehát igazából ez az ő kapcsolatuknak, az ő házasságuknak a regénye, aminek a mohácsi csata vetett véget, mert Lajos ott elhalálozott. Mária szemszögéből megismerik az országot, tehát ő kívülről, egy másik kultúrából, egy másik fajta udvari életből. Tehát az neki az egy sokk is volt, meg egy tanulási folyamat. Hát Lajos meg szintén gyakorlatilag egy nagy gyerekről van még szó, vagy egy kamaszról. Tehát ő meg a felnőtt korba tanul bele ebbe az időszakba, és igazából ezt a bontakozó kapcsolatot szakítja félbe, hogy a borító is mutatja egy ilyen szakadással a mohácsi csatának a tragédiája.
1: Megtanultuk az iskolában, hogy mi vezetett a mohácsi csatához, de egyrészt azóta kijött egy csomó új tanulmány, sok minden új dolog van, ami tudható, másrészt pedig szeretünk volna ezzel játszani, hogy különböző nézőpontokból is nézzük meg ezt, egy női és egy férfi nézőpontból is.
0: Mi a mérce, mi alapján lehet ezt beosztani, hogy kinek mennyi szava jut ilyen formában a regényben?
2: Margit az elismertően a női sorsoknak és a női nézőpontnak a krónikása, én meg inkább ilyen férfias regényeket írtam, tehát ezen külön nem kell dolgozni, és így felelgetünk.
0: Ezt kellett összefésülni, ügyesen?
2: Hát úgy a csomópontokat néztük meg, hogy én idáig viszem el az én részemet, és akkor szó szerint ugyanazzal a mondattal, amivel én befejezem, ő azzal a mondattal kezdi, de az a mondat egész más fog jelenteni nála. Tehát ez egy ilyen érdekes játék volt. Hát meg sokat olvastuk egymás szövegét, volt, hogy igazítottunk, és azt általában el is fogadtuk, amit a másik mondott.
0: És hát eleve honnan jött ez az ötlet, hogy akkor fogjanak össze, írjanak közösen egy regényt? Az 500. évforduló az egy jó kiinduló pont, de hogy ebben a formában szülessen akkor valami, ennek ki volt az ötletadó?
1: Sanyié volt az ötlet, hogy írjuk meg Mohács történetét. Korábbi írói barátsága miénk, egymáshoz fordultunk, hogyha megakadtunk egy-egy jelenetben, tehát ilyen szempontból tudtuk, hogy tudunk együttműködni. 3 éve adtuk be talán egyszer egy pályázatra ezt a tervet, nem nyertünk, viszont onnantól fogva dédelgettük ezt az ötletet, dolgoztunk, kutattunk.
0: Érdemes megemlíteni, hogy Margit könyvtárosként dolgozik, míg Sándor vallástörténész végzettségű, tehát hogy mindezek azért nagyon sokat segíthettek a kutatás folyamatában, feltételezem én. Ez a csapás irány is talán adott volt.
2: Hát és mind a ketten tudjuk, hogy kell forrásokat találni, hogy kell forrásokat faggatni és értelmezni, mert főleg itt a Mohács környékén nagyon sok olyan találkoztunk, hogy biztos nem új volt, csak így akarta megírni az úriember, akár kortárs forrás is, de inkább egy ilyen tanulási folyamat, amíg az író megtanulja, hogy mit hogyan épít be, és már mind a ketten úgy érkeztünk ez a kézirathoz, hogy ezt azért már tudtuk. És az is érdekes volt, hogy nagyon hasonlóképpen gondolkodunk arról, hogy hogyan használjuk a történelmet, és ez is segített szerintem abban, hogy tudtunk együtt dolgozni.
0: Mennyire tartották tiszteletben a történelmet? történelmet, tehát is kérdeztem, hogy mennyi a fikciós elem, mert hát nyilván egy regényt azért csak úgy ír meg az ember, hogy vannak benne olyan momentumok is, amelyeket ezek szerint akkor közösen találtak ki, ezt is nyilván le kellett valahogy egyeztetni.
1: Hát ragaszkodtunk a történelmi forrásokhoz, ez nem is volt kérdés, de azon felül, ami tudható, nyilván az emberi lelket vizsgáljuk, és hozunk be olyan motivumokat, amelyek teljesen újak, tehát minden regény tartalmaz fikciót, ez is tartalmaz fikciót, de azt hiszem, hogy olyan fikció ez, amely picit emeli a történetet és hozzátesz.
0: Milyenkor a legnehezebb, amikor van egy dokumentált ténysorozat, ráadásul a történelmünk ilyen jelentős momentum, mint Mohács, és ehhez kell hozzátenni valamit, ami színesíti, talán érdekesebbé teszi, vagy legalábbis megfejthetőbbé teszi.
2: Hát vannak a történelmi tények, és vannak az emberek, akik ezt átélték, és a regénynek mi azt a feladatot adtuk magunkba, meg szerintem általában ezt az írók azt mondják, hogy azok az emberekről ír, akik ezt átélték. Tehát azt tudjuk, hogy Lajos például majdnem persze pontosan mikor indult meg a rohamra, de azt nem tudjuk, hogy mit gondolt közben. De a regényből megtudhatjuk, hogy az író szerint mit gondolt közben. Tehát mi úgy kezeljük a történelmet, hogy a tényeket tiszteletben tartjuk, és nem módosítjuk akkor, hogyha könnyebb lenne néha, meg izgalmasabb lenne, viszont amit azok kereteznek, mi azt megtöltjük egy olyan tartalommal, hogy az emberi lélek, meg az embereknek a gondolkodása, érzelmei hogyan vannak benne. Például nagyon érdekes volt, amikor összeveszik a királyi pár, ez is dokumentálva van, hogy a követek mennek egyik szállásra a másikra, és akkor próbálnak közvetíteni, hogy ők ezt hogy élték meg, tehát hogy beszélték meg ott a tanácsadóikkal, az udvarhölgyekkel, a diplomatákkal, a követ, aki próbált közvetíteni köztük. Tehát egy nagyon emberi történet tud ebből jönni. Én történelmet is tanítok, és én igyekszem nem szárazon, és ezeket próbálom mindig belevinni, és ezt általában szokták is értékelni, hogy ja, hogy ő is egy olyan ember volt. Annyi idős volt, mint én, ugye rácsodálkozik a gyerek, mondom, igen, annyi idős volt, és akkor lovagolt ki. És akkor már is közelebb van, és az olvasók is szerintem ezt szokták értékelni.
1: Regényíróként ez a gyönyörűség, hogy találjuk meg a motivumait azoknak a figuráknak, akiket megszemélyesítünk, tényleg legyen egy személyiségfejlődés. Ugye itt nem sok év alatt játszódik a történet, de mégis meg kellett mutatni az ívet, hiszen egy ifjú szerelmes pár oda jut a mohácsi csatáig.
0: Na és milyen képük rajzolódott ki a két főszereplőről, Máriáról és Lajosról? Milyen embernek ismerték meg önök őket azáltal, hogy életre keltették azt a két történelmi figurát.
1: Habsburg Mária azután, hogy ugye a mohácsi csata lezajlott, 17 tartományt kormányzott, tehát a Brüsszel gazdagsága neki köszönhető, ő alapozta meg tulajdonképpen. Szóval én igyekeztem királynévé alakulni az elmúlt évben, és szerintem ez át fog jönni a regényből is, hogy ő egy különleges nő. Több nyelven beszél, széles műveltségű.
0: Na és mi a helyzet második Lajossal? Az ő képe mennyit változott a regényi megírása során?
2: Hát az én szememben ő nagyon sokat nőtt, mert a Lajos általában, aki tud róla valamit, azon kívül, hogy belefulladt ugye a cselepatakba, ami nem a cselepatak volt, de ez majd a regényben is kiderül, hogy ő egy ilyen parti arc volt, csak a bulinak élt, csak a bálok, meg táncolt, meg ilyesmi. Nem, ő egyszerre küzdött a maga hormonjaival és egyéb dolgokkal, de ugyanakkor jót akart és uralkodni akart, és valószínűleg tudott is volna, ha még akad neki kicsit több idő, és hát ő egy rettentő rossz történelmi helyzetben és korban kapta meg a királyságot, amikor igazából nem tudom, hogy mennyi mozgástere volt, de az én szemben sokat nőtt, tehát ő nem csak az a nagyon kis egységú szerencsétlen alak, amit úgy sokan gondolnak róla. Ezt próbáltuk a regénybe is megmutatni.
0: A Csészabó Sándor és Smölcz Margit által közösen írt Nekünk Mohács című regényről beszélgettem a szerzőkkel.

0: Végezetül pedig essen szó egy rendhagyó pécsi játékkiállításról a témában. Senk Károly 50 éve megálmodott és 20 éven át gyártott aprócska műanyag figurái nem csak kizárólag otthoni játékul szolgáltak több generáció számára. Az egykori csömöri lakatos és műanyag feldolgozó egy nyugat-németországi rokon látogatás alkalmával ismerte meg a Playmobil játékokat. Hazatérve pedig megalkotta a mini emberkék magyar változatát. Annyit módosított rajtuk, hogy a figurák derékban nem hajlíthatóak, így terméke nem számított hamisítványnak. Pécset most lelkes gyűjtők segítségével, egy hatalmas terepasztallal és a harcok megelevenítésével emlékeznek a kerekéfordulóra. Bámulatos látvány lehet a Mohácsi csata jelenete, amelyet a történelmi dátumnak megfelelő számú, vagyis 1526 figurából raktak össze. A kiállítás, amelynek a játékkatonák színes világa, 50 éves a Senk Károly féle mini emberke címet adták. Október 18-áig látogatható a Pécsi Jannos Pannonius Múzeum S12 kiállítóterében. Simon Béla, a múzeum igazgatóhelyettese mutatta meg a nem mindennapi játék kiállítást Bicsák Eszternek.
1: Különleges tárlat mellett állunk most, ami nekem biztosan a gyerekkoromat idézi, nem véletlenül. Kicsi műanyag katonák egy mostani népszerű műanyag játéknak az őséről vagy másik változatáról beszélünk, és ebből most különleges mohácsi hadszíntér keletkezett. Mi ennek a története?
2: Hát ugye itt a Senk Károly által gyártott mini emberkéről beszélünk, ami ugye az 1970-es évek végén született Magyarországon, és a német gyártó volt a gyorsabb, tehát igazából a magyar változat a más. És itt a Mohácsi 100 emlékév apropóján készítettünk egy 1526 plusz egy figurából álló diorámát ebből a játékból, ami a Mohácsi csatát ábrázolja.
1: Itt vagyunk mellette, és hogyha ránézek, akkor ugye próbálom a rádióhallgatók számára átélhetőbbé tenni, így rádió mikrofonon keresztül nehéz. Gyakorlatilag csapatokat állítottak fel a kis figurákból. Volt, aki ezt megtervezte? Mennyire tud egy ilyen valamennyire is élethű lenni?
2: 5x3 méteres alapterületről beszélünk.
1: Van, hogy egy kisebb szobaméret tulajdonképpen.
2: Igen, és az volt a cél, hogy a Mohácsi csata hőseinek, a keresztény sereg hőseinek, áldozatainak emléket állítsunk, és emléket állítsunk Lajos királynak, mert mégiscsak egy fiatal emberként odaállt egy sereg élére, és próbálta megmenteni az országot.
1: Keresem Lajos királyt, hol van Lajos király? Nyilván középen kell való keresni, de azt hiszem, hogy elrejtették őt ugye a védők között. Igen, ott van az ő páncélja, illetve a sisakja csillog, ugye?
2: Igen, egy ezüst. Ez az úgynevezett fémgözöltek technológiával készült páncél, amikor ilyen szép ezüstös csillogósra fémgözölték a páncélt. Ezzel is próbáltuk őt kiemelni, hogyha megnézzük, a többi figurán nincs is más páncél.
1: Őt közre fogják, ugye, azok, akik ott az első sorban harcolnak, azért alapvetően az első vonalban van.
2: Igen, erről a játékról, ugye a Senk Károly által gyártott figurákról, amit sokan öltöztetős katonának hívtak a 80-as években, tudni kell, hogy ezek nem korhűek, tehát nem ólomkatonák, nem úgy néznek ki a figurák, mint a valóságban, hanem próbáltak színes játékot gyártani az alkotók, és mi ebből próbáltunk egy terepasztalt készíteni. Nyilván nem lehet a valóságot bemutatni, nem tudunk 60 ezer figurát kiállítani helyszükében sem, de azért utána olvastunk a korabeli forrásoknak, az azóta született tudományos munkáknak, és akkor az alapján próbáltuk rekonstruálni a török-magyar hadmozdulatokat, a jobb szárnyat, a bal szárnyat, a derékhadat, tehát amennyire lehet, a kisfalut, amit Brodarics látott, és akkor ez...
1: Brodarics volt, aki a történetírásában később ráhivatkozva ismerjük Mohácsot, ő írta meg a történetet.
2: Hát igen, Brodarics egy olyan személy, aki ott volt a csatában, és tehát az ő forrása viszonylag a leghitelesebbnek számít, és ugye mi ez alapján próbáltuk felállítani. Gyakorlatilag a csatának azt a pontját próbáljuk bemutatni, amikor megindul a derékhad, és még úgy érzik a magyar vezérek, hogy még győzhetünk. Tehát a jobb szárny támadása már támadásban van, és ott már egy komoly csata zajlik, és elindul a király a derékhaddal a törökök ellen.
1: Kicsit magyarázatot kérek, ugye a derékhad az itt van előttünk, ott találtam meg Lajos királyt, ugye amögött már zajlik a csata, ott már el is estek katonák, arra mondta, hogy az a jobb szárny, és nagyon jól látszik a hatalmas török túlerő egyébként, ezt látom, ezt azért igyekeztek ábrázolni.
2: Igen, gyakorlatilag úgy oldottuk meg, hogy 1000 török figura és 526 keresztény sereghez tartozó figura szerepel a terepasztalon.
1: Kiket volt nehezebb öltöztetni, hogy úgy mondjam, a törököket vagy a magyarokat? Mert én úgy emlékszem ebből az általunk annak idején emberkésnek nevezett játékról, hogy azért kevés ilyen török szerecsen és egy egyéb ruházat szerepelt benne, inkább több a magyar, a huszáros.
2: Igen, ez egyébként nagyon érdekessége a játéknak, hogy a huszárok, a hunyadiak, a western téma jóval nagyobb darabszámban jelent meg, mint a török, viszont egyik gyűjtő barátunknak hála sikerült ezt az 1000 törököt összeállítani. Hát nem volt egyik, se volt egyszerű, technikailag sem, mert ugye nem annyira jó minőségű műanyagból készültek, van, hogy a turbán nem passzol a figura fejére.
1: Nekem is gyakran lepattant annak idején.
2: Nem kis munka volt ezt összeállítani.

mai adás, amiben három mohácsról szóló új könyvvel, illetve egy különleges pécsi játék kiállítással foglalkoztunk, ezzel a végéhez ért. A felelős szerkesztő Bödő Anita, valamint hangmérnök kollégám Schwarz Nora nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Szabolcs.

4 óra van. Vagyonosodási vizsgálat indul politikusok ellen. Nyilvánosságra hozták a 20 évvel ezelőtti kormányülések jegyzőkönyveit. Marad a kellemes őszi idő. A mikrofonnál a szerkesztő Petz Gábor Olivér. Köszöntöm Önöket! Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra, valamint miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthattak ellenőrzésre. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reform terveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Tegnap volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett Összödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több tucat összecsapás történt a fővárosban az utcákon. A szolidaritás elve a magyar egészségügy egyik legnagyobb, megkérdőjelezhetetlen értéke, közölte a Magyar Kórház Szövetség 38. siófoki kongresszusa alkalmából. Mint írták, a közfinanszírozott állami rendszer a társadalmi összetartozás garanciája, azt az alapelvet képviseli, hogy a gyógyulás és az ellátás nem a kiváltságosok, hanem minden magyar állampolgár alanyi joga. Hozzátették, a biztonságos és hozzáférhető beteg ellátásnak, mindenki számára elérhető közszolgáltatásnak kell maradnia. A Vatikánban jövő héten mutatják be a kárpátaljai görögkatolikus püspök Romzsa Tódor vértanúságát feldolgozó magyar filmet. 1947-ben a szovjetek azért gyilkolták meg a püspököt, mert nem volt hajlandó engedni a követelésnek, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. Romzsa Tódort 2001-ben boldoggá avatták. A film rendezője Bokor Attila azt mondta, az alkotás az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és a hit melletti kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról is szól. A címszerepben Dér Zsolt látható. Ismét szabadon elérhető néhány kormánykritikus hírportál Venezuelában. Összesen 16 honlap feloldását regisztrálták, azonban csak nem 200 továbbit még mindig blokkolnak. Az állami telekommunikációs hatóság szerint az intézkedés célja, hogy

0: ismét biztosítsák az információs csatornák elérhetőségét. A hírportálok tömeges blokkolása 2014 után erősödött fel a dél-amerikai országban. Több közösségi oldal és üzenetküldő alkalmazás is elérhetetlenné vált. Itthon földrengés volt Nagykálló térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tegnap este 2,7-es erősségű földmozgást regisztráltak. Károkról nem érkezett jelentés. Változóan felhős lesz az ég, emellett több órás napsütés várható, csak néhol lehet egy-egy futó zápor. Napközben 23-28 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos felhős időre számíthatunk, akár 30 fok körüli csúcsértékekkel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonulzenében fennmaradt hagyományát mutatjuk be. Műsorunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéjéből válogatunk, különös tekintettel a falusi vonósbandák által játszott dudautánzó dallamokra. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A duda hosszú évszázadokon keresztül meghatározó hangszernek számított a Kárpát-medence és egész Európa zenekultúrájában. A kutya, kecske vagy birka bőrből készült zeneszerszám hazai népszerűségét jól példázza, hogy a táncmuzsikáink legkorábbi 16. századból származó írott emlékében már egyértelműen felismerhetőek a magyar duda játék sajátosságai. Bár a harcterekről, mint jelző hangszert a török síp idővel kiszorította a dudát, a hazai főúri udvarokban még sokáig elengedhetetlen kelléke maradt az ünnepi összejöveteleknek és táncmulatságoknak. Az arisztokrácia zenei igényének változásával a dudamuzsika lassanként eltűnt az előkelő udvarházakból, művelői pásztorok, elsősorban juhászok és kanászok lettek. A magyar nyelvterület szegényebb vidékein, ahol a gazdák nem tehették meg, hogy vonós bandát fogadjanak, egészen a múlt századig megmaradtak a duda szóval kísért lakodalmak vagy farsangi mulatságok. Ilyenkor gyakran társult másik muzsikus is, klarinétos vagy hegedűs a dudás mellé.

A Duda a magyar lakta vidékek közül, a Dunántúlon, a Palócföldön és Szeged környékén maradt fenn a 20. század elejéig. Használata a nógrádi falvakban tartott legtovább, ahol a pásztor családok az 1920-as, 30-as években még tovább örökítették a hangszer elkészítésének és megszólaltatásának sok száz éves tudását, a helyi parasztság pedig igényelte is a Duda szóval kísért mulatságokat. A magyar nyelvterület egyes részein, a falusi vonós bandák dallamaiban még ma is fellelhetőek olyan darabok, melyeket maguk a zenészek is dudanótának tartanak. Különlegességük, hogy a Duda hangzásának tudatos utánzása a Duda-szerű megszólalás jellemzi őket. A prímás, a megfelelő hatást a hegedű húrjainak áthangolásával, vagy egy olyan játékmóddal éri el, ahol az üres húrok egy oktávval mélyebben folyamatosan zengenek a nóta megszólaltatása közben. A témában jártas néprajzkutató Agócs Gergely szerint ezek a Duda utánzó nóták, mint például a Kürti zenekar által játszott Kutya Dudának a nótája, régen a prímás tehetségének bemutatására is szolgált, hiszen csak a legügyesebb zenészek tudták megszólaltatni hegedűjüket úgy, hogy az a Dudához hasonlatos hangot adjon ki.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonószenei hagyományáról volt szó. Zenei összeállításunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéiből hallhattak válogatást, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott duda utánzó dallamokra. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda Téf Anni vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Létszámhiánnyal küzdenek Kolozs megye iskolái. Diákokból és tanárokból sincs elég. A cél nemes, de a gyakorlat sántít. Meleg ebéddel helyettesíteni a tejkifli programot a Hargita megyei önkormányzat. És most jöjjenek a részletek. Mindenek előtt arról számolunk be, hogy 49 új hallgatóval és 15 friss diplomással ünnepelte tanévnyitó rendezvényét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Zentán az anyaország támogatásával 30 évvel ezelőtt kezdődött meg a magyar nyelvű agrármérnök képzés a Vajdaságban. A tanévkezdés alkalmából diplomaosztóra is sor került. További részletek Ternovác Istvántól.
2: A magyar nyelvű agrármérnök képzés a Vajdaságban megkönnyíti a mezőgazdaságban boldogulást kereső fiatalok szülőföldön maradását, és nem utolsó sorban a képzésnek otthont adó város hírnevét is öregbíti. Búrány Hajnalka, Zenta polgármestere.
3: 30 évvel ezelőtt Zentán mertek nagyot álmodni, és létrehozták a Prosciencia Natura alapítvány jogelődjét, és ezzel elkezdődött egy olyan építő jellegű munka, ami meghatározta azt gondolom a város arculatát az elmúlt 30 évben. Alapvetően egy nagyon jó együttműködésünk van az alapítvánnyal, és aki egyetemi tagozatokkal, hiszen intézményrendszerileg nagyon szépen beilleszkedtek.
2: Szinte alig van olyan magyar lakta település a Vajdaságban, ahonnan ne lett volna hallgatója a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központjának. Kulcsár Sarolta, programkoordinátor.
4: Vajdaság egész területéről érkeznek hozzánk a hallgatók. A mai nappal 570-re kerekedett a végzett hallgatóink száma, akik a vajdasági térségben agrárértelmiségi hálót képeznek. 49 felvett első éves hallgatónk van most. Külön öröm számunkra, hogy az alap- és mesterképzést végzett hallgatóink közül többen választották, hogy a PhD képzésüket is a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem valamelyik doktori iskolájába szeretnék folytatni, úgyhogy jelen pillanatban 10 vajdasági PhD hallgató tanul a MATE doktori iskoláinak valamelyikében.
2: Lengyel László tagozatvezető is elégedett a mutatókkal.
5: Nagyon-nagyon sok év után az aktív hallgatói létszám tagozatunkon elérte a 150-et. Mi igyekszünk a legkorszerűbb módszerekkel, széles körű partnerség bevonásával olyan képzést nyújtani a hallgatóknak, ami már nem csak annyira a tárgyi tudás megszerzésére, hanem azoknak a készségeknek a kifejlesztésére és megszerzésére szolgál, amivel ők aztán sikeresek lesznek a közösségünkben, boldogok, elismertek lesznek az ágazatukban.
2: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem 6 kampuszt működtet az anyaországban. Emellett 5 határon túli képzési központban segíti az oktatást. Bújdosó Zoltán, a MATE oktatási rektor helyettese.
6: Az első és legfontosabb, amiért a népszerűsége nem csökken a képzési központnak, az agráriumnak a egyre fontosabb szerepe, hogy a napjainkban, különösen az elmúlt évtizedek klímaváltozási problémái, fenntarthatósági vízgazdálkodási problémái azok, amelyek egyre inkább érdeklik a fiatalokat, hiszen tulajdonképpen a jövőnket ez határozza meg, az ő tanulmányaik utáni munkájuk fogja ezekre a nehéz kérdésekre megadni majd a választ. Másrészt pedig, ami szerintem nagyon fontos, az a áldozatos munka, amit a kollégáink végeznek, nem csak a zentai, hanem valamennyi határon túli képzési központunkban, személyes jelenléttel az anyaországból támogatva az itteni oktatókat eljönnek, és az itteni fiataloknak példát mutatva, új ismereteket átadva próbálják azt a minőséget képviselni, amely versenyképes diplomához tudja juttatni a fiatalokat.
2: A kispiaci Huszár Viktória a tanévkezdés alkalmával vette át frissen szerzett mérnöki diplomáját.
7: Ez a mezőgazdasági mérnöki képzés minden részre kiterjedő tudást adott, egészen a innovatív megoldásokig.
2: A zentai Kovács Zsolt is most vette át oklevelét.
8: Ez a képzés egy olyan alapot biztosít, amelyben látom magamat, hogy milyen úton, milyen jövő felé tudok én is haladni, valamint a kollégáim.
1: Szeptember 7-én megkezdődött az új tanév Romániában. Az iskola kezdés a magyar anyanyelvű általános iskolások számára új, a kommunikációra fókuszáló román nyelvoktatást hozott. Kolozs megye vidéki települései létszámhiánnyal küzdenek mind a diákság, mind pedig a tanerő szempontjából. A részletekről Kerekes Adel Haidát, a Kolozs megyei tanfelügyelőség főtanfelügyelő helyettesét, Ferenc Ádám kérdezte.
9: Általános iskolában változik a román nyelvnek az oktatása.
10: Ez az új tananyag, ami megjelent, nagy változásokat nem hoz. Én megkérdeztem azokat a tanárokat, akik a magyar iskolákban tanítják a román nyelvet, és azt mondták, hogy inkább kibővített bizonyos tevékenységeket, ami segíti a tanárt és ugyanakkor a diákot, hogy jobban megértse a román nyelvet, és azt jobban meg tudja tanulni. Tehát én azt mondom, hogy ez egy jó dolog. Persze, hogy a hatásait csak majd 4 év múlva fogjuk látni.
9: Évről évre felmerül, hogy a magyar anyanyelvű diákok mekkora százalékban választanak anyanyelvi oktatást és román nyelvű oktatást. Ahogy telnek az évek, úgy csökken a magyar anyanyelv mellett döntők száma.
10: Kolozs megyében, ha a 9. osztályra gondolunk, mondhatni, hogy megteltek a helyek, Kolozsvárt főleg, ugye Kolozsvárnak más a vonzó ereje, viszont sajnos Dézsen például, meg sőt Kolozsvárt is a Brassaiban nem teltek meg rendesen a helyek. Ennek a magyarázat az sajnos, hogy kevés a diák. A legnagyobb lemosodolás vidéken van, és ottan látszik is, mert bizonyos iskoláknál csoportokat kellett, hogy összevonjunk, más iskoláknál pedig nem csak, hogy összevont osztályokba tanulnak, hanem meg kellett, hogy szüntessük azokat az osztályokat, és átcsoportosítani más városba. Tehát ez a tendencia létezik. Ennek a magyarázata egy, hogy bizonyos szülők, ha ki is kötöztek vidékre, vagy közel Kolozsvárhoz, vagy Tordárhoz, jobban megfelel nekik, hogy behozzák, ugyebár az úgymond központba, a városban, azért, hogy ne tanuljanak összevont osztályokban. Pedig ott is a minőségi oktatás megfelelő, de ez most már ízlés, hogy mondjam így, kérdése a szülő részéről. A másik ok pedig az, hogy nagyon sok a vegyes házasság. Ez nem lenne egy gond, ugyebár, viszont itt már a szülőtől függ, anyától vagy apától, hogy mennyire hajlandó a gyerekét megtanítani saját anyanyelvére.
9: Ugye itt felmerült hetekkel ezelőtt egy ilyen diskurzus, hogy Kolozs megyében van elég tanár, de valahogy mintha mindenki városon akarna tanítani, és nem mennének vidéki iskolákban. Erre van-e valami stratégia, vagy ezen hogy lehetne akár segíteni?
10: Hát nehezen, mert először is az a tanár, aki kimegy vidékre, lehet, hogyha lenne biztosítva neki, nem csak, hogy elszámolják az ingázási pénzt, mert van, ahol elszámolják, esetleg biztosítanának egy szolgálati lakást, lehet, hogy nagy segítség lenne anyagilag. A másik gond az, hogy a mai fiatalságnak az elvárásai jobb kör és nem biztos, hogy mindegyik közösség tudja ezt biztosítani nekik. A harmadik persze a diákok. Bizonyos vidéki iskolákban ugyebár a diákok elég gyengék, tehát ez is megerőlteti a kezdő pedagógust. És az utolsó az, hogy szerintem nincsenek felkészülve már az egyetemről. Nem maga az egyetem hibás, a kerettanterv és ahogy van a tananyag, nekik nagyon kevés a gyakorlati idejük, hogy a pedagógiát úgy pontosan el tudják sajátítani. Tehát szerintem erre a részre is több időt kéne fektetni, és akkor lehet, hogy rájönnek, hogy ki felel meg, vagy ki nem felel meg a pedagógusi pályának.
1: Tejet, kiflit, néha kekszet, jogurtot, almát kapnak 10 óra igyanánt a romániai diákok. A kormányprogram megosztja a lakosságot. Az eredeti cél nemes. Minden gyerek legalább napi egyszer jusson ennivalóhoz. Ám a változó minőség miatt előfordul, hogy a kukában landol az élelem. A Hargita megyei önkormányzat melegebb éddel helyettesíteni a tejkifli programot. Geréb Krisztina a székelyudvarhelyi Móra Ferenc általános iskolában járt. Itt kérdezte elsőként az intézmény diákjait.
11: Adnak ugye tejet, kekszet, meg mindenfélét, mivel hogy többen is vagyunk otthon, ugye testvérek, ezért fel tudjuk használni sütéshez, főzéshez, tejből pudingot, meg ilyeneket csinálni, vagy kiflikből hotdogot, vagy meleg szendvicset. Szerintem sok pozitívuma van.
12: Sokan meghagyják azért, hogy akinek szüksége van, az tudja hazavinni.
13: Van, amikor rossz a minőség, van, amikor jó. Hogyha jó, akkor meg szoktam itt tenni az iskolába, ha nem, akkor meg nem.
14: Nekünk az osztályközösségben vannak olyan diákok, akik szokták vinni, vagy odaadjuk nekik, és ők tiszta szívesen felhasználják.
15: Te nem szoktad elfogyasztani?
14: Hát az almát, azt megeszem, az finom.
15: Tifáni Rén, a Székelyudvarhelyi Móra Ferenc általános iskola igazgatója.
16: Valóban egy jó kezdeményezés volt ez annak idején, amikor elindult. Sok rászoruló diák van iskolánkban, akik még az is lehet, hogy ennyit kapnak élelmet egész nap, mint az iskolában. Így a társaik adnak is nekik, tudják, hogy rászorulók, így segítik.
15: Van olyan kritika, hogy nem mindig megfelelő a minősége.
16: Mikor friss, akkor finom, tehát elfogyasztják a gyerekek. teljes kiürlésű lisztből készült, egészséges, viszont ha megszárad, akkor van gond.
15: Ez így jó-e, hogyha tovább működik, vagy mit kéne változtatni ezen?
16: Jó, ez a tejkifli program, főleg, hogyha így most kaptak a héten almát is, tehát kiegészül, meg kifli helyett kekszet is. Valami mégis van, megunták egy idő után a gyerekek ugyanazt, valószínű ez is közrejátszik.
15: Mi történik azokkal a termékekkel, amik itt maradnak, amiket nem visznek el a gyerekek?
16: Kiürülnek a kosarak úgy nagyjából a tanítási órák végére. Láttam tanárként is, hogy utolsó órámon vannak gyerekek, akik vissza maradnak, megvárják, míg a többiek elmennek, és akkor felpakolják.
17: Sok a kritika.
15: Mondja Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.
17: És jogosak ezek a kritikák, hogy a péktermékek nem feltétlenül megfelelőek. Azt a programot, ami meleg ebéd néven pár iskolában, már Hargita megyében is működik, és jól működik, azt kellene kiterjeszteni teljes megyei szintre. Most készítünk egy felmérést ismét az iskolák és a szülők körében, és ezt felhasználva, érvekkel alátámasztva kérni fogjuk a kormánytól, ha lesz, és a tanügyminisztériumtól, hogy gondolják meg annak a lehetőségét, hogy egy olyan programot, amely nem feltétlenül örvend a legszélesebb népszerűségnek, és nem feltétlenül hozza meg az indításakor támasztott reményeket és eredményeket, nem lehetne helyettesíteni egy olyan programmal, ami sokkal egészségesebb, sokkal hasznosabb, és sokkal nagyobb elégedettséget váltana ki mind a diákok, mind a szülők körében.
1: Önkéntesek főznek, csomagolnak és viszik házhoz az ételt az időseknek, rászorulóknak az Ungvidéken található Kisdobronyi Református Gyülekezet szeretett konyháján. A 10 éve működő szolgálat a háború kitörése után még több embert állított a közös ügy mellé. Részletek Iváncsik Attilától.
18: A szeretett konyha munkája túlmutat a napi szükséges étel elkészítésén, a szeretetről, egymás segítéséről szól, hangsúlyozza Komonyi Katalin önkéntes szakásnő. Az étel mellett sokak számára a találkozás, a beszélgetés és az a tudat is fontos, hogy van kire számítaniuk.
19: Aki úgy maradt, hogy magányosan maradt, annak helyben van véve. Vagynak olyak, akik még ide felbírnak jönni, étkezni, és akkor ez az összetartó közösség, ami itt van, ez rendkívül itt mindenki önkéntes. Például én vagyok a legöregebb, már 75 éves, de megpróbálok mindent beleadni. Házias ételeket főzünk, nincs kiszabva nekünk, hogy mit főzünk. Megnézzük, hogy mi van a kamrába, ami nincs, azt hozzateszünk, már összepautolunk, hogy minden legyen, 3 fogás van mindig. Nekünk például sok ugorka van, és akkor van hál' Istennek. Mindenki hozzatesz. Például, ahol én lakok, a szomszédban is van egy olyan öreg asszony, hogy az már alig várja, kaput kicsukja reggel, már 90 fele jár, készít az edényt, kristálytisztán küldi vissza. Annyi erőt meg hitet, szeretetet kaptam az Istentől is, hogy ebbe a konyhába ki tudjam adni még a bennem lévő energiát. Erre kérem az Urat. Hát még egy pár évig.
18: 10 év alatt a Kisdobronyi Szeretett Konyha a helyi szociális segítségnyújtás alapkövévé vált. Hangsúlyozza Bernát Tamás református lelkipásztor. Kiemelte, a háború elhúzódásával egyre több a rászoruló.
20: 10 évvel ezelőtt az egész Ungi Egyház megyében elindult ez a kezdeményezés a felvidéki szlovákiai Magyar Református Keresztény Egyháznak a támogatásával. Egy csapi étteremben volt a közös főzés, amit a gyülekezetünk önkéntesei, diakónusai, presbiterei széthortak mind itt, mint is Ágteleken. És így működött több mint egy éven keresztül, utána pedig éveken át a Nagydobrony Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon konyhájával volt egy megállapodásunk, és a háború kitörése óta pedig itt helyben vitre erre bennünket a szükség, hogy még mindig kicsit hiányos körülmények ellenére itt tudjuk mi ezt gyakorolni. Mert akkor állt be a gyülekezet leginkább olyan módon, hogy mi is készítsük el. Mindenki tenni akart, emlékeznek még a háborúnak a kitörésére. Volt egy aktivitás, tenni akartunk, valamit tartani egymásban a hitet, a reményt, a jót, és több mint 25 asszonnyal kezdődött itt el a főzés. Sokan azóta már elköltöztek, vagy pedig külföldön dolgoztak, de amikor hazajönnek, újból beállnak és folytatják tovább. Tapasztalunk egy szükséget. Másrészt arra tanít az Isten, hogy jobb adni, mint kapni. És mi ezt meg akartuk tanulni. És 10 évvel ezelőtt a gyülekezet, ami egy adakozó, segítőkész gyülekezet, és az egész falura, falu közösségre igazat és el lehet mondani, ebben a formában kezdtük el gyakorolni. Tehát jelenleg 20 női és 5 férfi önkéntesünk van.
1: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Lehet azt mondani, hogy Géza jó író, vagy hogy jó rendező, jó költő. Ez mind igaz is. Külön-külön, ez így rendben is van. Csak hogy Géza ez mind együtt. És ezek összeadódva már egy másfajta jelenséget adnak ki. A Géza, mint kreatív elme, egy mítoszgyártó. Budapest mítoszának, sőt egy életmodell mítosznak a megteremtője. És ezt egészen unikálisnak tartom, írta Grecsó Krisztián íróköltő Bereményi Gézáról. Ő maga pedig azt írta magáról. A dalszövegeimből is, meg egyebekből is lehet tudni, hogy én általában önéletrajzíró vagyok, tehát alanyi író. Csak azt tudom használni, ami valóban megtörtént velem, amihez személyesen közöm van. Bereményi Géza versét hallják.

0: Bereményi Géza versét Dés László zenésítette meg, és Presser Gábor előadásában hallották. A felvétel 1993. január 13-án készült, és a Sose halunk meg című film főcímzenéjeként vált a legnépszerűbb magyar filmzenék egyikévé. A műsor Duba Szilvia, Rácz Dorottya és Pintér Edina készítette.
1: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Mai műsorunkban szépészeti kérdésekkel foglalkozunk, természetesen nyelvi szempontból. Mi az eredete a kölni, a parfüm és a rúzs szavunknak? Melyik nyelvből vettük át ezeket? A válaszokat Maticsák Sándor nyelvésztől, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárától kapjuk. A riporter Takács Tibor.
2: Honnan ered a rúzs szavunk?
3: A rúzs francia eredetű szó, a rouge, leírva rouge szó átvétele francia kiejtés szerint. Ennek jelentése vörös, a rúzs eredetileg és ma is leggyakrabban vörös színű. Ugye ismerjük a rúzs kifejezést a franciából, talán a Moulin Rouge, a vörös malom híres mulató nevéből. Maga a rúzs szó egyébként a latin rubeus szóból ered. Ugyanebből a szócsaládból származik a vörös színű drágakő a rubin neve, meg a rubeola, azaz a rózsa himlő, ennek alapja, hogy a kiütések halványpirosak, és a rubidium elemneve is.
2: Szintén fontos szépségápolási szer a kölni.
3: A kölni ma már általánosan használt szó a különféle illatszerekre. De eredetileg csak egyféle szer, a kölni víz neve volt, ebből jött létre a mai tágabb jelentés. Ennek a kölni víznek a története a következő. Egy bizonyos Johann Maria Farina, egy olasz származású német gyáros 1709-ben parfümgyárat alapított Köln városában. Az általa előállított illat teljesen más volt, mint az addig megszokott parfümöké, sokkal könnyedebb, frissebb illatot kreált. A recept ma is titkos, annyit lehet tudni, hogy citrusból kivont illóolajok, rozmarin, levendula és tiszta alkohol van benne, és évekig töltyfahordóban érlelik. Ez a kölni víz, azaz Kölnis Wasser, német nevén, hamar elterjedt, elsősorban a divat fővárosában Párizsban kezdtek rajongani érte, ott persze már francia néven Eau de Cologne-ként futott be nagy karriert. Az Eau a víz, a Cologne pedig Köln francia neve.
2: És honnan ered a parfüm szó? Ez is elég franciásan hangzik.
3: Igen, francia eredetű szó, ami a latin per fumum, azaz füstön át, füst révén kifejezésből származik. Ez arra az ősi eljárásmódra utal, amikor illatokat gőzöltek, füstöltek, így terjesztették a finom illatokat. A szóban tehát végső soron a latin fumus, füst szó rejlik. Maga a parfüm, az illatosító szerek használata nagyon régi időkre nyúlik vissza, már az egyiptomiak is használtak ilyesmiket, akár csak később a görögök, rómaiak, arabok. Az első parfümgyárat 1533-ban alapították a dél-franciaországi Grasse városában. A parfümök mértéktelen használatáról valószínűleg mindenkinek a francia királyi udvarok jutnak eszébe. Elsősorban azért, mert akkoriban a mosakodást mellőzték, úgy tartották, hogy a betegségek a pórusokon át vízzel kerülnek be a szervezetünkbe, ezért tartózkodtak a vízhasználattól. A parfüm pedig jótékonyan elnyomta a kellemetlen szagokat.
2: Nagyon sokan használnak körömlakkot.
3: Maga a lak szó arab közvetítéssel jutott Európába, oda a perzsák révén Indiából. Végső forrása az ókori indiai nyelv a szanszkrit, ennek a laksa szava, ez egy tölgyfajta gyantás nedvét jelentette. Eredetileg pedig azt a pajstetű félét, amelyik szúrásával ilyen nedvet fakasztott a fából. Szerencsére, amikor ma a hölgyek lakkot kennek a kezükre, abban már nincs pajstetű. Körömlakkot egyébként már az ókori Egyiptomban és Kínában is használtak időszámításunk előtt 3000 körül. Az első modern kereskedelmi forgalomban kapható körömlakkot az Amerikai Egyesült Államokban gyártották 1917-ben.
2: Ha már a körömlak szóba jött, beszéljünk egy kicsit a körmök ápolásáról.
3: Ha valaki a kezét szeretné ápoltatni, akkor manikűröshöz megy. Ez francia eredetű összetett szó, mesterséges szóalkotás, alapja a latin manus, azaz kéz, és a cura, gondozás, ápolás, szavak franciásított változata.
2: És a pedikűr?
3: Ebben a latin pes, pedis, azaz lábszó rejlik, tehát ez lábápolást jelent.
2: Végezetül beszéljünk még a púder szavunkról.
3: A púder leggyakrabban finom, por alakú kozmetikai anyag, arcpornak is nevezték régebben. Ez is francia eredetű, a poudre szóból származik, ennek jelentése egész egyszerűen por.
1: Kedves hallgatóink, a 2026. január 26-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. Az aszály és a tavaszi fagy nem csak a gyümölcstermesztőket sújtja, hanem a konzervgyárakat is. Hogyan tudnak ebben az alapanyag hiányos helyzetben talpon maradni? Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
3: A mikrofonnál a szerkesztő Pécz Gábor Olivér. Jó reggelt kívánok! Míg az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme, tart a nyomozás a letelepedési kötvények ügyében, továbbra is kellemes őszi idő várható. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A feljelentést július végén a Transparency International tette, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A portál közlése szerint a legfőbb ügyészségről először a központi nyomozó főügyészségre, majd a BRFK-ra került a feljelentés, ahol előbb kiegészítést, majd nyomozást rendeltek el. A fideszes Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett letelepedési kötvényprogram során 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez EU-n kívüli állampolgárok. 2017-es megszüntetéséig csak nem 20 ezeren vásároltak a kötvényből. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkeztek. Ma kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban. Összesen 10 párt indul. Az állami dumában 450 képviselő kerülhet be. Ezzel egy időben több helyen helyhatósági és regionális önkormányzati választások is lesznek. Dmitrij Medvegyev, a kormányzó, egységes Oroszország párt elnöke pártja győzelmére számít. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig azt mondta, hogy a választásokon való részvétel hozzájárul a közös győzelemhez. Ismét szabadon elérhető néhány kormánykritikus hírportál Venezuelában. Összesen 16 honlap feloldását regisztrálták, azonban csaknem 200 továbbit még mindig blokkolnak. Az állami telekommunikációs hatóság szerint az intézkedés célja, hogy ismét biztosítsák az információs csatornák elérhetőségét. A hírportálok tömeges blokkolása 2014 után erősödött fel a dél-amerikai országban. Több közösségi oldal és üzenetküldő alkalmazás is elérhetetlenné vált. Ma kezdődik itthon a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor,

0: Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Megöltek egy férfit az éjjel a fővárosban. A gyilkosság közterületen a 7. kerületi Akácfa utcában történt. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az ismeretlen elkövető a gyilkosságot követően elmenekült a helyszínről, a rendőrök keresik. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, emellett több órás napsütés várható. Csak néhol lehet egy-egy futó zápor. Napközben 23-28 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos felhős időre számíthatunk 25 és 30 fok közti csúcshőmérséklettel.
1: Műsorajánló.
2: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: 5 óra múlt 5 perccel.
2: Hajnaltáj. Hajnaltáj.
1: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
2: Reggel 5 és 6 óra között.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Szeptember 18-a péntek van, ma a Dianákat köszönhetjük. Most jön néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Rendkívüli aszály halmentéssel. A balatoni halgazdálkodás halastavait is megviselte a csapadékhiány. Van olyan tó, amely kiszáradt, így nyáron is halászni kellett.
4: Több tógazdaságunkban is nyári időszakban kritikusan leapadtak a vízszintek, ezért hát sajnos kényszerhalásznunk kellett, mentettük a halállományt, mert egy részét értékesítettük, egy részét pedig már közvetlen a Balatonba telepítettük a nyári időszakba.
3: Milyen most az őszi szezon a társaságnál? Részletek negyed hat előtt. Újabb szakaszokkal bővült a kerékpárosok kék túrája, a Horizont, amely keresztül fut az ország legszebb helyein. Az 5 új szakasz mintegy 300 kilométeren keresztül kínál új kerékpáros kalandokat.
5: Valójában Szent Gotthártól indulhatunk el, és egészen Somoskőújfaluig vezet. Így most már ez közel 1300 kilométer az a kalandtúra útvonal, ami fel van festve, ki van táblázva, készen van, és fennhat applikációban is, és járható.
3: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. Az ország egyes részein az egyetlen megoldásként hivatkoznak rá, amivel meg lehet előzni a gazda nélküli állatok szenvedését. Az ivartalanítás elvégzése ott, ahol rengeteg a kóborállat, nagyon is indokolt. Ahol azonban gondoskodó gazda kezében vannak a cicák és a kutyák, felmerülhet a kérdés, hogy elvégeztessék-e a beavatkozást, és ha igen, mikor. Szótlanok hangján című állatvédelmi kérdéseket bemutató műsorunk holnapi adásának előzetesében Benkő Andrea most néhány szempontot vett fel. A teljes műsort holnap az egyórai hírek után hallgathatják meg.
6: Picike kutyussal jött ide, ő milyen fajta különben?
7: Csihuahua.
6: Ivartalanítva van?
7: Igen, az egyik heréje fönnmaradt, aztán egy egészségügyi beavatkozás is volt egyben. A másik kutya egyébként nincsen ivartalanítva, magunktól nem döntünk, úgyhogy ivartalanítjuk, csak hogyha egészségügyi okból kifolyólag kell ezt megtenni.
6: És arról hallott, hogy egyébként az ivartalanítással milyen előnyei lesznek ennek a kutyának?
7: Igen, legendákat hallottunk róla, hogy kevesebb a rákos megbetegedésre az esélye, de ennyi. Mélységesen nem mentünk utána a dolgoknak.
6: Mennyi idős ez a másik kutyus?
7: Ő 9.
6: Problémáisa voltak? Tüzeléssel vagy valami?
7: Intenzívebb szagokat érez, amikor ugye tüzelnek a szukák, de ennyi. Mind a kettő kankutya.
6: Nem is volt szögdösös a másik kutyusuk?
7: Nem, egyik sem.
6: De akkor lakásban laknak,
7: igen.
6: Nem kertes házban.
7: Nem tudnának, igen. Van a családban még kutya, és ott szintén nem volt ivartalanítva, mivel nem akartuk azt, hogy ugye a jellemző, meg az a temperamentum az elveszem.
6: És ő milyen fajta?
7: Francia bulldog.
6: Jellemében mi az, amit féltettek? Mert ő azért egy ilyen kis nyugodtabb fajta, nem?
7: Igen, általában az, de amúgy azért megvan benne ez a dominancia is.
6: De ő is fiú kutya?
7: Fiú.
8: Vannak arról kutatások, hogy a korai ivartalanítás az nagyon meg tud változtatni bizonyos viselkedéseket.
6: Udvarhelyi Tóth Kata biológus, kutyaiskola oktató.
8: Főleg szukakutyák esetében látják azt, vagy legalábbis tudták azt kimutatni, hogy a fajtársak irányába mutatott agresszió mértéke meg tud nőni. Kanoknál én nem tudok ilyen kutatásról, illetve nem tudom hány szukakutyára és milyen környezetre irányult maga ez a kutatás, De mint kutyaiskolai oktató rengetegszer láttuk azt, hogy nem is a korai ivartalanítás feltétlen a probléma, hanem a nem jó időpontban történő ivartalanítás.
9: Az ivartalanításnál az az érdekes, hogy nagyon különböző a hozzáállás a bizonyos országoknak. Különböző a jogi szabályozás és egyáltalán a megítélése is.
10: Dr. Témár Genganna állatvédelmi szakállatorvos, állatvédő, aki a szakdolgozatában foglalkozott a témával.
9: Magának az ivartalanításnak két különböző aspektusa, indokoltsága van. Az egyik ugye a felesleges szaporulat megelőzése. Ezek állatvédelmi szempontok, amelyik országban túl sok a felesleges kóbor állatot. Nagyon fontos, hogy ivartalanítással csökkentsük az egyedek számát. A másik aspektus az az egyedi aspektus, tehát az adott állatnál betegségek megelőzése. És ez az a vonal, ahol most így az ezredforduló óta új információk jöttek be. Új kutatási eredmények jobban rávilágítanak arra, hogy vannak káros hatásai is az ivartalanításnak, az adott egyed egészségére nézve. Egy kicsit én azt tapasztaltam, hogy ezek fel vannak nagyítva, ez egy túl hangsúlyos kutatási irány, és nyilván azokban az országokban, ahol már nincsen probléma a felesleges szaporulattal, nincsen kóborállat probléma, és felelős állattartás van, tehát az emberek odafigyelnek a kutyájukra, jól tartják, és fontos nekik az adott állat egészsége, ott kerültek előtérbe ezek a szempontok, és emiatt alakult ki, hogy bizonyos országokban, főleg Nyugat- és Észak-Európában már nem javasolják, sőt néhány helyen tiltják az ivartalanítást.
11: Érdemes ketté választani, hogy mit mondunk egy szuka tulajdonosának, mit mondunk egy kankutya tulajdonosának, meg mit mondunk a macskák tulajdonosainak.
10: Dr. Müller Linda, az Állatorvos Tudományi Egyetem szülészeti tanszékének adjunktusa, a Kisállatklinika szülészeti részlegének vezetője.
11: Lakásba tartott macskánknál rögtön az ivarérés körül meg szoktuk csinálni a beavatkozást. Kutyáknál inkább szoktunk az egészségügyi dolgokra kitérni. Kankutyák esetében van kevesebb olyan egészségügyi probléma, ami miatt kifejezetten korán szeretnénk az ivartalanítást elvégezni. Ott inkább ugye a mondjuk ilyen 5-6 éves korba jelentkező prostata problémáknak a megelőzése, illetve a későbbiekben kialakuló hereelváltozások azok, amiket szeretnénk ezzel megelőzni. Szukákban ugye a leginkább hivatkozott problémák azok a nemi szerveknek a hormonfüggő betegségei, tehát a genyesmégyulladás, illetve az emlődaganat, és még az emlőnél tejtermeléshez, a ciklushoz köthető problémák, amik viszonylag gyakran fordulnak elő. Tehát ha csak egy mondjuk genyesmégyulladásról beszélünk, ott 10 éves korra gyakorlatilag a szukáknak a 25%-a áldozatául esik ennek az elváltozásnak. Kifejezetten az emlődaganat esetében ott azt kell mondani, hogy a szuka kutyáknál ez gyakorlatilag a leggyakoribb daganattípus, és ennek a fele rossz indulatú.
3: A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég. Bécsben gyenge délnyugati szél fúj, 14 fokot mértek. Grázban köd van, 9 fok van. Pozsonyban 13, Kassán 16 fokot mutatnak a hőmérők. Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron 14, Aradon 20 fokot mértek. Csíkszeredában felhőtlen az ég, ott mindössze 4 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, most pedig hajnali csali rovatunkkal folytatjuk műsorunkat. Népszerű a horgászok körében a kocsordi Kírvalaposi Horgász Egyesület területe. A társaság rendszeresen gondoskodik arról, hogy kultúrált gondozott legyen a környezet, és rendszeresen telepítenek halakat a hozzájuk tartozó tóba. Zsoldos Barnabás Jakab János egyesületi elnökkel a tópartján beszélgetett az átvészelt aszályos hetekről, a halállományról és a tó népszerűségéről.
12: Van egy saját kutunk, amelyből meghatározott mennyiségű vizet ki tudunk venni, ezzel pótoljuk a vizet. Sokáig mínuszba voltunk, de most már elértük a korábbi szintet, meg még 1-2 centivel meg is haladtuk. Hát, hogy ennek mennyi lesz az ára, az egy másik kérdés, mert van ugyan napelemünk, de az óraállás szerint úgy látom, hogy komoly fogyasztás van. A megmentéshez szükséges a megfelelő oxigénszint biztosítása is, ezért két levegőztetőt üzemeltetünk.
13: Ebből azért az is következik, ha nem is mondta ki, hogy nem lehet tudni, hogy mennyire kell majd zsebben nyúlni a horgásztársaknak.
12: Reméljük, hogy nem kell zsebben nyúlniuk a horgásztársaknak, van annyi tartalékunk, hogyha jön az a bizonyos villanyszámla, ki fogjuk tudni fizetni.
13: Horgásszunk is egy kicsit, ezek szerint a halak nem voltak veszélyben, milyen fajták vannak?
12: A pontja az elsődleges, emellett keszegállomány van, fogtak szép süllőt is, 6 kilós, 4 kilós süllőt fogtak, kisebb süllőt én is fogtam, de méreten aluli volt, azt elengedtem. Tehát van benne, 27-én telepítettünk 15 mázsa pontyot, mivel úgy gondoltuk, hogy az időjárás is kedvezőbbre fordul, tehát ez a hűvös nekünk most úgymond kedvezőbb, és a nappalok is rövidülnek, hogy aztán a víz nem melegszik túl.
13: Igazi horgász időjárás van, szokták mondani. Mennyi a tagság? Megvan a bázis is.
12: Mondhatom azt, hogy a tagságunk az stabil, sőt, most már odáig jutottunk, hogy nem tudunk felvenni új embereket, mert minden hely foglalt, 150 főre van helyünk, és ez el van foglalva.
13: Az előbb mondta, hogy visszadobta a méretten aluli halat, ez jellemző a tagságra is. Fegyelmezettek, akik ide járnak horgászni.
12: Természetesen erre szükség van, hogy fegyelmezettek legyenek, erről gondoskodik a halőrünk, aki pontosan betartatja a szabályokat.
13: És talán a többiek is figyelnek.
12: Így van, hát mindenki látja a másikat, nincs problémánk ezen a téren.
13: Horgászversenyt említette, de nagyon felkapott horgászverseny helyszíne szokott lenni a kirvalaposító, évente több versenyt is rendeznek.
12: Igen, a megyei idénynyitó itt volt nálunk, legközelebb horgász 5 próba lesz a gyerekeknek, 25-én, ez nem csak a horgászatról szól, az általános iskolásoknak, elméleti tudásról is számot kell adni, várhatóan 10-12 csapat meg fog jelenni, ebbe az évben is volt több alkalom a horgászverseny, szeretnek idejönni a horgászok, mert mi azon nem spórolunk, hogy ellátjuk a horgászokat, reggelével fogadjuk őket, kávé, délbe egy jó babuja szokott lenni a menü.
13: Én azt kívánom mindenkinek, hogy görbüljön a bot, elnök úrnak is.
12: Köszönöm, az idén nem panaszkodhatok, már 20 felül van az elvitel.
13: És mennyit lehet egy évben fogni?
12: 30 darab nemes halat lehet, ez ponty és amúrt jelenti, de ezen felül 4 darab süllő, csuka vegyesen elvihető, plusz 6 darab harcsát is el lehet vinni. Fogtak 22 kilóst az idén is.
3: Ahogy már többször is szóltunk róla, a rendkívüli asszály halastavainkat sem kímélte. A balatoni halgazdálkodás halastavait is megviselte a csapadék hiány. Van olyan tó, amely kiszáradt, így nyáron is halászni kellett, hogy mentsék az állományt. Eközben a Balatonnál folyamatosak a hal telepítések, hiszen az alacsony vízállás nem érinti a tó halállományát. Varga Tünde, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT haltermelési igazgatójával Fodor Ferenccel beszélgetett.
14: Hogyan érintette a balatoni halgazdaságot ez a rendkívüli asszály?
15: Nyáron nagyon meleg volt, nem volt csapadék, nagyon nagy volt a párolgás, és a halas tavaink ugye a Balaton befolyó vizeire létesültek. Több tógazdaságunkban is nyári időszakban kritikusan leapadtak a vízszintek, ezért hát sajnos kényszerhalásznunk kellett, mentettük a halállományt, mert egy részét értékesítettük, egy részét pedig már közvetlenül a Balatonba telepítettük a nyári időszakba. Ezzel próbáltuk a legjobbat kihozni az egészből, hiszen kényszerűségből haláztunk, de legalább az ide látogató turisták egy kis többlethorgász élményhez jutottak ezáltal.
14: Hány hektáron, mekkora területen vannak halastavai a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT-nek?
15: 1100 hektár halastó felületen gazdálkodunk, gyakorlatilag ez Balaton földvártól Nagykanizsa Pogány Szentpéterig a Balaton déli partján terülnek el ezek a tavak. Az asszály nagyon-nagyon jelentős volt az idei évben, illetve az, hogy gyakorlatilag június elejére szinte minden vízfolyás kiszáradt. Vizet utána már nem tudtunk vételezni, és csak párolgott. Egyik tavat engedtük át a másikba, a halat lehaláztuk, szükség szerint levegőztettük a tavakat, hogy életben maradjon a halállomány, amíg lehalásszuk. És most nagyon reménykedünk, hogy itt a szeptemberi lehűléssel megússzuk ezt az évet, mert eddig, hál' Istennek, rendkívüli elhullás nem történt, és le tudunk halászni az őszi időszakban.
14: Mondta is, hogy nagyobb káruk nem keletkezett, mert a lehalászott halad vagy a Balatonba telepítették, vagy értékesítették.
15: Igen, elhullásbeli kárunk eddig nem keletkezett, viszont a hozam rendkívül elmarad. Lerövidült egyrészt a tenyész időszak, sokkal rövidebb ideig tudtuk etetni a halakat, tehát a növekedésük az nagyon jelentősen elmarad a tervezettől vagy az elvártól. Ezáltal azért ugyan elhullás nem volt, de a pénzügyi kiesés az nagyon jelentős lesz az idei évben. Én azt látom, hogy egy 20-30% hozam kiesés prognosztizálható.
14: És a minőség, tehát ezeket a halakat azért ugye tenyésztik, etetik, hogy elérje az adott időszakban azt a megfelelő méretet, ami lehet értékesíteni.
15: Azt érzékeltük, hogy kevesebb víz miatt ugye kevesebbet tudtunk takarmányozni, ezáltal én azt látom, hogy egy sokkal izmosabb halunk van. Kicsit kisebb a méret, de sokkal izmosabb halunk van, kevésbé zsíros.
14: Beszéljünk a Balatonról. Mindenki azt gondolja, hogy kicsi a vízszint, akkor ez biztos, hogy a halakat is érinti. Egész nyáron folyamatos volt a hal telepítés.
15: Ami megjelenik a híradásban, hogy jelenleg azt hiszem 35 centi talán a Balaton vízszintje, ez ugye ez a balti tengerhez viszonyított vízszint. Jelenleg is a Balaton medérében 2,5-3 méter vízoszlop található a nagy részén. A halak beljebb húzódtak a parti zónából. Ez már sajnos érinti a horgászatot, hiszen a déli parton, azokon a területeken, ahol ilyen lapos területek vannak, ott már horgászni nem nagyon tudtak tavasszal, még csak-csak nyáron már abszolút nem, illetve a strandszezon miatt, illetve az őszi időszakban se fognak tudni sajnos a horgásztársakot leülni, de a mólókról ugyanúgy lehet horgászni eredményesen, és ugye az ősz is vizes vízállás az általában mindig oda tereli a horgászokat a mólókra, a csónakokba, kezdődik a ragadozó hal szezon. Azt is elmondhatom, hogy hál' Isten a Balatonon se történt rendkívüli probléma a halállományban, ilyen elhullás tekintetében.
14: De azt ugye szintén már júniusban bejelentették, hogy az október elejei nagy nemzetközi horgászverseny az elmarad.
15: Igen, ez a kis vízállás miatt idén el fog maradni. Őszi halászatokkal együtt, mármint a halastavi halászatokkal együtt a balatoni telepítéseket szeptember végén, október elején elkezdjük. Folyamatosan gyakorlatilag december első két hetéig folyamatosak lesznek a telepítések. Nyilván egy-két helyszín idén biztos kimarad, mert nem tudunk egyszerűen telepíteni a kis vízállás miatt, igyekszünk minél jobban elosztani a halat.
2: Hajnaldáj! Hajnaldáj!
1: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
2: Reggel 5 és 6 óra között.
3: Kedves hallgatóink, 4:06 múlt 5 perccel. Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Horizont, a kék, kerékpárosok kék túra útvonala. 5 új szakasszal bővült a Magyarország tájait összekötő kerékpáros kalantúra. Az átadott szakaszok mintegy 5300 méter szintemelkedést tartogatnak, miközben az északi középhegység több ikonikus vidékét is összekötik. A riporter Plisi Csenge.
16: Horizont az a kerékpárosok kék túrája, keresztül húzódik az országnak a legszebb helyein, a természetben megy.
17: Elkészült a Horizont újabb 5 szakasza, Putnoktól Somoskőújfaluig vezet, és az Uponyi hegységen, a Bükkön, valamint a Mátrán keresztül 300 kilométeren kínál új kerékpáros kalandokat, mondja Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
16: Ez 4 szakasz lesz a 6-tól 10. szakaszig a Horizont kerékpáros túrótól, és összesen 300 kilométer az új 4 szakasznak a teljes hossza.
17: Ez összeér Egertől egészen a határig?
16: Hát sőt, valójában Szentgotthárdtól indulhatunk el, és egészen Somoskőújfaluig vezet. Így most már, ez közel 1300 kilométer az a kalantúra útvonal, ami fel van festve, ki van táblázva, készen van, és fent az applikációban is, és járható.
17: Látom, hogy profi felszerelése van, ezek szerint rendszeresen kerékpározik.
18: Igen, Lakatos János vagyok, én amatőr szinten kerékpározom már jó pár éve, tavaly kezdtem ezt a Horizontot, ez egy kerékpáros kék túra, tehát nagyjából ugye az Zemplénytől a Kőszegi hegységig szeli át az országot, az északi középhegység, ugye a Budapest környék, utána a Balaton felvidék, és akkor ugye a Kőszegi hegység, és akkor eddig ugye a középső szakasz volt átadva, Salgótarjántól egészen Szentgotthárdig, azt hiszem, és akkor most ez húzódik keletre, hogy egy újabb 3 szakasszal megy keletebb az útvonal, és akkor nagyjából azt lehet tudni, hogy telefonos applikációval lehet teljesíteni, tehát nem mint a hagyományos papíros kék túra igazolás, és akkor a szakasz elén egy applikációt elindítod, lepecsételsz, úgy hívják, és akkor van egy pár ellenőrző pont, ott is pecsételni kell, és amikor végérész a szakasznak, ami olyan 50-70 km ezt megkapod a szakaszt. Már úgy nem annyira gyakorlat használóként, de mégis már egy pár szakaszt teljesítettem.
17: De ez hány kilométer összesen, mennyit ment eddig?
18: Így az összakasz olyan kb. 300, de ez 5 nap.
17: Akkor ez nem csak sport, hanem egy picit megismerjük Magyarország tájait.
18: Igen, és úgy veszem észre, szervezők igyekeztek sok erdei utat, vagy alacsony forgalmú utat beletenni a biztonság kedvéért, és meg hát azért, hogy tényleg a terepkerékpározás, az erdei biztonságozás az mégis nálam az a csúcs, ugye? Az a legszebb, ugye a természetben kerékpározni, de hát ugye csak néha ki kell menni az országúton is, de eddig nekem nagyon jó tapasztalataim vannak megvannak a jelölések, biztosak is, és az út is ugye elfogadható, nagyon jól ki van találva.
19: És az előbb mutatták nekem az applikációt, hogy nagyon részletes gyakorlati információkkal van teli, és tulajdonképpen a veszélyeket is megmutatja, felhívja a figyelmet a kerékpárosoknak, hogy mire kell odafigyelni, és hát természetesen a térségnek a szépségére is.
16: Ez egy, azt gondolom, hogy 21. századi kalantúra útvonalnál vált azzal, hogy már nem egy pecsételő füzetbe gyűjtjük a pecséteket, hanem egy applikációba, de pont ez benne az újdonság, hogy az applikáció az egyben egy útvonalvezető is, aki megmondja nekünk, hogy hol érdemes megállni, hol érdemes körbenézni, és igen, ez is valóban egy újdonság benne, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kerékpárról van szó, ez tud néha odafigyelést igénylő lenni, és felhívja a figyelmet arra, hogy itt van egy áttemelés, ott van egy problémásabb szakasz, odafigyelj, mert éles lejtő, vagy éles emelkedő van, vagy hogyha valamilyen probléma az úton, akkor ezt is jelzi már az applikáció nekünk, így amikor elindulunk, akkor pontosan tudjuk azt, hogy mire számíthatunk. Ez mindenképpen egy unikális dolog, és én azt remélem, hogy ahogyan a kék túra nagyon sok természetjárónak a bakancs listáján szerepel, úgy a horizont is olyanná válik, amire azt fogja mondani mindenki, hogy egyszer az életben végig kell rajta gurulni, és azt is remélem, hogy ezt nem csak mi magyarok, hanem majd a környező országban lévő ott élő bringásnak is el tudjuk mondani, hogy ha keresztül akarsz szekerni egy országon, és nagyon szép helyeken járni, és teljesíthető kihívást teljesíteni, akkor gyere el és horizontozz, tekerj el a naplementébe.
3: Idén 13 pince csatlakozott az érmelléki borvidék legnagyobb eseményéhez, a Bakator bor ünnepéhez, amelyet szombaton tartanak Bihardiószegen. A rendezvény a helyi szőlősgazdák összefogásának köszönhető, ugyanis a filoxéravész és a történelmi határok megváltozása jelentősen visszavetette a térséget. Gyarmati Péter összeállítása.
20: Kevesen tudják azt, hogy valaha az érmellék volt egy olyan borvidék, ami ma már elfeledett, vagy kevésbé ismert, és hát azt mondja a legenda, hogy minden magára valamit adó debreceni gazdának volt szőlőbirtoka az érmelléken, közel van Debrecenhez, Létavérteshez. Az a szándék már jó ideje, hogy ismét életet leheljenek az érmelléki borászatba, borvidékbe, egyre nagyobb sikerrel. És ennek egyik állomása lesz a hétvégi esemény. Van még Bakator szőlő? Mert egy időben az is eltűnt.
21: Van, újra van Bakator az érmelléken.
20: Heit Lóránt, borász, etnográfus, zenész, a rendezvény egyik szervezője.
21: 19. század végén a Zicsi Ferencék ezt előszeretettel kóstolták, kóstoltatták és vigyázták, mint úri szőlő termesztették, és a különböző évjárataikkal még nagy francia a versenyeket is megnyertek.
20: Nyitott pincék hétvégéjéről beszélünk. Ilyen van egyébként sokféle az országban, Dunántúli borvidéken és az északi középhegységben, de szokatlan, hogy az érmelléken nyitott pincék hétvégéjét tartanak, hiszen az Alföldön vagyunk mégiscsak, de amint átlépünk a határon, Létavértes és Kokad után átmegyünk a határon, akkor van egy domborzat emelkedés, és ott folyik az Ér nevű folyó, azért érmellék, és tényleg vannak boros pincék, és tényleg van egy kis dimbes dombos rész. Hány pince csatlakozik, hányan lesznek ott, tehát mekkora lett az esemény, amit megálmodtak önök korábban?
21: 14 éve indult útjára egyébként ez a nyitott pince kezdeményezés. Talán ez is volt az első rendezvénynek a neve, majd az elmúlt 5 évben ezt a nevet a Bakator bor és gasztroterasz elnevezésre változtattuk, legyen egy kis megkülönböztetés, izgalmassá is tegye a nevét. Ugyanakkor valóban jellemzi a pincéknek a hangulatát ez az elnevezés, ahol a kis pincék előtti teraszon fogadják a vendégeket, az ide látogató borkóstolókat és érdeklődőket a gazdák. Idén 13 pince várja a vendégeket a Padalja nevezetű pince soron. Padalja frappáns elnevezés, ugyanis a régi öregek adták ezt a nevet ennek a pince sornak, ugyanis minduntalan betessékelték egymást a pincéikhez a friss bor elkészültekor késő ősszel, és addig-addig tessékelték egymást, míg a pad alá nem kerültek olykor-olykor. Nem cél idén, és már azóta azért egy kulturáltabb borfogyasztásnak vagyunk a hívei, nem cél a pad aljára kerülni, de minden bizonnyal mindenki a pad alja a pincesoron fog végig sétálni idén 2026-ban.
20: Ez egy alulról építkező esemény, az a cél, hogy megmutassák az érmellék kincseit, még ingyenes buszjáratokat is indítanak, hogy minél többen megismerjék ezt a vidéket, mondta Heit Lóránd.
21: Debrecentől 40 km, Nagyvárattól 35 km, tehát valahogy így kell betájolni Bihardiószeget és a Padalja pincesort. Ugye helyi idő szerint 12 órától indulnak a programok, programok, egész este 22 óráig. Nyilván több pincénél a Bakator, Királylányka, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, de a régi fajták közül Rieslingek, a Chardonnay-k is megjelennek a kínálatban. Ételekkel is készülnek. Szabad tüzönfőtt bogrács ételekkel, kemencés ételekkel, street food ételekkel. Tehát a hagyomány és az innováció valahol találkozik és megjelenik, és aki tehetségétől, ismerőtségi körétől függően hívott meg vendégeket, előadó művészeket, népzenei, populáris vonalon, ezek a fellépők is mind színesítik.
0: Mióta Románia is a Schengeni térség teljes jogú tagjává vált, megszűnt a rendszeres belső határellenőrzés a magyar-román határszakaszon, ez pedig jelentősen megkönnyíti a közlekedést.
4: MÁV Inform.
3: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak, a vonalban Bogáti Bence. Jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Zavartalanul indul a péntek reggeli vonat közlekedés az országban. A H9-es Csömöri Hév helyett Szabadságtelep és Csömör között vasárnap estig pótlóbusz jár. A H8-as hévet a korlátozása nem érinti. Szombaton karbantartás kezdődik a pécsi fővonal alsó szakaszán. A szakemberek ezúttal Szentlőrinc és Pécs között dolgoznak, ezért a vonatok helyett ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A Wagenzel a meccsek Intercity utasait is érinti. A Pécsről indulóknak az átszállás miatt 20-30 perccel korábbi indulással kell számolniuk. A korlátozás október 2-ig tart. Szintén karbantartás miatt a Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszon is változásra kell készülni. Néhány késő este és kora hajnali vonat helyett váltakozó szakaszon pótlóbusz jár. A hajnali S40-es vonatok emiatt Dombóvárról a megszokottnál korábban indulnak a főváros felé. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! 5:30, jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. Az aszály és a tavaszi fagy nem csak a gyümölcstermesztőket sújtja, hanem a konzervgyárakat is. Hogyan tudnak ebben az alapanyag hiányos helyzetben talpon maradni? Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
23: A kormány vállalásairól beszélt Magyar Péter. Gyilkosság történt a fővárosban. Kellemes, napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, Szlotta Judit vagyok. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van és több lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet két lépésben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjas sok szép kártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Átláthatóság kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon a Magyar Kórházszövetség kongresszusán. Egedűs Zsolt kijelentette, hogy ez fogja áthatni a tárca vezetői ciklusát. A miniszter szerint az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, megmutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. Ennek mindig így kellett volna lennie, tette hozzá. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László, a Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére. Tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. A helyiség polcain 109 krasznahorkai kötet található. Ismét szabadon elérhető néhány kormánykritikus hírportál Venezuelában. Összesen 16 honlapot oldottak fel, azonban csaknem 200 továbbit még mindig blokkolnak. Az állami telekommunikációs hatóság szerint az intézkedés célja, hogy ismét biztosítsák az információs csatornák elérhetőségét. A hírportálok tömeges blokkolása 2014 után erősödött fel a dél-amerikai országban. Több közösségi oldal és üzenetküldő alkalmazás is elérhetetlenné vált. Megöltek egy férfit éjjel a fővárosban. A gyilkosság közterületen, a 7. kerületi Akácfa utcában történt. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az ismeretlen elkövető a gyilkosságot követően elmenekült a helyszínről. A rendőrök keresik. A BRFK emberölés miatt nyomozást indított. Változóan felhős lesz az ég, emellett több órás napsütés várható, csak néhol lehet egy-egy futó zápor. Napközben 23 lesz az ég, emellett több órás napsütés várható, csak néhol lehet egy-egy futó zápor. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos, felhős időre számíthatunk, 25 és 30 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja Gergács Anikó.
5: Budapesten gyenge északnyugati szél fúj, 17 fokot mértek. Győrött 12, Mosonmagyaróváron 10, Sopronban 11, Szombathelyen 10, Pápán 13, Veszprémben 14 fok van. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárd

0: 11, Zalaegerszegen 12, Keszthelyen 11, Nagykanizsán 9, Kaposváron 12 fokot mértek. Siófokon gyenge délnyugati szél fúj, 15 fok van. Pécsett 12, Pakson 13, Baján 14, Kecskeméten 16 fokot mutatnak a hőmérők. Egerben gyenge északi szél fúj, 16 fok van. Széchenyben 15, Miskolcon és Szolnokon, valamint Karcagon 16 fokot mértek. Debrecenben gyenge északnyugati szél fúj, szintén 16 fok van. Nyíregyházán 16, Záhonyban és Szegeden 15, Békéscsabán 16, Kékestetőn pedig 12 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 6:30 múlt 4 perccel.
1: Hajnaltáj.
2: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
0: Most néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Mezőgazdasági kutatások mesterséges intelligencia segítségével. A jövőben mesterséges intelligencia figyeli a mezőgazdasági haszonnövényeket. A Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának kutatói ugyanis egy olyan fejlesztésen dolgoznak, amelyből szabadalom is születhet.
3: A mesterséges intelligencia abban segít bennünket, hogy elemzi azokat a képadatokat, szenzoradatokat, amelyeket mi felveszünk, és sokkal hamarabb összekapcsolja bizonyos növényi tulajdonságokkal, hogy hamarabb észrevegyük a problémát, mint ahogy mondjuk szemmel láthatnánk.
0: Van, de lényegesen kevesebb gyümölcs van, mint tavaly. Ráadásul sok helyen a minőségesen megfelelő. Az aszály és a tavaszi fagy nem csak a gyümölcstermesztőket sújtja, hanem a konzervgyárakat is.
4: Szerintem az elmúlt évek leggyengébb szilva termését lehetett realizálni ebbe az évbe. Tavaly évben a Szabolcs-Szatmár-Beregmegyi térségbe 1100 tonna szilvát vettünk, az idén ez 200 tonna volt.
0: Hogyan tudnak ebben a helyzetben talpon maradni a konzervgyárak? Részletekkel 6 óra előtt jelentkezünk. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
1: Bozsik gazda rovata.
0: Kívül szép és épp, aztán ha beleharapunk, jön a meglepetés. Mi okozza az uborka üregesedését? Egyáltalán miért nem terem az uborka a forróságban? Tanácsok Bozsik gazda rovatában.
5: Időnként előfordul, hogy az eszedben vagy a kovászon éltett uborka belül üreges lesz, a magja, magháza teljesen eltűnik. Ezt okozhatja-e az eltévési módszerem, vagy ez fajta kérdése?
6: Belül üreges. Mondjuk nem nézték meg, mielőtt a savanyúságba tették volna, de amikor kivették a savanyúságból, akkor üreges lett. Ez lehet fajta kérdés, vagy esetleg öntözési technológiai kérdés?
7: Mind a kettő lehet.
6: Ritter József, vetőmagkereskedő.
7: Lehet fajta kérdés is. Vannak olyan típusok, amik kevésbé érzékenyek, vannak, amik érzékenyebbek erre. De azt hiszem, hogy inkább a termelési körülmények határozzák meg.
6: Tehát akkor meg kell nézni, mielőtt betesszük a savanyúságba, egy-két szemet vágjunk fel, hogy ne a végén csalatkozzon.
7: Ne a végén éri az embert a meglepetés.
6: Uborkánál kaptam fényképeket, a peronoszpóra most elég elkapta az uborkákat, bizonyos fajtákat, de vannak olyan fajták, amelyek ellenállóak. Tehát célszerű hallgatóinknak azt ajánlani, hogy nézzék meg, hogy melyik fajta mit is tud.
7: A helyzet az, hogy mindenképp tanácsos megnézni, hogy milyen rezisztencia van abban a fajtában. Aztán, hogyha egyszer elkapta, akkor elkapta. Nekünk is van oda az a kertünk, igazándiból zöldség nem nagyon, de otthon saját célra, kis uborka salátának, savanyúságnak, és úgy vagyunk vele, hogy egyszer se permeteztük. Szerencsénk volt idén minden probléma ellenére, most gyönyörű, szép, egészséges zöld, és ugyanazt a fajtát ültettük, mint tavaly.
6: Régebbi magyar fajták is ilyen F1 hibridek, tudták ezt, tehát érdemes elolvasni, hogy melyik mit
7: érdemes,
6: tud.
7: Főleg azért érdemes azért a hibrideket használni, túlnyomóan nővirágú vagy nővirágú hibrideket, mert nem éri az embert az a meglepetés, hogy csak hímvirágokat hoz, és nő a szára, termést meg nem hoz.
6: Nagyon sok ilyen hallgatói kérdés van a tökfélék, a kabakosok világából, hogy szépen virított, aztán nem terem. Tehát itt akkor mi lehet az ok?
7: Termelési körülmények, betegségek felléphetnek, valami miatt nem érzi jól magát a növény.
6: Meg az, hogy hímvirág, nővirág.
7: Meg hímvirág, nővirág. Történetesen az egyik kertünkben a vecsési indáspárga tököt ültettük, nem sokat, két tövet, lett. Hát van rajta már legalább 25 méter inda, mert ugye jó. Betrágyáztuk, mielőtt a palántát kiültettük. Az egyiken három gyümölcs volt már, de a másik egyetlen egy gyümölcsöt se hozott. Ontja a hímvirágokat, és egyetlen nővirágot sem. Több esetben kaptunk már mi is kifogást. Ha valami vírusfertőzés felüti a fejét az állományban, akkor elsősorban a patiszonnál fordul ez elő, de előfordulhat a többi kabakos félénél is, hogy hozza a hímvirágot, és elfelejt nővirágot hozni.
0: Egyre nagyobb a probléma a vajdasági mezőgazdaságban. Ha az állam nem alakít ki védőhálót az ágazat köré, nagy bajok lesznek, vélik a szakemberek. A gazdák az aszály mellett is igyekeztek termelni, de az alacsony felvásárlási árak és a támogatási formák összevisszasága mellett nem tudnak megfelelően gazdálkodni. További részletek Fejős Ornella összeállításában.
8: A napokban jelentette be 9 vajdasági gazdaszervezet, hogy az utcára vonulnak, ezzel is jelezve a szerbiai vezetőségnek, hogy a mezőgazdaság jelenlegi helyzete a vártnál is rosszabb. A termelők felháborodását a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának legutóbbi döntése okozta, amely szerint eltörölnék az agrártámogatások első részének az 56 ezer forintos felhasználását igazoló számlabemutatási kötelezettséget, amit már szinte minden érintett megtett. Emellett követelik a támogatások második részének azonnali kifizetését, amire ugyancsak ígéretet tett korábban a szerb mezőgazdasági minisztérium. Kifogásolják továbbá, hogy az illetékesek nem védekeznek a piaci kártelezés ellen. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke elmondta, az adott problémák sajnos valósak, a tüntetéseknek oka van.
9: A felháborodás és az elégedetlenség jogos. Ellenben az útra vonulásnak nem nagy értelmét látom, sőt talán inkább hátrányát, ami abban nyilvánul meg, hogy a felvonulók is gátolják a közlekedést, gátolják a civil emberek forgalmát, hőségben várakoztatják őket, mert bizony most még hőség van. Nem nagy értelmét látom minden, és hát a szervezetünk tagja is ezen a véleményen vannak. Minden megbeszélés sokkal többet ér ettől, hogyha asztalnál nem lehet konkrét eredményeket megbeszélni, és azt papírra fektetni, és azt nagyon szépen betartani, akkor szerintem kár minden fáradtságért. Az összlakosság megérzi ezeket a gondokat, amiket a mezőgazdasági termelők nagyon-nagyon éreznek, mert nagyon-nagyon kevés jövedelemre, sőt nem is tudnak jövedelemre tertenni. Őrült szárazság volt, és nagyon nagy kárt okozott a gazdálkodásban. Alacsony árak vannak, felvásárlási árak, ez a másik probléma. Jog van erre kérésre, viszont békés úton és szépen tárgyalva, megtárgyalva asztalnál, és azt papírra fektetve, ennek lenne a legnagyobb értelme.
8: A gabonaárak alacsonyak, kereslet pedig nem igazán van. Jelenleg az alacsony vízállás miatt nincs kivitel, a felvásárolt áru így az országban reked. A termelőknek a támogatások nyújtottak valamekkora segítséget, de ezek kifizetése sem vált stabillá. Az elmúlt 6 év szárazsága pedig további kihívásokat állított az ágazat elé, mondta Sándor József, felsőhegyi felvásárló.
10: Most tényleg oda vezetett, hogy a termelők jelentős része, kistermelők jelentős részének valóban át kell gondolni, hogy érdemes-e a mezőgazdasággal foglalkozni, kifizetődik-e vagy nem fizetődik ki. Tehát, hogyha itt nem történik drasztikus változás, vagy az időjárásban, vagy pedig az állam részéről a viszonyulás a mezőgazdasági termelők irányába, akkor itt nagyon sok embernek le kell tenni a szerszámot, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nagyon sok cég is abba fogja hagyni az együtt a működését. Ettől kezdve nagyon nagy problémában vagyunk. Tehát, hogyha az állam nem tud vagy nem akar valamilyen védőhálót húzni a mezőgazdaság köré nagyobbat, mint eddig, akkor sajnos itt tragédiák lesznek.
8: Idén a búza, az árpa és a kukorica ára is 62 forint alatt mozgott, míg a napraforgó felvásárlási ára máig nincs meghatározva. Mindeközben Vajdaság több pontján is az elmúlt 3 hónapban még 10 mm eső sem esett. A hozam a tengeri esetében 10 mázsa körüli volt, míg a napraforgónál még rosszabb. A kalászosok valamelyes többet teremtek, de az is messze menőleg elmaradt egy átlagos évhez képest. Az árak nem fedik a kiadásokat. Mindeközben az input anyagok eddig is drágák voltak, de várható, hogy ezek árai is emelkednek, különösen akkor, amikor eléri a térséget a nagyobb mennyiségű csapadék.
0: A napraforgó vált Békés megye fő növény kultúrájává. A növény jól bírja a szárazságot és az aszály ellenére is. Idén is van betakarítható termés Békés megyében, mondja Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei szervezetének alelnöke. A szakembert Horváth Szabolcs kérdezte.
11: A 2022-es borzasztó aszályba is még egy 15 mázsa, 20 mázsa körüli napraforgó termett, amikor nulla kiló termett a kukoricából, és az emberek ebbe bíztak, hogy talán a napraforgó. Hát most is úgy néz ki, hogy a napraforgónak általában a 30 csúcsa 40 mázsa hektáronkénti termés, hát most 10, 15, 20, 25 mázsák is jönnek elő, elfogadható olajtartalommal, és ez egy olyan kultúrnövény, amit száraz körülmények közt is idézőjelben biztonságosan megtermelhető. Idézőjelben úgy tűnik, hogy jó bírja a száraz, de ahhoz, hogy a tányérba a szemek kiteljenek, ahhoz kell megfelelő csapadék. Most nem olyan mély gyökere van, mint a kukoricának, de ugye a felső 20-30 centiben nincs semmi csapadék. Tehát ő mikorra már kész van és virágzik, akkor még talán van annyi a talajba, nedvesség, hogy ezt meg tudja oldani. Természetesen a növényvédelem az nagyon fontos, mert meg kell védeni, meg hát a gyomirtást. Na most ez a fő növényünk idézőjelbe, ami itt a 430 ezer hektárból kb. 30% az napraforgó. A délre lévő homokosabb, lazább talajoknál itt sajnos itt elszállt, elpárolgott a meleg levegő hatására, és hát vannak 5-6 mázsás napraforgók, meg vannak 15-20-25 mázsás is. Nem tudja senki se, hogy miért.
12: Mennyi kéne lennie az árnak, hogy a gazda jól járjon, hogy pluszt is tudjon termelni?
11: Most a 15-20 mázsához legalább 300-350 ezer forint tonnánként kellene lenni. Volt ilyen, 4-5 évvel ezelőtt volt, amikor 400 ezer forintot adtak az olajipar ezért a napraforgójé. Természetesen a boltban nem veszük észre az étolajnak az árába ezt a különbséget. Az, hogy most 180-185 ezer forintot adnak tonnánként, ez 5 évvel ezelőtt is ennyit adtak, és persze a körülmények meg a költségek nem ugyanaz, úgyhogy a haszon az egyre kevesebb, vagy bizonyos mennyiség termés átlag alatt már nincs is semmi. A kamaránál is többször beszéltük, hogy itt a földforgalommal, a gazdálkodással nagyon sokan át fognak esni a ló másik oldalára, ez azt jelenti, hogy visszaadják a bérleteket, eladják a földeket, és volt egy történelmi időszak 31-néhány év, amikor gazdálkodtak, és ennyi.
0: Kedves hallgatóink, 3:46 múlt egy perccel. A jövőben mesterséges intelligencia figyeli a mezőgazdasági haszonnövényeket, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának kutatói ugyanis egy olyan fejlesztésen dolgoznak, amelyből szabadalom is születhet. Nagy Margit Darmelindát, a kar főmunkatársát kérdezte a részletekről.
13: Miféle termést figyel ez a mesterséges intelligencia?
14: Nem a termést figyeli, hanem azt figyeli, hogy ha a növény bármilyen stressz éri, melyek azok a jelek, amelyekre azonnal következtetni tudunk, hogy baj van, és hogy döntést tudjunk hozni arról, hogy beavatkozzunk-e, vagy ne.
13: A mesterséges intelligencia mennyivel tud többet, mint ezek az egyébként is már létező monitoring rendszerek?
14: A mesterséges intelligencia abba segít bennünket, hogy elemzi azokat a képadatokat, szenzoradatokat, amelyeket mi felveszünk, és sokkal hamarabb összekapcsolja bizonyos növényi tulajdonságokkal, hogy hamarabb észrevegyük a problémát, mint ahogy mondjuk szemmel láthatnánk. Bármilyen stressz éri a növény például, ha szárazság éri, elkezd hervadni. Kezdetben ez a hervadás, ez számunkra láthatatlan, nem látjuk, viszont ahogy nő a vízhiány a növényben, úgy egyre jobban elveszítik a sejtek a turgorjaikat, és egyre jobban hervadni kezd a növény, vagy hogyha bármilyen betegség éri a növényt, kórokozók támadják meg, vagy tápanyaghiánya van, akkor amit mi nem is látunk annyira kismértékben fog például a kezdeti tápanyaghiány tünet szerint megváltozni, akár a zöld szín átfordul szép lassan sárgába, de a kezdeti változást mi nem látjuk. Viszont hogyha ezt monitorozzuk, folyamatosan erről képeket készítünk, vagy más módon mérjük, termelők, akkor egy modellt illesztve erre a folyamatra meg tudjuk állapítani azt, amikor be kell avatkoznunk ahhoz, hogy ne történjen például termés depresszió, termés mennyiség kiesés. Mivel ez egy fejlesztés teljes egészében, az innovációt nem álmódomban ismertetni, de azért annyit elárulhatok, hogy bizonyos modellillesztéssel ez segítségünkre lesz.
13: Azt mondja, hogy fejlesztés alatt van, tehát lehet, hogy ebből lesz egy szabadalom?
14: Elképzelhető a későbbiekben, igen.
13: Mikor kezdte el a kutatócsoport a mesterséges intelligenciát bevonni ezekbe a kutatásokba?
14: Körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdtük el a kutatásainkba bevonni növényi szinten, viszont a Karon az állattenyésztési kutatásokban már jóval korábban. Együtt dolgozunk az informatikai kar kutatóival, együtt fejlesztjük igazából ezeket a vizsgálati módszereket.
13: Milyen stádiumban van ez a fejlesztés? Mikor kerülhet piacra?
14: Validálni kell mindenképpen az eredményeket, az első kísérleteken vagyunk túl, hogy a zárt térben történt kísérleteinket Szántóföldön is validáljuk, és megnézzük, hogy ott hogyan tudjuk működtetni a rendszer.
13: Gondolom, van egy prototípus, ami már elkészült.
14: Igen.
13: Tudom, hogy nem mondhatja el a részleteket, de ezt kihelyezik a földbe, vagy drónon keresztül történik a fotók elkészítése. Hogy zajlik ez?
14: Többféle elképzelés van, a drónok is szóba jöhetnek, illetve kitelepített kamerák, és ez még a fejlesztési területnek a kérdése, hogy hogyan lesz hatékonyabb.
13: Van egy prototípus, de ha még fejlesztés alatt van, akkor bizonyára a finom hangolással még adósok.
14: Igen, ez még biztos, hogy igénybe vesz 1-2 évet, amíg elkészülünk ezzel.
13: A későbbiekben elképzelhető-e, hogy nem csak a szántóföldi növényeket, hanem más szabadföldi növényeket, vagy esetleg ültetvényeket is tudnak majd monitorozni ezzel a rendszerrel?
14: Reméljük, hogy igen, fejlesztésbe szeretnénk bevonni más növényfajokat is, nem csak a szántóföldi növényfajokat, illetve amibe szerintem nagyon gyors eredményt tudnánk elérni, az a kertészeti kultúráknak a monitorozása, tehát üvegházi körülmények között.
15: Van, de lényegesen kevesebb gyümölcs van, mint tavaly, ráadásul sok helyen a minőségesen megfelelő. Az aszály és a tavaszi fagy nem csak a gyümölcstermesztőket sújtja, hanem a konzervgyárakat is. A fehér gyarmati jónakó a kevés gyümölcs és a foglalkoztatás biztosítása miatt zöldségfélék feldolgozásába kezdett. Pap Ferenc termeltetési igazgatóval Zsoldos Barnabás beszélgetett.
4: Nehéz évünk volt, termeltetés felvásárlás szempontjából. Az aszály most már évek óta egy folyamatnak igazából a végső stádiumába lépett, amikor minden növénykultúrában megjelent a kár, és megjelent a termésvisszaesés. Ezt még megfejelte ez a júniusi közel egy hetes 40 fokos forróság. Az itteni magyarországi növénykultúrák ezt borzasztó nehezen viselik. Mi főleg gyümölcsfeldolgozó üzem vagyunk, a fő termékünk a magozott megy, ebből az idén egy 6000 tonnát dolgoztunk föl, amiben torony magasan már Európában piacvezetőek vagyunk. Ez egy dömping feldolgozási időszak. 4 hét alatt kell felvásárolni a terméket. Nagyjából egy 30-35 ezer tonnára becsülték a magyarországi megytermést. Szerintem még a 30 ezer tonnát se érte el.
16: Mind a ketten tudjuk, hogy itt ezt a térséget megtermesztő térségnek is lehet nevezni. Amit az előbb említett, hogy kevesebb, lényegesen kevesebb, mint a korábbi években. Ennek ellenére a konzervgyár tudja az elképzelést teljesíteni?
4: Erre a helyzetre készültünk. Arra nem lehet készülni, egy hétig 40 fok lesz, de azt nagyjából láttuk, hogy vízhiányosak az ültetvények, gyenge volt a kötés, fagykár jellemezte a területeket. Amikor a termésbecslések és termésprognózisok már maximum 40 ezer tonnát jeleztek, mi akkor már nagyjából sejtettük, hogy még ennyi sem lesz. A korai megyfajtából, ugyebár ez az érdi típusú, az országos érdi megytermésnek szerintem a 70-80%-a a Jonakó Kft-be landolt. Utólag minket igazolt az idő, mert gyakorlatilag a fürtös fajták a minőség és a mennyisége a vártnál is lényegesen rosszabb lett.
16: Hogyha váltunk gyümölcsöt, mi következett a medgy után?
4: Nekünk a másik főtermékünk a szilva. Szerintem az elmúlt évek leggyengébb szilva termését lehetett realizálni ebbe az évbe. A Szabolcs-Szatmár-Beregi térségben van szerintem az ország szilvájának a 80%-a. Mondok 2 számot, ami beszédes lesz. Tavaly évben a Szabolcs-Szatmár-Beregi megyi térségbe 1100 tonna szilvát vettünk, az idén ez 200 tonna volt.
16: Mindegy, hogy milyen fajta. Ez mindegyikre érvényes, mert ugye van aprószemű, vagy a berbenci, meg a akár ilyen, meg olyan topeny szilvák, mindegyikre érvényes ez, hogy nem sikerült a termés?
4: Nagyjából érvényes. A konzervipar relatíve szűkfajta körre tud dolgozni. Mi felezzük a szilvát, magvaválónak kell lenni a szilvának, illetve a hőkezelést is bírnia kell. Tehát gyakorlatilag 3 fajta szilvába dolgozunk, tenni ebből van Magyarországon a legnagyobb mennyiség, a prezenta, és a harmadik fajta az elena, van egy másik. egy bizonyos szemnagyságot el kell érnie. És nagyon sok szilva nem ért el az idén. Ez pedig egyértelműen az asszályra vezethető vissza, innentől kezdve ez konzervipari feldolgozásra alkalmatlanná vált.
16: Mi következik még ezután?
4: A medgy időszakában gyakorlatilag csak medgyet dolgozunk fel. Nálunk a feldolgozási időszak ez nagyjából június 10-től augusztus első napjaig szokott eltartani, és párhuzamosan augusztus után a szilva előtt van egy paprika feldolgozási időszakunk. Ettől az évtől OKFT elkezdett lecsót feldolgozni, integráltan termeltetjük a paprikát. Mivel akkora volumenű szilvát nem tudtunk feldolgozni, mint a tervünkben volt, ezért párhuzamosan egyéb savanyúságokat, főleg paprika féléket dolgozunk fel.
16: Ezzel a foglalkoztatás miatt is van? Nyilván az embereknek munkát kell adni.
4: Egyrészt igen, mivel egy háromvonalas üzemmel rendelkezünk, minimum két vonalnak működnie kell, ahhoz, hogy az átlagos költségek, energetikai rendszerek normális költségviszonyokat hozzanak, ki kell terhelni az üzemet. Evidensen a létszámnak a folyamatos foglalkoztatást is figyelembe kell venni. A gyárnak van egy optimális működőképesség és volumenhatás, és majd októberben lesz egy gyökérzöldség feldolgozásunk is, cékla, zeller, sárgarépa.
16: Mennyi ember dolgozik itt?
4: Tehát az állandó létszámunk ez egy ilyen 70 fő. Hát a csúcs létszámunk szezonálisan, 200 főt alkalmazunk szezonális szinten.
16: És hol értékesítik belföldön, vagy azért nemzetközi kapcsolatok is vannak?
4: Termékeinknek a 85-90%-a nyugat-európai piacokon landol. Evidensen célunk az, hogy a belföldön is meghatározó márka legyünk, és meghatározó cég legyünk.
15: A Pomász határában található Breyer Farm és élménybirtokon ebben az évben sem maradtak el a Szedd Magad napok, ám az ország szerte népszerű kezdeményezéseket az utóbbi évek nehézségei miatt egyre kevesebb helyen hirdetik meg. Most van az alma szezonja, és azok járnak jól, akik időben felkeresik az ültetvényeket, mert idén kevesebb a gyümölcs. Juhász Zsolt összeállítása.
17: Én már gyakorlott háziasszony vagyok, ami fönt van a fán, az befőtnek való.
18: A népszerű Szedd Magad akciókra sokan már kellő tapasztalatokkal készülnek.
17: Már 10 kilót elraktam otthon, és akkor még teszek, mert általában úgy van a barack, egyikében van, másikban nincs. Úgyhogy ilyen 2 évre rakok el, ugye szeretik az unokák, gyerekek. Én meg ugye látom, melyik a puha, mert azért, hogy kis hibás. Én hazamegyek, már rögtön mosom, darálom le, hogy ez sokkal finomabb, mert puha.
18: Másoknak pedig kapcsolódást is jelentenek az ilyen események.
19: Várjuk a barátainkat is. Ez egy élmény, egy kicsit gyerekkori élmény. Befőzöm lekvárnak, meg befőtnek, illetve cukormentesen is. Nagyon szeretjük.
18: Idén július végén kezdődtek a Szedd Magad napok a korai őszi barackkal Pomász határában, viszont nagyon korlátozott mennyiség állt rendelkezésre, mert 70%-os volt a fagykár, a kajszi pedig 100%-ban elfagyott. Breyer Lászlót halljuk.
20: Az őszi barack volt az első kultúra, amit így szedni tudtak a hozzánk betérő vásárlók. Az őszi barackunk a enyhe fagykár ellenére egész jó kötést mutatott, tehát volt gyümölcs és a megszokott módon finom gyümölcs. Természetesen így az aszályosabb időszak miatt kicsit kisebb méretek voltak, de normál termésnek a 40-50%-a azért fent volt a fákon. Ezt szerintem örömmel szedték a hozzánk betérő emberek, családok, és tényleg mindenféle érettségi szinten tudtuk, tehát étkezni. Szinten, befőző szinten, befőtt szinten is az elején. A következő kultúra a szilva volt, fagykár és az aszály ellenére ez kötött most nálunk így a legjobban. Hát ott nagyságrendileg ilyen 60-70%-os lehetett a termés a megszokott átlaghoz képest, viszont ami most így a legnehezebb ügy, ez az almásaink, ott mind a nagy fagykár, mind az aszály ezt a kultúrát tépázta meg leginkább. Ami érdekes, hogy vannak fák, amiken nagyon-nagyon szép gyümölcsök vannak, viszont vannak fák, amin kicsi gyümölcs vannak, tényleg égési sérülésekkel, stb. Ennek ellenére megnyitottuk az ültetvényt, tehát küllem miatt azért a beltartalom az még ezeknél a típusoknál ízben, állatban nagyon finom.
18: Az előző években az almában több lehetőség volt, tehát jobban sikerültek az előző Szedd Magadok.
20: Jellemzően az ültetvényünknek a nagy része alma, tehát olyan 80-85%, olyan 5-6 fajtából tesszük ide, a legnépszerűbb az Idared, de ami nálunk még egy nagyon népszerű fajt, ez a Jonathan, mert hiszen a magyaroknak ez egy régi nagyon nagy kedvenc, ez a igazi piros halma, egy nagyon speciális ízzel, ami aztán tényleg mindenre jó, étkezésnek, pálinkára, tehát mindenre használható. Ez amúgy most is, idén is bizonyított, hogy ez az egyik fajta talán, ami olyan nagyon erősen vészelt át ezt a nehéz időszakot is. Nekünk tervben van egy öntöző tónak a megvalósítása, onnan egy csepegtető rendszerrel lehetne ültetvényeket öntözni. Jelenleg finanszírozás oldal hiányzik.
18: Azt, hogy ebben az évben eddig 130 mm csapadék hullott, ez nagyon kevés, hiszen ha azt nézzük, az éves csapadék mennyiség minimum 550 mm szokott lenni. Hogyan lehet berendezkedni így a gyümölcs termesztésre hosszabb távon? A
20: legjobb megoldás az, hogyha tudunk öntöző tavat vagy öntözést biztosítani, tehát ez egy sarkalatos pontja, az alfája, omegája így a mindenféle termesztésnek. Ami egy ilyen mondata volt az egyik traktoros kollégánknak, aki 1982 óta van így a mezőgazdaságban, azóta dolgozik, ő mondta, hogy tehát ilyet még 1982 óta nem élt át, hogy ennyire aszályos félsivatagi állapotok lettek. Szóval ez egy ilyen nagyon kritikus pont.
18: Más fajta feldolgozás lesz-e a gyümölcsöknek a szedmagadon kívül?
20: Természetesen azért nekünk így a kapacitásunk megvan így a zöldség és gyümölcsfeldolgozó részlegről.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 18-án, pénteken, 60-tó Terika vagyok. A több órás napsütés mellett változóan felhős lesz az ég, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között lesz. Többet is hallhatnak az időjárásról a Krónikában, már is kezdődik a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
4: Bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát.
3: Letartóztattak két gyanúsítottat a Volánbuszt érintő vesztegetési ügyben.
4: Kellemes őszi idő várható.
3: Következnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő közölte azt is, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik.
5: A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. A NAV a vizsgálata során mindent feltár majd. Ingatlanokat, bankszámlákat, céges érdekeltségeket, biztosításokat, befektetéseket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal. Ráadásul a NAV a vagyongyarapodást akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatja majd, és a vizsgálat kiterjed a hozzátartozók vagyonára is.
4: A politikusok tervezett vagyonosodási vizsgálatairól Ruszin Zsolt adószakértőt kérdezi 7:30 után 60-tó Terika a Felkelőben.
3: Letartóztattak két gyanúsítottat a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben.
4: A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Az ügyben eddig 5 embert hallgattak ki, erősítette meg az M1 híradójának Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség sajtószóvivője, de személyeket nem nevezett meg.
6: Az ügyészség álláspontjával a bíróság csak részben értett egyet, és 2 gyanúsított letartóztatását rendelt el, míg a 3. gyanúsított esetében elutasította az ügyészség indítványát. Az ülésen jelenlévő ügyész fellebbezést jelentett be a letartóztatás rendelése érdekében, amelynek tárgyában a másodfokú bíróság dönt.
4: Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jelinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotek Group. Ismét hangsúlyozták, hogy a cégvezető nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Szivek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. A nyomozás szerint 2015 és 18 között az állami volántársaságoknál mintegy 10 milliárd forintos kár keletkezhetett, túlárazott buszbeszerzések és más vitatott ügyletek során.
3: Politikailag érzékeny nyomozásokat befolyásoltak a legfőbb ügyészségen, állítja lemondó levelében Frückt Pál, a központi nyomozó főügyészség vezető főügyésze. Még június elején az akkori legfőbb ügyésznek címezte a levelet, amelyet a 444 hírportál hozott nyilvánosságra tegnap.
4: Frückt Pál az ügyészekre irányadó szabályok szerint nem tájékoztathatja a sajtót. Ügyvédje az M1 híradójának azt mondta, a lemondó levélből világosan látszik, hogy a legfőbb ügyészség és a hatalmon lévő politika szorosan együttműködött.
7: A legkomolyabb állítás ebben a felmondó levélben az, hogy a legfőbb ügyészség együttműködött, és hangsúlyozom, együttműködött az alkotmányvédelmi hivatallal. Ezt az együttműködést a törvény teljes mértékben kizárja, tehát az igazságszolgáltatásnak a működését külső szereplő nem befolyásolhatja.
4: A legfőbb ügyészség az M1 híradójának

0: írásban reagált. Ebben határozottan visszautasították, valótlannak és alaptalan vádaskodásnak nevezték Früht Pál állításait. Válaszukban hozzátették, a volt főügyész a valós tényeken alapuló szakmai iránymutatás helyett a saját tényektől független, szubjektív meggyőződését akarta érvényesíteni az általa megjelölt ügyekben. Azt is hozzátették, hogy fegyelmi eljárás indult ellene.
1: Politikai indítatásúnak tartja a Tisza kormány által indított korrupciós vizsgálatokat Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Blicknek adott interjúban arról beszélt, hogy az eljárások egy része mögött semmilyen visszaélés nincs.
2: Nem merem mindegyiket egy kaptafára húzni, jogügyeket egyenként külön meg kell nézni, de van egy olyan csoportja az ügyeknek nyilvánvalóan, amelyek politikai indítatásúak, a mögött semmilyen korrupció, semmilyen visszaélés nincs, mégis megindítják őket azért, hogy megpróbálják félreállítani a nemzeti érzelmű, sőt a nemzet érdekében harcot vállaló politikusokat. Tehát azt biztosan mondhatom, hogy azok a följelentések, amiket a mostani kormányzat tett, általam ismert összes nagy ügyről beszélek most, amiben a kormány döntéseket hozott, az mind szabályszerű volt, és mind célszerű volt.
1: Annál könnyebb megúszni a korrupciót egy politikai párt számára, minél ellenségesebbek egymással érzelmileg a különböző politikai táborok. Ezt állapította meg a Corvinus Egyetem friss kutatása. Hajnaláron kutató a Krónikának azt mondta, Magyarországon 2010-től új értelmet kapott a korrupció, lényegében a patrióta tőkésosztály kiépítésével vált azonos fogalommá.
3: 2010-től, de különösen 2015-től látható egy olyan markáns kormányzati erőfeszítés, melynek lényege, hogy a korrupciót azt úgy mutatják be, mint egy legitim gyakorlat, amely lényegében a patrióta tőkésosztály kiépítéséről szól. Nagy állami pénzek neres körökbe való kijuttatása olyan módon volt keretezve, hogy ez valójában nem korrupció, hanem egy nemzeti vagy patrióta tőkésosztálynak a kiépítése.
4: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. 20 évvel ezelőtt 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az ősződi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást.
0: A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy miről tárgyalt a Gyurcsány kormány az akkori politikai válság idején. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek a kormány.hu oldalon olvashatók.
1: Fontos, de nem kizárólagos szerepe volt a baloldal 2010-es vereségében a 20 éve kiszivárgott ősződi beszédnek. Erről beszélt a Kossuth Rádióban az MSZP akkori frakció vezetője.
0: Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfő beszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt.
5: Azt gondolnám, hogy a 2010-es hatalmas veresége és majdnem knokautolása a baloldalnak ezzel függ össze. Pontosabban már az előtte, tehát a kiszivárgás előtti megszorításoknál megzuhantunk, de a kiszivárgás egy morális bélyeget ütött ránk. Onnantól kezdve már a gazdasági világválságra is azt lehetett mondani, hogy ez azért van, mert ezek hazudtak.
1: Meghalt Deák Bél Gyula blues énekes.
0: Az Artisius díjas zenész a 70-es években kezdte pályáját, és a Hobo Blues Banddel vált igazán ismerté. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopaszkutya című filmben, valamint az István a király rock operában. Megkapta a Magyar Érdemrend, lovag és tiszti keresztjét. Deák Bél Gyula 77 éves volt.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
6: Győzelemmel kezdett az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Jusuf Zakariasen és Arzani is betalált. 3-1-re nyert a Ferencváros a Skót Celtic vendégeként a labdarúgó Európa Liga főtáblájának első fordulójában. A tegnapi játéknapon a Bormus 2-1-re győzött a Real Sociedad otthonában. A vendégeknél Tóth Alex nem lépett pályára. Redis Damir csapata a Salzburg 1-0-ra nyert a Levski Sofia vendégeként. Az ötszörös magyar válogatott a 63. percben állt be. Varga Barnabás duplázott, és Vitális Milán megszerezte első gólját új csapatában. Az AEKT magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panszerájkosz ellen találtak be. A fővárosi csapat végül 8-1-re győzött. Vargát a második félidőben combizomsérülés miatt le kellett cserélni. Köszönöm a figyelmet!
4: Közlekedés.
0: Új terelést építettek ki az M3-as autópályán, a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométer között, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjába terelik.
4: Időjárás.
0: Kellemes őszi idő várható több órás napsütéssel. Eső már csak elvétve fordulhat elő. A szél mindenütt mérséklődik. Napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is napos, kiránduló időre készülhetünk. Többfelé akár 29 fok is lehet.
1: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit.
0: Bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát.
1: Elrendelték két gyanúsított letartóztatását a Volánbuszt érintő vesztegetési ügyben. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával 7 órakor jelentkezünk ismét.
7: Műsorajánló.
4: Napközben.
8: Műsorunkban szó lesz arról, hogy hogyan változnak a diákmunka lehetőségek, hiszen több mint 100 000 diák árasztotta el a munkaerőpiacot a tanév kezdetével. Aztán az alkoholizmusból való kilábalás első és talán legfontosabb lépése, hogy elfogadjuk, bajban vagyunk. De ki és hogyan tud segíteni, és mikor kezdődik a valódi gyógyulás? És foglalkozunk azzal is, hogy szívesen kötünk-e biztosítást tisztán az algoritmusok segítségével, vagy még mindig a személyes jelenlét ad valódi biztonságot. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
4: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
9: 7:15 lesz 3 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő László Pál nevében is, a mikrofonnál 62 Erika. Néhány téma a mai felkelőből. Egyre magasabb a gázár, gond van a szállításban, pedig meg kellene tölteni a tárolókat. Mire számítsunk ezen a télen? Tótné Takács Borbálát kérdezem 6:30 után. 20 év után most hozták nyilvánosságra a 2006 őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit. Segít-e ez az események rekonstruálásában, megértésében? Mit éreztek a politikai események sűrűjében? Kunce Gáborral beszélgetek 6:45-kor. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok, Ruszén Zsolt adószakértő lesz a felkelő vendége 7:30 után. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak, már is kezdünk.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
9: Gulyás Márton a Partizán legismertebb arca és főszerkesztője is volt. Sok minden változik mostanában a Partizán körül. Új főszerkesztő, vidékre költözés, új feladatok és újfajta felelősség a kormányváltás után. A héten tették közzé a civileknek adható adó 1%-ok mértékét. Idén a Partizán kapta a legtöbbet, 577 millió forintot, 42 000 embertől. Gulyás Mártont Benyúrita kérdezte tegnap a Kossuth Rádióban a kulcskérdésekben.
10: Gulyás Márton hosszú éveken át nem csak a Partizán legismertebb arca, hanem a főszerkesztője is volt. Most egyszerre több dolog is megváltozik körülötte és a Partizán körül, átadta a szerkesztőség vezetését, Penészlekre költözik, hogy Kelet-Magyarországon építsen új média műhelyt, miközben a Partizánnak is újra kell gondolnia, mi a dolga egy megváltozott politikai és média környezetben. Közben idén minden civil szervezetnél több adó 1%-os felajánlást kapott a Partizánt működtető alapítvány, ami nagy lehetőség lehetőséget, de nagy felelősséget is jelent. Arról beszélgetünk, mi a most Gulyás Márton és a Partizán életében. Szia Marci, tegeződni fogunk, már csak azért is, mert azt el kell mondanom a hallgatóknak, hogy mi még két hónappal ezelőtt is együtt dolgoztunk. A kampány időszakában az elmúlt fél évben a Partizán adott lehetőséget arra, hogy a Szabad Európa megszűnése után az Elemző című műsoromat ott folytassa. Úgyhogy így fogunk mi beszélgetni. Szia Marci, köszönöm, hogy itt vagy.
11: Szervusz Rita, nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
10: És akkor kezdjünk a legfrissebbel, az adó 1%-kal. Rekordösszeget kaptatok, és ez nem csak a Partizánnak rekord, hanem egyébként is ti vezetitek ezzel úgymond a civil 1%-os listát, 577 millió forint 42 ezer embertől. Ez ti minek tudjátok be? Megelőlegezett bizalomnak, az eddigi munkátok díjazásának, és hogy álltok ehhez? Tehát úgy, hogy ez már nekünk járt, vagy úgy, hogy ennek most nagyon meg kell felelni.
11: 2023 óta gyűjt 1%-okat a Partizán, az akkor érkezett 21.122 felajánlást, azt gyakorlatilag 2026-ra megdupláztuk. Tehát azt lehetett látni, hogy minden évben növekszik a felajánlószám, illetve az összege is értelemszerűen. Most is van egy nagyon jelentős növekedés, ami egyértelmű bizonyíték annak, hogy a közönség körében, akik követték a tartalmainkat, fontosnak tartották a Partizánt, egyre többen érezték úgy, hogy szívesen támogatnak minket ilyen formában is. Ez a legkivételesebb támogatási forma bizonyos értelemben, hiszen ez arról szól, hogy az emberek azt gondolják, hogy az adójuk 1%-át, amit felajánlhatnának gyermekvédelmi intézménynek, állatvédelmi intézménynek, egészségügyi intézménynek, és így tovább. Beszéltünk akár arról is, hogy milyen feszültségeket okoz az egyébként, hogy ennyiféle civil szervezet versenyez ugyanazon a piacon. Ez nyilvánvalóan nem egy kívánatos és hosszú távon fenntartható állapot, de ezzel együtt azt tudom mondani, hogy mindenkinek jogában és lehetőségében áll elindulni, és minden állampolgárnak jogában és lehetőségében áll a saját elhatározása szerint dönteni az 1%-ának a sorsáról. Végtelen hálás vagyok én személyesen, és a Partizán egésze azoknak az állampolgároknak, akik nekünk adták ezt. Itt tényleg a felajánló szám az, ami a legkiemelkedőbb. Tehát a civil százalékok történetében soha nem volt egyetlen szervezet sem, ami ennyi embertől kapott volna támogatást, ami nyilvánvalóan egy kiemelkedő közbizalom, aminek érezzük a súlyát, eddig is éreztük a súlyát, eddig is ennek megfelelően végeztük a munkánkat, most még inkább érezzük ennek a súlyát, és csak azt akarom mondani, hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú társadalmi megrendelés, ami iszonyatos örömet okoz az azon való munkálkodás és azon való gondolkodás, hogy olyan tudunk ennek még jobban megfelelni. Nyilvánvalóan úgy, hogyha továbbra is folytatjuk az eddigi kritikus és intellektuálisan elméletileg inspiráló munkánkat.
10: Na de azt mondod, hogy folytatjuk, miközben nagyon-nagyon átalakul a Partizán, ugye folyamatosan személyileg is átalakult, és műsor struktúrájában is átalakul. Miközben mondjuk május közepéig, míg meghozták az emberek azt a döntésüket, hogy nektek adják az adójuk 1%-át, addig mondjuk egy kormányváltás történt, de azt nem tudhatták, hogy te is és a Partizán is nagyon másként akarjátok folytatni. Lehet, hogy most van, aki azt gondolja magában, hogy de hát én arra adtam az 1%-omat, hogy az a műsor struktúra, azok a politikai elemző műsorok, azok a típusú interjúk, azok a akár napi több órás hírfolyamok menjenek, amelyeket megszoktak. Nekik mit tudtok mondani, hogy ne érezzék azt, hogy át vannak verve?
11: Szerintem, ha átverve érzik magukat, akkor nyugodtan keresnek meg bennünket, és jelezik az ezzel kapcsolatos kifogásokat, tényleg
10: és
11: az ilyen típusú.
10: Az 1%-ot?
11: Nem. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, mint ahogy az ember egyszer leadja a voksát egy választáson, vagy leadja az 1%-át egy rendelkezési időpontban, ott hoz egy döntés, és aminek utána leheti a következménye, nem feltétlenül ért egyet, jövőre van lehetőség ezt korrigálni. Tehát azért mondjuk az 1%-ok esetében szerintem az mindenképpen egy nagyon fontos demokratikus helyzet, hogy nem 4 évre szól ez a mandátum. Ráadásul az sincs, mint az egyházi 1%-oknál, hogy ott ugye ha az ember egyszer bepipált egy szervezetet, akkor az, ha nem is nyúl hozzá, az úgy marad, és jövőre automatikusan azt ajánlja ki neki a rendszer. Tehát, hogyha te egyszer valamelyik egyházra leadod az 1%-odat, te amíg azt nem változtatod meg, addig az egyház kapni fogja. A civil szervezeteknél nincs ilyen. Ez minden évben egy tudatos polgári döntés, hogy kinek akarod adni az 1%-odat. Ha valakinek ezzel bármi nem tudom, kifogása, kritikája van, egyrészt jövőre dönthet máshogy, másrészt pedig nyilvánvalóan van rengeteg csatornájának, hogy ezt megtaláljon. Azt gondolom, hogy amit a Partizán kínálni fog a jövőben is, és kínál jelenleg is, az továbbra is szellemiségében ugyanaz, mint amit korábban képviseltünk. Változatosabb lesz szerintem a műsorkínálat, eltérőbb lesz a műsorkínálat, adott esetben más hangsúlyok is meg fognak majd jelenni, mint amik korábban megjelentek, de ez részben egyébként a közéleti helyzet változása miatt is előállt. Tehát én egy dolgot tudok ígérni, mi továbbra is ki fogjuk dolgozni a belünket, mi továbbra is oda fogjuk tenni magunkat, mi nem fogunk elszaladni a munka elől, sőt azt keressük, hogy egy ilyen megváltozott helyzetben a partizános szellemiségnek hogyan kell új és új műsorformátumokban megmutatkoznia, és merem remélni, hogy a nézőknek az érdeklődésével ezt találkozni fog.
10: Amikor azt mondod, hogy partizános szellemiség, akkor azért a kezdetekben, meg az induláskor, és azóta is sokszor te akár életút interjúkban is a te saját személyes ideológiai felfogásodat, hozzáállásodat kitetted az asztalra. A szerkesztőség is igazából tudható volt, hogy inkább egy baloldali hozzáállásból áll a dolgokhoz. Ez így van-e még? Vagy attól, hogy volt egy politikai váltás, vagy attól, hogy másként kell állni a lehet, hogy másként kell állni, és majd ezt kifejted, ez is mondjuk háttérbe szorul, és nem annyira lesz fontos, hogy mi a ti hozzáállásotok akár ideológiai kérdésekhez.
11: Szerintem egy demokratikus nyilvánosság akkor tud jól működni, hogyha ideológiailag sokszínű módon vannak jelen a különböző érdekek, akár intézményeken keresztül, akár személyeken keresztül, és így tovább. Az, hogy Magyarországon jelenleg a parlamentben kizárólag jobb közép vagy szélső jobboldali pártok vannak, tehát igazából a jobboldali palettának lehet látni különböző színeit, az azt jelenti, hogy Magyarországon például a baloldali gondolat egy veszélyeztetett gondolat, amelynek nincsen jelenleg képviselete. Ez nem feladata a Partizánnak, de az igenis feladata, hogy például azokat a konfliktusokat, amelyek ebből adódnak, azt nagyobb erővel képviselje. A a tőke konfliktusokat például, hogy mondjuk a dolgozó érdekképviselet, hogy van jelen az országban, hogyan és milyen kihívások érik, hogy adott esetben az ellátórendszer hogyan nem működik a legkiszolgáltatottabbak javára. Tehát azt gondolom, hogy ami ebből a baloldaliságból következik, az valójában igazából a közmédia fogalma köré írható le a leginkább, és én azt gondolom, hogy nem az ideológiai szemüveget kell ilyenkor nézni, hanem leginkább a témaválasztást és azt, hogy mik azok az ügyek, amelyek a jelenlegi politikai vagy közéleti nyilvánosságban amúgy egyébként csorbát szenvednek.
4: Elő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
9: 7:10 A Balaton kritikus vízszint ingadozása a horgászoknak sem kedvez. Szerencsére az ívási időszak tavaszra esik, amikor kevésbé jellemző az alacsony vízszint, ám nyáron és ősszel az eddigi horgászhelyek ellehetetlenülnek, és a halak mozgása egészen megváltozik, ami új kihívás a horgásztársadalomnak. Felszegi Csaba összeállítása.
12: Ha itt maradunk a Balatonnál, ugye a Balaton Térségi Horgász Egyesületek Szövetség nevébe beszélek.
13: Perger Miklós, a Balaton Térségi Horgász Egyesületek Szövetsége ügyvezető igazgatója.
12: Ugye rengeteg horgászunkat érint a balatoni vízszint, ami most, hát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy történelmi mélypontra süllyed, mert volt ennél korábban alacsonyabb a vízszint, viszont nagyon közelít hozzá, és az a helyzet, hogy szerintem egyre sűrűsödni fognak ezek az aszályos időszakok, amikor számolnunk kell azzal, hogy nem lehet tartani mondjuk a Balatonnak azt az optimális vízszintjét, ami akár a turizmusra, de a horgászatra és egyéb tevékenységhez szükség lenne.
13: A kis víz ez mit befolyásol? Tehát a halak ivóhelyét esetleg, ugye a horgászatnak megváltoznak a horgászhelyeik, ugye ez nem is kérdés. Tehát milyen összefüggések lehetnek?
12: Nyilván befolyásolná az ívást is a halaknál, csak hát talán az a szerencse, hogy általában ezek az alacsony vízszintes időszakok éves bontást, ha néznénk, azok nem tavasszal az ívás időszakban következnek be, hanem inkább a nyári, nyárvégi őszi időszakra, amikor már ugye az ívás befejeződött, tehát ebben nem látnék én olyan nagy problémát. Talán a horgászati szempontból az a gond, hogy ha megnézzük, nem is az északit, bár az északi parton is most már a horgászcsónakok, a horgászkikötőben nagy részt az iszapon ülnek, tehát a déli parton nagyon nagy probléma van, hogy a parti horgász nem igazán éri el azt a helyet, hogy olyan mértékben tudja meghorgászni ezt a vizet, mert ugye sekélyebb a déli part, tehát inkább a horgászat szempontjából érzem én ezt. Meg a másik dolog, a halak szempontjából ugye az oxigén hiányos állapot esetleg, ami felmerülhet ilyenkor, az algásodás, ami befolyásolja a víznek a minőségét.
13: Táplálékszerzés céljából, főleg a békés halaknál, ez nem jelentett gondot?
12: Hát táplálékszerzés szempontjából is van ennek jelentősége, mert azok a halfajok, amelyek akár a balatoni árvaszonyok lárvát fogyasztják azokon a helyeken, amik szárazra kerültek, ugye nyilván ott nem tudják megtalálni a táplálékokat, de hát azért a víz egyéb részein ez nem probléma.
13: A horgász helyeknek a száma, gondolom, hogy azért jelentősen csökken ilyenkor, amikor ennyire alacsony a vízszint.
12: Hát így van, főleg azok vannak szerintem hátrányos helyzetben, akiknek nincs csónakjuk, nem tudják csónakkal meghorgázni azokat a helyeket, ahol még van esély arra, hogy eredményt tudjanak elérni, ezért lenne egy pozitív dolog. dolog, hogyha fejleszteni lehetne Balatonon is a csónakos horgászatot, akár csónakikötőkkel, sólyákkal, stégekkel, ezzel nagymértékben azért meg lehetne emelni azoknak a számát, akik hozzájutnának horgászati lehetőséggel, és mondjuk főleg ilyen időszakban, amikor a parti horgászat bizonyos szempontból szűkül a lehetősége, elérnék ők is azokat a helyeket, ahol még működne ilyenkor a horgászat.
13: A halak mozgása szempontjából, főleg nagyobb halak mozgása szempontjából, mit lehet elmondani, a nagyobb hal a mélyebb vizet szereti, a kisebb a sekélyebbet, vagy ez hogyan van? Tehát a mozgását ez befolyásolja vajon?
12: Olyan nagy összefüggés szerintem ebben nincsen, mert főleg a hal mozgását befolyásolja ugye a hőmérséklet is. Nyilván, hogyha tágabb értelemben nézzük, persze, hogy befolyásolja, mert azokon a helyeken, amik szárazra kerültek, oda nem jutnak el, de én azt gondolom, hogy annyira ez nem probléma. Itt a horgászat szempontjából nagyobb a gond. Meg főleg a vízminőség és a vízoxigén tartalma szempontjából. Bár ez is a Balatonon még annyira nem probléma, viszont kisebb horgásztavakon nagy-nagy gondot okoz, mert sokkal jobban ugye fel tudnak melegedni ezek a vizek, mint mondjuk a Balaton. Bár a Balaton idén is elérte már ugye a 30 fokot, ami nem igazán ideális, de nincs tudomásunk arról, hogy a Balatonon emiatt nagyobb halpusztulás következett volna be.
9: Július 1-től teljesen készpénzmentessé vált a parkolás Budapesten, a sofőrök egy része nehezen vagy egyáltalán nem tudja megszokni a mobiltelefonos fizetést. Kobolák Attila és Hegedűs Katalin összeállítása.
14: Kifizette már a parkolást? Elindította már?
15: Még nem. Majd most fogom a telefonomról keresztül, ugye megszüntették most az automatákat, ma a telefonról megoldjuk.
14: Általában könnyen megoldja a telefonról, vagy hiányzik önnek a készpénzes fizetés?
15: Én inkább olyan maradi vagyok, szóval a készpénzes fizetés azt jobban preferálom, de nyilván fiatal vagyok, tehát a telefonon is meg fogom tudni oldani.
14: Nem tapasztalt akkor még rendszerhibát például, hogy nem küldte el az SMS-t, amikor elindította a parkolást, és emiatt mondjuk megbüntették?
15: Nem sokszor járok a városba autóval, gyakrabban járok motorral, azzal sokkal egyszerűbb a közlekedés. Egy gyorsabban tudok vele haladni. De még nem tapasztaltam, hála Istennek.
14: Az nem zavarja, hogy nagy átlagban 100-200 forinttal emelkedett a parkolás ára óránként?
15: Nem örülök neki, de hát nem tudunk mit tenni ellene. Kis fizetem is kész.
14: Tudja használni a parkolás fizetéséhez szükséges applikációt?
16: Nem töltöttem még rá az applikációt, de szerintem nem is tudnám jól használni, vagy nagyon meg kellene szokni. Nem örülök az applikációs parkolásnak.
14: Akkor ön sajnálja, hogy már nem lehet készpénzzel fizetni?
16: Mindenképpen sajnálom. Én készpénzes vagyok, sokkal egyszerűbb volt addig.
17: Július 1-től teljesen készpénzmentessé vált a parkolás Budapesten, és automaták ezrei tűntek el a fővárosi utcákról. Dr. Kovács Szabolcs, a Magyar Mobilitási és Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke kérdésünkre elmondta, a digitalizáció az élet minden területén megjelenik, ezért önmagában nem indokolatlan, hogy az üzemeltetők ezt a fizetési módot részesítik előnyben. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a digitális átállás jelentős költségcsökkentéssel jár a fenntartók számára. Ebből adódóan, ahelyett, hogy a parkolási díjak a magasban maradnának, vagy tovább emelkednének, logikus elvárás lenne, hogy a díjaknak is csökkenniük kellene.
18: A másik észrevétel pedig a budapesti parkolási övezeteket nem csak
17: díjaknak is csökkenniük kellene.
18: A másik észrevétel pedig a budapesti parkolási övezeteket nem csak budapestiek használják, hanem jelentős számban vidékiek vagy külföldiek, akik nem rendelkeznek megfelelő ismerettel arról, hogy milyen módon lehet fizetni Budapesten, és számukra nehézséget jelenthet ez a fajta digitalizáció, és az, hogy készpénzzel nem tudnak fizetni a parkolóautomatáknál, holott külföldön számos más példa mutatja azt, hogy a készpénzfizetés is a digitalizáció mellett egy lehetséges alternatíva a parkolási díjak megfizetése tekintetében.
17: Számos panasz érkezett az új parkolási rendszerrel kapcsolatban a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez, mondta el műsorunknak dr. Baranyi Dóra, a szervezet jogi vezetője. Mint fogalmazott, a fogyasztók egy része nem tud vagy nem szeretne mobil alkalmazással fizetni. Sokan attól tartanak, hogyha otthon hagyják a telefont, vagy az elromlik, vagy ellopják, azonnal bírságot kapnak, mivel más fizetési módra nincs lehetőség. Baranyi Dóra szerint különösen aggályos, hogy a készpénzes fizetés fizetés nem mindenhol biztosított. Rámutatott, az alaptörvény alapjogként garantálja készpénz használatot, ami álláspontjuk szerint a parkolásra is érvényes.
19: Ez egy alapvető probléma volt, amikor ezt az egész rendszert bevezették, hogy abban az esetben, hogyha az embernek valami történik a telefonjával, ugye ez az egyik panaszok egyik része volt, ahogy említettem is. Ilyen esetben mindenféleképpen először a parkolási társaságnak kell írni, hogy mi történt. Tehát lemerült a telefonom, ellopták, nem működik az applikáció, nem működött az applikáció, először oda kellene jelezni, és ők ugye saját hatáskörben ezt kivizsgálják, és meghozzák a döntést, hogy elengedik-e a büntetést, vagy nem.
17: Baranyi Dóra hozzátette, ha ez nem vezet eredményre, érdemes a békéltető testülethez fordulni. Ha bizonyítani tudjuk, hogy a jegyvásárlás nem a mi hibánkból, például applikáció hiba, készülék hiba, vagy lopás miatt hiúsult meg, jó eséllyel felléphetünk a bírság ellen.
19: Érdemes megpróbálni a békéltető testületi eljárást, hiszen 250 000 forint alatt kötelező jellegű döntés születik olyan, mint egy bírósági ítélet, tehát érdemes egy ilyen kört futni, de nagyon fontos, hogy ha kapnak büntetést, azt először fizessék be, és utólag kérjék vissza, mert sajnos, hogyha mégis megállapítják, hogy jogszerű volt a büntetés, akkor ugye katyeg az idő, és sokkal magasabb büntetési tételek vannak, ahogy megy az idő előre. Tehát érdemes befizetni, és utána indítani az eljárásokat.
17: Fogalmazott a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi vezetője.
4: Időjárás.
20: Ma a felhősebb tájakon is szakadozik, csökken a felhő.

0: Őzett. Ezt követően alapvetően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de főképp a keleti ország részben, illetve helyenként a nyugati megyékben lehetnek felhősebb időszakok is a nap folyamán. Kevés helyen alakulhat csak kifutó zápor. A változó irányú szél döntően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakul. Csunderlik Csaba, Hungaromet.
1: Közlekedés.
2: Lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. A lezárt szakaszon csak a BKK autóbuszokat engedik át, a környéken torlódásra kell számítani. Baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton befelé a Kozma utcánál, itt sávlezárásra kell készülni. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: 7:30 a rövid hírek következnek.
5: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet. Így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Átláthatóság kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, ez fogja áthatni a tárca vezetői ciklusát. A miniszter szerint az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, megmutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. Ennek mindig így kellett volna lennie, tette hozzá. Egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és a második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteggondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. A helyiség polcain 109 krasznahorkai kötet található. Megöltek egy férfit az éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen. A férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok. Futó zápor kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fok lesz. 7 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
4: 3:30. Úgy tűnik, bajban vannak az európai országok. A magas olajár mellett nem volt elég hangos a gázár emelkedése, pedig a tél közelettével egyre sürgetőbb a kényszer a tározók feltöltésére. Csak hogy a csepp folyósított gáz szállítása a hormuzi szorosbeli háborús helyzet miatt 1/5-re csökkent, ez pedig megnehezíti a beszerzést, nem utolsó sorban meg is drágítja. A földgáz jegyzése az év eleje óta közel 160%-kal nőtt, vagyis több mint 2,5-szeresére emelkedett. Hogy áll a kontinens és maga Magyarország gázfüggősége, mit tehetünk ez ellen a függőség ellen, és mire számítsunk idén télen. Itt van a stúdióban Tótné Takács Borbála, a Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának kutatója. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Milyen körülmények hatására lett ilyen magas a gázár?
6: Hát ez egy régebbi történet már, és gyakorlatilag az ukrán háborúval kezdődött. Ez bizonyára mindenki érzékelte, hogy ugye az orosz gáznak a részesedése nagyon jelentősen visszaesett. A háború előtt 40% volt Európában az orosz gáz részesedése, ez már a 10% körülre csökkent vissza. Eközben ugye az LNG volt az, amelyik pótolta, ennek a részesedése pedig 12%-ról 26%-ra nőtt, és ez elsősorban amerikai LNG-t jelentett.
4: Tehát ez a cseppfolyós gáz.
6: Ez a cseppfolyós gáz, és gyakorlatilag ez a csere, ez önmagában is hordoz egy áremelkedést, mert ez egy drágább formája a gáznak, és hát ezzel együtt is úgy tűnt, hogy a piacok valamennyire lenyugodtak 2025-re, de hát amikor 26 elején márciusban megtámadta Izrael és az USA közösen Iránt, akkor az ezzel kapcsolatos tovább gyűrűző eszkaláció az a hormuzi szoros lezárásához vezetett, amivel kiesett valóban jelentős mennyiség a globális piacról. Európából nem, de hát azt látni kell, hogy nagyon erősen összekötöttek most már ezek a piacok, tehát az ázsiai áremelkedés, az gyakorlatilag Európában is áremelkedéshez vezetett, annak ellenére, hogy itt a katari gáznak a részesedése az 10% alatti, de az árhatás az jelentősebb volt.
4: Említette már az orosz gáz visszaesését. Annyira kell, hogy visszaessen, hogy jövő év végére az Európai Unió határozata szerint nem is szabad orosz gázt használnunk. Ez még tovább emeli majd a gáz árát?
6: Hát nyilván, hogyha egy piacról további mennyiségek esnek ki a kínálati oldalról, annak értelemszerűen lesz valamilyen hatása az árakra, de pont azért, mert ahogy az előbb megbeszéltük, hogy nagyon kicsi már az orosz gáznak a részesedése az európai mixben, ezért ez az árhatás a mi elemzésünk szerint, amit ugye a REG-ben készítettünk, ez egy ilyen 1-3% körüli emelkedést jelenthet, ami azért ezekben az időkben nem számít drasztikusnak. Tehát amiket megéltünk korábban, ahhoz képest ez igazából az elhanyagolható mértékben van, és ez még a hormuzi szoros mellett sem gondoljuk, hogy nagyobb lesz. Tehát, hogy igazából felváltottunk valóban egyfajta orosz függőséget, egyfajta LNG függőségre, de az orosz gáznak a kis mennyisége az nem indokol ennél nagyobb áremelkedést.
4: Magyarország kitettségét növeli az is, hogy a földgáznak magas a súlya az energiafelhasználásban, meg van importfüggőségünk, és hogy nincs közvetlen tengeri cseppfolyós gázterminálunk. Mi következik ránk nézve mindebből?
6: Hát ugye Magyarországnál még azt is hozzá kell tenni, hogy mi vagyunk ugye az egyik ilyen legnagyobb importőrök, akiknek hosszú távú szerződése maradt még továbbra is Oroszországgal, tehát nyilván az lenne a várakozásunk, hogy Magyarország emiatt valamiért jobban érintett, de nem. Tehát az a helyzet, hogy az európai gázpiacok azok rettentő jól összekötöttek, úgyhogy tulajdonképpen a magyarországi áremelkedés az nem kiugró ma már a többiekéhez képest, pont azért, mert nagyon sok vezetékünk van a hozzánk közel lévő országokhoz, illetve hát amikor az Európai Unió, és itt fontos a időbeliség, döntött arról, hogy végleg kivezeti az orosz gázt, ez január volt. Ugye a hormuzi válság pedig március volt, tehát egy kicsit azért itt Európát, hogy is mondjam, bevitték az erdőbe, tehát ami nagy támogatónk, az USA, aki azt mondta, hogy ugye ők biztosítják az LNG szállításokat, azért itt egy kicsit bevitt az erdőbe az EU-t, mert nem volt különösebb egyeztetés arról, hogy egyébként ők szükösséget fognak teremteni. Nyilván nem is az volt a terv, hogy ilyen sokáig tartson ez a válság, de ez az időbeliség, ez egy kicsit rosszul jött ki. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy amikor ezt ki kell majd vezetni, és ez ugye jövő év november, és addigra várhatóan például a Neptun mezőkből Romániában új források fognak rendelkezésre állni.
4: Nagyon röviden, 20 másodpercünk van. Mennyi lesz a gázára a télen nekünk, magyaroknak?
6: Mi magyaroknak, hogyha ez alatt a lakosságot értjük, akkor körülbelül ugyanannyi, mert rezsicsökkentett gázárak vannak Magyarországon. Ezzel együtt is felhívnám megragadva az alkalmat minden hallgatónak a figyelmét, hogy a leghatásosabb módja annak, hogy kikeveredjünk ebből, hogyha csökkentjük a gázfogyasztásunkat.
4: Nagyon köszönöm a információkat Tóth Néh Takács Borbálának, a Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának kutatójának.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
4: 3:47 lesz 4 perc múlva. 20 év után hozták nyilvánosságra a 2006 őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit. Az összefoglalók alapján az üléseken a Gyurcsány kormány nem, vagy csak kis részben foglalkozott a szeptember 17-én kiszivárgott Balaton-Őszödi beszédet követő tüntetésekkel. A Kossuth Rádiónak nyilatkozó szakértő szerint akkor kapnánk teljes képet, ha a kormányülésen készült hangfelvételeket is nyilvánosságra hoznák. Részletek Kovács Mártontól.
7: Az országosra nőtt tüntetések helyett elsősorban egészségügyi, Európai Uniós és környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozott a Gyurcsány kormány 2006 őszén. Ez derül ki az akkori kormányülések most nyilvánosságra hozott jegyzőkönyveiből. Azokat eredetileg 50 évre titkosították, majd azt 3 évenkénti felülvizsgálat után folyamatosan meghosszabbították. A dokumentumokat a Fidesz kormány sem hozta nyilvánosságra. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök május 26-án Balaton-Öszödön az MSZP frakció zárt ülésén tartott záróbeszédét 2006. szeptember 17-én hozták nyilvánosságra. Abban a volt miniszterelnök elismerte, hogy hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást.
8: Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mert mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
7: A hangfelvétel óriási felháborodást okozott, amely erőszakos tüntetésekké fajult a fővárosban. Szeptember 18-án éjjel megtámadták a Magyar Televízió székházát, október 23-án pedig az 1956-os forradalom 50. évfordulóján a méltó megemlékezés helyett tüntetők és rendőrök csaptak össze Budapest belvárosában. A kialakult politikai válsággal a kormány nem, vagy csak részben foglalkozott. Ez derül ki a 2006 őszén tartott kormányülések jegyzőkönyveiből. A dokumentumok szerint a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet a politikai válsággal nem nézett szembe, helyette elsősorban a korábban meghirdetett reform terveire összpontosított. A nyilvánosságra kerülő jegyzőkönyvekből az olvasható ki, hogy a kormány 2006 őszén már dolgozott a vizitdíj bevezetésén, az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreformon és a 2007-es költségvetés sarkalatos pontjain. Az Öszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után 3 nappal Gyurcsány Ferenc a kormány szeptember 20-ai ülésén napirend előtt tájékoztatta a sajtómunkatársait a tüntetésekről és az ott megfogalmazott követelésekről. Emellett az azokhoz kapcsolódó kormányzati álláspontot is közölte, hangsúlyozva, hogy a kormány minden törvényes eszközzel fenntartja a rendet és kitart a reformok végrehajtása mellett. Ezt követően az ülésen, a többi között, az útra való ösztöndíjprogram pályázati kiírásáról, az államháztartás működési rendjéről, a dráván tervezett horvát vízierőműrendszerről, a magyar-szlovák kisebbség Nemzetiségi Vegyes Bizottság üléséről, valamint a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács létrehozásáról tárgyaltak.
9: Az, hogy pontosan mivel foglalkozott a Gyurcsány kormány azokban a hónapokban is, mekkora részletességgel, ezekből az összefoglalókból nem derül ki teljesen.
7: Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint nem adnak teljes képet a most nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvek. A szakértő azt mondta, az előterjesztések tematikája alapján valóban feltűnő, hogy a tüntetésekkel nem, vagy csak alig foglalkozott az akkori kormány. Azonban elképzelhető, tette hozzá, hogy a feljegyzésben nem rögzített, a határozatok hozzászólásaiban beszéltek a megmozdulásokról.
9: Nem tudunk a vita menetéről, a hozzászólások tartalmáról még csak összefoglaló sem készült.
7: Az október 25-i kormányülésről készült jegyzőkönyv többször is utal arra, hogy október 23-án tüntetés volt Budapesten. Részleteket azonban nem közöl. Az úgynevezett szóbeli különfélék résznél található olyan bejegyzés, amely a tüntetésekre utal. Ott olvasható, hogy Szekeres Imre, akkori honvédelmi miniszter, tájékoztatást adott a T-34-es tank október 23-ai jogosulatlan használatának körülményeiről. Az október 25-i ülésen Gyurcsány Ferenc javaslatára a kormány elfogadta, hogy kérjenek fel szakértőket a gyülekezési joggal, alkotmányos alapjogokkal kapcsolatos értékelésre és a szükséges korrekciós irányok meghatározására. E feladattal Tölgyesi Péter és Halmai Gábor jogászokat, valamint Kukorelli István jogtudóst bízták meg.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Itt van a vonalban Kunce Gábor, korábbi országgyűlési képviselő, aki volt belügyminiszter és az SZDSZ elnöke is. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
4: Ugye nem túlzás azt mondani, hogy 2006 őszén ön az események sűrűjét látta. Igaz, hogy több ezer oldalnyi jegyzete van a politikai pályafutása éveiből?
10: Hát a több ezer oldal az túlzás. De az kétségtelen, hogy amikor jelen voltam egy-egy eseményen, akkor készítettem jegyzeteket.
4: Elővette most a 20 évvel ezelőtti jegyzeteit?
10: Nem.
4: De gondolom, hogy azért emlékei vannak, anélkül is, hogy éppen azokat megnézné, amiket akkor lejegyzetett. Ön honnan szerzett tudomást a tévészékház ostromáról?
10: Hát a hírekből természetesen, ugye az, hogy van egy tüntetés, arról tudtunk, és hát aztán folyamatosan én is figyelemmel kísértem a eseményeket, meg persze kaptam telefonokat is, érdeklődtek többen. Volt olyan, aki este 10 óra körül hívott fel, belagadt a belvárosban, és nem mert hazamenni. Volt olyan, aki csodálkozott, hogy mi történik, és hát mindenkit megdöbbentett a végső kifutása a dolognak, ugye az autók felgyújtása. Információim voltak arról, hogy több mint 100 rendőr sérült meg, volt, akinek a bokáját törték el olmosbotokkal. Szóval kemény idők voltak, az kétségtelen, és hát nagyon furcsa volt, hogy a hírtelevízió pedig olyan helyszíni közvetítést adott, ami úgy tűnt, mintha őket viszont előre tájékoztatták volna, hogy mi fog következni.
4: Kiderült az ön számára, hogy kit tájékoztattak előre azóta, vagy ki az, aki nem tudott az egész eseményről, ki az, aki igen?
10: Hát többen foglalkoztak az eseményekkel, például Debreceni József egy egész könyvet is szentelt ennek az egész dolognak. Számunkra a háttérben azért felszervezőként felsejlett a Fidesz, de hát természetesen azt senki nem gondolta azért, hogy azt szervezték meg, hogy gyújtsanak fel autókat, törjenek.
4: De ugye ez bizonyítást sosem nyert. Ez bizonyítást sosem nyert, hogy kiszerveztek konkrétan ezeket az eseményeket.
10: Én azt mondtam, hogy felsőjük a háttérben. Azért, ha valaki ismeri a labdarúgó mérkőzések hangulatát, akkor rácsodálkozik arra, hogy a ferencvárosi és a újpesti szurkoló gárda közösen támad neki a televízió épületének. De meg ezen volt még egy érdekessége ennek a dolognak, nevezetesen, hogy a tüntetések ugye a parlamentnél kezdődtek, és aztán később vonultak át a televízió épület elé, és a rendőrségnek úgy tűnt, és hát később aztán hallottam is ezzel kapcsolatos információkat, hogy a rendőrség nem tudott elég erőt felvonultatni, és ezért a parlamentnél hagyta a főerőket, hogy a parlament épületét mindenképpen védje, és ezért volt gyengébb a védelem a televízió épületénél, ezért lehetett oda végül is betörni.
4: Igen. Akartam is kérdezni, hogy ön korábbi belügyminiszterként hogy látta, hogyan működött a rendvédelem ezekben, vagy ezekben az órákban?
10: Hát úgy láttam, hogy egyrészt ez is két részre mondható, mert egyrészt nagyon feltűnő volt, hogy a rendőrség erre teljesen felkészületlen volt. Ilyen nem volt a megelőző a rendszerváltás óta eltelt években, és szemmel látható volt a rendőrség felkészületlensége. Másrészt pedig feltűnő volt a szervezetlenség is. Szemmel láthatóan a fővárosi rendőrség nem kapott kellő támogatást.
4: Vidékről?
10: Az országos rendőr főkapitányságtól nyilván vidékről kellett volna nagyobb erőket oda volna mutatni, meg ezen történt ilyen, mert azt is lehetett hallani, hogy voltak rendőri erők, akik először eltévedtek a fővárosban.
4: Tegnaptól megismerhetőek az akkor tájt tartott kormányülésekről szóló dokumentumok. Meglepő, hogy ezek azt tükrözik, hogy a kormány nem is foglalkozott a zavargásokkal. Önt meglepte a tegnap nyilvánosságra hozott iratok tartalma?
10: Különösebben nem. Megjegyzem, azért akkor emlékezzünk meg arról, hogy akkor még vezettek jegyzőkönyveket a kormányülésekről, úgyhogy lehet tanulmányozni, hogy akkor mi történt, ez aztán megszűnt a későbbiek során, már mint az elmúlt 16 évben. Igen. De egyébként a kormány végezte a dolgát és kormányzott. Hozzáteszem, hogy nyilván ezeket az ügyeket számos politikai szinten megvitatták, hiszen nyilván az SZDSZ is, az MSZP is foglalkozott a ügyel, meg a két párt közösen is. A kormányülésen pedig a kormány azt csinálta, ami a dolga, foglalkozott az ütemszöter szerinti ügyekkel, mert azért attól még nem állt meg az élet, hogy ilyen meglehetősen szörnyű események történtek Budapesten.
4: Ezek a jegyzőkönyvek vajon közelebb visznek minket ahhoz a tudáshoz, hogy megtudjuk, hogy mi volt az akkori válság oka, hogy közvetlenül az őszödi beszéd, vagy már egy korábbi politikai és kommunikációs válság?
10: Hát azt azért nem hiszem, bár hozzáteszem, hogy való igaz, a költségvetés helyzete az mindenkit megdöbbentett, megjegyzem még a politikai szereplőket is, mondjuk engem is, mert erre nem számítottunk. A mi számításaink szerint a hiány ugyan magasabb volt a tervezetnél, de nem ilyen mértékben, ugye 10% felé ment a költségvetés hiánya, és ebből következtek nyilván azok az intézkedések, amelyek aztán később meg is történtek.
4: Kunce Gábornak köszönöm szépen a beszélgetést, reméljük, hogy ezekből a jegyzőkönyvekből is, és más hasonló információkból összerakhatjuk a valódi történteket. Köszönöm, viszont hallásra.
10: Viszont hallásra.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora. Felkelő.
4: 7 óra lesz 7 perc múlva. Kedden reggel jelentette be Tar Zoltán miniszter, hogy megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezzel egy időben arról is hírt adott, hogy a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak, és még idén újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Jobboldali véleményformálók köztük Bayer Zsolt volt, aki a felhívást közzétette, tüntetést hirdettek vasárnap délutánra a múzeum elé. Hogy ezt megtartják-e, nem tudni, mert időközben úgy döntött a miniszter, hogy 2-től ismét látogatható lesz a terrorháza. Itt van a vonalban Csunderlik Péter történész. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
4: Miért akarja a kormány tartalmilag átvilágítani a kiállítást?
11: A terrorházával egy nagyobb és egy kisebb probléma van. Mondhatni, hogy van egy általánosabb jellegű probléma, ami azzal kapcsolatos, hogy az a történelmi koncepció, amit a terrorháza képvisel, az 50-es évekre jellemző masszívan hidegháborús totalitarizmus elmélet. Ez a 30-as években gyökerezik, és azt állította többek között egy magyar baloldali emigráns, Jászi Oszkár is ezt képviselte az Egyesült Államokban, hogy a fasizmus, avagy általában a fasisztoid rendszerek belértve a nácizmust, és maga a kommunizmus, tehát a sztálini típusú szovjet szocializmus, azok lényegében strukturálisan azonosak. Na most ezt a alapgondolatot az 50-es években, hát egy hidegháborús fegyverként használták abban az időben, amikor mondjuk a CIA pénzelte Szabad Európa rádióban, hát egykori olyan antikommunista szakértőket alkalmaztak, akik korábban náci vagy éppenséggel nyilas propagandisták voltak. A történettudomány már alapvetően túllépett ezen a markánsan hidegháborús totalitarizmus koncepción, ami ténylegesen egyenlőségjelet tett a nácizmus és a mondjuk így a kommunizmus között. Na most az a probléma, hogy ez alapján még lehetne egyébként egy inspiráló kiállítást rendezni, és bemutatni Magyarországnak a 44-től folyó múltját az elnyomások sorozatával. Az a probléma, hogy még ezen belül is alapvetően egy antikommunista ideológiai fegyverként adták át a terrorházat, és ennek megfelelően rendezték be magát az általános, és hát ugye az állandó kiállítást is. Emlékezhetünk rá, hogy amikor Orbán Viktor megnyitotta ezt a múzeumot, 2002. február 25. előestéjén, tehát az antikommunizmus áldozatainak, vagy a kommunizmus áldozatainak előestéjén, akkor kifejezetten a kampány célokba állította, és lényegében az MSZP elleni fegyverként hasznosították. Na most az a probléma, hogy túl azon, hogy elképesztően aránytalan, és az állandó kiállítás azt állítja, hogy lényegében itt 1991-ig az a brutális, sötét, elnyomó terror volt Magyarországon, mint amin a Rákosi rendszerben, mert 91-jel fejeződik be a kiállítás. Ez ugye alapvetően történelmileg hazug. És a másik, hát ilyen részkérdések sorozata és részproblémák sorozata az, hogy a totalitarizmus elmélet, ez a klasszikus hidegháborús koncepció, markánsan tettesekre és áldozatokra osztja az egyes rendszereknek a működtetőit, valamint hát az elszenvedőit. Azonban, ha megnézzük magát a kiállítást, és erre már 2002-ben Ungvári Krisztián felhívta a figyelmet, és a későbbi kritikusok, Rév István, Káorbát Zsolt, kiderül, hogy itt áldozatokként, a kommunizmus áldozataként szerepelnek egyébként korábbi nyilas elkövetők is. Szóval ezért kéne alapvetően átvizsgálni ezt a kiállítást, igazából pótolni olyan felírásokat, vagy átérni olyan felírásokat, amelyek 2002 óta vagy problémásak, vagy hiányoznak, és hát azon túl pedig ott van az a kérdés, hogy mennyire lehet átalakítani ezt az állandó kiállítást, úgyhogy szakmailag hűnek kell jelennie.
4: Igen, hogyan lehet, ez lett volna az egyik kérdésem, hogyan lehet ezek után objektív a kiállítás anyagának átvizsgálása, hiszen az egyik oldal ezt mondja, a másik oldal azt.
11: Igen, hát a történettudományról van szó, humántudományról, ami azt jelenti, hogy a humántudományok világában ugye teljesen objektívek nem lehetünk, hiszen szubjektumok vizsgálnak szubjektumokat. Adott esetben a múltban, mint a történetírásban, ami tovább nehezíti ezt az egész problémát. De azt gondolom, hogy ugyan értéksemleges nem lehet a történész. Minden történész érkezik egy neveltetéssel, minden történésznek van valamilyen értékrendje. De a szakmai szabályokhoz igenis hűnek lehet lenni. Tehát konkrétan téves felírásokat, azokat igenis lehet egyébként módosítani, vagy ténylegesen azért az a totalitarizmus elméleten belül is egy kiáltó aranytalanság, hogy mondjuk a gulággal egy külön terem foglalkozik, mondván, hogy itt a Szovjetunióba cipelték egyébként a halifoglyokat, kényszermunkára elhurcokat, és még sorolhatnám, de ugyanakkor viszont a második világháborús német megsemmisítő táborrendszerről hát nem igazán lehet megtudni semmit sem. Nem beszélve arról, hogy konkrétan tárgyi problémák vannak. Na most, aki az egyenruháknak a szakértője, az kifejezetten, mondjuk Ungvári Krisztián ilyen, de fel is hívta a figyelmet arra, hogy a kiállított mondjuk ilyen-olyan egyenruhákkal mi egyébként a probléma.
4: Egy percünk van a beszélgetésből. Mit gondol, miért visszakozott a miniszter?
11: Itt a Fidesz és hát Schmidt Mária és mások, hogy a politikai kérdést akarnak csinálni abból, ami persze egyébként politikai kérdés. Tehát a Közellenség című klasszikus filmet tudom idézni, ez az ember meg fog bukni, és maguk is fel.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 7 óra, kezdődik a krónika.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
4: Bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát.
3: Októbertől a magyarországi egyetemi hallgatók is részt vehetnek az Erasmus programban.
4: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Napközben 23-28 fokra számíthatunk.
3: Most pedig következnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát a kormány döntése nyomán, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik.
4: A kormányfő hozzátette, a revízió minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása.
5: A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. Ha valaki pedig a jelenlegi országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV. A Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangba áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal. A NAV a vizsgálata során mindent feltár majd.
3: Letartóztattak 2 gyanúsítottat a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben.
4: A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotel Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Az ügyben eddig 5 embert hallgattak ki, erősítette meg az M1 híradójának Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség sajtó szóvivője, de személyeket nem nevezett meg.
6: Az ügyészség álláspontjával a bíróság csak részben értett egyet, és 2 gyanúsított letartóztatását rendelt el, míg a 3. gyanúsított esetében elutasította az ügyészség indítványát. Az ülésen jelenlévő ügyész fellebbezést jelentett be a letartóztatás rendelése érdekében, amelynek tárgyában a 2. bíróság dönt.
4: Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jelinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotel Group. Ismét hangsúlyozták, hogy a cégvezető nem követett el bűncselekményt és együttműködik a hatóságokkal. Szivek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. A nyomozás szerint 2015 és 18 között az állami volántársaságoknál mintegy 10 milliárd forintos kár keletkezhetett túlárazott buszbeszerzések és más vitatott ügyletek során.
3: Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz.
4: A 2024-ben alapított központ alig 2 hónappal később kapta meg a 300 milliós támogatást a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül, de az érdemi munkát közbeszerzéssel 150 millió forintért kiszervezte, miközben a központ alapítói munkabért vettek fel érte.
3: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az Ösztödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást.
4: A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy miről tárgyalt a Gyurcsány kormány az akkori politikai válság idején. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek a kormány.hu oldalon olvashatók.
3: 20 évvel később ugyanaz történt, mint az Ösztödi beszéd idején. Az előző kormány elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes beszéd című műsorában.
4: Magyar Péter emlékeztetett, az Orbán kormány még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3 lett a valóság, jelentette ki a miniszterelnök.
0: Kossuth Rádió. Újra

0: mindenki.
1: Októbertől a magyarországi egyetemi hallgatók is részt vehetnek az Erasmus programban. A többi között erről is beszélt a felsőoktatásért felelős államtitkár tegnap a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a teljes program a tavaszi fél évben indul újra.
2: Lehetőleg gyorsabban haladunk, valamikor az ősz elejére, október elejére minden akadály elhárul. Nyilván akkor már megy a fél év, tehát valószínűleg kevés olyan hallgató ez, de lesznek azért olyan hallgatók, akik az őszi fél évben ki tudnak menni. Az őszi fél év második fél év, mert rövid mobilitásra még többen el tudnak majd jutni, és teljesen majd a tavaszi fél évtől fog ez fölfutni.
1: Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter.
3: Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet arra, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az esetleges változásokat vasárnapig kell bejelenteni, amit az ügyfélkapunk keresztül is meg lehet tenni.
1: Szigorítaná a gyermekek közösségi média hozzáférését az Európai Unió. A ma nyilvánosságra hozott tervezet szerint 13 éves kor alatt nem lehetne saját profilja a gyerekeknek.
3: A 13 és 15 év közötti fiatalok csak egy limitált, úgynevezett mini profilt használhatnának. Ezen korlátoznák a képernyő előtt töltött időt, és azt is, hogy kivel tudnak kapcsolatba lépni. 15 éves kor fölött tudnának saját fiókot létrehozni a kamaszok, de a cégeket további biztonsági fejlesztésekre köteleznék. A javaslat a videómegosztókra és az online játékok üzemeltetőire is vonatkozik. Az Európai Uniós szintű szabályozás fontos Dávid Dóra, a Tisza párt európai parlamenti képviselője beszélt a Krónikának.
4: 27 tagállamként sokkal hatékonyabban tudunk fellépni a tech-óriások ellen, mint egyes tagállamok egyedül. Már épp ideje, hogy szigorítsuk és erősítsük a védelmet az online térben. Nagyon fontos lesz, hogy legyen egy hatékony életkor ellenőrzés, de emellett nagyon oda fogunk arra figyelni, hogy ez ne csak hatékony legyen, hanem arányos is, és védje a magánéletet, tehát ne profilozza a felhasználót, ne kövesse nyomon a neten.
1: Megöltek egy férfit éjszaka Budapest 7. kerületében.
3: A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen. A férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Győzelemmel kezdett az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Jusuf Zakariasen és Arzani is betalált, 3-1-re nyert a Ferencváros a skót Celtic vendégeként a labdarúgó Európa Liga főtáblájának első fordulójában. A tegnapi játéknapon a Bormus 2-1-re győzött a Real Sociedad otthonában. A vendégeknél Tóth Alex nem lépett pályára. Redis Damir csapata a Salzburg 1-0-ra nyert a Levski Sofia vendégeként. Az ötszörös magyar válogatott a 63. percben állt be. Varga Barnabás duplázott, és Vitális Milán megszerezte első gólját új csapatában. Az AEKT magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panszaraikos ellen találtak be. A fővárosi csapat végül 8-1-re győzött. Vargát a második félidőben combizomsérülés miatt le kellett cserélni. Köszönöm a figyelmet!
0: Közlekedés.
3: Lerobbant egy jármű az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya térségében az 50-es kilométernél, a kiépített terelésben már 5 kilométeres a torlódás.
0: Időjárás.
3: Kellemes őszi idő várható, több órás napsütéssel, eső már csak elvédve fordulhat elő. A szél mindenütt mérséklődik, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is napos kiránduló időre készülhetünk, többfelé akár 29 fok is lehet.
1: A pontos idő 7 óra múlt 9,5 perccel. Krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát.
3: Feljelentést tett a miniszterelnöksége a Mesterséges Intelligencia Kutató Központnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében.
1: Szigorítaná a gyermekek közösségi média hozzáférését az Európai Unió. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk ismét.
6: Műsorajánló.
0: Szóda.
7: Régészeti szenzációk a Tragor Ignác Múzeumban. Az intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Megszólaltatjuk a restaurátort, aki egy különleges avar aranyozott kantárdíszt újított fel. Benézünk a Janikowski 100 fesztiválra, majd Balatonfüredre megyünk a romantikus reformkor hétvégére.
0: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól. A Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: 7 óra 11 perc, jó reggelt kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. A most következő órában lesz szó verésért elítélt börtönőrökről, a politikusok tegnap bejelentett vagyonosodási vizsgálatáról és a most átadott Esterházy díjról is. Tartsanak velünk továbbra is. Két gyulai börtönőrt ítéltek pénzbüntetésre és fokoztak le, mert bántalmazták a rájuk bízott fogvatartottat. Az eset 2025-ben lett ismert, és bár a kamerák nem látták konkrétan, mi történt, azt bebizonyították, hogy azok felvételét manipulálták. Beck Nóra összefoglalója.
9: A gyulai börtönben egy zárka ellenőrzés közben vitatkozott össze egy elítélt és két börtönőr még 2023-ban. Meséli Győző Gábor, a Helsinki Bizottság ügyvédje, a megvert rab jogi képviselője.
10: Aminek az lett a következménye, hogy a két őr bekísérte őt egyedül a zárkában, magukra csukták az ajtót, és ott a zárkában, hát ilyen fegyelmező jelleggel bántalmazták.
9: A férfi feljelentést tett. A nyomozás során azonban az egyik ügyész észrevette, hogy a folyosói kamera által rögzített felvételekből hiány. Egy perc.
10: Kirendeltek videó szakértőt, aki megállapította, hogy ezt a felvételt a szándékosan manipulálták, magyarán kivágták belőle ezt az egy percnyi felvételt.
9: Hogy mit rögzített ekkora kamera és kivágta meg, egyelőre nem tudni. Az ügyészség emiatt újabb nyomozást indított. A gyulai börtön kamerái ugyanis elvileg egy zárt rendszerben működnek, amihez mindössze néhány vezető férhet csak hozzá. Darabos Zoltán igazságügyi informatikai szakértő azt mondja, ha tényleg zárt és biztonságos lenne a rendszer, akkor senki sem tudna úgy belenyúlni, hogy ne hagyjon nyomot maga után.
11: A korszerű videó rögzítők például a videó felvételeket titkosítva tárolják. Titkosításon kívül még ezekhez a fájlokhoz, amik negyedórás órás bontásban szerepelnek a rendszerben, még úgynevezett hashkódokat is tesznek, ami azt védi, hogyha egy fájban, amit elvisznek a rendszerből, akár egy bitnyi, tehát egy nagyon pici módosítást hajtanak végre, akkor ez a kód már jelezni fogja, hogy valami változtatás történt az anyagban.
9: A gyulai börtön felvételein azonban nem hogy hashkód, de még naplófáj sem volt, amiből lehetett volna látni, hogy milyen események történtek a felvétellel.
10: A bíróság ezt eléggé nyomatékos bizonyítékként, önmagában a manipulálás nyomatékos bizonyítékként értékelte, és azt gondolta, hogy ezek alapján az egész BV-s oldal, hogyha lehet ilyet mondani, vallomásai nem fogadható el, nem tekinthető a BV-s oldal szava hihetőnek.
9: Kerestük a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának sajtóosztályát, hogy megtudjuk, kik és milyen feltételek mellett férhettek hozzá a felvételhez, de erre nem válaszoltak. Azt írták viszont, hogy mindig a hatályos jogszabályok szerint járnak el, illetve hogy számukra kiemelten fontos a fogvatartottak biztonságának garantálása, emberi méltóságuk védelme. A szegedi törvényszék katonai tanácsa végül a két börtönőrt fejenként 850 000 forint pénzbüntetésre ítélte, és mindkettőjüket lefokozta. A döntés nem jogerős, a per másodfokon folytatódik majd, miután az őrök enyhítésért fellebbeztek.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8: A fogvatartottnak a Magyar Helsinki Bizottság biztosított sértetti képviseletet, itt van Győző Gábor ügyvéd, jó reggelt kívánok.
12: Jó reggelt kívánok.
8: Hány ilyen eset történik büntetés végrehajtási intézményekben évente?
12: Hát erről nekem pontos statisztikám nincsen, viszonylag kevés az, amelyik napvilágra került, tehát rendkívül magas az ilyen cselekményeknek az úgynevezett látenciája, főleg fogvatartási körülmények között, mert egy fogvatartott nagyon nagy kockázatot vállal akkor, amikor a mondjuk így börtönőrök ellen panaszt emel bármiért, hiszen kiszolgáltatott helyzetben van, benn van az intézetben, és nem tud onnan elmenekülni.
8: Hány ilyen eset jut el a vádemelésig a kiderült esetek közül természetesen?
12: Sokkal kevesebb, mint általában az összes bűncselekmény esetében. Körülbelül olyan 40%-os a vádemelés, vagy ennél is alacsonyabb, tehát nagyon alacsony, és ehhez képest pedig a bírósági elítélések száma még ehhez képest is sokkal alacsonyabb. Tehát rendkívül ritkán jutunk el olyan esetig, amikor a bíróság elítéli akár a rendőrt, akár a bévés körletfelügyelőt valamilyen hivatali bűncselekmény elkövetése miatt.
8: Milyen együttállásra volt szükség, hogy ez a konkrét eset ideig jusson?
12: Azt gondolom, hogy nagyon kellett a sértett fogvatartottnak, az ügyfelünknek a nagyon jogtudatos fellépése és öntudatos fellépése. Ugye ő rögtön jelezte a zárkatársainak, aztán a BV intézet vezetőinek is, hogy őt bántalmazták, hogy neki sérülése lett, feljelentést tett az élettársán keresztül, és ehhez nagyon kellett a Szegedi Regionális Nyomozóügyészség, akik nagyon vehemensen folytatták le a nyomozást, és igyekeztek minden bizonyítékot beszerezni. Ők voltak azok egyébként, akik a kamera felvételek manipulálását észrevették.
8: Az a tapasztalata, hogy nem minden térségben, régióban ugyanolyan vehemensek az a nyomozók, amikor fogvatartottak ügyéről van szó?
12: A tapasztalat az, hogy sajnos igen. Tehát, hogy a legtöbb eset a mi praxisunkban is az eljárás megszüntetésével végződik, és utóbb a strasburgi bíróságnak kell kimondania, mint egyébként most ezen a héten is történt egy rendőri bántalmazás ügyében, hogy kimondja a strasburgi bíróság, hogy elégtelen volt az ügyészségnek a nyomozása.
8: Csak
12: a rendőri
8: hogy
12: bántalmazás
8: sok kapcsán. Telik el, mire
12: így
8: egy
12: van,
8: ilyen
12: így van, és hát ugye nem lesznek meg így az elkövetők, de hogy ez egy rendszer szintű probléma, ez látszik, hogy elégtelenek Magyarországon az ilyen hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazások kapcsán indult nyomozások és büntető eljárások.
8: Visszatérve erre a konkrét gyulai esetre, mit mondtak a szakértők, pontosan hogyan állapították meg, hogy hiányzik a videófelvételből, vagyis hogy manipulálták?
12: Első blikre nehéz észrevenni, mert ugye viszonylag statikus a kép, mert ugye ezek a kameraképek a folyosókat mutatják, ugye a zárkákban nagy általánosságban nem lehetnek kamerák, csak nagyon-nagyon kivételes esetben mondjuk egy úgynevezett biztonsági zárkában lehet kamera, ugye ez a fogvatartottaknak is vannak személyiségi jogaik, ez elsősorban ezért van. És tehát statikus képes mutat, és nehéz volt észrevenni, de egyébként látványosan ugrik a számláló a felvételen. Tehát egy számláló azért volt található, értem, ami egy ilyen időkódot mutatott, és hát egy körülbelül egy percnyi ugrás figyelhető meg, de ez tényleg nagyon alaposan meg kellett nézni ezt a felvételt.
8: A manipuláció okán más ellen is indult eljárás, vagy azt feltételezték, hogy a börtönőrök tették ezt?
12: Indított az ügyészség, amikor meglett a szakvélemény, ami megállapította, hogy itt manipulálás történt, akkor hivatali visszaélés miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Az a probléma, pont ami a felvezetőben is elhangzott, hogy nincs naplózva az, hogy ki fér hozzá. Tehát azt meg lehetett határozni, hogy ki az az öt személy körülbelül, idézve egyébként az intézet parancsnokot is, aki hozzáférhetett ehhez a felvételhez fizikailag, de nincsen nyoma annak, hogy ezt konkrétan kicsinálta, és ezért nem lehet, és valószínűleg a jövőben sem lehet majd megállapítani, mert nyilván senki sem tett önmagára vagy a kollégájára nézve terhelő vallomást, hogy én voltam, vagy a kollégám volt, úgyhogy ez rejtély, de hát ez, aminek nem kéne, hogy nem kéne így lennie.
8: Ha jól értem, valamilyen szabályozás változásra lenne ehhez szükség.
12: Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy legalábbis a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának el kellene gondolkodnia, hogy valamilyen belső szabályozót vezet be, hogy egységesítse ezeknek a kamerafelvételeknek a kezelését megelőzendő, hogy ilyen előfordulhasson, mert ez egyébként nem csak az ilyen bűncselekmények elkövetését nehezíti meg, hanem adott esetben fordított esetben mondjuk, ha egy fogvatartott követel a az intézet sérelmére valamilyen bűncselekményt, akkor ugyanilyen probléma előállhat.
8: Az őrök további képzése jelenthetne megoldást vagy segítséget az ilyen esetek elkerülésében?
12: Hát, hogyha bántalmazásra gondolunk, így kifejezetten a bántalmazások elkerülésére ugye nem kapnak, elvileg kapnak képzést arra, hogy hogyan kezeljék ezeket a kritikus helyzeteket, és azt is meg kell hagyni, hogy a körletfelügyelők általában az intézetekben nagyon túlterheltek, nagyon nagy feszültség mellett dolgoznak, nagyon veszélyes közegben, és hát előfordul, hogy elpattan. És ezt egyébként ki is emelte a bíróság az ítélethirdetéskor múlt héten, hogy itt nem erről volt szó, tehát ez nem egy ilyen érzelemvezérelt bűncselekmény volt, hanem itt egy szóváltás alakult ki a fogvatartott ügyfelünk és a felügyelők között, és a felügyelők lényegében ilyen leckésztető célzattal kísérték be a zárkába, és agyabugyálták el. Hát ezt nem tudom, hogy kell leoktatni, hogy nem csinálunk ilyet, nem leckésztetjük meg a fogvatartottat, és nem próbáljuk meg, hogy is mondjam, rábírni arra, hogy hogyan beszéljen szerintük tisztességesen a felügyelettel, mert egyébként hozzá kell tenni, hogy semmi csúnya szó nem hangzott el, csak egyszerűen úgy értékelték, hogy nem volt eléggé tisztelettudó és alázatos a sértett.
8: Külön világ a börtönvilág, tehát nyilván szigorú szabályok kell, hogy vonatkozzanak mindenre, a videófelvételekre is, és mindenki viselkedésére is. Győző Gábor ügyvéd, köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8: 7:30 lesz, 8 perc múlva. Jönnek az újabb választások Németországban. A két héttel korábbi Sachsen-Anhalt tartománybeli AfD győzelem után újabb erőpróba elé néznek a pártok. Berlinben a képviselőház választása, Mecklenburg Előpomerániában viszont tartományi parlamenti választás lesz. Berlinben a német kancellár pártja a CDU és a baloldali Linke nagyjából fej-fej mellett állnak, de nem túl magas arányjal. Mecklenburg Előpomerániában azonban az AfD és az SPD áll az élen. Mi múlik a hétvégi eredményen? Ismétele az AfD. Itt van a vonalban Diseri Dóra, a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének vezetője. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt, én is köszönök mindenkit.
8: Berlinben szokatlanul szoros a verseny a CDU és a Linke között, miközben az AfD, a zöldek és az SPD jelentős erőt képvisel. Mi magyarázza ezt a berlini széttöredezett politikai képet?
13: Berlin mindig is egy kicsit ilyen különleges helyzet volt Németországon belül. Ők mindig egy kicsit külön utat jártak a berliniek, azt lehet mondani. De azért mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az AfD itt is nagyon erős, tehát hogy tulajdonképpen az első négy helyen 15 és 20%, 22% között vannak a pártok. A tegnapi legfrissebb kutatások szerint egyébként 2% ponttal a Die Linke, a baloldali Die Linke vezet, és mögöttük van a CDU, ugye a Friedrich Merz kancellár pártja, a konzervatív kereszténydemokrata CDU. Harmadik helyen van jelenleg az AfD, és negyediken a Grüne, a zöldek. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a négyes élmezőny tulajdonképpen nagyon szorosan ott van együtt, egymás mellett, és nem lehet tudni, hogy mi lesz a végeredmény, és hogy történelmet írhat-e Elif Eralp, a baloldal jelöltje, aki török származásuként és a Die Linke soraiból akár Berlin első főpolgármestere lehet, és akár tényleg hatalomra is kerülhetnek a baloldaliak Berlinben. Ugye Mecklenburg Előpomerániában viszont teljesen más képet mutat a politikai paletta. Ott egy volt NDK-s tartományról beszélünk, ahol egyébként jelenleg egy SPD-s, tehát szociáldemokrata vezetés van. Manuel Schwesig jelenlegi miniszterelnök asszony mindent megtesz azért, hogy megtartsa a hatalmát, de ott van mögötte az AfD, tehát a jelenlegi kutatások szerint egyébként 1% különbség van a két párt között, az SPD és az AfD. Ami óriási különbség Mecklenburg Előpomeránia és Sachsen-Anhalt között, hogy itt az AfD-nek nincs akkora előnye. Tehát itt nem fog tudni, tehát még a hatalom közelébe se fog tudni kerülni
8: mert
13: az AfD.
8: Mert a másik jelölt olyan erős?
13: Igen, a másik jelölt olyan erős, illetve ugye a többi párt között is úgy oszlanak meg a százalékok, hogy meg tud lenni egy kényelmes többségi kormányzás az AfD-vel szemben. Ugye 66-ban nagy kérdés volt. Ami viszont a Mecklenburg-Előpomerániai választásban nagyon érdekes, és nagyon vészjósló a berlini szövetségi kormány számára, az a CDU-nak a 6 százalék pontja. A legfrissebb kutatások 6 százalékra teszik a jelenleg a szövetségi kormányon lévő CDU-t, ami nagyon közel van az 5 százalékos parlamenti küszöbhöz, tehát szakértők még azt sem zárják ki, hogy esetleg, ha úgy alakulnak az erőviszonyok, a CDU akár ki is eshet ott a tartományi parlamentből, ami óriási bukást és veszteséget jelentene nekik.
8: Ekkora az ellenérzés azon a környéken a kormány iránt?
13: Hát ugye a kormány iránt nem lehet mondani, hiszen a kormányon ugye a CDU és az SPD együtt kormányoz jelenleg szövetségi szinten, és az SPD itt erős, és itt vezeti is tulajdonképpen ezt a tartományt, de a kereszténydemokrata CDU sohasem volt annyira erős ebben a tartományban, azért azt hozzá kell tenni, de az, hogy ennyire visszaessen a támogatottságuk, azért ez tényleg példanélküli, és hogyha mondjuk ki is esnének a tartományi parlamentből, az óriási fiaskó lenne a CDU számára. Tehát nem csoda, hogy egyébként olyan híreket hallani a CDU köréből, hogy elnökségi ülést hívtak össze vasárnap délutánra, hogy együtt elemezzék majd a két tartományban elért választási eredményeket, és hát elemzők, szakértők, újságírók azon spekulálnak, hogy ennek tényleg akár személyi következménye is lehetnek. Ugye hetek óta már az a 166-i választások előtt is arról beszéltünk, hogy Friedrich Merz széke eléggé bizonytalan. Ő egy rendkívül népszerűtlen kancellár Németországban. Jelenleg 13%-on áll a támogatottság, ami tényleg történelmi mélypont. És hogyha ezen a választáson, ne adj Isten, kiesnének, a berlini választást pedig elveszítenék, tehát nem tudnának újra főpolgármestert állítani Berlinben, most jelenleg egyébként egy CDU-s főpolgármesterünk van, de ha nem tudnának újra ott főpolgármestert állítani, Mecklenburg-Előpomerániában pedig kiesnének, akkor az óriási mínusz lenne számukra, óriási bukás lenne számukra, és lehet, hogy ennek lennének személyi következményei is.
8: Ha az AfD vasárnap ismét nagyon erős eredményt ér el, lehet azt mondani, hogy már országos trend az, hogy az AfD erősödik és sorra győz választásokon? Úgy értem, hogy a szászanhalti társadalmi kérdések és problémák azok ugyanúgy megjelennek Mecklenburg-Előpomerániában is?
13: Én azt látom az AfD-nek a választási kampányában végig, hogy ő kevésbé helyi kérdésekre megy rá egyébként, hanem inkább szövetségi elégedetlenségre és szövetségi kérdésekre. Ők azzal kampányolnak, hogy Németország túl sokat támogatja Ukrajnát, túl sok fegyvert, túl sok pénzt költ, az ukrán menekültek befogadására is túl sok pénzt költ, hogy az orosz ellenes politika nem a jó út, hogy az orosz energiára vissza kéne térni, mert az energiárak azok rettentően emelkednek, és hogy nem kellene Oroszországgal rosszban lenni, hogy az illegális bevándorlást vissza kellene venni, hogy szóval folyamatosan olyan témákat mondanak, amik teljesen szövetségi szinten is elégedetlenséget váltanak ki a választópolgárokban, és kevésbé a helyi témákkal foglalkoznak. Tehát az AfD tényleg a tartományi választási kampányában is tulajdonképpen egy szövetségi választási kampányt űz, és azt nyomja, mert hogy azért már évek óta megfigyelhető az, hogy az AfD teljes szövetségi németországi szinten is feljövőben van, és vezeti is a közvéleménykutatásokat. Tehát azért ez nem egy kelet-németországi jelenség már, mint ahogy az korábban volt. Berlinben is, ahogy látjuk jelenleg, a harmadik helyen áll, pedig azért Berlinre se volt jellemző az, hogy az AfD fellegvára legyen.
8: Diseri Dóra, köszönöm szépen a beszélgetést.
14: Közlekedés.
15: Fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. A forgalmat elterelik, a lezárt szakaszon csak a BKK autóbuszokat engedik át. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalj útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
14: Felkelő.
0: Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora. Felkelő.
8: 7:30, a rövid hírek következnek.
3: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. A mikrofonnál Szlotta Judit. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet. Így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Átláthatóság kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, hogy ez fogja áthatni a tárca vezetői ciklusát. A miniszter szerint az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, megmutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. Ennek mindig így kellett volna lennie, tette hozzá. Egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és a második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteggondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László, a Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére. Tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. A helyiség polcain 109 krasznahorkai kötet található. Megöltek egy férfit éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen. A férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fok lesz. 8 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8: 7:08, 60 Tóth Erika vagyok. Tegnap bejelentette Magyar Péter miniszterelnök, hogy az országgyűlés elé terjesztik a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A vizsgálatot a NAV végezné, akár 20 évre visszamenőleg. A tervezett rendszerben vizsgálnák a jelenlegi és volt országgyűlési képviselőket, miniszterelnököket, minisztereket, államtitkárokat, kormánybiztosokat, és a velük egyháztartásban élő hozzátartozókat. A cél annak ellenőrzése, hogy a tényleges vagyongyarapodás, az életvitel és a vagyonnyilatkozat összhangban van-e a bevallott adózott jövedelmekkel. Itt van a vonalban Ruszin Zsolt adószakértő, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ruszin Zsoltot keresem itt a vonalban.
14: Igen, Ruszin Zsolt vagyok.
8: Nagyszerű, köszönöm, most már halljuk. Az első kérdésem az, hogy mi a különbség egy vagyonnyilatkozat ellenőrzése és egy valódi vagyonosodási vizsgálat között?
14: Pontosan, hogy mik lesznek a részletszabályok, de ez egy nagy hívű vállalás a kormány részéről. Bízunk benne, hogy nem bűszabályokkal akarják majd megoldani a helyzetet.
8: Nagyon rosszul hallom, esetleg valami ablak közelébe oda tud-e menni, lehet, hogy valami gond van a telefonvonallal. Azt látja-e már a eddig elhangzottakból, hogy kiket vizsgálnak majd, és hogyan választják őket ki?
14: Ilyen információ még nincsen, tehát nem tudunk ezzel kapcsolatban konkrétumot mondani, és szerintem más se tudna. A kormánynál zajlanak, gondolom, a részletszabályok kialakításai, és ebben a folyamatban szerintem számos szakemberre lesz majd szükség.
8: Honnan veszik ezeket a szakembereket? Mindenki a NAV munkatársa lesz?
14: Én úgy értem, hogy a részletszabályok kialakításához van szükség.
8: Értem, jogi.
14: Valószínűleg adószakértőkre és igazsági szakértőkre.
8: Értem. Nyilván a vizsgálathoz is sok ember kell majd, hiszen eddig nem zajlottak ilyen vizsgálatok, és így is nyilván minden NAV munkatárs sokat dolgozott, tehát ehhez is feltételezem, hogy szükség lesz még emberi erőforrásra.
14: Ebben vannak újfajta megoldási lehetőségek.
8: Például?
14: Én arra gondolom elsősorban, hogyha van lehetőségünk használni a mesterséges intelligenciát,
16: hát akkor alapvetően újfajta megközelítéseket találhatunk, hiszen a mesterséges intelligenciával nagyon felgyorsulhat az adatelemzés. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a gép fogja meghozni azt a döntést, hogy ki vagyonosodott és ki nem, hanem azt jelenti, hogy az adatfeldolgozási idő és az az irodai háttérmunka, amit eddig manuálisan csináltak, talán néhány egyszerűbb szoftverrel, az most döbbeltesen fel tud gyorsulni, hiszen a mesterséges intelligencia rá tud mutatni a hiányosságokra, a problémás részekre percek alatt.
8: Értem. Tehát a 20 éves visszamenőleges vizsgálat pontosan mit jelenthet, hogy akkor a NAV, akár a mesterséges intelligencia segítségével 20 évnyi adóbevallást fog újra ellenőrizni, hogy a vagyon eredetét visszafejtse?
16: Így van, ez fog történni, és ez ráadásul döbbenetesen gyorsan történhet, hogyha használjuk ezeket az információkat.
8: Mit jelent az, hogy hogyha használjuk ezeket? Hogyan lehet még máshogy vizsgálni?
16: Ezeket képes-e alkalmazni, vagy fogja-e alkalmazni, erről még nem született az adóhatóság részéről nyilatkozat, és nem ismerjük azt a hátteret, amit ahogyan ezt megvalósítanák. Ez valószínűleg a közeljövőben fog majd megvalósulni.
8: Korábban 2018 előtt volt mód vagyonosodási vizsgálatokra, akkor hogyan zajlottak ezek?
16: A kézzel, manuálisan, döbbenetesen lassan. Tehát azt az információt is lassan kapták meg, amit fel kell dolgozni, és maga a feldolgozás is elképesztően lassan zajlott.
8: Ami azt jelenti, hogy most nyilván gyorsabb munkát várnak el a ellenőröktől is, és azután mi történik, mikor ellenőrizték a vagyonosodást, és leadtak egy jelentést?
16: Amikor megvan a jövedelem különbözet, akkor ugye az adóhatóság megállapítja az adókülönbözetet, valószínűleg 200%-os bírsággal fogja majd kísérni, és még lesz rajta késztelmi pótlék is, ez nagyjából az eredeti eltitkolt jövedelemszerzés teljes összegét le fogja fedni, sőt lehet, hogy egy kicsit több is lesz nála, tehát az eltitkolt jövedelmet teljes egészében az állam vissza fogja követelni.
8: Ez egy hosszú eljárás lesz nyilván, mire a visszakövetelt adókülönbözetet bármilyen formában megkapja. Ilyenkor kaphat vagyontárgyat is helyette?
16: Így van, kaphat vagyontárgyakat, hiszen éppen ezeket a vagyontárgyakat találta meg, amire nem volt magyarázat.
8: Mondjuk tegyük fel, lefoglal nagy értékű gép, kocsit vagy nyaralót?
16: Így van. Foglal, árverez, és akkor beszedi az ellenértéket.
8: Mi akadályozza meg, hogy valaki a vagyont egyszerűen egy rokon, barát vagy más ember nevére helyezze? Mert most ugye arról van szó, hogy a közvetlen egy háztartásban élő hozzátartozókat fogják ellenőrizni. Van-e mód arra, hogy másokat is ellenőrizzenek a környezetében?
16: Egyelőre csak akkor lehet beszéléses eljárással vagyonosítási vizsgálatot indítani, hogyha büntetőeljárás van folyamatban. Ilyenkor az adóhatóság önmagától is csinál, tehát ez nem biztos, hogy azonos módszer lesz a politikusok vagyonosítási vizsgálatával.
8: Hogyan lehet számszerűsíteni egy család 10 évnyi megélhetési költségét? Hogyan lehet visszafejtve megmondani, hogy mennyibe került az ő életük, és ahhoz képest a jövedelmük meg a vagyontárgyaik hogy állnak?
16: Az adóhatóság 2006-os vagyonosítási vizsgálatok esetében a KSH-val közösen alakított ki gyakorlatot, amelyet végül a bíróságok elfogadtak, és ez egy ilyen megélhetési minimumot célzott meg, és ezzel kalkuláltak.
8: A minimummal. De hát, hogyha valaki magasabb színvonalon él, akkor nehéz kiszámolni?
16: Nem, mert volt egy minden évre meghatározott havi átlagos összeg, amit mindenképpen úgy gondolták, hogy az adott személynek rendelkeznie kellett vele. Nem rendelkezett vele, akkor ezt a jövedelmét eltitkolta.
8: Értem. Most egyszerre erősödik az Integritás Hatóság vagyonnyilatkozat ellenőrzési szerepe, meg a NAV vagyonosodási vizsgálata. Nem lesz ebből párhuzamos hatósági rendszer? Hogy ki mondja
16: az
8: meg,
16: Integritás Hatóság célzottan vizsgálódik, míg az adóhatóság általánosan fogja lefolytatni ezeket az eljárásokat. Én nem látok hatásköri villongást ebben.
8: Tehát akkor teljesen le vannak osztva a szerepek a két hatóságnál.
16: Így van, és természetesen várható, hogy a két hatóság között adatmegosztás lesz.
8: A vagyonnyilatkozat ellenőrzés rendszere az eddig hogyan működött? Ebből nem lehetett következtetni a vagyonosodásra?
16: Dehogy nem lehetett következtetni, csak büntetőjárásnak kellett folyamatban lennie, és a büntetőjárás ura Magyarországon egészen az elmúlt napokig kizárólag az ügyészség volt. Ez ugye most kibővült az MVVH-val, és hamarosan feltűnik a képpel az Európai Ügyészség is.
8: Ruszin Zsolt, nagyon szépen köszönöm az információkat. Később, hogyha a szabályozás megtörténik, nyilvánvalóan visszatérünk még erre. Köszönöm szépen.
16: Én is köszönöm.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
17: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Annál könnyebb megúszni a korrupciót egy politikai párt számára, minél ellenségesebbek egymással érzelmileg a különböző politikai táborok. Ezt állapította meg a Corvinus Egyetemen frissen készült kutatás. Ebből a szempontból Magyarországon 2010-től új értelmet kapott a korrupció. A fogalom lényegében azonossá vált a nemzeti tőkés osztály kiépítésével. Sipos Ildikó összefoglalója.
18: A kutatás azt vizsgálta, hogy a társadalmi megosztottság miként befolyásolja egy-egy ország korrupciós szintjét. Ebben találtak érdemi különbségeket, attól függően, hogy a politikai polarizációnak milyen formája érvényesült, mondta a Corvinus Egyetem és az ELTE Politikatudományi Intézetének kutatója. Hajnaláron hozzátette, 153 ország adatait elemezték, és kétfajta polarizációs típust azonosítottak. Mindkettő másként hat arra, hogy az adott országban az állampolgárok számon kérik-e a korrupciós ügyeket a politikusokon.
19: Az egyik az ideológiai alapú polarizáció, az azt jelenti, hogy társadalmi csoportok tipikusan politikai táborok ideológiai alapon nem értenek egyet egymással, ideológiai vagy szakpolitikai kérdésekben nem értenek egyet. Az érzelmi alapú polarizáció esetén a társadalmi csoportok nem feltétlenül nem értenek egyet ideológiai kérdésekben, hanem egyszerűen nem bíznak egymásban, gyanakodnak a másik felé, egyszerűen mondva utálják egymást. Ez a két formája a polarizációnak más módon hat a korrupcióra. Az ideológiai polarizáció az alapvetően egy normális jelenség egy demokráciában, hiszen egy demokrácia végsősoron arról szól, hogy emberek nem értenek egyet szakpolitikákban, meg ideológiákban. Így az ideológiai alapú polarizáció az akár erősítheti is a demokratikus versenyt, és növelheti a demokratikus elszámoltathatóságot, ezáltal csökkentve a korrupció mértékét is. Ezzel szemben az érzelmi alapú polarizáció növeli a korrupciót két fő mechanizmuson keresztül. Az első mechanizmus szerint, hogyha erős az érzelmi alapú megosztottság vagy polarizáció, akkor még hogyha a választók el is ítélik normatíve a korrupciót, akkor sem fognak a másik párt jelöltjére szavazni, hogyha látják, hogy a saját jelöltjük korrupt, mert akkor az érzelmi távolság a két vagy több tábor között, hogy egyszerűen nem váltanak pártot, akkor sem, hogyha látják, hogy a saját politikusai korruptak.
18: Ha erős az érzelmi polarizáció, akkor egy másik tényező is megjelent a választók korrupcióval kapcsolatos helyzetértékelésében, fejtette ki a kutató.
19: Hogyha erős az érzelmi alapú polarizáció, akkor az emberek egyszerűen normatíve elfogadhatónak fogják tartani a korrupciót, mert annyira demonizálják a másik politikai tábort, hogy bármilyen eszközt megengedhetőnek tartanak ahhoz, hogy a saját pártjuk nyerjen egy választáson, így a korrupciót is elfogadhatónak tartják, és nem ítélik el. Az érzelmi alapú polarizáció az alapvetően a jelenlegi tudományos eredmények szerint egy elég veszélyes jelenség. Amellett, hogy növeli a korrupciót, sokan azt gondolják, hogy a demokráciának romlásához is hozzájárul. Olyan országokban, ahol alapvetően jól működnek a demokratikus intézmények, így van erős független média és független igazságszolgáltatás, a korrupt gyakorlatok, amennyiben azokra fényderül, büntetőjogi következményekkel járnak, és ezekről közvetít a média olyan módon, hogy a sok emberhez eljusson. Kisebb a esély rá, hogy az emberek normatív elfogadhatónak tartsák a korrupciót, vagy megengedhetőnek tartsák legalábbis a saját politikusai korrupt gyakorlatait, kevésbé történhet meg, hiszen az igazságszolgáltatás eljár korrupt esetekben, és erről közvetít a média. Olyan kontextusokban, olyan országokban, ahol a demokratikus intézmények nem működnek jól, ezeket szoktuk hibrid rezsimeknek nevezni, amelyek se nem jól működő demokráciák, se nem autokráciák, hanem valahol a kettő között. Az igazságszolgáltatás általában nem teljesen független, és a médiát is nagy mértékben befolyásolja a rezsim. Ilyen esetekben egyrészt a korrupciós eseteket nem, vagy nem feltétlenül követik bírósági eljárások, másrészt, hogyha követnék is, akkor sem számolna be erről a média.
18: Hajnaláron azt mondta, Magyarországot és Törökországot külön kutatásban is vizsgálták, mert mindkét országban hibrid rezsimek jöttek létre. Nálunk 2010-2015 volt a fordulópont, amikor a korrupció fogalmának keretezése megváltozott, és elfogadhatóvá vált a közvagyon megkárosítása.
19: 2010-től, de különösen 2015-től látható egy olyan markáns kormányzati erőfeszítés, melynek lényege, hogy a korrupciót azt úgy mutatják be, mint egy legitim gyakorlat, amely lényegében a patrióta tőkésosztály kiépítéséről szól. Általában a kormány közeli üzletemberek meggazdagodását azt a média nem mint korrupció gyanús eset, hanem mint egy nemzeti tőkésosztály kiépülés, ami egy pozitív dolog, próbálta keretezni a nyilvánosság számára.
18: A versengő autoritár rezsimekben, ahol a politikai játéktér erősen lejt a kormány oldal felé, ördögi kör alakul ki azzal, hogy gyakran szándékosan fokozzák a megosztottságot, hogy egy-egy párt megússza az elszámoltatást. A kutató elmondta, az még nyitott kérdés, hogy milyen gyorsan lehet megszüntetni az érzelmi polarizációt, de a demokratikus intézmények, köztük a független igazságszolgáltatás és a független média megerősödése tompíthatja a negatív hatásokat.
19: Hogyha az egyik fél alapvetően illegitimnek tekinti a másik félnek a reformjait, az lényegében az érzelmi polarizációjának egy megnyilvánulása. Az érzelmi polarizáció arról szól, hogy nem bízunk a másik félben, félünk tőle. Lehet remélni, hogy ez idővel csökken, a elfogadottsága ezeknek az intézményeknek és reformoknak nő. Ez egy kihívás, az érzelmi alapú polarizáció csökkentéséhez kell, hogy a ellenkező politikai táborok alapvetően, hogyha nem is értenek egyet mindenben a másikkal, legitimként elfogadják azt, és képesek legyenek kompromisszumokat kötni.
18: Ezt követően megkezdődhet a korrupció fogalmának újrakeretezése, amelynek eredményeként az emberekkel nehezebb lesz elhitetni azt, hogy a korrupció egy megengedhető és elnézhető dolog.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8: 8 óra lesz 11 perc múlva. Elmész, visszajössz, sose halsz meg. Ez a címe Bognár Péter regényének. El is nyerte vele idén az Eszterházi Irodalmi Díjat. A szerző harmadik polgárőr krimije ez, amelyet az első két könyv bravúros lezárásaként is lehet értelmezni, de önállóan is olvasható. Bognár Péterrel Völgyi Tóth Zsuzsa beszélgetett. Az interjú hosszabban itt a Kossuthon vasárnap 11 órakor hallgatható meg az Irodalmi Újságban.
3: Akárki elkezdi olvasni bármelyik könyvét, azért látja, hogy a nyelvvel foglalkozik, a nyelv érdekli. Eredetileg is költő, és ország, mint haláli költő, és a régi magyar irodalomhoz is sok köze van. Tehát, hogy azért van benne koncepció is, hogy ennyire erősen költőiek a szövegei, még akkor is, hogyha regényről, annak is egy nagyon speciális válfajáról van szó.
20: Az irodalomnak akármi is a formája, szükségképpen a nyelv az anyaga, úgyhogy én nem is nagyon hiszem, hogy az anyag bizonyos szintű megformálása alá lehet menni.
3: Ezen nagy hangsúly van, én úgy érzem, tehát, hogy beemelni sok olyan kifejezést is, olyan szavakat használni, amit a költők szoktak egyébként. Pontosan a régi magyar irodalomból tudjuk azt, hogy mikor került be egy-egy olyan rím, ami addig sosem létezett. Így keresi ezeket a szavakat, mert azt azért elárulja a főhős, aki nagyon hasonlít magára, de nyilvánvalóan fikció, hogy nagy kutató munkát végez egy-egy könyv megírása előtt. Tehát ott maga a főhős is mondja, hogy rendőrök és a halott szállítók közti szerződéseket is átnéz, tehát persze ez nyilván vicces is egyben.
20: Igen, ez fikció. Természetesen utána kell nézni egy csomó dolognak, de azért elsősorban én azzal foglalkozom, hogy a mondatok rendben legyenek. És hát persze attól függően, hogy miről szól az adott jelenet, miről szól az adott fejezet, vagy az a pici kis rész, hogy ki beszél, nyilván az egyes megszólalókat, az egyes karaktereket valahogy azért nem árt nyelvileg elhelyezni abban a nyelvi valóságban, amiben ezek mozognak, és hát ezeknek az eszköze, azt hiszem, az, hogyha bizonyos szókészleteket, bizonyos mondatszerkezeteket használnak ezek a reményeim szerint rájuk jellemző alakzatokat használnak ezek a szereplők. Úgyhogy persze ebben biztos, hogy igazol, hogy itt van egy, igyekszem tudatos lenni, hogy ez mennyire sikerül, azt nem tudom.
3: Szerintem sikerül. Igen. Sok olyan szó van, amit el is magyaráz, meg van, amit nem, mert például az, hogy egy kutyának stoppmentes feje van, azt én például nem tudom, hogy ez mit jelent, de azt nem is nagyon mondja meg.
20: Én se tudtam, de ha ránéz az ember a bulterierre, csodálatos kifejezés. Tehát ez viszont örületes, hogy akármennyit foglalkozik az ember a magyar nyelve, akármennyit ír, akkor is, hogyha egy új területre téved, mint például a bulterierek tenyésztése, akkor amivel addig nem foglalkozott, akkor hát egy új szótár. Tehát akkor szükségképpen új szavakat tanul, hát örületes jó nyelvi megoldásokkal találkozik mindig, mert mindenki, aki használja a nyelvet, az költő, az alkotja a szavakat, az megpróbálja megragadni azt a valóságot, egy bulteriernek a stoppmentes orrának, fejének a leírását, ez maga a költészet.
3: Kegyeleti előadó.
20: Igen, például.
3: Igen, azon csak azért nem csodálkoztam, mert van ilyen a magyar nyelvben, ilyen szakma, hogy megfejtő.
20: Megfejtő, na. Tehát... Csodálatos.
3: De hát akkor is egyedi példája a műfaji megújulásnak, én úgy érzem a maga könyve.
20: Nagyon kedves.
3: Ja, ennyi?
20: Nem tudom, de ezt nem az ilyen tisztán eldönteni. Nyilván törekszik az ember, egyszerűen azért törekszik, hogy ha már valamit elolvasott, és az úgy jó, akkor azt nem fogja megismételni, mert unja magát. Az író is unja magát, ha a műveltségem korláta, hogyha tudtom nélkül pont ugyanolyat csináltam. De persze magam szempontjából én próbáltam az általam ismert hagyományhoz képest valami újat hozni. Ezt nem nekem kell eldönteni, hogy ez
3: mennyire.
20: De
3: azért valakik eldöntöttek valamit, hiszen egy nagyon rangos irodalmi díjat kapott most, és ez úton és most itt helyben is gratulálok szívből.
20: Köszönöm szépen.
3: Hogy mondjam, nem lehet azt mondani, hogy jaj, mekkora mérföldkövek a díjak az életében, de azért már néhány díjon túl van, és most ez a legújabb is, ezért biztos, hogy valamelyest vagy valami módon elgondolkodtatja az embert? Kérdezem is, hogy elgondolkodtatja?
20: Persze, hát ugye úgy néz ki körülbelül egy regénynek a megírása nálam, hogy megírom egyszer az elejétől végig, annak se füle, se farka. Egy nagyon hosszú szöveg lesz, háromszor olyan hosszú körülbelül, mint a könyv. Akkor kidobom annak a 90%-et, akkor újra megírom. És így végigmegyek rajta mondjuk háromszor, addig, míg nagyjából létrejön egy szöveg, és akkor még végigmegyek rajta kétszer, amikor csak a nyelvet javítom. Most mire ennek a végére érek, én nekem már fogalmam sincsen, hogy mi van abban. Hát már minden mondat mögött azt látom, hogy ezt húztam ki innen, az jobb lett volna, inkább nem tudom, ez ide még elfért volna egy bekezdés, és most már megneveltek annyira a kiadóban, hogy a betördelt szöveget azt nem írom át, de ez nagyon nehéz, és még aztán kijön a könyv a nyomdával, akkor én ezt már nem tudom az elejétől a végéig úgy végigolvasni, mint hogyha most vennék a kezembe egy könyvet, amiről nem tudok semmit, és haladok előre olyan sorrendben a szövegen, ahogy hogy az benne van a könyvben. Uh-huh. És ezért én nekem van benyomásom arra, hogy milyen lett a könyv, de azt a fajta visszajelzést az csak az olvasó tudja azt adni az írónak, ami a végül elkészült mű egészére vonatkozik, ahhoz az író nagyon-nagyon nem fér hozzá, az én benyomásom szerint. Az, amikor egy ilyen díj azt mondja, hogy ez jó lett, akkor ezek nagyon fontos visszajelzés. Nem csak a díj, hanem minden egyes olvasás az, hogy egy olvasó azt mondja, hogy működik. Az is egyébként, ha azt mondja, hogy nem működik.
2: De hát most azt mondták, hogy működik, úgyhogy azért ennek nagyon örülünk, ugye?
20: Persze.
21: Bognár Péterrel, az Eszterházi Irodalmi Díj idei nyertesével Völgyi Tóth Zsuzsa beszélgetett. Az egész beszélgetést vasárnap 11 órakor hallgathatják meg a Kossuth Rádióban, az Irodalmi Újságban. A Felkelőben mindeddig beszélgettünk arról, hogy úgy tűnik bajban vannak az európai országok, nem volt elég hangos a gázár emelkedése, pedig sürget a kényszer a tározók feltöltésére. Vendégem volt Takácsné Tóth Borbála, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutatója a Corvinus Egyetemről, aki elmondta, hogy nem kell sokkal többet fizetnünk majd lakosokként a földgázért, hiszen rezsicsökkentett árat fizetünk. Ezek után beszélgettünk arról, hogy nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit. Az összefoglalók alapján az üléseken a Gyurcsány kormány nem, vagy csak kis részben foglalkozott a szeptember 17-én kiszivárgott Balatonöszödi beszédet követő tüntetésekkel. Kunce Gábor korábbi országgyűlési képviselővel, volt belügyminiszterrel és az SZDSZ volt elnökével is beszélgettem arról, hogy ő hogyan emlékszik vissza azokra a napokra 2006. szeptemberére, a tévészékház ostromára, a rendőrök munkájára, és arra, hogy a politikusok hogyan élték át, különösen a kormány ezt az időszakot. Később ismertettünk egy olyan esetet, amely a Magyar Helsinki Bizottság képviseletében két gyulai börtönőrt ítéltek pénzbüntetésre és fokoztak le, mert bántalmazták a rájuk bízott fogvatartottat. Ezzel összefüggésben arról is beszéltünk, hogy milyen szabályozás kellene a büntetés végrehajtásban, a börtönökben, a videókamerák használatára, a videófelvételek kezelésére, hiszen ebben az esetben is az derült ki, hogy manipulálták a felvételeket, de azt nem sikerült kideríteni, hogy ki volt, aki manipulálta. Újabb választások következnek Németországban, a két héttel ezelőtti Sachsen-Anhalt tartománybeli AfD győzelem után mindenki kíváncsian és feszülten várja, hogy mi lesz a berlini választások eredménye, és mi lesz Mecklenburg Előpomerániában a szintén tartományi választás eredménye. Egyelőre úgy tűnik, hogy egyik helyen sem olyan erős az AfD, mint amilyen Sachsen-Anhalt tartományban volt, viszont van, ahol fej-fej mellett halad az SPD-vel, Berlinben pedig a CDU és a baloldali Linke nagyjából fej-fej mellett állnak. Meglátjuk, hogy a nagy német politikára milyen hatása lesz ezeknek a helyi választásoknak, illetve tartományi választásoknak. Beszéltünk arról is, hogy tegnap bejelentette a miniszterelnök, hogy az országgyűlés elé terjesztik a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. Ruszin Zsolt adószakértő arra számít, hogy ebben az nagyon erős, nagyon nehéz folyamatban a mesterséges intelligenciát fogják majd bevetni, hiszen sokkal gyorsabban, összehasonlíthatatlanul pontosabban fogja tudni összevetni a politikusok és hozzátartozóik bevételeit, kiadásait és életszínvonalukat. Hamarosan 8 órakor a Krónika következik, utána pedig beszélünk még arról, hogy elhunyt Deák Bill Gyula, aki 77 éves volt, és beszélünk majd arról is, hogy Gurubi Ágnes, aki egész héten vezetett minket, kulturális programokat ajánlott, olvasni és nézni valókat, ezen a hétvégén mit ajánl nekünk a jövő hétvégére?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Az árréstopnak a zöldség gyümölcs szakmaközi szervezet szerint.
1: Ma kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban, az állami dumába 450 képviselő kerülhet be.
0: Kellemes őszi idő várható, a délutáni órákban 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Következnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát a kormány döntése nyomán, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik.
0: A kormányfő hozzátette, a revízió minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása.
2: A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. Ha valaki pedig a jelenlegi országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV. A Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangba áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal. A NAV a vizsgálata során mindent feltár majd.
1: Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében.
0: Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árréstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árréstopp fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyelőre nincs napirenden a megszüntetése.
1: Nincs érdemi infláció csökkentő hatása az árréstoppnak, a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet szerint. A Fruitweb elnöke a Kossuth Rádió tegnap reggeli műsorában ismét az intézkedés kivezetését sürgette.
0: Apáti Ferenc hangsúlyozta, az árréstopp a külföldi áruknak kedvez. A kiskereskedelmi láncoknak ugyanis veszteséges a hazai áruk forgalmazása, ezért inkább az olcsó külföldi terméket veszik. Az erősödő forint miatt pedig még a korábbinál is kedvezőbb áron jutatnak importzöldséghez, gyümölcshöz.
3: A kiskereskedelmi láncok is nyereségből élnek, az egyes termékekről kieső pénzt meg kell keresniük más termékeken, így a nem árréstoppos termékek drágultak ugyanolyan mértékben, mint amennyivel olcsóbbá váltak az árréstopposak, de összességében a zöldségek, gyümölcsök átlagos árszínvonala nem változott semmit. Ha kivezetik az árréstoppot, akkor gyakorlatilag ugyanez fog bekövetkezni. Az árréstopposak ára valószínűleg valamelyest emelkedni fog, de más termékeké csökkenni, vagyis ha a fogyasztó ezután is bemegy azzal a céllal a boltba, hogy 5000 forintért zöldséget, gyümölcsöt vásárol, sem árréstoppal, sem árréstopp nélkül nem fog se több, se kevesebb zöldséget, gyümölcsöt venni, tehát szerintünk érdemben az átlagos árszínvonalra semmilyen hatással nem lesz a kivezetése.
1: Továbbra is súlyos az aszályhelyzet az Alföldön, és még mindig nem várható jelentős mennyiségű csapadék, közölte a Hungaromet.
0: Agrometeorológiai elemzésükben hangsúlyozzák, az elmúlt hetekben a nyugati ország részben 15-30 mm eső hullott, keleten azonban ennél jóval kevesebb, a Tiszántúlon a 3 mm-t sem érte el a csapadék mennyiség. Az Alföldön a kukorica és a napraforgó nagyobb része kiszáradt, és az őszi vetésekre sem alkalmas a talaj.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Ismét légi támadás ért tegnap egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában.
0: A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak 2 kelet-lengyelországi repteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeznek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról.
1: Kibertámadás érte az orosz választást lebonyolító rendszert, emiatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be.
0: A szavazókörökben videó megfigyelés lesz, azokban a régiókban pedig, amelyekben hadi állapotot vezettek be, különleges előkészületeket tettek. Oroszországban mától vasárnapig tartják a szövetségi alsóház képviselőinek választását, emellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is szavaznak. Több mint 110 millió

0: Millió választó dönt, csak nem 21 ezer képviselői mandátum és választó tisztség sorsáról.
1: Időjárási adatok alapján akár 3 nappal előre jelezhető, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállásos eset. Derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Országos Mentőszolgálat közös kutatásából.
0: A tanulmány első szerzője Pál Jakab Ádám, a Semmelweis Egyetem városmajori szív- és érgyógyászati klinikájának rezidense a Krónikának elmondta, az érintett esetekben Európában a túlélés 10% alatti. Hozzátette, elemzésük alapján a lehűlés a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője.
2: 1 Celsius fok lehűlés 1,4%-os többlet esetszámot jelent, télen pedig akár naponta 10-15 esettel is több lehet ezekből a keringés megállás esetekből. Átlagban napi 50-től 70 ilyen újraélesztés esetszám van, tehát akár minden negyed órában, 20 percben riasztják a mentőszolgálatot egy potenciálisan életveszélyes eseményhez.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
4: Győzelemmel kezdett az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Yusuf Zakariasan és Arzán is betalált, 3-1-re nyert a Ferencváros a skót Celtic vendégeként a labdarúgó Európa Liga főtáblájának első fordulójában. A tegnapi játéknapon a Bournemouth 2-1-re győzött a Real Sociedad otthonában. A vendégeknél Tóth Alex nem lépett pályára. Redis Damir csapata a Salzburg 1-0-ra nyert a Levski Sofia vendégeként. Az ötszörös magyar válogatott a 63. percben állt be. Varga Barnabás duplázott, és Vitális Milán megszerezte első gólját új csapatában. Az AEKT magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panszeraikosz ellen találtak be. A fővárosi csapat végül 8-1-re győzött. Vargát a második félidőben combizomsérülés miatt le kellett cserélni. Köszönöm a figyelmet!
3: Közlekedés.
0: Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten, a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Egy lerobbant jármű akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya térségében a kiépített terelésben. Torlódás ezen a szakaszon nem tapasztalható, de Tata térségében kisebb lassulásra kell készülni.
3: Időjárás.
0: Kellemes őszi idő várható, több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő. A szél mindenütt mérséklődik, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is napos kiránduló időre készülhetünk, többfelé akár 29 fok is lehet.
1: Krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát.
0: Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban.
1: Továbbra is súlyos az aszályhelyzet az Alföldön, és egyelőre nem várható jelentős mennyiségű eső. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor Krónikával délben jelentkezünk ismét.
5: Műsorajánló.
3: Napközben.
6: Műsorunkban szó lesz arról, hogy hogyan változnak a diák munka lehetőségek, hiszen több mint 100 000 diák árasztotta el a munkaerőpiacot a tanév kezdetével. Aztán az alkoholizmusból való kilábalás első és talán legfontosabb lépése, hogy elfogadjuk, bajban vagyunk. De ki és hogyan tud segíteni, és mikor kezdődik a valódi gyógyulás? És foglalkozunk azzal is, hogy szívesen kötünk-e biztosítást tisztán az algoritmusok segítségével, vagy még mindig a személyes jelenlét ad valódi biztonságot. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
3: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: 8 óra múlt 10 perccel, ez itt a Felkelő, 60-itó Tarika vagyok. 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar könnyűzene emblematikus alakja, a kőbányai kisember, a magyar blues kiemelkedő képviselője, az utolsó pillanatokig színpadra lépő előadó, az eltéveszthetetlen hangú énekes. Ma elment a férfi, aki miatt elkezdtem énekelni. Nem kérdés, varázserő volt a hangjában. Minden jót, Bill. Ezzel a bejegyzéssel búcsúzott Deák Bill Gyulától Bődi Szilárd, jazzénekes, aki itt van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
7: Kezdjük akkor a bejegyzéssel. Emlékezzünk együtt vissza. Mit hallott először Deák Bill Gyulától, amiután azt mondta, nekem is ezt kell csinálnom?
8: Sose felejtem el. Testvéremmel mentünk haza úttörő avatásról, és bekarikáztuk a televízió újságba, akkor még így csinálták az emberek, hogy Hobo Blues Band koncert lesz, és a Hey Joe-t hallottam először, és ez a négy akkord annyira körbejárt a fejembe sokáig, hogy úton útfélen beleakadtam ebbe a dalba, és éreztem, hogy ez a zene az enyém, és Bill, ahogy énekelt, valahogy a lágink hasonló, főleg most, ahogy én is korosodom, imádom énekellező dalait, és hát ugye én Hobo mellett játszom gitáron, szájharmonikán, és amikor a műsorban arra volt szükség, hogy a Deák Bill Gyula dalai felcsendüljenek, akkor én voltam a soros ebben a dologban, és valahogy megtaláltam az ő hangjában a saját hangomat, és nekem egy életre szóló példa ő.
7: Különös hangja volt, hiszen emlékszünk arra, vagy legalábbis akik érdeklődtek az ő zenei iránt, emlékeznek arra, hogy Chuck Berry, aki egy budapesti koncerten volt itt 1984-ben, őt nevezte a legfeketébb hangú fehér énekesnek. Valóban voltak ilyen történetek, hogy nem hitték el, hogy fehér ember énekli az adott dalokat?
8: Hát igen, főleg, hogyha nem látták, ugye, akkor az ember, amikor meglátta, akkor meglepődött, kellemesen csalódott, hogy micsoda el. Igazából a Billnek a hangjában volt egy elementáris erő, ami szerintem nagyon sok erőt adott az embereknek. Maga a sorsa, hogy ugye, ahogy mondja a mondás, hogy a jóisten az egyik kezével ad, a másikkal elvesz, és két testi hibája is volt, ugye a lábát elveszítette és a szemét, és hogyha belegondolunk, hogy ez micsoda csapás az életben is, hogy ő honnan állt föl, és honnan lett az ország legismertebb blues énekese, akkor amikor sajnáltatjuk magunkat reggel, hogy fáj a fejünk, vagy nincs kedvünk, vagy valami baj ér minket az életbe, akkor elég csak erre gondolni, hogy Deák Bill Gyula honnan, hova vitte el az ő életét. Szóval egy örök példa szerintem azoknak, akik keseregnek, hogy Bill kapitányra kell csak gondolni, és már is rendben van minden.
7: Népmesei figura, nem?
8: Abszolút.
7: A szegény ember legkisebb fia, aki így szerencsét van. Próbált, és sikerült.
8: Meglátta a szerencséjét, és ez szerintem nagyon fontos, hogy a másik példa, hogy ráébredt arra, hogy mi az ő ereje. Megrázta magát, és azt mondta, hogy neki énekelni kell. Egy dolog volt a kezében, az éneklés, és én hiszek az ilyen vonzás törvényeiben, hogy összetalálkozott olyan emberekkel, akik, mint például a Földes László, aki a remek szövegeit írta, aki megírta az egész élettörténetét, a Póka Egon, aki a remek zenéit írta, és ez a csapat valójában pályára állította az ő karrierjét, mert onnantól kezdve, hogy megénekelték az ő életét, az ahonnan jött és ahová tartott. Szóval, ahogy mondta, hogy ez egy népmesei történet, és az emberek szeretik a meséket.
7: Szóba került Hobo, ugye Földes László. Milyen volt Bill kapcsolata az utóbbi években Hobóval?
8: Szerintem csendes volt, ugyanakkor baráti. Gyakran mesélte Hobo, hogy beszélnek telefonon. Most is volt, hogy valamit ki akartak találni, de erre már sajnos nem volt idő. Mindenki járta a saját útját, ez szerintem így van rendben, és hatalmas szeretettel beszél Hobo mindig Billről, elképesztő humora volt Billnek, és az a millió, amiből ő származott, az hozott magával egy humort is. És
7: a származás kőbánya, igen, ugye, igen. Számos dalában
8: igen,
7: arról van szó.
8: Telep.
7: Így van, hogy ő kőbányai, a proli szó elhangzik, a kis igen. Ember szó, az átlagos kőbányai élet. Mennyire maradt ugyanaz a végéig?
8: Szerintem Deák Bill Gyula születésétől haláláig teljes mértékben önazonos tudott maradni. Ő nem vágyott többre, ő neki jó volt az a millió, haláláig kőbányán élt, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az ember, ahol felnőtt, én egy vidéki srác vagyok, én Borsodból származom, és nem véletlen vágyom oda, talán még napjainkban is vissza. mert amikor hazamegyek az én kis falumba, akkor ott érzi az ember, hogy megnyugvásra lel, és azok az energiák esnek neki jól, és Billnek is így volt, hogy ő Kőbányán szeretett élni, neki, ő nem vágyott máshova. Nekik szerintem csodálatos és kiteljesedett élete volt, még ez szerintem egy nagyon fontos dolog, mert élete végéig a színpadon tudott lenni.
7: Igen, tehát, szeptember 11-én volt az utolsó koncertje.
8: Tehát, hogy még azt hiszem a múlt héten játszottak Tátrai Tiborral, és egyszerűen ez szerintem ettől csodálatosabb életpálya, mint amit Deák Bőgyula bejárt, hogy megtalálták a dalok, amik a legjobban fekszenek neki. Benne lehetett Magyarország leghíresebb rockoperájában, az István a királyban, ráadásul nem is akármilyen szerepe volt benne. Csodálatos dalokat kapott az élettől, és élete végéig a színpadon tudott lenni. Hát ettől szerintem többet nem is vágyhat az ember.
7: Azt már hallottuk, hogy ő mit kapott a pályája során, de mit kaptunk mi tőle? Mi-e ő a magyar blúznak?
8: Szerintem egy nagyon nagy tanítómesterő volt, mint ahogy az elején is mondtam, a nehéz sorsával példát mutatott az embereknek, hogy honnan, hova el lehet jutni.
7: És zeneileg?
8: Zeneileg a legnagyobb volt. Olyan dolgokat énekelt, amire az ember nem is gondol. Én, aki ugyanazokat a lágékat és azokat a frazírokat próbálom használni, mint amiket ő, és hát ösztönös zseni volt. Tehát ő egyszerűen olvasott egy szöveget, és elénekelte úgy, hogy ez a világ legnagyobb blues slágere. Egyszerűen neki nem, ezek zsigeri dolgok, ezeket szerintem nem lehet tanulni egyáltalán. Egyszerűen ez az ember reggel felkel és megy. Ő így született ezzel az adottsággal, ezzel a fantasztikus tehetséggel. Neki nem kellett azt mondani, hogy így énekelj, vagy úgy énekelj. Ő neki ez jött. És ráadásul, ami a legszebb benne, hogy nagyon-nagyon magasan énekelt, ami nagyon megterhelő a toroknak, és ez gyakorlatilag most az elmúlt jó néhány évben még jobban kitisztult a hangja, és még szebben csillogott az ő hangja. Múltkor játszottunk Miskolcon pont egy fél évvel ezelőtt, és mondtam is neki, hogy egyszerűen tündököl a hangja, tehát megtisztult a hangja itt 77 évesen ilyen szépen tisztán énekelni, egyszerűen csodálatos, úgyhogy ő ezt mutatta az embereknek, hogy nem siránkozni kell, hanem csinálni.
7: Volt-e a magyar könnyű zenében a bluesnak ő előtte erős hagyománya?
8: Hát Orszácki Jackyék, akik próbálkoztak a jazz vonulatával meghonosítani, de rengetegszer például, ugye Bill is és Hobo is a P-Mobil zenekarnak a vendégei voltak, és rengeteg olyan blues-t játszottak el abban az időben, aminek vannak lenyomatai 80-as évekbeli felvételek a YouTube-on, és hát ugye előtte Radics Bill, akit mindenki imádva tisztelt, ők voltak a hagyomány megteremtői, és ezeknek az alapköveknek a letevői is Bill, és egy kölcsönös tisztelet volt Radics Béla és Bill, és oda-vissza, vagy Póka Egon és Radics Béla között ugye játszottak is együtt, és ezek, ők voltak azok az emberek, akik megtették ezeket a hagyományokat, aztán egyszer csak jött Földes László, és mindezt magyarra fordítva honosította itthon, és ők voltak azok az emberek, akiknek ezeket a hagyományokat köszönhetjük, és én nekem meg valahogy az a szerep jutott, hogy én ezt tovább vigyem, ezt a stafétát.
7: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ki az, aki az örökébe léphet, de akkor jelentkezik?
8: Hát semmiképpen nem jelentkezem, én teszem a dolgomat inkább csak. Aztán az emberek megnézik, hogyha úgy gondolják, de én Hobo mellett abszolút mértékben kijár nekem az a, vagyis kijár butaság, Hobo mellett nekem az a szerep jutott, hogy támogathatom ezt a zenét, és ápolhatom ezt a hagyományt, és amikor szükség van, akkor eléneklem Deák Bill Gyula dalait, úgyhogy én ezzel boldog vagyok, örömmel teszem.
7: Mennyire népszerű ma a blues, aki ebben a műfajban dolgozik, ahogy most ön is mondja, az nyilván rálát erre?
8: Ez mindig egy periférián mozgó műfaj volt, viszont rengeteg ember kíváncsi rá a mai napig is. Hobo bármikor, hogyha az arénában játszik, akkor 12 000 ember alatt nem jönnek el, szóval az Eric Clapton múltkor itt volt, és 14 000 ember volt rá kíváncsi, szóval az emberek kíváncsiak erre a műfajra. A kérdés mindig az előadó, hogy mennyire hiteles az, aki prezentálja ezeket a dolgokat. A blues legtöbbször kiskocsmákba szorul, ahol igazán intim kapcsolatot lehet létesíteni a közönséggel, és viszont amikor egy nagy sportcsarnokban, egy arénában egy ünnepséget rendez az ember, mint például nem régiben volt néhány évvel ezelőtt a Hobo Blues Band Vadászat című albumának a 40. évfordulója, Akkor szintén 12 ezer ember volt rá kíváncsi, és ez csodálatos, azt gondolom. Úgyhogy ez a műfaj, ez rengeteg tartalommal bír, rengeteg üzenettel bír, és az emberek pedig ezt érzik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is pont olyan műfaj, mint az összes többi, hogy tartalommal kell megtölteni, magyar tartalommal, és akkor az emberek kíváncsiak lesznek rá.
7: És ennek a műfajnak a népszerűsítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Deák Bill Gyula, akire most emlékeztünk. Bődi Szilárdnak köszönöm szépen a beszélgetést.
8: Én köszönöm szépen, hogy eljöhettem.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: 8:59. A Ferencváros látványos gólokkal 3-1-re győzött a skót Celtic otthonában a labdarúgó Európa Liga főtáblájának első fordulójában. Mivel tudta ilyen magabiztosan legyőzni ellenfelét tegnap este az FTC Glasgow-ban, ahonnan most Regős László Pált, a Nemzeti Sportrádió riporterét kapcsoljuk. Jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Elsősorban a fegyelmezettségével, én azt gondolom, mert már az első perctől kezdve olyan játékot mutatott a Ferencváros, ami arra mutatott, hogy sikert érhet el a Celtic Parkban tegnap este, és már az első nagyjából 10 perc a Celticé volt, inkább dominált a skót rekordbajnok, de mégis nagyon fegyelmezetten védekezett a nehéz pillanatokban is a Ferencváros, és Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője mérkőzés után elmondta, hogy felkészítették a játékosokat arra, hogy az első percek azok bizony nehezek lehetnek, mert a Celtic várhatóan megpróbál már rögtön a meccs elején gólt szerezni, és akár a maga javára billenteni a mérkőzést. Na, ez szerencsére nem sikerült, és érezték az FTC játékosai is, hogy nem tart örökké ez a Celtic nyomás. Nagyjából 10 perc után véget is ért, aztán a 20. percben az FTC megszerezte a vezetést, és ez is kulcskérdés volt. Azt hiszem, hogy az adódó lehetőségeket, azokat maradéktalanul kihasználta a Ferencváros, majd persze kellettek a kiváló egyéni teljesítmények is, elsősorban a két szélsőtől, Jusuftól és Arzanitól, de a tegnap este a csapatkapitányi karszalagot viselő Zakari Eszen is kiválóan játszott, és Borbély Balázs a mérkőzés után egyébként azt mondta, hogy ő személy szerint egy embert nem tud kiemelni, mert annyira együtt volt a csapat, és annyira jól teljesített mindenki, hogy igazi csapatmunka volt ez a tegnap esti győzelem.
7: Ha már a csapatból nem lehet kiemelni senkit, azért Borbély Balázst próbáljuk meg, mert hogy a magyar kupagyőztes a második számú európai kupasorozat nyári selejtezőjében remekelt, hiszen 8 meccsen 6 győzelem született, és vereség nélkül jutott a főtáblára. Mi lehet a titka a vezetőedzőnek, Borbély Balázsnak, aki a Győrrel bajnok lett, majd a Fradihoz távozott?
9: Szerintem a titok az abban is rejlik, hogy mindenkinek megtalálja a helyét, és minden játékost úgy tud használni, hogy az a játékos a lehető legtöbbet kihozza magából. Erre remek példa az ausztrál szélső Daniel Arzanit, ő már tavaly az FTC játékosa volt, amikor még ugye Robbie Keane volt az írvezetőedző, az FTC mestere, és ő egyszerűen nem találta Arzani helyét, alig kapott játéklehetőséget, sőt, kölcsönbe el is igazolt vissza Melbourne-be, Ausztráliába. Ennek ellenére nem is váltak sokan semmit Arzanitól, amikor most nyáron visszatért a kölcsönjáték után, de ennek ellenére Borbély Balázsnál szárnyra kapott az ausztrál szélső, és ezt például a tegnapi mérkőzés is, de az eddigi meccsek is megmutatták, akár a selejtező sorozatban, az Európa Liga selejtező sorozatban, akár a magyar bajnokságban, hogy Arzani egy kivételes képességű futballista. Tegnap, ahogy a harmadik gólnál elvitte a labdát, és aztán 17 méterről a bal összekötő helyéről a bal felsőbe védhetetlenül betekerte, az remekül mutatja azt, hogy mennyire jó futballista Daniel Arzani, és mennyire nagy kár lehet, vagy mennyire sajnálhatják a fradisták, hogy tavaly ezt nem láthatták, és tavaly ezt nem tudták kihasználni, és lehet, hogy ez is az oka annak, hogy tavaly az ezüstéremmel kellett beérni az FTC-nek a bajnokságban. Idén nyilván majd az NB1-ben is az arany lesz a Ferencváros célja, és erre Borbély Balázzsal azt hiszem jó esélye is van a csapatnak, mert nem csak Arzaninak, hanem sokaknak, másoknak is megtalálta a helyét, ráadásul bátran nyúl a magyar játékosokhoz is, a fiatal játékosokhoz is, és azt hiszem, hogy megnyeri magának a játékosokat, akik így maradéktalanul követik és teljesítik az ő kéréseit.
7: Még egy rövid kérdés, a 7 hátralévő meccsből melyek nyerhetők meg? Azért van, amelyikhez ugye csoda kellene.
9: Igen, az olasz tárcsapatok a Juventus vagy a Milán ellen nem lesz egyszerű a Ferencvárosnak, a Milán ellen idegenben, a Juventus ellen pedig majd hazai pályán játszik az FTC, de nyilván lehetetlen, az nem mondanám egyikre sem. Utána majd lesz a cseh Viktória Plzeň, majd a szlovén Celje elleni mérkőzés, ezeket már inkább nyerheti a Ferencváros, vagy akár a Lech Poznan ellen, de még játszik a portugál másodosztályi Torrens ellen hazai pályán, arra azt gondolhatnám, főleg a tegnapi után, hogy kötelező győzelem, és még a Hoffenheim ellen, a német Hoffenheim ellen játszik idegenben. Ezek közül a mérkőzések közül a tegnapi alapján én azt gondolom, hogy több meccset is nyerhet a Ferencváros, és jó esélye pályázhat majd a továbbjutásra idén is az Európa Ligában.
7: Az biztos, hogy szurkolóban nem lesz hiány. Regős László Pál, köszönöm szépen.
9: Köszönöm.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: 8:30 lesz 4 perc múlva. Heti menő rovatunk következik, a héten Gurubi Ágnes író, újságíró ajánl önöknek olvasni és nézni valót, vagy éppen programot. Jó reggelt!
10: Jó reggelt!
7: Az egyik ajánlatod most egy könyvklub Nagymaroson. Melyik könyvről beszélgetnek majd?
10: Az Egy kis életről fogunk beszélgetni, a Hanya Janigara, remélem jól mondom a nevét, a Jelenkor adta ki, és kicsit most hazabeszélek így az utolsó napján a programajánlónak, mert ezt a könyvklubot 3 évvel ezelőtt én hívtam életre, az a neve, hogy Történetek ereje, és a Dunakanyarban működik különböző helyszíneken, de most a Nagymarosi kollektívben vagyunk, ez egy gyönyörű helyszín, szemben a Visegrádi vár, és hát nagyon kíváncsi vagyok a mostani kibeszélőre, ami jövő vasárnap lesz, mert ez egy 688 oldalas könyv, és négy férfinek a majd negyed évszázados barátságát írta meg a szerzőnő, és hát már most így a könyvklub csoporton belül különböző vélemények alakultak ki, még én például nem olvastam végig, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mit szól a regényhez, ez egy bestseller lett, úgyhogy az általában mindig megosztó.
7: Igen. Meglepő, hogy olyan fiatalok által jobban használt platformon is számosan dicsérik, mint például a TikTok. Tehát mi lehet a titka akkor ennek a könyvnek?
10: Hát azt nem tudom. Igazából azért nem merek még be véleményt formálni, mert körülbelül a negyedénél tartok. Az biztos, hogy egy nő ír férfi karakterekről, ráadásul négy nagyon különböző férfi karakterről.
7: Holott fordítva szokott lenni.
10: Igen, igen. És a másik pedig, hogy New Yorknak ezt az ilyen nagyon sajátságos világát érzékelem én belőle, illetve a 20 éves fiataloknak. Tehát szerintem ez lehet a hívó szó, hogy nagyon eltalálja azt, hogy igazából nem történik velük semmi különös, hanem csak így élik az életüket, és valahogy ezt a fajta ilyen megrekedtséget, így 20-30 évesen, vagy az egyikük még a szüleivel él, a másik próbálkozik új helyre költözni, szóval hogy lehet, hogy a fiataloknál így ez akad be. Hát majd a végére érek, akkor elmondom.
7: És a könyvklubos megbeszélés után. Gurubi Ágnesnek nagyon köszönöm az egész heti kalauzolást, jó programozást és olvasást kívánok.
10: Köszönöm.
3: Közlekedés.
11: Városban az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora. Felkelő.
7: 8:30, most hírek röviden.
0: év végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése. Gyilkosság történt Budapesten. Ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjúban. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Megöltek egy férfit az éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus rökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fok lesz. 9 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7: 9:03. Úgy tűnik, bajban vannak az európai országok, a magas olajár mellett magas a gázár is, pedig a tél közelettével egyre sürgetőbb a kényszer a tározók feltöltésére. Csak hogy a csepp folyósított gáz szállítása a hormuzi szorosbeli háborús helyzet miatt csökkent, ez pedig megnehezíti a beszerzést, nem utolsó sorban meg is drágítja. Hogy áll a kontinens és maga Magyarország gázfüggősége? Mit tehetünk ez ellen, és mire számítsunk idén télen? Erről beszélgettem Takácsné Tóth Borbálával, a Corvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának vezetőjével. Milyen körülmények hatására lett ilyen magas a gázár?
12: Hát ez egy régebbi történet már, és gyakorlatilag az ukrán háborúval kezdődött. Az bizonyára mindenki érzékelte, hogy ugye az orosz gáznak a részesedése nagyon jelentősen visszaesett. A háború előtt 40% volt Európában az orosz gáz részesedése, ez már a 10% körülre csökkent vissza. Eközben ugye az LNG volt az, amelyik pótolta, ennek a részesedése pedig 12%-ról 26%-ra nőtt, és az elsősorban amerikai LNG-t jelentett.
7: Tehát ez a cseppfolyós gáz.
12: Ez a cseppfolyós gáz, és gyakorlatilag ez a csere, ez önmagában is hordoz egy áremelkedést, mert ez egy drágább formája a gáznak, és ezzel együtt is úgy tűnt, hogy a piacok valamennyire lenyugodtak 2025-re, de hát amikor 26 elején márciusban megtámadta Izrael és az USA közösen iránt, akkor az ezzel kapcsolatos tovább gyűrűző eszkaláció az a hormuzi szoros lezárásához vezetett, amivel kiesett valóban jelentős mennyiség a globális piacról. Európából nem, de hát azt látni kell, hogy nagyon erősen összekötöttek most már ezek a piacok, tehát az ázsiai áremelkedés az gyakorlatilag Európában is áremelkedéshez vezetett, annak ellenére, hogy itt a katari gáznak a részesedés az 10% alatti, de az árhatás az jelentősebb volt.
7: Említette már az orosz gáz visszaesését. Annyira kell, hogy visszaessen, hogy jövő év végére az Európai Unió határozata szerint nem is szabad orosz gázt használnunk. Ez még tovább emeli majd a gáz árát?
12: Hát nyilván, hogyha egy piacról további mennyiségek esnek ki a kínálati oldalról, annak értelemszerűen lesz valamilyen hatása az árakra, de pont azért, mert ahogy az előbb megbeszéltük, hogy nagyon kicsi már az orosz gáznak a részesedése az európai mixben, ezért ez az árhatás a mi elemzésünk szerint, amit ugye a REG-ben készítettünk, ez egy ilyen 1-3% körüli emelkedést jelenthet, ami azért ezekben az időkben nem számít drasztikusnak. Tehát amiket megéltünk korábban, ahhoz képest ez igazából az elhagyagolható mértékben van, és ez még a hormuzi szoros mellett sem gondoljuk, hogy nagyobb lesz. Tehát, hogy igazából felváltottunk valóban egyfajta orosz függőséget, egyfajta LNG függőségre, de az orosz gáznak a kis mennyisége az nem indokol ennél nagyobb áremelkedést.
7: Magyarország kitettségét növeli az is, hogy a földgáznak magas a súlya az energiafelhasználásban, meg van importfüggőségünk, és hogy nincs közvetlen tengeri cseppfolyós gázterminálunk. Mi következik ránk nézve mindebből?
12: Hát ugye Magyarországnál még azt is hozzá kell tenni, hogy mi vagyunk ugye az egyik ilyen legnagyobb importőrök, akiknek hosszú távú szerződése maradt még továbbra is Oroszországgal, tehát nyilván az lenne a várakozásunk, hogy Magyarország emiatt valamiért jobban érintett, de nem. Tehát az a helyzet, hogy az európai gázpiacok azok rettentő jól összekötöttek, úgyhogy tulajdonképpen a magyarországi áremelkedés az nem kiugró ma már a többiekéhez képest, pont azért, mert nagyon sok vezetékünk van a hozzánk közel lévő országokhoz, illetve hát amikor az Európai Unió, és itt fontos a időbeliség, döntött arról, hogy végleg kivezeti az orosz gázt, ez január volt. Ugye a hormuzi válság pedig március volt, tehát egy kicsit azért itt Európát, hogy is mondjam, bevitték az erdőbe, tehát ami nagy támogatónk az USA, aki azt mondta, hogy ugye ők biztosítják az LNG szállításokat, azért itt egy kicsit bevitte az erdőbe az EU-t, mert nem volt különösebb egyeztetés arról, hogy egyébként ők szükséget fognak teremteni. Nyilván nem is az volt a terv, hogy ilyen sokáig tartson ez a válság, igen, de ez az időbeliség, ez egy kicsit rosszul jött ki. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy amikor ezt ki kell majd vezetni, és ez ugye jövő év november, és addigra várhatóan például a Neptun mezőkből Romániában új források fognak rendelkezésre állni.
7: Nagyon röviden, 20 másodpercünk van, mennyi lesz a gáz ára a télen nekünk, magyaroknak?
12: Mi magyaroknak, hogyha ezzel a lakosságot értjük, akkor körülbelül ugyanannyi, mert rezsicsökkentett gázárak vannak Magyarországon. Ezzel együtt is felhívnám megragadva az alkalmat minden hallgatónak a figyelmét, hogy a leghatásosabb módja annak, hogy kikeredjünk ebből, hogyha csökkentjük a gázfogyasztásunkat.
7: Ez itt a Felkelő. 20 év után hozták nyilvánosságra a 2006 őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit. Az őszödi beszéd hatásairól és következményeiről beszélgettem korábban a Felkelőben Kunce Gábor, korábbi országgyűlési képviselővel.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Ugye nem túlzás azt mondani, hogy 2006 őszén ön az események sűrűjét látta. Igaz, hogy több ezer oldalnyi jegyzete van a politikai pályafutása éveiből?
13: Hát a több ezer oldal az túlzás, de az kétségtelen, hogy amikor jelen voltam egy-egy eseményen, akkor készítettem jegyzeteket.
7: Elővette most a 20 évvel ezelőtti jegyzeteit?
13: Nem.
7: De gondolom, hogy azért emlékei vannak, anélkül is, hogy éppen azokat megnézni, amiket akkor lejegyzetted. Ön honnan szerzett tudomást a tévészékház ostromáról?
13: Hát a hírekből természetesen, ugye az, hogy van egy tüntetés, arról tudtunk, és hát aztán folyamatosan én is figyelemmel kísértem a eseményeket, meg persze kaptam telefonokat is, érdeklődtek többen. Volt olyan, aki este 10 óra körül hívott fel, beragadt a belvárosban, és nem mert hazamenni. Volt olyan, aki csodálkozott, hogy mi történik, és hát mindenkit megdöbbentett a végső kifutása a dolognak, ugye az autók felgyújtása. Információim voltak arról, hogy több mint 100 rendőr sérült meg, volt, akinek a bokáját törték el a vasbotokkal. Szóval kemény idők voltak, az kétségtelen, és hát nagyon furcsa volt, hogy a hírtelevízió pedig olyan helyszíni közvetítést adott, ami úgy tűnt, mintha őket viszont előre tájékoztatták volna, hogy mi fog következni.
7: Kiderült az ön számára, hogy kit tájékoztattak előre azóta, vagy ki az, aki nem tudott az egész eseményről, ki az, aki igen?
13: Többen foglalkoztak az eseményekkel, például Debreceni József egy egész könyvet is szentelt ennek az egész dolognak. Számunkra a háttérben azért szervezőként felsejlett a Fidesz, de hát azt senki nem gondolta azért, hogy azt szervezték meg, hogy gyújtsanak fel autókat, törjenek.
7: De ugye ez bizonyítást sosem nyert. Ez bizonyítást sosem nyert, hogy kiszerveztek konkrétan ezeket az eseményeket.
13: Én azt mondtam, hogy felsejlik a háttérben. Azért, ha valaki ismeri a labdarúgó mérkőzések hangulatát, akkor rácsodálkozik arra, hogy a ferencvárosi és a újpesti szurkoló gárda közösen támad neki a televízió épületének. De meg ezen volt még egy érdekessége ennek a dolognak, nevezetesen, hogy a tüntetések ugye a parlamentnél kezdődtek, és aztán később vonultak át a televízió épület elé, és a rendőrségnek úgy tűnt, és hát később aztán hallottam is ezzel kapcsolatos információkat, hogy a rendőrség nem tudott elég erőt felvonultatni, és ezért a parlamentnél hagyta a főerőket, hogy a parlament épületét mindenképpen védje, és ezért volt gyengébb a védelem a televízió épületénél, ezért lehetett oda végül is betörni.
7: Akartam is kérdezni, hogy ön korábbi belügyminiszterként hogy látta, hogyan működött a rendvédelem ezekben az órákban?
13: Na, egyrészt ez is két részre mondható, mert egyrészt nagyon feltűnő volt, hogy a rendőrség erre teljesen felkészületlen volt. Ilyen nem volt a rendszerváltás óta eltelt években, és szemmel látható volt a rendőrség felkészületlensége. Másrészt pedig feltűnő volt a szervezetlenség is. Szemmel láthatóan a fővárosi rendőrség nem kapott kellő támogatást. Az országos rendőr főkapitányságtól nyilván vidékről kellett volna nagyobb erőket oda volna mutatni, meg ezen történt ilyen, mert azt is lehetett hallani, hogy voltak rendőri erők, akik először eltévedtek a fővárosban.
7: Tegnaptól megismerhetőek az akkor tájt tartott kormányülésekről szóló dokumentumok. Meglepő, hogy ezek azt tükrözik, hogy a kormány nem is foglalkozott a zavargásokkal. Önt meglepte a tegnap nyilvánosságra hozott iratok tartalma?
13: Különösebben nem. Megjegyzem, azért akkor emlékezzünk meg arról, hogy akkor még vezettek jegyzőkönyveket a kormányülésekről, úgyhogy lehet tanulmányozni, hogy akkor mi történt, ez aztán megszűnt a későbbiek során, már mint az elmúlt 16 évben.
7: Igen.
13: De egyébként a kormány végezte a dolgát és kormányzott. Hozzáteszem, hogy nyilván ezeket az ügyeket számos politikai szinten megvitatták, hiszen nyilván az SZDSZ is, az MSZP is foglalkozott az ügyel, meg a két párt közösen is. A kormányülésen pedig a kormány azt csinálta, ami a dolga, foglalkozott az ütemszerter szerinti ügyekkel, mert azért attól még nem állt meg az élet, hogy ilyen meglehetősen szörnyű események történtek Budapesten.
7: Ezek a jegyzőkönyvek vajon közelebb visznek minket ahhoz a tudáshoz, hogy megtudjuk, hogy mi volt az akkori válságok, ahogy közvetlenül az őszödi beszéd, vagy már egy korábbi politikai és kommunikációs válság?
13: Hát azt azért nem hiszem, bár hozzáteszem, hogy való igaz, a költségvetés helyzete az mindenkit megdöbbentett, meg ezzel még a politikai szereplőket is, mondjuk engem is, mert erre nem számítottunk. A mi számításaink szerint a hiány ugyan magasabb volt a tervezetnél, de nem ilyen mértékben, ugye 10% fölé ment a költségvetés hiánya, és ebből következtek nyilván azok az intézkedések, amelyek aztán később meg is történtek.
7: Háromnegyed kilenc múlt egy perccel. Kedden reggel jelentette be Tar Zoltán miniszter, hogy megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezzel egy időben arról is hírt adott, hogy a múzeum ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. Csunderlik Péter történésszel arról beszéltünk, hogy vajon mi történhetett, időközben miért döntött a miniszter úgy, hogy kettől ismét látogatható lesz a múzeum.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7: Miért akarja a kormány tartalmilag átvilágítani a kiállítást?
14: A Terrorházával egy nagyobb és egy kisebb probléma van. Mondhatni, hogy van egy általánosabb jellegű probléma, ami azzal kapcsolatos, hogy az a történelmi koncepció, amit a Terrorháza képvisel, az 50-es évekre jellemző masszívan hidegháborús totalitarizmus elmélet. Ez a 30-as években gyökerezik, és azt állította többek között egy magyar baloldali emigráns, Jászi Oszkár, és ezt képviselte az Egyesült Államokban, hogy a fasizmus, avagy általában a fasisztoid rendszerek belértve a nácizmust és maga a kommunizmus, tehát a sztálin típusú szovjet szocializmus, azok lényegében strukturálisan azonosak. Na most ezt az alapgondolatot az 50-es években, hát egy hidegháborús fegyverként használták, abban az időben, amikor mondjuk a CIA pénzelte Szabad Európa a rádióban, hát egykori olyan antikommunista szakértőket alkalmaztak, akik korábban náci vagy éppenséggel nyilas propagandisták voltak. A történettudomány már alapvetően túllépett ezen a markánsan hidegháborús totalitarizmus koncepción, ami ténylegesen egyenlőségjelet tett a nácizmus és a mondjuk így a kommunizmus között. Na most az a probléma, hogy ez alapján még lehetne egyébként egy inspiráló kiállítást rendezni, és bemutatni Magyarországnak a 44-től folyó múltját az elnyomások sorozatával. Az a probléma, hogy még ezen belül is alapvetően egy antikommunista ideológiai fegyverként adták át a Terrorházat, és ennek megfelelően rendezték be magát az általános, és hát ugye az állandó kiállítást is. Emlékezhetünk rá, hogy amikor Orbán Viktor megnyitotta ezt a múzeumot 2002. február 25. előestéjén, tehát a kommunizmus áldozatainak előestéjén, akkor kifejezetten a kampány célokba állította, és lényegében az MSZP elleni fegyverként hasznosították. Na most az a probléma, hogy túl azon, hogy elképesztően aránytalan, és az állandó kiállítás azt állítja, hogy lényegében itt 1991-ig az a brutális, sötét, elnyomó terror volt Magyarországon, mint amin a Rákosi rendszerben, mert 91-jel fejeződik be a kiállítás. Ez ugye alapvetően történelmileg hazug. És a másik, hát ilyen részkérdések sorozata és részproblémák sorozata az, hogy a totalitarizmus elmélet, ez a klasszikus hidegháborús koncepció, markánsan tettesekre és áldozatokra osztja az egyes rendszereknek vagy a működtetőit, valamint hát az elszenvedőit. Azonban, ha megnézzük magát a kiállítást, és erre már 2002-ben Ungvári Krisztián felhívta a figyelmet, és a későbbi kritikusok, Rébi István, Káorbács Zsolt, kiderül, hogy itt áldozatokként, a kommunizmus áldozataként szerepelnek egyébként korábbi nyilas elkövetők is. Szóval ezért kéne alapvetően átvizsgálni ezt a kiállítást, igazából pótolni olyan felírásokat, vagy átérni olyan felírásokat, amelyek 2002 óta vagy problémásak, vagy hiányoznak, és hát azon túl pedig ott van az a kérdés, hogy mennyire lehet átalakítani ezt az állandó kiállítást, úgyhogy szakmailag hűnek kell jelennie.
7: Hogyan lehet ezek után objektív a kiállítás anyagának átvizsgálása, hiszen az egyik oldal ezt mondja, a másik oldal azt?
14: Igen, hát a történettudományról van szó, humántudományról, ami azt jelenti, hogy a humántudományok világában ugye teljesen objektívek nem lehetünk, hiszen szubjektumok vizsgálnak szubjektumokat. Adott esetben a múltban, mint a történetírásban, ami tovább nehezíti ezt az egész problémát. De azt gondolom, hogy ugyan értéksemleges nem lehet a történész. Minden történész érkezik egy neveltetéssel, minden történésznek van valamilyen értékrendje. De a szakmai szabályokhoz igenis hűnek lehet lenni. Tehát konkrétan téves felírásokat, azokat igenis lehet egyébként módosítani, vagy ténylegesen azért az a totalitarizmus elméleten belül is egy kiáltó aránytalanság, hogy mondjuk a gulággal egy külön terem foglalkozik, mondván, hogy itt a Szovjetunióba cipelték egyébként a halifoglyokat, kényszermunkára elhurcokat, és még sorolhatnám, de ugyanakkor viszont a második világháborús német megsemmisítő táborrendszerről hát nem igazán lehet megtudni semmit sem. Nem beszélve arról, hogy konkrétan tárgyi problémák vannak, az egyenruháknak a szakértői az kifejezetten, mondjuk Ungvári Krisztián ilyen, fel is hívta a figyelmet arra, hogy a kiállított ilyen olyan egyenruhákkal mi egyébként a probléma.
7: Mit gondol, miért visszakozott a miniszter?
14: A Fidesz és hát Schmidt Mária és mások ugye politikai kérdést akarnak csinálni abból, ami persze egyébként politikai kérdés. Tehát a Közellenség című klasszikus filmet tudom idézni, ez az ember meg fog bukni, és maguk is vele együtt. Tehát Schmidt Mária ténylegesen politikai propagandát folytatott ennek az intézménynek a vezetőjeként. Brüsszelről, mint a negyedik birodalomról értekezett, ami hát egyébként, ha van relativizálása a harmadik birodalom bűneinek, akkor ez.
7: Igen, egy fél percünk az... van, bocsánat, hogy közbeszólok.
14: Igen, egy tehát valószínűleg megijedtek ebből, hogy igazából itt az ellenzék tud ezzel mozgósítani, pedig ténylegesen csak arról kéne beszélni, hogy ez egy történelmhamisító kiállítás, ami egyébként audiovizuálisan szuper, tehát nem véletlenül látogatják.
7: Csunderlik Péter történésznek köszönöm szépen a beszélgetést. 9 óra lesz 8 perc múlva. 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar könnyűzene emblematikus alakja, az eltéveszthetetlen hangú énekes. Ma elment a férfi, aki miatt elkezdtem énekelni, nem kérdés, varázserő volt a hangjában, minden jót Bill. Ezzel a bejegyzéssel búcsúzott Deák Bill Gyulától Bődi Szilárd jazz énekes. Vele beszélgettem az elhunyt énekesről.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Mit hallott először Deák Bill Gyulától, amiután azt mondta, nekem is ezt kell csinálnom?
8: Sose felejtem el. Testvéremmel mentünk haza úttörő avatásról, és bekarikáztuk a televízió újságba, akkor még így csinálták az emberek, hogy Hobo Blues Band koncert lesz, és a Hey Joe-t hallottam először, és ez a négy akkord annyira körbejárta a fejembe sokáig, hogy úton útfélen beleakadtam ebbe a dalba, és éreztem, hogy ez a zene az enyém, és Bill, ahogy énekelt, valahogy a lágink hasonló, főleg most, ahogy én is korosodom, imádom énekellező dalait, és hát ugye én hobó mellett játszom gitáron, szájharmonikán, és amikor a műsorban arra volt szükség, hogy a Deák Bill Gyula dalai felcsendüljenek, akkor én voltam a soros ebben a dologban, és valahogy megtaláltam az ő hangjában a saját hangomat, és nekem egy életre szóló példa ő.
7: Különös hangja volt, hiszen emlékszünk arra, vagy legalábbis akik érdeklődtek az ő zenei iránt, emlékeznek arra, hogy Chuck Berry, aki egy budapesti koncerten volt itt 1984-ben, őt nevezte a legfeketébb hangú fehér énekesnek. Valóban voltak ilyen történetek, hogy nem hitték el, hogy fehér ember énekli az adott dalokat?
8: Hát igen, főleg, hogyha nem látták, ugye, akkor az ember, amikor meglátta, akkor kellemesen csalódott, hogy micsoda el. Igazából a Billnek a hangjában volt egy elementáris erő, ami szerintem nagyon sok erőt adott az embereknek. Maga a sorsa, hogy ugye, ahogy mondja a mondás, hogy a jó Isten az egyik kezével ad, a másikkal elvesz, és két testi hibája is volt, ugye a lábát elveszítette és a szemét, és hogyha belegondolunk, hogy ez micsoda csapás az életben is, hogy ő honnan állt föl, és honnan lett az ország legismertebb blues énekese, akkor amikor sajnáltatjuk magunkat reggel, hogy fáj a fejünk, vagy nincs kedvünk, vagy valami baj ér minket az életbe, akkor elég csak erre gondolni, hogy Deák Bill Gyula honnan hova vitte el az ő életét. Szóval egy örök példa szerintem azoknak, akik keseregnek, hogy Bill kapitányra kell csak gondolni, és már is rendben van minden.
7: Népmesei figura, nem?
8: Abszolút.
7: A szegény ember legkisebb fia, aki szerencsét próbált, és
8: Meglátta a szerencséjét, és ez szerintem nagyon fontos, hogy a másik példa, hogy ráébredt arra, hogy mi az ő ereje. Megrázta magát, és azt mondta, hogy neki énekelni kell. Egy dolog volt a kezében, az éneklés, és én hiszek az ilyen vonzás törvényeiben, hogy összetalálkozott olyan emberekkel, akik, mint például a Földes László, aki a remek szövegeit írta, aki megírta az egész élettörténetét, a Póka Egon, aki a remek zenéit írta, és ez a csapat valójában pályára állította az ő karrierjét, mert onnantól kezdve, hogy megénekelték az ő életét, az ahonnan jött és ahová tartott.
7: Számos dalában.
8: Igen, arról van szó.
7: Így van, hogy ő kőbányai, a proli szó elhangzik, a kisember szó, az átlagos kőbányai élet. Mennyire maradt ugyanaz a végéig?
8: Szerintem Deák B. Gyula születésétől haláláig teljes mértékben önazonos tudott maradni. Ő nem vágyott többre, ő neki jó volt az a millió, haláláig kőbányán élt. És én azt gondolom, hogy az ember, ahol felnőtt, én egy vidéki srác vagyok, én Borsodból származom, és nem véletlen vágyom oda, talán még napjainkban is vissza. Mert amikor hazamegyek az én kis falumba, akkor ott érzi az ember, hogy megnyugvásra lel, és azok az energiák esnek neki jól, és Billnek is így volt, hogy ő kőbányán szeretett élni neki, ő nem vágyott máshova. Szerintem csodálatos és kiteljesedett élete volt, még ez szerintem egy nagyon fontos dolog, mert élete végéig a színpadon tudott lenni.
7: Igen, tehát szeptember 11-én volt az utolsó koncertje.
8: Tehát, hogy még azt hiszem a múlt héten játszottak Tátrai Tiborral, és egyszerűen szerintem ettől csodálatosabb életpálya, mint amit Deák B. Gyula bejárt, hogy megtalálták a dalok, amik a legjobban fekszenek neki. Benne lehetett Magyarország leghíresebb rock operájában, az István a királyban, ráadásul nem is akármilyen szerepe volt benne. Csodálatos dalokat kapott az élettől, és élete végéig a színpadon tudott lenni. Hát ettől szerintem többet nem is vágyhat az ember. Ezt mutatta az embereknek, hogy nem siránkozni kell, hanem csinálni.
7: Ki az, aki az örökébe léphet, de akkor jelentkezik?
8: Hát semmiképpen nem jelentkezem, én teszem a dolgomat inkább csak. Aztán az emberek megnézik, hogyha úgy gondolják. Hubó mellett nekem az a szerep jutott, hogy támogathatom ezt a zenét, és ápolhatom ezt a hagyományt, és amikor szükség van, akkor eléneklem Deák B. Gyula dalait, úgyhogy én ezzel boldog vagyok, örömmel teszem.
7: A felkelő hamarosan véget ér. Beszéltünk ma arról, hogy egyre magasabb a gázár, fel kell tölteni a tárolókat. Várhatóan nem lesz sokkal drágább a gáz a lakosságnak a télen. Arról is beszéltünk, hogy nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, és arról is, hogy jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Munkatársaim Szilágyi Zsolt, Hörcsöki Nóra, Harcsás Gergely, Seres Bea és Sós Zoltán nevében is köszönöm a figyelmüket. A szerkesztő László Pál volt, Hatvani Tóth Erikát hallották. Hamarosan a napközbennel folytatódik a Kossuth Rádió műsora a hírek után, felkelőt pedig legközelebb hétfő reggel 6 órakor hallanak. Viszont hallásra!

0: társadalmi célú reklám.
1: Tuti elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
0: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
2: Reklámot hallottak.
0: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
5: 9 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Mai műsorunkat hamarosan azzal kezdjük, hogy 100 000-nél is több új hallgató jelent meg szeptemberben a munkaerőpiacon. Hogyan változnak a diák munka lehetőségek a tanév kezdetével, és erre milyen módon reagálnak a cégek és a hallgatók. Aztán 9:30 után azzal foglalkozunk, hogy az alkoholizmusból való kilábalás első, és talán legfontosabb lépése, hogy elfogadjuk, bajban vagyunk. De

0: képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjúban. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett ár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Emellett célzottabb, mert azoknak szánják, akik leginkább rászorulnak. Többen köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az éjszakai orosz dróncsapásokban. Kijev megyében családi házak, Dnyipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási, egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A 3 napos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző Jablako párt több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. Megöltek egy férfit éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen. A férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberülés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten, a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fok lesz. Híradással 10 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Régészeti szenzációk a Tragor Ignác Múzeumban. Az intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Megszólaltatjuk a restaurátort, aki egy különleges avar aranyozott kantár díszt újított fel. Benézünk a Janikovszki 100 fesztiválra, majd Balatonfüredre megyünk a romantikus reformkor hétvégére.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: 9 óra múlt 5 perccel. A szerkesztők Meszesán György és Cseszregi Balázs nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Becsengettek az egyetemeken, a diákoknak viszont nem csak a kreditekre, a rezsire is gondolniuk kell. De vajon zseppénzért, vagy a kőkemény megélhetésért vállalnak ma munkát a fiatalok a tanulás mellett?
5: Nagyon jó tapasztalatszerzés, hogy valamilyen hasonló dolog lesz, hogyha az ember dolgozik, és természetesen egy olyan plusz dolog, hogy az ember saját pénzt tud keresni, akár nyáron, vagy akár olyan időszakban, amikor éppen nincsen iskolája.
4: Igyekszünk majd segítséget nyújtani azoknak, akik a tanulás mellett munkát szeretnének vállalni. Aztán sör, bor, pálinka, nálunk szinte nincs olyan élethelyzet, amit ne egy pohárra akar.

0: megünnepelni, vagy épp levezetni. Tényleg a történelmünkbe kódolt reflexről van szó?
1: A modern mozgalomok azok viszonyulnak a 19. századig, tehát akkor elég sok minden megváltozik a modernné váló világban, és elsősorban a hölgyek, de urak is megpróbálják ezeket a antialkoholista mozgalomokat előtérbe helyezni.
0: Mi pontosan az alkoholizmus? Hogyan és kitől kérhetünk segítséget, és milyen módon nézzünk szembe az alkoholfüggőségünkkel? Ezzel foglalkozunk tehát 9:30 után. SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, és írják meg nekünk azt is, hogyha szívesen megosztanak véleményüket, akár élőadásban is. Természetesen Viberen is elérnek minket, itt a Kossuth Rádióra kell kattintani, és díjmentesen tudnak nekünk üzenetet küldeni. Tartsanak velünk, már is kezdünk! A nyári szezon után sem áll meg a munka. A diákok jelentős része szeptemberben sem mondhat le a keresetről, sokaknak a megélhetés és a tandíj múlik a ledolgozott órákon. Milyen ma a diákmunka kínálat? Mennyit érnek a bruttó órabérek és hogyan lehet a tanulást a munkával összehangolni? Utcaemberek körképünk következik Meszesán György összeállításában.
2: Érdekes látni, mekkorát változott a fiatalkori munkavilága az elmúlt évtizedekben. Míg régen a közösségi táborok adták az alaphangot, ma a diákmunka már egy jóval tudatosabb, ráadásul kifejezetten jól fizető lehetőség. De vajon a több lehetőség azt is jelenti, hogy ma könnyebb helyt állni?
3: Hát nálunk csak ilyen építőtáborozásos, gyümölcsszedéses helyzet volt, de akkor még nem volt annyira divat ez a diákmunka. Egyszerűbb a mai világban diákmunkát keresni, meg elég jól megfizetik is, adómentessé vált, azt úgy tudom, mert van a családban is, egyik gyerekem ő diák munkázott.
2: A zseppénz kiegészítés és a függetlenség persze vonzó, ám a valódi érték mégis a tapasztalatban rejlik. Belekerülni a felnőttek mindennapjaiba komoly kihívás, amit az iskolapadban egyszerűen nem lehet megtanulni. A kezdeti nehézségek azonban kulcsfontosságúak ahhoz, hogy később magabiztosan lépjünk ki a munkaerőpiacra.
4: Én úgy gondolom, hogy a diákmunka az egy olyan élmény, egy olyan betekintés kicsikét a munka világába, ami ugye elég hamar megaradtik az embernek, és meg is kell, hogy adasson, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés, hogy valamilyen hasonló dolog lesz, hogyha az ember dolgozik, és természetesen egy olyan plusz dolog, hogy az ember saját pénzt tud keresni, akár nyáron, vagy akár olyan időszakban, amikor éppen nincsen, vagy iskolája, hogyha még gimnazista korában kezdett dolgozni, vagy akár egyetem alatt is lehet ilyeneket csinálni. Tehát az én tapasztalatom az volt, hogy igen, azért a mindennapos munka az egy nehéz dolog, és nyilván fontos az, hogy az ember olyan dolgot csináljon, ami valamennyire a szakmájához, vagy a tanulmányaihoz kapcsolódik, hiszen ezekben mind-mind bele kell tanulni. Tehát ugye a diák munkát, amikor az ember elkezdi, akkor az eléggé egy ilyen nagyon új élmény, hogy fú, akkor most be kell, hogy tanítsanak erre vagy arra a feladatra. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, ez egy nehéz dolog, de ezt meg kell tapasztalni elég hamar, és akkor könnyebben fog menni később.
0: SMS számunk 0639666. Írják meg nekünk, hogy milyen diákmunkát végeztek, és mikor. Nagyon fontos az évszám, tehát hogy milyen lehetőségük volt. SMS számunk ugye 0639666, Viberen is megtalálnak minket. A stúdióban vendégünk Göbl Robert, a Mindiák Szövetkezet vezetője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, és köszönöm a hallgatókat!
0: Azért tettem fel ezt a kérdést, mert már a bejátszó alatt így összekacsintottunk a témában, hogy nagyon megváltozott a világ, nagyon más lehetőségek vannak. 90-es években én, amikor tudtam, dolgoztam nyáron, hogy tudjak utána menni nyaralni, általában mondjuk kőműves mellett, kimondom, szerintem már elévült, feketén, meg volt, hogy napi mennyiért, és 12 órában volt, hogy még több időt dolgoztunk. Reggeltől estig, de lebegett a cél a szemem előtt, hogy bizony, én ebből a pénzből el tudok menni nyaralni, és az iskola kezdésem is biztosított. Na hát most ezzel szemben azért elég komoly érdekképviselete van a diákoknak.
5: Így van, ezt meg tudom erősíteni. Valóban más volt az elmúlt évezred végén a diákok előtt a munkalehetőségek száma korlátozott volt, és az iskolaszövetkezeteken keresztül is jellemzően a könnyű fizikai, közepesen nehéz fizikai munkákat lehetett elérni, és ezeknél a munkatípusoknál az elsődleges cél az a pénzkereseti lehetőség volt. Ma már a felsőoktatásban tanuló diákok, hallgatók részére jellemzően elmondható az, hogy a szakirányoknak megfelelően tudnak munkát választani, tudnak orientálódni, és azért ez egy egész más típusú megközelítést jelent, egész más motivációval indulnak munkába, a HR pénzügyi jogász hallgatók, informatikai gyakorlatos munkát kereső diákok, mert ők már a palettáról tudnak ilyen típusú munkákat választani.
0: Ebben gondolom nagy segítségre van például a duális képzés. Most ha az agráriumot nézzük, ott már kifejezetten úgy vadásszák a szakembereket a cégek, hogy utána állásajánlatot is kínálnak nekik 99%-ban.
5: Így van, ez egy lehetőség a cégek előtt, ez a duális modell. A másik lehetőség pedig az iskolaszövetkezeti szektor, ahol 130 ezer diáknak adnak évről évre munkát, megközelítőleg ennyi a számuk, és az iskolaszövetkezetek a szerződött partnercégeik számára tudják a diákokat biztosítani, tehát egy nagyon széles palettáról választhatnak a diákok, és a cégek számára ez pedig egy kiváló utánpótlás program, hiszen kidolgozott gyakornoki programokkal sok esetben várják a cégek azokat a diákokat, akik a gyakorlatukat ott kívánják náluk letölteni, és a szakmai tapasztalatot is ott kívánják megszerezni.
0: Itt van velünk Majzik Nándor, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének főtitkára és a Melódiák Iskola Szövetkezet vezetője. Jó napot kívánok!
6: Szép napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: A cégek mennyire rugalmasak? Tehát elnézik, ha valaki azt mondja, hogy hát most zárt helyi dolgozat van, vizsgaidőszak, picit kések, nem is tudok bemenni, délben el kell mennem, és a többi, vagy azonnal pótolják mással a diákot?
6: Én azt gondolom, hogy az egész iskolaszövetkezeti szektor most már több mint 43 és fennállásának az egyik legnagyobb eredménye az az, hogy a munkáltatók, tehát maguk a partnercégek is edukálva lettek, és ennek megfelelően azért azt látjuk, hogy az esetek túlnyomó többségében a cégek már ezt így értik. Tehát tudják, hogy ez diákmunka, tudják, hogy mik az előnyei, de hogy van ugye nyilván egy-két olyan dolog, ami meg bizonyos értelemben a jellemzőjének, vagy akár a hátrányának tekinthető, és ez igen például lesz, hogy itt van vizsgaidőszak, itt van az, hogy nem nyilvánvalóan nem 40 órában tud egy diák adott héten dolgozni, de ezt elfogadják, megértik. Tehát, hogy így az iskolaszövetkezet itt jön képbe a szervezéssel, a toborzással, hogy ezeket az időszakokat áthidalja. Tehát, hogy amikor például a diák nem ér rá, vagy nem tud menni, akkor szervez egy másik diákot helyette. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nagy előrelépés volt az elmúlt években, évtizedekben, és azért az esetek túlnyomó többségében ezt cégek azért megértik, és igyekeznek rugalmasan kezelni.
0: Kérem, maradjon itt a vonalban. Robert, ugye azt mondtuk, hogy a szeptemberi becsengetésen nem áll meg a diák munka. Ez mit jelent? Arányaiban ki lehet fejezni, hogy mennyien viszik tovább, idézőjelesen viszik tovább azt a munkát, amit mondjuk nyáron elkezdtek?
5: Számokban is kifejezhető. Tehát a nyár folyamán a szezonális munkákra jellemzően a középfokú intézményekben tanuló diákok jelentkeznek, és ahogy ennek a szezonnak vége, az ő lehetőségeik korlátozottabbak a munkavállalás terén, tehát a feladatvállalási készségük alacsonyabb, hiszen nekik jóval kötöttebb az iskolai elfoglaltságuk, jellemzően ők a délutáni kora esti órákban tudnak dolgozni, illetve hétvégente. Azonban, ahogy az imént is említettem, a gyakornoki programban és a cégeknél egész évben dolgozó diákok létszáma nem esik vissza a nyár végével, tehát egy 80-90%-os arányban folytatják a tevékenységüket. Ezekről a diákokról elmondható, hogy ők jellemzően, ahogy Nándor is említette, rugalmas keretek között havi 80-100 órás munkavállalással átlagosan tudnak dolgozni, és a cégek számára ez mindenképpen egy pozitív dolog az ő jelenlétük, tehát szó esett itt arról, hogy vannak előnyök, vannak esetleg hátrányok, de még mindig jóval több az előny, és ezért is működik ez a modell, és az iskolaszövetkezetek a több mint 4 évtized alatt tulajdonképpen a szolgáltatások terén is rendkívüli mértékben nőttek, tehát nem csak a munkakínálat növekedett, hanem nagyon komoly komfortcsomagokat tudnak kínálni, mind a diákok, mind pedig a megrendelők részére, heti beosztás kezeléssel, az adminisztráció kezelésével óriási terhet tudnak levenni a megrendelőik válláról, és a diákok válláról is számtalan elmegoldással, elektronikus jelenlétív elszerződésekkel dolgoznak, tehát
0: ami könnyen megy nekik nyilvánvalóan.
5: Így van, a diákok ezt jobb esetben a szobájukba vagy az egyetemről, akár mobil applikáción keresztül is el tudják vállalni munkát, amennyiben az interjú is online zajlik, elképzelhető, hogy a cégnél is 50-100%-os távoli munkavégzés home office arányban, tehát személyes jelenlét 18 év fölötti diákoknál nem is feltétlenül jelenik meg a munkavállalásig.
0: Elképesztő, elképesztő, tényleg mekkorát változott a világ. Na, ezt folytassuk, Nándor, mégpedig azzal, hogy a Z-generáció az valóban lazább munkamorálú, vagy egyszerűen tudatosabban meghúzzák a határt, hogy ők már ezt és ezt nem hajlandók elvállalni.
6: Én alapvetően inkább a második irányba hajlanék, tehát az utóbbi, ami elhangzott. Én nem gondolom egyáltalán, hogy hogy az égenerációsoknak egyébként ne lenne jó munkamorája, vagy ne lehetne akár maximálisan rájuk bízni felelősségteljes feladatokat akár, vagy ne akarnának szakmailag fejlődni. Mi azt tapasztaljuk azért, ahogy a Robert is elmondta, nagyon sokféle területen dolgoznak a diákok, tehát az egyszerűbb betanított munkástól kezdve a nyelvtudást igénylő munkákon át egészen a fél éven, egy éven, akár éveken át tartó szakmai jellegű feladatokat is ellátják, és mi azt látjuk, hogyha egyébként megkapják azt a törődést, amire nekik szükségük van, és itt a törődésre nem arra gondolok, hogy reggeltől estig adott esetben ápolni kell nekik a lelküket, de hogy mondjuk, hogyha van szakmai jellegű kérdésük, vagy egy egyértelmű iránymutatás, akkor én azt gondolom, meg hogyha érzik magukat megbecsülve, meg komolyan véve, akkor ők egyébként kifejezetten felelősségteljesen állnak hozzá. Nyilvánvalóan olyan jellegű változások vannak, hogy ők azért már jobban szeretik, hogyha rugalmasabb a munkaidő, rugalmasabb a munkavégzési helyszín, azért itt a Covid is egy nagy változás volt, tehát hogy ott azért mindenki megérezte, hogy például mennyivel többet tudok akár dolgozni, hogyha nem azzal megy az ideje, hogy neki be kell járnia. Tehát itt azért sokféle szempont van, de én semmiképpen nem mondanám azt, hogy nekik lazább lenne a hozzáállásuk a munkához. Bizonyos dolgok megváltoztak, de ez a része, ez szerintem semmiképp, tehát maximálisan lehet rájuk számítani.
0: Robert, mennyi ma a belépő nettó órabér mondjuk a pult mögött, és mennyi egy multi irodájában?
5: Azoknál a munka feladattípusoknál, ahol nem feltétel a középfokú végzettség, ott mindenképpen a mindenkori minimálbér az irányadó, tehát attól érvényesen csak annyit vagy többet lehet keresni. Ez jelen esetben 1856 forint bruttó összeget jelent. Viszont a cégek és a munkaerőpiaci lehetőségek és a verseny kapcsán azt tapasztaljuk, hogy azért a lélektani 2000 forintos határt már a legtöbb cég meg tudja kínálni, tehát meg tudja ajánlani a diákok részére, és az iskola szövetkezetek is ezeket a munkákat tovább tudják kínálni a diákok részére. Ott pedig, ahol a középfokú végzettség indokolt, tehát gyakornoki területeken, nyelvtudást igénylő területeken, ott a 2200-2500 forint körüli órabérek az irányadók. Bruttó összegekről beszélünk, ez 25 éves korig, ezek egyben nettó összeget is jelentenek a személyi jövedelemadó kedvezmény miatt, de természetesen, ahol magasabbak a kihívások és többletelvárások vannak, ott már az órabérek sok esetben a 3000 forintos határt feszegetik, tehát több munkával, több képességgel, nyelvtudással lehet többet is keresni.
0: Ön végzett diák munkát? Nyaranta?
5: Jellemzően, ez, igen, tehát fiatal voltam.
0: Nem kell válaszolni,
5: fiatal voltam, kellett a pénz. Igen, ez főiskola alatt volt erre lehetőség. Számomra én iskola szövetkezeten keresztül kezdtem el ezt a típusú munkát vállalni. Én több mint 30 féle munkát vállaltam.
0: De wow.
5: Ami jött, tehát aznak elsődlegesen pénzkereseti célja volt, tehát akkor azért a műszaki tanulmányokat folytató diákok, de más területen is hát kevésbé volt olyan lehetőségük, hogy ők sem egészhetnek tehát lehet, hogy kimentek és kijutottak egy multinacionális partnerhez, de ott is a raklapot rámolták, vagy a hidraulikus emelőt tologatták, mozgatták az árukat, és a főiskola alatt ez ma is igaz, hogy az egyetemi évek alatt a diákok akár 2-3-5 évet is tudnak iskolaszövetkezeteken keresztül vállalni, és nem feltétlen kell egy lehetőségnél elkötelezni magukat, hát ha csak nem az a lehetőség, nem ad olyan kihívást, ami megtartó jelleggel bír, de nyilván én előtte is kardiomunkákat végeztem, 15-16 éves koromtól számítvány és építőipari tevékenységeken. Betonozás, tehát ami jött.
0: Hasonló karrierrel indultunk, igen, a diák munkaterületén mindenképpen. És akkor Nándor, ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy mennyire látja esélyesnek azt, hogy egy jó gyakornoki pozícióból mondjuk főállású munkaszerződés legyen diploma megszerzése után, még akkor is, ha mondjuk más területről van szó.
6: A Melódiákhoz minden évben végez egyébként egy kutatást a diákok körében, egy ilyen általánosabb jellegű felmérés, pont az attitűdről, a hozzáállásról, a tapasztalatokról, a statisztikákról, és ez ebben egyébként az egyik jelentős pont az az, hogy körülbelül a 2/3 azon a diákoknak, akik gyakornoki pozícióban vannak egy cégnél, és mondjuk ott nem hagyták ott egy vagy két hét után, ez egyébként egészen ritka, tehát az a tapasztalat, hogy azért a gyakornoki pozícióknál ott, aki már egyébként kiválasztásra kerül, ott azért a java részében a minden partner részére, mint pedig a diák részére megvan a kölcsönös összhang, és elkezdenek dolgozni. Ott nem csak, hogy a gyakornoki munkálat dolgoznak együtt, hanem, mint említettem, az esetek gyakorlatilag körülbelül 2/3 részében az lesz a diáknak az első főállása is. Ez egyébként egy kifejezetten pozitív dolog, én azt gondolom, meg ez valahol a legszebb része ennek az egész iskolaszövetkezeti struktúrának, hogy még valaki tényleg elkezdi 15-16 évesen dolgozni, nyilván ott még egyszerűbb betanítatja a feladatokat, és utána egészen végigkísérjük a tanulmányai mellett a munkaszocializáció során, és utána ténylegesen az első főállását átvágva, úgymond azt a gordiusi csomót, ami mindig felmerül, hogy hát hogy lehet megszerezni ezt az első pár és tapasztalatot, amikor ugye a legtöbb cégnél szokták mondani, hogy a hirdetésekben már azt várják el, hogy legyen szakmai tapasztalat, erről mindig az szokott lenni a válasz, hogy az iskola szövetkezet erre a megoldás, tanulmányok mellett rugalmasan ezt el lehet érni, de ez tényleg így van egyébként, tehát ez erre a legjobb példa. Én azt gondolom, hogy ez szerencsére kifejezetten jellemző, és akár más területről is, de itt főleg ez a jellemző, tehát hogy már a konkrét céget ő megtalálja a tanulmányai alatt, és utána konkrétan ugyanannál a cégnél tudja a főállását létesíteni.
0: Nagyon szeretek önökkel beszélgetni, a harmadik kérdésemet végezték úgy, hogy fel sem tettem, tényleg, de nagyon szeretem az ilyen beszélgetéseket, Robert. Mennyire van jelen a fekete munka a diákoknál? Tehát mit lehet elmondani? És mik a buktatók ennek kapcsán? Mire figyeljenek?
5: Talán az a kezdeném, hogy a riport ellen is elhangzott, a diákok előtt számtalan lehetőség adott, hogy ők milyen típusú munkával szeretnék megkeresni a pénzt, a szakmai gyakorlatukat, vagy tapasztalatot szerezni, és van, aki egyedül indul útnak, akár vendéglátás, turisztika területén, vagy más úton, módon, valamilyen megbízási szerződéssel, tehát egyéni törekvéssel, és vannak diákok, akiknél ez egy opcionális lehetőség, hogy iskola szövetkezeten keresztül vállalnak munkát, mert egy sok esetben egy multinacionális cég ajtaján nem tudnak bekopogni, oda menni, útra kelni a kis tarisznyával, vándorbottal, hogy jöttek és dolgoznának, tehát erre esély és lehetőség nincs, vagy nagyon szűkös, és az egyik lehetőség a szövetkezeti szektorban dolgozni. Itt a pénzügyi, jogi biztonság és a szolgáltatási plusz is mellette van, tehát nem csak munkát kínálnak az iskola szövetkezetek, és ahogy Nándor is említette, tehát valóban 16 életévtől 17 éves kortól egy diák, ha betoppan egy iskola szövetkezethez, és vagy akár több iskola szövetkezetnél párhuzamosan is lehet, hogy bejelentkezik, akkor 22-23-24 éves koráig, tehát egy 6-8 éven keresztül is tud munkát vállalni, és ez alatt ő egy pályaívet jár be, és utána lehet, hogy valóban annál a cégnél, hogyha el tud helyezkedni, akkor 5 év múlva egy kifejezetten komoly pozícióba tud kerülni, tehát lehet, hogy 16-17 évesen még kicsit bátortalanul toppant be, lépett be egy iskola szövetkezethez, de ahogy az évek múlnak, önbizalmat szerez, tapasztalatot szerez, és a ma diákjai a holnap vezetői lesznek a cégeknél, tehát ezt azért ne felejtsük el, hogy azért így is kell rájuk tekinteni. Azt a részét pedig, hogy milyen részarányban mondjuk finoman azt, hogy nem a hivatalos
0: fekete munka,
5: igen, vagy nem a törvényes jogszabályok szerint dolgoznak, hát ezt minden diák maga tudja felvállalni, hogy milyen rizikófaktorral rendelkezik, és milyen bizalmat ad az adott munkáltatónak, hiszen itt nem csak munkakapcsolat, hanem egy bizalmi kapcsolat is az, ami létrejön. Azért az nagyon fontos, hogy szerződés, megállapodás legyen a diák kezében, akármilyen formában is helyezkedik el. Legyen egy telefonszám, egy kontakt, akit el tud érni ilyen esetben, és tudatosan tud választani, hát fölmegy és látja, hogy milyen csillagos értékelése van az adott cégnek, körbe tudja ezt járni, véleményeket ki tud kérni. Tehát meg tud arról győződni, hogy olyan útra, ösvényre tegye a lábát, aminek a végén majd nem meglepetések várják, hanem fizetés, garanciális feltételekkel, határidőkkel.
0: És akár még jövőkép is. Nándor, milyen típusú munka iránt nőtt meg most ugrásszerűen a kereslet egyetemisták körében, mondjuk az őszi hónapokat nézzük?
6: Hát alapvetően azt lehet elmondani, hogy kettő részre lehet mondani a diákmunkát, ugye az egyik az a szezonális diákmunka, a másik pedig a folyamatos, leginkább gyakornoki jellegű tevékenység. Ugye a gyakornoki munkák esetében ott nincs olyan nagyon speciális szezonális változás, ott inkább az a változás, hogy mondjuk a nyári időszakban ugye több órát dolgozik egy adott diák, tanulmás mellett pedig természetesen kevesebbet tud. A többi munkánál pedig ott azért van egy ilyen általános fluktuáció, egy általános váltás. Azt tudjuk elmondani, hogy ugye a szeptember első fel a legtöbb esetben arról szól, hogy a diákok még az órarendjüket egyeztetik, nem tudják még pontosan, mikor milyen jellegű munkát tudnak vállalni. Tehát ilyenkor mondjuk még az alkalmi munkák azok kifejezetten jobbak a számukra, hiszen egy-egy napra könnyebben tudják rámondani, hogy ráérnek, mint mondjuk egy folyamatosabb jellegű munkánál elköteleződni. A tapasztalatok szerint a szeptember második fele, illetve hát az október szokott az lenni, amikor rájönnek, hogy hát azért itt nem ártana a tanulás mellett is valami folyamatos jellegű munkát végezni, hogy azért folyamatosan minden hónapban érkezzen ugye a jövedelem, és ekkor szoktak egyébként. Hát a főiskolások egyetemisták jellemzően a tanulmányainak megfelelő munkát szeretnek már, főleg a felsőbb évesek vállalni. Aki még alacsonyabb évfolyamon van, vagy adott esetben középiskolás, vagy sokkal inkább a pénzkereset, a motiváció, tehát aminek elérhető, vagy akár a legjobb elérhető bérű munka, azokat szokták, illetve szeretik elvállalni, de mondom a felsőbb éveseknél, ott meg akár a bérkárára is inkább azt veszik figyelembe, hogy egy tanulmányok szempontjából, illetve a karrierük szempontjából megfelelően illeszkedő munkát választanak.
0: Nagyon szépen köszönjük Majzik Nándornak, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének főtitkárának és a Melódiák Iskola Szövetkezet vezetőjének, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen!
6: Köszönöm szépen is a lehetőséget!
0: A stúdióban továbbra is Göbl Róbert, a Mindiák Szövetkezet vezetője. Mi az abszolút slágermunka? Ne csak őszre fókuszáljunk, hanem úgy próbáljuk kinyitni egész évre. Nem mondom, hogy minden évnek más és más, inkább gondolom, ahogy hallottuk Nándortól is, szezonalitása van ezeknek.
5: Így van, a szezonális munkák között megemlíthető a különböző fesztiválokon való tevékenység, rendezés, szervezés. Ezt szeretik a diákok, főleg a középiskolában és a középfokintézményben tanuló diákok vállalják ezeket a munkákat. Ezek sokszor lehet, hogy járnak fizikai aktivitással is, de alapvetően ezeknek van egy lüktetés ezeknek a munkáknak, csak úgy, mint a különböző strandokon való felügyelet, vendéglátó ipari részekbe való betagozódás, turisztikai területek, ezeket nagyon szívesen vállalják a diákok, ahol süt a nap, és van egy ilyen pozitív kicsengése a munkának, és mind a mellett, hogy ők jól érzik magukat, de természetesen ők szolgáltatnak adó és munkát végeznek ez alatt. Az év közben vállalható munkák közül, a hosszú távú munkák közül pedig a különböző szolgáltató központokban lévő munkák, ahol a nyelvtudásukat kipróbálhatják a diákok, és itt szó esett a 90-es évekről is, ez egy rendkívüli előrelépés, hogy nem csak digitálisan fejlődtek és léptek előre a diákok, hanem nyelvtudás terén is nagyon komoly használható nyelvtudással rendelkeznek, tehát már szinte alap sokaknál, hogy középfokú, tehát érettségi pillanatnál középfokú idegen nyelvismerettel rendelkeznek, és ezt tudják használni is a cégeknél.
0: Nagyon szépen köszönjük Göbl Róbertnek, a Mindiák Szövetkezet vezetőjének a hasznos tanácsokat, és köszönjük, hogy itt volt velünk.
5: Köszönöm a meghívást.
7: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 10:01. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A magyar társadalom és az alkohol kapcsolatával folytatjuk műsorunkat, mely évszázados hagyományokra tekint vissza. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mértéktelen fogyasztás, a bánatbanivás vagy a kötelező kocintás csupán a modern kor szüleménye, pedig a kocsmarítusok és a szesz funkciója régóta mélyen beépült a mindennapjainkba. Hogyan alakult ki a hazai ivási kultúra, és mit árulnak el a múlt szokásai a jelen beidegződéseiről? Katona Csaba történésszel Messze Sán György beszélgetett.
2: Pálinka, bor és sör. No meg a hozzájuk tapadó makacs hiedelmek. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a mértéktelen ivászat igazi hungarikum. Hogy mit és miért iszik a magyar ember, arról Katona Csaba történész mesél.
1: Én azt szoktam mondani, hogy a magyar ember olyan, mint a jó kazán vegyes tüzelésű, és tényleg így van. Nyilván megvan a nagyon komoly hagyománya a pálinkának, ez akkor újkodik, nyúlik vissza. Itt azért hozzátenném, hogy az akkori pálinkák javarész gabonapárlatok voltak. Egy idő után ezeket ízesítették különféle gyümölcsökkel, majd pedig dominánssá vált a gyümölcs szerepe, köszönhetően a jó termésnek. Hagyományosan borivó ország Magyarország, de ennek is megvan a gyakorlati oka, itt nem valami néplélek vagy ilyesmire kell gondolni. A régi Magyarország, a Kárpát-medence teljes területén megterem a borszőlő. A mai Cseh köztársaság déli része, hogy a Morvaország még szintén termel remek szőlőt és kiváló borokat, következésképpen ettől délebre is ez megragadható. Ugyanakkor viszont már a 11. századtól az Árpád-kortól van arra adatunk, hogy sört is készítenek, és a hagyományok azok pont annyit érnek, amit a gyakorlat megtart belőlük, ma Magyarországon több sör fogy, mint bor.
2: A pohárba kerülő italok sora tehát folyamatosan változott. De vajon mennyit ittunk valójában régen, a mai szokásainkhoz képest? És miért voltak az alkoholos italok hosszú évszázadokon át a legbiztonságosabb szomjoltók a mindennapokban?
1: Nehéz ezt pontosan összemérni konkrét adatok hiány, de azt el lehet mondani, hogy a hétköznapi életnek a része az alkoholfogyasztása. Ennek több oka van, ugye a régebbi időben ennek volt egy ilyen egészségügyi biztonsági oka is, hogy azért vizet inni elég veszélyes volt, ezt a percig se felejtsük el. Másrészt ugye alkoholt fogyasztani, az egyrészt része lehet a napi életünknek, folyadékbevitel, része lehet a gasztronómiának, itt már inkább a örömfaktor, a hedonizmus kerül előtérbe, jó étel mellé egy jó ital. De hát másfelől társasági esemény is. Tehát gondoljunk bele, hogy ez mennyire hétköznapi dolog, hogy két ember leül, és na, akkor mit ígyunk. És általában ilyenkor nem kóla szokott előkerülni, vagy víz, illetve egyszer láttam egy mémet, hogy akkor vendégek kopogtatnak egy ajtón, és kinyitják az ajtót nekik, és hogy kedves kérdések hangzanak el a különféle nációknál, a magyaroknál a kérdés az, hogy melyik őtök vezet. Tehát ami ugye rögtön arra utal, hogy ki az, aki nem ihat. Nehéz ezt összemérni, de azt gondolom, hogy a magyar hétköznapi életnek része a különféle alkoholok fogyasztása. Most itt nem az alkoholista vetületre gondolok, hanem ami ugye normalitás keretein belül van.
2: A vendéglátás és a baráti beszélgetés ma is nehezen képzelhető el egy-egy kocintás nélkül. A történelem során mégis akadtak olyan korszakok, amikor szigorú hittel vagy éppen törvénnyel próbáltak gátat venni a mámornak. A pohár letételét, hol a józanság eszméje, hol a hatalom kényszere követelte meg.
1: Túlzott alkoholfogyasztás káros hatásáról már az ókori szerzők is megemlékeztek, vagy itt emlékezünk például Nursziai Szent Benedekre, aki megalapítja a bencés rendet, és mérlegre teszi, hogy hát elvárható volna Isten embereitől, ne fogyasszanak alkoholt, majd arra jut, hogy szabályozzuk ezt, hogy napi egy hemina bort ihatnak, és jól emlékszem, így fogalmaz, hogy figyelembe véve az erőtlenek gyengeségét. Ugye mindez arra utal vissza, hogy néha megesett, hogy többet fogyasztottak. A modern mozgalmak azok visszanyúlnak a 19. századig, tehát akkor elég sok minden megváltozik a modernné váló világban, és elsősorban a hölgyek, de urak is megpróbálják ezeket a antialkoholista mozgalmakat előtérbe helyezni. Aztán pedig van, hogy ez állami szintet szinte jelenik meg, ugye gondoljunk az Egyesült Államok alkoholtilalmára, amit totálisan kontraproduktívnak bizonyult. Vagy hogy mondjak egy magyar példát, amikor az első magyar proletár diktatúra létrejön, ugye Humbilla tanácsköztársasága, a kettes számú dekrétumokat egy is alkoholtilalom. Láttam olyan reklámot, hogy a munkások itala, az öntudatos munkás itala a turul, mert hogy az egy alkoholmentes kiváló maláta ital, de ha alkoholt nem szabad inni, mert az nyomorba dönt. Tehát igazából ez a 19.-20. század terméke, ez a fajta modern antialkoholista mozgalom, ami átritkán vezetett sikerre.
2: Az állami törvények végül mindenhol elbuktak. Egy iratlan szabály viszont másfél évszázada máig él a köztudatban. Sokan úgy tudják, az 1848-49-es szabadságharc leverése miatt nem kocint sörrel a magyar. De vajon mit mond erről a történettudomány?
1: Ez így ebben a formában, hogy a gonosz osztrák tábornokok áldáz örömükben kocingattak Aradon, és ennek nyomán a magyar ember nem fogadta, hogy nem kocint, más verzió szerint 150 évre fogadta meg, ennek valós történeti alapja nincs. De a legvalószínűbb, amikor a filoxéra pusztítását követően a bor megpróbálta visszaszerezni a korábbi piaci pozícióit, amit értelemszerűen meggyengített a sör, na akkor terjedhetett el inkább reklám célról az, hogy a magyar ember az ne írjon sört, mert az olyan csúnya osztrák gonoszlabanc ital. Igazából a nemzeti ütőkártyát játszották ki, hát viszont nincs olyan elmélet, ami vissza tudná tartani a sör jót attól, hogy sört igyon, hát ha nem kocintunk, azt meg ki lehet bírni.
0: A túlzott alkoholfogyasztást természetesen elítéljük. SMS számunk 0639666, Viberen is megtalálnak minket. Arra kérem önöket, hogy írják meg, hogy önöknél volt-e a családban alkoholfüggő, és milyen lépéseket tettek, hogyan kezelték, vagy próbálták kezelni a helyzetet. 0639666, ahogy említettem, ez az SMS számunk, de ugye Viberen is elérnek minket, itt a Kossuth Rádióra kell kattintani. Stúdióban vendégeink dr. Olasz Anna, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet addiktológiai osztályának osztályvezető főorvos. Jó napot kívánok!
7: Jó napot, köszöntöm Önöket!
0: És Tomka Tivadar, a Négyes Szoba című könyv egyik szerzője, aminek ugye tegnap volt a bemutatója. Üdvözlöm!
8: Jó napot kívánok!
0: Kitérünk a könyvre is természetesen. Kezdjük azzal, Anna, hogy mikor mondjuk azt, hogy valaki már alkoholbeteg, tehát ki számít alkoholistának?
7: Hát alapvetően bárki olyan ember, akinek a szerhasználata jelen esetben az alkohol valamilyen problémát hoz az életébe, emberi kapcsolataiba, munkavégzésébe, vagy csak akár az önértékelésében, és ő úgy érzi, hogy változtatnia kell, problémának látja az alkoholfogyasztást.
0: Ha a Négyes Szoba című könyvet nézzük, nem mindenki azért érkezik a rehabra, hogy józan legyen, van, aki azért, hogy végre élni tudjon. Ez egy idézet. Hogyan és mi módon kapcsolódik a mai témánkhoz a könyv?
8: Olyan szempontból, hogy én jó magam, ugye egy társal írtam ezt a könyvet, és mind a ketten részt vettünk egy rehabilitációs intézetben, amely egy fél évet ölelt.
0: Mondhatjuk a társszerző nevét, vagy direkt?
8: Minden további nélkül, persze.
0: Molvai Péterről van szó.
8: Molvai Péterről van szó, így van, úgyhogy ketten írtuk a könyvet, és mind a ketten részt vettünk azonos időben ezen a terápián, és ahogy kapcsolódik ez ehhez, hogy igen, az ember, amikor felismeri azt, hogy az alkohol a problémája van, és van erőből képtelen már ezen segítséget kérni, akkor ott volt az intézmény, amelyhez lehetett fordulni, és mi fordultunk.
0: Doktorné, annyira mosolyogva nézte, miközben válaszolt Tivadar, mert hogy látja a pozitív erőt és a pozitív dolgot, és ezt látja kiönből ezek szerint.
7: Így. Abszolút, igen. Hát szerintem a felépülési munka, meg egyáltalán ezzel való megküzdés, vagy hogy a változásra való hajlandóság egy annyira tiszteletre méltó dolog, hogy...
0: Abszolút. Beszéljünk arról, hogy milyen jelek vannak, amire figyelni kell, a korai jelek, amelyekből mondjuk az érintettek, a család már leszűrheti, hogy itt bizony baj van, és komolyabban kell venni azt a csak egy sör, csak egy nem tudom micsodát.
7: Hát az a baj ezzel, hogy pont a korai jeleket, vagy egyáltalán jeleket a maga a függő nagyon nehezen veszi észre, mert az elején egy ilyen óhatatlan működésmód jön, a tagadás, tehát a menekülés a problémától, és a bagatelizálás, ez még nem olyan nagy probléma valahogy így gondolkodnak, de hát a környezet szokta előbb jelezni, és hát mindenféle dolgot, tehát akár az, hogy nem úgy végzi a dolgát, nem azzal a lelkesedéssel végzi, vagy csak a környezet részéről egyfajta aggodalom jelenik meg bármilyen irányba, de tulajdonképpen a környezet, a család azt éli meg, hogy valahogy így távolodnak. És szerintem ez az első figyelmeztető jel.
0: És Tivadar folyamatosan bólogatotta, hogy a doktornő ezt mondta, ezt egy végig tapasztalta.
8: Igen, abszolút. Igen, egyrészt a tagadás, a bagatelizálás, még hogyha az ember saját magának be is vallja, hogy problémája van az alkohollal, utána jön a titkolózás, tehát hogy az hogyan próbálja ezt úgy eltitkolni mások előtt, hogy ne lássák, vagy egyáltalán magában is megkérdőjeleződik az, hogy valóban problémám van, vagy nincs, és akkor jönnek a kételyek, és valóban akkor a család jelez. És a távolodás, én a magányosodás szó is eszembe jutott, hogy én is akkor távol tartottam magam mindentől és mindenkitől. Egyrészt, hogy az alkoholnak élhessek, másrészt, meg, hogy ne zavarják a köreimet, tehát ha már függő vagyok, akkor azzal a függéssel foglalkozhassa.
0: Meddig volt meg az én bármikor abba tudom hagyni érzés?
8: Viszonylag sokáig, tehát akaraterőben. Annak idején sportoltam, és akkor úgy álltam hozzá, hogy ideig az életemben mindent egyedül meg tudtam oldani, akkor miért ne oldanám meg ezt is, tehát hogy elég sokáig húztam. Tehát voltak olyan gondolataim, hogy bár hamarabb mehettem volna rá, de úgy volt jó minden, ahogy történt.
0: Doktornő, gondolom önök is ezt tapasztalják, ugye? A bármikor abba tudom hagyni érzéssel érkezik mindenki, vagy akkor már átlépnek ezen?
7: Hát igen, hozzánk már azért segítségért jönnek a betegek, és az első interjú már ez általában megszületik, hogy függő vagyok, próbáltam, nem megy egyedül. Ettől függetlenül egy csomó helyzetben egyébként pont az a feladatunk, hogy egy ilyen motivációjelölést végezzünk, hogy szembesítsük a klienst a problémájával, amitől ő majd fog tudni igazán lépni és segítséget kérni.
0: Egy cikkben olvastam, az alkoholfüggőség kezelésének végső célja a beteg alkohol iránt érzett sóvárgásának megszüntetése. Valóban ez a cél, vagy egyszerűen önmegtartóztatás, hiszen nagyon sok függő azt mondja, hogy ő az marad, csak tud nélküle élni, és tudja az életét normális mederbe terelni, és most ivadarra nézek.
8: Hát az alkoholizmus az egy lelki betegség, tehát hogy mi nem gyógyulunk meg soha, nem felépülünk, tehát és az életünk végéig tartat, hogyha nem fogyasztunk alkoholt. Tehát az abstinenciát meg kell tartani, tehát nem isszuk meg az első pohárra, hogy ne legyen több. Tehát ez egy alapvetés. Az, hogy ezt az ember meg tudja tartani, ahhoz kellene kapaszkodók. Tehát mi a, és talán a könyvnek a mottoja, amelyet az elején felolvasott, abban fogalmaztuk meg azt, hogy önmagában az, hogy az ember abban hagyja az ivást, az egy nagyon jó dolog, tehát egészségügyileg, fizikailag jól hat a szervezetre, viszont abban a pillanatban, ahol mindazokat a dolgokat, amelyeket alkoholos állapotban megélt, azt józanul szeretné megélni, azok ugye visszakapcsolódhatnak, és akkor ilyenkor jönnek a visszaesések. Tehát, hogy itt egy olyan eszköztárat kaptunk, lelki eszköztárat ezen a rehabilitáción, amelyre mind a mai napig és mind a mostani pillanatig is tudok és tudunk támaszkodni, akik ott részt vettek. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem csak az alkohol, vagy számomra nagyon fontos, hogy az alkohol elhagyása mellett legyen egy jellemfejlődés is.
0: Amikor idéztem ebből, egyébként egy szakoldalnak a cikkéből idéztem, doktornő, azt láttam az arcán, hogy te jöjjön ez a hülyeség. Én is abszolút ezt gondolom, és szeretném is, ha reflektálni.
7: Igen, szóval semmiképp sem a cél a sóvárgás eltüntetése, mert hogy nem fog tudni eltűnni a sóvárgás. A sóvárgás része ennek az egész problémakörnek. Viszont az, hogy a sóvárgás ellenére is józan tudjak maradni, na valahogy inkább ez a felépülésnek a végkifejlete. Tehát, hogy amit említett Ibadar is, hogy a felépülésben pontosan ezek az eszközöknek a gyűjtése, meg az, hogy tulajdonképpen józanul is képes vagyok az érzéseimet elviselni, elfogadni. Tehát lesz sóvárgás, nyilvánvaló, hogy 10 éves józanon már egészen másképp jelentkezik, meg egész mást jelent, de ettől függetlenül bármikor lehet. De az, hogy ennek ellenére képes vagyok megállni, mert tudom, hogy az nekem rosszat jelent, és újra-újra ugyanazon az úton indít el, ez nagyon fontos ennek a fenntartása, és ezért gondoljuk azt, hogy alapvetően az alkoholbetegség, vagy minden szenvedélybetegség egy progresszív, krónikus betegség, talán a cukorbetegséghez lehet jól hasonlítani, hogy van karbantartása, ha diétázom, szedem a gyógyszert, vagy az inzulint használom, akkor nem lesz szövődmény, és nem lesz károsodás, és jó minőségű életet élhetek, míg ha az alkoholt fogyasztok, akkor biztos, hogy ugyanaz lesz a vége.
0: SMS számunk 0639666. Üdvözlöm, sajnos a szüleim alkoholfüggők voltak, ezért a család szétesett. Mi gyerekek intézetbe kerültünk, ők 40 évesen meghaltak, ezért gyűlölöm az alkoholt. Borzasztó ilyen SMS-eket olvasni, de kérem, írják meg, hogy önöknél volt-e a családban alkoholfüggő, és milyen lépéseket tettek, és volt-e megoldás egyébként erre a nagyon komoly és súlyos problémára. 10 évet említett a doktornő, nyilván csak példaként mondta, hogy 10 évesen teljesen más a sóvárgás. Tivadar, hány éves vagy napos?
8: 3 éves vagyok. Pont a napokban leszek, igen, 1093 napos vagyok, holnap után leszek 3 éves egészen pontosan.
0: Gratulálunk.
8: Köszönöm.
7: Gratulálunk, én is. Bocsánat, az SMS-re mondanék persze. Csak egy szót, hogy nagyon klassz, hogy fel tudják vállalni, és most már ki tudják mondani, mert hogy a szenvedélybeteg családi jellegzetessége, hogy mindenki titkolja ezt. Tehát a gyerekek szenvednek, és nem beszélnek róla. És ez, hogy valaki ezt meg tudja írni, és ki tudja mondani, az már egy félgyógyulás.
0: Egy lenyomatot hagy az ember életében egy örök emlék. Nincs kiút ebből az élethelyzetből, ezt írta nekünk név nélkül valaki, viszont visszakanyarodva a 3 évhez. Melyik volt a legnehezebb időszak, vagy nincs ilyen? Tehát ez most is elő-előfordul?
8: A mindennapok megélésében ugyanúgy, tehát amikor jön egy váratlan szituáció, akkor tehát azokat az érzéseket ugyanúgy megélem, csak már alkohol nélkül. Tehát, hogy ma már tudom, hogy hogyan kell reagálnom, vagy hogyan reagáljuk bizonyos dolgokra, és hogy ne a pohár után nyúljak. Vannak, én is vagyok ideges, meg vannak feszültebb napjaim, bár elég sokszor azt mondják már, hogy olyan vagy, mint egy butha, és nem csak a fizikai állapot, vagy a testalkatom miatt mondják ezt, hanem azért, mert bizonyos dolgokhoz már úgy tudok hozzányúlni, de nyilván ilyenkor, tehát tudom, a fáradt vagyok, vagy éhes vagyok, vagy egyéb ilyen problémáim vannak napközben, akkor én is tudok feszültebb lenni, akkor viszont ezekre odafigyelek. Tehát általában én a megelőzés híve vagyok, hogyha minden ilyen kielégítő körülöttem, akkor jobban tudok reagálni ezekre a dolgokra. De Sóvárgás például ilyen szempontból, amely elhangzott nekem az elmúlt három esztendőben, ilyen bebevillanások voltak nyaraláskor, akár amikor elmentem a tengerparton, és láttam, hogy isznak, hogy hú, igen, 2 éve, 5 éve, 10 éve még én is ezt csináltam. Hát, én azt már való nagy valószínűség szerint remélhetőleg már soha többet. Tehát ilyen bevillanások vannak, de ezek ahogy jönnek, mennek is.
0: Az alkoholizmusnak sok esetben érzelmi háttere van, doktornő, ez egyértelmű, de ezen kívül még milyen háttere lehet?
7: Hát sokféle háttere van, vannak biológiai tényezők, akár az örömközpont alulműködését szoktuk így példaként hozni, de biztos, hogy más tényezők is vannak. Ezen kívül pedig a család, tehát egy diszfunkcionális család, amiben nem lehet megtanulni azt, hogy hogyan kell az érzéseinket kezelni, vagy egyáltalán csak megérteni őket, vagy elviselni, elfogadni, vagy kimondani.
0: Mi lehet a segítség akkor? A megelőzés kapcsán, amit Tivadar mondott.
7: Aha, hát leginkább az, hogy az érzelemreguláció fejlesztése a fiatalokban, és akár ez ilyen nagyon korai pillanatban, hogy hogyan kell megélni, és minták, példák, tehát hogy lehessen érzésekről beszélni az iskolákban, az emberi kapcsolatokban és a családban.
0: Talán ezért van az, hogy némely generációnál magasabb az alkoholisták száma, hiszen volt egy olyan generáció, a nem fáj katona dolog, menj, üsd, csináld, az abszolút érzelmi elfojtásról beszélünk, és aztán talán ez most kezd valós lenni, ez a megölelem, megkérdezem, hogy mi a baj és mi a probléma, ha én ezt jól gondolom.
7: Igen, azt gondolom, hogy ebben van egy változás, és szerintem ez egy nagyon jó irány, ettől függetlenül most meg új tényezők vannak, amik bejönnek, és hát nem.
0: Amikor nincs idő a gyermekre, tényezőre gondol,
7: vagy? Hát akár erre, vagy pedig, hogy a személyes kapcsolatok fogynak, és egyre inkább így a világhálón keresztül kapcsolódunk egymáshoz, és ott nincs érintés, ami szerintem egy nagy hiány.
0: Tivadar említette, hogy a tengerparton sétálva látta, hogy ott sörözgetnek, és azt mondta, hogy hát én is ezt csináltam. Nyilván ilyenkor megfordul az ember fejében, hogy itt vagyok, kiülök a napra, elfogyasztok egy koktélt, egy pohárka sört, mi baj lehetne ebből? Mikor tapasztalta, vagy milyen módon volt az, amikor nem egy sör lett, hanem 5, 10, vagy akár több? Hol volt a váltás, és minek a hatására?
8: Amikor megérkezett az életembe a felelősségvállalás, vagy az olyan szintű felelősségvállalás, talán a második gyermekem születése után volt az, amikor egzisztenciálisan rám nehezetett az, hogy hú, most itt a család súlya, ugye a feleség otthon maradt, és akkor éreztem, tehát akkor emelkedett látványosan az alkoholfogyasztásom. Nagyon nehéz volt, különböző típusai vannak az alkoholistának, én most nem kezdenék ilyen szakmai elemzésbe, de én úgynevezett gépszíjasok közé tartoztam, ami azt jelentett, hogy 2-3 hónapig nem ittam, utána 2-3 hétig megittam, és akkor sokat. Tehát így nem nagyon tudta a környezetem sem eldönteni, hogy mi történik, és akkor én abból vettem észre, hogy ezek az időszakok, úgymond az ilyen szárazabb vagy tisztább időszakok, azok egyre rövidültek, és egyre többször volt, amikor már ittam, és akkor az esténként már az volt az éltető erő, hogy reggel felkeltem, bementem a munkába, oké, hú, de jó, akkor este megijatok egy-két sört, és akkor jaj, de és már alig vártam, hogy hazaérjek, és akkor az lett a napnak az ünnepi fénypontja, hogy akkor én, amikor már család elalszik, akkor én magamban vagyok, és akkor ott már kedvemre fogyaszthatok.
0: Hogyan károsítja az emberi szervezetet az alkohol? Mindenki rögtön a májjal köti össze, de hát ez egy rendkívül komoly méreg, az egész szervezetre nézve.
7: Alapvetően ugye egy sejtméreg, és minden egyes szervre hatással van, és nagyon változó egyébként, hogy a betegek közül kinek milyen szerve károsodik. A csontvelői vérképzéstől elkezdve a perifériás idegek megjelenik ez járászavarban, súlyos vérszegénységben, vagy vérlemezke hiány van, és vérzékenységben, szóval nagyon sok mindenben, de valóban egyébként a májelégtelenség is egy komoly kockázat.
0: Miért nehéz abba hagyni az ivást, aki egyszer elkezdte? Pszichés vagy testi?
7: Hát azért,
0: függőség.
7: Mert hogy így rá begyakorolja azt egy szenvedélybeteg, hogy használja a szerét érzésekre, és egy idő után már azt érzi, hogy nem is tudnám ezt az érzést elviselni. Tehát amit Tivadar mondott, hogy hogyan tudnék én kilépni a mindennapos stresszből, meg abból az irdatlan felelősségből, hogy nekem egy családot el kell tartanom, és meg kell termelnem minden ellenére azt a pénzmennyiséget, és hogyan lehet ettől eltávolodni, és ennek az eszközévé válik a szerhasználat, és újra ezt teszem, és el sem tudom képzelni, hogy képes vagyok már enélkül kilépni, megpihenni, megnyugodni a nap folyamán, vagy csak egyszerűen eltávolodni a munkámtól, meg ettől a stressztől.
0: Tivadar, próbálkozott valamilyen lehetőséggel? Most szokták mondani, sportolj, alkoholmentes italok, bármi ezek kombinációja. Én nem gondolom, hogy működik, de nagyon sokan úgy állnak ki színpadra akár, vagy írnak ebből cikket. Itt van előttem, ez a címe, leszokás az alkoholról egyedül 9 tanács a sikerhez. Én kizárt dolognak tartom, hogy ez működik. Mégis leírják, és ez is egy szaklap.
8: Mindent kipróbáltam, tehát kipróbáltam variálni, tehát hol ilyen ital, hol olyan ital, hol sör, hol pezsgő, hol bor, változtatni. Én is megnéztem a Maligán szinteket, sőt én is rengeteg online platformot elolvastam, hogy valóban meggyőződjek róla, hogy én is alkoholista vagyok-e, és akkor amikor 10-ből 10 pont kijött, akkor ott azért már nem nagyon volt kedves, tehát hogy ezek ilyen megerősítések voltak számomra, de igen, én is próbálkoztam azzal, hogy akkor gyengébb százalékú bármilyen italt így vagy a napszak mely szakában ne igyak, amikor éppen ivási kényszerem volt, de ezek nem hoztak megoldást. Tehát itt az érzelmi rendszert kell megerősíteni az embernek ahhoz, hogy sikeres lehessen.
0: Ráadásul, ha valaki önállóan próbálja, akkor még nagyon súlyos problémák is felléphetnek. Ezért kell orvosi segítség.
7: Mármint itt az elvonásra gondolunk, elvonás. Valóban egyébként potenciálisan akár egy halálos kórállapot lehet. Azért nyilván nagyon kevesen halnak meg benne, mert tehát el lehet látni, és könnyen túl vannak ezen a szakaszon a betegek. Ami szerintem fontos ebbe, a ne egyedül. A feléplés nem megy egyedül. Egyedül az alkoholfogyasztás megy. A feléplés az mindig közösségben, emberi kapcsolatokban tud megvalósulni.
0: Ha nemzetközi adatokat nézzük, akkor nem haladja meg az alkoholfüggőségből kigyógyult személyek tartós önmegtartóztatása 10-20%-ot. Ez borzasztó. Ezt tapasztalják önök is, doktornő?
7: Hát igen, bár ugye azok a betegek tudnak visszajönni hosszú távon hozzánk, megmutatni magukat, hogy jól vannak,
0: akik tisztán. De látják a betegek számából, hogy...
7: Sokan esnek vissza, csak hogy ilyenkor nem újra-újra ugyanazokat a dolgokat érdemes ismételni, szóval, hogy ami fontos talán ebben, hogy és a kliensek számára is fontos, hogyha valami nem segített, akkor azt nem kéne ismételgetni, hanem tovább lépni, többet vállalni, akár egy ilyen hosszabb rehabilitációt is bevállalni, mert hogy a függők is érzik, hogy éveket, évtizedeket veszítenek el, tehát az idő is szörnyen nagy veszteség a számukra, de hogy mégis valahogy nagyon nehezen indulnak el egy érdemi hosszabb terápia irányában, miközben ez az egész folyamat, ez egy hosszú távú munka, és ebben, hogyha nagyobb időtartamot tudnak intézményben tölteni, ahol tudják gyakorolni ezeket a helyzeteket, az sokkal nagyobb segítséget, meg nagyobb változást tud elindítani.
8: Igen, hogy tulajdonképpen a könyvben is ezt emeljük ki, egyrészt a segítségkérés, tehát hogy abból a célból is írodott a könyv, ugye ez egy regény, tehát hogy itt azért nem egy ilyen száraz terápia, hogyan történik, hanem sorsok vannak benne, és pont erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a segítséget kérni nem szégyen, tehát valóban. A doktornő is mondta, hogy egyedül inni, igen, az jó volt egyedül inni, de a segítségkérése, tehát hogy legyen bátorság segítséget kérni, hogy ne legyen ez végzetes vagy végleges.
0: Kérdeztem a tengerparti koktélozás kapcsán, hogy mi billentette ki, és 3 éve mi billentette vissza?
8: Az billentett vissza, hogy azt egyszer már csináltam, és az nem volt jó, és ezt meg viszont élvezem minden nap.
0: És hogy jött ez a felismerés?
8: Hát egyrészt ugye volt egy saját magam nyomása is, tehát hogy az, amikor önként rájön az ember, hogy ez így nem mehet tovább, de hát nyilván annak hozzátartozók, mert azért itt egy családi betegségről beszélünk, tehát amikor a család is már arra a pontra jut, hogy itt most azért illenék valamit tenni, és amikor az ember eljut, addig a beismerésig, hogy én tehetetlen vagyok, és ezzel már a családot is sújtom, ami nálunk nem agresszió volt, hanem én a kivonultam a család életéből, tehát én ez a magányos farkas és a zugivászat minden válfaját üztem, akkor azért ők is csodálkoztak, hogy akkor na de hol van apa, vagy hol a férj. Úgyhogy ilyen szempontból ez volt nálam az átbillentő erő.
0: És gondolta volna, hogy valaha ennyire nyíltan fog egy rádióadásban beszélni erről?
8: Nem, mert soha nem gondoltam
0: volna. Soha nem gondolta volna. Doktornő, mit tanácsol azoknak, akik én bármikor abba tudom hagyni stádiumban vannak?
7: Hát ugye érdemes ezt megkonzultálni egy szakemberrel, egy addiktológiai konzultánssal, egy addiktológussal, vagy akár egy ágyülés keretében egy saját élményű felépülővel, hogy gondolták-e ők is ezt magukról, hol tartok én, tükröt kaphat sok helyről, ami segíthet neki ebben.
0: Stivadar, ön mit tanácsol azoknak, akik, hogy is fogalmazott, mindenféle fajta zugivó, este alig várja, hogy kiürítse a fejét egy ital mellett, alig várja azokat a napokat, heteket, hogy megtörténjen ez.
8: Legyen bátorsága megosztani valakivel, és akkor is, hogyha mondjuk az a legszerethetőbb ember, vagy a legközelebb álló ember mellett, de akár ez ki is nyithatja, mert felhívhatja rá. Mert olykor én is azt tapasztaltam, hogy akár a szűk, vagy a bőve patriarchám nem feltétlen mert szólni, hogy látják, hogy baj van, de nem mertek szólni. Tehát, hogyha akkor ott van talán egy erőteljesebb mondat, vagy egy olyan mondat, ami betalál, akkor azért az meghozhatja azt a döntést, hogy akkor igen, jelentkezem.
0: Én nagyon tisztelem önt, nem csak azért, mert ennyire nyíltan vállalja a történetét, az életét, hanem azért is, mert hogy addiktológiai konzultásnak is készül most. Tehát, hogy segítsen másoknak.
8: Igen, ez a rehabilitáció alatt született meg a fejemben, de óva intettek attól, hogy egyből belevágjak, hanem azért bizonyos időt várjak ki, hogy valóban ez a beérési folyamat is valóban autentikusan tudjon segíteni a felépülő társaknak. És amikor úgymond ez a türelmi idő letelt, és még mindig bennem buzgott a vágy, akkor megkaptam a zöld lámpát nyilván az én segítőimtől is, akik a rehabilitáción segítkeztek nekem, és igen, tehát ez a szakmai útra léptem.
0: És nézzen a doktornőre erre a mosolyra. Ez is nyugtázza, hogy ön bizony Tivadar készen áll. Nagyon szépen.
7: A saját élményiség nagyon fontos itt, mert gondolom a segítésben.
0: Nagyon szépen köszönjük dr. Olasz Annának, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet addiktológiai osztályának osztályvezető főorvosának, hogy vendégünk volt, és Tomka Tivadarnak, a Négyes Szoba című könyv egyik szerzőjének. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, és ennyi jó tanácsot hallottunk, kaptunk, és hogy ilyen őszintén megnyílt Tivadar. Köszönjük szépen.
8: Köszönjük szépen.
7: Köszönjük.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
12: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
9: Reklámot hallottak.
13: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 10 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan kertészeti rovatunk következik, hiszen itt a Vénasszonyok nyara, a gyümölcsös kertekben pedig beérett az ősz legnemesebb és legkényesebb gyümölcse, a körte. Nem mindegy azonban, mikor szakítjuk le az ágról, ha nem akarjuk, hogy napok alatt tönkre menjen a kamrában. Hamarosan tehát Bozsik gazda jó tanácsai következnek.
14: A norvég alap támogatásairól tárgyal a kormány. Választásokat tartanak Oroszországban. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjúban. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta,

0: forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdését. A Norvég Alap 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt négy régió lakossága. A háborút ellenző Jabloko párt több jelöltjének egyéni indulása elé jogi akadályokat gördítettek. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. A mentő az ütközés következtében felborult. A benne ülő két mentős mellett egy beteg és hozzátartozója is megsérült, ahogy a személyautó sofőrje is. Valamennyien ki tudtak szállni a járművekből, mind az öt embert könnyű sérülésekkel vitték kórházba. A mentőautó az ütközés pillanatában megkülönböztető jelzéssel haladt. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat. Szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Vár alagút is. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos felhős idő 25-30 fok közötti csúcshőmérséklettel. 11 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: 95 éves a sokszorosan díjnyertes filmrendezőnk, akit a világon mindenütt csodabogárnak tartottak, mert nőként filmrendezésre vállalkozott. Mészáros Mártát ünnepeljük. Dúla vagy férj, válasz kismama. Az anyabarát szülészetéről híres kórház váratlan szigorításáról beszélünk dúlával, férjjel, kismamával.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkora szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
6: 10 óra múlt 6 perccel, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Kertészeti rovatunkban mindjárt szó lesz az ősz legnemesebb és legkényesebb gyümölcséről, a körtéről, hiszen Bozsik gazda már itt van a stúdióban, és természetesen körtét is hozott. De 11 óráig az is kiderül, hogy milyen az őszi forgalom a légtérben, hiszen megindult a madárvonulás, és kapcsolunk mórahalomra is. Utolsó fél óránkban pedig szakértők segítenek.

0: segítségével járjuk körbe, hogy a mesterséges intelligenciára bízhatjuk-e a vagyonunkat egy kár esetén. Ősszel a szilva és az alma mellett a gyümölcsös kertek legnemesebb őszi csemegéje a körte veszi át a főszerepet, legyen szó a lédús vilmosról, vagy a roppanós boszkobakról, vagy a jól tárolható téli fajtákról. A körte gondozása igazi szakértelmet kíván, a hőség és az aszály pedig idén a gazdákat is komolyan próbára tette. Mire érdemes figyelni a szüretnél, a tárolásnál és a vásárlásnál? Zsoldos Barnabás járt utána.
1: Augusztus 20-a körül megindul a körte betakarítása. Egyes fajtákat már el is kezdtek szedni, általában a klapkedveltje, meg akinek egyáltalán van termése, mert sajnos itt a környékünkön a tavaszi fagy és az aszály gyakorlatilag a körte termesztés szinte 100%-ban tönkretette. Fajtától függetlenül mindenfajta körtét, mióta én termesztek, azóta biztos, hogy nem ért ilyen erősségű, ilyen jelentős fagykár. Volt egy néhány szerencsés ültetvény, amelyik elhelyezkedése miatt bizonyos mértékig azt a fagyot megúszta, de az ez évi aszály miatt étkezési minőséget nem tudtak termelni. Olyan apró, kicsi méretű maradt a körte, hogy az étkezési minőségben gyakorlatilag eladhatatlan.
2: Ez az egész Szamos völgyére érvényes, amiről beszélünk?
1: Igen, az ültetvényeknek szerintem a 90%-át ez érte. Még egyszer mondom, vannak olyan általában belterülethez közeleső részek, amik bizonyos mértékben megúszták ezt a tavaszi fagyot, de ott meg ugye egész éves aszály tette tönkre a gyümölcsöt, azzal, hogy ugye nem nőtt meg a körte. Vízigényes, ha nincs víz, akkor nem fog megnőni. Az ültetvények talán 10%-a öntözhető Tökörító, Fülpösön és környékén. Hát gyakorlatilag a termesztők csak panaszkodnak velem együtt.
2: Akkor mi lesz? Nem lesz a piacon körte, vagy csak az itteni termesztők nem tudnak a piacra vinni körtét?
1: A piacon mindig lesz körte, mert hiába szerintem a világ egyik legízletesebb körtéjét termesszük, de biztos, hogy az ízvilága az egyedülálló. A kereskedelem ezt megoldja, mert mindig van körte, igaz, nagyon-nagyon kevés belőle a magyar.
2: Ha visszakanyarodunk a saját ültetvényre, miért termesztene Ványi István?
1: Nekem 4 fajta körté van, gyakorlatilag ezek már mind elég régi fajták, mert maga az ültetvény is 2002-es telepítésű, Vilmos körte, Pekems Triumf, Boszkobak és Konferenc körtét termesztenék, szívem szerint.
2: Akkor el is megy a kedve a körte termesztésről, mert valami olyasmi rémlik nekem, hogy azért azt mondta, hogy fog ültetni. Ez érvényes még?
1: Lehet, hogy ezt mondtam, hogy fogok ültetni, de hogy nem fogok, az is biztos. Más gyümölcsbe talán még gondolkodok, hogy egy kisebb tételt még telepítünk, de körtét azt már biztos, hogy nem. Itt jelentős mértékű ültetvénycsökkenések vannak folyamatban, és még lesznek ebbe az évbe is.
2: El is tűnnek innen a kereskedők?
1: Hát azért nem tűnnek el a kereskedők, mert bízunk benne, hogy amúgy a mezőgazdaságban mindig is bízni kell, hogy na majd a következő év jobb lesz. A kereskedőknek is célja az, hogy legyen szép gyümölcs, legyen helyi gyümölcs, mert azért még egyszer mondom, ennek a gyümölcsnek az ízvilága ez szerintem egyedülálló.
2: Mennyi a körte is?
1: Közel 7 hektár ültetvényem van, hogyha az időjárás viszonyai olyanok lennének, mint mondjuk ezelőtt 20 évvel, akkor ez is szépen teremne, ha gondozva van. A legnagyobb baj az, hogy azt látom, hogy igazán még az öntözés sem megoldás, ez a 40 fokos hőség, ez teljesen tönkretette, hiába volt öntözve.
2: Akkor tulajdonképpen most nem kellenek napszámosok, nem kell láda.
1: Napszámosok biztos, hogy nem kellenek. Nagyon-nagyon kevés mennyiségű körte termet, tehát annyi gyümölcs termet, hogyha mindet kifőzzük pálinkának, jó, erős ivó, 2-3 hétvégén megisszák. Sajnos most ez egy ilyen év.
0: Bozsik gazda pedig a stúdióban. Szervusz, köszöntelek.
3: Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Hát úgy fejezték be, ugye, hogy sajnos, ez most egy ilyen év, az aszály milyen hatással van a körtére?
3: Igen, meg hát az a brutális május elejé fagykár, hogy ennyire megtizedelte, pedig egy csodálatos jó fajtákat termeszt a gazda, mint hallottunk Barnának az anyagában. Ugye a Vilmos körte a világ első számú körtéje, 1800-as években Angliában született, és tényleg a csodálatos ízvilága miatt, és hát tényleg, hogyha valaki egy körtefára vágyik, akkor mondjuk a Vilmossal kezdje, de miután minden körte önmedő, ezért érdemes porzópartnereket választani, mint például a klapkedveltje, vagy a boszkobak, és te is hoztál körtét, nem csak
0: igen,
3: én.
0: Igen, igen, nem tudom, hogy milyen, tényleg nem tudom. Édesanyám kertjéből való, ő kapott egy fát, és most ez a kisfa, ez annyira meghálálja a gondozást, hogy úgy van minden ága alá támasztva, húzza le, és törnének le az ágak, annyi körte van rajta. Fantasztikus.
3: Igen.
0: Nem, itt, nem tudom, Bozsik gazda be tudja azonosítani,
3: hogy ez. Én azt gondolnám, hogy ez a boszkobak, vagy ugye népiesen Alexander körtének nevezik, és amit ugye én hoztam, az pedig egy angol fajta konferenc.
0: Puhább, illatosabb és kisebb, amit Bozsik gazda hozott.
3: Igen. Érdekes, ez Belgiumban termesztették, úgy vettem egy üzletben, és az az érdekesség, hogy 1885-ben Angliában mutatták be, egy faiskolás kertész kollégánk nemesítette, tehát az 1800-as évek vége, és azért lett ez a konferencia neve, mert azon a országos körte konferencián óriási sikert aratott.
0: De bocsánat, ez egy magyar nemesítésű?
3: Nem, angol nemesítésű.
0: Jó, úgy
3: csak
0: kolléga,
3: konferenc, értem. Tehát ezen a néven, mert csak ugye, ha lefordítjuk, akkor konferencia néven.
0: Igen.
3: És ugye ez egy nagyon bőtermű fajta, és örülök, hogy akkor nálatok ez a szörnyű fagy, amit ott barnájékat nem került el, illetve azt a kedves gazdát, aki beszélt, hogy nálatok viszont ugye roskadásig van a...
0: Pontosan.
3: Ugyanezt láttam egyébként Dunántúlon Tata térségében, hogy mind a boszkobak, mind a klapkedveltje, amit láttam egy kertben, hogy sok volt, tehát ott nem vitte el a fagy, és érdekes módon, hogyha vadkörte alanyon van, és ugye itt az aszály 40 fokos meleg, amit mondott a gazda, hogy a körték ugye Angliából, Franciaországból, Belgiumból, az óceáni klímáról származnak. Persze vannak Magyarországon most már ausztrál fajták is, mint a Peckham's Triumph, amit szintén hallottunk a beszélgetésben. Ugye az nagyon hasonlít a Vilmosra, csodálatos, finom, muskotályos zamatával, fűszeres ízével, csak nagyon csúnya kívülről. Tehát a Vilmos ugye a szép is, ez nem szép, de hihetetlenül finom. Tehát ugye látvány szerint esetleg visszarettenünk, de egy nagyon jó fajta, ugye a Peckham's úrnak a diadala, Peckham's Triumph, hogyha lefordítjuk. Az is fontos fajta, ugye van a bergamot fajta kör az almalakúak, ez olyan, mint a ringló a szilvánál, ugye a gömbölyűek, és ugye vannak ezek a nyakas körték, ugye a tipikus példája a Vilmos kört, amit ugye most forgalmaznak is, és meg is vásárolhatjuk.
0: A körtét, hogyha gondozni szeretnénk pontosabban a körtefát, akkor mire kell figyelnünk, mennyire igényes maga a fa?
3: Hát igen, tehát ez a klímaváltozás, klímatűrés, illetve a származás, tehát hogy alapvetően óceáni klímáról származik, és úgy tűnik, hogy egyre inkább rosszul érzi magát Magyarországon. Nagyon érdekes, hogy az 1800-as években az almát megelőzően a körte volt az első számú gyümölcs Magyarországon. A legendás nagy mester Berecki Máté, aki ugye a forradalom és szabadságharc hőse volt, ő 400 körtefajtát írt le, volt szerencsém látni a Kertészet Egyetem könyvtárában, mint olvasótermi példány, ilyen nagyon szép vászonkötésben, A4-es lap, de olyan 10-15 centi vastag egy-egy példány, és olyan hihetetlen fajta leírást a mester, hát egészen elképesztő, ugye nincsenek benne képek, rajzok, mert a 1800-as években született ez a négy csodálatos könyv, de olyan részletes fajta leírásokat tartalmazott, hogy ugye szilva, alma és körte, ez a három gyümölcs volt a vezető, de 400 körte és 200 almafajtát írt le. Egyébként Berecki Máté hozta be Magyarországra, hozatta be a Jonathan almának az oltó csapjait, ugye, mert az Woodstockban, az Egyesült Államokban született, amit ugye magyar fajtának hiszünk, mert annyira jól érzi magát Magyarországon, egy csodálatos almafajta, de majd arról majd október 9-én.
0: Hogyha valaki most kedvet kap, és hallgatja az adást, hogy bizony én szeretnék egy körtefát, akkor gondolom nézzen szét egy faárudában, melyiket válasz, mikor ültessel, hogyan, és hogyan gondozza.
3: Ugye rendszeresen jártunk egy faiskolai árudában, és ott jó tanácsokat kaptunk Icától, a faiskola legendás alakjától, és az nagyon fontos, hogy az alany választás. Tehát, hogy vadkörte alanyon is, meg birs alanyon is választhatunk. Én azt gondolnám, hogy most, tehát főleg az alföldre, vagy ilyen laza homoktalajokra elsősorban vadkört alanyon választanék, mert ugye a birs alanyon kisebb növekedési törpefákat képeznek, de ugye az esetleg jobban megsínli az ilyen kozmikus forróságokat, aszályokat, légköri aszályt, mint ami idén is volt, amivel tapasztaltuk, hogy súlyos volt.
0: Így igaz, és ha a körtének a beltartalmi értékeit nézzük, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos gyümölcs.
3: Igen, nagyon érdekes, ugye van az a híres mondás, hogy naponta egy alma az orvos távol tartja, de ugye végül is...
0: Hát, mert az jön ki rímre, de a körtével is helyettesített.
3: Hogy naponta egy körte az orvos távol tartja, ezt is mondhatnánk. Érdekes módon az alma, körte, birs, naspolya, egy gyakorlati csoportosításban alma termésű gyümölcsök azok nagyon hasonlóak. A magas élelmi rost tartalom révén, a pektin tartalom révén szinte idézel mondom méregtelenítő, tehát annyira jó kiveszi a esetleges rossz vegyületeket az emésztés folyamán, hogy ezért is ilyen csodálatos érték, de ugye van benne sokféle vitamin, tápelemek, tehát tényleg ez egy nagyon jó gyümölcs, és ugye kis gyerekektől, csecsemőktől elkezdve egész életünk végéig fogyaszthatjuk, mind az almát, mind a körtét.
0: Amit én hoztam körtét, ez hát kifejezetten kemény, és nagyon nehezen érik be. Viszont lekvárnak, befőzésre csodálatos. Gondolom, ha valaki választ, erre is figyeljen, hogy mire és hogyan szeretné felhasználni.
3: Igen, ugye együtt voltunk a Csizmadé a házaspár kertjében, és ott 8 féle körtével találkoztunk, és a sort az árpával érő körte nyitotta, amit ők tréfásan csak cefrefának neveztek, ugye nagyon pici körte, pici és nagyon attól gyorsan szotyósodik, tehát megbarnul belülről. Sajnos a klapkedveltje is ilyen, tehát ez a klapkedveltje teremes, olyan 80%-os érettségben leszedni. Tehát az egy nagyon fontos tanítás, az előbb nem válaszoltam arra a kérdésedre, hogy a körtefajta választásnál, hogy gyakorlatilag önmeddő mindegyik körte, tehát érdemes 2-3 körtefajtát egyszerre választani, hogyha van annyi helyünk. Ugye vannak ezért kombifák is, de például a Vilmos körte, a Klapkedvelt és a Boszkobak, amit hoztál, az körbe-körbe porozzák egymást, jó pollenadói egymásnak, és ugye van nyári körte, őszi körte, téli körte, ugye a boszkóbak az egy olyan őszi körte, és ugye azért kemény, mert nagyon sokáig, januárig, februárig is tulajdonképpen különleges körülmények között nem kell neki különleges körülmény, hogy el tudjuk tárolni.
0: Pincében, látában.
3: Igen.
0: Például is tökéletesen eláll.
3: Igen, de hát ugye például a nyári Kálmán körte egy csodálatos magyar érték, nagyon sokszor úgy nevezik, hogy császárkörte, de a császárkörte, ugye a Kaiserbirne az egy másik körtefajta, ugye az most érik, a császárkörte, a nyári Kálmán körte pedig már leérett.
0: Kaptunk néhány SMS-t. Olyan termést hozott a körtefa, kezdődik az egyik, amelynek a húsa tele van kemény görcsökkel. Mi az oka, hogy ilyen lett a körte húsa, hogyan lehet ez ellen védekezni?
3: Igen, egyrészt valószínűleg a kálcium hiány, nem tudta rendesen fölvenni a kálciumot a növény. A másik, hogy a kövecsesedésre, kősejtképződésre való hajlam az egy genetikai adottság. Tehát, hogyha ezt akarjuk kerülni például a fajta választásnak, akkor nagyon fontos az, hogy vajkörtét vegyünk, azok így, aminek a nevében benne van, hogy vajkörte, mondjuk dílvajkörte, erdei vajkörte, azok kevésbé kövecsesedésre hajlamos fajtáink.
0: Aztán a körte magvetése mikor és hogyan történik, hogy fácska legyen belőle, de szép kérdés.
3: Igen, és hát ugye itt a konferenc körténél, hogy ez az angol kolléga egy régi francia fajta magját elültette, tehát ugye, amikor megérik a körte szép barna a magja, akkor össze le lehet rétegezni mondjuk egy 20-25 cm mélyre, és akkor tavasszal áprilisban a csírás magukat már végleges helyére lehet ültetni. Én ezt csináltam, de ugye ez a nemesítésnek a rögös útja, tehát lehet, hogy nem lesz sikeres, akármilyen szép a körte, mert ugye önmedő, látjuk az anyafajtát, de ugye ki volt a pollenadó, ki volt az apafajta, azt nem tudjuk, és ugye hasadnak a tulajdonságok, tehát lehet, hogy nagyon furcsa, egészen más körte születik, mint amire mi gondolnánk.
0: Számítunk bizony kőkemény munkával. Hogyan lehet megőrizni az utókor számára azt a két régi ritka körtefajtát, amely a kertben rendszeresen terem?
3: Ugye a körte az ilyen szempontban nagyon előnyösen mind szemzéssel, ugye augusztusban lett volna az ideje, mind oltással, ugye ez majd legközelebb márciusban lehetséges, vagy illetve télen kézbeoltással, hogyha valakinek van körtealanya vagy birsalanya, akkor így meg lehet menteni. Ugye ilyen 60-80 cm-es ceruzavastagságú hajtások, veszők kellenek hozzá.
0: És ha már a kálcium hiány az előzőekben szóba került, akkor mire kell még figyelni? Tehát, hogy kell tápoldatozni, vagy mondjuk aszály esetén azért bőven adjunk neki vizet?
3: Bőven adjunk vizet, hetente tápoldatozzuk, de ugye a tápoldatozásnak az ideje augusztusban lejárt, mert nem szabad növekedésben tartani a fákat, hanem jó beérjenek a hajtások, veszők, hogy fagyáló legyen.
0: És befutott egy SMS, a boszkobakból finom a lekvár. Ezt tudom ám tanúsítani, ráadásul ez hogy olyan fajta körte, amiből olyan lekvár készül, hogy nem barnul be idővel, hanem nagyon szép sárgás körte színe marad.
3: Igen, ez egy csodálatos, ugye Belgiumban született ez a fajta az 1700-as években. Tényleg az egyik legjobb ízű körtén.
4: De biztos, hogy magyar nemesítés az is.
3: Belga nemesítés. Van Mons nevű nemesítő, és ugye ő nem kedvelte a németeket, ezért adta ezt a tréfás nevet, ugye ő csúcsfejek, ugye boszk, kobak, tehát
4: igen.
3: Nem annyira, egy kis irónia is van benne.
4: Bizony. Nagyon szépen köszönjük Bozsik gazdának, hogy itt volt, és a körték világában kalauzolt minket. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm, hogy én is itt lehettem. Minden jót kívánom.
5: Napközben.
6: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: Amivel pedig folytatjuk műsorunkat, ma rajtól Debrecenben a Zamat Fesztivál. Ezzel kapcsolatban itt van velünk Dajka Zoltán, a Zamat Fesztivál projektvezetője és marketing igazgatója. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
4: Milyen gasztronómiai kínálattal és programokkal várják a közönséget Nagyerdőben?
7: A Debrecenben immár 15. egy jubileumi év, 15. alkalommal szervezzük meg a Zamat Fesztivált, ami alapvetően a debreceni páros, mint Hungarikum köré szerveződik. Ez egy háromnapos hétvégi nagy rendezvény. Ma délután 5-kor nyitunk Debrecenben a Nagyerdőben, és ma este már komoly koncertekkel, a Bagosi Brothers koncertjével kezdünk. Kinyitnak az éttermek, egy elég széles kínálat lesz, sőt a debreceni páros mellett az alföld ízei, illetve a karcagi birka pörkölt is jelen lesz a fesztiválon, hogy aztán átforduljunk majd a holnapi szombati napba, amikor már kora reggeltől a csapatok több mint 250-en elkezdik tölteni a kolbászokat, a debreceni párosokat, és ez egy nagyon jó hangulatú, kicsit ilyen családi, baráti program a sátor alatt. Itt egy közel 4000 négyzetméteres óriási rendezvény sátrat húzunk fel, és ez a holnapi délelőttnek tulajdonképpen a legfőbb programeleme. Majd délután itt különböző főzések is kezdődnek a Nagyerdő fái alatt, hatalmas üstben, több mint 25 üstben fognak rotyogni különböző ételek, és holnap este is egy komoly halott pénzkoncerttel zárjuk majd a napot.
4: Ugye a páros kolbásztöltő verseny címe egész egyszerűen és stílszerűen vágod, kérdőjellel, felkiáltójellel. A debreceni páros kolbásznak, tehát ha valaki benevez egy ilyen versenyre, akkor megvan az, hogy mondjuk 17 cm-től 18,3 mm hosszúságúnak kell lenni. Milyen szabályok vonatkoznak rájuk, és hogyan lehetett nevezni, vagy lehet-e még nevezni?
7: Nevezni már nem lehet, a nevezés ilyenkor már lezárult. Ugye a vágod elnevezés alapvetően abból ered, hogy a debreceni párosnak a különlegessége, hogy itt a húst nem daráljuk, hanem nagyon apróra vágjuk. Ugye hagyományosan ez marha és sertéshús, illetve sertésszalonna keveréke az, amiből alapvetően a debreceni páros készül, és a fűszerezése is sóbors, kömény, fokhagyma, piros paprika, tehát a legalapvetőbb dolgok, de maga a vágod elnevezés abszolút a készítés módjára utal tulajdonképpen.
4: A vendégek hogyan állnak az újra gondolt hajdúsági ételekhez? Mondjuk a klasszikus lambuc és a pörkölt mellett.
7: Hogy hogyan gondolnak rá? Vagy,
4: igen, hogyan állnak hozzá, igen. Tehát ha ott van bal oldalon...
7: Én azt gondolom, hogy nagyon nyitottak azért itt az elmúlt közel másfél évtizedben, azt láttuk. Igyekszünk mindig egy olyan ételkínálatot biztosítani a vendéglátóhelyek által, ami nagyon színes, tehát hogy itt a vendéglátósok is igen kreatívan szoktak készülni. Gondolok itt mondjuk a tavalyi, nem tudom, rántott palacsinta, meg ilyen teljesen... hogy mondjam, ilyen kreatív alkotásokra. Én azt látom, hogy debreceniek nyitottak, szívesen megkóstolják az aktuális páros kolbászt, és nyitottunk abban is, hogy a nagy erdőt egy picit belakjuk, és az éttermek kínálatán túl főzünk, sőt, ahogy említettem, például a karcagiak meghívásával más tájegységet is vendégül látunk, és ez egy hosszabb távú célunk is, hogy minden évben más-más hungarikumot, más tájegységet vendégül látunk, és ezzel is színesítjük, meg változatossá tesszük a programot. És még talán azt is fontos megemlítenem, hogy itt a gasztronómiai kínálaton túl egy egészen komoly gyerek oázis épül fel, rettenetesen sok játékkal lesznek hatalmas ugrálóvárak, csúszdák, nem tudom, népi játékok, és az arcfestéstől egészen A Lufi Bohó cég túl azon, hogy gasztronómiában egy nagyon erős kínálattal készülünk, az a célunk, hogy szombat vasárnap a családosok elinduljanak Debrecenben a Nagy Erdőbe, vagy akár mindazok, akik a környéken járnak, vagy a környező településeken élnek, és tényleg a Nagy Erdőt a gasztronómia, meg a családoknak egy nagyon klassz gyerekes program, kavalkád jelentsen programot és alternatívát, úgyhogy ilyen nagyon sokszínű hétvégi kínálattal készülünk.
4: Most gyorsan ránéztem az időjárásra, abszolút fesztiválozós idő lesz, azt kell, hogy mondjam.
7: Igen. Voltak olyan évek, amikor azért ez a szeptember közepe tud igen változatos lenni. Mi most azt látjuk, és optimisták vagyunk ebben, hogy ma reggel egyébként Debrecenben volt egy pici eső, de gyakorlatilag kisütött a nap, és egész hétvégén egy ragyogó napsütéssel kalkulálunk.
4: Sok vendéget és jó szórakozást, fesztiválozást kívánunk. Nagyon szépen köszönjük Dajka Zoltánnak, az Amat Fesztivál projekt vezetőjének és marketing igazgatójának, hogy itt volt.
7: Köszönöm az érdeklődést, szép napot mindenkinek.
6: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: A vénasszonyok nyara az egyik legszebb időszak a hazai vizes élőhelyek felfedezésére. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park területén található Kis-Balaton látogatóközpont és a környező tanösvények most különösen izgalmasak. Megkezdődött a nagy őszi madárvonulás, a nálasok pedig ezernyi vándormadárnak adnak pihenőt. Felszegi Csaba járt a helyszínen.
5: Jó, annak, aki szereti, jó. Én többnyire csak itt vagyok.
8: A Kis-Balaton fokozottan védett területet 1986. december 10-én nyilvánították tájvédelmi körzetté, és hát ezt igaz nem decemberben ünnepeljük most meg, hanem egy kicsit előre hoztuk ezt az ünneplést. Ez szeptember 19-én várjuk a látogatókat egy ilyen családi napra, ahol lesz madárgyűrűzési bemutató, szervezünk különféle témában ilyen kézműves foglalkozásokat, valamint természetismereti foglalkozásokat, madáretető készítést egész nap 10 órától délután 4-ig várjuk az érdeklődőket nagy szeretettel.
9: Természetvédelmi övezetről beszélünk, ugye? Tehát ez egy nagyon fontos része a Balatonnak is.
8: A Kis-Balaton tájvédelmi körzet egyébként az 1997-ben alapított nemzeti parknak az egyik alapító tájvédelmi körzete volt, tehát ezért is nagyon jelentős, de hogyha jól belegondolunk, azért Kis-Balaton az egy ikonikus helye a magyar természetvédelemnek, hiszen a természetvédelem bölcsőjének is nevezzük, hiszen itt volt az első alkalmazott természetvédő, az úgynevezett Kócsa Gőr, Gulyás József személyében, még 1923-ban, tehát a kócsagok védelmére alkalmazták őt, és itt erre is sokszor ugye visszatérünk, ugye az ifjú Kócsa Gőr verseny is általában itt a Nemzeti Park részéről mindig a Kis-Balatonnál van a területi döntőnk.
9: Nem viszél a sót a Balaton? Nem konkurál a két tó?
8: Nem, a Balaton az egészen más jellegű terület, tehát turisztikai vagy ökoturisztikai szempontból. A Kis-Balaton az ugye elsősorban a Kis-Balatonnak a madárvilága, és hát nyilván a Fekete István Tüskevár című regényéről azért nem szabad elfeledkeznünk. A Diás-szigetre rendszeresen indulnak az ősz folyamán is. Kenutúrák is, ilyen golfautó szakvezetés is. A Kis-Balaton látogatóközpont is november elejéig nyitva van, tehát várjuk a látogatókat. Tehát, hogy másabb jellegű nagy szakvezetéseink is vannak, tehát a honlapunkon láthatják a konkrét programokat.
9: És ha a program, akkor még számos programjuk lesz ősszel, szeptember 19-e után is.
8: Igen, az őszi időszak. Minden látogató központunk gyakorlatilag november elejéig nyitva van, tehát a hétvégente a legtöbb, tehát ide azért mégis szervezünk programokat, ezen kívül túrákat is szervezünk. Például a Berek világában rendszeresen megszervezzük a berekjárás az Orda-Csehi Berekben, és természetismereti foglalkozást, ami október 3-án lesz például. vagy Orosztonyban lesz a Csemetétől a Famatozsállamig őszi erdőtúra Orosztony Örömhegyi erdejében, ez szeptember 26-án lesz, de ugyanúgy például október 3-án az Európai Madár Megfigyelő Napokra szervezünk a Nagybereki Fehérvíznél is Madár Megfigyelő Napot, de szervezünk például a Somlón is egy sétát október 17-én. Szeretném megemlíteni, hogy például a honlapunkra, hogyha fölmennek, vagy a Facebook oldalunkra, ezeket a programokat megtalálják. Lehet belőle válogatni, de ugyanúgy, ahogy Salföldi Majorban egész őszi szünetben nagyon változatos programokkal várják a kollégák a kisebbeket, nagyobbakat, családokat. Lesz megint éjszakai lovaskocsikázás is, tavaly nagy sikere volt ennek a programnak. Úgyhogy igyekszünk még bővíteni a kínálatot. A Nemzeti Park Igazgatóságnak a területén azért nagyon változatos helyszínekkel találkozhatunk, nagyon szép természetvédelmi területek vannak, tehát ahol szeretnénk minél jobban bemutatni a nagy közönség számára ezeket a természetvédelmi szempontból is nagyon szép és nagyon értékes területeket.
4: Stúdióban vendégünk dr. Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Milyen fajok indultak el délre, és milyen északi vendégek érkeznek, amelyeknek ugye Magyarország a telelőhelye?
10: Igen, hát ez egy elég széles kérdés, tehát az őszi madárvonulást őszinek hívjuk, de valójában már nyáron elkezdődik a legkorábban induló fajok, már akár júliusban, de főleg augusztusban már vonulásba kezdnek, sőt ilyenkor már Afrikában is tartózkodik jó sok olyan faj, ami ilyen hosszú távú vonuló. Gondolhatunk akár a gólyákra, vagy hát a fecskéknek a fő tömegei, azok ilyenkor már mozgásban vannak, és hát hamarosan a mediterrán térséget is el fogják hagyni. Később pedig hozzánk nyilván elsősorban északról érkeznek átvonuló vagy terelő fajok. A szeptember-október azért tipikusan a nagy hullámai vannak az északi énekes madárfajok vagy parti madárfajok átvonulásának, és hozzánk terelni, vagy hát a késő őszi időszakban itt tartózkodni és később akár terelni, itt érkező például libák nagy tömegei pedig inkább már a későbbi október végi novemberi időszakban érkeznek, és hát ehhez kapcsolódóan lehet őket a különböző vizes élőhelyeken megfigyelni.
4: A klímaváltozás miatt tolódott esetleg előre, avagy hátra a vonulási időszak?
10: Igen, viszonylag pontos a megfogalmazás, mert elég sokféle hatása tud lenni a klímaváltozásnak. Tavasszal bizonyos fajok korábban érkeznek, de hát arról is lehet tudni, hogy elég sok fajnál, ami csak rövid távú vonuló, akár még hosszú távú vonulóknál is előfordulhat, hogy a telet is itt töltik, mivel olyan kedvező telek vannak. Ezért egyre inkább elterjed ez a viselkedési forma, hogy nem vonulnak, főleg azoknál fajoknál képzelhető ez könnyen, amelyek egyébként se úgynevezett obligált vonulók, tehát hogy nem mindig vonulnak, és nem genetikailag kódolt a vonulásuk, de az érkezési és indulási időpontok eltolódása egyértelműen megfigyelhető nagyon sok fajnál, azaz ilyenkor ősszel van, amikor tovább maradnak. De egyébként pont van ellenkező irányú hatás is. A klímaváltozás az idén nagyon erősen megtapasztalható az asszályba, a vízhiányba, és mivel az asszály vízhiány következtében sok területen egyszerűen táplálékhiány lép föl, ezért esetleg a madarak pont, hogy korábban fogják elhagyni a területet, mert nincs mit enniük, és ezért kezdik meg a vonulásukat. Tehát vegyes hatásokról lehet beszélni, soha, mint hogy semmi más se, de a klímaváltozás hatása is a feketék vagy fehérek, hanem minden faj máshogy próbál alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.
4: És ha nincs mit enniük, akkor az valahol kódolva van bennük, hogy hol tudnak idézőjelesen tankolni és repülni tovább?
10: Hát ahogy az előbb említettem, vannak fajok, amik elsősorban a körülmények hatására mozognak, tehát időjárási vagy táplálékviszonyok hatása, meg vannak azok, amelyek hosszú távú vonulók, értem ez alatt, hogy Szaharán túli afrikai területekre vonulnak, itt általában elég erősen kódolt az, hogy mikor, milyen irányba, milyen távolságba kell vonulniuk, és az is fontos számukra, hogy az útvonalon, azoknál a fajoknál, amiknek újra és újra föl kell tankolniuk, különböző stratégiák léteznek a vonulásban. Énekes madaraknak azért legtöbbször föl kell tankolniuk, mielőtt nagyobb távolságot megtesznek, tehát zsírt kell fölhalmozniuk, és ezt ilyen pihenő területeken teszik meg, amik akár a mi térségünkben, akár délebbre, mediterrán térségben fordulnak elő, vagy ha már az útvonal későbbi szakaszát nézzük, akkor a Szaharán túli területeknek az állapota, pont hogy ahogy átszelik a sivatagot, és odaérkeznek egy kicsit kedvezőbb körülmények közé, az nagyon kulcsfontosság, hogy ott milyen állapotok vannak, mert ezeken tényleg újra és újra föl kell tölteniük a zsírraktáraikat. Kicsit más azoknál a madaraknál, amik passzív repülők, például a gólyák, vagy ragadozó madarak, ahol a felszálló légáramlatok viszik praktikusan őket, ezért is követik a földhidakat, azaz mondjuk a mi gólyáink Boszporusznál kelnek át, mert a tenger fölött ilyen felszálló légáramlatok jellemzően nincsenek. Vannak olyan különleges esetek, egyébként pont szintén klímaváltozás következik, olyan meleggé válik a tengervíz, hogy a tengervíz fölött is kialakulnak ilyenek, tudjanak vitorlázni, de egyébként tipikusan szárazföld felett kell menniük. Náluk is természetesen mellett közben kell táplálkozó területeket találni, de kevésbé kritikus olyan szempontból, hogy a énekes madár, ha föltankol, utána kell menjen aktív repüléssel több ezer kilométert, akár egy húzamba, és ilyen módon sokkal inkább igénybe van véve a teljes energia gazdálkodása.
4: A klímaváltozásnál maradjunk még egy picit, mert néhány faj megjelenik, megjelenhet Magyarországon, és sajnos el is tűnhet. Ezekre van példa?
10: Az utóbbi időben megjelentek egyre inkább olyan fajok Magyarországon költőként, amik korábban tőlünk délre fekvő területeken fordultak csak elő, és hát inkább eseti költésbe kezdtek, de várható a későbbi terjedésük. Mondjuk ilyen lehet a berki poszáta, ami egy tipikusan mediterrán térség belül fordul az elmúlt évtizedekben, amikor dolgoztunk az ottani kollégákkal, ott találkoztunk mindig ezzel a fajjal, de ma már egyre gyakrabban megjelenik Magyarországon is. Hát persze eltűnhet tőlünk, szerencsére eddig ilyen hatást nem tapasztaltunk, de hát az összes klímamodell és a tapasztalatunk is azt mutatják, a Kárpát-medence az egyik legkitettebb Európában a klímaváltozás következményeinek, részben a szárazodás kapcsán, és hát az a Magyarország tipikus táj, ami ma már nagyrészt agrártáj, de egyébként egy ilyen sztyep, erdősztyep jellegű, és ez adja a különlegességét is a magyarországi biodiverzitásnak. Ennek a jelentős sivatagosodása már most is tapasztalható, és a jövőben, hogyha ez még szélsőségesebb lesz, akkor elképzelhető, hogy azoknak a fajoknak már nem lesz alkalmas a térség.
4: Egy klímakutató azt mondta, igen, hogy a kontinentális éghajlatot felváltja gyakorlatilag egy mediterrán és egy óceáni, és ez a kettő váltakozik. Abszolút ebbe az irányba haladunk. Hogyan viselkedjen az, aki természetjáró ember, szeret tanúsvényeken sétálni, kilátókat látogatni, és hogy megörül a madaraknak? Hát nyilván nem az az első dolog, hogy akkor rohanjunk oda, és próbáljunk egy olyan szelfit, hogy rajtam ülnek a madárkák.
10: Hát igen, a legtöbb helyen azért nyilván azt kell betartani, amit az adott terület tanösvénye, vagy különböző kifejezette madár megfigyelés segítő infrastruktúrája kapcsán adott nemzeti park igazgatóság előír, tehát hogy azok magyarodjunk az ösvényen, a kilátóból, figyeljük meg a madarakat, ne menjünk közel feltétlenül a madarakhoz, pont ezért van a kilátó, vagy éppen a betekintő, ahol olyan takarásban vagyunk, hogy a madarakat nem zavarjuk, de mi láthatjuk madarakat. Ez nekünk is előnyös a megfigyeléshez, és hát a madarak zavarását mindenképpen szükséges csökkenteni. Sok esetben nagyon lelkes madárfotósok is vannak, akik szeretnék minél szebb képeket csinálni, ez becsülendő, de az elsődleges az, hogy a madarakat, vagy általában az élővilágot ne zavarjuk, illetve ne tegyük tönkre valami, ami szórakozásunk. Hogyha ezt betartjuk, akkor természetesen természetesen a szórakozásunk, ez nagyon szép hobbi, és ezt mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy minél többen tudják megtapasztalni, mivel a természetvédelem kulcsa szerintem az, hogy az emberek értsék, hogy mit is akarunk védeni, és miért is akarjuk védeni, ezt pedig ismerniük kell, illetve hát azt gondolom, hogy amellett, hogy egy ismeretre tudnak szert tenni a madár megfigyelés vagy természetjárás közepette, emellett nagyon kedvező az élet tükre is, azaz egészségesebb életmódot is tudnak ezáltal folytatni.
4: Szerveznek egyébként természetkedvelőknek vezetett madár megfigyeléseket? Talán az biztonságosabb, mintha elindulnak 8-10-20-an, és na majd mi jól megnézzük a madarakat.
10: Hát igen, aki nem ismeri az adott helyszínt, vagy nem tapasztalt madár megfigyelő, annak mindenképpen sok segítséget jelenthet egy ilyen szervezett túra. Ma már nagyon nagy számba állnak ezek rendelkezésre. Egyrészt a mi szervezetünk, a Madártan Egyesület helyi csoportjai, országszerte 30 helyi csoportunk mindenféle helyi programokat, kirándulás, madár megfigyelést, közösségi programokat szervez, de ahogy itt az előző bejátszásban is hallhattuk, a Nemzeti Park igazgatóságok is most már országszerte nagyon sok helyszínen, sokféle programmal, egyrészt a látogatóközpontokban, másrészt ugyanígy szervezett túrákon állnak rendelkezésre, és esetleg arra felhívhatom most a figyelmet, hogy a következő időszakban pont a madárvonulás megfigyelésére kialakult most már évtizedek óta az Európai Madár Megfigyelő Napok október első hétvégén, ahol szintén mi is országszerte általában akár 100 helyszínen is szoktunk megfigyelő pontokat, illetve kirándulásokat szervezni, de partnereink is, Nemzeti Park Igazgatóság és más civil szervezetek is ebbe bekapcsolódtak, tehát azon a hétvégén praktikusan bárhol vezetett túrával lehet találkozni.
4: Előbb említette, hogy ugye tankolni kell a madaroknak, nincs elég táplálék. Ilyenkor egy madárbarátban azért rögtön felmerülhet, hát, hogy adok én, rakok ki magot. Ez mindig egy nagy kérdés, hogy hogyan, milyen módon tápláljuk, segítsük a madarakat.
10: Hát segíteni mindig lehet, meg ez mindig egy jó érzés annak, aki segít. Az esetek többségében azért arról van szó, hogy a madarak próbálnak alkalmazkodni a körülményekhez. Extrém helyzetekben segíthet rajtuk az, egyébként főleg az itatás, például az ilyen aszályos időszakokban, de meg az etetés is, de a természet az működik, alkalmazkodik, dinamikusan leköveti azokat a körülményeket. Azoknál ritka fajoknál, amiknél egy-egy példány elvesztése is komoly problémát okozhat, ott tartjuk fontosnak az, hogy beavatkozzunk. A többi esetben ez egy kiváló madár megfigyelési lehetőség a lakosságnak, a madáretetés ilyen szempontból rosszat nem csinál, viszont elsősorban a mi kíváncsiságunkat elégíti ki. Persze azoknak a konkrét példányoknak, akik ott fognak, azok a széncinkék, más tipikusan magevő madarakat szoktunk etetni, mert azt a legkönnyebb, a rovarevő madarakat sokkal nehezebb etetni, de ezekben az esetekben azok a madarak természetesen köszönik a segítséget, és ez számukra mondjuk főleg télen egy túlélést javító eszköz, de egyébként pedig számunkra egy nagyon jó lehetőség, hogy kapcsolódjunk a természettel, amit az előbb is említettem, szerintem ez egy kulcskérdés.
4: Mettől meddig etessünk? Gondolom még azért nagyon korai kirakni az etetőket.
10: Hát általában azt szoktuk javasolni, hogy az első fagyoktól az utolsó fagyokig terjedő időszakban, hát ez mostanában elég nehéz ezt megmondani, de tipikusan ez a november-februári időszakot jelenti, amikor valóban a madarak nehezebben találnak táplálékot, főleg, hogyha tényleg fagyok vannak, akkor a fagyott talaj, és ha ezt még tetézi egy hóborítás, akkor természetesen jelentősen csökken a táplálék ellátottság. Természetesen a madarak erre újra reagálnak, hogy elmennek, tehát hogy megpróbálnak tovább mozdulni és megtalálni a megfelelő helyeket, viszont azt szoktuk ehhez hozzáfűzni, hogy ha elkezdtünk etetni, akkor azért lehetőleg folytassuk ezt addig, amíg ezek a mondjuk kifejezetten hideg, fagyos, hóborította időszakok megszűnnek, mert így egy kicsit csapdát is állíthatunk a madaraknak, ha oda csaljuk őket, és a nagy hideg közepén mondjuk abba adjuk az etetést. Reméltek tudnak rá reagálni, de azért ez nem igazán a legkedvezőbb megoldás.
4: Mivel szabad etetni a madarakat?
10: Hát a legegyszerűbb Magyarországon a legkönnyebben hozzáférhető a napraforgót szoktuk javasolni, tehát magas energiatartalmú táplálékot, különböző magokat, apróbb magokat is, meg hát szokták zsiradékkal is fagyúval, vagy vagy akár szalonnával, szalonna bőrkével is etetni. A fontos az, hogy sós termékeket ne használjunk, mert az ugyanúgy megterheli a szervezetünket, mint ahogy a milyenket is. Nekünk se kéne annyi sót fogyasztani, mint amennyit fogyasztunk. És hát mellette egyébként télen is szoktuk javasolni az itatást, mert egy fagyos időszakban ugyanúgy a folyadék nehezen hozzáférhető, mind az állatoknak, mind a növényeknek. Egyébként nyilván növények azért is vonulnak téli nyugalomba sok esetben, mert hogy hát nincs számukra megfelelő vízellátása.
4: Talán ezért van az, hogy a teraszon kínfelejtett mécsesekbe és gyertyákba is belecsípnek. Gondolom tesztelik, kóstolgatják, hogy hát ha az számukra megfelelő.
10: Hát elképzelhető, hogy megpróbálkoznak, meg hát nyilván amikor nagyon hideg van, akkor sokféle mindenféle lehetőséget próbálnak keresni, de ilyen módon megfelelő táplálékkal tudjuk segíteni. Hát kenyeret szoktak még, amit szoktuk mondani, hogy azt ne, azt mert nem. Annak különféle problémákat tud okozni, meg hát alapvetően a vízimadarak etetés is nagyon szoktuk javasolni, mert ott is olyan problémák léphetnek föl, amik nem feltétlenül segítik a madarakat, bizonyos esetekben akár problémát is jelenthetnek számukra.
4: Ha az őszi programokat nézzük, akkor nyilvános madárgyűrűzés is lesz. Itt azért nyugtasson meg, mert mindig, amikor ez a madárgyűrűzés, az picit úgy tűnik, hogy bántjuk ezeket az állatokat, de hát szó nincs erről.
10: Hát a madárgyűrűzés az most már több mint 100 éve bevált, és Magyarországon is alkalmazott módszer tudományos kutatásra, itt elsősorban a madarak mozgását, másodszorban legújabban a madarak túlélési viszonyait, állományváltozásaikat is próbáljuk detektálni, olyan befogási módszerekkel, amik a madarakat nem sértik, a gyűrű pedig olyan, mint az én órám, tehát hogy érzem, hogy rajtam van, de problémát számomra nem okoz, és hát megfelelő méretű, megfelelő súlyú eszközöket helyezünk fel a madarakra. A madárgyűrűzési bemutató azért izgalmas a laikusoknak, mert itt azért testközelből meg lehet figyelni egy madárnak a sajátosságait, és különleges élményre lehet szert tenni. Egyébként ezt csak szakképzett kollégák, akiknek vizsgázniuk kellett, megfelelő jogosítványokkal rendelkeznek, ők csinálhatják, és hát azért is ez az időszak érdekes, mert pont a madárvonulás miatt madárgyűrűző állomásokon ilyenkor elég aktív és komoly munka zajlik, ahol be lehet pillantani a kulisszatitkokba, és meg lehet érteni azt, hogy miért nem okoz ez problémát a madaraknak, sőt, milyen információkat tudunk gyűjteni, ami a madarak védelmét tudja elősegíteni.
4: Mindenhol azt lehet olvasni, hogy drasztikusan csökken a fecskék száma, itt nyilván az állattartó telepek hiánya is okozza ezt, ugye ismétetlen a táplálékláncot lehet itt előhozni. Gyűrűzések kapcsán önök mit tapasztalnak?
10: A fecskék száma az jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben, nem csak Magyarországon, hanem szélesebben az elterjedési területen. Ha lehet úgy mondani, szegények állatorvosi lovak, mert hogy amellett, hogy kifejezetten a külterjes állattartáshoz tudtak alkalmazkodni, és így lettek emberközeliek, mert hogy repülő rovarokat fogyasztanak, igen, és az állattartó telepek, főleg azok, amelyek nem klimatizált, zárt tejtermelő gyárak, hanem klasszikus külteljes állattartó telepek kiváló lehetőséget biztosítottak a költés számára, mellette viszont hosszú távú vonulók elvonulnak egészen Dél-Afrikáig, és így a vonulási út során is különböző problémáknak, akár a klímaváltozás, vagy a terelő területeken történő jelentős élőhely pusztulásnak a következményeit is viselik, és ez a komplex hatás nagyon nehéz sokszor kimutatni, hogy pontosan mi okozza a csökkenést, ezek mind összeadódnak, és így tapasztaljuk azt, hogy a legtöbb fecskefajnál egy csökkenő tendencia van, és hát ezen mi többféle módon tudunk segíteni, de leginkább úgy, hogy mivel itt költenek nálunk, ezért a költést próbáljuk elősegíteni, akár azzal, hogy nem zavarjuk a madarakat, akár bizonyos esetekben műfészkek kihelyezésével is lehet megpróbálni segíteni a költőhelyeknek a megtalálását, és természetesen az egy bonyolultabb dolog, de a külteljes állattartásnak a fenntartásával, vagy akár újbóli felélesztésével is lehet segíteni segíteni ezeken a madarakon. A vonulási út során pedig partnereinkkel próbálunk együtt dolgozni. Világszerte 120 partner szervezetünk van, és így Afrikában is, a mediterrán térségben is sok olyan szervezetben dolgozunk együtt, akik helyben az élőhelyek javítását, vagy éppen az illegális madárlelövések gyakorlatát próbálják csökkenteni.
4: Nagyon szépen köszönjük dr. Halmos Gergőnek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatójának, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
10: Én köszönöm a lehetőséget.
4: Most pedig egy nagyon különleges helyre látogatunk, ahol a terület ökológiai sajátossága az, hogy a betelepített bivajcsorda taposásával és legelésével tartják vissza a nádas túlzott terjedését, ami ideális nyílt vízfelületű pihenő és táplálékhelyet teremt a vonuló parti madarak számára, vagyis a Székes Mórahalom látogatóközpontba a bivajrezervátum és gólya menedékházba kapcsolunk. A helyszínen van kolléganőnk, Nagy Margit. Szervusz, köszöntelek.
11: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát lezárult ez a bizonyos Mórahalom melletti nagy Széksóstó ökoturisztikai központ fejlesztése, és ahogy mondtad, valóban Székes Mórahalom látogatóközpont, gólya menedékház és bivaj rezervátum a neve ennek a komplexumnak, és itt van mellettem Tóth Attila, aki ennek a komplexumnak a munkatársa, nagyon értő munkatársa. A bivajok mellett állunk. Hány bivaj van most itt? Ugye 2006-2007-ben érkeztek az első bivajok ide.
12: Igen, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Jelenleg itt 40 darab bivaj van a Székesmóralom látogatóközpont területén. Ez az őszi időszakban 60-ra bővül, akkor több területről is még behozzuk a jószágainkat.
11: Volt, amikor 100 fölött volt a bivajok létszáma. Miért csökkent le?
12: Kezdetben egy nagyobb állatállománnyal kellett karbantartani a tavat, ugyanis amikor ide kerültek, a tó csak nem teljes egésze náddal volt borítva, ennek a visszaszorításához több állat kellett. Most a fenntartáshoz már kevesebb.
11: Sok-sok sétányt alakítottak ki. Az egyik ide vezet, ahol most bőgnek ezek a bivajok, és hova vezet még ez a kiépített sétánykomplexum? Szintén egy sétányrendszerről beszélhetünk.
12: Egyrészt van egy belső tanösvény nevű helyünk, az egy rövidebb 300 méter hosszú fapalló sor, ami egy a gólya menedékházhoz köthető kifutó körül található. Itt az esetlegesen ideérkező beteg gólyáknak a rehabilitációját lehet megtekinteni közelebbről, biztonságos távolságról. Emellett pedig a Nagyszéksóstó körül alakítottunk egy olyan gyakorlatilag pallósorból és földútból álló ösvényt, amelyen gyalogosan vagy kerékpárral teljes egészében körbe kerülhető a tómeder.
11: Van egy nádfolyosó is. Ezt most nem látom, de mondjuk ki van száradva a tó, tehát éppenséggel alig lehet látni valamit. Valaki azt mondta, hogy be is lehetne akár vetni. Szóval ez a nádfolyosó milyen szerepet játszik?
12: Hát bevetni azért nem lehet, de székes tavaknak ez természetes folyamata, hogy időszakosan kiszárad. A tendencia az az, hogy az időszakos vízállás az egyre rövidül. Viszont van egy nádfolyos, vagy egy közel 300 méter hosszú nádfolyosó, ami egy a tómeder közepén található detektív tükrös madárleshez vezet. Ez gyakorlatilag azért épült, hogy a költés időszakban, amikor a tóban megtalált az a sekélyvíz, ami szükséges az itt előforduló fajoknak, akkor a látogatók közelről, karnyújtásnyi távolságról figyelhessék meg azokat az élőlényeket, amiket egyébként nem tudnának.
11: Épült itt egy nagyon szép ház is, egy épület. Ez a bizonyos látogatóközpont. Mi várja ebben a látogatókat? Milyen attrakciók az, amik felkelthetik a turista érdeklődését, akik ide érkeznek Mórahalomra, illetve környékére?
12: A látogatóközpont jelenleg közel 800 négyzetméteres, és alapvetően a digitális térrel kiegészülő, a környék természeti értékeit bemutató kiállítást tartalmaz. A digitális élménytér az gyakorlatilag úgy valósul meg, hogy mindenki, aki ide érkezik, le tudja tölteni az alkalmazásunkat a telefonjára, és ennek segítségével további digitális tartalmakat ér el. Ilyen például a 360 fokos körvetítő teremben lévő játékunknak a távirányító funkciója, ahol különböző állatokat, illetve eszközöket lehet irányítani és feladatokat megoldani. Természetesen olyan állatokra kell gondolni, amelyek itt a természetben is megtalálhatóak, vagy a tanyák környékén.
11: Vannak természetfilmek, amelyeket meg lehet tekinteni, illetve egy különleges relax szoba várja azokat a látogatókat, akik az idegrendszerüket egy kicsit szeretnék lecsillapítani.
12: Így van, van egy relax szobánk is, ahol 25 percig mennek a környék természeti értékeiről készült természetfilmek, valamint van még egyébként tanyaasztalunk, ahol 3D nyomtatott tanyamodelleket lehet kirakni igazándiból egy felülről megvetített asztalra, és hogyha jól rakja ki az ember, akkor utána ez egy digitális térben is megjelenik.
11: Én úgy gondolom, hogy osztálykirándulásokat, kihelyezett biológia órákat lehet itt majd tartani. Én úgy tudom, hogy ez szándéka is a látogatóközpont vezetőségének.
12: Jelenleg tervben van az, hogy kidolgozzunk olyan kihelyezett tanórákat és azoknak metodikáját, amelyek általános iskolásoktól középiskolásokig mindenkinek pluszt tudnak nyújtani.
11: Mindez 1,4 milliárd forint uniós pénzből valósult meg, és a Murahalmi Önkormányzat 140 millió forintot tett hozzá. A homokhátságból országos hírű fürdővárossá magát kinövő Murahalom egyik fő látványossága lesz a jövőben, illetve már az is a Nagyszék Sóstó és környéke. Már eddig is 1500 látogatója volt a hivatalos megnyitó előtt ennek a látogatóközpontnak, ahova ősszel is érdemes ellátogatni. Van látnivaló bőven. Stúdió.
4: Nagyon szépen köszönjük Nagy Margit kolléganőnek, ahogy hallották, egy fejlesztésnek köszönhetően a Nagyszék Sóstó és környezete korszerűbb szolgáltatásokkal és új élményekkel gazdagodott, miközben a térség természeti értékeinek bemutatására is új lehetőségek nyíltak.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Nyilván Önökkel is előfordult már, hogy káruk keletkezett autóban, lakásban vagy egyéb ingatlanban, ingóságban, és nagyon csábító, hogy telefonunkkal feltöltünk két fotót a törött fényszóróról, az algoritmus pedig percek alatt kalkulál és fizet a számlánkra. Szinte túl jól hangzik az azonnali kárrendezés ígérete, de vajon mennyire bízunk egy gépben, ha valódi baj történik? Hamarosan erről hallhatnak műsorunkban.
2: $9,5 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelmi krízisre. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökséget érintően. Tovább tart a kellemes őszi idő. 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál, Szlotta Judit. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor, jelentette be a miniszterelnök kormány szóvivői tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, a hatóság feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása. Az ellenőrzés során bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV értesíti a nyomozó hatóságokat. A vagyonosodási vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után, tette hozzá a kormányfő.

0: Újabb feljelentéseket tett a belügyminisztérium ezúttal a Nemzeti Sportügynökséget érintően. Posfai Gábor belügyminiszter szerint 5 esetben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy a közvagyont érintően kifejezetten nagy vagyoni hátrányt okoztak. Hozzátette, az esetekben közös, hogy mindegyik kötődik a Nemzeti Sportügynökséghez, illetve az azáltal kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz. A feljelentésben szerepel például túlárazott beszerzés, nyilvános pályáztatás megkerülése, a versenyeztetési szabályok kijátszása, a piaci ár alatt megállapított bérleti díjak, valamint állami ingatlanok és ingóságok ingyenes használatba adása. Rendszeres szakmai egyeztetést kezdeményezett az Országos Bírói Tanáccsal az igazságügyi miniszter. Görög Márta a testület vezetőivel és tagjaival tárgyalt a minisztériumban. Egyetértettek abban, hogy hatékonyabb egyeztetésre van szükség a jogalkotási kérdésekben, a kiszámíthatóbb, megalapozottabb és gyakorlati igényekre reflektáló szabályozások érdekében. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását és közreműködik a bíróságok igazgatásában. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsó rakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Vár alagút. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. Délben jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: 95 éves a sokszorosan díjnyertes filmrendezőnk, akit a világon mindenütt csodabogárnak tartottak, mert nőként filmrendezésre vállalkozott. Mészáros Mártát ünnepeljük. Dúla vagy férj, válasz kismama. Az anyabarát szülészetéről híres kórház váratlan szigorításáról beszélünk dúlával, férjjel, kismamával.
2: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: 11 óra után vagyunk 5 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Amivel pedig folytatjuk műsorunkat, mobil applikációk, fotó alapján percek alatt kárt becslő algoritmusok és mesterséges intelligenciával működő rendszerek. A technológia roham tempóban formálja át a biztosítási piacot is, de a kényelem mellett ott a legfontosabb kérdés, a bizalom. Rábíznánk a lakásunkat vagy az autónkat kárrendezés szempontjából egy gépre, vagy ha valódi baj van, még mindig a hús-vér szakember szava ad biztonságot? Cseszregi Balázs beszélgetése.
5: Milyen biztosításokat kötöttek, ha így körbenézünk? Házbiztosítás és autóbiztosítás biztos, hogy van?
6: Ház, autó, illetve utasbiztosítás, meg egy életbiztosítás is van.
5: Ez egy viszonylag új ház. Igen. Gondolom, hogy erre elég komoly biztosítást kötöttek. Online kötötték meg? Egyáltalán van rá lehetőség, hogy ehhez van emberük, úgymond?
6: Ehhez külön emberünk van, meg van fixen, hogy kivel szoktunk kötetni. Igen, erre egy komoly biztosítást kötöttünk, tehát felmértünk minden esetőséget, és mindent, amit lehetett azért bizonyos kereteken belül, de belepakoltunk a biztosításba, vagyis hát az igényeket felmérte, és akkor ennek megfelelően keresett több opciót, és abból válogattunk mi ki egyet.
5: Mi az, amit mindenképpen bele akartak rakatni a biztosításba itt a ház kapcsán?
6: Hát a vagyon mindenképpen, a vagyoni biztosítás tűzesetre, akkor természeti kár, tehát beleértve a...
5: Akár egy nagy esőzés?
6: Az esőzés is, villám, illetve mivel van egy melléképület, arra is külön, tehát van olyan biztosítás, ami ehhez lehetővé teszi, és akkor külön arra is kötöttünk egy biztosítást.
5: Ez miért volt fontos, hogy ezt személyesen kössék meg? Ezt nem lehet egyébként online megkötni? Mert ott is gondolom csak pipálni kellene, ha van ilyen lehetőség.
6: Online is biztos lehet kötni biztosítást, lakást, illetve hát ilyen egyéb biztosításokat, ami ezzel kapcsolatos, de

0: Nekem fontos volt az, hogy személyesen, tehát bankfüggetlen, biztosító független, és ami nekem szükséges, tehát ami a mi igényeinket kielégíti, az benne legyen.
1: Azt mondta, hogy egy olyan személy, akiben megbízik, de az akkor azt jelenti, hogy nem először a lakásbiztosításnál kötöttek vele biztosítást, hanem régebb óta ismerték már?
0: Igen, mikor a lakásvásárlás előtt álltunk, akkor hitelekkel is foglalkozott, és akkor így elég bizalmi kapcsolat alakult ki, úgyhogy minden téren így számíthatunk rá, igen.
1: Ez fontos egyébként, hogy meglegyen az a bizalom egy ilyen, mondjuk egy üzletkötővel, vagy biztosítási szakemberrel, amikor megkötik a biztosítást?
0: Szerintem azért minimális szinten azért fontos, mert akkor olyan biztosítási dolgokat ajánl fel, meg mond el dolgokat, ami nem biztos, hogy egy vadidegen nekem elmondta volna.
1: Vagy nem biztos, hogy akár önnek is eszébe juthatott, hogy még azt is bele lehet tenni, ugye?
0: Igen, meg még pluszokat is, igen, hogy ezt is még azért tegyük bele.
1: Autó kötelező is van, meg kaszkó is?
0: Igen, mind a kettő van. Azt is személlyel kötöm. Tudom, hogy van online lehetőség, de azt is ezzel az emberrel kötöm. Megnézzük ott is, hogy mi az, ami nekem kell, hogy bent legyen. Például itt kitérek a vadkárra. Azért most eléggé...
1: Most Sziget közben vagyunk, itt azért igen, elég jönnek-mennek a vadak.
0: Igen. Úgyhogy azért kicsit szükebb volt, de igen, találtunk.
1: A kötelezőnél ugye évente vannak kampányok. Ragaszkodik az adott biztosítóhoz, vagy éppen ezzel a szakemberrel mindig átnézik a lehetőségeket?
0: Igen, nézzük. Tehát nem, nincs az, hogy most én egy fajta biztosítóhoz ragaszkodom. Nyilván először azt nézem, ahol a többi biztosításom van. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy egy biztosító legyen. Ha kell, akkor igen, váltok. És akkor előtte szól időbe, hogy akkor nézzünk rá.
1: Az életbiztosítás is olyan biztosítás, amihez inkább választja a szakember segítségét?
0: Hát az én életbiztosításom az úgy volt, hogy azt egy bizonyos áruházláncnak volt egy ilyen kedvezményes biztosítása, elég kedvező opciókkal, és azt felülvizsgáltuk ezzel a kontakt személlyel, viszont ő azt javasolta, hogy maradjunk itt, tehát azt ne váltsam. Az egy komplett, nem csak hogy személy szerint van, hanem magára a családra is kihat, úgyhogy azt átnézettem azt is vele, hogyha szükséges, akkor nyilván váltottunk volna, de azt javasolta, hogy maradjak. Tehát elég jó konstrukciókat ad, úgyhogy maradjak. Úgyhogy azt nem váltottam.
1: Van olyan biztosítás, amikor nem ragaszkodik szakember jelenlétéhez, hanem mondjuk online megköti?
0: Igen, minden évben járunk külföldre, úgyhogy utasbiztosítást mindig kötünk. Azt vagy online platformokon nézem, vagy pedig most már van egy-két telefonszolgáltatónak is életbiztosítása bent a csomagjába. Most idén család egy része online kötődött, a másik fele pedig ezzel a telefonszolgáltatós.
1: Kényelmesebb, gyorsabb így megkötni?
0: Persze, gyorsabb. Pár perc is megvan.
2: Stúdióban pedig vendégeink Német Péter, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: És dr. Rabárpád Szörény, információs társadalom kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa és jövőkutató. Üdvözlöm!
4: Jó napot kívánok!
2: Hol tart ma a valóság a magyar biztosítóknál? Tehát tényleg a mesterséges intelligencia az kezdi átvenni a szerepet, és rendezni a kárügyeket, és esetleg mondjuk tárgyalni már az ügyfelekkel?
3: Nincs olyan biztosító társaság, vagy akár komolyabb biztosítási alkusz is ide említhetnék szerintem, aki ma ne foglalkozna napi projekt szinten a mesterséges intelligenciával. Biztosok benne, hogy már rengeteg pénzt költöttek, rengeteg kollégát ezért vettek fel, vagy ezért dolgoznak rajta, tehát mindenhol azt kell mondjam, hogy igen, benne van mindenkinek az életében. Ugye az MNB, a Magyar Nemzeti Bank, amelyik a biztosítók felügyeleti szerve, egyben komolyan felügyeli az ügyfél kommunikációt is, és itt a bennek a bevezetése ezek miatt még azért áll egy picit, vagy legalábbis minden esetben ilyen MNB jóváhagyás vagy állásfoglalás kérés mondja, és azért még az, hogy gép beszéljen az ügyféllel, hogy így leegyszerűsítsem, az még nincsen jóváhagyva, de már levelezéseket, dokumentumfeldolgozásokat és persze minden háttér munkát már végeznek AI-jal.
2: Miért van az, hogy mondjuk egy ételrendelésnél, vagy zenekeresésnél, vagy bármilyen ilyen egyszerű dolognál vakon megbízunk az algoritmusban, a mesterséges intelligenciában, de ahogy a pénzünkről van szó, azért elkezdünk gyanakodni. Pedig tudjuk, hogy jól működik a többi területen.
4: Igen, de vannak helyzetek, amiket pontosabbnak érzünk, és olyankor számot vetünk azzal, hogy bár a szabályok ezek, de mi kivételek vagyunk, és az egyediséget szeretnénk, hogyha megragadná valaki. Tehát valóban nekem ennyi a bevételem, vagy ezt szeretném elérni, de hogy én miben vagyok más. A másik, hogy a bizalom a kezdeti sikerek után elég látensen épül sok apró visszajelzésből, tehát mindig, amikor sikeresen végrehajtja. Most is jó zenét kínált, most is jól megmondta az útvonalat, de vannak nagyobb élethelyzetek, amik nem ilyen gyakorik, mondjuk egy hitelfelvétel, vagy egy biztosítási kötvény, vagy egy bankváltás. Olyankor mi is jobban átgondoljuk. Ennek ellenére a bizalomnak van egy olyan társadalmi hatása is, hogy viszont már kevésbé bízunk az emberekben, mert azt gondoljuk, hogy a gép okosabb, és ez egy ilyen látens erodálás, amire figyelnünk kell.
2: De érdekes, és mi lehet a pszichológiai háttere? Tari Anna Mária is itt van velünk, pszichoanalitikus. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, és üdvözlök mindenkit, meg a hallgatókat is. Szerintem a bizalom egyébként az utóbbi 15 évben egy vagy 20 évben egy érdekes ívet ír le. Ebben benne van, hogy voltak olyan kutatások, amik azt mondták, hogy bíztunk az intézményekben, és amikor elkezdődik a főképp a közösségi média online fejlődés eredményeképpen, például az Airbnb-n a hostokról szóló visszajelzések, tehát hogy az emberek adnak értékelést, és ezt elolvashatja egy másik ember, akkor ugye arról szólt néhány szakcikk, hogy a bizalom az intézmények felől lecsorog az emberek közé, és akkor az egymás informálása az tulajdonképpen egy bizalomképző alap lehet. Emellett a másik szál, és ebben vagyunk most ugye, hogy nyilván ha valaki valamiről tudni akar valamit, és mondjuk egy aktív online felhasználó, egy igazi user, akkor azért biztos, hogy a Redditen körbenéz, hogy ki mit gondol. Egy másik szál az információs korhoz kötődően az, hogy még Georg Gerdner már 25 éve leírja, hogy amit egy képernyőn látunk, azt igaznak gondolunk, mert aki a képernyőre került, ugye, az a tudás letéteményese, az biztos, hogy egy olyan notabilitás, akinek a tudása eredményezte azt, hogy ő ott látható, vagy hallható, vagy amit leírt, azt olvashatjuk. Ez a mai napig én azt gondolom, hogy így megvan. És akkor ebbe a térbe érkezik meg az AI, hát pontosabban ugye az LLM rendszerek, mert azért ezt mindig szokták hangsúlyozni a szakértők, hogy azért az egy nagyon nem mindegy kérdés, hogy mi most egy nagy nyelvi modellről beszélünk, amelyik jól promptolva, teljesen minket kiszolgálóan, prediktív módon rakva egymás után a szavakat, immáron általunk megtanítva nagyon okosan elkezd az algoritmus válaszolni, és akkor ez egy nagy kérdés, hogy ezt mi az emberiség egy nagy közös tudásának fogjuk fel, amiben bízhatunk, vagy azt gondoljuk, hogy azért mégiscsak jobb lenne egy ember. És
2: A bizalom az ilyenkor nagyon-nagyon sokat számít. Maradjon itt velünk, kérem, mert az egy nagyon érdekes dolog, hogy például a koronavírus járvány alatt nekem is volt egy kisebb káresetem, és már akkor működött ez, hogy fotózzam le, küldjem be. Ott volt egy úriember a vonal túlsó végén, körbe mutattam az autót, és mindenféle kontaktus nélkül elindult a kárrendezés. De hát nyilván a kis ördög azért ott ül az ember vállán, hogy aha, hát ha ebből a szögből mutatom, meg ott egy picit koszos, meg lepattintom ezt a műanyagot, akkor lehet, hogy 50 ezerrel több. Most nem csináltam ezt nyilvánvalóan, de...
3: A biztosítási klasszikus történeteket, amiket tanítják a biztosítási szakértők általános iskolának első osztályában, hogy a 8. emeleti panellakásban 14 bosszöltöny, ha bennéget a szekrénybe, az legyen gyanús. Tehát valahogy innen jönnek ezek a történetek. Persze szerintem a biztosítási kárbejelentéssel egyidős a próbálkozások időszakos. De azért, hogy a komoly választ is adjak erre, a koronavírus járvány és nagyon sokszor az ilyen különleges krízis helyzetek olyan fejlődéseket hoznak el, és fejlesztéseket hoznak el, amire egyszer csak az emberiség rájön. nagyon akár globális, amit mondjuk a koronavírus volt, hogy most már online beszélni nem tiszteletlenség, hanem egy meeting forma. Emlékszem, előtte ez eretnekségnek számított, viszont a biztosításban a gyorsított kárrendezés egy hatalmas igény, hiszen a kár kifizetések, egyrészt ha egy károsult a kár van, szeretne minél hamarabb túl lenni rajta, és az kell a pénz, hogy anyagilag a biztosító segítsen, másrészt maga a kárfelmérés az nagyon sokba kerül. Embert kell kiküldeni, autózni kell, hosszú jelentéseket kell írogatni, tehát ha lehet gyorsítani a kárrendezésen, az jó a biztosítónak is, meg jó az ügyfélnek is. Ezért kisebb károk esetén valahol meghúzzák a vonalat, hogy elég egy fotó róla, elég egy videó róla, és akkor mondjuk lehet, hogy becsúszik egy-két, hát nem tudom, nem valós káresemény, de több ezret el tudnak intézni sokkal olcsóbban, és lehet, hogy egy ilyen tűrés határa dolgoznak. Ma már azt tapasztalom, hogy károsult is úgy küldi be a kár bejelentését, hogy kiszáll az összetört autójából, vagy éppen a beázás, mert lekattintja a telefonjával egyszer az autót, megkéri az AI-ját, hogy kérlek, rakd össze, hogy milyen károm lehet, ugye az lemegy az utolsó csavarig, az utolsó kis gumitüskéig, ami éppen lepattant róla, hogy mennyi a kár forintra. Kiváló, XY biztosítónál vagyok, kérlek, készítsd el a kárbejelentést, meg el is készítsd a kárbejelentést. Tehát régen azon mosogtak a kollégáim, hogy micsoda vagy blödségek, vagy egyszerű butaságok tudtak jönni egy kárbejelentésen, ma azon mosolyognak, hogy mintha mindegyiket egy ilyen király szakjogász írta volna, hogy a nem tudom, 12 éves Lada hátulja, vagy nincs Lada, azért mondtam ilyen, de Lada hátulja úgy tört össze, hogy ott négy szakértő dolgozott a kárbeszélésen, és két jogász, és beérkezik egy komplett anyag, amiben már egy picit benne van a fenyegetőzés, és nem fizet a biztos, akkor baj lesz.
2: Jó, igen, csak a mesterséges intelligencia ugye képes halucinálni, valótlant állítani. Deepfake módszerekkel olyan dolgokat lehet előállítani, ami valójában nem történt meg. De ilyenkor ugye adódik a dolog, hogy ki a hibás, ha rosszul ítél meg egy helyzetet, akkor a gép, a fejlesztő cég vagy a felhasználó?
4: Legkevésbé a fejlesztő cég a hibás, erre ők is figyelnek. Általában mi magunk viseljük a felelősséget, az a diák, aki bead egy szemináriumi dolgozatot, az az ügyfél, aki így beküld, akkor felelősséget vállal, hogy mondjuk az autó létezik, és nem ő rajzolta egy perccel az előtt. A felelősség mindig a miénk, és nagyon fontos, hogy egy együttműködésben kell gondolkodni, ez nagyon jó az előbbi történet, mert erre való a mesterséges intelligencia, hogy kiterjeszt a képességeinket. Igazából mindenkinek jobb, hogyha egy pontos leírás születik, gyorsabban születik, meg olcsóban tudok biztosítást kötni, és az élet számos más helyzetén erről lehet beszélni.
3: Aláttam azt mondtad, bocsánat, a kollégáim örülnek neki egyébként, amikor ilyen jön, lehet, hogy munkás, de sokkal kevesebb a munka vele utána.
4: És valószínűbb, hogy jobban is működik az egész utána, és hát függetlenül továbbra is ne legyenek káresemények, de ugyanez az oktatása is igaz. Az a helyzet, hogy a bizalmunk ilyenkor növekszik. A bizalmunk olyankor csökken, amikor úgy érezzük, hogy valami nem tetszik nekünk, valami a véleményünktől eltérő van. Ezért a közösségi média ezért szokta buborék hatásokat, hogy ne zavarjon téged össze egy más vélemény, mindig ott maradunk. És amikor egy olyan helyzetet találkozunk, ahol vitába futhatunk, vagy megzavarodhatunk, akkor nem szabad elveszítenünk azt a képességet, hogy amúgy mi is értsünk hozzá. Tehát az az ügyfél, akinek fogalma sincs az autójáról meg, hogy mi történt, nem tudja, merre vezet, az nem jó fél egy AI-nak. Tehát egy jó technológiához okos ember kell. Nem a technológia okos. Tudatosnak kell maradnunk, és akkor megsokszorozza a képességeinket, másképp mi is termékké válunk, és becsapunk valakit. A felelősség a miénk, mindig.
2: Anna Mária, hogy éli meg az ember lelkileg, ha egy személytelen rendszerrel kell vitatkoznia, vagy elutasítást kap? Hát emlékszem én is, amikor próbáltam bediktálni adatokat még az AI hős korában, és azt a választ kaptam, hogy nem értem, mondja újra, és a 17. ilyennél nem tudtam. Tehát úgy elkezdtem vele vitatkozni, mint egy emberrel, pedig hát egy gép van a túloldalon.
5: Két dolgot fűznék csak ehhez és az előbbiekhez, hogy igen, nyilván mindig a felelős az a felhasználó, és nem az applikáció, vagy a program, vagy az algoritmus, ez így van, de az, hogy mit várunk el tőle, és mennyire várunk el tőle olyan típusú, ezt most nagyon idézőjelben mondom, viselkedést vagy reakciót, amit mi jól tudunk illeszteni a saját attitűdünkbe, azt gondolom, hogy ez a lényeg. Ugye, ha elutasítást kapok valójában egy számsortól, vagy kódsortól, akkor is azt élhetem meg, hogy ez hülyének nézett engem. Ugye, mert hogy nem engedett tovább, azt mondta, hogy rosszul csinálom, stb.
2: Pont így értem meg, igen.
5: Igen, ez ilyenkor ugye annak az antropomorfizációnak az eredménye, ahol nagyon gyorsan átcsúszunk egy olyan lélektani szituációba, ahol elfelejtjük, hogy egy eszközzel bánunk, amit egyébként érdemes olyan tudatossági fokon kezelni, hogy még 15 perc múlva is jusson eszünkbe, hogy ez egy eszköz. És akkor ebben a lélektani térben gondolhatunk erre már akkor úgy, mint ami ha nem működik, akkor megnézhetem, hogy én csináltam-e valamit rosszul, vagy esetleg, és ez lenne itt a legújabb kutatásoknak egy ilyen nagyon fontos eredménye, hogy vagy például megkérdezhetek valakit, aki jobban ért hozzá. Ugye ez az autodidakta használat, én azt gondolom, hogy ez az egyik nagy probléma most, legalábbis amin a pszichológusok már most eléggé aggodalmaskodnak, én is, a klinikusok, hogy megint nyakló nélkül csináljuk. Megint haladunk egy olyan úton, amiről csak képzeljük, hogy tudjuk, ugye ez a Dunning-Kruger hatás, hogy minél kevesebbet tudok valamiről, annál inkább azt gondolom, hogy mindent tudok, és az ide-oda kattingatok, majd meg én megtanulok jó promptot írni, és már tulajdonképpen programozni is tudok. Ugye ennek a kicsit narcisztikus önbizalma igen nagyon tud keveredni nagy hirtelen az online térben viszonylag hamar előkerülő és egyébként a deepfake-et támogató olyan tudattalan vagy részben már nem tudattalan agresszióval, amiben én azt gondolom, hogy akár egy másik emberrel azt csinálhatok, amit akarok, hogy előállíthatok olyan anyagokat és viselkedhetek úgy, ahogy akarok.
2: Bizony.
5: Hogy bocsánat, csak egy mondat még, hogy amikor ilyen szemáltmánt hallgatom emelkedő vérnyomással, akkor mindig az az érzésem, hogy ő úgy beszél, mintha mi az egész világ egy ugyanazon intelligencia hányadoson és iskolai végzettséggel és hasonló személyiség és tulajdonságjegyekkel rendelkezne, tehát mint egy szép nagy csoport mindent megértünk és úgy fogjuk csinálni, és nem így van. Az emberek sokfélik, eltérő a személyiségük, és az nagyon nem szerencsés, hogy a fejlesztésekben bizonyos embercsoportok agressziója összetalálkozik egy másik embercsoport teljes naivitásával.
2: És nyilvánvalóan erre figyelni kell. Köszönjük szépen Tari Anna Máriának, hogy itt volt velünk. Pszichoanalitikusként hallottuk a biztosításokkal kapcsolatban. És az tényleg egy nagy kérdés, hogy többféle ember van, többféle programnyelvvel kell előállítani mondjuk AI válaszokat, de hogyan lehet megkülönböztetni manapság azt, hogy ki van a vonal túlsó végén?
3: Nehéz megkülönböztetni, és ez például nem olyan régen az ügyfélszolgálatunkon járva, ezúttal fizikailag ott járva, nem egy weboldalon. Megkérdeztem a kolléganőimet arról, hogy milyen esetekkel találkoznak. Néha összeszoktam gyűjteni, mint vicces vagy tanulságos. És a legmeglepőbb az volt, hogy egybehangzón álltatok a kolléganők, hogy legtöbbször azt a kérdést kapják meg az ügyfelektől, hogy ön robot-e vagy tényleg? Sem. Hihetetlen volt számomra, és tényleg nagyon néztem, és mondom, és hogyan igazoljátok, hogy nem vagytok robot? Hát próbáljuk elmondani, hogy nem vagyok. Ebből én azt is leszűrtem, hogy akkor valahol, ami talán nem annyira szabályozott, mint a biztosítás, lehet, hogy már olyan szinten működik. Saját értelemben elkezdtem végigkörbe gondolni, hogy olyan erősen találkoznak a hétköznapi emberek már ezzel az AI-s kommunikációval, hogy már kezd megszokottá válni, és már az a fura. Lehet, hogy nem is tudom, miért kérdezték, hogy ha ön nem robot, akkor inkább kérek egy robotot, mert abban bízom, vagy ha ön nem robot, hála Istennek végre. Én nem tudom, hogy mi a kontextus vége, de ez meglepő volt.
2: De hol húzódik a határ, amikor valamit szívesen rábízunk a gépre, vagy inkább így menekülünk a jövő technológiájától?
4: Szeretjük a gépeket, eszközhasználó faj vagyunk, és az utóbbi időben annyi mindent csinálunk, hogy szeretjük, hogyha segítenek ebben, szeretjük, hogyha okos a világítás, szeretjük, ha okos az autó, azt nem szeretjük, hogyha olyan döntéseket hoz, amit mi szeretnénk megváltoztatni. Ami igazából ebben a kockázat az, hogyha nem tudjuk, hogyha helyettünk döntöttek, a másik az, hogy nem tudjuk, hogy miért döntöttek úgy. De igazából egy mai ember egymilliószor több döntés hoz naponta, és nem baj, hogy ezek egy részét kiadja, hogy élvezze az életet. Akkor zavar minket, hogyha szeretnénk visszavenni a hatalmat, és nem tudjuk.
2: Nagyon szépen köszönöm Németh Péternek, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatójának, illetve dr. Árpád Szörénynek, jövőkutatónak. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: És a stúdióba megérkezett Szifra Szilvia, aki nem robot.
6: Nem. Szervusz, köszöntelek téged is, és a hallgatókat is.
2: Szervusz, országjáró hétvégén, merre mentek?
6: Hát mi az emberek közé megyünk, mert az országjáró mindig oda megy, ahol történik valami. Most holnap Rácsalmásra hívogatjuk, mert délután 2 és 5 között az embereket. Rácsalmásról viszonylag keveset tudunk, talán azt, hogy a Duna partján fekszik, és itt beszéltetek madárvédelemről.
2: Igen. Ott tanultam meg úszni.
6: Ja, akkor te ismerős vagy legalább, jól van. Szóval, hogy viszonylag kevés hír van róla, de például csodálatos ártéri erdők voltak, amíg a víz az kedvezett nekik. Hát egy picit ez is szóba kerül, hogy az idei aszályos nyár az ott is éreztette hatását, de hát azért az egykori ártéri gyümölcstermesztés emlékei mind a mai napig élnek, és egy nagyon hangulatos tök fesztiválra hívogatjuk majd a hallgatókat, úgyhogy itt lesz tök leves, tök faragás, tök magbirodalom, mindent, úgyhogy tök jó lesz az országjáró most is, én azt hiszem. Meg hát persze érkeznek hozzánk a helyi alkotók, az érdekes egyéniségek és a közösségek is.
2: Fantasztikus. Tök fesztivállal kapcsolatban mi is készülünk, holnap reggel a szombat reggelben, de ti ugye a helyszínről nyilvánvalóan fotókkal és videókkal is.
6: Természetesen készítjük a fotókat és a videókat, mert mi szeretjük megmutatni, hogy hol járunk, ha már egyszer oda mehetünk. Úgyhogy azok a hangok, akik kalauzai az országjárónak, azok meg születnek képformájában is, és például érdekes módon az előbb tárgyaltam arról, hogy a rácsalmási passió játék jelmezei kerüljenek ki a művelődési házból, hogy fel tudják venni a szereplők. Évtizedek óta játsszák a passió játékot ott, de természetesen lesz néptánc és zenekari bemutató is, úgyhogy hangos kis filmek is készülnek minden egyes alkalommal az országjáró adás alkalmával, illetve ha már hang, akkor jön hozzánk egy bakelit lemezgyűjtő, akinek még Blaha Lujza hangja is megvan gramofon lemezen, illetve a legendás Beat zenekaroktól is őriz kincseket, de azt mondja, hogy a gramofont nem hozza, mert azt tönkreteszi a lemezt. Azt annyira nem szereti, ez nekem egy érdekes párosítás volt, de logikus, úgyhogy izgalmas egyéniségeket ígérünk ma is.
2: Nagyon szépen, is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. És kedves hallgatóink, ez volt a Napközben a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim, a szerkesztők Cseszregi Balázs és Meszesán György, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A hétfői Napközben adásunkban szó lesz arról, hogy a Z generáció körében egyre gyakrabban jelenik meg a no contact, vagyis amikor valaki tudatosan megszakítja a kapcsolatot egy baráttal vagy családtaggal, mert úgy érzi, hogy az inkább már árt neki, mint használ. Hogyan változott meg a fiatalok kapcsolataikról gondolkodása? Erről lesz tehát szó, és hétfői adásunkból, ugye ez kiderül, hamarosan pedig a Vendég a háznál című műsorunk következik, amelyben az európai mobilitási héttel kapcsolatban a közlekedési tapasztalataikról és gyakorlatukról beszélgetnek a Válaszutak fiataljai. Tartsanak továbbra is a Kossuth Rádióval, én búcsúzom, nagyon kellemes napot és szép hétvégét kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a közlekedésről fogunk beszélni. Én Leon vagyok, és ma itt van velem
2: Kristóf, Benedek,
3: Ambrus, Bianca
4: és Áron.
1: Nektek mi volt az első közlekedési élményetek?
2: Az enyém nem volt egy nagy durranás, ha jól emlékszem, akkor az első ilyen élményem az volt, mikor az általános iskolából először hazabuszozhattam. Kemény 8 megállót, azt hiszem.
3: Nekem nagyon hasonló az élményem, de engem hatalmas boldogsággal töltött el, hogy én egyedül közlekedhetek, mert az összes osztálytársam már egyedül ment haza, és hogy végre nekem is megengedik a szüleim. Én ennek akkor nagyon örültem, és én 2 megállót megyek a busszal, de ez a 2 megálló, ez a 2 perc, az nekem hatalmas élmény volt negyedikesen.
2: De akkor neked nem kell nagyon korán kelni ahhoz, hogy beérj?
3: Hát reggel apukám vízbe, haza meg 3 perc hazaérnem. Busszal 10 perc, de 3 percet buszozok.
5: És akkor apukád hogy bevisz, hogyha busszal?
3: Mert ő mondjuk 8:30-ra megy dolgozni, akkor előtte el tud vinni engem meg a csémet is. Igen,
5: praktikus, akkor értem. Én most végig gondolva többet is fel tudok sorolni, ami meghatározó és megmaradt. A kresztparkozás a barátaimmal, futóbiciklivel, meg motorral, az egyből egy olyan erős közlekedési élmény, de a családunk sokszor megy kocsival kirándulni, meg a városon belül sokszor megyünk kocsival, és ezért már kiskoromban is bent ültem, és a kocsi van egy ilyen mély kapcsolatom emiatt. A harmadik pedig az, hogy édesapám évekig kalauz volt, és mivel az dédszüleim bent laktak Budapesten, mi meg Vácon laktunk, sokat mentünk vonattal be hozzájuk ingyen, mivel édesapám ott dolgozott, és ezért a vasutat én nagyon megszerettem, és nagyon sokat jártunk be majdnem minden héten.
6: Én már kicsi korom óta érdeklődöm az autók iránt, és a legmeglepőbb típusoknak vagyok a fanatikusa. Egy bizonyos típusú autót nagyon szerettem, és mindig, amikor alsóban jöttek értem, akkor megkértem, hogy fotózzák le, és akkor volt a galériájukban sok ilyen autós kép, meg hogy hazafele menet nagyon megtetszett egy-egy autótípus, és akkor megálltam, és akkor minden oldalról megnéztem.
4: Én nem a vonatok, az autók iránt érdeklődtem kisgyerekkoromban, és ez így van, mint most is szerintem. Én a buszok iránt, és hát ez szerintem olyan 2-3 éves koromra, tehát vagy akkortól nagyon elkezdtem az én iránt érdeklődni. Mi úgy jártunk, hogy nagymamámmal és anyukámmal felszálltunk buszokra, és elmentünk fel a végállomásra, és miután lehettem olyan 5-6 éves, akkor már én mondtam, hogy most akkor erre a buszra szálljunk, azzal menjünk el odáig, és akkor nem volt olyan nagy probléma, hogy most melyik játszótér, melyik barátot, meg kit hívjunk, fel kell szállni a buszra, azt menni. De nekem is így volt, hogy volt egy adott típusú busz, ami nagy többségében csak az járt Magyarországon busz, és én azt nagyon szerettem, és sajnálom, hogy ezek a buszok már a mai világban nem annyira járnak forgalomban, mint régen.
2: Talán az én szívemhez is az autók állnak a legközelebb. Én nagyon német autópárti vagyok. Ez én szememben a német autó a minden, és a legjobb. Ez a német autógyártó cég volt az, ami talán 3 dolog kivételével mindent ők raktak először az autójukba, és megfigyeltem egy fajta tematikát, és ez szerintem az élet minden területén majdnem, hogy 100%-ban alkalmazható, hogy ha valamiből valaki kitalál vagy létrehoz valamit, akkor abból az első a legjobb. Utána már 3-an, 8-an, 10-en, 20-an, 100-an, 1000-en kezdik el lemásolni ugyanazt, de az első az eredeti ugye a legjobb. És szerintem ez ennél a márkánál kifejezetten így van, tehát nagyon igaz.
6: Az első önálló közlekedésem az busszal történt, és nagyon féltem, mert attól féltem, hogy vagy kirabolnak, vagy bunkók lesznek velem, vagy furán fognak rám nézni egyszerűen, vagy bámulni fognak, de nem volt ez így egyáltalán, meg azóta sem nagyon történt velem ilyen, viszont akkor nagyon féltem az elején, és aztán éreztem, hogy egyre jobban kezdek ebbe belejönni, és már nem annyira félek ettől, mert már egyre jobban megszokom, de azért még mindig vannak ilyen félelmeim, például így ülök, és van egy olyan rémképem, hogy néznek rám, és hogy valamiért engem bámulnak, és akkor úgy kell reagálnom, hogy én nem vettem észre őket, de mégis észrevettem, és akkor ilyennel fárasztom magam igazából.
1: Én a legelső közlekedési élményemre konkrétan nem emlékszem. 5. elején történhetett valamikor, amikor egy délutáni program ról kellett hazajönnöm. Ennek a programnak a helyszíne az iskolámtól 500 méterre volt, és emiatt kellett gyalogolnom, utána felszálltam egy buszra, a villamosra, és végül a trollival hazamentem. Nekem nem volt túl nagy élmény, mert spontán jött, hogy ezt meg kell tennem, mert úgy volt, hogy jönnek értem, csak végül mégsem jöttek, de előtte már tudtam, hogy hogyan kell hazajönni az iskolából, és így nem keveredtem el szerencsére, mert még mindig itt vagyok. De utólag ez hatalmas lépésnek tűnik nekem, hogy nem az, hogy hazajöttem, hanem hogy először közlekedtem egyedül.
7: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
2: Leon, a te életedben aztán különösen nagy szerepet játszik a közlekedés, hiszen te Budapest és London között ingázol, igaz?
1: Igen, pontosan. Nagy szerepet játszik. Legelőször 2 éves koromban repültem, így arra nem emlékszem, de gyakran szoktam repülni, ezért megszoktam és szeretem.
2: És milyen repülsz gyakran?
1: Mi külföldön élünk. A Brexit miatt kint kell tölteni Angliában 1 fél évet, ahhoz, hogy egy jogi státusz, amit előletelepedettnek hívnak, megmaradjon, és emiatt gyakran szoktunk repülni, mivel nem fél év Anglia, fél év Magyarországot szoktunk tartani, hanem néhány hónap itt, néhány hónap ott. Így évente többször repülök.
5: És a repülési élményekről tudsz mesélni, hogyha ennyire sok van?
1: Egy nagyon meghatározó élményem volt, amikor egyszer egy hajnali géppel mentünk, és pont úgy szállt fel a gép, hogy Budapestről mentünk Londonba, és amikor elindultunk Budapestről, és már felszálltunk, és néhány percre repültünk, akkor amikor kinéztem az ablakon, akkor kapcsolódtak le a városban a lámpák, és ez nagyon hatalmas élmény volt, nem sokszor láttam ilyet az utcáról, de felülről látni, ahogy az egész város hirtelen elsötétül az a sok kis fénypont, és a távolban felkel a nap, ez hatalmas élmény volt nekem.
2: Ti már repültetek?
8: Én még soha nem repültem, de már nagyon várom az első alkalmat.
3: Én is repültem soha.
4: Én egyszer repültem eddig, 5 évvel ezelőtt volt, és meg kell mondani, hogy az első alkalom után én nem szeretem a repülést, és eddig bárhányszor is jártunk a budapesti repülőtér környékén. Esetleg csak kiszálltunk a kocsiból, vagy valami, kivittünk valakit oda. Nagyon jó volt látni, hogy repülnek, jaj, de jó, menjünk, igen, és kiszálltunk a kocsiból, és abban a pillanatban, hogy elment a kedvem, és azóta nagyon nincs kedvem repülni. Olyan rossz élmény volt, hogy nincs kedvem.
2: De hát mint 2-szer repültél, ugye?
4: Hát egyszer oda, meg egyszer vissza.
2: De az már nálam kettő.
4: Egyiptomba.
2: És ez milyen volt? Miért ilyen rossz emlék neked a repülés?
5: Így rosszul voltál, vagy?
4: Rosszul voltam, igen. Már onnantól, hogy leültünk a repülőn, míg ott álltunk egy helyben, és onnan akkor fejfájás, hányinger, és onnantól kezdve az út legvégéig olyan rosszul voltam.
5: Oda-vissza ugyanez történt?
4: Ugyanez, aha.
1: Egyszer éreztem azt, hogy tériszonyos vagyok a repülőn, de sosem tudom, hogy miért, mert tehát egy zárt dobozban vagy gyakorlatilag, nem tudom.
5: A tériszony, a klausztrofóbia és mindezek mellé még a biológia meg a fizika találkozása így tönkreteszi a hangulatodat.
6: Én nagyon szeretek repülni, mert mindig egy olyan érzelmi állapotba kerülök, egy olyan izgalomba, hogy egyrészt egy másik országba megyek, ami nagyon érdekes lesz. Másrészt meg az egész folyamat, a repülés az számomra nagyon érdekes. Viszont egyszer volt olyan, hogy nagyon szúrt a fülem, az elég fájdalmas volt, viszont Én nem utáltam meg a repülést. Nálam ez egy óriási élmény a repülés.
2: És hányszor repültél már?
6: 8-szor.
4: Teljes élmény.
2: Rutinos vagy.
5: Volt már Leon neked olyan számodra szürreális vagy megkökkentő élmény a közlekedési szokásait közben?
1: Igen, ugye a történelemben van néhány olyan légiesemény, ami megváltoztatta a világnak a gondolkodását és hozzáállását a tömegközlekedéshez, és régebben a reptéri ellenőrzés nem volt ennyire szigorú, viszont ma már mindent átnéznek, ledetektoroznak, és rendkívül szigorúan veszik a szabályokat. Nekünk volt olyan, hogy egy kis májkrémes konzervet dobtak ki, mivel kenhető volt, és a térfogata nagyobb volt, mint 100 milliliter, amit ugye nem szabad. Sajtkrém is volt már, hogy kidobatták, mivel folyadék volt a felszínén, kivált a folyadék belőle, de meg tudom érteni, hogy miért vannak ezek a szabályok. Néha túlságosan merevnek tűnnek nekem ezek a szabályok, és nem veszik figyelembe a szituációt, de nem mindig lehet mindent jól meghatározni szabályozással. A legfontosabb esemény a szeptember 11-i terrortámadás volt az amerikai ikertornyok ellen, ami azért következhetett be, mivel a biztonsági ellenőrzés során nem vették észre, hogy gyanús elemek próbálnak felszállni a gépre, és azóta nagyon szigorúan veszik annak az ellenőrzését, hogy mit szeretne az utas felvinni. Volt egy másik eset is, ebből nem lett semmi komoly, és nem is volt tervezett, hanem az egyik utas a reptérnek az internetét használta, és azt írta egy barátjának, hogy fel fogja robbantani a repülőgépet, és a felszállás után olyan 20 perccel megjelent két amerikai vadászrepülő, amit az utasok először nem értettek, meg a pilóta sem, de végül kiderült, hogy emiatt az üzenet miatt, ami átment az internetes biztonsági rendszerén a reptérnek, megkapta az amerikai hadsereg, és a gépet visszafordították, mivel nem tudták, hogy nem szűrtek-e ki valamilyen veszélyes anyagot a csomagjában.
5: Igen, szerintem tökéletesen megfogalmaztad, hogy merevnek tűnhetnek, viszont ettől függetlenül meg kell ezt érteni, hogy szükség van ezekre, hogy mindenképpen tudják biztosítani a biztonságot.
1: Szükség van rá. 99,9% az embereknek, nem pontos szám, valószínűleg nem fog azon az úton semmit csinálni, de az az 1% az nagyon fontos és meghatározó eseményt okozhat.
5: Nagypapám mesélte, hogy Amerikából utazott vissza, és a reptéren, ő róla tudni kell, hogy fiatalkorában rengeteg szer tört el a kezét, és éppen hazafele utazott, egy ilyen orvosi vas volt a kezébe a csontforrás segítése érdekében. Hát az amerikai biztos nagy darab úriember megkérte, hogy akkor fáradjon, hát minden kipakolt a zsebéből mindent a fémdetektor kapun. Elég gyorsan átment, éppen nem figyelt oda eléggé jól a biztonsági őr, és elkezdett pittyogni. Nagyapám tett néhány lépést a mögötte csipogó kaputól, és a biztonsági őr, mikor ezt észrevette, teljes testsúlyával ráugrott, és leterítette. Megzavarodva kellett nem az anyanyelvén kimagyaráznia magát ebből a szituációból, szóval ezt nekem többször mesélte, mint kínos szituáció.
9: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
6: Mik szoktak titeket felidegesíteni közlekedés során? Engem az idegesít fel, amikor időbe beérünk a buszmegállóba, de a busz már elment, megvárom a következőt, ami viszont késik, és aztán felszáll egy tömött turista csoport, és amikor beér a másik megállóba, ahol át kell szállnom egy másik buszra, ott is lekésem a másik buszt, amire még kell várnom, ugye. És a másik busz, ami késett, azt meg folyton megállítják a piros lámpák. Szóval reggel, amikor be kell érnem iskolába, akkor nincs, ami jobban felidegesít ennél.
2: Engem az is fel tud idegesíteni, hogy ez egyébként ma reggel történt egészen pontosan. A busz az orrom előtt ment el, majd kivártam a következőt, és kettő megállóval azelőtt, hogy le kellett volna szállnom, előre néztem, és ott volt előttem az a busz, amit lekéstem. És arra gondoltam, hogy tulajdonképpen itt már annyira nem fáj, hogy lekéstem, ugyanakkor, mivel időre megyek, ezért Mennyire gáz az, hogy nagyjából pont ugyanott lennék, mint hogyha nem késtem volna le a buszt?
4: Jó, ez egy nagyon kitokényes akadni. Nekem ez pont múlt héten volt, amikor lekéstem az utolsó villamost, amivel elértem volna még a csatlakozásomat. Én felszálltam egy buszra, amivel tudtam, hogy biztos, hogy nem fogom elérni. Ezt hétnégesítettem magamat a buszon, hogy miért nem indultam el hamarabb. Mire odaértem a végállomásra, kiderült, hogy a busz még oda se ért a végállomásra, mire nekem fel kellett volna már rég szállnom. És akkor legalább így végig gondoltam, hogy hú, akkor minek idegesítettem magamat.
2: Igen, ebben ez a nagyon keserű szerintem, hogy hiába lapul a zsebünkben az okostelefon, és milyen olyan különböző technológiákat fejlesztenek már a közlekedés megkönnyítése érdekében is. Ilyen félrenézések és hamis információk keringése, hogy melyik busz mikor ment el, vagy már befutott-e, vagy hányas vágányról megy a vonat, ezek mind olyan dolgok, amiket még mindig nem képes rendesen kijelezni egy csomó program, amit erre fejlesztettek. Pedig a lehetőség már nagyon régen adott.
3: Nekem ezzel olyan történetem van, hogy be kellett volna mennem Budapestre, és találtam egy tökéletes vonatot, ami pont jó karrierbe, és pont ott van, és közel van az iskolához is, ahonnan indul, majd kimaradt a vonat, és nem jött. És meg kellett várnom a fél órával utána lévőt. Írtam a barátomnak, hogy bocsi, fél órát kések, ő ezt nem vette olyan boldogan.
6: Nálam nem olyan egyértelmű, hogy elkések iskolából, mert hogyha lekésem azt a csatlakozást, amivel beérek, utána szokott lenni egy olyan női buszvezető, aki úgy meghajtja a buszt, hogy még pont beérek. És annyira nagy szerencsém van sokszor, hogyha ő a sofőr, annyira örülök, mert nagyon jól csinálja tényleg. Nem kések el iskolából. Ja, és még van egy nagyon, nagyon idegesítő történetem, hogy hazafele mentem a buszon, az első ajtó mellett ültem, és megnyomtam a leszállási jelzőt, és nem nyitotta ki az első ajtót. Mert ugye az első ajtónál csak felszállók lehetnek. Viszont senki nem szállt fel, én viszont leszerettem volna szállni, hiszen ott ültem az első ajtónál. Mondtam, hogy leszeretnék szállni, bocsánat. Semmit nem reagált, és ugyanúgy csak a hátsó ajtók voltak nyitva, és hátra sétáltam. És annyira ideges lettem, hogy hihetetlen.
4: Nekem olyan volt már, hogy ha nem állok az ajtók közé, akkor becsukja előttem az ajtót, leszálltam a buszról, és maga hangosabb hangerővel megpróbáltam neki elmondani, hogy miért nem nyitotta ki az első ajtót. Majd mikor elkezdtem sétálni, és a busz ugye eljött mellettem, megállt, kiszállt a sofőr, és elmondta az ő véleményét ezzel kapcsolatban, hogy neki nem kötelező kinyitni az első ajtót. Beszállt a buszba, és továbbment.
5: Úgy érzem, hogy az őszinteség hiányzik a tömegközlekedés és én közöttem, mert amikor megnézem a buszt, hogy mi van kiírva az interneten, mikor érkezik meg, akkor vannak buszok, amikről tudjuk, én meg a testvéreim, hogy 5 percet késik fixen, van amelyik korábban jön, és nem várja meg az időt, hanem ott akarja behozni a későbbi lemaradását, hogy ott elhúz, ezért oda korábban kell menni. A vonatoknál pedig a késéseknél hiányzik az én szememben az őszinteség, hogy nem azt írják ki, hogy 5 és 30 perc között van a késés, mert még nem tudjuk, ahelyett, hogy frissítgetnék 10 percenként, hogy nem 30 perc a késés, hanem másfél óra. És akkor ez így egy ilyen fél óra után derül ki. És lehet, hogy nekik ekkor derül ki, de legalább úgy belőjék, mert hogyha van más opció, amit inkább bevállal az ember, nem tudok bennük bízni, hogy tényleg akkor jön meg, tényleg annyit késik, szóval ez egy ilyen zavaró dolog.
2: Szerintem buszozásnál az örök klasszikus, és ami mindenkit halálra idegesít, az a pillanat, amikor futsz a busz után, hogy még elérd, de azért sem vár meg a buszsofőr, és becsukja az ajtót, és elindul.
3: Én ebből a szempontból olyan szerencsés vagyok, mert 3 buszsofőr szokott felváltva menni, és mindig látjuk, hogy valaki fut, akkor megállnak, és megint megkérdezik, hogy ide jössz, és mondom, hogy igen, akkor jó, gyere gyorsan.
5: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
6: Ti szeretnétek jogosítványt?
3: Én mindenképpen szeretnék. A szüleim mondták, hogy számomra elvárás is, hogy nekem mindenképpen kell legyen jogosítványom, de én nagyon is szeretnék. Én úgy tudom elképzelni az életem, hogy én körülbelül mindenhova autóval szeretnék menni.
8: Ezzel én is hasonlóképpen vagyok, én már csinálom a jogosítványt, és ha minden jól megy, akkor hamarosan forgalmi vizsgázom.
3: Sok sikert.
8: Kösz.
4: Sikert.
6: Én is mindenképpen le szeretném tenni a jogosítványt, még nem kezdtem el, de valamikor biztosan le fogom tenni.
4: Én mindenképpen szeretnék a jogosítványt én is. Sok szituációt megoldana a jogosítvány, ha nekem lenne. Úgyhogy most nekem terve van véve.
1: Én mindenkivel egyetértek, én is nagyon szeretnék jogosítványt. Szeretek mozogni is, de sokkal egyszerűbb lenne autóval, meg maga az érzés is. Nem sokszor ültem vezetői ülésben, mostanában kezdtem el tanulni a olaj ellenőrzést, például nemrég tanultam az apukámtól, és ugye ahhoz, hogy kinyissad a mi autónkba, be kell ülni a vezetői ülésbe, és ezért néhányszor ültem. Ez nagyon nagy érzés, hogy ott vagy egy járműben, ami megy, és nem lovak vannak előtte, mint régen, de engem nagyon lenyűgözött a vezetői ülésnek az érzése, úgyhogy én mindenféleképpen meg szeretnék tanulni vezetni.
3: Ti ültetek már önvezető autóban?
1: Egyszer ültem önvezető autóban, egy ismerősünknek az autója volt, és önvezető módban is ment. Nagyon futurisztikus élmény volt, hogy az ember beül egy dobozba, ami gurul, és nem az a szokásos érzés van, hogy most érzem, hogy aki éppen vezet, az megnyomja a gázpedált, vagy fékez, és látom, hogy irányítja, hanem egy szoftver, ami rá van nyomtatva egy 10x10 centis lapra, ezt a több tonnás járművet elirányítja, de nem ijesztőnek mondanám, csak különlegesnek.
2: Nekünk is ugyanolyan márkájú autónk van, mint amiről az előbb Leon mesélt, de ehhez az automárkához köthető az a speciális alagút rendszer, amiben ezek az autók saját maguktól képesek közlekedni az alagút két pontja között. Aki ezt az automárkát létrehozta, ő találta ki és dolgozta ki és hozta létre az alagút rendszert is hozzá, ezáltal a gyártási folyamatot téve még mobilisabbá.
5: És ezt hogyan kell elképzelni, hogyan néz ki?
2: Hát úgy néz ki, hogy egy óriás nagy fehér csövet képzelj el, ami a föld alatt van elvezetve. De ez akkora, mint egy alacsonyabb alagút. Tehát, hogy az autó az belefér, meg talán egy nem olyan nagyon magas ember is állva. Tehát mondjuk Áron lehet, hogy neked már le kéne hajtanod a fejed benne. Tényleg egy henger, aminek az a két sávja van kicsit jobban vízszintezve, ami érintkezik az autó kerekeivel.
5: És akkor el tudod képzelni például, hogy Budapesten úgy, mint egy metró lejáró, kocsi lejáró is van, és akkor akár dupla út van?
2: Hát ahhoz még mélyebbre kell ásni az alagútban, még egy szintet lejjebb, de egyébként elméletileg kivitelezhető, de elméletben szinte bármi kivitelezhető, úgyhogy ez azért nehéz ezt megmondani.
1: Ez a felvetés logikusnak tűnik, csak ennek az ötletnek pont az a lényege, hogy kifejezetten nagy sebességgel egy olyan rendszerben, mint a kocsis trélerek, csak sokkal gyorsabb, és a föld alatt megy, ezért nincsenek piros lámpák. Gyorsan, néhány perc alatt lehet elérni. Amerikában van ez a rendszer, egyelőre tesztüzem alatt. Lehet a város központok között néhány perc alatt mozogni, ezért gyakorlatilag felesleges pénzkidobás lenne újabb szinteket ásni, mert gyorsabban átér az autó, mint hogy megérné egy újabb szintet ásni. Szóval jó ötletnek hangzik, de nem is tűnik hatékonynak számomra.
5: Például a visszajövőben filmek már foglalkoztak a repülőautó kérdésével, és hogy az hogyan néznek ki, hogyha be lenne vezetve az egész világon. Várjátok, hogy már repülőautóba ülhessünk, vagy van olyan közlekedési mód, amit még csak elképzelni tudtok megvalósítani, még nem látjátok, hogy megvalósulhatna.
6: Nekem azt, hogy én repülhessek egyedül.
5: Mint Superman?
6: Nagyjából.
1: Jetpack.
6: Nagyjából. És így érezzem, hogy így száll
1: az erő áramlik.
6: Igen, az erő áramlik, és szembeszáll velem a levegő, és ott állnak és dugóban az autók, és én időbe bejutok az iskolába.
9: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a közlekedésről beszélgettünk. Én Bianca vagyok, és itt volt velem
8: Leon,
6: Kristóf,
8: Benedek,
5: Ambrus
4: és Áron.
7: 14-16 év között vagy és érdekel a rádiózás. Gyere el kedden délután, és nézd meg, hogyan készül egy adás. Én Kristóf vagyok, és a többi taggal is személyesen megismerkedhetsz. Megkoztuk a kedvedet? Írj egy e-mailt a vendégháznál@mtva.hu címre. Várunk!
8: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és a felelős szerkesztő Egyesi Gabriella, a hangmérnök Pór István nevében is köszönjük, hogy hallgattatok minket.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai vilmoskörte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink, ma délben a Budapest Rákos Csabai Református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Rákos Csaba Budapest 17. kerületének Árpád-kori eredetű város része. Az eredeti község része annak a Budapest körül félkörben elhelyezkedő település sornak, amelynek református népessége átvészelte a török hódoltságot. A helyi hagyomány szerint az első protestáns gyülekezetet husziták alapították. A református egyházközség első okleveles említése 1626-ból származik. Többször átalakított középkori templomát 1904-ben lebontották. Helyén építették meg Strasser Albert tervei szerint a jelenlegi gótizáló stílusú templomot, a klasszicista református templomok elrendezése szerint, vagyis a rövidebb falak előtt egy-egy karzat épült, a szószéket az oldalfalon helyezték el, a liturgikus tér pedig középre került. Három harangját Sopronban, a Zeltenhofer öntödében készítették 1907-ben és 1928-ban. Az öreg harang 107, míg a két fiatalabb 146 és 324 kilós. A nagy harangon a Máté evangéliumából vett bibliai ige olvasható: jöjjetek én hozzám minnyájan, és én megnyugosztalak titeket. Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesszári Nóra vagyok. A bemondó Garami Zsuzsa. Először legfontosabb híreink röviden.
2: A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves Mészárosféle autópálya koncessziós szerződést.
1: Politikusok nem lehetnek sportvezetők a jövőben, ha elfogadják az összeférhetetlenségről szóló törvényt.
2: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal, több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra.
1: Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A rendszerrel kritikus pártok már el sem indulhattak. És most a részletek a szerkesztő Kis Gábor. A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves Mészárosféle autópálya koncessziós szerződést, közölte Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az MNB botrány apró pénz az autópálya koncesszióhoz képest. A tájékoztatón a kormányfő arról is beszélt, hogy a kabinet új, szigorú, összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a magyar sportban. Részletek Briáska Dánieltől.
3: Eltöröljük a kötelező kamarai hozzájárulást.
4: A miniszterelnök a szerdán bejelentett kamarai hozzájárulás eltörlésével kezdte a kormány szóvivői tájékoztatót. Magyar Péter szerint ezzel az volt a probléma, hogy ezért cserébe semmit nem kaptak a vállalkozások, ezért egy kamarai biztost jelölnek ki, és 3 milliárd forint támogatást követelnek vissza. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szükség van a kamarák.

0: szabályok több ismert politikust is közvetlenül érintenek. Magyar Péter közlése szerint vonatkoznak Szijjártó Péterre, a Budapest honvéd elnökére, Kubatov Gáborra, a Ferencváros elnökére, valamint Deutsch Tamásra, az MTK elnökére is. A miniszterelnök ezután a vagyonosodási vizsgálatokról beszélt, amelyet azért hoztak, hogy ne legyen normális állapot, hogy 10-20 év alatt a politikában milliárdosok legyenek. A NAV objektív, szakmai módon végzi majd a vizsgálatokat. Magyar Péter hangsúlyozta, aki az elmúlt 5 évben politikai tisztséget töltött be, annál megindulnak a vizsgálatok. A kormányfő ezután beszélt a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel 35 évre kötött autópálya koncesszióról. Mint mondta, ez csak nem 20 ezer milliárd forint közpénzt érint, így a világ egyik legnagyobb koncessziós szerződése lehet. A kormány korábban elrendelte a konstrukció átvilágítását, ennek eredményeit a közlekedési és beruházási miniszter mutatta be. Vitézi Dávid hangsúlyozta, jogsértő az MKIF szerződés, mert az állam vitte a kockázatot, és a konceszoré maradt volna a haszon.
1: Hát a közbeszerzési jogszabályoknak sem felelt meg az, ahogy ezt lefolytatták. Az, hogy a teljes hálózatot egyben adták, konceszióba ez sértette a részekre bontással kapcsolatos követelményt, tehát magyarul szűkítette a versenyt, és kevesebb ajánlattevő tudott elindulni. És aztán a szerződés módosítások pedig tételesen ütköztek a magyar és az Európai Uniós közbeszerzési és konceszciós jogszabályokba is.
0: Jelenleg az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat Magyarország ellen az eljárás miatt, az autópálya koncessziót az állami számvevőszék is vizsgálja.
2: Magyar Éva kormány szóvivő ismertette a kormány több döntését is. Az országos élőkörnyezet felügyeletére egy csúcsszervezetet hoznak létre, ez január 1-től kezdi meg működését. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc ellenőrzését egy közvetlen és egyenes szakmai lánc létrejöttével. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete november 30-áig érkezik. Akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első részletet, azok pótolva megkapják majd. A kormánytájékoztatón újabb részletek derültek ki a gyermekvédelmi rendszerre szánt forrásokról. A 6 milliárd forintos beruházási keret mellett további 3,4 milliárd forint jut szakmai fejlesztésekre. A tervek szerint új krízis ellátást alakítanak ki több mint 80 gyermeknek, 15 gyermekotthonban pedig összesen 120 gyermek kaphat további segítséget.
3: Nagyévű vállalásnak nevezte a politikusok vagyonosodási vizsgálatát a Kossuth Rádiónak nyilatkozó adószakértő. Ruszin Zsolt szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása nagyban segítheti a NAV munkáját, ugyanis jelentősen felgyorsulhat az adatelemzés. Harcsás Gergely összeállítása.
4: A Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangba áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal.
5: A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a kormány bevezeti a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Magyar Péter közölte, az ellenőrzés minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A Kossuth Rádiónak nyilatkozó adószakértő nagyívű vállalásnak tartja a döntést. Ruszin Zsolt a Felkelő című műsorban elmondta, a részletszabályok kidolgozásához számos adó- és igazságügyi szakértőre lesz szükség. Mint mondta, a 2018 előtti vagyonosodási vizsgálatok rendkívül lassan zajlottak, a mesterséges intelligencia használatával viszont jelentősen felgyorsulhat a folyamat.
6: Ez nem azt jelenti, hogy a gép fogja meghozni azt a döntést, hogy ki vagyonosodott és ki nem, hanem azt jelenti, hogy az adatfeldolgozási idő és az az irodai háttérmunka, amit eddig manuálisan csináltak, talán néhány egyszerűbb szoftverrel, az most döbbenetesen fel tud gyorsulni, hiszen a mesterséges intelligencia rá tud mutatni a hiányosságokra, problémás részekre percek alatt.
5: A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. A szakértő kiemelte, az eltitkolt jövedelmet az állam teljes egészében visszaköveteli, és akár jelentős értékű vagyontárgyakat is lefoglalhatnak.
6: Amikor megvan a jövedelemkülönbözet, akkor az adóhatóság megállapítja az adókülönbözetet, valószínűleg 200%-os bírsággal fogja majd kísérni, és még lesz rajta késztelmi pótlék is, ez nagyjából az eredeti eltitkolt jövedelemszerzés teljes összegét le fogja fedni, sőt lehet, hogy egy kicsit több is lesz nála.
5: A jelenlegi szabályozás alapján csak folyamatban lévő büntető eljárás esetén lehet vagyonosodási vizsgálatot indítani, jegyezte meg Ruszin Zsolt, aki jelezte azt is, hogy az integritáshatóság és az adóhivatal szorosan együttműködik majd a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésében.
3: Újabb 5 feljelentést tett a belügyminisztérium.

0: Mindegyik eset a Nemzeti Sportügynökség tevékenységét érinti.
1: Posvai Gábor miniszter Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy újabb mérföldkőhöz érkeztek az elmúlt hónapok átvilágítási folyamatai. 5 ügyben született feljelentés, mert a kormány véleménye szerint tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő. Az esetekben közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz, tette hozzá a belügyminiszter.
0: Ellenkérelmet nyújtott be az Integritás Hatóság elnöke Bíró Ferenc, mert szerinte az elmozdítását célzó eljárás veszélyezteti az uniós pénzek hazahozatalát. A fővárosi törvényszék hamarosan kitűzi a tárgyalást a hivatalvesztési perben. Bíró Ferenc úgy véli, politikai céllal indult büntető eljárásról van szó, amelynek célja, hogy veszélyeztessék a hatóság működését. Hajnucki Mátyás összefoglalója.
2: Bíró Ferenc ellen a központi nyomozó főügyészség emelt vádat június elején hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. Ezután jelentette be Vindis László ÁSZ elnök, hogy kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének felmentését. Bíró Ferenc a HVG-nek azt mondta, ellenkérelemmel él a keresettel szemben. Hozzátette, az ártatlanság vélelme elengedhetetlen, a korrupció ellenes hatóság zavartalan működése minden személyes érdeket felülír. Korábban a DE akció közösségnek a következőképpen beszélt a felelősségéről.
3: Abban felelősnek érzem magam, hogy életben tartottam a hatóságot, és hogy tartottam az embereinkben a lelket, és az összes belső és külső ellenállás, meg megsemmisíteni próbálás, meg ellehetetlenítés, meg minden mellett föl tudtam építeni valamit.
2: Az Integritás Hatóságot 2022-ben hozták létre. A kormány az EU-nak tett vállalásai részeként állította fel a hatóságot azért, hogy elkerülje mintegy 3000 milliárd forintnyi uniós forrás befagyasztását.
0: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók többsége is megfelelő. A miniszter arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e az új reaktorokra. Kovács Anna összeállítása.
4: A gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában azt mondta, hogy az év végéig fejezik be a Paks 2 projekt felülvizsgálatát. Utána döntenek arról, hogy szüksége van-e Magyarországnak még egy atomerőműre. Kapitány István szerint ez fontos ellátási lehetőség, nem szabad minden tervet azonnal elvetni, csak mert az előző kormányzatok ötlete volt. A tárcavezető elismerően szólt például a 2013-14-es napelem projektről, de megjegyezte, hogy az energiatárolásra nagyobb figyelmet kellett volna fordítani.
5: Magyarországon a tárolói feltöltések nagyon jól állnak, tehát gyakorlatilag itt fel vagyunk készülve a térre, a téli fogyasztásnak több mint 70%-a be van tárolva, szinte minden szomszédos országgal vannak interkonnektorok, tehát a gázellátás az folyamatosan biztosított.
4: A tárcavezető beszélt Magyarország gázellátásáról is az interjúban. Szerinte az biztosított, és a gáztárolók töltöttségével nincs probléma. Kapitány István elmondta, hogy gázt nem csak Oroszországból, hanem több helyről is be tudunk szerezni.
5: Ahol problémák voltak, és ez egy megint csak egy ilyen elvesztegetett lehetőség volt az energiatárolók területén, hiszen akkor jók a megújuló energiák, hogyha van energiatárolás, és hogy mennyire nem a lehetetlen kategória ez, ugye nekünk körülbelül egy olyan 800 megawattnyi energiatárolásra van lehetőség, meg a bulgároknak 13 000.
4: A Corvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának főmunkatársa a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy a háború előtt 40% volt, már a 10%-ra csökkent az orosz gáz részesedése Európában, miközben az amerikai LNG aránya 12%-ról 26%-ra nőtt. Takácsné Tóth Borbála úgy véli, hogy a piacok lenyugodtak 2025-re, de az iráni háború és a hormuzi szoros lezárásával jelentős gázmennyiség esett ki a globális piacról.
6: Nagyon kicsi már az orosz gáznak a részesedése az európai mixben, ezért ez az árhatás a mi elemzésünk szerint, amit ugye a REG-ben készítettünk, ez egy ilyen 1-3% körüli emelkedést jelenthet, ami azért ezekben az időkben nem számít drasztikusnak.
4: A szakértő elmondta, hogy az európai gázpiacok jól összekötöttek, emiatt a hazai áremelkedés már nem kiugró a többi országhoz képest. Jövő novemberben Magyarországnak is ki kell vezetnie az orosz gázt.
0: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a fejlesztési források ügyében, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. Bújtás Szintia és Szlotta Judit összeállítása.
7: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal, erről posztolt közösségi oldalán a külügyminiszter. A norvég alap egy olyan pénzügyi támogatási rendszer, amelyben Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térségen keresztül 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását segíti. Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalások célja, hogy egy olyan megállapodást kössenek Norvégiával, amiben a források többségéből zöld fejlesztéseket, helyi közösségeket segítő programokat, kulturális projekteket, társadalmi felzárkóztatást, egészségügyi és intézményi fejlesztéseket valósítsanak meg. A miniszter hozzátette, a mostani 2021-28-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Orbán Anita emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus keretéhez, amely majdnem 78 milliárd forint, végül nem jutott hozzá, mert nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Az előző kormány tehát lemondott erről az összegről is, fogalmazott a miniszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalások jól haladnak, amelynek konkrétumairól hamarosan beszámolnak.
8: Kossuth Rádió.
9: Újra mindenkié.
0: Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. A választásokon a rendszerrel kritikus pártok már el sem indulhattak. Vlagyimir Putyin pártjának győzelme garantált. Pap Roland és Garami Zsuzsa összeállítása.
1: Mától vasárnapig szavaznak Oroszországban, a parlamenti mellett regionális szavazásokat is tartanak, összesen mintegy 20.700 képviselői mandátum és választott tisztség sorsáról döntenek. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a választási rendszer ugyanakkor nem tekinthető szabadnak. Az állami szervek nem engedélyezték olyan pártok indulását, amelyek ellenzik az Ukrajna ellen indított háborút. A korábbi választásokhoz hasonlóan rendszer szintű manipulációkra és csalásokra lehet számítani. A győztes bizonyosan Vlagyimir Putyin orosz elnök vezete egységes Oroszország párt lesz, a kérdés csak a győzelem mértéke lehet. Idén először tartják meg a szavazást Ukrajna azon régióiban, amelyeket Oroszország a 2022-ben indított teljes körű inváziója óta megszállt.
0: Többen köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az éjszakai orosz dróncsapásokban.
1: Kijev megyében családi házak, Dnyipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette.
0: Oroszország és Kína is vétózott, nem akarják, hogy az ENSZ ellenőrizze az iráni atomszankciókat. Az Amerikai Egyesült Államok javaslatát 11-2 arányban utasították el. Moszkva és Peking vétói miatt Szomália és Pakisztán is tartózkodással szavazott. Márta Renátó összeállítása.
10: Peking és Moszkva azt az ENSZ határozatot vétózta meg, amely lehetővé tette volna, hogy független szakértők ellenőrizzék a Teherán ellen nukleáris programja miatt újból bevezetett szankciók végrehajtását. Ezt a határozatot Washington dolgozta ki. Az ENSZ biztonsági tanácsának eddigi szankciói továbbra is érvényben vannak. A korlátozások befagyasztják az iráni külföldi vagyoneszközöket, korlátozzák a Teheránnal folytatott fegyverüzleteket és szankcionálják ballisztikus rakéta programjának fejlesztését. A szavazásra egyébként azzal párhuzamosan került sor, hogy a Trump adminisztráció szélesebb kampányt folytat Teherán gazdasági elszigetelésére. Hogyan értékelendő Peking és Moszkva vétója a geopolitikai szintéren? Kérdeztem Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét.
11: Valójában eddig se ellenőrizték az ENSZ szakértői az iráni atomprogramot, mert nem sikerült a nagyhatalmaknak megállapodniuk abban, hogy ki legyen annak a szakértői panelnek a tagja, aki részt vesz az ellenőrzésben. Valódi jelentősége ennek a mostani vétónak nincsen. Kína meg Oroszország megmutatta, hogy nagyon nem tetszik neki az a politika, amit az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatban folytat, és innentől fogva ő lesz a bot a küldők között az USA-nak a Irán politikáját illetően, tehát nem fog asszisztálni ahhoz, amit az amerikaiak a Közel-Keleten műveltek.
10: Amióta Izrael és az Amerikai Egyesült Államok 2025 júniusában csapást mért iráni nukleáris létesítményekre, az ENSZ ellenőrei nem tudják ellenőrizni Irán dúsított uránkészletének állapotát.
0: Kínzás miatt 60 év börtönre ítéltek az Egyesült Államokban egy volt szíriai börtönigazgatót.
1: A 74 éves férfi Bashar al-Assad rendszere alatt több éven át vezette a hírhet Adrai büntetőintézetet, ahol kínozták a foglyokat a politikai ellenzék elhallgattatása érdekében. A volt igazgatót, aki 2020-ban érkezett az Egyesült Államokba, vízumcsalás és az állampolgárság megszerzésére irányuló csalás kísérlete miatt is elítélték.
8: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Bezárások, megváltozó fogyasztói szokások, csökkenő forgalom. Évek óta jelentős problémákkal küzd a hazai vendéglátás. Erről beszélt Herceg Zoltán gasztronómiai szakértő a Krónikának. A magyarországi éttermeket bemutató és rangsoroló Dining Guide felelős kiadója szerint szemléletváltásra van szükség. Hacsás Gergely összefoglalója.
12: 2019 óta a gasztronómia is sajnos bajlódik.
13: A magyarországi vendéglátás hosszú ideje küzd kihívásokkal, hívta fel a figyelmet Herceg Zoltán, gasztronómiai szakértő. A hazai éttermeket rangsoroló kalauz felelős kiadója a Krónikának elmondta, a koronavírus járvány az energiaválság és az infláció következményeként egyre több étterem kénytelen bezárni.
12: A legnagyobb problémát abban látjuk, hogy a vidéki vendéglátóhelyek száma, illetve az nyitások száma lecsökkent. Minőségi értelme bezárás száma is megnőtt, ez egy nagyon nagy probléma. 2019-től 2025-ig KSZ-állatokat mondok, 12%-kal zár be az éttermekben, ez idő alatt Ausztriában ez 8%.
13: Herceg Zoltán beszámolt arról is, hogy az elmúlt években átalakultak az éttermekkel szembeni elvárások. Hangsúlyozta, ma már nem elég a minőség, a szerviz és a vendégélmény legalább ennyire fontos. A klasszikus vendéglői modell ezért egyre nehezebb helyzetbe kerül.
12: Az éttermek nem csak étkezési szerepeket töltenek be, hanem alapvetően szórakoztatást is. Ez nem azt jelenti, hogy edzőműsorról beszélünk, vagy táncos zenés szórakozóhely, hanem azt jelenti, hogy az étterem stílusa, egyedisége, a gasztronómiai koncepciója mennyire tesz még hozzá, mennyire élményszerű, mennyire újszerű, mennyire varázsol el minket.
13: A magyarok csak nem kétharmada nem tudja megengedni magának, hogy rendszeresen étterembe járjon, miközben Ausztriában ez az arány 30% alatti, tette hozzá a szakértő, aki szerint javuló gazdasági teljesítmény esetén az éttermek forgalma is bővülhet a jövőben. Herceg Zoltán közölte azt is, hogy a Dining Guide Top 100 étterem kalauzt a jövő héten mutatják be.
0: Díszdoktorrá avatta Krasznahorkai László Nobel-díjas írót egykori intézménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Ehhez kapcsolódva program kavalkáddal ünnepelték a szerző életművét. Helyszíni riport Nagy Viktóriától.
14: Az ember Krasznahorkait nem olvassa, hanem fizikailag átéli.
15: Kerekasztal beszélgetéssel és felolvasással kezdődött tegnap a Nobel-díjas író életművét ünneplő program. Az eseményen kortárs írók és költők idéztek a szerző műveiből. Dragomán György a Sátántangóból olvasott fel részletet.
16: Ha az ember másodszor olvassa ezt a részt, nem először, akkor látja már, hogy benne van az, hogy ez tulajdonképpen egy spirál szerkezetnek egy darabja. Tehát ez egy nagyon ravaszó megcsinált kezdet és befejezés.
15: A szerző jelenlétében adták át a Bölcsészettudományi Karkönyvtárában a krasznahorkai olvasóteret, ahol az író könyveit is elhelyezték több nyelven is. Az ünnepséghez a diákok is csatlakoztak, akik 18 nyelven tartottak felolvasást a Sátántangóból, a svédtől egészen a japánig. A program csúcspontjaként pódiumbeszélgetést tartottak krasznahorkai Lászlóval.
17: Tudom, hogy megkaptam a Nobel-díjat, de nem hiszem el.
15: Az író beszélt arról, hogyan értesítették a Nobel-díjról, milyen élményei voltak a díjátadó ünnepségen, Emellett szó volt az egyetemi éveiről és első könyve, a Sátán tangó megjelenéséről is.
17: Azt az egyetlen könyvet akartam megírni, ami aztán Sátán tangó címmel megjelent. Az Eszterházi Péter bevitt a magvetőkönyv kiadóba, mert mondtam nekik, hogy én annak sem vagyok nagyon a híve, hogy ez a könyv megjelenjen, de ha mégis megjelenik, akkor nem tennének meg nekem egy szívességet, hogy nem írnák föl a nevemet. De hát bemondták, hogy ez sehogy se, ezt nem lehet megcsinálni, akkor nem lehet kiadni a könyvet. Szóval, hogy én egy olyan mondtam nekik, hogy de hát jó, de hát a Bibliának sincsen odaírva, hogy...
15: Krasznahorkai László az ELTE egykori hallgatója, ezért munkássága és a Nobel-díj az intézménynek is nagy büszkeség, mondta az egyetem rektora. Darázs Lénárt hozzátette, az esemény része volt a Krasznahorkai évnek, amelyet az ELTE indított a szerző egy évvel ezelőtt odaítélt irodalmi Nobel-díja alkalmából. Kiemelte, a díszdoktori cím az egyetem által adható legnagyobb elismerés.
18: Ez a fajta kulturális örökség, ez a fajta világirodalmi klasszis, amit ő képvisel, ezzel egy kicsit láthatóbbá is válik Magyarországon, láthatóbbá is egyetemen, és szeretnénk ezt a szellemi kulturális örökséget úgy is elismerni, hogy a magunkénak valljuk.
15: Krasznahorkai László ma 10 órakor kezdődött ünnepségen vehette át a díszdoktori kitüntetést.
0: A hétvégén ismét megnyílnak az ország kulturális örökségének különleges helyszínei. Kastélyok, templomok, tájházak és múzeumok ingyenesen várják az érdeklődőket. A Veszprém megyei Pápa Teszéri művelődési házban tartották meg a kulturális örökség napja hivatalos megnyitóját, Felszegi Csaba összeállítása.
19: Még 1984-ben fogalmazta meg az Európa Tanács, hogy induljon el egy Európai Örökségnapok című eseménysorozat. Hazánk 1999-ben csatlakozott a rendezvényekhez, azóta a nagy közönség számára is elérhetők az értékes, szép épületek és gyűjteményeik. Csorba László történészt, a Budapesti Történeti Vármúzeum főigazgatóját, az esemény beharangozó kisfilm főszereplőjét, a budapesti városfal kutatóját hallják.
20: A mi falunk és egyrészt metaforikusan ugyanúgy, tehát egyfelől elválaszt, de másfelől véd, óv. De valamiképpen a város szövetébe is beépült, hiszen tudjuk, hogy később, amikor már kevésbé volt fontos az eredeti katonai funkció, ráépültek a házak.
19: Az évek során kialakult az a gyakorlat, hogy lehetőleg egyik évben a főváros, másikban egy vidéki település legyen az országos megnyitó ünnepség helyszíne. Így esett a választás ma a Veszprém megyei Pápa Teszérre. Számtalan vidéki galéria, patinás épület csatlakozott a kezdeményezéshez, de például idén is megnyitja kapuit a fővárosban városképünk és országimázsunk ma is meghatározó eleme az Országház. De látogatható majd Budapesten, többi között az Iparművészeti Múzeum főépülete, a Vártkerbazár, a Belügyminisztérium és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma. Utóbbi a Verespálné utcai Városfal szabadtéri kiállítását is ajánlja.
20: Még kiállításunk van, ez a Verespálné utca, és a Bássó utca sarka, és ott van egy bájos kis tárlat, mindenkinek nagyon ajánlom. Belülről és kívülről is ráépültek a házak, ez külön építészeti szenzáció.
19: A számtalan vidéki és fővárosi programról az örökségnapok.gov.hu internetes oldalon lehet tájékozódni.
8: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
0: És a sporthíreket ma délben Fejér Balázs hozza, szervusz!
21: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! A Ferencváros nagyszerű játékkal 3-1-re nyert a Skolt Celtic otthonában a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. A 20. percben Bambidele Yusuf lövését követően Liam Scales lábán megpattanva került a labda a kapuba, és bár a skótok egyenlítettek, az első félidő utolsó előtti percében a hosszabbításban Christopher Zakariasen ismét betalált, így az FTC mehetett előnnyel a szünetre. A 47. percben Daniel Árzán is remek gólt lőtt, kialakítva ezzel a végeredményt. A Fradi kapuját tegnap Varga Ádám védte a Celtic ellen. A kapus így összegzett.
22: Taktikailag rendkívül jól felkészültünk belőlük. Nem engedélyeztük a mélységi labdáikat, csak oldalra passzokat tudtak csinálni, és abból beadás. Azok nem voltak pontosak, vagy hozzám jöttek a labdák. Nagyon szép teljesítmény a csapattól, és nagyon örülünk ennek a győzelemnek. Így is készültünk, hogy gondoltuk, hogy az elejét meg fogják nyomni hazai pályán. Az előző meccsen kikaptak 3-0 a riválisuktól, úgyhogy biztos voltunk benne, hogy mindent egy lapra feltéve fognak támadni, hogy megszerezzék az első gólt, a vezetést, és nagyon jó helyt álltunk, hogy jöttünk bele a mérkőzésbe, kevesebb lett a nyomás, belelendültünk a játékba, és alakítottunk ki helyzeteket, és szerintem gyönyörű szép gólokat rúgtunk.
21: Varga Barnabás kétszer volt eredményes, Vitális Milán pedig megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK-Athén magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panathinaikosz ellen találtak a kapuba, a fővárosi együttes 8-1-es győzelmével végződött összecsapáson. Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott, rossz hír viszont, hogy Varga Barnabást combsérülése miatt az 56. percben le kellett cserélni. Így kérdéses, hogy játszhat-e a soron következő Nemzetek Ligája találkozókon.
8: Közlekedés.
1: Az erős tranzitforgalom miatt torlódik a forgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenőhely és Tatabánya között. Tatabányánál a terelés előtt van dugó. Ezután a külső sávon torlódik a forgalom Óbarok térségében, valamint Bicske és Herceghalom között. Az átterelt belső sávon jól lehet haladni, így aki személyautóval van és Budapestre tart, válassza ezt a sávot. És összeütközött két furgon az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr térségében, a 123-as kilométernél a leállósávon haladnak a járművek, 5 kilométeres a kocsisor.
0: A BKK munkatársától pedig azt is megtudjuk, hogy mi a helyzet a főváros útjain.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kassai térnél, az M3-as autópálya felé sávlezárásra kell készülni. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Időjárás.
0: Vajon milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén?
3: Jó napot kívánok! Nyugatról az éjszakai órákban szakadozik, majd átmenetileg növekszik a felhőzet, és záporfőként az ország délnyugati felén előfordulhat. A minimum hőmérséklet jellemzően 10 és 16 fok között alakul. Holnap általában napos idő várható, de elsősorban a délen lehetnek felhősebb tájak is, és arrafelé kisebb eső, zápor nem zárható ki. A légmozgás döntően mérsékelt marad, a maximum érték 24 és 29 fok között alakul. Pál Mártont hallották.
0: Eddig tartott a Déli Krónika, a szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a bemondó Garami Zsuzsa volt. Technikai munkatársak Farkas Szilvia, Seres Bea és Rózbora Zoltán, gyártásvezető Hörcsöki Nóra. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a Kulcskérdések Hatvanító Terikával, benne a vagyonosodási és vagyonvisszaszerzési vizsgálatokról lesz szó. Krónikával pedig legközelebb 17 óra 30-kor várjuk Önöket. Teszári Nórát hallották. Viszont hallásra.
9: Műsorajánló.
8: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
5: Van, aki 100 milliókat vett fel belőle, van, aki lemondott miatta, van, aki visszaadta, és van, aki előzetesben ül miatta. Az NK-a botrányt mutatjuk be, többek között Laco Adriennel, Pataki Attilával, illetve Tar Zoltánnal és Pócs Jánossal.
8: Nyílt titok. Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
8: Kulcskérdések.
9: Mi a tétje?
8: Miért fontos?
9: Mit jelent?
8: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
1: Jó napot kívánok, Hatvanító Erika vagyok. Tegnap bejelentette Magyar Péter miniszterelnök, hogy az országgyűlés elé terjesztik a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A vizsgálatot a NAV végezné, akár 20 évre visszamenőleg. A tervezett rendszerben a NAV vizsgálná azokat a jelenlegi és volt országgyűlési képviselőket, miniszterelnököket, minisztereket, államtitkárokat, kormánybiztosokat, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és a velük egyháztartásban élő hozzátartozóikat. A cél annak ellenőrzése, hogy a tényleges vagyongyarapodás, az életvitel és a vagyonnyilatkozat összhangban van-e a bevallott, adózott jövedelmekkel. Itt van a vonalban Kadlót Erzsébet, volt büntetőbíró, ügyvéd és alkotmánybírósági tanácsadó. Jó napot kívánok!
23: Jó napot kívánok!
1: És a stúdióban Gál István László ügyvéd, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Jó napot kívánok!
24: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Politikusi, illetve köztisztviselői vagyonnyilatkozatok már a rendszerváltás óta vannak, vagyonosodási vizsgálatokat is végzett az adóhatóság, igaz, hogy 2016-tól a Fidesz elvette az adóhatóság önálló vizsgálati hatáskörét.
4: Kezdjük azért a vagyonnyilatkozatokkal. Kíváncsiságból a megjelenésük napján az újságírók végignézik, de érdemi információhoz nem lehet jutni, mivel semmi következménye nem volt annak, ha nem voltak kifejezetten pontosak az adatok. Ezen kívül mi volt még a baj a rendszerrel, Kadló Erzsébet?
6: Hát először is messze nem volt teljes körű. Egyébként jogszerűen is meg lehetett tagadni hozzátartozóknak, együttélő hozzátartozóknak is a nyilatkozattételt, ami körülbelül azt jelentette, hogy akkor kár is azt az egészet forszírozni, és hát a következmények nélküliség az tulajdonképpen mindig selejtessé tesz mindenféle jogintézményt. Nem nagyon vette ezt senki komolyan, illetve hát egy vagyonnyilatkozatból akkor kinek kellett volna következtetni arra, hogy mondjuk az életvitel kirívóan aránytalan volt ahhoz képest, ami a vagyonnyilatkozatban foglaltak szerint lehetséges lett volna. Ugye a vagyonnyilatkozatokat többségében mindenki a munkáltatójának adta le. Most akkor a munkáltató ezt így megbecsüli, vagy hogy? Én ezt egy befejezetlen szabályozásnak tekintettem, így tudnám megfogalmazni, lehetett volna ez jobb, lehetett volna másként csinálni, de fenntartása így a jelenlegi formájában szerintem most is értelmetlen.
4: Egyetért Kadló Erzsébet tegel is, nem?
24: Igen, gyakorlatilag a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályozás az már a rendszerváltozás óta él a magyar jogrendszerben. Ellenben rengeteg példát lehetett látni, olvasni a sajtóban arról, hogy valakinek nem volt pontos ez a vagyonnyilatkozata, és igazából nem volt érdemi következménye.
4: Voltak olyan vagyonnyilatkozati elemek, amelyek sokak gyanúját felkeltették, de lehetetlen volt mögéjük látni. Ilyen volt például egy feltalálói díj, Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszterként azon túl, ami a feladata volt, volt ideje feltalálni valami olyan fontosat az elektronikus aláírás terén, amiből évente 100 milliós találmányhasznosítási díjat vett fel. Ez szerepelt is a vagyonnyilatkozatában. Hogyan lehetne elérni azt, hogy az ilyen titokzatos családi kölcsönök vagy opciós szerződések és az ehhez hasonló hasznosítási díjak ne lehessenek nyilvánvalóan kamufedő sztorik többé, Kadló Erzsébet?
6: Hát szerintem itt jöhet be a másik most hatályba lépő intézménynek, a vagyonvisszaszerzésnek a legújabban törvénybe iktatott ága. Ez a nem maga a vagyonvisszaszerzésről szóló, tehát nem a 34-es törvény, hanem a büntetőeljárási törvény módosítása a kiterjesztett vagyonvisszaszerzés vonatkozásában, amikor egy fordított bizonyítási teher lép életbe, tulajdonképpen nem kell azt sem bizonyítani, hogy kétséget kizáróan, hogy bűncselekményből származik a vagyon, vagy az érintett vagyontárgy, vagy a jövedelem, de hogyha olyan bűnszervezetben résztvevő személytől szerezték meg a vagyont, akikre egyébként kiterjed a vagyonvisszaszerzés hatálya, akkor az ilyen vagyon is bevonható a vagyonvisszaszerzési eljárás körébe. Ez egy nehéz kérdés, a módosításnak van sok hiányossága, az 1260-as irányelvhez, amit megpróbált implementálni, ahhoz képest is, a mentális küszöb az nincs meghatározva, mert nyilvánvalóan a kiterjesztett vagyonelkobzásnál az érintett csak akkor felel, hogyha tudta vagy tudhatta, hogy egyébként ez úgy gyanús tevékenységből származik ez a vagyon.
4: Gál István, fel lehet-e oldani ezt az ellentmondást, lehet-e a fedett jövedelmet valahogyan tisztázni?
24: Alapvetően konkrét ügyekkel kapcsolatban én nem nyilatkoznék így az ártatlanság vélelmére való tekintettel, általánosságban viszont azt mondanám, hogy az Európai Uniónak van az 1260/2024-es irányelve, amit a tanács és a parlament közösen hozott. Ez az Erzsébet által említett már eszközrendszert tartalmazza. Ennek november végéig meg kell felelni minden Európai Uniós tagállamnak, és lesz egy, vagy van már egy létrejött már egy nemzeti vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatalunk, aminek a személyi állományának a feltöltése most történik. Ennek a négy elnök helyettese közül az egyik a közpénzügyi elnök helyettes, ami a büntetőjogi szankciók alkalmazását megelőzően már valós időben nézi a tranzakciókat majd a jövőre vonatkozóan, és hogyha anomáliákat lát, akkor egy ilyen közvagyonvédelmi eljárást indíthat, és akár szerződések aláírását is megtilthatja, megtagadhatja. Tehát egyik oldalon a jövőre vonatkozóan is van egy intézményrendszer, ami majd segíti, hogy visszaélések ne történjenek a közvagyonnal. Másik oldalon valóban a vagyonelkobzásnak az intézményrendszere az megerősödik, kitágul. Azonban büntetőjogászként én azt mondom, hogy anyagi büntetőjogi eszközöket visszamenőleges hatállyal problematikus alkalmazni. Eljárásjogi eszközöket alkalmazhatunk, tehát új intézményeket felállíthatunk. Büntető eljárási törvény módosíthatjuk úgy, hogy az már most hatályos legyen, de szankciókat visszamenőleges hatállyal változtatni, azt meglehetősen problematikus lenne.
4: Visszatérünk még. Igen, parancsoljon
6: Erzsébe. Erre mondtam én, hogy hiányos a mostani szabályozás, meg garanciák hiányoznak belőle, tehát Gáltanár úrral tökéletesen egyetértve, többek között erre gondoltam.
4: Igen. Visszatérünk az MVVH-ra, de ahogy Gál István említette éppen az uniós szabályokat, a mai kormány szóvivői tájékoztatón kapott a miniszterelnök és Vitézi Dávid miniszter olyan kérdést, hogy a vagyonosodási vizsgálatok ütköznek-e Európai Uniós jogszabályba, és hogyha igen, akkor hogyan fogják ezeket kiküszöbölni? Van ilyen jogszabály az Unióban, amivel ellentétes lehet a hazai új szabályozás?
24: Hát a vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban az említett irányelv van, amit én már említettem, illetve az Európai Uniós szabályok mellett vannak olyan általános jogi alapelvek, mint például a visszamenőleges hatálytilalma, amire figyelnünk kell, meg a jogállamiság követelménye, de azért azt látni kell, hogy az adójogban, meg a vagyonosodási vizsgálatok kapcsán nem annyira szűk a szabályozás, mint például egy anyagi büntetőjogi szabály esetében. Tehát itt akár hogyha nézzük a 10-valahány évvel ezelőtti 98%-os különadó ügyét, ott az Európai Bíróság nem azzal dobta vissza azt, hogy 98%-os különadót nem szabad alkalmazni, hanem azt, hogy ha jól emlékszem, hogy a végkielégítéseknek a lényege az, hogy visszaintegrálja a munkaerőpiacra azt az embert, aki elvesztette a munkáját. Tehát alapvetően az adójogszabályok meg a vagyonosodással kapcsolatos jogszabályok területén ott kevésbé szigorú ez a tilalom, mint az én szűkebb szakterületemben a büntetőjogban.
4: Erzsébe?
6: Egyetértek az elhangzottakkal. Ugye itt kellene az általam folyamatosan hangsúlyozott garanciákat beépíteni. Például az 1260-as irányelvnek a 13. cikk második bekezdése az kimondja, hogy a kiterjesztett vagyonvisszaszerzés sem terjedhet ki harmadik jóhiszemű személyekre. Ez nincs deklarálva. A mentális küszöb origói egyáltalán, vagy orientációs pontjai nincsenek meghatározva. Ez még lehet, hogy a közvagyonvédelmi szakákban átcsúszik, mert hogy mások az elvek egy büntetőjogi és egy közigazgatási eljárásban, még akkor is, ha a közigazgatási eljárás komoly szankciókkal járhat. Büntető eljárásban ezek nem fognak átcsúszni, tehát ha ezek nem kerülnek bele, és a hasonló garanciák nem kerülnek bele, akkor én bármikor tudok egy alkotmánybírósági indítványt írni pusztán a 180 napos szabály alapján.
4: Szóba került itt a visszamenőleges hatálytilalma, és hogy ezt kell tisztázni. Mit jelent ez ebben az esetben konkrétan, hogy nem lehet majd korábban szerzett vagyonokat jogszerűen visszakövetelni, vagy be nem fizetett adók ügyében eljárni?
24: Amennyiben megállapítható bűncselekmény elkövetése, és ez a bűncselekmény ez bizonyítható is, akkor a vagyonelkobzásnak nem akadálya az, adott esetben a bűncselekmény elévült. Mert a vagyonelkobzásra elévült bűncselekmény esetében is van lehetőség, elméletben. A gyakorlatban azt látjuk, hogy a magyar nyomozóhatóság és ügyészség egy meglehetősen túlterhelt rendszer jelenleg, és én nem tartom valószínűleg, hogy lenne időbeli személyi kapacitásuk arra, hogy elévült ügyekben nyomozzanak, de ez a lehetőség nem zárható ki. A visszamenőleges hatálytilalom egy nagyon szigorú tilalom a büntetőjogban, de nem egy általános tilalom, érdekes módon a szigorúbb szabályozásnak a visszamenőleges hatályát tiltjuk. Tehát, hogyha menet közben enyhítjük a büntetőjogi szabályokat, az a folyamatban lévő jogerősen még le nem zárt ügyekre kihat, tehát az akkori szabályozás, amikor elkövette valaki a cselekményt meg mostani közül, a kedvezőbbet alkalmazzuk. De ha hozunk egy szigorúbb szabályozást, ami akármilyen szempontból súlyosabb lesz, mint a korábbi, akkor az csak a jövőre vonatkozóan alkalmazható. Ez a büntetőjogi része, az anyagi büntetőjogi része.
4: Hát, ha jól értem, ebben a helyzetben ez áll fenn, hogy most szigorúbb szabályozást fognak hozni, szigorúbb törvényt, és ezért a visszamenőlegesen nem lehet a korábbi állapotokat ez alapján elbírálni?
24: Ketté választanám a kérdést, amennyiben az eljárásjogi törvények változnak meg, azokat lehet alkalmazni akár a folyamatban lévő ügyekben is. Ha ezek az eljárásjogi törvények arra irányulnak, hogy egy gyorsabb eljárás legyen, hatékonyabb bűnöldözés legyen, azt természetesen lehet és kell is alkalmazni a folyamatban lévő ügyekben. De ha például egy új szankciót találunk ki, vagy egy meglévő szankciónak az alkalmazását szigorúbbra vesszük, akkor ez a jövőre vonatkozóan lesz alkalmazható a jövőben elkövetett bűncselekményekre. Az adójogban is van visszamenőleges hatálytilalma, de ott nem annyira kemény és nem annyira szigorú, mint a büntetőjogban.
4: Hogyan lehet az elvett vagyonokat akkor, vagy máshoz került vagyonokat akkor visszaszerezni? Tehát például egy büntetőügy kapcsán tárgyalási alap lehet-e az, hogy visszaadja valaki a vagyonát? Emlékezzünk csak a nem olyan régi Balázsi Gyula által felkínált cégek vagyonára, Kadlót Erzsébet.
6: Hát ez egy büntetőeljárásban persze fontos dolog, hogy valaki úgymond önkéntesen megtéríti a rajta keresett összeget. Ez adott esetben lehet egy egyességkötési eljárás, egy büntetőeljárási intézmény alkalmazásának alapja is. Lehet enyhítő körülmény is. Kérdés, hogy persze azért mekkora vagyonokról van szó, illetőleg milyen más, úgymond bűnbánó magatartások társulnak hozzá. Én nem a Balázsi cégekről beszélek, mert ahhoz én is ragaszkodom, hogy az ártatlanság vélelme folytán ne tárgyaljunk meg előre ügyeket, de azért azt már most is láttuk, hogy voltak, akik ellen meg se indult a büntetőeljárás, csak úgymond preventív céllal már visszajuttattak közvagyonokat a közkasszába. Ez még nem azt jelenti, hogy ők ezzel megúszták a lehetséges büntetőeljárást, de nyilván adott esetben ezt a konkrét ügyben mindenképpen figyelembe fogják venni. Nem titok, hogy adott esetben, aki ilyen önkéntes közreműködőként már hajlandóságot mutat arra, hogy valamilyen megbánó magatartást és konkrét kézzelfogható visszajuttatással megspékelt magatartást tanúsítson, ő lehet a célpontja a hatóság részéről egy vádalkú kötési folyamatnak. Nem biztos, hogy őt fogják kiválasztani. Kérdés, hogy az adott ügyben mások milyen mértékig érintettek, milyen vagyon erejéig érintettek. De azért, hogy a múltra nézve lehet vagy nem lehet, ebből szerintem még rengeteg vitánk lesz, elsősorban a kiterjesztett vagyonelkobzás esetén, mert az irányelv maga se egészen pontos, amit mi megpróbálunk most alkalmazni és átültetni. Ott is azt mondják, hogy a vagyonelkobzást akkor kell lerendelni, hogyha két feltétel együtt teljesül, az életvitele kirívóan nincsen összhangban valakinek az igazolható legális jövedelmével, valamint a vagyonszerzés a büntető eljárás megindítását megelőző 5 éven belül történt. Tehát van, aki szerint ez visszamenőleges hatály, de ez nem az, én szerintem, mert a bűncselekményeknek is van egy elévülési ideje. Ha az elévülési idő, én jól tudom, 5 évnél nem nagyon tud rövidebb lenni, most már jó ideje, következésképp akkor a büntető eljárási elévülési idő, az elkövetéstől számított idő, az mindenképpen megegyezik ezzel az irányelvvel. Tehát én azt gondolom, hogy akik vitatják azt, hogy ez megfelelne az Európai Uniós jogszabályoknak, ez a bejelentett majdani törvényalkotás, azok esetleg erre gondolhatnak, de szerintem nincs ellentmondás az anyagi jogi szentírás, a visszamenőleges hatály és a felépítendő jog között, bár itt tanár úr a szemilletikesebb nálam.
4: Igen, már is jelezte, hogy hozzászól.
24: Igen, annyit tennék, 2 dolgot tennék hozzá, mindenben egyetértek természetesen. Az egyik az, hogy fölmerült itt a kérdésben, hogyha valaki visszaadja a pénzt, akkor ezzel mentesülhet a felelősségre vonás alól. A felelősségre vonás alól nem mentesülhet, ellenben van egy olyan gyakorlat, talán 2 évvel ezelőtt az a legfőbb ügyész helyettesi körlevél, amit saját ügyvédi gyakorlatomból is ismerek, amiben benne van, hogy a költségvetési csalások esetében, ami az MVVH-nak az egyik legfontosabb hatásköre lesz, összeghatártól függetlenül, ha valaki első bűntényes, tehát egy büntetlen elérhető személy, és beismerő vallomást tesz, és a teljes kárt megtéríti, akkor felfüggesztett szabadságvesztés indítványozható neki, tehát végrehajtandó szabadságvesztést nem kell ítélni, természetesen az összes körülményt mérlegelni kell, meg hogy volt-e, történt-e ezzel a bűncselekménnyel halmazottban más bűncselekmény is. A másik, az elévülési idő az új BTK alapján valóban legalább 5 év, legfeljebb a büntetési tétel felső határa, tehát 2-től 8 év a tétel, akkor 8, ha 5-től 10, akkor például 10. Ha életfogytiglan is benne van, akkor soha nem évül el, de gazdasági vagyon elleni bűncselekmények, amiről most beszélgetünk, azok 5-től 10 év a legfeljebb a büntetési tétele, tehát itt legalább 5, legfeljebb 10 éves elévülésekben érdemes gondolkozni, de mondanék egy érdekességet, amit egy mostani tanulmányban írtam meg, az, hogy egy bűncselekmény elévült, az nem akadálya annak, hogy az abból származó vagyonra valaki pénzmosást kövessen el. Tehát, hogy történnek különböző átutalások külföldre, offshore cégekbe, mostani divatos szóval vagyonkimentés, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt, akkor az minősíthető a nyomozó hatóság által egy pénzmosási cselekménynek, és pénzmosást el lehet követni egy sok évvel ezelőtt elkövetett és már rég elévült korábbi bűncselekményre is, és összeghatártól függően ez lehet akár egy újabb 5-től 10 éves büntetési tétel, tehát újból megindul egy 10 éves elévülési idő.
4: A bírósági gyakorlat alapján jobb egy egyesség a visszatérítendő vagyonról, mint végigmenni a peres eljáráson? Mert igen, Erzsébet?
6: Ajaj, persze, hát most mondta el a tanár úr ezt az irányelvet, ami persze egy irányelv is, vagy legfőbb ügyességi belső jog, de hát azért itt jelentős különbség van a között, hogy valaki egy felfüggesztett szabadságvesztést kap, mint egy végrehajtandót. Mondok egy példát, egy nem olyan nem olyan fiatalka ügyben, úgy értem, hogy 2018-ban indult az ügy, most jött be a vádirat. Az, aki élt ezzel a lehetőséggel, neki van egy diszkrét felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó indítványa, nem is olyan sok, mert 1 év valamennyi, 3 évre felfüggesztve. A soron következő, aki nem élt ezzel a lehetőséggel, bár összegszerűségében jóval kisebb kár okozásával érintett, neki az ügyész indítvány 6 év végrehajtandó. Úgyhogy az egyességnek van tétje, nagyon komoly tétje van.
4: Az állami vagyon visszaszerzés szempontjából is kérdezem, tehát aki az állam államnak tartozik, vagy az államtól vett el, az is jobb, hogyha bevallja, ugye?
6: Jobb, hát itt olyan ügyről beszélek, tehát itt már tulajdonképpen mással már nem foglalkozunk, már csak ilyeneket tárgyalunk. Az államnak ugye az a célja, hogy minél többet visszaszerezni. Volt itt felhördülés, hogy 10-30%-a szerezhető vissza. Hát én is egyetértek ezzel a becsült értékkel, de ha nem teszünk meg ilyen lépéseket, akkor még ennyi sem szerezhető vissza. Tehát nagyon fontos az állami büdzsé szempontjából is. Na persze, azért én itt megemlítenék egy kicsi problémát. Én nem látom ebben a szabályozásban, sem a 34-es törvényben, sem a mostani módosításban, hogy mi is van a sértett érdekével. Ezeknek az ügyeknek közvetlen sértetjei is voltak nagyon sokszor. Az irányelv tartalmazza azt, hogy a sértett igénye, a közvetlen sértett igénye nem előzi meg az állam igényét. Erről mi nem látom, hogy gondoskodtunk volna a jogalkotás során, hogy ebben egyértelmű szabályok legyenek. Ezeket pótolni kell méghozzá sürgősen addig, amíg a legelső elszámolásra sor nem kerül. Úgy értem, a büdzsé első összegzése és az abból való elszámolásra sor nem kerül. És az irányelv nem abban a technikailag leszűkített értelemben használja az áldozatot, és a sértett fogalmát, amit megpróbáltak a nyomozó hatóságok évek óta érvényesíteni. Pontosan az egyik trükk az volt, hogy nem is vagyok közvetlen sértettje, mert nem én, hanem az ügyfél. A cselekménynek igaz ugyan, hogy én károsodtam, de hát mivel ez jogilag ennek a cselekménynek a jogi tárgya, az állam, meg az igazságszolgáltatás, meg mit tudom én, minek az érdeke, hát ezért nem is lehet az ügyfél sértett, ezért nem is nagyon vehet részt az eljárásban. Na ezeket még azért el kell rendezni, mielőtt nagyon örülünk annak, hogy az államkasszában nagyon sok pénz befolyik.
24: Csatlakozva az eddig elmondottakhoz, valóban például a költségvetési csalást, hogy megnézzük, ez egy nagyon gyakori bűncselekmény, ha a fővárosi törvényszéknek a gyakorlatát nézzük, az ott tárgyalt ügyeknek már több mint az 50%-a a költségvetési csalás, van olyan év, hogy eléri a 75%-ot is, tehát ez nagyon gyakori bűncselekmény, és a költségvetési csalásban az állam sértett. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal a közvagyonvédelmére jött létre, ezekkel a cselekményekkel fog foglalkozni, de szeretném megjegyezni érdekességképpen, lehet, hogy rádióhallgatók nem tudják, hogy Vagyonvisszaszerzési Hivatal már sok év óta működik Magyarországon, ez a Készeléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodán belül működő Vagyonvisszaszerzési Hivatal, tehát úgy működött idén nyár előttig a rendszer, hogy egy büntető eljárásban a nyomozó hatóság, például a rendőrség vagy a NAV bűnügyi igazgatóság elvégzi az elsődleges vagyonbiztosítási intézkedéseket. Ezzel párhuzamosan az új büntető eljárási törvény szerint 2018. július 1-től van egy vagyonkutatási eljárás, amit ez a vagyonvisszaszerzési hivatal végez, és én megnézegettem az erre vonatkozó statisztikákat, az elmúlt években 4-5%-ról már 17-20%-ra fölment a visszaszerzett vagyon aránya. Ők nem csak a közvagyonnal foglalkoznak, hanem minden bűncselekménnyel. Tehát nem lehetetlen egy ilyen 17-20%-ot elérni, és az, hogy az MVVH javítja esetleg ennek a rendszernek a hatékonyságát, az alapján lehet majd, az alapján tudjuk majd mérni, hogy ez az összesített arányszám, ez jobb lesz, vagy esetleg rosszabb.
4: A visszaszerzés aránya lehet, hogy nőtt, de azért vannak még mindig olyan módon szerzett vagyonok, amelyek jogilag teljesen rendben vannak. Nincs korrupció, nincsenek büntetőjogi tényállások, de tudva lévő, hogy ezek nem tisztességes úton szerzett vagyonok. Ezekkel mit lehet kezdeni?
24: Hát büntetőgázként én azt tudom csak mondani, és lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű, hogy én a tudva lévő, meg egyértelmű, hogy nem jogszerűen szerzett, ezekkel a fogalmakkal nem tudok mit kezdeni. Tehát az in dubio pro reo eleve alapján, ami azt jelenti, hogy kétség esetén a vádlott javára kell dönteni, meg a bizonyítottság követelmény alapján, amit a büntetőjogban alapelvként kezelünk, ami azt jelenti, hogy mindig a vádlónak kell bizonyítani, és egyértelműen kétséget kizáróan kell bizonyítani a bűnösséget. ez alapján az egyértelműen bizonyított bűncselekmények esetében van helye vagyonelkobzásnak. Én, amikor az előző évezred végén tanultam büntetőjogot Földvár József professzor úrtól, ő úgy tanította ezt nekünk, ami meglepő volt joghallgatóként, hogy a bizonyítottság követelménye azt jelenti, hogyha 98%-ban rábizonyítjuk valakire, hogy bűnös, akkor ő ártatlan, vagy 100%, vagy semmi, ez a büntetőjog. Az adójogban, a vagyonosodási vizsgálatokban ott más szabályok is érvényesülhetnek.
4: Erzsébet, mit gondol erről?
6: Mindennel egyetértve, pusztán egy mondattal egészíteném ki, hogy az úgynevezett kiterjesztett vagyonelkobzásnál, tehát ahol, ami arról szól, hogy bizonyított bűncselekmény nélkül is elvehető a vagyon, erről az elején beszéltem, nem ismétlem meg, azért az ott is úgy van, hogy működik a fordított bizonyítási teher. Tehát én bizonyíthatom, hogy már pedig az igenis jogszerűen szerzett vagyon. Tehát ez nem az állam egyoldalú nyilatkozattal dönti el. Hát ez egy nehézkes bizonyítási eljárás. Én nyilván sok helyről szerzem az információkat, mint ügyvéd. Ez a része mondjuk úgy, hogy okoz zavarokat, például Spanyolországban is, azért ugye a vagyonvisszaszerzésnél csak arra gondolunk, hogy akkor most a pénzét, a házát, a Ferrariát, a hajóban, na nem, azért ennél igen, a igen. Valódi vagyonvisszaszerzési eljárás az egy kicsit bonyolultabb.
4: Igen.
6: Ott működő vállalkozásokat is le lehet foglalni, és utána az bizony a lefoglalás után üzemeltetni kell.
4: Igen,
6: erre
4: igen,
6: általában egy külön szervezet van kijelölve, nem ő, nem feltétlenül ő üzemelteti, hanem szakembereknek kiadja. Lényeg az, hogy működik a dolog továbbra igen. is. Spanyolországban
4: elnézést, muszáj félbeszakítanom, mert véget ért a műsoridőnk. Kadlót Erzsébetnek és Gál István Lászlónak köszönöm a beszélgetést, foglalkozunk még ezzel a témával később. Köszönöm a figyelmüket, 60-i Tóth Erikát hallották.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját Benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Reklámot hallottak.

13 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Utalvány formájában küldik az iskola kezdési támogatás második részletét. Tovább tart a kellemes őszi idő. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncesziós szerződése, több mint 23 ezer milliárd forintot érint és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szély László köreibe tartozó magyar koncesziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-nek. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kormány alapvető célja, hogy a magyar közút vegye vissza az üzemeltetést. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. A pénzt ezúttal utalvány formájában adják, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni egyebek mellett iskolai felszerelésekre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jászlik-Kunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízott tisztséget. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándorszékhely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte,

0: kedő eredményei miatt kapta az elismerést. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is, putózápor csak kevés helyen alakul ki, napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban. Szótlanok hangján.
3: 20 évvel ezelőtt főleg férfi társaságban kegyetlenséggel vádolták, ha valaki a kutyák, macskák ivartalanítása mellett érvelt. Az elmúlt időszak felvilágosító kampányai csillapították az indulatokat, mostanában azonban új kérdések születtek. Vajon néhány nyugat-európai országban miért nem javasolják, vagy épp miért tiltják az ivartalanítást?
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Lidl idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai Szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkora szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
6: Az épületdíszítés története az emberi kultúra és az építészet fejlődésének tükre. A különféle díszítések nem csak esztétikai szerepet töltöttek be, hanem gyakran hordoztak vallási, szimbolikus vagy akár társadalmi jelentést is. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Míg a 19. század első felében az egyszerűbb, letisztultabb görög-római minták domináltak a homlokzatokon, a század második felében már a korábbi építészeti stílusok szabad keverése hódított. A bérházak és paloták külső képét gipszből és műkőből készült stukkók, emberi arcok és kariatidák borították, jelezve a polgári réteg gazdagságát. A 20. század legelején felbukkanó szecesszió elvetette a történelmi formákat. Hullámzó növényi indákra emlékeztető motívumok, díszes madarak, például pávák vagy harsányszínű kerámiák határozták meg az épületek arculatát. A mai adásban néhány fővárosi középület példáján keresztül próbáljuk megragadni az épületdíszítés gazdag hazai örökségét. Továbbá azt is megnézzük, hogy a modern korszak emberei miként újítják fel ezeket az évszázados kincseket. Hogy kerül egy több száz éves veronai palota díszítése Budapestre? Pintér Edina többek között ennek járt utána a patinás budapesti Andrássy úton, ahol Borovi Dániel művészettörténész fotográfus segítségével fedezett fel néhány gazdagon díszített homlokzatot.
7: Dübörög a reggeli forgalom az Andrássy úton. Mindenki fut, szalad, talán csak mi ketten vagyunk, akik áldogálunk és nézegetjük az épületeket. Fantasztikus történeteket lehet leolvasni a homlokzatról.
8: Így van, itt gyakorlatilag egy három épületből álló épülettömb előtt állunk. Mind a három épület a művészeti élet céljait szolgálta. A jobb szélső a régi zeneakadémia. A baloldali épület az egykori mintarajztanoda, eredetileg egy rajztanárképző, de az a cél a hozzák létre, hogy a későbbiekben majd úgy fejlesszék, hogy felsőfokú oktatást nyújtson művész hallgatóknak. Ez a két épület fogja közre az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat egykori műcsarnokát. Ez volt a legfontosabb kortárs kiállító hely, nem csak Budapesten, hanem egész Magyarországon.
7: A legesleg

0: apróbb kis részlet is arra utal, hogy itt festészetről, szobrászatról van szó.
1: Így van, és ez egyrészt igaz a stílusra, másrészt igaz a dekorációra is, hogy az Andrássy út megépült, akkor a historizmus stílus fázisa jellemző a művészetekben, tehát különböző történelmi stílusokat elevenítenek fel, templomokat általában valamilyen középkori stílusban építenek, román vagy gótikus stílusú templomok a legjellemzőbbek, és a középületek esetében nagyon gyakori a neoreneszáns stílus, ez az a stílus, ami az egész Andrássy utat meghatározza. Itt a Képzőművészeti Társulat műcsarnoka esetében egy konkrét reneszánsz referencia is van, ez a veronai Palazzo Bevilacqua nevű 16. századi palota homlokzatát adaptálja, de a dekoráció is utal az épület funkciójára. Az első emeleti ablakok fölött az úgynevezett ívszugokban fekvő férfi alakokat látunk. Ugye korszakban az a jellemző, hogy különböző fogalmakat általában valamilyen antikizáló figurával jelenítenek meg, amelyek az adott tevékenység vagy fogalom attribútumait tartják a kezükben. Középső első emeleti ablaknyílásnak a két sarkában egy-egy fekvő férfi alakot látunk. Az egyik kezében egy paletta van, a másik mögött pedig egy szfinx helyezkedik el. Egy antik szobor jeleníti meg azt, hogy ez a figura a szobrászatot jelképezi.
0: Hogyha alaposabban megnézzük, eszünkbe juthat például Firenze, Michelangelónak a Medici család két tagjáról készült síremléke, hiszen a mozdulataik, az elhelyezkedésük ezeket a figurákat idézi fel.
1: Igen, így van, ez egy nagyon jó példa. A firenzei Medici síremlékek esetében Michelangelo a napszakokat jelenítette meg. És itt is egy hasonló formai szituációról van szó, tehát egy negyed körívre kell felfeküdni az alaknak. Ez egy nagyon jellegzetes díszítő motívum a korszaknak. Találunk hasonlókat az operán is például. Ezeknek itt az alkotója egy Leo Fessler nevű bécsi szobrász volt, aki kifejezetten azért települt Magyarországra, mert az épületplasztikában nagyon kiváló alkotásai voltak, és ezt a hazai építészek is felismerték.
0: Érdemes megnézni a homlokzat többi részét is. Itt akár az ókori görög építészeti motívumokat is fel lehet fedezni. Korintoszi oszlopfő, ezek még azt a görög hagyományt elevenítik fel, ami a fából készült templomok idejére nyúlik vissza, amit tiszteletben tartottak utána már a kőépítészetnél. Ez egy nagyon hosszú lánc.
1: Igen, így van, de ezek az oszloprendek, amiket ma is jól ismerünk, a Dórion, korintoszi kompozit oszloprendek, az antik görög építészetben alakulnak ki, és valóban a faépítészetnek a tektonikus logikáját ültetik át a kőépítészetbe. Ez a formakincs az, amit az ókori Róma is átvesz.
0: Miközben átsétálunk a következő épülethez, azért érdemes az apróságokat is megnézni ezen a homlokzaton, ami utána folytatódik a következőn is. Az ókori templomoknak a motívumait lehet látni. Nagyon figyeltek arra, hogy az épület minden porcikája tükrözze azt a szándékot, hogy itt egy klasszikus értékeket őrző, készítő helyről van szó.
1: Ugye arra, hogy ez az épület mintarajziskola volt, az is utal, hogy egy nagyon gazdag festett díszítéssel látták el a homlokzatot, különböző faragott ornamenseken túl. Ez egy speciális technikával készült, amelynek graffito a neve, és úgy készül, hogy különböző színű nemes vakolatot hordanak fel egymásra, és az egyes rétegek visszakaparásával alakítják ki a végleges mintákat. Ugye ez a díszítés az egész homlokzatot elborítja, itt is egy antik eredetű díszítő rendszerről van szó, ez az úgynevezett groteszk dekoráció. A groteszk dekoráció a 15. században terjed el újra Európa szerte, és általában villák, közlekedőterek, lodzsák díszítésére használják, olykor homlokzatokon is, semleges háttér előtt nagyon különböző félelmetes, komikus motívumokat, figurákat egyesít egy raster-szerű mintában.
0: Aki járt Pompejben, vagy látott képeket, az felfedezhet némi hasonlóságot.
1: Ezt a 15. században fedezték fel újra Itáliában, és a neve is innen ered, ugye a grotta, azaz barlang szó adja ennek a tövét. Ekkor már föld alatt voltak Rómában a különböző antik műemlékek, például Néró császárnak a palotája. Amikor a föld alatt feltalálták ennek a palotának a helyiségeit, akkor itt fedezték föl ennek a díszítő stílusnak nagyon szép példáit, és mivel a föld alatt volt, csináltak. Innen jött a barlang béli elnevezés ennek a díszítő stílusnak.
0: Ha sütne a nap, nagyon szépen csillogna ennek az épületnek a homlokzata, hiszen az graffitókat, a hangsúlyos részeit ki is emelték némi aranyozással. És hogyha végignéz az ember a homlokzaton, akkor ami először feltűnik, hogy itt ilyen kis medalionokban portrékat lehet látni. Raffaellót, Michelangelót, Leonardót, Dürert, Tiziano talán a legvége. Föl lehet ismerni, de ki volt? Kupecki.
1: Kupecki a 18. századnak egy nagyon jelentős közép-európai portréfestője. Így, mint egyetlen közép-európai művész kerülhetett ebbe a sorba. Az nagyon jellemző, hogy különböző művészeti intézményeket olyan portré sorozattal díszítenek, amely az adott művészeti ágnak a régebbi jeleseit jelenítik meg. Ugye, ha elmegyünk az operához, akkor ott is azt láthatjuk, hogy a legfelső szintnek a balusztrádjának zeneszerzők egész alakos szobrai állnak.
0: Ezek az épületek mintaként szolgáltak a környező épületekhez is, vagy a kor divatja szerint csak elmondta mondjuk egy építető, aki egy bérpalotát épített, vagy saját lakásának szolgáló épületet építetett fel, hogy a klasszikus hagyományokat szeretné?
1: Különböző történelmi stílusokat elevenítenek föl. Az első évtizedekben, tehát a 60-as, 70-es, 80-as években ezeket még viszonylag tisztán alkalmazzák. Egy épület, egy stílus. Az Andrássy út abban a periódusban épül ki, amikor leginkább a neoreneszánsz népszerű magánépítkezéseknél és bizonyos közintézmények esetében, tehát ugyanannak a stílusnak különböző megnyilvánulásait láthatjuk kis stiláris eltérésekkel, akár egy bérháznál, akár egy középületnél. Pont az 1870-es, 80-es években kezd egyre jellemzőbbé válni, hogy magánházakat is gazdag szobrászati díszítéssel látnak el. Az operával átlósan szemben áll a Vármán Mórnak az egykori bérháza, és ennek a kapuját például két kararai márványból faragott kariatida figura veszi körül, ők tartják az első emeleti erkélyt. Ezeket a szobrokat Strob Lajos mintázta az 1880-as évek elején, de hogyha visszább sétálunk, akkor találunk egy olyan bérházat is, ahol atlaszok fogják közre a kaput. Ezeknek az alkotója Fessler Leo, tehát aki a régi műcsarnoknak a homlokzati díszítését is készítette. Trefort Ágoston miniszternek van is egy felszólalása a képviselőházban, azt hiszem 1884-ben, ahol kiemeli Magyarországnak a kulturális előrehaladásáról beszélve, hogy immár magánosok házain is láthatunk színvonalas szobrászati díszítést.

0: Benedek Tamással, egy homlokzat felújítást végző vállalkozás ügyvezetőjével ide beszéltük meg a találkozónkat a Budai Várnegyedbe, a Szent Háromság térre, egészen pontosan az egykori pénzügyminisztérium épülete elé, ugyanis hát kivételesen itt most nem a homlokzatot, de az épület belső tereit újították fel itt éveken át, és tavaly 2025-ben fejeződtek be itt a felújítási munkálatok. Mielőtt utána járnánk annak, hogy hogyan is zajlik a 21. században egy ilyen monumentális épület felújítása, kíváncsi lennék arra, hogy a felújítást végző szakemberekként mi mindennel szembesültek akkor, amikor először beléptek ebbe az épületbe, és körülnéztek odabent.
1: Amikor mi belépünk egy ilyen helyre, akkor már kész vannak ezek a tervek. Tehát nekünk ilyen feladatunk ugye nincsen. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy kapunk megfelelő terveket, megfelelő leírásokkal, hogy ez hogy készül, és ezeket a feladatokat mi végrehajtjuk. Minden műemlékfelújítás legelső pillanatában ugye az a tervezés, ami nem csak egy szárazon vett vonalzó megrajzoljuk, mit szeretnénk. Ebben levéltári kutatástól kezdve nagyon érdekes módon, akár lakóktól, régi családi fényképekről meghatározásra kerülnek, hogy hogyan nézett ez ki. Ezt mindig a restaurátorok végzik, ők azok, akik ugye ezt megmondják, hogy hogy nézhetett ez valójában ki. Utána jön ugye ezzel párhuzamban egy nagyon komoly felmérés. A kettőt utána jönnek a mérnökök, akik megpróbálják összepésülni, hogy az rendben van, hogy ez így nézett ki. Ugye hát nyilván ennek az épületnek is a háború alatt az első homlokzat teljesen megsemmisült. Tehát amikor ugye idejöttek, akkor csak fényképekről lehetett ezt kitalálni, hogy ez milyen lehetett, illetve utána méretezni. Ezt a tervezők ugye végrehajtják, és ezután, amikor ez az egész csomag összeáll, ez akkor kerül hozzánk kivitelezőkhöz, minden szakiparhoz a sajátja, a kőszobrászokhoz a kőmunka, a épületgépészekhez a gépészeti feladatok, hozzánk ugye a gipszes feladatok, de mi már komplett kiírást kapunk, már komplett rajzokat, látványterveket, illetve nagyon sokszor már mintadarabokat kapunk. Tehát, hogy nekünk a feladatunk utána az, hogy ezek ténylegesen megvalósuljanak utána, ez ugye egy restaurátorok döntik el, hogy ez valóban megüti azt a szintet, mint amilyen ez volt. Ha igen, akkor örülünk, ha nem, akkor nyilván ezt addig kell folytatni, amíg elérjük azt a szintet, hogy azt mondhatjuk, hogy igen, ez pontosan úgy néz most ki, mint 1907-ben. Ez egy 6-7 év, ugye az első felméréstől addig a pontig, hogy ez az ajtó kinyílik.
0: Erről az épületről annyit érdemes tudni, hogy a 20. század legelején Fellner Sándor tervei szerint épült, majd a II. Világháború után egy jóval leegyszerűsítettebb formában épült újjá, és ezt az állapotát láthattuk egészen a 2010-es évek végéig.
1: Ez az épület azért az 1900-as évek elején párját ritkította. Minden közösségi térnek nem csak funkciója volt, hanem megfelelő díszítő elemekkel, véggondoltsággal és esztétikai érzékkel voltak kivitelezve, és ebbe a felújításba ezek gyakorlatilag szinte megegyező módon, persze a mai kor vívmányainak megfelelően, de ugyanazok az esztétikai kritériumok és ugyanazzal a végeredménnyel lettek végrehajtva. Nyilván azért nekünk már más anyagok állnak rendelkezésre, mert régen egy öntőszerszámot, az enyvet vasvödörben melegítették, büdös volt, szőrrel keverték, és ugye ők ebből készítették a szerszámot. Hál' Istennek, nekünk azért vannak már nagyon könnyen kezelhető szilikongumiaink, és azért ezzel sokkal egyszerűbb és civilizáltabb módon lehet ezeket a munkákat végrehajtani. Ami ilyen nagyon nagy munkát, akkor a jó szakember gárdára van szükség, hogy igazság szerint mindenki jön. Tehát, hogy ténylegesen egy ilyen nagy rekonstrukció, az tök jó, mert az ország összes szakemberét így összerántja egy fél évre, egy évre, és akkor mindenki tapasztalatokat cserél.
0: És például ilyen volt ugye ez a pénzügyminisztérium épülete is, ahol több száz ember dolgozott egyszerre.
1: Hát igen, csúcsidőben itt 1500-2000 ember dolgozott, három beléptető kapun, tehát igazság szerint a reggeli bejutás is nehézkes volt, de a szakmán belül gyakorlatilag az összes olyan cég, akit nyilván konkurenciaként látunk, itt egy célért boldogan 80-an gipszezgettünk, tehát hogy igazság szerint ezek időről időre így összehozzák a társakat, olyan, mint egy jó csapatépítő.
0: A modern kor olyan vívmányai, mint például a 3D nyomtatás, mennyire segíti a munkájukat?
1: A 3D szkennelés egy nagyon érdekes kérdés, mert mindegy sokszorosított munkadarab alapja egy mesterdarab. Szerencsére nagyon sok, sőt az estek többségében megtaláljuk az eredetit. És akkor az eredeti kerül valamilyen úton-módon restaurálásra, eredetűen megegyező állapotra, és ugye onnantól kezdve ez a kétműves munka, az sokszorosítani kell. Tehát igazság szerint ilyen területen azért nem nagyon tud még ez a 3D technológia érvényesülni, mert
2: a metódus az a régi.
1: Így van, illetve a gyártás technológia is a régi. Tehát pont az a lényeg a műemlékfelújításnak, hogy amennyire lehet és amennyire belefér a mai műszaki elvárásokba, az az eredeti módon készüljön. Egy bármilyen szobornál hiába lenne ezt más anyagból megcsinálni 3D technológiával, vagy akár 3D nyomtatása, akár CNC marása, nagyon sokféle úton módon, de az nem olyan, mint az eredeti. És amikor ténylegesen műemlék rekonstrukcióról beszélünk, ott nagyon fontos az eredeti irányelvek betartása. Ez viszont kézműves meló.
0: Bár mi most nem tudunk belépni az épületbe, azért Tamás hozott néhány olyan fotót, ami látható az egykori pénzügyminisztérium belső tere, és rögtön egy kép került elém, ami egy hatalmas nagy csarnokot ábrázol. Ez melyik része az épületnek?
1: Ez az egyik oldalhajó. Gyakorlatilag ez ugye annak idején az igazi nagy élet, az ennek az épületnek az ilyen kis eldugott sarkaiba, oldalaiba volt. Ez körbeössze az épületre, ebből nagyon sok van. Ez viszonylag egy szerényen díszített része az épületnek, annak ellenére persze rengeteg dísz fut rajta, meg ténylegesen mozgalmas az egész.
0: Azért itt is láthatunk olyan figurákat, akik itt körbe ölelik ezt az oszlopot, és hát ugye ezeknek a kidolgozása, az arcuknak, az arcvonásoknak a kidolgozása, azért mondom, nem lehet egy kis feladat.
1: Nem, hát ők nem csak arcok, ugye ez a hét vezér, ez nagyon fontos része ennek az épületnek, ebből volt eredeti, tehát hogy ott az a nehéz, amikor kapsz egy sérült valamilyen állapotban lévő szobrot, hogy azt a pontot kell meghatározni, hogy ez milyen lehetett. És ugye itt jön a képbe a levéltári kutatás, régi fényképek, amit aztán irgalmatlan munkával informatikusok megpróbálnak pixelre valahogy összevarázsolni, és akkor ebből csinálni egy értelmezhető képet, amit utána majd valahogy megvalósítunk.
0: Itt mi volt egyébként a legnagyobb kihívás ennél az épületnél?
1: Ez az épület, amikor megépült, teljesen más műszaki követelmények és más technológiák uralkodtak. Most nyilván nagyon nehéz dió azért úgy összehozni, hogy minden geometria, minden megmaradjon, de ezeknek a csöveknek el kell férnie, ezeknek a légtechnikai vezetéknek valahol mennie kell. Hát itt nem kevés olyan feladat van, amit össze kellett hangolni, illetve hát egészen más körülményeknek van most 2026-ban kitéve egy épület, mint 100 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ezeket mind figyelembe kell venni, és az alapján kell meghatározni, hogy lesz ez szép és időtálló.
0: Most pedig képzeletben hagyjuk el a Budai Várnegyedet, és képzeljük magunkat a Széll Kálmán tér szélére, ugyanis ott található az egykori Magyar Királyi Posta és Távirda vezérigazgatóságának székháza, vagy ahogy ezért a legtöbben ismerjük, az egykori postapalota, amely 100 évvel ezelőtt épült, és amelyet szintén fel kellett már újítani. Ezen az épületen minden bizonnyal a leglátványosabb motívum az a régi címer, amely a Krisztina körúti homlokzat tetejét díszíti, csodálatos színekben pompázva. Ezt is újra kellett alkotni. Ennek a létrehozása, az egyáltalán felkutatása mekkora kihívás volt?
1: A pénzügyminisztérium egy sokkal díszesebb zömmelkő homlokzat, teljesen más formavilággal, teljesen más nyílászárókkal. Postapalota alapvetően egy kőhomlokzat, amit tégla van, illetve el között vannak vakolt mezők. Igazság szerint ennek az épületnek azért sokkal nagyobb szerencséje volt, mint akár a pénzügyminisztériumnak, mert az egy nagyon erősen leromlott állapotban, de megvolt. Tehát azért ez egy nagyon nagy különbség, amikor megvan, csak rossz állapotban van, és látja az ember, hogy mit kell helyrehozni, mint amikor még az sincs meg, hogy honnan kell megfogni ezt az egész történetet. Igazság szerint ez egy aránylag egyszerű munka, mert ha megnézzük az épületet, tényleg alig van rajta tagozat. Tehát van egy nagyon látványos kőlábazat, a főbejárat környékén, és onnantól kezdve erre csak nagyon kellett figyelni, ezek a vonalak fussanak, egyenesek legyenek. Alapvetően ez az épület ugye soha nem arról szólt, hogy ennek látványosnak kell lennie, ez egy funkcionális épületnek épült.
0: Hiszen ez ugye sok egy telefonközpontként funkcionál.
1: És emiatt nem is lett túl díszítve. Tehát nyilván amennyit a kor elvárt, annyi rákerült, de semmivel sem több.
0: Na de azért beszéljünk még egy másik épületről, a pesti oldalról, a Palota negyedből, a Károlyi Csekonics palotáról, amelyről azt lehet tudni, hogy 1881 és 85 között épült neorokokó stílusban. Ha nem tévedek, akkor azért ennek az épületnek a homlokzata is jó pár olyan díszítő elemmel rendelkezett, amelyek felújításra szorultak.
1: Ott gyakorlatilag díszt ért, tehát ez egy nagyon mozgalmas, nagyon míves, az valahogy feketeöves feladat, ott rengeteg dísz összefut, összezár, tehát szakmailag az mondjuk egy komolyabb kihívás volt, mint mondjuk a postapalota homlokzata.
0: Ott mennyire kellett a nulláról építkezni, vagy mennyire maradtak meg a régi díszítő elemek?
1: Nagyon sok meg volt, hát nyilván amikor megmarad bármelyik épület egy eredeti dísz, akkor azt először meg kell vizsgálni, hogy az abban a formájban fönn tud-e maradni, vagy arra jó, hogy akár a helyszínen egy mintavételt túléljen, de egyébként valószínűleg el fog porladni, mert az idő vasfoga már megoldotta. Volt ilyen is, olyan is, tehát hogy azért az épület jelentős része az újraépült. Tehát az eredeti állapot megvolt, de annyira leromlott állapotban volt, hogy nem lehetett fenntartani, tehát gyakorlatilag cserélődött. Nagyon sokszor szoktuk azt csinálni, hogy szakaszonként bontjuk el az eredetit, mert akkor megvan a mondjuk úgy szamárvezető. És akkor szépen lehet a régi mintájára folyamatosan menni.
0: Tehát akkor nem egyszerre mindennek neki állni, hanem egy bizonyos szisztéma szerint elindulni valahol, és akkor haladni szépen sorban az épületen körbe, mondjuk így képzeljük el?
1: Abszolút. Az építőipar azért egy árérzékeny dolog. Minden ilyen épületnek van egy tervgarnitúrája, de egy ilyen épületszobrászati tételsort beárazni gyakorlatilag a blackjack, mert nyilván ezt kívülről akármennyire próbálunk diagnosztikai eszközökkel dolgozni. Tehát, hogy ezt nem lehet egyszerűen meghatározni. Mindig van benne taposóaknak, mindig van benne olyan dolog, amire nem volt felkészülve senki. Egy ilyen a komplex ajánlat azért ez egy 4-5-6 hónapos munka, mire egyáltalán meg tudjuk mondani, hogy ez 1 vagy 2 forint lesz.
0: Ezen az épületen is találunk kőből faragott családi címert. Ehhez mennyire kellett hozzányúlni?
1: Az restaurálva lett, ugye itt nagyon fontos, most elkezdtünk a beszélgetésnek a nagyon érdekes részéhez, mert meg kell különböztetni a védett műemléki elemeket az egyéb épületszobrász elemektől. A védett műemléki elemeket az gyakorlatilag csak előreegyeztetett restaurátori terv alapján szakrestaurátor végezheti. Teljesen mindegy, hogy egy tisztításról beszélünk, vagy akár egy újragyártásról. Ha ne adj Isten, úgy jön ki a lépés, hogy tényleg egy olyan sokszorosítási mechanizmus lép életbe, hogy tényleg sokat kell gyártani, akkor az pedig csak restaurátori felügyelettel lehet elvégezni. Na most ugye a Károly Csepponyos címer, az pont ez a kategória. Most arra gondoltam, hogy például egy olyan épületnél, ahol olyan mennyiségű épületszobrászelem van, amit le kell gyártani, az folyamatosan a restaurátorok kísérik figyelemmel, szakfelügyelet néven, és ugye ezt ők ellenjegyzik, hogy ez valóban úgy készül, ahogy kell. Egy restaurálás és egy reprodukálás között ugye megvan az hatalmas különbség, hogy egy restaurálásnál korabeli anyagot kell használni. Egy reprodukálásnál ott vannak azok a megfelelő, mondjuk korszerű öntőhabarcsok, amiket alkalmazhatunk.
0: És az is megengedett akkor?
1: De nem, restaurálásnál. Tehát ugye ott nem, ott, amit az eredeti művész használt, ott azzal kell dolgozni. Az volt, az kell, hogy legyen. Pont. Tehát ott azért nyilván, ami történeti érték, azt meg kell tartani. Ami reprodukálható és nem áll kiemelt műemléki védettség alatt, az pedig valószínűleg sorozatgyártásban lesz kicserélve.

Adásunk ezzel véget ért. A mai felfedezőben a hazai épületszobrászat múltjába és jelenébe pillantottunk bele. Bödő Anita felelős szerkesztő, valamint hangmérnök kollégám Schwarz Nóra nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.

0: Jó napot kívánok, üdvözlöm kedves hallgatóinkat, Barlai Tamás vagyok. A Magyar Unitárius Egyház esemény naptárában az egyik legjelentősebb program a Szejkefürdői Unitárius Találkozó, amelyet 1999 óta minden évben megrendeznek. Idén szeptember 2. szombatján tartották a 27. alkalmat ezzel a bibliai üzenettel, a jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el. Az ünnepi istentiszteleten Kriza János, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének püspöki helynöke hirdetett igét. Fábián Kornélia összeállítása.
1: A Magyar Unitárius Egyház eseménytárában az egyik legjelentősebb a Szejkei Unitárius Találkozó. A találkozó egy a 19. században már följegyzett vallásos összejövetelben gyökerezik. Ez szerint a székelyföldi kis- és nagyhomorod mente unitáriusai az aratás és cséplés után Homorodfürdőre mentek, ahol istentiszteletet tartottak. A kommunizmusban megszüntetett találkozókat 1999-ben élesztették újra Szejkefürdőn, Orbán Balázs egykori birtokán. Az erdélyi és anyaországi unitáriusok évente itt találkoznak, hogy átéljék unitárius művoltukat, az együttlét és Isten jelen valóságának örömét. Józsa István Lajos tordai unitárius lelkész és gyülekezeti tagjai igencsak hosszú utat tettek meg, hogy részt vegyenek a szejkei találkozón.
2: Az Székelyudvarhelytől olyan 180 kilométer, egy mikróbusszal érkeztünk, 20 ember, 20 gyülekezeti tag, és hát számunkra minden évben fontos a szejkefürdői unitárius találkozó, valamikor világtalálkozónak hívtuk ott a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, és jó volt mindig ilyenkor találkozni a hittestvéreinkkel, unitárius testvéreinkkel, azokkal is, akik egy kicsit messzébb laknak Székelyudvarhelytől, ugye például a zsilvölgyiekkel is találkoztunk, vagy éppen a Rassó megyeiekkel, vagy a háromszékiekkel, vagy mondhatnám a nyáradmentiekkel. Ez a találkozó számunkra ugye nagy családi találkozó, hiszen mi unitárisok nem vagyunk olyan sokan, és jó látni az ismerős arcokat mindig, hiszen akik évről évre eljönnek, azok már ismerik egymást, legalábbis, ha nem is név szerint, akkor látásból. De egy kicsit úgy éltük ezt meg mi, mint a katolikus testvéreink a csíksomjúi találkozót, az zarándoklatot. Nekünk is, főleg Tordáról, egy kicsit messzebbről, egy ilyen zarándoklatnak tűnt, és így is éltük meg ezt. És természetesen jó volt, tehát minden évben találkozni, együtt lenni, együtt énekelni például. Nagyon jól esik, amikor nagyon sok ember énekeli az unitárius énekeket, de jó meghallgatni egy-egy prédikációt, lelkileg feltöltődve térni haza a magunk gyülekezetébe.
1: A budapesti Magyar Unitárius Egyházkerületből érkezőket is képviselve, most Barta Pál Aba unitárius lelkész osztja meg gondolatait.
3: A Magyar Unitárius Egyházkerületből 27-en érkeztünk, egy kis buszt, csoportos kirándulást szerveztünk, Homorodalmáson szálltunk meg, és ma érkeztünk ide Szejkefürdőre. Hogy miért is jöttünk, talán a legfontosabb lényeg az Unitárius Egyházban az Isten egysége, és Szejkefürdő a találkozás, az egység kifejezése, amikor Erdélyből és magyarországi unitárius közösségekből érkezünk ide, hogy találkozzunk, a találkozásról is szól, az imádkozásról, és nagyon-nagyon szép, hogy már évek óta az úrvacsora vételre is van lehetőség itt Szejkefürdőn, és talán a jézusi tanítás egyik legszebb példája az asztal közösség, az egység kifejeződése így, hogy közösen veszünk úrvacsorát, és ebben a hitben, az unitárius hitünkben, az Istenhez való tartozásunkban és a testvéri szeretetben erősödünk. Jó érzés újra évről évre itt lenni, új és régi ismerősökkel találkozni, és ezért jövünk közel 800-700 kilométerről, 12 órát utazva tegnap, de megéri, és örülünk, hogy itt vagyunk, hála legyen az örökké valónak ezért.
1: Barta Mária Zsuzsánna kocsordi lelkész azt vallja, bárhonnan is induljanak a szelkei találkozóra az unitárius emberek, bármilyen hosszú utat tesznek meg, a találkozás, az együttlét öröme minden fáradtságot kárpótol.
4: Magyarországi egyházkerületből érkeztünk, több mint 30-an autóbusszal, kisautókkal, és hát ez nekünk a lelki erősödésnek, feltöltődésnek a helyszíne. Egyrészt különleges az alkalom, amikor ennyien összegyűlünk, és ilyen lélekkel, lelkesedéssel veszünk úrvacsorát. Gyönyörű a táj, gyönyörű az emberi kapcsolatoknak a megnyilvánulása, és hát innen nézve még Budapest sincsen túl messze, vagy Pécs sincs túl messze, hanem akárhonnan vissza lehet térni ahhoz a lelki forráshoz, ahol felüdülést találunk.
1: A többségében katolikus felekezet üzetel a település unitárius lakóinak, különösen nagy élmény találkozni a hittestvérekkel. Egyebek mellett erről beszél a helybéli Bíró Eszter.
5: Számomra unitáriusnak lenni egy olyan közösségben, ami egy több katolikus közösség, kihívás, és jó megélni egy olyan közösséggel, amit mostan 12 éve együtt építünk, napról napra, hétről hétre, évről évre. Most már eljutottunk oda, hogy a templomunkat tervezzük, és egy igazi közösséget kaptam ezáltal. Egy második családot. Fejke olyan találkozásokat nyújt számomra, ahogy csak évente találkozunk, de ugyanúgy folytatjuk, mintha ezelőtt két nappal váltunk volna. Öröm itt lenni.
1: Érdekes időket élünk. Ezzel a mondattal vezette fel a szószéki szolgálatot végző Kriza János a Magyarországi Unitárius Egyházkerület püspöki helynöke ünnepi beszédét, melynek üzenete az volt, hogy az élő emberi kapcsolatokat semmi nem pótolhatja.
6: Kütyüjeink rabságában élünk, ahogy végignézünk egymáson, akár utcán, tömegközlekedésen, boltban, mindenki szorongatja a telefonját, és próbál azon keresztül intézni mindent, és számomra ez azért érdekes, mert úgy érzem, hogy ez az emberi kapcsolataink rovására megy, az élő kapcsolataink rovására, az, hogy találkoztunk, beszélgettünk. Régen, hogyha elmentünk otthonról, mert dolgunk volt, hagytunk egy cetlit a családnak, hogy délután jövök haza, senki nem keresett, most állandóan csörög, üzenet van, mint hogyha az élet annyira felgyorsult volna, hogy kapcsolatban vagyunk, de nem személyes, közvetlen kapcsolatban. A megoldás az lenne, hogyha próbálnánk lassítani, ha megállnánk egy kicsit, hogyha azzal is foglalkoznánk, ami körülöttünk van, mert nagyon könnyen az ember ebben a rohanásban úgy érzi, hogy az időbe minden munka belefér, és valóban dolgozni nagyon fontos. Sok minden fontos az életben, de annál fontosabb nincsen, hogy a családunk mellett legyünk, a szereteink mellett legyünk, a barátaink mellett legyünk. Nem csak akkor, amikor nekünk van szükségünk rá, hanem akkor is, amikor nekik van szükségük rá.
1: Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, így foglalja össze az immár 27. alkalommal megtartott találkozó jelentőségét, szakrális tartalmát.
7: Egy-egy ilyen rendezvénynek megvan a dinamikája, hogy alakul ki a hagyománya. Annak idején, amikor megálmodtuk ezt, akkor ilyen nem létezett még az Unitárius Egyházban, egy ilyen nagy találkozó. Az árcsói találkozóra, a korondi találkozóra emlékezve jött végül is az a gondolat, amikor az akkori püspök úr és az egyházi vezetés ezt létrehozta, és milyen érdekes látni azt, ahogy hagyománnyá válik, ahol elmélyül, ahogy beépül az emberek lelkébe ez a találkozás. Milyen jó volt hallani ma a házigazda lelkész asszonytól, hogy kislányként is itt volt már, és itt volt segédlelkészként, és itt volt teológusként, és itt van most udvarhelyi lelkészként. Ugyanígy az hozza el az embereket, hogy van ennek valami különös ritmicitása, ez olyan, mint az évről évre hazatérés, vissza valami különös gyökerekhez. Orbán Balázs sírja, Orbán Balázs szellemi jelenléte, ez az örökség, ezt a helyet szakrálissá teszi. És érezzük azt, hogy valóban Isten szent szabadtéri templomában vagyunk mind. És bár az utóbbi időben elterjedtek az egyház körönkénti ilyen találkozók, egész napos találkozók, ahol főzés van, ahol főző versenyek vannak, és különböző kulturális programok, tehát gazdagok ezek a találkozók. Ez mégsem azokkal konkurál, mert ez egy másik dimenziót hoz. Ez az össz egész unitárius egyház jelenlétének a lehetőségét hozza találkozni távoliakkal, megélni ezt a különös közösséget, amit csak itt lehet megélni, csak így lehet megélni.
0: Az elmúlt percekben Fábián Kornélia riportját hallhatták a 27. Szejkefürdői találkozóról. Az unitárius lelkészek kezdettől fogva nagy gonddal készültek az ige hirdetésre, hiszen a hit hallásból fakad. Nem csoda, hogy már a 16. században virágzásnak indult az unitárius prédikáció irodalom, amely a kora újkori magyar próza valódi kincsestára. Erről a kulturális örökségről tartanak műhelybeszélgetést a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének Szervét Mihály központjában Budapesten. Török Karolát kérdezem elsőként, hol vagyunk most és milyen munka zajlik itt?
8: A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének a Dr. Szent Iványi Sándor Unitárius gyűjteményében vagyunk. Itt a könyvtár és levéltár egyben működik, és éppen egy konferenciát, illetve műhelybeszélgetést és könyvbemutatót készítünk elő szeptember végére. 16-18. Századi prédikáció irodalom lesz a fókuszban, de ugyanakkor szóba fog kerülni a gyűjteményünknek az állománya, illetve mai szemmel milyen a prédikálás nagyvárosban, illetve a kolozsvári gyűjteményünk is szóba fog kerülni.
0: Itt az asztalon ki vannak rakva különböző régi kéziratos és nyomtatott könyvek. Mit dolgoznak most éppen Künstler Ferenc levéltáros?
9: Elsősorban a legkorszerűbb és legelvártabb feladatokat végezzük. Természetesen a hagyományos levéltári munkákat is folyamatosan intézzük, de ez a mostani elmúlt két évben és a következő időszakban is munkánk fókusza a legértékesebb anyagok digitalizálására és online közzétételére korlátozódik, vagy szorítkozik. Ez nem kis munka, de valószínűleg a legnagyobb érdeklődésre számot tartó anyagokat tudjuk így minél szélesebb körben elérhetővé tenni, tehát az egyház működésének alapvető dokumentumait tudjuk így a széles érdeklődő nagy közönség számára elérhetővé tenni.
0: Jancsó Éva levéltáros, hol tartanak most?
10: Jelentős anyagok fenn vannak már a Hungarika honlapján, illetve most már az Unitárius Egyháznak is van saját honlapja, úgyhogy ott már közzé tettük tenni több egyházközségnek az anyagát, és most már következő elképzelés, hogy a lelkészek például prédikációs munkáit is digitalizáltatjuk.
0: A konferenciának a témája az a kora újkori unitárius prédikáció irodalomnak a feldolgozása lesz. Vas Borbella, az Eötvös Loránd Tudományegyetem régi magyar irodalom tanszékének adjunktusa. Hogyan készülnek most erre a műhelybeszélgetésre, konferenciára?
11: Most egy hosszabb munka után lényegében megnézzük, hogy hova jutottunk. 2020-ba kezdtünk egy projektet, ami első körben a 16-17. Századi forrásokkal foglalkozott volna, de aztán annyi mindent találtunk, hogy végül a 18. század végéig egészen elmentünk, és ennek a projektnek a kapcsán több szövegkiadásunk is megjelent, és ezeket szeretnénk bemutatni, és az idősebb és fiatalabb generáció kutatóival beszélgetünk majd erről a témáról.
0: Kik ezek a kutatók?
11: Egyrészt Magyarországról, Szegedről jönnek a Szegedi Tudományegyetem kutatói, többek között Balázs Mihály, aki úttörő volt abban, hogy az unitárius kéziratok és unitárius nyomtatványok kutatása elmélyedjen és szélesebb körben ismert legyen. Ezen kívül a fiatalabb generációból Szigeti Molnár Dávid lesz a vendégünk, és Kolozsvárról, a kolozsvári unitárius levéltárból Molnár Lehel, valamint Kovács Sándor, aki nagyon sokat segített nekünk, és szintén tudója ennek a korszaknak. Emellett olyan kutatók is itt lesznek, mint például Macák Hibolya, aki alapvetően katolikus anyagokkal foglalkozik, de pont ezt az egyházak közötti kapcsolatot és szövegek közötti kapcsolatot kutatja és vizsgálja. Emellett szeretnénk, hogyha minél inkább be tudnánk vonni azokat a kutatókat és azokat az érdeklődőket is, akiket érdekli ez a korszak.
0: Milyen meglátásukra jutottak az eddigi kutatásaik alapján, mi jellemzi a koraújkor unitárius prédikáció irodalmát?
11: Az egyik legfontosabb dolog, hogy az anyagnak a nagy része az kéziratos. Ez egy ilyen furcsa dolog a mai világban, ugye már egyre inkább elszokunk attól, hogy kézzel írjunk, de mivel a 16. század közepe fele egy rendelet miatt nem lehetett nyomtatniuk az unitáriusoknak, ezért kéziratos másolatokba, kéziratos kivonatokba és kéziratos gyűjteményekbe maradtak ezek fent. Ugye ez egy nagy kihívás, hogy sok száz prédikátornak a kézírásához hozzászokjunk, és a különböző minőségű forrásokat el tudjuk olvasni. Amúgy a kutatásunkban a legelső mérföldkő, az egy nyomtatott kötet, ez Dávid Ferencnek a prédikáció gyűjteménye, 1569-ben jelent meg, és másfél tucat példány maradt meg belőle. Itt a könyvtárban is van egy példány, és nem árverésre is bocsátottak egy ilyet. Ez még nyomtatott, de ez még a nagyon korai időszaknak a terméseit, sokkal inkább ilyen hitvitai jellegű, teológiai jellegű beszédeket látunk, és innentől kezdve lényegében a 18. század végéig nincsen nyomtatott forrásunk, amiből gazdálkodhatunk. Ebbe különbözik például a sokak által ismert Pázmányféle életműtől, vagy más olyan református katolikus szerzőktől, akiket ebből a korszakból ismerünk.
0: Dávid Ferenc ugye az egyház alapító püspök, aki nagy hatású szónok volt, följegyezték róla, hogy egyetlen beszédének hatására egész Kolozsvár unitárius hitre tért. Mit lehet elmondani az ő prédikációi stílusáról?
11: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon szeretjük Dávid Ferencet és az ő munkásságát, a műveit és azt a fantasztikus energiát, amivel ő ezt az egyházat lényegében talpra állította és megindította az útján. A nyomtatott kötetekből nem feltétlenül az a típusú szövegkorpusz látszik, amit várnánk. Ez még egy tényleg egy nagyon korai időszak. De például a harmadik unitárius püspök Enyedi György már olyan módon tud beszélni a közösséghez, úgy tud prédikálni, hogy az ember már azért olvassa, hogy lássa ezt a szöveget, hogy átélje azt a milliót, azt a fajta fogalmazást, amit látunk majd a 17. század végéig, és nagyon gazdagok ezek a szövegek, nem csak abban a tekintetben, hogy sok szólásmondást használnak, nagyon sok korabeli szöveget beépítenek a prédikációkba, hanem az, hogy nagyon szabadon választanak témát. A mindennapi élet apróságaival is foglalkoznak, de akár történelmi eseményekkel, vagy természeti csapásokkal, és ekközben folyamatosan visszatér a Biblia szövegének magyarázata és az egyházközségnek az élete. Vannak olyan kötetek, aminek már az elején elmondják, hogy ezek példának is szánt beszédek, hogyha valaki nem olyan tehetséges, vagy nincs ideje, akkor használja fel ezeket, tegye magáévá, formálja egy kicsit. Vannak olyan szerzők, ahol nagyon keveset változtatnak. Vannak olyan változások, hogy tudják, hogy mondjuk a saját közönségük nem tud annyi ideig figyelni, mint amilyen hosszú a beszéd, ezért lerövidítik. Van, hogy akkori korabeli utalásokat tesznek be, akár a falura, városra vonatkozóan, akár egyes emberekkel kapcsolatban, de az unitáriusok abban is különleges, hogy bármilyen forrást hajlandóak használni, hogyha az egy jó szöveg. Fordítanak rengeteget, más felekezetektől vesznek át szövegeket, és azokat a részeket, amik irodalmilag nagyon szépen vannak megformálva, egyszerűen beleszövik a saját szövegeikbe. Ilyen tekintetben egy nagyon különleges korpuszt látunk itt, és hát most, hogy elkezdjük olvasni, látjuk meg azokat a forrásokat, amiket használnak, és azokat a technikákat, ahogy ők magukévá teszik ezeket a szövegeket.
0: Abban a korban az ige hirdetések mennyire koncentráltak a Bibliára? Minden esetben bibliai részeket magyaráznak?
11: Az alapja a beszédeknek az mindig egy bibliai textus, szóval mindig egy bibliai sor, vagy egy részlet, amit akár hosszabban is elmondanak, de azután, hogy hova vezetik ki a témát, az már tőlük függ. Vannak olyan beszédek, ahol az alapigéhez kapcsolódóan rengeteg más bibliai helyet hoznak magyarázatkép, és van, ahol elkalandoznak, antik forrásokat, kortárs irodalmat hoznak be, filozófus gondolkodókat, akár olyan munkákat, amik még a 19-20. Században is nagyon-nagyon érdekessé teszik ezeket a szövegeket. És aztán mindenhol kibukik az, hogy az egyéni prédikációs stílus milyen, szóval, hogy hogyan is beszélt az, aki leírja, vagy akár másolja, kompilálja, átdolgozza ezeket a szövegeket.
0: A mai kor emberének, akár unitáriusoknak, akár nem unitáriusoknak mit tudnak nyújtani, mit adnak ezek a régi szövegek?
11: Talán Kosztolányival kezdeném, aki az egyik eszébe mondta, ami a magyar próza atyáról, Pázmányról szólt, hogy szerinte az egyik legjobb stílusú írunk Pázmány, és aki szép magyar beszédet akar hallani, vagy szép magyar szövegeket akar olvasni, annak minden nap Pázmány kell olvasnia. Valahogy így van ezekkel a szövegekkel is, hogy egyrészt irodalmilag nagyon jól megcsináltak, legalábbis a top írók, másrészt olyan mindennapi problémák, és olyan az életünkben fontos forduló pontok kerülnek itt szóba, akár a születés, a házasság, halál, különböző az országgal, a várossal, a közösséggel, családdal kapcsolatos témák, amik a mai napig megmozgatnak minket, és ugyanazok a kérdések merülnek fel, akár a szeretettel kapcsolatban, akár a mulatozással kapcsolatban, de akár az iskolás diákokkal kapcsolatban, vagy a könyv szeretetével kapcsolatban, mint amikkel mi is foglalkozunk.
0: Mikor és hol lesz a kora újkori unitárius prédikáció irodalommal foglalkozó műhelybeszélgetés és konferencia?
8: A konferenciára szeptember 24-én, 2026. szeptember 24-én délután kerül sor a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyház kerületének Szervét Mihály Egyházi Kulturális Központjában. A konferenciáról bővebb információt, illetve ennek a plakátját és az előzetes regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat a gyűjteményünk honlapján az unitariuskultúra.hu-n találják az érdeklődők.
0: A kora újkori unitárius prédikáció irodalomról szóló műhelybeszélgetés szeptember 24-én délután 14 órakor kezdődik Budapesten a Szervét Mihály Központban. Hitről, családról és emberi kapcsolatokról, vagy akár nehéz élethelyzetekben felmerülő kérdésekről szól a székelyudvarhelyi Dávid Ferenc téri unitárius közösség lelkészeinek kezdeményezése a Kávézz a papoddal program. Újvárosi Katalin lelkész már korábban is hívta a gyülekezet tagjait, hogy személyes beszélgetésekben keressenek válaszokat kérdéseikre. A kezdeményezéshez most férje, Demeter Sándor Lóránd is csatlakozott, aki szeptembertől ugyanebben az egyházközségben szolgál. A lelkész házaspárt Pál Melinda kérdezte. Elsőként Újvárosi Katalint halljuk.
12: Kávézz a papoddal egy olyan lehetőség a híveinknek, azoknak, akik Isten közeli életet élnek, vagy egyáltalán csak keresik a jó Istent, amikor személyesen a lelkészükkel leülhetnek egy beszélgetésre. Mert hogy egy Isten tisztelet, vagy egy gyülekezeti program keretében igazából van rá lehetőség, de közel sem ennyire személyes. A kávézás az nyilván egy apropó, mert úgyis a beszélgetésen van a lényeg. És egy beszélgetés kapcsán nyilván a lelkész azért van ott, hogy nyitott legyen arra, hogy mit hoz az illető magával, mert mindig hoz magával valamit. Hoz személyes történetet, olyant, ami valamiért hordozza magában, és jó lenne letenni, vagy egyáltalán a Jóisten közelségébe helyezni, és akár egy Istenhez közel élő embertől egy bólintást, vagy akár egy felmentést kapni rá. Van olyan, aki teológiai kérdésekre kíváncsi, hogy az ő megközelítésében az a bizonyos bibliai olvasat hogy hangzik, és volt olyan is, hogy csak cseverésztünk, mert ezt hozta. Témaként van gyász, van válás, van olyan is, ez egy nagyon különleges esetem volt, amikor egy idős bácsi megérkezett, több könyv társaságában, és elmondta, hogy ő úgy érzi, hogy most már az élete a végéhez közeledik, és felkér engem, hogy majd, ha eljön az idő, akkor temessem el, és anyagot hozott az életéről, amit azóta is őrzök, hogy ha majd eljön az idő, akkor abból készüljek rá a temetési prédikációra, és nyilván ennek a beszélgetésnek nagyon mély vonulata lett. Nagyon sokszínűek ezek a beszélgetések, és szerintem ez egy nagyon hasznos a lelki élet tekintetében. Mindenképpen azt gondolom, hogy fontos az életükben a Jóisten, és én őt képviselem valamilyen szinten, és emiatt választanak engem. Nyilván fontos nekik az, hogy én is az vagyok, és keresztény kultúrkörben beszéljük végig az adott problémákat, illetve bevisszük a beszélgetésekbe a jézusi tanításokat és a bibliai bölcsességeket is. De összességében mégis mindig azt kérdezem, hogy ő mit szeretne. mert a válaszok mindig ott rejlenek bennünk. Csak lehet, hogy annyi kell, hogy valaki megkérdezze, hogy de igazából te hogy szeretnéd? És nagyon sokszor, ha merünk ilyen komoly és mély beszélgetésekbe belemenni, vagy merünk eleget csendben lenni és a Jóistenre hagyatkozni, akkor vagy gondolati szinten, vagy érzés szinten megjönnek a válaszok. És én ebben próbálok segíteni, hogy ez a válasz valamilyen csatornán keresztül megérkezzen.
13: Demeter Sándor Lóránd korábbi szolgálati helyén, a Székely-Derzsivár templomban már megtapasztalta a közvetlen találkozások és beszélgetések áldásos erejét. Falusi környezetben erre szinte naponta adódott alkalma. Székelyudvarhelyen is azt látja, hogy a bensőséges dialógus idején a gyülekezeti tagok nem minden esetben várnak konkrét válaszokat. Olykor éppen arra van szükségük, hogy a lelkészek közösen fogalmazzák meg az őket nyugtalanító kérdéseket, vagy egyszerűen csak őszinte meghallgatást várnak.
14: A személyességre mindig is volt egy igény az egyházon belül, és most is van, arra, hogy a lelkész és a hívek között egy intim beszélgetési forma kialakuljon, nem feltétlenül csak az egyén célozva, hanem elsősorban a családokat vagy a családokat is. Ma az egykori hagyományos családlátogatás, amikor a lelkész elmegy a családhoz, leül, komótosan beszélgetnek mindenféléről, ez megszűnőben van. A prédikáció az egy nagy műfaj, az egy nagy előadói műfaj. Ott nem vagy biztos benne, vagy nem lehet sose biztos abban, hogy pontosan kihez szól az, amit elmondasz. Egy személyes beszélgetésben, egy intim beszélgetésben viszont célzottan az evangélium személyre szabott arcának lehet hangot adni. Olykor nem biztos, hogy választ várnak, nekem az a tapasztalatom tőlem, mint lelkésztő, hanem olykor csak meghallgatást várnak, hogy egy megbízható hely, megbízható keretek között az életnek és a lelki dolgainak a vonatkozásában elmondhassa a gondolatait, összegezhessen, és néha csak saját magának tegyen fel kérdést. Tehát mondhatnám, ez minden helyzet más, minden ember más, és ez a kihívás igazából ebben, vagy ez a próbatétele ezeknek az intim beszélgetéseknek, hogy egy nagyon belső lelki rugalmasságot igényel, ugyanakkor a lelkésztől is, hogy az, aki belép, az most hogy lép be az irodába. Kell egy ilyen nagyon erős lelki rugalmasság arra, hogy megérezd, hogy igazából mikor nyílik ki az a kapu, amiről beszélni akar, na és onnan kezdődik egy lelki kaland mindkét fél számára. Ez egy belső indítatás. Lelkészként elköteleztük magunkat valamire, és ebben az elköteleződésben ebben vannak újabb és újabb alternatívák. És az egyik alternatíva ez. És aztán ezekből a párbeszédekből tud kialakulni az a háló, mely képes a keresztény gyülekezetnek a tagját megtartani, talpra állítani, megvédeni, erősíteni, biztonságban tudni.
0: Pál Melinda riportja hangzott el a Kávézz a papoddal kezdeményezésről. Kedves hallgatóink, műsorunk végén hadd hívjam fel figyelmüket a közeljövő unitárius programjaira. Szeptember 24-én délután 14 órakor Budapesten a Szervit Mihály Központban tudományos minikonferencia és kötetbemutató lesz a koraújkori unitárius prédikációirodalomról. Október 17-én lesz a Magyar Kúti Kultúrcsűr ünnepélyes megáldása. Október 18-án ünnepséget tartanak a budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközségben a templomablakok cseréje alkalmából. Október 28-án Bálint Róbert lelkész tart előadást Balázs Ferencről a jubileumi év keretében a Szervét Mihály Központban Budapesten. November 8-án ünneplik Pest-Szentlőrincen a templomépítés 90. évfordulóját, és ezen a napon lesz az egyházközség újonnan épült parókiájának megáldása. Kedves hallgatóink, az Unitárius Egyház műsora véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A hangmérnök Németh László, a gyártásvezető Rastetter Gémesi Erika, a riporter Bíró István, Fábián Kornélia és Pál Melinda volt. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Barlai Tamást hallották. Viszont hallásra!

14 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. A hónap végén jelenti be az első ügyeit az MVVH. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Széchy László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal. A politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor, erről is beszélt a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzéskor bűncselekmény gyanúja vetődik fel, a hivatal értesíti a nyomozó hatóságokat. A vagyonosodási vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormány szóvévői tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhákra, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád-Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A pályázati felhívás a kormány weboldalán érhető el, a legalább 3 éves szakmai tapasztal rendelkezők jelentkezését jövő péntekig várják. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tiszteletbeli díszdoktorrá avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. A vízimalmairól híres Pápateszéren tartották az idei kulturális örökség napjainak megnyitóját. A Veszprém megyei településen működött egykor a legtöbb 25 vízimalom az országban. Ezek közül mostanra 4-et felújítottak, ezeket most meg is lehet nézni. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.

0: az Anyabarát szülészetéről híres kórház váratlan szigorításáról beszélünk dúlával, férjjel, kismamával.
1: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye. 8. rész.
1: Gróf Apponyi Albert volt a koalíciós kormány kultuszminisztere. Az ő figurája minden este megjelent a Proszcénium páholyban, és az egyes számok után velem közölte vallás-etikai alapon álló észrevételeit. Már Nándor nyurga, vékony alakjával megingathatatlan pozícióhoz jutott általa. Márk Lajos megfestett egy hatalmas, parodisztikus képtárlatot, amelyen valamennyi elismert magyar festő szerepelt néhány festmény karikatúrával. Ezeket a képeket a jegyszedők előadás alatt kiakasztgatták körös körül a folyosók falára. Aztán az első rész végén bejelentettem a közönségnek, hogy a szünetben lesz a téli tárlat vernisszázsa. A tárlatot a kultuszminiszter úr személyesen fogja megnyitni. A közönség a színház kapujába tódult, az Áll Apponyi kiszállott a kocsiából, én rövid beszéddel üdvözöltem, aztán körülvezettem a tárlaton. A közönség pedig hűségesen loholt utánunk. Így telt el a szünet. Egy este Apponyi épp betelepedett Proszcénium páholyába, én a színpadról épp hajlongva kezdtem üdvözölni őt, amikor az egyik jegyszedő berontott a nézőtérre.
2: Itt a kegyelmes úr! Itt a kegyelmes úr!
1: Kinyílt a Proszcénium páholy ajtaja, és megjelent benne Apponyi. Szegény már Nándor lekapta szakállát, ragasztott orrát, és számolatlanul bocsánatot hebegve elmenekült. Apponyi pedig a fejét csóválva, elégedetlenül dörmögve ült le a helyére. Persze, hogy ez az Apponyi is színész volt.

0: koalíciós kormány megbukott. Kuen Hédervári Horváth Bán lett a miniszterelnök. Szikkadt, szintelen egyéniség volt. Tulajdonképpen azt se lehetett tudni, hogy milyen nemzetiségű. Hazája, nemzetisége, vallása a császári udvar volt. Igénytelen külseje kétségbe ejtette az élclapok karikatúra rajzolóit. A kabaréban egyetlen egyszer szerepelt egy kurta jelenetben, amely aztán köztudomásúvá vált a politikai életben. A pártkörben biliárdozik Kuen Hédervári miniszterelnök és Tisza István a párt hatalmas vezére. Éppen Tiszára kerül a lökéssora, de Kuen Hédervári közbelép, hogy nem lehet, a két golyó ragad. Tisza azt állítja, hogy nem ragad. Kuen Hédervári makacsul kitart mellette, hogy igenis ragad. Végül is elhatározzák, hogy döntő bíróságra bízzák a dolgot. Behívják Farkas Pált, a fiatal törekvő képviselőt. Mondja ő meg, hogy kettőjük közül melyiknek van igaza. A miniszterelnöknek-e, vagy pedig a pártvezérnek? Farkas Pál egy darabig küszködik magával, aztán diadalmasan mondja.
1: Kuen kegyelmes úr golyója ragad, Tisza kegyelmes úr golyója nem ragad.
0: Apponyi Albert helyett most már Tisza István figurája került a kabaré proszcénium páholyába. Már Nándor ezt is megdöbbentő hűséggel tudta ábrázolni. De azt a merev, hidegfényű tekintélyt, amit Tisza István kora ifjúsága óta árasztott magából, a kabaré is önkéntelenül respektálta. A maga számára föltétlen tiszteletet és engedelmességet követelt, de ennek ellenében föntartás nélkül önzetlenül oda

0: adta mindenét. A kabaréban sose volt, de Báró Vojnics Iván premier után pontosan referált neki minden szóról, ami a kabaréban esett róla. Másnap Vojnics útján mindig el is küldte a maga észrevételét, amely mindig valami tréfás megjegyzés volt. A legnevezetesebb sikerű jelenete ez volt. Farkas Pál és Hontos Elemér, a kormánypárt föltörekvő ifjúsága, a pártkörben észreveszi, hogy Tisza István egyik nadrágszárából kilóg a gatyamadzag. Egyszerre rohannak oda, kuporodnak le elébe, és parázsol összevesznek, hogy melyik kösse föl. Mindegyik azt állítja, hogy ő látta meg, hamarabb neki van joga hozzá. Végül Tisza István tesz sallamoni igazságot. Leül egy karosszékbe, kioldja másik lábszárán is a madzagot, és nagylelkűen mondja.
1: Itt van az egyik neked, a másik meg neked.
0: Vojnics Báró erről a jelenetről is referált Tiszának, aki másnapra ezt a kritikát juttatta el hozzám. Az egész jelenet el van hibázva, mert aki az én gatyámat fel akarja kötni, az előbb a magáét kösse fel. Egy este a kereskedelemügyi minisztérium egy magasrangú tisztviselője keresett föl a kabaréban. Miniszterétől, Hieronymi Károlytól hozott üzenetet, hogy látogassak el holnap a hivatalába. Kuen Hédervári betegeskedett, és helyette Hieronymi látta el a miniszterelnöki teendőket. Reggeltől késő estig étlen szomjan dolgozott a hivatalában. Este aztán megevett 2 kiló főtt marhahúst. Volt is a lényében valami oroszlánszerű. Elfogódottan léptem a hivatalszobájába, de ő elibém jött, és megölelt.
2: Édes öcsém, a koalíció idején te voltál a vigasztalásunk. Kötelességemnek tartom megkérdezni tőled, hogy mi a kívánságod. Én azt most teljesíteni akarom.
0: Nekem épp egy olyan kívánságom van, amit még kegyelmes uram se tud teljesíteni.
2: No, tudd meg, hogy hatalmas ember vagyok, ámén.
0: Kegyelmes uram, nekem az a kívánságom, hogy légy szíves megbukni. Mert nekem a kabaréban jobb üzlet volt a Kossuth Ferenc. Ezt valóban nem tette meg. De Hollán Sándornak kiadta a parancsolatot, hogy a nevemet írja bele a nagykönyvbe, mint a kormány egyik hitelezőjét. Nem sokára alkalom adódott, hogy a kormánynak gavalléros csekjét készpénzre váltsam. Gábor Andor írt egy kuplét, amelyben nem csak tiszteletlenül, de férfiatlanul trágár hangon figurázott ki egy főhercegasszonyt. Persze visszautasítottam a verset, nem csak a józanész, de a jó ízlés nevében is. Egy este a színpadon épp Kökény Ilona adta elő kuplé repertoáriát, és egyszer csak fölneszelek egy új kupléra, amelyet eddig még sose énekelt. A főhercegnőről szóló zugvers volt, a francia forradalom mocskos gúnyversei se beszéltek nyitottabb szájjal, mint ez a kuplé. Fölpattantam, és a színpad felé indultam, de az inspekciós rendőrtiszt utamba
3: Kérem,
0: állott.
3: Adja ide az imént elhangzott kuplék kéziratát!
0: Azt a verset tilalmam ellenére csempészték a műsoromban.
3: Nem érdekel! Adja ide a kéziratot!
0: Ne csináljon hivatalos ügyet az esetben.
3: Nem vagyok kíváncsi a fecsegésére! Teljesítse a parancsomat! Adja ide azonnal a kéziratot!
0: Én nem vagyok cselédje az úrnak. Ha kézirat kell, keresse meg maga! Éreztem az igazamat, és nagyon el voltam keseredve. Már másnap reggelre beidéztek a kerületi kapitányságra. A tárgyalás vezető 200 korona pénzbírságra ítélt. Ennek az ítéletnek a végrehajtását felfüggesztette. De én a zsebemből kivettem 200 koronát, és az íróasztalára tettem. A kapitány figyelmeztetett, hogy ezt a pénzt nem kell kifizetnem, majd ha visszaeső bűnös leszek, ráérek akkor. Ha bűnös vagyok, jogom van a bűnhődéshez. Nekem nagy érdekem, hogy ezt a 200 koronát azonnal kifizessem. Át is vettem érte a nyugtát, és gondosan elrakosgattam a pénztárcámba. Délben a rikkancsok üvöltözve hordták szét az utcákon a Nap legújabb számát, benne a nagy szenzációval, a hatóság legújabb merénylete a gondolatszabadság ellen, lábbal tiporták újból a szabadságharc megszentelt vívmányait. A rendőrség a bécsi Schwarzgelb aulikus szellem szoldateszkájává szegődött. És a cikk szóról szóra leközölte a kuplé szöveget is, egész terjedelmében. Most legalább az is elolvashatta, aki sose járt kabaréba. Ezt megcsinálták. Még ki se hűlt a zsebemben a 200 koronáról szóló nyugta, szaladtam vele föl a kereskedelemügyi minisztériumba Hollán Sándorhoz, és meglobogtattam az orra előtt. Kérlek, te is ott voltál, amikor Hieronimi kegyelmes úr kijelentette, hogy a kormány hálával tartozik nekem. Hát most örömmel jelentem, hogy megkaptam végre a tartozásomat. Légy szíves, add át ezt a nyugtát a kegyelmes úrnak. Másnap aranyszegélyű, címeres borítékban levelet kaptam. Jeszenszky Sándor miniszterelnökségi államtitkár írta, és arra kért benne, hogyha nem esik nehezemre, látogassam meg a hivatalában a miniszterelnökségen. Az államtitkár úr nyájasan fogadott. Az ügy tisztázása érdekében úgy látta jónak, hogy ide kéresse a rendőr főkapitány urat. És megesett az elképzelhetetlen eset. A kabaré és a rendőrhatóság között békekonferencia folyt le a miniszterelnökségi palotában, a miniszterelnök hivatalos megbízottjának elnöklete alatt. A békeokmányt mindketten aláírtuk, és kézfogásunkkal ünnepélyesen megpecsételtük. Egy este 9:30 tájban nyugodtan sétálgatva indultam el a kabaré felé. Az egész társulat a kapuban várt kétségbe esetten. A közönség 10 perc óta vár a nézőtéren, és a világ minden kincsért se verték volna össze a két tenyerüket. Ez nagy baj volt. A közönség tapsa fontos tényező a műsoridő számításában. Ferenczi Sajó Boros elénekelte azt az egy kuplét, amely a nyomtatott műsorban szerepelt, aztán tapsra előszedték a régi sikeres műsorszámaikat. Most mindegyik taps nélkül támolygott le a színpadról. Hősiesen kirohantam a függöny elé, de már a következő pillanatban riadtan hőköltem hátra. Szemrebbenés nélkül, megmozdíthatatlan közönnyel bámult maga elé a közönség. A hangom úgy kongott, mint egy üres pincében. Itt kilátástalan volt a küzdelem. Lementem a büfébe, kinyittattam gyorsan egy kis üveg 6 puttonyos tokaiaszút, azt egyhajtásra kiittam, és most már legénykedve mentem vissza a színpadra. Lássuk, hol az a közönség, én azt most megeszem. Odaállottam a függöny elé, elnevettem magam, és kiöltöttem a nyelvemet. Jój, ha látnák, hogy milyen csúnyák, amint ilyen mogorván néznek maguk elé. Hát mi az Isten csodájának jöttek maguk ide? Miért fizették be azt a rengeteg belépő díjat? Azért-e, hogy most gyászolják meg a mohácsi vereséget? Hiszen a maguk tekintetétől még a Vezúv is megfagyna. Pedig ha tudnák, hogy azok a derékművészek, akik vérző orral sonfordáltak el innen, milyen kitűnő kuplékat és tréfákat tartogatnak az önök számára. De persze nem merik a szájukat kinyitni. A torkukra fagy a szó, ha önökre néznek. Úgy látszik, önök nem tudják, hogy a színészeknek olyan a taps, mint paripának az abrak. Azt indítványozom, hogy ami eddig történt, azt tekintsük meg nem történtnek. És kezdjük előről az egész előadást. De önök se kíméljék a tenyerüket, majd meglátják, milyen jól fogunk mulatni. Így is történt. A színészek szép sorjában újból megjelentek a színpadon. És a közönség alig akarta leengedni őket. Hajnalig tartott az előadás.

0: jegyszedőkkel tudtára adattam a közönségnek, hogy aki az első rész végén nincs megelégedve az előadással, a pénztárnál teljes értékében visszaválthatja a jegyét pénzre. Hát víz, ez elég nagy szamárság volt. Minden este akadtak, akik a markukba röhögve uzsorázták ki ezt a Don Quixote-i nagy lelkűségemet. Egyszer aztán eljött a napja, amikor keservesen meg kellett fizetnem a bolondságomért. Teltház volt. Az előadás simán ment egy darabig, aztán egyszerre kialudt a villany. Csak a falra szegzett vészlámpák világítottak tompa vörös fényükkel. Valahol rövid zárlat keletkezhetett, és az egész kerület sötétben maradt. A függöny elé ugrottam, és rögtönzött csevegéssel próbáltam kihúzni az időt. De a közönség, az én drága, aranyos közönségem, mogorván a zsebéhez kapott, és egy percet sem engedett ellopni drága idejéből. Egyáltalán nem volt hajlandó kedélyesen felfogni ezt a kalandot. Gyertyafénynél bizonytalanul lobogó világítás mellett próbáltuk tovább folytatni a megszakadt előadást. Végül az inspekciós rendőrtiszt utasított, hogy hagyjuk abba, mert a tűzoltóság azt a sok gyertyát tűzveszélyesnek találja. Hirdessem hát ki, hogy a közönség hazamehet. Törvényes intézkedés van róla, hogy ilyen esetekben a színház igazgatója nem felelős, és ha az előadás megkezdése után következett be a Viszmajor, a közönségnek nincs joga a belépő díjat visszakövetelni. Én azt válaszoltam, hogy ki fogom hirdetni, hogy a pénztárnál a jegye ellenében mindenki visszakaphatja a pénzét. Fölmentem a színpadra, bejelentettem, hogy a hatóság intézkedése folytán az előadást be kell szüntetni, és törvényes rendelkezés szerint a színház ily esetben nem köteles a belépő díjat visszafizetni. A nézőtérről egy harsány hang rám ripakodott.
1: Csálók! Ha mit akarnak tőlünk? Kilopják a zsebünkből a pénzt?
0: Elvörösödve megjegyeztem, hogy kár volt ilyen durván félbeszakítani, mert épp azt akartam közölni, hogy én nem akarok erre a Viszmajorra hivatkozni, hanem a pénztárnál mindenki visszakapja a pénzét, aki a leszakított fél jegyével ott jelentkezik. Leszaladtam a pénztárba. Feleségem már ott állott az üvegablak mögött készenlétben. Előtte a kosár az aznapi bevétellel. Bankó, ezüstpénz, nikkel, érintetlenül, úgy, ahogy ott egész nap egybefolyt. És ekkor kezdődött az ocsmányság. A közönség betörte a folyosóra vezető szárnyas ajtókat, és üvöltözve, egymást tiporva, átkozódva megrohanta a pénztárt. Hiába állottak oda a rendőrök. Az emberek egymás fején átnyújtogatták a kasszába a jegydarabkákat, és markolázták fel a pénzt. A feleségem úgy dolgozott, mint a motolla, de a szitkozódás így sem szünetelt egy pillanatra sem. De hát ez még csak az előjáték volt. A kosárból kifogyott az egész aznapi bevétel, és az előcsarnok még mindig tömve volt, követelődző, tolongó, toporzékoló, átkozódó emberekkel. Világossá vált, hogy mi történt. A megmaradt féljegyet további két részre szakították, és így váltották be duplán a mesterségesen felkavart zűrzavarban. Sőt, megtalálták az ajtó mellett azt a papírkosarat is, amelybe a jegyszedők szokták a leszakított féljegyet beledobálni. Azt is felmarkolták, és elkezdték pénzre beváltani. Ami apró pénz a zsebemben, a feleségem retikűjében akadt, mind elfogyott. Átszalasztottam a szomszédos kávéházba, onnan kértem kölcsön 1000 koronát. Azt is szétosztottam. És közben folyton hallgatnom kellett, hogy micsoda elszánt csaló, tolvaj, rabló vagyok én. Éjfélig tartott ez a munka, amíg az utolsó ember is lihegve elvonult a zsákmányával. Az üvegajtók, ablakok bezúzva, a pultok felborítva, a képek a falakról leverve, széttiporva. Olyan volt az előcsarnok, mint a szétdúlt csatatér. Ott maradtam a kis pénztár fülkében, és szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadtam. Úgy éreztem, hogy ennek az esetnek keserűsége sosem fog kimosódni a lelkemből. Azóta valahányszor a nagy érdemű elé kell lépnem, mindig az az aggodalom fog el, amellyel az állat szelídítő szokott odasandítani oroszlánjaira és tigriseire.

0: mint a szelíd malacon a vaddisznóősök csíkjai, úgy ütköztek ki a kabarén is minduntalan a régi lokál eredet stigmái, amelyek egyre elviselhetetlenebbül égették betegessé fajult érzékenységemet. A legszelídebb megjegyzésekben is tüskéket éreztem. Egy este már 8 órakor bementem a kabaréba, az volt a tervem, hogy kivételesen ott vacsorázom. Aznap leolmozott bádogdobozban, osztrigám érkezett Hamburgból, az vonzott oda. Előételnek egy tucat osztriga, utána kis vékony szalonna zöld paprikával és a tetejébe egy üveg sablé. Ezért már csak érdemes volt korábban abba hagyni a ferbli partimat. Amint beléptem a folyosón, még csak egy árva villanykörte égett, és a félárbocra eresztett homályban 2 frakkos óráldogált szomorúan az üres bárpulthoz támaszkodva. Amikor engem megláttak, nagy hozsannázással fogadtak. Az egyik herceg Windisch Grécz Lajos volt, a másik gróf Nákó Sándor. Elmondták, hogy egy kis málőr esett meg velük. Vacsora előtt meg akarták nézni a kabaré előadását, azt hitték, hogy mint a többi színház a kabaré is 8-kor kezdődik. Most aztán nem tudták, hogy mivel csapják agyon az időt este 9:30-ig az előadás kezdetéig. Jó, hogy bejöttem, így legalább egész biztosan nem fognak unatkozni. Meghívtam őket az asztalomhoz, hogyha nem esik nehezükre, asszisztáljanak a vacsorámhoz. Sőt, ha nem vetik meg, maguk is részt vehetnek benne. A meghívásomat nagy lelkesedéssel elfogadták. A doboz osztriga elfogyott, de talán ennél is nagyobb sikere volt a szalonnának és a zöld paprikának. Jó ízűen elbeszélgettünk, miközben jó néhány üveg sablis és Crémant Rosé fogyott el. Meg kellett állapítanom magamban, hogy mind a kettő művelt és elmés társalgó volt. Különösen gróf Nákó Sándor, valósággal elkápráztatott széles és mély tudásával. Az a 1,5 óra észrevétlenül suhant el a legfesztelenebb társalgásban. Már kezdődött az előadás, én fölmentem a színpadra, ők pedig bevonultak a páholyukba. Előbb azonban a fizetőpincért hívták, fizetni akartak a vacsoráért. Persze én hangsúlyoztam, hogy az én vendégeim voltak, és volt bennük annyi jó ízlés, hogy nem időztek tovább ennél a kérdésnél. Már az előadás vége felé jártunk, amikor a jegyszedő feljött hozzám a színpadra, hogy a herceg úr ő főméltósága beszélni óhajt velem. A színpadra vezető lépcsőn várt rá.
1: Bocsánat, hogy zavarom, de ön oly szeretetreméltó volt ma este, és ez felbátorít. Egy kényes kérdésben szeretném a tanácsát kérni, illetve jobban mondva a szíves támogatását kérni.
0: Parancsoljon, miről van szó?
1: Nákóval megbeszéltem, hogy ma este előadás után egy kis intim vacsorát rendezünk a kaszinóban.
0: Arra gondoltam hirtelenében, hogy így akarják viszonozni. Hiába, ezeknek az arisztokratáknak a gavalléros tapintat a vérében van. Ja, a gyerek szoba.
1: Már most van itt egy művésznő, egy nagyon, nagyon tehetséges és rokonszenves művésznő, akit hát nagyon szeretnénk meghívni erre a vacsorára, de tudja, mi nem ismerjük itt a tónust, és nem akarnánk tapintatlanok lenni. Gondoltam hát, hogyha ön lenne szíves elintézni.
0: Úgy zuhant fejemre a meglepetés, hogy megtántorodtam. De hamarosan összeszedtem magam, arcomra dermesztettem leghidegebb diplomata mosolyomat, és úgy válaszoltam. Uram, nekem is kedvem szottyan néha, hogy egy kis nővel vacsorázzam, de ilyenkor sose szoktam másokat beleavatni a dolgomba. Elintézem magam.
1: De én a művésznők világában abszolút tájékozatlan vagyok, és úgy gondoltam, hogy ön, aki szintén művész...
0: Viszont én az arisztokrata hölgyek világában vagyok tájékozatlan. De azért megnyugtatom, ha nekem megtetszenék egy arisztokrata hölgy, én akkor se kérném az ön közvetítését. Ajánlom magam. Valami mentegetődzés félét hebegett, de én elkeseredve fakadtam ki. Uram, megették a vacsorámat, megitták a boromat, 1,5 óráig szórakoztatták magukat velem, és most ráadásul még azt akarnák, hogy a kerítőjük is legyek? Önök túlságosan követelődzők. Sarkon fordultam, egyáltalán nem diadalmasan, hanem mérgezett nyillal az oldalamban.

0: előadás után gróf Nákó Sándor várt meg a színpad bejáratánál.
1: Egy kis magyarázattal tartozom önnek.
2: Gróf úr, talán a legjobb lesz, ha nem beszélünk többé egymással. Önök tévedtek. Ennyi az egész. Összetévesztettek
1: valakivel. Nagyon kérem, hallgasson meg. Látom, hogy akaratlanul is keserűséget okoztunk önnek. És ezt mindenáron ki akarom reparálni.
0: Nagyon egyszerűen, meleg emberi hangon beszélt. Lehetetlen volt meg nem hallgatnom őt. És a magyarázat, amit akkor mondott el, örökre megmaradt bennem. Elmondta, hogy amikor a herceg azt a kis szívességet kérte tőlem, esze ágában se volt, hogy emberi méltóságomban megalázzon. Tudomásul kell vennem, hogy abban a körben, amelyben a herceg fölnevelkedett, megszokták, hogy mindig akad valaki, aki az ifajta apró kényelmetlenségeket elhárítja az útból. Ott ezeket a szolgálatokat egyáltalán nem tekintik meg a lázóknak. Az ő szemükben ezek egyenrangúak a többi feudális szolgáltatmányokkal, amelyel évszázadok óta adóznak nekik az alsóbb osztályok. A hivatalbeli emelkedésnek, a gazdagodásnak, a kitüntetéseknek nagyon sokszor ez az útja. Mindjárt meg is nevezett néhány tekintélyes urat, aki ilyen kis szívességeknek köszönheti magas rangját, nagy fizetésű állását. Ezt a magyarázatot természetesen elfogadtam. Csak azt jegyeztem meg, hogy mivel jelenlegi vagyoni helyzetemmel teljesen meg vagyok elégedve, és nem óhajtok udvari tanácsos lenni, ha művésznőt akarnak vacsorára, szerezzék meg ők maguk. Rám ne számítsanak.

Nagy Endre, a kabaré regénye. A 8. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Epres Attila, Hajmási Dávid, Mózes András, Hunyadkürti István, Pindrok Csaba, Szervét Tibor, Molnár Piroska, Bán Bálint. Hangmesteré, zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2018-ban.
1: A következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: Hogyan tehetjük élővé a múltat a mai ember számára? Legyen szó egy 1300 éves avarkincsről, 19. századi eleganciáról, vagy a 100 éve született Janikovszky Éva örökségéről. Erre keressük a választ a mai szódában. A szerkesztő Gödöllei Anna, én Ánási Janikó vagyok. Jó napot kívánok! Stúdiónk vendége Fehérváriné Tóth Helga, a Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
3: A múzeum idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját, és ezzel Pest megye legrégebbi múzeuma. Mi a titka annak, hogy egy intézmény ilyen régóta népszerű?
4: Hát szerintem nagyon fontos egy múzeumnak, hogy figyeljen a múltra is, a jelenre is, meg a jövőre is. Tehát, hogyha mindig, az a kiállításunknak a címe, hogy képben vagyunk, szóval ha mindig figyelünk és alkalmazkodunk, akkor mindig fontosak tudunk maradni, tudunk, van üzenetünk. Szerintem ez a legfontosabb.
3: Egy korábbi kiállításuk, az állandó kiállítás 1994-es leletekre épül, ugye? Nagyon sokan talán erről a világszenzációnak számító leletről ismerik a múzeumot, a múmiákról, ami azért különleges, mert hogy nem mesterségesen konzerválták ezeket a megtalált testeket, hanem természetes úton. Még ma is sokakat vonz ez a kiállítás?
4: Igen, ez egy tényleg világszenzáció, és tényleg az a világ különböző pontjairól van, hogy ellátogatnak hozzánk. És igazából most újraindul a kutatásunk, történetileg, illetve antropológiailag is elkezdtük nézni ezeket a anyakönyveket, levéltári anyagokat, magát. Ugye úgy van, hogy ez valójában a történeti rész tartozik a mi múzeumunkhoz, a Váci Múzeumhoz, és a másik rész, a fizikai antropológiai rész pedig a természettudományi múzeumhoz.
3: Azt olvastam, hogy DNS alapú vizsgálatok is vannak, vagy lesznek még.
4: Igen, ez nagyon fontos lenne, de ez már a természettudományi múzeumhoz tartozik, úgyhogy bocsánat, de erről inkább meghagynám. De mi is elkezdtünk egy kutatást, amiből most például 64 új név jött elő.
3: Hogy meg, kik lehetnek?
4: Hogy kik voltak ott biztosan eltemetve, és most elkezdünk családfákat felállítani, illetve bűnügyi történetek is kezdenek ki körvonalazódni, úgyhogy az a célunk, hogy ezt a most már 10 éves kiállítást jövőre megújítsuk.
3: Bűnügyi, ez nagyon izgalmas.
4: Igen, hát az egyik eltemetettet előtte való nappal egy nagyon különleges kezelésben részesítették, másnapra meghalt. És erről van egy interjú, egy akkor készült interjú.
3: Hogy mit kaphatott?
4: Hát igen, hogy vajon mi történt, hogy történt, tehát ilyen orvos történetileg is izgalmas részleteket remélem, hogy majd a kiállításunkból be tudunk mutatni.
3: Ezt a kiállítást is bevonják az ünnepi programba?
4: Hát azt gondolom, hogy nálunk ez a kiállítás mindig ott van, tehát mindig meg lehet nézni. Most a Váci Múzeum Egyesület segítségével készítettünk egy animációs filmet, ezzel fog gazdagodni majd annak a kiállítóhelynek az egyik része.
3: Na de akkor ne ragadjunk le a múmiáknál, hiszen óriási gyűjteményük van. Az október 3-án nyíló kiállításukon hogyan válogattak ebből a nagy gyűjteményből?
4: Hát ugye mi egy területi múzeum vagyunk, tehát Vácis térségét fogjuk közre, és néprajzi, történeti, képző és iparművészeti, illetve régészeti anyagunk van. Mindenképpen a 130 évnek a kincseit szerettük volna bemutatni, illetve azt, hogy egy múzeum a mai világban mennyi mindennel foglalkozik.
3: És van olyan, hogy egy-egy műtárgy háttértörténete, már az enyémet is beszéltünk ilyesmiről, de hogy annyira izgalmas, hogy regénybe illik. Önnek mi a kedvence?
4: Igazából a Verőcei Vénusz az, ami nagyon-nagyon különleges. Ezt igazából 1976-ban találta meg Luca Gyula, pontosan tudjuk, ő hozta be, vagy általa került a mi múzeumunkba, és a Verőcei vasútállomást felújításakor találtam. De akkor a főnökei nem engedték, hogy behozza, vagy egyáltalán bármi szó kerüljön erről a tárgyról, ezért ő az otthonában 40 éven át őrizte, amikor egy régészeti újságban olvasott a neolitikum, tehát a kőkori régészeti idólokról, ez a Verőcei Vénusz egy ilyen női test, ami nagyon jó állapotban megmaradt, és akkor elvitte egy régészhez, aki azt a cikket írta, és mivel a Verőce az Váctól nem messze található, ezért került hozzánk, tehát igazából ő 40 éven át őrizte, és így került egy nagyon-nagyon fontos lelet hozzánk.
3: Egy másik nagyon fontos leletről is beszélünk most, nemrégiben egy Európában is ritkaságnak számító 1300 éves avar aranyozott lószerszám dísz került elő a múzeum régészeti gyűjteményébe. Ez mekkora a büszkeség, hogy egy ilyen új kincsük van?
4: Igen, ez nagyon-nagyon jó, és nagyon köszönjük Tóth Eszternek, aki restaurált a diplomamunkába ezt az első, tehát igazából kettőt is restaurált már, és az NKA segítségével most tavasszal készült el ez a második. Ez egy nagyon különleges legelet, igazából a Kárpát-medencét tekintve nagyon jelentős, nagyon ritka, hogy ilyen előfordul, tausírozással készült. Ez igazából a vaskortól megjelenő ötvös technika, nagyon ritkán jelenik meg, majdnem mindig előkelő emberek esetén csinálnak ilyet csak ötvösök, mert nagyon nehéz technika, szerintem nagyon érdekes, mert egy vésővel, tehát bemélyedéseket csinálnak a fémbe, és különböző a bemélyült részeket töltik ki mondjuk aranyal, ezüsttel, rézzel, és úgy áll össze a dísz.
3: Na hát akkor meghallgatjuk most a restaurátort, akinél Pintér Edina járt.
5: Ha előkerül a földből egy fémtárgy, mik azok az árulkodó jelek, ami alapján meg lehet állapítani, hogy mikor ez a fémdarab? Tóth Eszter restaurátorral beszélgetünk a Tündérpalotában, ahol a Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatóit is oktatja, és ez egyébként a Magyar Nemzeti Múzeumnak a fémrestaurátor műhelye.
6: Támaszkodhatunk a régészekre, de az is előfordulhat, hogy pont a mi kezünk munkája az, ami láthatóvá teszi ezt a tárgyat, és akkor már könnyebb a dolguk meghatározni, hogy mi ez a tárgy, vagy milyen népcsoporthoz köthető, akik esetleg itt a Kárpát-medencében megfordultak.
5: Ez a tárgy, ez a különleges korong Sződligeten került elő, és azt már tudták, hogy ez egy avarkori harcosnak a sírjából került elő. Mi ez a korong?
6: Ez egy lószerszám dísz, latinos neve a falera. A ló fején a kantárzat összeérési pontjait díszítette, takarta el a ló két arcának az oldalán.
5: Az avar harcosokat vagy előkelőket temették el a lovukkal együtt?
6: Mindenféleképp egy rang jelző lehet, hogyha a harcosnak a személyes öltözékéhez viselt tárgyak, ha a felszerelést, az is a sírba kerül, illetve az állat is.
5: Itt megtalálták a harcost is, vagy a lószerszám díszítettségéből lehet esetleg következtetni arra, hogy milyen rangja, címe, neve lehetett ennek a harcosnak.
6: A harcos is ott volt a ló mellett, tehát a leletanyagot kezdetektől két csoportra osztották, hogy mi az, ami az emberhez kapcsolódik, mi az, ami az állathoz.
5: Ez egy korongocska, nem is olyan korongocska, hiszen 13 centi. Mi minden olvasható le róla?
6: Nekem az, ami nagyon szép volt, az maga a készítés technikája. A korong pár darabján 10 évvel ezelőtt egy részletet én kipróbáltam itt az eszközeinkkel egy minta vasdarabon a szomszéd műhelyben.
5: Megpróbálta elkészíteni?
6: Igen, a háló mintát csak, mert az a legegyszerűbb része. Megtapasztaltam, hogy ez mi munka. Egy egyszerű, egyenes vonalakat egymásra merőlegesen húzni és vájatot alakítani a vasba. És a korongnál ezt ugye ívek hullámvonalakban készítették el olyan eszközökkel, amiknél értelemszerűen csak jobbak vannak azóta. Ez szerintem egy csodálatos kézi munka.
5: Nem csak háló minta van ezen a korongon, hanem inda mintával is díszítették. És az nem csak bele van karcolva, hanem még díszítették is a karcolatot.
6: Igen, ezeket a mélyedéseket vörösrézzel töltötték ki, majd a vörösréznek a felszínnél került aranyréteggel bevonásra.
5: Itt vannak különböző kemencék, gépek, mikroszkópok. Mi az, ami előre vitte ezt a kutatást? Mit tudtak meg ezek alapján, a vizsgálatok alapján?
6: Az első és legfontosabb röntgenvizsgálat volt. Egyáltalán ez mutatta meg, hogy ez nem csak egy vaskorong, hanem ennél több. És ott pillantottuk meg ezeknek a motívumoknak a halvány mását. Nem igazán volt alkalmas ez a röntgen felvétel számomra a munkához, úgyhogy mi később egy másik technikához fordultunk, ami kontrasztosabban kiadta a mintát, ez pedig a CT-vizsgálat volt.
3: A Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatójával, fehérvárini Tóth Helgával hallgattuk, Tóth Eszter fémrestaurátort. Ez a különleges lószerszámdísz is helyet kap majd az ünnepi kiállításon?
4: Igen, természetesen mindkét darabja kiemelt helyet kap a kiállításunkba, illetve van más, szintén tausírozással készült tárgyunk, ami országosan, illetve Kárpát-medencében nagyon jelentős leletünk, ez a csörögi kard. Igazából még a múzeum alapító atyák, a Tragorék kapták annak idején, és emiatt nincs is igazi régészeti lelőhelyünk, ami fontos lenne sok esetben a meghatározáshoz, de ez egy ilyen 10-11. Századi észak-skandináv eredetű kard, ami, tehát a honfoglaláskor ilyen állami alapítás idejébeli, és egyenes pengéjű, két élű kard. A markolata van ilyen tausírozással készítve, és nem csak rézzel, mint ahogy a falera volt a lúszerszám, hanem ezüst és aranybetétek is vannak benne. Nagyon különleges, úgyhogy jöjjenek, nézzék meg.
3: Jó. A Váci, illetve a Vác környéki földek rejthetnek még ilyen kaliberű kincseket? Mert hát ismerve a térség múltját, a Duna mint szállítási útvonal miatt nagyon régóta folyamatosan lakott terület volt ez, szóval lehetnek mindenféle korszakokból értékes leletek még.
4: Igen, igazából nemrég derült, vagy nem rég kezdtek el a kutatók török kori temetőt föltárni, de volt kelta temető, tehát soha nem lehet tudni, hogy Vác is környékén mire bukkannak a régészek. De most van egy nagyon izgalmas kutatásunk, mert a fémkeresősök közül egy önkéntes fémkeresősök nagyon sok 48-49-es lőszert, lövedéket, vagy ilyen viseletet találtak, és ezáltal a Hadtörténeti Intézettel egy kimondott kutatást fogunk erre az időszakra már elkezdtük is folytatni, mert ugye nem sokára 48-49 évforduló lesz, és Vác kiemelt jelentőségű a szabadságharc kapcsán. Ugye volt az első Váci csata, a második Váci csata, igazából ez a második Váci csata a szabadságharc utolsó győztes csatája. Úgyhogy igen, van mit tennünk, van mit kutatnunk.
3: Hát el is érkeztünk ezzel a reformkorig, és ma kezdődik Balatonfüreden a Romantikus Reformkor Fesztivál, ahol az emberek magukra ölthetik a múltat, vagyis kosztümökben vonulnak majd fel, hogy átéljék, jobban átéljék a 19. századot. Ő mit gondol, az ilyen élmény alapú hagyományőrzés segít a múzeumoknak is? Mert a látogatóknak biztosan jó.
4: Én igazából először Angliában és Olaszországban találkoztam ezzel, és fantasztikusnak tartom. A mi múzeumunkban van Németh Ádám, muszáj megemlítenem, ő az egyik legjobb élő történelmet játszó és tanító, mert hogy ő az ELTE-n is tanít. Én azt gondolom, hogy zseniális ez a élő történelemnek hívott műfaja a múzeumpedagógiának, és igazából vannak ők, akik beöltöznek, és nekik az a feladatuk, hogy azt mutassák meg, hogy a múzeum gyűjteménye milyen, és vannak a történelmi újrajátszók, ők a hagyományőrzők. És igazából Magyarország élvonalban van, mert az 1960-as évektől vannak ilyen történelmi újrajátszók, és valójában a 1891-től pedig a Váci Huszár és Nemzetőr Banderium létrejött, és azóta ezt így őrzik itt nálunk Vácon.
3: Tehát ebben a hagyományőrzésben vagyunk az élvonalban?
4: Igen, igen, Európát tekintve, kimondottan. Ezt Mark Wallis mondta, ő egy ilyen nagyon jelentős figurája ennek a élőtörténelemnek, történelmi újrajátszásnak. Igen.
3: Nézzük meg most akkor, vagy hallgassuk meg, hogy is néz ki ez a Romantikus Reformkor Fesztivál Balatonfüreden. Felszegi Csaba interjúja következik.

0: Ez a rendezvény ez most már 21. alkalommal kerül megrendezésre.
1: Mező, a Liza reformkori hagyományőrző társasága alelnöke.
0: Ez arról szól, hogy egy kicsit visszarepüljünk az időbe, és ne csak a reformkori hagyományőrző társaságának tagjai viseljék ezeket a ruhákat, hanem aki kedvet érez hozzá, ők is beöltözhessenek és visszarepülhessenek velünk az időben.
1: Besétáltunk az előbb a raktárokba, ahol rengeteg reformkori ruhát láttam. Ezeket saját maguk készítik?
0: Nem, nekünk van 3-4 varrónőnk, ők készítik a mi elképzeléseink, és természetesen a korhűség jegyében különböző könyvek és leírások alapján.
1: Frak, selyem, fehér ruha, milyen típusú ruhák ezek?
0: Vannak nálunk sétáló ruhák, vannak báli ruháink, a férfiaknál vannak a díszöltözetek, vannak az egyszerű dolmányok, azok is így hétköznapiak, és vannak a frakkok.
1: Időutazás, azt hiszem pontosan, erről van szó?
0: Igen, ez egy időutazás. Ez az időutazás, ez arról szól, hogy visszautazunk az 1840-es, 50-es évekbe. Már előre hívjuk a vendégeket, van nálunk lehetőség beöltözésre, hogy ők is felvehessék ezeket a ruhákat. Szombaton van mindig a felvonulás, a gyülekező a polgármesteri hivatalnál, ott a reformkori hagyományőrzők tartanak egy invitáló bemutató táncot, utána pedig végig az Ady Endre utcán és a Jókai utcán lesétálunk a kerektemplomig, azt megkerüljük ott a Blaha Lujza utcán, és úgy megyünk le a kisfaludi színpadhoz, ahol a mi társaságunk egy 45 perces viselettörténeti bemutatót fog tartani, és egyéb kulturális műsorok lesznek.
1: Tehát bárki, akárki, hogyha én most szeretnék mondjuk elmenni erre a rendezvényre, akkor tudok jelentkezni önöknél ruháért, és akkor így bekerülök ebbe a forgatagba?
0: Természetesen lehet bárki, aki az utcáról is bejön, természetesen előre egyeztetett időpontban ír egy e-mailt, hogy szeretne beöltözni, akkor egyeztetünk egy időpontot, ha találunk rá ruhát, akkor nagyon szívesen ugye díjazás ellenében kiadjuk.
1: Kosztümös felvonulás, hányan szoktak lenni körülbelül?
0: Amikor nagyon jó idő van, akkor 200-300 fő is részt szokott ezen venni.
1: Ez mind-mind külső látogató?
0: Egy része az itthoniak, ugye a mi társaságunk, mi körülbelül 60 fővel vagyunk a társaságban, amiből már ugye az idősek nem mindenki tud részt venni, de azért így is legalább egy 40-en, a többi pedig mind, aki érdeklődik utána.
1: De aztán lesz ugye különböző előadás, reformkori ruhaszalon láttam, színházi előadások és táncház is.
0: Igen, a társaságunknak van egy viselettörténeti bemutatója, ami max. 45 perces, ebből tudunk rövidebbet is csinálni, ahol bemutatjuk, hogy hogyan is kell elképzelni egy reformkori öltözetet a hölgyeknél és az uraknál, és ezt a bemutatónkat megtűzdeljük keringőkkel, polkával, polonézzel, amit annak idején táncoltak.
1: Teljesen élethű ez a rendezvény, tehát amikor elképzelem, hogy a reformkorban sétáltak az utcán urak, hölgyek, ugyanígy néztek ki?
0: Igen, ugyanúgy az urak, hogyha nem a díszöltözetben vannak, akkor ugye sétálos ruhájukban, cilinderrel, sétapálcával, a kiegészítőkkel, a zseborától elkezdve mindennel. A hölgyeknél is általában ilyenkor azért a sétálos ruhákat szoktuk elővenni, és ugyanúgy korzóznak lenne a tagor sétányon, mint ahogy az 1800-as években.

0: Balatonfüredi Romantikus Reformkor Fesztiválról hallottunk. A stúdióban itt van még velem a Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója, Fehérváriné Tóth Helga. A reformkor nem csak az említett leletek miatt fontos Vácon, hanem hát a város belvárosa is valami ilyesmi hangulatot tükröz még ma is, ugye?
1: Igen, érdemes eljönni, illetve egy kis érdekesség, hogy ugye Vác vasútvonal az első az országban, ez 1846. július 15-én indult az első vonat, Petőfi imádta, tehát Petőfi is azért szerette meg Vácot, amennyire szerette a szüleit, és egy pár évre ide költöztette, meg itt írta az anyám tyúkját, mert csak 60 percre volt, és imádta a sebességet, imádott a vonaton írni, és igazáiból a pestiek is lejöttek Vácra, hogy ilyen reformkori kisvárosi idillt szívjanak magukba, turistáskodni jöttek egy reformkori városba Pestről, szóval ez hihetetlen, de tényleg ez volt, illetve kikötött is a reformkornak egyik szimbóluma, a gőzhajó. Úgyhogy érdemes hozzánk most is ellátogatni, mert ugyanez a millió még mindig érződik.
0: És ehhez a korszakhoz is kapcsolódnak interaktív vagy hagyományőrző játékaik, programjaik?
1: Igen, illetve még egy kicsit ugranék egyrészt a hagyományőrzésre, ugye említettem a Váci Huszár és Nemzetőr Bandíriumot, velük csináljuk közösen, meg több iskolával a Felfelvitézek vetélkedőt. Ez egy iskolai vetélkedő, már 10 éves lesz jövőre, és most országos versennyé alakítjuk. Ez az, amikor igazán ezzel a kosztümös hagyományőrzéssel a fiataloknak nagyon mélyre szóló, életre szóló élményt tudunk adni.
0: Tehát mindenféle vízjátékokat is szoktak a gyerekeknek csinálni, bevonják őket is, hogy ne csak lássanak valamint, hanem részt is vegyenek. És azt hiszem, hogy az is egyfajta hagyományőrzés, ha nem feledkezzünk el a gyerekkorunk élményeiről, olvasmányairól. Ezen a hétvégén a Balaton déli partján Zamárdiban rendezik meg a Janikovszki Fesztivált az írónő születésének 100. évfordulóján. Itt majd a mese, a réber illusztrációk és a papírsárkányok találkoznak. Önöktől sem idegen egyébként a mese, hiszen van egy nagyon érdekes sajdékgyűjteményük.
1: Igen, és most, hogy pont ezt szóba hozza, tavaly szeptember 19-én halt meg Sajdik Ferenc, tehát egy éve ment el, aki 95 éves koráig élt, és nálunk most pont ez a cél, hogy egy életműkiállítássá alakítsuk a meglévő gyűjteményünket, és minél interaktívabb legyen, mert bizony a gyerekek számára, meg azt gondolom, hogy Sajdik az, aki nem csak a gyerekeknek, hanem mindenkinek mosolyt tud csalni az arcára, hisz van egy szerelmes állatok sorozat, vagy híres emberekről különböző sorozatai, kis embereket, híres embereket épp úgy olyan varázssal, olyan egyvonallal meg tudott rajzolni, ami tényleg mosolyt csalt az arcunkra, és élvezik a kicsik, nagyok egyaránt.
0: És leköti őket egy-egy ilyen érdekes karikatúra például? Vagy trükkösebben kell csinálni, hogy az okostelefon kiessen a kezükből?
1: Hát a nagyon kicsiknek még szerencsére nem, tehát elég velük lenni, alkotni velük ahhoz, hogy szabadon tudjanak szárnyalni. Már a nagyobbaknál van az, hogy inkább a digitális dolgokat szeretik, de én azt gondolom, vannak olyan drámapedagógiai eszközeink, amivel igenis el tudjuk őket is varázsolni.
0: Visszatérve a Janikovszki Fesztiválra, a telefonnál, ha minden igaz, itt van már velünk Glázer Kati, aki animációs filmrendezőként és egyetemi oktatóként kreatív módon vesz részt az emlékévben. Ő a második égenjáró Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál egyik főszervezője és művészeti megálmodója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Ön személy szerint szerette, vagy szereti-e Janikovszki Éva műveit?
2: Hát én nagyon, és nagyon örültem, amikor egybeesett a második fesztiválunkkal ez a 100. éves évforduló.
0: És miért éppen óriási papírsárkányokkal ünneplik őt a Balatonparton?
2: A két esemény független, viszont ez az én ötletem volt, hogy mindig valami olyan kulturális, aktuális dologra fűzzük fel a fesztivált, ami sok embert érdekelhet.
0: Azért Janikovszki Éva művei is ott lesznek a sárkányokban?
2: Készítünk egy ígérő fűinstallációt, ami óriási fűszálak lesznek, amit a sárkányok húznak föl. Tehát valóban Janikovszky Éva művészete az, ami az idejévi kabalánk témánk, és ez meg fog jelenni ilyen módon, illetve a Réber kiállítás, ami Janikovszky kiállítás mellett lesz látható. Ennek a hatalmas molinói is fel lesznek húzva sárkánnyal, tehát a Réber rajzok is lebegni fognak az égen.
0: Igen, hiszen Réber László az írónő állandó illusztrátor társa volt. Nehéz elkészíteni ezeket a sárkányokat? Mi a titka, hogy ezek repüljenek is? Mert én emlékszem, gyerekkorunkban próbálkoztunk, de nem nagyon repült mindegyik.
2: Hát én nem vagyok ennek a titoknak a tudója, ellenben lesz velünk sok pedagógus, aki teljes mértékben a titok tudója, és átadhatja ezt a gyerekeknek, és mindenkinek, aki kíváncsi erre. Nyilván ehhez érteni
0: meg van a technikája, persze. Mi javasoljon néhány programot a családoknak, akik elmennének Zamárdiba a hétvégén?
2: A mai napon már elindul a fesztivál egy éjszakai reptetéssel, tehát Zamárdi környékén, ha bárki van már, akkor meg tudja nézni ezt. A Zam Art kultbuboréknál fel fogunk engedni sok-sok világító sárkányt az éjszaka, hogyha szép szelünk lesz, de már itt vagyunk a helyszínen, és egyelőre jónak mutatkozik az időjárás, gyönyörű idő van, és van szél is, és erre számíthatunk holnap is a meteorológia szerint. Majd holnap elkezdődik ténylegesen a program, reggeltől indulnak a workshopok, ahol mindenki ilyen készíthet magának sárkányt, korhatár nélkül. A kora délután megnyílik ez a Janikovszky Réber kiállítás, ami eleve csodálatos lesz, de még kibővül egy gyerekrajzpályázat értékeléssel is, ami szintén Janikovszky és Réber László munkásságára épült. Aztán ezek után megpróbáljuk ismét, mert a mai napon már fölküldtük az ígérő füvet, már vannak bizonyítékaink arról, hogy ez bizony tényleg az ígér, és holnap is az ígér fog. Tehát délután még egyszer felküldjük az ígérő füvet, és aztán pedig amennyire csak lehet, minél több figurát és gyönyörű tárgyat fölreptetnek a sárkányosok. Közben a gyerekek egész nap gyárthatják a sárkányokat, és aztán ismét egy éjszakai reptetésbe fog befejeződni a nap. És a vasárnap pedig egy sárkány szelídítő tornával indítunk, ami egy jóga óra lesz, ami szintén ingyenes, semmit csak kell hozni rá, maximum egy törölközőt, és akkor részt vehet benne anyuka, apuka, aki csak szeretne. Ugyanúgy megnyílnek a workshopok egész nap ingyenes sárkánykészítéssel, és szintén fölküldjük az égérő füvet. A négyig fog tartani a fesztivál, és még mielőtt bezár, fogunk készíteni az égből képeket. Egy drón is fogja figyelni folyamatosan a sárkányokat az égből, hogy nehogy valami rosszat csináljanak. De a végén a fesztiválnak csinálunk csoportképeket egy olyan kamerával, ami az egyik sárkányon lesz rajta.
0: Köszönöm szépen, igazán jó szórakozásnak ígérkezik. A Janikovszky Fesztivál tehát a hétvégén Zamárdiban lesz. Glázer Katita program főszervezőjét hallottuk, köszönöm neki. Folytatjuk a beszélgetést a stúdióban a Tragor Ignác Múzeum igazgatójával, Fehérváriné Tóth Helgával. A múzeum alapítója Tragor Ignác jogász és bankigazgató. Azt hiszem, hogy rajongott Vác múltjáért, olyan igazi lokálpatrióta volt. Él ma még ez a lokálpatrióta szellem sokakban Vácon?
1: Hát, hogy sokakban, azt nem tudom, de hogy vannak páran, akik segítenek minket. És most egy valakit mindenképpen kiemelnék, mert azt gondolom, hogy ott mindenki azt gondolja, hogy a lokálpatrióta, a Cservenák Péter, mert nincs olyan jó egészségi állapotban, ő gyűjtő is, város történész, a fotószakkör vezetője, egész életében fotózta Vácot, és minden eseményen ott volt, és mindenfélét begyűjtött, és számunkra egy örök forrás, és neki tervezünk majd jövőre az ő gyűjteményéből egy kiállítást. De persze vannak művészek, irodalmárok, képzőművészek, akik ezt a vonalat tartják fontosnak, van, aki azt, hogy különböző fesztiválokat segítnek velünk együtt szervezni, úgyhogy igen, nagyon fontosak a lokálpatrióták, és nagyon jó, ha segítenek minket.
0: Mondtam a beszélgetés elején, hogy 130 éve képben vannak, igen. Ez a kiállítás, új kiállítás címe is. Hogy képzeli el a múzeum jövőjét, hogy kell haladni a korral?
1: Hát nagyon fontos, hogy a múzeumok haladjanak a korral, én azt gondolom, igazi kihívás ebben a rohanó világunkban. Nekünk a legfontosabb, hogy a meglévő állandó kiállításaink frissüljenek, hogy minél inkább a nyomkodni való diákokat úgy tudjuk elvarázsolni, hogy tényleg bejöjjenek hozzánk és jól érezzék magukat.
0: Mikor és hol várja a látogatókat a következő jubileumi program Vácon?
1: Október 3-án fogunk nyitni, és azért jó eljönni Vácra, mert nálunk bűvészkedés, városi séták, hagyományőrzők lesznek azon a napon. Nekem mindig fontos a gasztronómia, úgyhogy ilyen millenniumi gasztronómiai ízeket fogunk ide varázsolni. Lesz tombolázás is, kvízezés is, most Naszájtej 50 éves, és erre ilyen kóstolóink lesznek, úgyhogy amiatt is érdemes ellátogatnunk.
0: Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Fehérváriné Tóth Helga, a Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója volt a vendégünk.

A Szóda hétfőn jelentkezik legközelebb érdekes kulturális beszélgetésekkel. A mai műsort Gödöllei Anna szerkesztette, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt, a felelőszerkesztő Bödő Anita. Nánási Anikót hallották.

0: 15 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, és a hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette. A hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását. Mint közleményükben írták, a most jogilag aggályosnak és túlárazottnak tartott megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter kormányfő pedig abban az évben augusztustól volt a Magyar Közút igazgatósági tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus csaknem 78 milliárd forintos keretéhez azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vízimalmairól híres Pápateszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Hügel Johanna illusztrától kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-aig látható a fővárosban, a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem e-épület melletti parkolóban. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 10-16, holnap délután 24-29 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel csak nem egy óra múlva, 16 órakor jövünk legközelebb, itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
3: Mit jelentett az elmúlt 16 év a kortárs irodalom azon szereplőinek, akik nem tartoztak a rendszer kedvezményezettjei közé? Milyen konfliktusokkal

0: Világrend. Külpolitikai elemző műsor szombaton 12:30-tól a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
1: Új tájkép a vizeink megóvásáért. Javaslatok a szakértőtől és üzenetek az élővilágból. A patak kiszáradása miatt a Balatonhoz járnak inni az erdei állatok csopakon. Már a halaink is szomjaznak. Példátlan mentőakció a Tarna folyó állatvilágáért. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Folyóink, tavaink és felszín alatti vízkészleteink állapota nem csak a természetvédelem szempontjából fontos, hanem mindannyiunk életére hatással van. A szennyezések, aszályos időszakok és a klímaváltozás egyre nagyobb kihívás elé állítják vizeinket. Mit várhatunk itthon? Kun Zoltánnal, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének vezetőjével Kobolák Attila beszélgetett.
2: Nagyon nehéz nyáron vagyunk túl, igazándiból nagyon nehéz éven vagyunk túl, mert ugye csapadék hiány volt az egész esztendő. Az aszályhelyzet az már márciusban megfigyelhető volt, télen az Alpokban a hóhiány is megfigyelhető volt. Vizeink, felszínalt és felszíni vizeink egyik elég rossz állapotban van. Annak ellenére, hogy ugye az EU-s vízkeret irányelv, ez ugye azt írja elő, hogy 2027-re minden Európai Uniós tagállamnak biztosítania kell, hogy mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek legalább jó minőségi mennyiségi állapotba kerülnek. Ezt szerintem Magyarország nem fogja teljesíteni 2027-re. Lehet, hogy nem mi leszünk az egyetlen ilyen uniós ország, de hogy mi nem fogjuk, az majdnem biztos. 2026-os év ezt bizonyítja. Évvel volt a legutóbbi jelentés leadva, és ha jól emlékszem, akkor Magyarország valahol ott állt, hogy 11,5%-a volt a felszín vizeinknek jó állapotban. Emiatt aztán az élő helyek is, illetve az élő világ is elég kritikus állapotban van. Mindenképpen meg kell említeni a talajt is. Talaj nélkül nincs élet. A talaj az, ami szűrőként esetleg a felszínvizekből, a csapadékból, a felszínölte vizekbe tudja vezetni a csapadékot, és ott azt tudjuk tárolni, de jelen pillanatban sajnos talajink is nagyon rossz állapotban vannak, és 1990 óta, tehát a rendszerváltás óta 1 millió hektárnyi termőterületet vontak ki termelésből, és tulajdonképpen áldoztunk föl, vagy adtunk oda a termelésnek. Ez az 1 millió hektár, ez ugye nagyjából a 10%-a Magyarországnak. Nem mindenütt tűnt el a termőtalaj, de nagyon nagy részeken eltűnt a termőtalaj, és ezzel károsítjuk a vizeinket is.
3: A talaj és vizeink minősége az összefügg egymással. Mi kellene ahhoz, hogy gatyába tudjuk rázni élővízi világot, a vizeinket, a talaj helyrehozatalán kívül?
2: Erdeink állapotát mindenképpen kéne javítani. Ez talán furcsa hangzik, de ugye azért a folyók, mondjuk egy alföldi folyó, vegyük a Dunát, Tiszát, alapvetően mind a hegyvidékből ered, vagy dombvidékekből. A források azok mindig fent vannak. Ezeken a területeken azért nagyrészt erdőborításnak kellene lenni, ráadásul olyan erdőnek kellene, aminek a természetessége viszonylag nagy. Ez azért is lenne fontos egyébként, természetes erdőknek az ellenálló képessége a változó klímával szemben sokkal nagyobb, mint mondjuk egy ültetvénynek, egy monokultúrának. A vizeknél az lenne nagyon fontos, hogy vízválasztó mozgalom kezdeményezésére elindult ez a Vizet a tájba program, amit aztán az OVF is átvett, ne maradjon egy marketing vagy kommunikáció szlogen, hanem valóban a tájban próbáljuk tárolni a vizeket. Folyóknak, a felszíni vízfolyásoknak biztosítsunk elég helyet ahhoz, hogy kanyarogjanak. Fogadjuk azt el, és fogadják el a gazdálkodók is azt, hogy nem a hagyományos értelemben vett ingatlan határokban gondolkodnak, hanem előfordulhat az, hogy egy most szántóként művel területen hirtelen megjelenik egy folyó. A tavaknál pedig az lenne nagyon fontos, hogy szüntessük be a beépítésüket. Beépítési moratóriumot kell hirdetni Magyarországon. Nem lenne szabad egyetlen egy négyzetmétert sem leburkolni, sem úttal, sem épülettel. Ha ilyen szándéka van valakinek, hogy új burkolatot akar létrehozni, akkor kötelezni kell őt arra, hogy egy másik helyen egy meglévő burkolatot bontson el, és egészen addig a beépítést nem engedélyezni, amíg az el nem bontott burkolatnál a természet helyre nem állt. Ez radikálisan hangzik. 2022 óta ugye a 26-os év volt a negyedik aszályos év. Több hely van, ahol 600, 700, 1000 milliméternyi csapadék hiányzik a talajokból. Radikális helyzetben vagyunk, ez radikális megoldásokat kíván. Sokan talán feltesz azt a kérdést, hogy ha egy beépítési moratórium lesz, hány ember vesztél a munkáját? Én úgy gondolom, hogy egy se. Azt nem mondom, hogy a meglévő útjainkat nem kellene megfelelő állapotba hozni, vagy nem kellene a meglévő épületállományt megfelelő állapotba hozni. Ezzel például a klímára is elég nagy hatással tudnánk lenni, hogyha a biomassa erőművek támogatása helyett például arra törekednénk, hogy épületszigetelési programok legyenek, és energiahatékonysági programok, és ezekbe tenni az ország a pénzét, akkor az elég nagy építési boomot

0: generálhatna. El nagyon-nagyon rossz állapotban vannak ugyanis az épületeink is. Építési moratórium, én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem vezetne munkaelvesztéshez. Lehet, hogy azt eredményezné, hogy egyes munkakörök átalakulnak, vagy egyes cégeknek a profi átalakul, de ez szerintem nem ördögtől való.
1: Amíg a felsorolt megoldási lehetőségek nem következnek be, addig is folyamatosan romlik az élővízi világ helyzete, a vizek minősége. Magyarország mely területein van jelenleg a legnagyobb katasztrófa?
0: Mokhátság nyilván az egy nagyon-nagyon durván érintett terület, lehet, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk. A Velencei tó is egyébként egy ilyen, és a vízgyűjtője a Velencei tónak egy elég rossz helyzetben van. Szerintem itt azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem egyes vízfolyásokat kell definiálnunk, hanem inkább vízgyűjtőket. A Mokhátságnak a területét azt ugye nagyon-nagyon elrontottuk. Eleve nagyon kevés a csapadék, tehát történeti tekintetben kevés, de a gazdálkodást azt a Kárpátokból lefolyó, meg az Alpokból lefolyó Tisza, Duna pótolta, onnan lejött a víz, a szét tudott terülni a tájba, és ezt lehetett használni. Nagy hiba akkor történt, amikor a folyókból tulajdonképpen csatornát kreáltunk. Tehát, hogy bekényszerítettük őket gátok közé, kiegyenesítettük a medrüket, ezzel sikerült azt elérni, hogy elkezdték beválni a medrüket. A másik probléma nyilván az például a Dunánál, hogy nagyon sok felvízi területen, nagyon sok vízerőmű épült, ami kiszedik a kavicsot, az energiája a folyónak megmaradt, tovább mélyíti a medrét, ez leszívja a talajvizet is, tehát ezért ez egy elég összetett probléma, de itt is úgy gondolom, életet lehet lehelni a még meglévő holtágrendszerbe. A Dunát ki lehet kényszeríteni akár azzal, hogy elbontjuk a gátakat, és folyjon, amerre tud, adjunk neki egy kanyargosságot, akkor talán ezen a homokhátságon is meg lehet oldani a problémát. Velencétó az azért érdekes, mert a Dunán túlon egyébként ugye mozzajlik a vízkeret irányelv keretében az úgynevezett vízgyűjtő tervezési folyamat. Ez a negyedik ilyen vízgyűjtő tervezési folyamat, és annak van egy probléma térképe. A térképen az látszik, hogy a Dunán túlon a Velencétó vízgyűjtője az, ahol a legnagyobb csapadék csökkenés történt az elmúlt 10 évben az előző 20 évhez képest. Majdnem 37%. Tehát, hogy van egy fajta klimatikus oka, a klímához köthető csapadék csökkenés, klímaváltozáshoz köthető nagyobb párolgás. Ezt kellene nekünk nyomon követni, vagy lekövetni tájhasználati változásokkal, és azt mondani, hogy olyan tájhasználatot húzunk be, ami kevesebb vízfelhasználással jár, hogy a tájban több víz maradhasson. Ugyanis én úgy gondolom, hogy az ökológiai vízigény a legfontosabb vízigény. Nem a mezőgazdasági, hanem az ökológiai. Ökológia nélkül, egészséges bioszféra nélkül nincs egészséges gazdaság.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Most hallgassuk meg a zöld híreket Kobolák Attila összeállításában.
1: Elindult az ország első önkiszolgáló hulladékudvara Miskolcon. A Mirehu József Attila úti telephelyén szeptember 14-től előre foglalt időpontban várakozás nélkül adhatják le a lakosok a háztartásban keletkező elkülönítetten gyűjtött, nem veszélyes hulladék egy részét. Az új rendszer hétköznapokon reggel 7 és 8 óra, valamint este fél 7 és fél 8 között vehető igénybe. Az egyórás időszakokban 3 egyenként 20 perces időpont foglalható a Mirehu online rendszer. Az önkiszolgáló szolgáltatás során az ügyfelek maguk végzik a hulladék mérlegelését és az ehhez kapcsolódó adminisztrációt. Ezért a szolgáltató azt javasolja, hogy a leadásra szánt hulladékot már otthon válogassák szét. A folyamatot a Porta szolgálat felügyeli, a hulladékok megfelelő elhelyezését pedig a Mirehu munkatársai ellenőrzik. Az új lehetőség nem váltja ki a hagyományos hulladékudvari szolgáltatást, hanem kiegészíti azt. Elsősorban azoknak szánják, akik kisebb mennyiségű hulladékot szeretnének gyorsan és önállóan leadni. A Mirehu közlése szerint az első héten nagy volt az érdeklődés az új szolgáltatás iránt, különösen a munkaidő utáni este fél héttől elérhető időpontok bizonyultak népszerűnek. A kísérleti időszak tapasztalatai és a lakossági visszajelzések alapján a rendszert a későbbiekben továbbfejlesztik. Folytatódik a Magyarországon nem őshonos hialoma kullancsok megfigyelése. 6. éve működik a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programja, amely a lakossági bejelentések segítségével követi nyomon a faj hazai előfordulását. A hialoma kullancsok elsősorban a Magyarországtól délebbre fekvő területeken honosak, a klímaváltozás hatására azonban egyre gyakrabban jelennek meg térségünkben is. Közegészségügyi jelentőségüket az adja, hogy egyes példányaik képesek terjeszteni a krími-kongói vérzéses lázvírusát. A kutatók szerint figyelemre méltó az idei bejelentések földrajzi eloszlása is. Az 5-2026-os találatból 4 olyan területről érkezett, ahol korábban is észleltek jalom a kullancsot. Egyelőre nem lehet megállapítani, hogy ez véletlen egybeesés, ismételt behurcolás, vagy esetleg áttelelő példányok jelenlétére utal. A kutatók éppen ezért tovább vizsgálják, hogy kialakulhatott-e stabil hazai populáció. A szakemberek hangsúlyozzák, Magyarországon továbbra is rendkívül alacsony a hialom a kullancsok által terjesztett krími-kongói vérzéses láz kialakulásának esélye. A lakosság segítségét ugyanakkor továbbra is kérik a megfigyelésben. A hialom a kullancsok a hazai fajoknál nagyobbak, sávozott lábaikról és gyors mozgásukról is felismerhetők. Az észleléseket a kullancsfigyelő programon vagy a Pragmatic alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Tovább javul az ózonréteg állapota, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb jelentése szerint. A WMO közölte, 2025-ben az Antarktisz felett kialakult ózonlyuk az egyik legkisebb volt az elmúlt évtizedekben. A tavalyi ózonlyuk a negyedik, ötödik legkisebb volt azóta, hogy 1992-ben megfigyelték az ózonréteg súlyos elvékonyodását. Ez már a második egymást követő év, amikor az ózonlyuk mélysége és kiterjedése jelentősen elmaradt az 1990 és 2010 közötti átlagtól. A WMO ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ózonréteg állapotában évről évre jelentős természeti ingadozások lehetnek. A hosszú távú javulást a szervezet elsősorban az 1987-ben elfogadott montreali jegyzőkönyv eredményének tartja. A nemzetközi megállapodás nyomán fokozatosan kivonták a használatból az ózonréteget károsító vegyületek jelentős részét. A WMO szerint az ózonréteg 2000 óta regenerálódik, teljes helyreállása azonban még több évtizedet vehet igénybe. A szervezet arra is figyelmeztet, hogy az ultraibolya sugárzás továbbra is egészségügyi kockázatot jelent. Európa egyes részein az 1990-es évek közepe óta akár 20%-kal is nőtt az UV-sugárzás. Elsősorban a felhőzet csökkenése és a napsütéses órák számának emelkedése miatt. A WMO ezért továbbra is fontosnak tartja az UV-védelmet és az ózonréteg folyamatos megfigyelését.
3: A kínzó nyári szárazság nem kímélte a csopaki zöld folyosót sem. Már augusztusra szinte teljesen elszáradtak a patak mentén ültetett növények. A Veszprém megyei községben azt remélték, hogy sikerül egy olyan zöld szigetet létesíteni, amely a település végétől egészen a Balaton partig adott volna egy összefüggő árnyas területet. A klímaváltozás és a szárazság azonban közbeszólt, olyannyira, hogy még a patak is kiszáradt. Ráadásul komoly balesetveszélyt jelent, hogy éjszakánként a szomjas erdei állatok a Balatonhoz járnak le inni. A cél a víz megtartása nagyobb kapacitású edényekkel, amelyekre pályázni is lehet. Amrus Tiborral, Csopak polgármesterével Felszegi Csaba beszélgetett.
4: Szerettük volna, hogy a településen keresztül folyó patak bizonyos duzzasztások után egy ilyen zöld szigetként vagy zöld folyosóként menjen le egészen az erdőtől a Balatonig. Ma már sajnos át kell értékelni sok mindent, hiszen a patak idénre kiszáradt, és ma már nem az a probléma, hogy a patak környezetét hogy tesszük zöldi, hanem egyáltalán az, hogy hogy mentsük meg a fáinkat, a szőlőinket, vagy az állatainkat, hiszen az erdőbe éheznek, ugyanúgy megszomjaznak a vadak, és komoly baleset veszélyt jelent az, hogy éjszakánként lejárnak a Balatonhoz inni, de hát szerencsétleneknek teljesen természetes. Ha csak a vadakat néznénk, akkor a zöldségesektől az önkormányzati dolgozók viszik ki a dinnyét, a sárkadinnyét, az önkormányzati területeken összeszedett lehullott almát, körtét, hogyha tudjuk, akkor megpróbáljuk az erdőbe tartani őket, hogy ne jöjjenek be, hiszen azért a szőlőben nagy károkat okoznak, és nem tehetnek róla, hát egyszerűen csak szomjasak, és túl akarják élni ők is ezt az időszakot. Ugyanígy a növényeinket a szőlőnél, ilyen, hogy augusztus közepén szedjük a rizlinget, hát az idősek azok bőven októberbe szedték le, és most ugye az a rizling szüretje már tavaly, tavaly is, de idén meg már augusztus közepe végére esik, ugyanígy haldokolnak a fák.
5: Igen, ezek a fák, mert ugye a zöld folyosó az jelentette korábban, ha jól értettem, hogy a patak mellett létesítették ezt a zöld folyosót. Volt példa arra, hogy kiszáradt a patak, ez most a legelső év?
4: Hát így, hogy kiszáradt, igen. Volt, amikor tavaly tevelet egy-egy rövidebb időre kiszáradt, de mindig jött egy eső, mindig felduzzasztotta, de hát most már hónapok óta nálunk itt, legalábbis csopakon nem esik egy csepp se. Hát nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, síralmasan néznek ki egyébként a területek.
5: Igen, ki is száradtak ezek a telepített növények a patakparton, vagy azért van még remény, hogy megmaradnak?
4: A patakpartra beültettük a különböző területekre, a vízparti területeket próbáltuk fásítani, bokrosítani. Azért egy pár fán látjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy túlélje ezt a nyarat. Öntöző tömlőket rakunk a fiatal fák mellé, folyamatosan Balaton vízzel locsoljuk a növényeket, de ezek
5: pedig csak Balatonban sincs már sok víz.
4: Balatonban sincs sok víz. Ott talán a nád az, amelyik talán még élvezi is ezt a vízszint ingadozást. Én úgy láttam, hogy ott nagyon szépen elkezdett fejlődni. Aztán persze a másik rész, hogy milyenek vagyunk mi emberek, akkor gyorsan letapossuk, mert ott nincsen víz, akkor onnan bemegyünk akkor a Balatonba, és nem érdekes, hogy ott a nádnak a kis rizomáit tönkretesszük, de hát ilyenek vagyunk mi emberek. Majd nyilván megkapjuk a pofont ezért. Most próbálunk esőkerteket létesíteni, próbáljuk edukálni az embereket arra, hogy lehet a vizet megtartani, próbálunk egy ilyen kis miavaki erdőt, ilyen kis mini ős erdőt létrehozni, ezt már az ősszel meg fogjuk csinálni. Próbálunk olyan természetközeli megoldásokat javasolni és bemutatni majd a lakosoknak, lakosságnak, ingatlan tulajdonosainknak, hogy mindenki otthon a kertjébe próbáljon egy kis oázis létrehozni, amennyire lehet, és a kertjébe lehullott csapadékot azt próbálja megtartani.
5: Kaphatók erre a lakosok különben, tehát fogékonyak erre?
4: Sokan fogékonyak, de én azt hiszem, hogyha azok az akciók, amiket szervezünk, akár ilyen esővízgyűjtő tartályoknak a kiosztása, régebben volt komposztládáknak a kiosztása, ugye a komposztnál is, amikor beszélünk, most lett az igazi szerepe, hiszen a komposzt, hogyha beforgatjuk a talaj felső részébe, nem csak a tápanyag ellátása javul, hanem a víz megtartó képessége is a talajnak, és ezek fontos dolgok, de ezeket be kell mutatni az embereknek, és a szomszéd látja, hogy de szép a szomszédnak a kertje, hogy csinálta, miért csinálta, akkor szerintem így azért el tud terjedni.
5: A víz megtartó edényeket használják, és tehát látható?
4: Most pályázzuk meg, hát az önkormányzati területeken mindenhol van, tehát az iskola, óvoda, a strandon, tehát itt működnek, de most szeretnénk a lakosságnak is elterjeszteni, tehát aki bevállal bizonyos feladatokat, vagy tényleg van egy kis zöldséges kertje, vagy tehát akkor szeretnénk egy pontrendszer alapján néhány száz ilyen edényt kiutatni a lakosságnak.
5: Hány literes egy ilyen edény, ezt lehet tudni?
4: Hát ahhoz, hogy legyen értelme, az 300 fölött kell lennie.
5: Van annyi víz különben, mert az 1000 literes tartályok is hát alig telnek már meg szinte.
4: Itt az a lényeg, hogy ha jön egy nagyobb eső, próbáljuk azt is megfogni. Akkor is megvan a megoldás, tehát nem csatornába engedjük, hanem túlfolyón legfeljebb kiengedjük a saját kertünkbe, és nem baj, hogy ott elázik valami, mert hogyha nem a ház az, hanem a kertnek bármilyen része, ott az elraktározza a vizet.
6: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Kiszáradt a Tarna. A folyó több szakaszán szinte teljesen eltűnt a víz a mederből. A 105 kilométer hosszúságú Tarna a Hevesi térség egyik fontos vízfolyása, amely számos állatfajnak biztosít lakhelyet. Eddig 41 halfaj élt itt, amelynek fele védett. Vízharangot kongat a Bükki Nemzeti Park, és megpróbál vízőrző akciókat szervezni. Csipkés Rolandot, a park hidrobiológiai referensét Pilisi Csenge kérdezte.
7: Csörgedezni már nem nagyon csörgedezik semmi. A medernek a mélyedéseiben maradtak vissza olyan vízfoltok, amik jellemzően kis kiterjedésűek és sekélyek, tehát halak számára, meg vízi makroszkópikus gerinctelenek számára. A szitakötő lárváktól kezdve a csigákon át, a rákok számára ezek a kis vízfoltok, ezek már nem igazán alkalmas élőhelyek ilyenkor. Persze túlélés szempontjából nagyon fontosak, de mondjuk az oxigén telítettségük, a vízben oldott oxigén mennyisége, az a halak számára az már általában nem elegendő. Az összefüggő vízborítás az már hiányzik a mederből.
8: Ezért mindez asztálya felelős, ennyire nem volt csapadék?
7: Rettenetes csapadék hiánnyal küzdünk, mondjuk a talaj felső 1-1,5 méterében teljességgel hiányzik a csapadék, tehát a víz mennyiség. Itt nagyon komoly 150, akár 200 mm, mondjuk ha a déli ország részt nézzük, ott már több mint 200 mm csapadék hiányzik a felső rétegéből a talajnak. És ugye a madaraknak egy jelentős része az a felszín alatti vizekből táplálkozik. Tehát amellett, hogy ugye csapadék nincs, a talajban lévő víznek a mennyisége is rettentő módon lecsökken. Ezért van az, hogy noha egy nagy vízgyűjtő területtel rendelkező vízfolyásról beszélünk, például a Tarná esetében is, eljutottunk odáig, hogy szárazra került a meder.
8: Ez hogy érinti az élővilágot? Itt talán több mint 40 halfaj élt korábban a Tarnában.
7: 2022-ben már volt ezzel kapcsolatban tapasztalatunk. Ezek a halfajok, ezek a vízfolyás alsóbb részeiről, vagy mondjuk a Tisza felől újra tudták kolonizálni, tehát be tudták népesíteni a korábban kiszáradt vízfolyás medret is. A Tarna halállományának a kipusztulása borítékolható, hogy ezeken a száraz szakaszokon nem maradnak meg halfajok, még azoknak a medencéknek a halállományai sem feltétlenül fogják túlélni ezt az előttünk álló időszakot, ahol még esetleg vannak, de reménykedjünk benne, hogy ez az újra benépesítés az idén is, hogy hát jövőre is megvalósul. Ez a halállomány összetételére ez azért idővel elég komolyan rányomja majd a bélyegét. Tehát azt azért tudni kell, hogy bár benépesülhet újra a Tarna, ez a hal közösség ez nem biztos, hogy olyan lesz már, mint korábban volt. Tehát vannak azok az érzékeny fajok, azok a ritkább fajok, amik korábban mondjuk nagyobb mennyiséggel voltak jelen a Tarnában, itt inkább ilyen áramlás kedvelő, magasabb oxigénigényű, hűvösebb vizet kedvelő halakról beszélünk. Most gondolok itt a kövicsíkra mondjuk, hogy a halványfoltú küllőre, fenékjáró küllőre, ezek mind védett halfajok. Ha mondjuk többször megtörténik ilyen kiszáradás egy vízfolyás esetében, erősen lecsökken az állomány, de akár olyan szinten is lecsökkenhet, hogy akár ez az állomány ez össze is omlik. És ilyenkor jönnek elő az idegenhonos halfajok. Tehát a Tarna esetében is lehet látni, például a folyami gép az már ugrásra készen ott van, és megpróbálja majd átvenni ezeknek a haloknak a helyét és a szerepét az ökoszisztémában. És minél többször történik meg egy ilyen apokaliptikus esemény, hogy mondjuk kiszárad egy jelentős méretű vízfolyást, nyilván egy nagyon komoly átrendeződés várható. Itt azért a térség kisebb vízfolyásainak is a kiszáradását tapasztaljuk most, ezzel pedig az a probléma, hogy ha ezek a kis vízfolyások is kiszáradnak, nem nagyon lesz már honnan a halállománynak, hogy úgy egyáltalán a vízhez kötődő élővilágnak a regenerálódására.
8: Tulajdonképpen tragikus a helyzet.
7: Eléggé tragikus, és ez így a szemünk előtt zajlik.
8: Tudnak a szakemberek bármit is csinálni?
7: Halmentéseket szoktak végezni, mindaddig nincsen semmi probléma, míg ezeket a halakat el tudjuk helyezni más területen. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy már nem tudjuk hova elhelyezni ezeket a halakat. Tehát amikor egy nagyobb vízfolyásnak szinte a teljes egésze kiszárad, és a környező kis vízfolyásokban sincsen víz, az innen kimentett halakat sem tudjuk már hova elhelyezni. Tehát Tarnán is, amikor halmentést végeztünk, ott egy hódgádnak a felvízi visszaduzdatott szakaszára helyeztük el ezeket a halakat, amiket ugye a mederből, a lentebbi szakaszokról kimentettünk. Jövő héten Gyöngyöspatára megyünk, azt követően Vécsnél lesz egy akció. Tehát több olyan terület van, ahol próbálunk aktívan előre gondolkozva várni az esőt, vagy aztán, amikor megjelenik a víz, akkor már egy kész helye legyen a tájban. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy már nem tudjuk hova elhelyezni ezeket a halakat. Tehát amikor egy nagyobb vízfolyásnak szinte a teljes egésze kiszárad, és a környező kis vízfolyásokban sincsen víz, az innen kimentett halakat sem tudjuk már hova elhelyezni. Tehát Tarnán is, amikor halmentést végeztünk, ott egy hódgádnak a felvízi visszaduzdatott szakaszára helyeztük el ezeket a halakat, amiket ugye a mederből, a lentebbi szakaszokról kimentettünk. De ha mondjuk itt a környék vízfolyásait nézzük, mondjuk a Szarvaskő szakaszát az Eger-pataknak, akkor ott nem nagyon van már hova elhelyezni felvízi irányba ezeket a halakat, tehát meg lehet próbálni esetleg lentebb haladni, Eger esetében még ugye erre van lehetőség, de mondjuk a Laskópatak esetében erre már nem nagyon van lehetőség. Egerszolup fölött teljesen kiszáradt az a patak is. És lehetne még sorolni, hogy mely vízfolyások olyanok, ahol gyakorlatilag elvesztettük a patak vizét, ezáltal pedig az élővilágát is.
8: Akkor most az eső, a csapadék az egyetlen megoldás?
7: Nagyon várjuk a csapadékot, tevőlegesen is várjuk. A Nemzeti Parknak is, és más és civil szervezeteknek is vannak olyan vízőrző tevékenységeik, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy ideiglenes ilyen földgátakkal, fenékküszöbökkel, fából épített folyáslassító műtárgyakkal megpróbáljuk elejét venni a víz gyors távozásának. Tehát az a lényeg, hogy ezekkel a beavatkozásokkal, amiket a Nemzeti Parknál is végzünk, illetve a civil vízőrzők is különböző szervezetekben, azt próbáljuk elérni, hogy minél tovább tartózkodjon a víz a mederben, ezáltal pedig minél több ideje legyen a talajba szivárogni, és így a talajvíznek a pótlás. Hát azt így el tudja végezni ez az eső. Jövő héten Gyöngyöspatára megyünk, azt követően Vécsnél lesz egy akció. Tehát több olyan terület van, ahol próbálunk aktívan előre gondolkozva várni az esőt, vagy aztán, amikor megjelenik a víz, akkor már egy kész helye legyen a tájban.
3: A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradkukac@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Szabálytalan anyajegy, hirtelen méretbeli vagy színbeli változás. Mi a teendő akkor, ha véletlenül felsértettük, megvágtuk? Ezek a kérdések valószínűleg már mindannyiunk fejében megfordultak. Vajon valós félelmekről van szó, vagy csak hajlamosak vagyunk túlagódni a dolgot? Mai műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ, megtudjuk, mikor és milyen esetekben kell azonnal szakemberhez fordulni, és ha otthon a tükör előtt vizsgáljuk magunkat, mik azok a legfontosabb jelek, amire figyelnünk kell. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Deák Dóra, ez pedig a Dr. Kossuth című műsorunk, ami ma is 16 óráig szól. Ha a témával kapcsolatban kérdésük lenne, írjanak SMS-t a 0630-9666-os telefonszámra, de Viberen Kossuth Rádió néven is megtalálnak bennünket. A stúdióban pedig köszöntöm professzor Dr. Holló Pétert, a Semmelweis Egyetem bőr, nemi kortani és bőronkológiai klinikájának igazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Amíg készültem a beszélgetésre, én már néztem a saját bőrömet, vizsgálgattam magam, és azért vannak olyan anyajegyek, amik azt mondom, hogy nagyon tetszenek is talán az embernek, mert valamilyen formát ki tudnak rajzolni. Ugye a bőrünk természetes részei, hogy vannak, de tisztázzuk, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy anyajegy.
2: Az anyajegy az egy gyűjtőfogalom lehet, tulajdonképpen megnevezhetjük így is. Lényeg, hogy a bőrben olyan sejtek, olyan struktúrák burjánzása, felszaporodása, ami normálisan nem abban a mennyiségben van jelen, de egyébként jelen van ott a bőrben. Tehát ugye leginkább a pigmentált anyajegyekre használjuk az anyajegy fogalmat, ami általában barna, de ezen kívül azért gyakran használjuk az anyajegy fogalmát akár olyanra is, ami mondjuk ér szaporulat lehet, egy ilyen éranyajegy, vagy akár a bőrben lévő különböző mirigyeknek a burjánzása, az is jelentkezhet anyajegy képében, tehát azért elég sok mindent akarhat ez. A bőrgyászok ezek alatt aztán nyilván egy csomó mindent elkülönítenek, és ezeknek megvan azért a megfelelő szűkebb és pontosabb neve is, ami alapján mi tényleg megkülönböztetjük őket.
1: Milyen funkciójuk van az anyajegyeknek, vagy miről árulkodnak, amikor mondjuk egy szakember megnézi a bőrünket?
2: Pontosabb funkciójuk igazából nincsen. Lehetnek ugye akár veleszületettek, kialakulhatnak az élet során később is, és hát tulajdonképpen az, hogy mennyi van belőle, milyen típusú, ez nagyon sok mindentől függ. Függ akár genetikai eredettől is, tehát mondjuk a veleszületett anyajegyek, de maga a bőrtípus, amit szintén a genetikánk határoz meg, az is meghatározza, hogy később mennyi anyajegy, milyen anyajegye, mi alakul ki az embernek, és utána nagyon sok minden más is, akár külső behatások, akár betegségekhez társulóan, sok mindenhez társulóan alakulhatnak ki anyajegy, vagy anyajegynek hívott olyan dolgok a bőrön, amit aztán a bőrgyógyász azért jobban, pontosabban diagnosztizál.
1: Van arra valamilyen adat, hogy átlagot tudunk-e számolni, hogy általában az embereknek mondjuk mennyi anyajegyük van? Mert természetesen vannak azért olyan személyek, akikre ugye ki fogunk térni, hogy mondjuk nagyon fehér bőrűek, vagy a genetika természetesen ebbe beleszól, de hogy valami kis átlagot lehet-e mondani?
2: Hát úgy érzem, ez a kérdés azért most már inkább a pigmentált anyajegyekre vonatkozik, és akkor talán elkanyarodtunk ide az nagyon általános bevezetőtől. Azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon változó, hogy kinek mennyi van. Tényleg néha lát az ember olyan pacienseket, akiknek tényleg nincs anyajegy a bőrén, és innentől kezdve a másik véglet is elképzelhető, hogy tényleg egymást érik valakinek az anyajegyei, és olyan bőrtípusa van.
1: Ebből a szempontból a pigmentált anyajegyek azok milyenek? Most így, hogy említette, hogy elkanyarodtunk ebbe az irányba, az mit jelent?
2: Hát ahol a pigment sejtek szaporodnak föl a bőrben, arról beszélünk ugye akkor, és ezek ugye általában külső megjelenésre barna, barnának valamilyen árnyalatai, akár egész feketés is lehet.
1: Nagyon sok változata van, igen. És ezt mi meg is fogjuk beszélni, hogy mire kell figyelnünk, hogyha változik egy anyajegyünk, mert ugye komoly betegségek is kialakulhatnak. Magyarországon évente megközelítőleg 2500 embernél diagnosztizálnak melanómát, ami az egyik legveszélyesebb bőrrák. Kezelés nélkül rövid időn belül áttétet adhat. Azonban az idejében felfedezett melanómával a betegek túlélési esélye 99%. Orvosi vizsgálat és önvizsgálat. Ez a két legfontosabb teendőnk a melanóma kiszűrése és nyomon követése érdekében. Gyarmati Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika szakorvosával, dr. Emri Gabriella, dermatoonkológussal beszélgetett a témáról.
3: A laikusok, az átlag emberek, hogyha felfedeznek a bőrükön egy barna pöttyöt, akkor azt úgy hívják, hogy anyajegy. De hát a szakorvosok ezeket a különböző bőrjelenségeket teljesen másképp hívják, nagyon sok neve van magyarul, meg latinul is. Amikor felfedezünk magunkon egy új, maradjunk a barna pöttynél, egy új barna pöttyöt, akkor mi a teendőnk? Mint nagyapáink kenjükbe ecettel, vagy menjünk el orvoshoz, mert az a legjobb, hogyha látják. Egyáltalán mikor kell elmennünk dermatoonkológushoz, bőrgyógyászhoz egy-egy ilyen esetben?
4: A festéksejtes anyajegy a legtöbb esetben ez jó indulatú. Arra kell odafigyelnünk, hogyha meglévő anyajegyek képest látunk valami olyat, ami teljesen másképpen néz ki. Más a színében, sokkal sötétebb, szabálytalan, többszínű, aszimmetrikus.
3: Kiemelkedik a bőr felületéből?
4: Nem feltétlenül emelkedik ki. Nagyon sok esetben a korai melanómáknál teljesen a bőr szintjében látszik.
3: Nem fájdalmas?
4: Nem fájdalmas. A viszketést szokták jelezni, mint daganatra utaló jel, de az nagyon ritka. Ami lényeges, hogy bárhol elhelyezkedhet a bőrünkön. Tehát olyan helyeken is, amit mi magunk nem látunk. Úgyhogy szerintem még az is fontos, hogyha egymásra odafigyelünk.
3: Ha a környezetünk szól, hogy van valami a nyakadon?
4: Igen, például, vagy a fülön.
3: Amit most ön mondott, akkor az alapján egyébként is érdemes volna elmenni egy-egy ilyen szűrésre, mert hogy hát nem is tudjuk teljesen átnézni magunkat.
4: Az anyajegyek relatíve kicsi a rizikója annak, hogy átalakulnak rossz indulatúvá. Tehát, hogyha 80 életi év során, mondjuk férfiaknál 3000 anyajegyből, nőknél 10000-nél legtöbb anyajegyből lesz egy melanoma. Viszont vannak rizikócsoportok, hogyha valakinek nagy számú anyajegy van a bőrén, tehát olyan 40-nél több, vagy ha 60-nál, vagy ha 100, vagy attól több anyajegy van valakinek a bőrén, vagy a családjában volt melanomás beteg, előfordult, vagy más daganatos betegség, akkor viszont érdemes bőrgyógyászhoz elmenni legalább egyszer, pontosan azért, hogy megtudja, hogy mi ennek az anyajegyek, mit kell nézni, mit kell figyelni.
3: Doktornő hozott egy eszközt. Igen. Úgy néz ki, mint egy kis kalapács, csak a végén, ahol a fém szokott lenni a kalapácsoknál, optikát látok. Azt mondta, ez a legfontosabb eszköze a bőrgyógyászoknak, amikor kutatnak, keresnek. Mi ez?
4: Ez a dermatoszkóp, ez egy nagyítást ad, és egy speciális megvilágítási szöget, amivel sokkal részletesebben látszik az anyajegyben, vagy bármilyen más bőr elváltozásban a pigment szerkezet, illetve az ér szerkezet. És ez a diagnózisnak a pontosságát jelentősen javítja. Vannak olyan korai melanomák, amit az ember nem lát első vizsgálatkor, hanem csak egy követés, egy idő után a változást. Ezek a változásnak a követését is, egyrészt, hogyha a bőrgyógyászhoz elmegyünk, akkor ő felméri a rizikót, milyenek az anyajegyei valakinek, és meghatározza azt, hogy jöjjön vissza 3 hónap múlva, 6 hónap múlva, hogy összehasonlítsa, illetve megtanítja azt, hogy otthon mit nézzen az ember magán, hogy mi változik, és van erre, hogyha valakinek igazán magas a rizikója, akkor a PhotoFinder készülék például elérhető itt a klinikán is, ami pont ezt segíti.
3: De nem egyből ajánlják ezt a PhotoFinder.
4: Nem. Ez egy időigényes vizsgálat, és nem jelent nagyobb diagnosztikus pontosságot, csak segíti a korai diagnózis azoknál, akiknek nagyon sok anyajegyük van, kor történetében ott van már a melanoma, és a sok anyajegy akkor náluk szoktuk használni, és a nagyszámú anyajegy mellett még meg kell mutatnunk a világos bőrtípust, a szeplősödésre való hajlamot, a gyermekkori napégés, meg a szolárium.
3: Összeadódnak ezek a dolgok?
4: Összeadódnak, illetve genetikai hajlam, plusz amit ma tudunk, az UV-sugárzás, ezeknek a hatása összeadódik.
1: Vendégem a stúdióban professzor dr. Holló Péter, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kórtani és bőronkológiai klinikájának igazgatója. Ebben a riportban nagyon sok mindent felsoroltak, például azt, hogy mi mindent kell figyelnünk egy anyaeggyel kapcsolatban. Bármi kimaradt, mert ugye mondjuk az aszimmetrikus formát azt említették, a szabálytalan elmosodott szélű határt, de akár egy anyaegynek a nagyságára vonatkozóan valamit kellene néznünk.
2: A nagyságánál elsősorban a nagyság változása az, ami felhívja a figyelmet, és általában az emberek azt teszik észre, ha nő valami, ha megváltozik valami. Azért nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ha az alakja még szabályos is egy anyajegynek, de benne a pigmentáció aszimmetrikus, az már aszimmetriának számít ilyen szempontból. Tehát mert egy teljesen szabályos kör alakú anyajegy, ha benne rendezetlen, szabálytalan, aszimmetrikus a pigmentáció, vagy akár azzá válik, valahol benne a kör alakú, szabályos alakú anyajegyben megjelenik egy sötétebb rész, vagy egy kiemelkedő rész, vagy egy más színű rész, más szerkezetű rész, vagy akár elhalványodik azon belül, az is egy jel lehet. Tehát magyarul minden, ami aszimmetriához vezet, és itt nem csak az alaki, hanem az alakon belül a szerkezeti aszimmetria nagyon fontos.
1: Mielőtt szakemberhez fordulnánk, mi magunkat otthon hogyan vizsgáljuk? Ugye azért nekem is van olyan testrészem, például a hátam, amit én egyedül nem látok. Még mondjuk a kézfejemen, a karomon nagyon szépen, akár a mindennapokban is látom azt, hogy hol vannak anyajegyek, vagy hol jönnek ki újabb ilyen jelek.
2: Igen, tehát nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a melanoma felismerésének és időben korán való felismerésének ma az egyik leghatékonyabb eszköze az önvizsgálat. Minden kampány, a Magyar Dermatológiai Társulatnak az idei kampánya is ezt tűzte ki a zászlajára, és ez volt a fő üzenet, hogy önvizsgálat, hiszen magunkat tudjuk vizsgálni, a családtagunkat meg tudjuk nézni ott, ahol ő nem látja magának. És észrevesszük, hogyha netán valami változik, és ezt a változást, és általában ugye a változás a legkoraibb jel. Azt kell észrevenni, és akkor tudjuk talán időben tényleg elcsípni azt a esetleg rossz indulatúvá váló anyajegyet, vagy ami már eleve úgy indul, hogy melanóma lesz, újként jelentkezik, elkezd nőni, növekszik, és ez a növekvés föltűnik nekünk. Tehát már az új megjelenése is. Tehát nagyon fontos, hogy bármi régi elváltozás megváltozik, vagy pedig egy új elváltozás jelentkezik a bőrön, és az növekszik, terjed, változik, akkor azonnal meg kell mutatni. Van még egy szabály, amit érdemes kiemelni, és ez az önvizsgálatnál egy nagyon jó támpont, ugye azt szoktuk mondani, ez a rút kiskacsa módszer. Hogy néz ki a sok kiskacsa között a rút kiskacsa, ugye a sok sárga kiskacsa között van egy szürke kitűnik, vagy fekete, kitűnik, igen. Máshogy néz ki, és csúnyább. Általában az embereknek azért érdekes mód, hasonló típusú anyajegyeikből van sok. Ha ezek között van egy olyan, ami nem illik be a többi közé, másmilyen, akkor azt is mutassuk meg, nagyon fontos.
1: Mikor van az a pont, amikor orvoshoz kell fordulnunk, mert ugye észrevehetem magamon a változást, de lehet, hogy sok emberben az van, hogy ó, még várok egy picit, mert még nem tudom, fog-e nőni mondjuk például.
2: Hát azt gondolom, hogyha ez a változás, ez folyamatos, ez halad előre, ez az elváltozás, ez növekszik, aszimmetrikussá válik, kidomborodóvá válik, azt ne is várjuk meg, hogy kidomborodóvá váljon, inkább mutassuk meg. Tehát egy új elváltozást, vagy ami megváltozott, azt érdemes megmutatni mindenképpen.
1: Miért veszélyes a melanóma? Mi zajlik le az emberek szervezetében ilyenkor? Mert ugye nagyon sokszor erre felhívjuk a figyelmet, hogy nézzük, vizsgáljuk magunkat, menjünk szakemberhez. De milyen problémát okoz?
2: Igen, tehát a melanómáról gyakorlatilag az orvosi tankönyvek is azt írják, hogy az emberi szervezet egyik legrosszabb indulatú daganata. Mi a rossz indulatúságnak a jele? Egyrészt az, hogy a környezete felé roncsol van ő, másrészt az, hogy recidívára, tehát visszatérésre hajlamos, harmadik pedig az, hogy távoli áttétet ad. Ez a három, és ugye tulajdonképpen ebből a szempontból a távoli áttétképzés a legrosszabb, ugyanis azt tud más szervekbe, életfontosságú szervekbe áttétet okozni, és ez az, ami miatt a melanóma nagyon rossz indulatú, ugyanis a távoli áttétképzési hajlama nagyon nagy, nagyon nehezen kiismerhető, és tulajdonképpen néha már nagyon korán is áttétet tud adni. ez az, ami miatt a melanoma nagyon rossz indulatú, és ami miatt tulajdonképpen az összes többi daganat között is az egyik legrosszabb indulatú, kezeletlen állapot, kezeletlen formájában.
1: Ha már a kezeletlenséget említette, akkor mit lehet tenni? Hogyha valakinél kiderül, látja, hogy elváltozás van egy anyajegyénél, elmegy szakemberhez, és akkor mondjuk megállapítják, hogy ez melanóma, milyen folyamatai vannak, ezután mit lehet tenni?
2: Most a kezelésről kezdünk beszélni, de azért egy dolgot szeretnék leszögezni előjáróba is, és majd a végén is, ha marad idő.
1: Jó, nyugodtan.
2: És nem felejtjük el, akkor hangsúlyozom. Tehát a melanóma ugyan valóban, amiről most beszélni fogok, fantasztikus újdonságok, de a melanómának mind a mai napig a leghatékonyabb és legjobb lehetőség az idő, a gyógyulásra az időben való felismerés. Tehát senki ne mondja most már azt, hogy ó, már vannak kezelések, most már nem kell magam vizsgálni és vizsgáltatni és megelőzni. Mind a mai napig ez a legbiztosabb. De azt kell mondanom, hogy egyébként a melanóma kezelésében és a melanóma orvosi ellátásában teljesen új időket élünk. És ebből a szempontból az egész onkológia átalakult az elmúlt időszakban. Hihetetlen újdonságok vannak elmúlt 10, most már inkább 15 évet mondhatjuk, teljesen új kezelési stratégiák és új gyógyszerek, és itt a gyógyszeriparnak az új lehetőségei. És hát ugye igazából két irány van, vannak úgynevezett célzott kezelések, és amik az olyan struktúrákat támadják célzottan a daganatban, amiknek a gátlása megakadályozza a daganat növekedését, áttétképződését, illetve a másik stratégia az pedig az immunterápia, és ez elképesztően érdekes, hogy tulajdonképpen nem más csinálunk, mint a saját szervezetünk, a saját szervezet, tehát a beteg szervezetének immunrendszerét vértezzük fel újra olyan tudással, olyan képességgel, hogy ő képes legyen sokkal jobban, erőteljesebben, hatásosabban küzdeni a melanóma daganatsejtek ellen. És ezek a kezelések ma már nagyon-nagyon jó, szépen fejlődnek. Ugye elsőként a legsúlyosabb, áttétes, súlyos, előre haladott betegeknél kerültek be ezek a kezelések a eszköztárunkba, és hát azt kell mondanom, hogy egyébként a melanóma ilyen szempontból egy nagyon unikális daganattípus, hiszen ez volt az egyik első, ahol ezeket az immunkezeléseket alkalmaztuk. Tehát a dermatoonkológia elképesztően szerencsés helyzetben van, elsőként alkalmazhatott olyan immunkezeléseket, amiket ma már az összes daganattípus kezelésében próbálnak átvenni, de azt kell mondanom, hogy sokkal előrébb járunk, lényegesen nagyobb a tapasztalatunk, és míg ugye minden daganatnál az előre haladott súlyos, áttétes esetekben kezdik el alkalmazni, azért azt látjuk, hogy egyre több a tudás, egyre jobban ismerjük ezeket a szereket, és egyre kerülnek előrébb, koraibb stádiumokba ezek a kezelések. Ma a melanóma kezelésében ott tartunk, hogy a súlyos, nagy rizikójú primér daganat eltávolítása után már úgynevezett adjuváns immunkezelést tudunk adni a betegeknek, ami hát egy nagyon nagy előrelépés, és azért ezekkel a lépésekkel fokozatosan azt tudtuk elérni, hogy azért az áttétes melanóma, illetve a súlyos melanóma tumormentes, illetve egyéb életkilátásai lényegesen javultak az elmúlt években.
1: Köszönöm, hogy ezt megosztottam, mert azt hiszem azért mégiscsak jó hallani ezt, hogy van fejlődés, és nekünk is ugye az a célunk, hogy egy kicsit akár a saját gondolkodásunkon változtassunk, fejlesszük magunkat, tanuljuk meg azt, hogy mondjuk önvizsgálatot végezzünk, és igenis merjünk mondjuk segítséget kérni, ha változást látunk. Mert ugye sajnos minden harmadik melanómás beteg több mint egy évet vár, mielőtt gyanús bőrelváltozással orvoshoz fordul. Az önvizsgálat, megfigyelés és az orvosi vizsgálat is nagyon fontos a korai felismerésben, hogy mennyire arról hallgassunk meg egy érintett hölgyet, akit egy vizsgálat során kérdeztem. Jánosi Noéminek a testén 8 évvel ezelőtt találtak melanómát. Hogyan is derült ki ez?
5: Még fiatal voltam, amikor az egyetemről lehetőséget kaptam egy bőrrákszűrő cégnél, Melanoma Mobilnál.
6: Tegyük hozzá, hogy marketing asszisztensként dolgozott ennél a cégnél.
5: Igen, fontos volt úgy elérni az üzenettel azoknak az embereknek, akik nem jöttek vissza szűrésre, mert hogy nem veszik észre nap mint nap, hogy hogyan változik az anyajegyük, és ez igenis fontos, és akkor mi felelünk értük, hogyha már egyszer eljöttek hozzánk, és tudják ezt a szűrési módszer lényegét, akkor visszajöjjenek és nézessék. Én is elmentem ezután egy másik nemzetközi lánchoz dolgozni, és akkor nekem is ugyanez, hogy nem volt időm, nem volt energiám, mert ez nem fontos, mert én látom a bőrömet, és amit ott megtanítottam, az igazából elért engem, hogy ez a hírlevél, hogy ennyi, 2 éve nem voltam szűrésen, és akkor itt elgondolkodtam, hogy én papolok, meg papoltam arról, hogy jöjjenek vissza az emberek, és hát akkor erőt vettem én is magamon, és időt szántam rá, és milyen jól tettem. Akkor még nem látszódott, hogy ez egy melanóma.
6: Csak egy anyajegy volt?
5: Egy volt, ami változott a 2 évhez ezelőtti állapotához képest.
6: Miben változott? Meg nagyobbodott? Vagy ezt észreveszi egyáltalán az ember?
5: Én nem vettem észre. Ráadásul olyan helyen volt, ahol nap se érte, senki nem gondolta volna azt, hogy akkor ott az most változik, nem néztem, nem méregettem. Ez a jó ebben az egész szűrésben, hogy a helyszín is a doktornő amúgy azt mondta, hogy ez egy normálisnak tűnő anyajegy. Viszont az összehasonlításnál, amikor ugye a többi doktor is megnézi, hogy mi történt a múltban, akkor ott derült ki, hogy óriásit változott. Nagyobb is lett, csúnyább is lett, fekete is lett a közepe, olyan furcsa fehér pöttyök lettek benne, és akkor mondták, hogy egy megelőző célú eltávolítást javasolnak. Én rögtön elmentem, mert tudtam, hogy ez nem játék. Rá egy hétre már hívott a doktornő, és mondta, hogy üljek le, mert hogy baj van. Nem az a nagy baj, mert nagyon-nagyon jó, hogy eljöttem erre a szűrésre megint. Akkor most gyorsan onkológia bejelentkezni, és akkor a procedúra onnantól kezdődött. Egy jó 6 éves procedúrám volt.
6: Egy olyan hölgy történetét hallottuk, akinél végül is észrevették, hogy melanómával küzd, megoldották a problémáját, és azóta rendszeresen jár szűrésre. Mert azt hiszem, ilyenkor az emberben van egy félsz, hogy újra ki ne alakuljon. Mit tapasztal, hogy mennyire vesznek részt az emberek rendszeresen szűrésen, mennek el akár állami ellátásba?
2: A tudatosság azt gondolom, hogy azért hála Istennek az elmúlt években fokozódott, javult. Mi magunk részéről, bőrgyógyászok, azt gondolom, hogy tényleg minden alkalmat megragadunk, hogy erről beszéljünk, és ez a legfontosabb, és így tudjuk igazából ezt a tudatosságot fokozni, és ezáltal elérni azt, hogy azért az emberek, és különösen a veszélyeztetettek, ők menjenek és vizsgáltassák magukat, és természetesen azok, akiknél, amiket már az előbb beszéltünk, megjelenik valami olyan gyanús elváltozás, azok tényleg menjenek el és ne várjanak. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy még mindig belefutunk néha, és nem is olyan ritkán, elképesztő olyan esetekbe, ahol tényleg az ember nem is érti, hogy fordulhat elő, hogy avval nem megy az ember, nem megy az illető orvoshoz.
6: Félünk az orvosoktól, vagy félünk,
2: gondolom, hogy
6: baj van?
2: Ez is egy nagyon-nagyon jelentős szerep tud lenni, és hát itt nyilván ezt minden paciensnek és a környezetének, mert itt már azért a környezet szerepe és felelőssége is nyilván fölmerül, hogy rábeszéljék, hogy menjen el szakemberhez. Tehát én azt tudom mondani mindenkinek és tanácsolni, hogyha a környezetében olyat lát, aki esetleg valami gyanús van rajta, vagy pedig azt látjuk, hogy valamit titkolni kezd így a bőrén, testén, akkor nyugodtan forduljanak oda hozzá, és próbálják meg segíteni abban, hogy menjen el szakemberhez.
6: Érkezett pár hallgatói kérdés, amit én most szívesen feltennék, hogy megválaszoljuk őket. Van egy nagyobb, sötétebb anyajegyem, ami eláll a testemtől, és nem egyenletes a felülete, karfiolszerű. Nem észlelek benne változást évek óta, bőrgyógyász szerint rendben van, és nem szükséges levenni. Én viszont aggódok, mivel az oldalamon van, nehogy felsértse valami, akár a polló. Erőltessem a lesütését, levételét, vagy hagyjam?
2: Tehát, hogyha a bőrgyógyász azt mondta, hogy ez jó indulatú elváltozás, az, ami a leírásban is szerepel, karfiolszerű barna, ez tényleg lehet más, és lehet teljesen jó indulatú elváltozás, akkor igazából, hogyha ez tényleg sérülésnek van kitéve, tényleg akár vérezhet is, érdemes azért elgondolkozni rajta, hogy levenni, de innentől kezdve igazából azért már a páciens igényét vesszük inkább figyelembe.
6: Mi van, hogyha egy olyan esetben, akár ettől elvonatkoztatunk, hogyha felsértünk egy anyajegyet, és mondjuk elkezd vérezni? mennyire kell megijednünk.
2: Igen, ez egy tipikus helyzet, hogy egy anyajegy megsérül, és akkor tényleg azonnal rohannak orvoshoz, bőrgyógyászhoz, szinte úgy, hogy még vérzik az az anyajegy. Igazából ennyire sürgősen azért indokolatlan rohanni, sőt, mi azt szoktuk igazából mondani, mert ilyenkor, amikor vérzik, vagy már varfedi, rászáradt a vér, nem is látunk semmit. Ilyenkor érdemes megvárni azt, hogy az a kis sérülés begyógyuljon pár nap, egy-két hét, és igazából akkor a legérdemesebb megnézni azt az anyajegyet, és megbeszélni a bőrgyógyásszal, hogy mi legyen vele.
6: Beszéltünk arról, hogy önvizsgálat nagyon fontos, ha változást látunk, ugye megbeszéltük a szempontokat, kérjük szakember segítségét, vizsgáltassuk meg magunkat, de még előtte mi mindent tehetünk magunkért, hogyan előzhetjük meg, hogy mondjuk melanómánk alakuljon ki.
2: Igen, hát ugye itt a környezet hatása az, amiről mindenképpen kell beszélni. Ugye azt azért nagyon sokat hangsúlyozzuk, hogy az UV-fénynek és az UV-fénykárosodásnak mekkora szerepe van ebben a bőrdaganatokban, és hát a bőrdaganatok kialakulásában, és természetesen a melanóma kialakulásában is. Tehát magyarul a fényvédelem fontosságát nem tudjuk eleget hangsúlyozni. Fényvédelem szempontjából ugye egyrészt, amit főleg nyáron szoktunk nagyon sokat hangsúlyozni, hogy ugye a déli nap, a direkt napsütés kerülése 11-től 3 óráig, ha olyan helyen vagyunk, akkor még tovább is akár, ahol nagyon erős a fény, olyan akár földrajzi viszonyok között. Ami nagyon fontos, hogy azért az igazi védelem az a bőrnek a ruhával való védése, vagy pedig az árnyékba húzódás. Természetesen vannak olyan bőrterületek, amiket nem tudunk védeni. Itt jönnek a fényvédőkrémek, és ezeket a bőrterületeket magas faktorszámú fényvédőkrémmel kell védeni. És hát nagyon fontos beszélni ugye a szoláriumozásról, ami hát megdöbbentő adatok láttak, nem is olyan régen napvilágot, nagy felmérések történtek, európai összehasonlítások, és ilyen szempontból mi magyarok nem állunk jól, lényegesen többet szoláriumozunk, mint máshol. Nem szabad azért elfelejteni, hogy Európa számos más országában például már törvényileg tiltják 18 év alatt a szoláriumozást. Ezt Magyarországon nincs így, itt a Magyar Bőrgyógyásztársaságnak ajánlása van erre. Ugye azt is tudjuk, hogy a fiatalok, elsősorban a gyermekek, kisgyermekek fényvédelme különösen fontos, fiatalkorban különösen fontos a fényvédelem, hiszen a gyerekkorban elszenvedett napégések lényegesen nagyobb rizikót jelentenek, mint később.
6: Közben még mondjuk a kopaszúri emberek jutottak eszembe, hogy nekik is kell valamit kezdeni a fejbőrükkel. Oda a sapka mondjuk jó, de azt is kenjük
2: erre is. Nem, természetesen a fejtetőre is az igaz, hogy a ruhával való védekezés a legjobb. Tehát valami sapka viselése nyáron is, és itt nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy azért aki olyan tevékenységet végez, amit napon végez, ez legyen akár a munkája, legyen akár a hobbija. Hiába fogom én valakinek azt mondani, hogy ne menjen ki a napra nyáron, hogyha mondjuk olyan sportot szeret űzni, amit csak napon és csak nyáron és csak vízen lehet űzni mondjuk, viszont kiváló UV-fényvédő faktoros sportruházatokat lehet már kapni, tehát ezeket akkor föl kell venni és védekezni kell, és meg kell próbálni azért mondjuk nem a déli legtűzőbb napon.
6: Meg talán nem csak a nyári időszakban kell a fényvédőt használni.
2: A fényvédőt természetesen egész évben, és a ruhával való védekezés egész évben, ugye akár télen, hegyen, napos időben, hegyvidéken, magas hegyeken különösen igaz ott. Ugye szintén nagyon erős az UV-fény, még talán még erősebb akár, mint nyáron.
6: Akkor utolsó tanácsaink a hallgatóknak.
2: Tehát amit mondtam, és az a legfontosabb, hogy az önvizsgálat, önellenőrzés, fényvédelem, napkerülése, szolárium kerülése.
6: Nagyon szépen köszönöm. Professzor dr. Holló Péter, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kortani és bőronkológiai klinikájának igazgatója volt itt a vendégem a Dr. Kossuthban. Az adás végén néhány szó a hétfői műsorunkból. Szívizom, gyengeség, lumbágó, koordinációs zavarok, kettes típusú cukorbetegség, és ezeken kívül még számos betegségnek van közvetlen köze a mozgásszegény életmódhoz. Hogyan előzhetők meg a bajok? Ezzel kapcsolatban is várjuk akár az üzeneteiket a 0639666-os telefonszámra. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Netces következik. A hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Elsztaracközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket. Deák Dórát hallották, további szép napot kívánok!

0: Perces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: 4 óra van, köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Holnap tölti be 95. életévét Mészáros Márta. Felidézzük, hogyan születtek a legnagyobb filmjei. Miért jó fogyasztó az infantilizált felnőtt? Case Hayward, kriminológus és társadalomkutató provokatív könyve szerint, mintha egyre kevésbé akarnánk vállalni mindazt, ami a felnőtt léttel jár. Választás elé állította a kismamákat a Szent Imre Kórház. A náluk szülőnőknek októbertől dönteniük kell, hogy a férjük vagy a dúlájuk jöjjön be velük a szülőszobára. Erről is lesz szó a mai netesben, de mielőtt belevágnánk, hallgassuk meg a híreket Garami Zsuzsától.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian nevében is. Orosz nyersanyag nélkül is biztosítható az ország gázellátása. A hónap végén jelenti be első ügyeit az MVVH. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök kormányzati tájékoztatón. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzéskor bűncselekmény gyanúja vetődik fel, a hivatal értesíti a nyomozó hatóságokat. A vagyonosodási vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Mint fogalmazott, a büntetőeljárások megindítása mellett a vagyonvisszaszerzése is a feladatuk lesz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz az ország ellátása jövő októberre, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, hogy az ország több irányból is képes gázt beszerezni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak magyar piacra, hanem exportra is szánnak. A gyárban jelenleg évi 1,5 millió négyzetméternyi árut képesek gyártani. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A pályázati felhívás a kormány weboldalán érhető el, a legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését jövő péntekig várják. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség átvilágítása során talált hűtlenkezelésre és más bűncselekményekre utaló szerződések miatt. Az 5 vitatott megállapodás között volt áron alulbérbe adott állami ingatlan, túlárazott beszerzés, valamint ingyen biztosított sporteszköz. A sportügynökség vezetőjét a hónap elején menesztette Posvai Gábor belügyminiszter. Egy hír az utakról, 2 autó ütközött az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé a csepeli pihenőhely után a 20-as kilométernél. A járművek a legbelsősebben vesztegelnek, már 7 kilométeres a dugó. És az időjárásról, a hétvégén is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, csak elszórta lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 10-16, holnap délután 24-29 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel 16:30-kor jövünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
0: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Elitképzés zajlik az egyházi iskolában? Szegregálnak ezek az intézmények? Milyen érték?

0: a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Hogyan érte el, hogy Monori Lili végül az egész világ szeme láttára szült? Hogyan ítélték oda neki Cannes-ban a zsűri külön nagy díját, miután Wim Wenders elvitte előle az aranypálmát, és mit írt neki levelező lapon Giulietta Masina? Mészáros Mártát, aki holnap ünnepli 95. születésnapját, egészségügyi állapotára való tekintettel nem tudtuk felkeresni. Egy korábbi Gellért Andrásnak adott interjúval köszöntjük. Utána pedig hallgassák meg Farkas Adrien beszélgetését Cinkóczi Zsuzsával, aki a filmrendezőnő egyik legfontosabb színésznője és barátja.
2: Először ugye Jancsóval volt, amikor a szegény legényeket bemutatták.
3: Ez 1966-ban volt.
2: Igen.
3: Hogy emlékszik vissza az akkori Cannes-i filmfesztiválra?
2: Azon izgultunk, hogy feketén egy pár fillért tudjunk szerezni, az ember legalább egy kávét megígyon.
3: Akkor önök már férj és feleségként mentek ki.
2: Már régen férj és feleség voltunk, igen. Jól éreztük magunkat. A Hotel Martinezben laktunk, ami egy nagyon szép hotel. Néztük a csodálatos krozettet, a tájat. Elmentünk moziba.
3: Jancsó Miklóst sztárolták Cannes-ban? Tehát amikor a szegény legényekkel bemutatkozott?
2: Nem volt még ilyen őrületes sztárkorszak. A 60-as években nem volt ez a tébolyda, hogy a sztárok mennek, és akkor rohannak mögöttük, vagy utánuk. A sztárok mentek az utcán, sétáltak, kutya se törődött velük. Néha valaki megismerte, rámosolyogott a Sophia Lorennere, aztán mentek tovább. Agnes Varda, az egész Nouvelle Vague ott volt, itták a kávét, és nagyon természetes, semmi sztár allőr, semmi ilyen cirkusz nem volt.
3: Hogy úgy mondjam, a saját jogán, tehát a saját rendezésével először 1969-ben lehetett jelen Cannes-ban, mégpedig a Holdudvar című filmjével.
2: Igen. Nekem különösen szívhez szóló volt, Töröcsikkel dolgoztam akkor először.
3: Talán azt is érdemes megemlíteni, hogy ennek a filmnek az NSZ szerzője Szörényi Levente volt.
2: Igen, 4 filmet csináltunk akkoriban együtt, az Eltávozott nap, meg a Szép lányok ne sírjatok, meg a Holdudvar, ezek mind az ő zenék, nagyszerű zenéket írt.
3: 1977, ismét Cannes, a 9 hónap című filmmel szerepelt. Igen. Akkor ott, és hát tulajdonképpen ez is óriási botrányt kavart itt Magyarországon mindenképpen, vagy leginkább itt?
2: Leginkább itt, nem politikailag, hanem az, hogy a Monori Lili, aki zseniálisan játszotta a főszerepet, ez megszüli a gyerekét. Valódi szülés volt, és hát a magyarok fölháborodtak, hogy erkölcstelen dolog. Természetesen a romlott franciák ezt a filmet vitték el, megkaptuk a főpre díjat, mert ez sem a főversenyben volt, mert ha a főversenyben lett volna, akkor biztos, hogy nagyobb díjat kaptunk volna, mert iszonyatos siker volt. Akkor életemben először, aztán később már többször átéltem a nagy sikert, de akkor egy olyan siker volt, mert a moziba, ahol ment a film, az zsúfolva volt, és ott ültek az összes létező nagy rendezők a világból. A Scorsese-től kezdve a Truffaut-ig mindenki ott volt.
3: A vetítés után oda is mentek önhöz, gratuláltak?
2: Persze, persze. Ez egy lezser világ volt.
3: A 9 hónap című filmje Cannes-ban tehát óriási sikert aratott, Magyarországon viszont nagyon nem szerették, és akkor még finoman fogalmazok. Annak idején nehéz volt rábeszélni Monori Lilit arra, hogy vállaljon egy ilyen szerepet? Tehát, hogy valóban a kamerák előtt szülje meg a gyerekét?
2: Nem. Mindig úgy gondolkodtam ebbe a történetbe, hogy a Lili zseniális színésznő. Egyedülálló, aki csodálatos dolgokat játszik és csinál, de a Lilit lényegében nem tudja a magyar társadalom beépíteni magába, nem tudják hova tenni. Lili akkor gyönyörű, szép volt, és a forgatókönyve benne volt ez a szülés. És mikor elolvasta a Lili a forgatókönyvet, könyvet, akkor azt mondta, de hát Márta, én állapotos vagyok, és akkor most nem lehet elkezdeni a filmet. És akkor mondtam, jó, hát akkor a szülés után kezdjük el a filmet. Megbeszéltük, és mondtam, megteszed azt, hogy filmen szült? Azt mondja, igen. Elkezdtünk keresni egy kórházat. Senki nem vállalta. Egyetlen orvos nem vállalta, hogy ilyen nincs. És aztán végre nagy nehezen a Kútvölgyibe egy fiatal orvos, aki a nevét nem adta a filmhez, de mindent megszervezett, hogy ha a Lili szül, akkor oda jöhet, és ott szülhet, és ott fölvehetjük. Lili este szólt nekem, hogy elindult a szülés,

0: És akkor mi elmentünk oda, és egy ápoló nő, egy bába asszony volt csak ott a szobában, mert egyetlen egy orvos nem mert bemenni.
1: Titokban vették fel ezt a szülést?
0: Igen, lényegében titokban. Ez a fiatal orvos, akinek nagyon hálás vagyok, az azért ottan lent sétált a folyosón, hogyha baj lett volna, akkor ő ott jelen van, de hát szerencsére Lilinek elég könnyű szülése volt. Miután az egész világon megvették ezt a filmet. 70-80 ország vette meg, és a Lilit mindenhol kapott díjakat is ünnepelték, csak Magyarországon nem. Magyarországon iskolákat rávettek arra, hogy a gyerekek, akik nem is látták a filmet, írjanak leveleket, hogy milyen felháborító és erkölcstelen Mészáros Márta.
1: Ezeket megőrizte kor dokumentumként?
0: Vannak nekem egy pár, most írogatom már 15 éve a könyvemet, és akkor olvasgattam.
1: 1984, ismét Cannes, a Napló gyermekeimnek című film. Ezzel a filmmel ugye ön megkapta a zsűri külön nagy díját. Mit jelent az, hogy külön nagy díj?
0: Isabel Huppert, aki a barátnőm, és ő azt mondta, hogy utolsó percig nem tudták eldönteni, hogy ki kapja a nagy díjat. A Wim Wenders a Paris Texasra, vagy én. És végül is egy szavazattal ő nyert, és akkor azt mondták, hogy ezt a zsűri nagy díját kiemelik, még jobban aláhúzzák.
1: Csalódott volt, amikor megtudta, hogy Wim Wenders vitt el a fődíjat, és nem ön?
0: Nem. Szabó B. István, ő volt a film főigazgató, annak volt az zsebében egy ilyen barack flaska, barack pálinka, amit nem volt szabad bevinni, és mi abból iszogattunk, ott is röhögtünk vidáman, és mikor láttam, hogy egyre közeledik első díja, akkor már tudtam, hogy valami nagyon nagy díjat fogunk kapni.
1: Fontosnak tartja ezeket a filmfesztiválokat? Fontosnak tartja a Cannes-i fesztivál?
0: Igen, fontosnak, mert egy ilyen kis országnak, mint mi, ahol nem ipari filmgyártás van, hanem egy szerény filmgyártás van, kijutni, hogy azt forgalmazzák, az nagyon nehéz. Nagyon jó filmnek kell lenni, és nagyon eredetinek. Ez egy kapu a világ felé.
1: A visszajelzés is fontos?
0: Jancsó szokta mondani, hogy a díjat az kapja, akinek adják. Persze, egy díjat kapni fontos, és jól érzés, de én nem így működök, jaj Istenem, csak díjat kapjak. De kicsit azért el is vagyok kényeztetve, mert minden fesztiválon, ahol részt vettem, mindig kaptam díjat. A díj azért volt fontos, mert akkor adtak nekem a következő filmre pénzt. Én forgatáskor se vagyok izgulós, én imádok forgatni. Persze van egy feszültség az emberbe, díjat jobb kapni, mint nem kapni, de elmesélek a végére egy történetet, hogy Cannes-ba a díjat a Juliette de Mazzinától kaptam.
1: Fellini feleségétől, aki fantasztikus színésznő volt.
0: Nem is egy Oscart kapott, egy zseniális színésznő volt. Ő nem látta a filmet. Kérdezi tőlem, hogy aktrice, hogy én színésznő vagyok. Mondom, nem színésznő vagyok, én vagyok a rendező. Mamma mia, mondta, regista, regista. És ott kiabálta Mónika Vittinek. Mónika, vinek vi, gyere ide. Ez a nő, ez regista. És nem színésznő. És mondtam, hát igen, jaj, de sajnálom, hogy nem láttam a filmet. Na, este ugye általában a díjazottaknak vacsora van, és bemegyünk a Novickival, aki nagy feltűnés keltett, mert szorított a cipője, és azért tornacipőbe jött, smokingba, egy tornacipőbe, ami akkoriban még nem volt divat, ma már lehet. Giulietta Mazzina messziről meglátott, és kiabált, hogy Márta, gyere ide, és akkor oda mentem, és ott ült a nagy Federico. Giulietta elkezdte neki mondani, hogy ez a nő kapta a rendezésdíját, és ilyen nagy álmos szemeivel rám nézett a Fellini, és így fogta a kezemet, buongiorno, signor. Úgy benne volt a szemébe, hogy na milyen lerendező lehet ez a nő, és ennyi volt az ő szava, de nincs vége. A poén zseniális. Eltett egy pár év, amikor én kaptam egy levelező lapot. Giulietta Mazzina írta, aki akkoriban forgatott Prágába, és ment a filmem. És elment a moziba, megnézte, és vett egy levelező lapot, és megírta, hogy kedves Márta, megérdemelted a díjat, nagyon örülök, hogy láttam a filmedet. Ez egy díj. Ez fölért a díjjal, amit kaptam.
1: Kutyasétáltatás közben elmesélte, hogy Párizsban találkozott Orson Welles-szel, Jean Moreau lakásán. Ez mikor volt?
0: 70-es évek végén, de inkább 80-as évek elején. Párizsban sokat jártam, mert filmeimet megvették a franciák, és a francia színésznek nagyon szerettek engem, és szerették a filmeimet. Barátok voltunk lényegében. Jean Moreau-val is akkor valami terv volt. Szép forgatókönyvet írt a Bereményi Géza, és akkor ő ezt el akarta játszani, és akkor pont nála voltam, megbeszéltük, és jött az Orson Welles. Földön túli hatása volt, mert nagy volt, hangos volt, 2 literes viszkit tartott a kezébe. Annyit beszélgettünk, hogy Magyarországról jövök. Á, kommunisták, mondta, kommunizmusban kérdezte, hogy milyen a helyzet nálunk, és mondtam, hát szó-szó, de filmet még úgy, ahogy hagynak csinálni, akkor röhögött azon, hogy én filmrendező vagyok.
1: Mit talált benne nevetségesnek?
0: Való. Filmipar, azt mondta, nem nőknek való, mert filmipar az pénzről szól, és a pénzért iszonyatos erővel kell harcolni, és kombinálni, és ez nem való.
2: Márta az Ők ketten című filmet készítette, keresett gyerekszereplőt a Monori Lilinek és a Jan Novickinek, és akkor látta a Zárvácskát, és akkor a Márta azt mondta, hogy
3: itt a tökéletes.
2: És akkor mondta, hogy ha ezt a filmet meg tudta csinálni, akkor ő neki is jó lesz erre a szerepre. És én az első forgatási nap találkoztam a Mártával. És az a jelenet volt az Ők kettenben, amikor Kovács Kati énekel, szórakoznak, és nagyon sok ember volt, és egy megadott útvonalon kellett a tömegbe végigmenni. Kijelölték az útvonalat, és mondták, hogy próba. Akkor én úgy végigmentem elsőre, és mondták, hogy ezt nem hiszik el, hogy elsőre végig lehetett menni rajta, és mondták, hogy gyorsan fel kell venni, mert
3: ezt tömegben kellett átvágni magad.
2: Igen, igen, és mondták, hogy ezt akkor gyorsan vegyük fel, mert soha többet nem fog tudni még egyszer végigmenni. És ahányszor kellett, annyiszor mentem végig, és hát az első nap beloptam a szívükbe magamat. Én gyerekként a közvetlenségét érzékeltem, azt a mérhetetlen nagy szeretetét, amit kaptam, odafigyelést, és borzasztóan érezte azt, hogy én nekem mit kell mondani ahhoz, hogy én azt tudjam teljesíteni, amit ő szeretne a vásznon látni.
3: És mit kellett mondani ahhoz, hogy ezt tudd?
2: A gyerekforgatáson szerintem mindig a nagyon nagy része a pszichológia. Nekem mindig elmesélte a jeleneteket, hogy mi tartozik hozzá, miután jön, mi a történet lényege, és akkor jelenetről jelenetre sokszor ismételtük azt, hogy most tudod az anyukát, tudod ezt, tudod az, most ez történt, az történt, és utána. És akkor mondta, hogy nézi, szomorúan mondjuk ezt, mondjuk azt, kicsit vidámabban, vagy kicsit így, kicsit úgy, és akkor ez valahogy automatikusan működött.
3: Gondolkodtam, hogy én kislánykoromban tudtam-e szomorúan nézni, de biztos tudtam, ha a barátnőimmel játszottam azt, hogy szomorúan nézünk.
2: Azt éreztem, hogy benne tudok lenni abba a jelenetbe, és akkor valahogy nagyon könnyen kitudtam a külső körülményeket, a kamerát, a kamera mögött lévő embereket zárni, és magát a jelenetet éltem meg, és a jelenetbe voltam tulajdonképpen, mint ahogy említetted is, ahogy a kislányok játszanak. Ez tulajdonképpen ugyanaz, csak forog a kamera.
3: Hiszen utána még egy filmet forgattatok, ugye mielőtt jött a Napló sorozat, ahol még gyerek voltál.
2: Igen, az olyan, mint otthont forgattuk, mert hogy nagyon közel kerültünk az Ők ketten forgatását egymáshoz, és akkor utána már ezt az olyan, mint otthont a Novickira is, akkor rám írták, egy komolyabb szerepet kaptam. A viszony a kapcsolatokról szól, és mint gyerek, hogy éli meg.
3: És anyáskodott fölötted a Márta, vagy amikor még kislány voltál, mert ugye az is legendás, hogy az ő lakása az olyan volt, hogy ott mindenki kapott ebédet, lefektették, ott aludt, millió brokkol, mindenkit pátyolgatott veled, és ilyen volt.
2: Igen, az olyan, mint otthon forgatása alatt, a Novickival kitalálták, hogy örökbe akarnak fogadni, mert hát a Mártának a nagy szíve, ugye a körülményeim. Én akkor azt mondtam neki, hogy köszönöm szépen, és hogy nagyon jól esik, de tulajdonképpen van nekem anyukám, aki vár otthon, és hogy én ezt most nem szeretném.
3: Milyen érdekes, ugyanezt mondod a naplóban is. Emlékszel, hogy van egy olyan jeleneted, amikor ez most beugrott, hogy nem tudom elfelejteni az apukámat és az anyukámat, hanem ilyesmit mondasz, emlékszel?
2: Emlékszem, persze. Ha most újra kezdhetném, biztos másképp döntenék.
3: Komolyan?
2: Azt hiszem, hogy mint mindnyájan, amikor visszatekintünk az életünk folyamán, akkor vannak olyan pontok, amikor azt tudjuk mondani, hogy ott akkor, ha egy kicsit másképp döntöttem volna, akkor lehet, hogy más lett volna az élet, könnyebb lett volna az életem talán.
3: Az anyukáddal leült a Márta beszélgetni, miközben ketten hogy voltak együtt?
2: Egyszer-kétszer találkozhattak csak tulajdonképpen, mert a forgatásokra engem mindig a tanítónéni kísért, hiszen én nekem volt 2 kis testvérem, tanyán laktunk, és anyu nem tudott kísérni. Állataink voltak, tehát ők élték a tanyasi életet. A stáb, a gyártás azt találta ki, hogy az lenne a legegyszerűbb, hogyha a tanítónéni. De ez már az árvácska alatt is így volt, hogy a tanítónéni jönne velem a forgatásokra, és közben tanítana is, nem is maradnék le annyira az iskolába. A szünetekben vettük a napi anyagokat.
3: Hogy hívták ezt a tanítónéni?
2: Hát a Magdi néni volt, hát természetesen a Magdi.
3: Szeretted.
2: Én őneki nagyon-nagyon sokat köszönhetek, mert amikor otthon voltunk és nem forgattam, akkor én nagyon sokat a tanítónéniéknél laktam bent a faluba, és azért nekem egy komfortosabb körülmény volt, és onnét jártam iskolába.
3: És akkor Magdi nénivel is leült Márta beszélgetni, vele is megbeszélte, hogy mit tanítsa neked, például a szöveget?
2: Szöveget, azt a forgatáson tanultuk. A Mártánál nagyon rövid jelenetek voltak, vagy hát szerintem rövid például. Miki bácsihoz képest, igen. Én úgy emlékszem, hogy ezeket én ott tanultam meg. Ez egyáltalán nem volt sok idő.
3: Na és akkor jött ugye a legmélyebb része, amikor végül is te az alter egója voltál Mártának a napló sorozatban, és hát akkor azért már 14-5.
2: Hát a napló első részénél akkor 13-14 éves lehettem, meg addigra már mással is dolgoztam. Már a Mártájék kifejezetten úgy írták a naplót, hogy...
3: Tudta, hogy te leszel.
2: Igen, azt már erre írták.
3: Hát de mit mondott neked arról, ami annak a filmnek a döbbenetes mélységét adja, hogy azért ez az elképesztő történelmi háttér, amiben játszódik 40 éves lassan az a film, és mindig döbbenetes ránézni arra, hogy úristen, mi volt a Szovjetunióban, úristen, mit éltek el emberek, és hogy erről így tudtak beszélni, mert azért ez akkor be is volt tiltva.
2: Igen.
3: Igen. Szóval, hogy mit mondott el neked abból, hogy ő mit élt át?
2: Mindig, amikor elkezdtük a forgatást, akkor magát a történetet elmesélte, és hát nyilván tudtam, hogy ez az ő életéről szól, és ezeket a jeleneteket így élte meg, és ezek voltak számára a meghatározó élmények vagy emlékek. És hát ez ő neki rettentően fontos volt, hogy azért úgy készüljön el, és olyan legyen, ahogy ő azt szerette volna. Muszáj volt mesélni, hiszen én nekem tapasztalatom nem volt róla. És akkor átbeszéltük a forgatókönyvet legelőször, amikor elkezdtük. Itt is a jelenetről jelenetre, amikor mentünk, akkor bizony egyébként is a Márton nagyon sokszor, nagyon sok mindent mesélt az életéről, és hát ezt muszáj volt valahogy a gyereketnek az emlékét, vagy a gondolatait arra terelni, hogy mi lehetett ott, vagy hogy élhették meg, hiszen azt valahogy vissza kellett.
3: A nagy Szovjetunióról ilyen dolgokat mondani, miközben akkor még kommunizmus volt Magyarországon. Ez neked nem volt összeegyeztethetetlen, hogy az iskolában más tanulsz, mint amiben dolgozol.
2: Én azért olyan keveset jártam az iskolában.
3: Nem volt kettős neve.
2: Nem volt igazából. Olyan sokat hiányoztam a napló első részénél, hogy már nem is szinkronizáltam már a napló első részét.
3: Komolyan? Az nem a te hangod?
2: Nem. Az a Csereági hangja volt. Nem tűnt fel. Sose volt jó hangom egyébként, azt nem én szinkronizáltam.
3: És most hogy vagy azzal, hogy az árvácskás arcot szerintem, aki Magyarországon nőtt föl a 20. század második felébe, annak, aki te vagy abban, az mindenkinek beégett a szívébe, a lelkébe, a mindenhova. És előttem van az az arcod, és pedig hát én tényleg régen láttam a Napló sorozatot, csak nagyon nagy hatással volt rám az az arc, ahogy ott vagy, az a hihetetlenül tiszta arc, de közben meg tele van robbanással, de az egy nagyon-nagyon különleges kis kamaszlány volt, tehát te magadat most hogy látod?
2: Igen, én azt gondolom, hogy én egész életemben nagy harcos voltam. Igen, én azt gondolom, és a Márta is az volt.
3: És ezért lettetek barátok?
2: És valószínűleg ezt ő sokkal jobban látta, mint ahogy én gondolom.
3: Ezt a mai eszeddel mondod, hogy harcos voltál? Hogy tudtad te magadról?
2: Inkább a mostani fejemmel mondom azt, hogy igen. Azért nem volt minden olyan egyszerű ebbe a sok forgatás alatt, és azért az iskola megélni azt, hogy gyönyörű szállodákban lakunk, és akkor tanyára visznek haza a taxi, petróleum lámpa. Tehát olyan kettős életem volt.
3: Kámban te voltál a tündöklő filmsztár, meg Fellini adott volna neked díjat, hogyha ott lettél volna.
2: Igen. Én igazi nagy mélységeket, magasságokat tudtam megélni. Ranódi Laci bácsinak nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Hiszen, hogyha ő nem talált volna engem ott meg abba a tanyasi iskolába, akkor mindez az élmény, ez nekem nem lenne az életem része. De az utána való nagyon sok mindent viszont kizárólag a Mártának köszönhetek. És én a Mártától nagyon-nagyon sok szeretetet, törődést, segítséget kaptam, és egész életemben hálás leszek neki. Azért a gondoskodásért ő neki mindig eszébe jutottam. Akkor is eszébe jutottam, amikor mélypontjaim voltak. Akkor is...
3: Igen, meg ugye az volt, hogy a Napló folytatására nem téged akartak, és megharcolt, érted?
2: Igen.
3: Mert akkor már ugye kisfiad megvolt.
2: Igen. Az első Napló után, ugye évek teltek el, a Márta kiköltözött Amerikába, és akkor egyszer csak arra jött haza, hogy készíti a másik Naplót, és akkor azzal szembesült, hogy a Cingolcinak már gyereke.
3: Mekkora volt a kisfiának?
2: 3, mert már óvis volt. És akkor le akarták a Mártát mindenképpen beszélni arról, hogy én játszam a szerepet. Annyira engedte magát meggyőzni, hogy akkor legyen egy próbafelvétel. Már nem emlékszem rá, hogy mit kértek, vagy mit csináltunk, és akkor mondta Márta a többieknek, akik ott álltak a kamera mögött, hogy elmentek ti a pába, akkor is a Zsuzsa lesz, és mondtam én nektek, hogy jó lesz ő. Őtől le csak kaptam.
3: Igen, ugye a főiskolára is berakott volna, hogyha el tudtál volna menni, megint egy volna.
2: Igen, nagyon sok volna volt az életemben. Nagyon picike volt a Tamás, és nem tudtam megoldani ezt a helyzetet, és akkor mondtam, hogy nagyon jól is, nagyon örülök, de köszönöm, ezt sem tudom elfogadni, mert hát én elsősorban anya vagyok már, és így nem mentem a főiskolára. A Mártának a filmjeiben ugye mindig nagyon sokszor a nőiesség, a nők élete, a nők története, az anyaság érdekelte, tehát hogy mindig ezekről készített filmeket, és ez volt nyilván az életének a meghatározó része. Ez biztos, hogy maradandó, mert én is próbálok azért úgy a családba anyáskodni, a családba. Ez biztos, hogy ez a család összetartása, a család a fontossága, ezek nekem meghatározó élmények voltak, és ezeket próbálom továbbvinni az én családomba is.
3: Mikor beszéltetek utoljára? Hát ugye most már nagyon öreg, de még volt egy-két éve, hogy beszéltetek?
2: Egy-két éve lehetett körülbelül.
3: És akkor volt valami fontos még, amit mondjam?
2: Hát igen, nagyon fontos volt a találkozásunk, nagyon jó érzés volt, nagy szeretettel gondolok rá.
3: Mondtad, hogy mind a ketten harcosok vagyunk, és akkor én azt a szót használtam, hogy ezért lettetek barátok. Mert egy felnőtt is, egy gyerek is tud barát lenni, de hogyha most te egy szót mondanál arra, hogy ti ketten mik voltatok egymásnak, akkor milyen szót használnál?
2: Nagyon fontos szerepet töltött be az én életemben, meghatározó szerepe volt. Inkább barát, mint pótanya. Inkább egy igazi jó barátnak tudom mondani.
4: Cinkóczi Zsuzsát Farkas Adrián kérdezte Mészáros Mártáról, akivel néhány évvel ezelőtt Gellért András beszélgetett, ezeket a beszélgetéseket hallhatták most. 5:30 van, műsorunk folytatásában exkluzív interjút hallhatnak egy brit bestseller szerzővel, aki esküszik rá, hogy mesterségesen infantilizál minket a társadalom. Beszélgetünk majd az apásszülés jótékony hatásairól és a dúlák szerepéről is, de előtte friss híreket mond nekünk Garami Zsuzsa.
5: A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökség épülete előtt. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. A hétvégén is folytatódik a szép őszidő sok napsütéssel. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A kormány célja az, hogy a Mészáros Lőrinc és Szél László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért 2 lépcsős, 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E épület melletti parkolóban. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, holnap a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. Az őszi hídmosási programban szokás szerint megtisztul a váralagút is. Még bő 2 héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. A hétvégén is folytatódik a szép őszidő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, éjszaka 10-16, holnap 24-29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel 17 órakor jövünk legközelebb.
6: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
4: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba, én Sas Hegyi Zsófia vagyok. Hogyan lett a felnőttségből kerülendő állapot? E kérdés megfejtése után nyomoz a Koppenhágai Egyetem kriminológus professzora, aki hamarosan személyesen is megszólal a Netszesben. A könyve által feszegetett kérdésekről Simó György szociológussal beszélgetünk. Aztán egy örömhírrel is előhozakodunk, a hétvégén mutatja be új produkcióját a Szünet Együttes néven újjáéledő Tünet Együttes. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. A Koppenhágai Egyetem kriminológus professzora azt állítja, a modern kultúra egyre inkább arra ösztönöz bennünket, hogy ne nőjünk fel. Keith Hayward szerint a babzsákos munkahelyek, a gügyögő reklámok, a néhány másodpercnyi örömre optimalizált tartalmak mind-mind afelé hajtanak minket, hogy maradjunk gyerekek és legyünk jó fogyasztók. Az Infantilizált világunk című könyvszerzőjével Kandó Eszter beszélgetett.
7: I'm holding your book, the Hungarian version in my hand.
8: A kezemben tartom a könyve magyar kiadását. Mit gondol a borítóról? Rózsaszín, a tipográfia kissé dinamikus, szlogánszerű, középen pedig egy báblóg, mint egy marionett figura. A ruhája alapján Pán Péter, a fiú, aki soha nem akart felnőni. Egyfelől a Pán Péter miatt utal a magas kultúrára, viszont a rózsaszínnel, a tipográfiával és a mesefigurával együtt ez egész egy kicsit gyerekesnek hat. Akkor most melyik?
7: So which is it?
9: Well, it's the first time I've seen the book.
1: Igazából most látom először a könyvet. Most mutattad meg. Igen, azt hiszem a brit kiadások valamivel visszafogottabbak és áttételesebbek. Ez sokkal közvetlenebb. De tudod, ahogy a könyvben is írom több helyen, sajnos maga a könyvkiadás is infantilizálódott. Ha manapság bemész egy brit könyvesboltba, nehéz megtalálni a felnőtteknek szóló irodalmat. Sorokon és polcokon kell átvágnod magad tele ifjúsági regényekkel, Éhezők viadalával és Harry Potter-szerű könyvekkel, mire végre rátalálsz arra, amit én felnőtt könyvnek neveznék. Általában véve a könyvkiadás, ahogy az élet sok más területe is, legyen szó zenéről, televízióról, politikáról vagy művészetről, kulturálisan infantilizálódott. Ebben az esetben azonban nem különösebben aggódom a borító miatt, mert remélem, hogy a magyar kiadó érti a dolgát, elvégezte a piackutatást, és ennek köszönhetően még többen fogják elolvasni a könyvet. Végső soron ez a cél.
8: Össze tudnál foglalni a könyve fő gondolatát? Már elkezdte, de dióhéjban.
1: Az elmúlt néhány évtizedben szerintem világszerte megjelent egy tendencia, amelynek lényege, hogy kulturálisan előidézett infantilizációt kényszerítenek ránk. Ezt a kifejezést használom, kulturálisan előidézett infantilizáció. Azt értem alatta, hogy akár a piac, akár az angolszász egyetemek, akár az internetes platformok és a közösségi média révén egyfajta tudatos törekvés zajlik arra, hogy egy visszacsúszott gyermeki állapotban tartsanak bennünket. Az infantilizáció szónak klinikai gyökerei vannak, a pszichiátriából származik. Innen ered az a gondolat is, hogy valaki nem lép tovább egy adott életszakaszból, nem érik meg. Én azonban a könyvben nem pszichiátriai vagy pszichológiai jelenségként tekintek az infantilizációra. Kiemelem ezekből a területekből, és kulturális jelenségként gondolok rá. Azt állítom tehát, hogy a kultúránk aktívan infantilizál bennünket. És úgy gondolom, erős érveket sorakoztatok fel amellett, hogy lényegében bármerre nézünk, az élet minden területén egyfajta lebutított, lealacsonyított kultúrával találkozunk. Ennek a lealacsonyodásnak pedig az ifjúság elsődlegessége, az ifjúság kultusza az alapja. A felnőtt kor, ahogy a könyv első mondatában is írom, nincs jó paszban, mondjuk úgy, nem öregszik jól. Mélyen nem divatos felnőttnek lenni, mert mindenhol aláássák a felnőttséget az új iránti megszállottsággal, a következő trenddel, az éppen aktuális fiatalság kultusszal.
8: Van egy mondás, akinek a kezében kalapács van, mindenhol szöget lát. Ön egy kalapáccsal hadonászik?
1: Igen, lehet, hogy bűnös vagyok abban, hogy mindenhol ezt látom. De éppen emiatt írtam meg ezt a könyvet. Bármerre jártam a világban, akkoriban még az Egyesült Királyságban éltem, mindenütt, különösen Nagy-Britanniában úgy éreztem, gyerekként kezelnek. Legyen szó reklámokról, moziról, vagy akár egy nyilvános rendezvényről, mindenhol megmondták, mit csináljak, hogy vigyek magammal vizet, hogyan gondolkodjak, hol álljak, mit tegyek. És egyszer csak arra gondoltam, álljunk csak meg egy pillanatra. Érett felnőtt vagyok. Miért mondják meg nekem, mit csináljak és mit gondoljak, és miért mondják, hogy vigyek magammal vizet egy forró napon. Eljutottam az 50-es évemig anélkül, hogy kiszáradtam volna. Akkor miért kell folyton kioktatniuk? Minden azt sugallta, hogy az embereknek nincs önálló felnőtt döntési képességük, és minden egyes lépésnél meg kell mondani nekik, mit csináljanak. Egy bizonyos szinten paternalista tekintélyelvű hozzáállás, de közben mélyen infantilizáló is, mert azt jelenti, hogy valaki másnak kell gondolkodnia helyetted, neked pedig csak hátra kell dőlned. Én ezt nem szeretem. Nem szeretem, ha gyerekként kezelnek.
8: Könyvben példaként említi Michelangelo-t, aki 23 éves volt, amikor megalkotta a Pietát. Ma viszont tovább élünk, és közben az idősebb generációk tovább birtokolják a vagyon és az intézményi hatalom nagy részét. Hosszabb ideig, mint bármely korábbi generáció. Nem lehet, hogy a kitolódó fordulópontokra ez egy erősebb magyarázat, mint a fiatalok jellemének bármilyen változása?
1: Szerintem létrejött egyfajta generációs háború. Ezt a kifejezést több erről a jelenségről szóló könyv címében is láthatjuk. Arról az elképzelésről van szó, hogy a generációk egymás torkának esnek, elsősorban az erőforrásokért folytatott verseny miatt. És ez szerintem nagyon veszélyes és romboló a társadalom számára. Történelmileg ugyanis az emberi társadalmak nagyra becsülték az időseket. Értékelték a tudást és a bölcsességet, amit felhalmoztak. Az érvelés szerint, ahogy végigmenjünk az életünkön, egyre több mindenre teszünk szert. Tudásra, bölcsességre, de gazdasági erőforrásokra is. Ez az életút természetes rendje. De ahogy megváltoztak a gazdasági szempontok, a munkaerőpiac és hasonló dolgok, az egyik következmény az lett, hogy a fiatalabbak azt mondják, hé, boomerek, ne tartogassátok magatoknak az összes pénzt. És ez meglehetősen csúnya irányt vett. Gondoljunk csak például az asszisztált haláltérnyerésére. Olyan, mintha azt mondanánk, öljük meg a nagyit, szép élete volt, halljon meg, és szerezzük meg a pénzért. Ha belegondolunk, ez nagyon mérgező módja annak, ahogy az idősebb emberekre tekintünk. Ahelyett, hogy generációk közötti háborút és konfliktust szítanánk, szerintem azt kellene kérdeznünk, álljunk meg egy pillanatra, hogyan alakult ki ez a helyzet? Mit tehetünk azért, hogy korrigáljuk? Mit tehetnek ebben a kormányaink? De az biztosan nagyon kényelmes a kormányok és a hatalmon lévők számára, ha mindenki egymásnak esik. Ha egymással konfliktusban vagyunk, akkor nem a hatalommal rendelkezők felé fordítjuk a konfliktusunkat, a figyelmünket és az aggodalmainkat, pedig ők azok, akik valóban változtatni tudnának.
8: Ez is egy kicsit gyerekes, amikor a fiatalabb generáció azt gondolja, hogy nekünk empátiára van szükségünk, miközben ők maguk nem empatikusak, mint egy gyerek.
1: Pontosan.
8: Sokat beszéltünk a világ rossz oldalairól, vagy arról, hogy mi az, ami ma nehéz. De mi az, ami jó a mai világban?
1: A jó és a rossz valójában egy meglehetősen érdekes, leegyszerűsítő keret. Kriminológus vagyok, ezért az egyik dolog, amit látunk, a bűnözés visszaesése abban, amit sok évvel ezelőtt még fiatalkori devianciának neveztünk, ma inkább fiatalkori bűnözésnek. Az érvelés szerint, ha infantilizálják az embert, kevésbé követi el ezeket a fajta bűncselekményeket, amelyek valójában a felnőttség kifejezéséről szólnak. Tehát valóban csökkent a fiatalkori bűnözés és a fiatalkori deviancia. Mondhatjuk, hogy ez jó dolog. És én is azt mondanám, igen, az. Ugyanakkor szerintem nem pusztán engedelmes fiatalokra van szükségünk, vagy olyan emberekre, akik otthon maradnak és otthon élik az életüket. A világnak olyan fiatalokra is szüksége van, akik mindenféle kihívást jelentő dolgot csinálnak. Művészetet, kreatív dolgokat. Nem azt mondom, hogy nem csinálnak ilyesmit. Inkább az a problémájuk, hogy nincsenek meg azok a csatornák, amelyeken keresztül ezek a dolgok sikeressé válhatnának. Ez pedig növeli a frusztrációt. Az infantilizáció bizonyos szempontból nem teljesen rossz dolog. De attól tartok, hogy olyan embertípust hoz létre, amely könnyen manipulálható és irányítható, és amelyben könnyen teret nyerhet az autoriter gondolkodás. Ez aggaszt.
6: Netszes. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
3: Kate Hayworddel, az Infantilizált világunk című könyv szerzőjével Kandó Eszter beszélgetett. A vonalban pedig már itt van velünk Simó György újságíró, szociológus, üzletember. Üdvözlöm az adásban.
10: Jó napot kívánok!
3: Egyetért Hayward állításaival, valóban infantilizálja a felnőtt társadalmat a kultúránk?
10: Ez nagyon nehéz kérdés. Érdeklődve hallgattam az urat, és azt kell mondjam, hogy ennyi állítással nem lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Kicsit olyan érzésem volt, mint amikor egy jól sikerült Facebook poszthoz rengeteg komment érkezik, és azt végigolvasva az ember azt se tudja, hogy most mi is van. Nagyon sok minden igazság van abban, amit tünetként lát, és azt összességében ellenkezést éreztem magamban azzal a leegyszerűsítő magyarázattal, hogy mindent besöpör az infantilizmus címszava alá.
3: Hayward a gügyögő reklámokat, a néhány másodpercnyi örömre optimalizált tartalmakat, babzsákos munkahelyeket kárhoztatja az infantilizálásért. Ön szerint akkor ezek okok vagy következmények? Végső soron.
10: Speciál éppen babzsákba ülök. Startupokkal foglalkozom, tehát ahol mindenhol kényelmes babzsákos munkahelyeket teremtenek, és olyan emberek, akik 20 évesen milliárdos cégeket próbálnak építeni. Szóval ezek leginkább szerintem felszínes leírásai annak a valóban nyugtalanító jelenségnek, ami a szerintem sokkal inkább a technológiai fejlődés és a tömegesedés következménye. És aminek a legfontosabb tünete az az, hogy az önálló döntéshozatal, a felelősségvállalás, az együttműködés a jelenségei, tehát a felnőtté válásnak ezek a lényegi elemei szorulnak hátra a modern társadalmakban. De sokkal inkább arról van szó szerintem, hogy a felvilágosodás óta nagyjából töretlenül érvényes és egyre inkább kiterjedő és fejlődő fogalom a felnőtt társadalomról, a felnőtt emberről. Ez válik most valahogy nagyon mássá, nagyon megkérdőjelezetté, és emiatt azt gondoljuk, hogy ez minden azért van, mert valamilyen hatalom direkt infantilizálja a társadalmat, de szerintem ez ennél összetettebb.
3: Mi a véleménye a szerző által kárhoztatott ifjúságkultuszról? Létezik ilyen? És ha igen, akkor jó vagy rossz?
10: Ezt tetszett az a kevésbé abban, amit mondott. Ezt egy kicsit olyannak gondolom, hogy a klasszikus, ez bezzeg az én időmben típusú érvnek. Nagyon sok probléma van azzal, ahogy ma fiatalként föl lehet nőni, változtak a társadalmi normák is, de összességében sokkal inkább az van, amiről a beszélgetés közepén egy pillanatra kitértek, mégpedig az, hogy van egy generációs feszültség, ami a történelemben időről időre előfordul, most nagyon éles. A fiatal generáció előtt a mobilitás útjai, az érvényesülés útjai részben el vannak zárva, miközben a technológia terjedése következtében egy egészen másfajta világban, normáltan próbálnak fölnőni és kialakítani a maguk számára azt a társadalmat és azt a világot, amiben ők fognak hosszabb ideig élni, mint mi idősek. Ebben panaszkodni, hogy az öregek már nem is jó öregnek lenni egy világban, ahol egyébként 70 éves emberek a legintőbb. Tehát az amerikai elnök közel jár a 80-hoz, és a leginfantilisabb ágensünk ma a nyilvánosságban. Fekete filctől a rajzolja át a térképet, ha nem tetszik neki, és tényként mutatja meg, mint egy ovis. Nem gondolom azt, hogy a 70-80 éves emberek nincsenek megértve. Inkább azt gondolom, hogy a fiatalok nincsenek megértve, illetve a fiatalok valóban egy elkényeztetett világban nőnek föl, ami megint nem az ő felelősségük feltétlenül, hanem miénk, akik neveltük őket.
3: A közösségi média és egyáltalán az online tér, amiben az időnk nagy részét töltjük, az hozzájárul ahhoz egyébként, hogy könnyebben manipulálhatók legyünk?
10: Az hozzájárul ahhoz, hogy infantilisebbek legyünk. Ott egy nagyon primitív beszélgetési kultúra, érvelési kultúra, felelősségvállási kultúra jelenik meg. És még egyszer mondom, az infantilizálásnak a fő kockázata társadalmi értelemben az, hogy az egyén felelősségvállalás, az önálló véleményalkotás, az odafigyelés, az együttműködés, a frusztráció elviselés, hogy ezeken a területeken az ember felnőtté válik-e, vagy gyerek marad. Nem azon, hogy a szüleivel lakik-e, vagy nem. És a közösségi médiás kommentkultúra, olvasási kultúra, fogyasztási kultúra az ehhez nagyon hozzájárul. Csak hogy mondjak egy jót is, abban egyébként igaza van, hogy a fogyasztási kultúra, a tömegkapitalizmusban az hozzájárul valamilyen módon egy el, tehát primér ösztönökre, primér reflexekre hat, tehát fogyasztóként gyereknek vagyunk tartani, így sokkal jobban rákívánunk dolgokra. Ez valóban egy létező elem, de állampolgárként és gyermekként vagyunk tartva, az pedig egy kicsit más, miközben fogyasztóként is és állampolgárként is királynak vagyunk nevezve. Ez nagyon nehéz ezzel kezdeni valamit, a szabadság kisköreit, pontosabban nem is a szabadság, az önállóság kiskörét kell egészen kora gyermekkortól szerintem valamilyen módon megteremteni, és akkor olyan emberek nőnek majd föl, akiknek a felnőtté válás nem valamilyen rettenetes szorongás és kihívás, nem egy természetes állapot.
3: Arról az állításról mi a véleménye, hogy éretlenebbek vagyunk, mint a nagyszüleink voltak ugyanennyi idősen?
10: Nem tudom, mert fogalmam sincs, milyen érett volt a nagyapám ugyanennyi idősen. Lehet, hogy csitkette a amikor én amire emlékszem, néhány évig ismertem, csak mindig az Arany Lacinak című verset mesélte nekem, és mindig belecsípett a fenekembe annál a részén, amikor a vers oda jut, hogy elindokolt volt, és engem ez rendkívül idegesített és éretlennek tartottam 8 évesen. Az biztos, hogy műveltebbek voltak a szüleink, mi műveltebbek vagyunk, mint a gyerekeink, de nem feltétlenül vagyunk több információ vagy tudás birtokában. Egyszerűen megváltozott az a mód, ami az olvasáshoz fűz minket, és ennek mindenféle következményei vannak, de megint nem az infantilizmussal függ össze. Csak egy pillanatra, ha visszamegyünk, egyébként a szó eredete nem pszichiáci eredetű. A szó eredete arról, hogy az infant, a gyermek, a kisdett gyermekre vezethető vissza, és egészen a nem beszélő korban lévő gyermekre vezethető vissza.
3: Köszönjük, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Simó György szociológus üzletemberrel beszélgettünk az elmúlt percekben.
6: Netzes. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
3: Újjáéled a tünet együttes, amely 2023-ban 20 éves működés után hibernálta magát. A hazai független színházi és táncélet egyik meghatározó társulata most Szabó Réka, Szász Zsófia és Valc Péter együttműködésében kell újra életre, méghozzá szünet együttes néven. A hétvégén mutatják be Szárny nélküli angyal című új produkciójukat, erről is kérdezte a társulat nőtagjait Kandó Eszter.
11: Szerintem nem vagyunk tánctársulat, hanem egy nagyon műfajokon átívelő csapat, és most éppen egy újjá alakulásban vagyunk a régi tünet együtteshez képest, aminek én voltam ugye a művészeti vezetője, most pedig egy alkotó csapatként próbálunk újraindulni, amiben Szász Zsófia és Valc Péter, aki egyértelműen színházat csinál, és én vagyunk, mint egy ilyen alkotó csapat. A Szárny nélküli angyalokról is egy nagyon vegyes kifejezési eszközökkel élő előadás. Tehát
12: ez az előadásatok címe, ami most lesz?
11: Igen, igen, és hogy ez egy ilyen verbális, fizikális podcast, vagy egy kortárs táncos stand-up. Igen, de most azért is vagyok kicsit zavarva, mert úgy szeretném, ha Zsófitól is kérdeznél valamit.
12: Hogyan lehet elmondani, mi az a kortárs tánc annak, aki még nem látott ilyet?
13: Úgy kell elképzelni, hogy vagy valahol a térben, és azt, hogy mit csinálsz legközelebb, annak érdekében, hogy éld az életed, azt az szerint is eldöntheted, hogy hol lenne jó állni a térben, csak úgy a térben, vagy ahhoz képest, akik még ott vannak, az szerint is, hogy milyen hangulatod van, szóval az szerint is, hogy milyen ritmus esne most jól, az szerint, hogy hogy érzed magad a testedben, és akkor az valami mozdulatot generál, vagy az szerint, hogy mit akarsz mondani.
12: Az jutott eszembe, Pretty Woman-nek az a jelenete a filmből, amikor a főszereplő Edward elhívja az operába Vivient, és azt mondja neki, hogy ez olyan élmény lesz, amit vagy azonnal megszeretsz, vagy azonnal utálni fogod. A kortárs tánc is ilyen?
13: Szerintem igen, csak az még egy nehézítés, hogy azt hiszem, hogy elég sokféle balett előadásra mehetsz, és ugyanúgy meg fogod érteni, hogy mi a balett, de kortárs táncból nagyon sokra kell menned, és lehet, hogy még mindig nem érted, hogy akkor mi is az a kortárs tánc. Attól tartok, hogy nem könnyű egy neműsíteni. De Réka, mint ha valamit mondana erre.
11: Csak mondok pár példát, hogy átélhető legyen. Tehát ugye a klasszikus balett, az mondjuk tagadja a gravitációt, a balerina az, aki folyton csak repül, és olyan, mintha nem lenne súlya, ilyen is az alkata, stb. A kortárs táncban a gravitációt, a mozdulatok használják lendülésekkel, a esésekkel. A balettban a testnek egy hosszanti tengelye van, és a balerina a körül forog. És a kortárs tánc pedig inkább úgy gondol a testre, mint aminek központja van, és ezt a központot használja. Szerintem, aki még soha nem látott kortárs tánc előadást, annak ez az előadás egy nagyon jó bevezető előadás, mert egy emberi történettel fog találkozni alapvetően, emberi viszonyokkal. Zsófia pályája elején levő, a pályakezdőként lép bele most ebbe a világba, én pedig egy totálisan megrekedt és parlagon heverő alkotónak a találkozásából születik ugye ez az előadás. 3 éve hibernáltuk a tünet együttest, és valahogyan újra kellett definiálnom magam, hogy én ki vagyok, hanem a tünet együttes művészeti vezetője, mit tudok, mit akarok. Ugye teljesen elfogyott körülöttünk a tér és a lehetőség. Tavaly novemberben is egy nagyon kilátással helyzetben voltunk, így a független terület. Egyelőre még most se nagyon változott semmi konkrétan, csak a remény van meg a változásra.
12: Van egy alkotó, aki belép ebbe a művészeti térába. Nem tudom, hogy 27 év az fiatalnak tekinthető-e.
14: Hát, most már én is el vagyok ezzel bizonytalanodva.
12: És van a Réka, aki 30 évvel idősebb nálad. De amikor itt most beszélgetünk, én abszolút nem érzem ezt a korkülönbséget, se szavak szintjén, se egyébben. Hol nyilvánul meg ez a különbség köztetek?
11: Hát, azért sok mindenben, tehát az én testem azért már sok mindenre nem képes, amire a Zsófié még bőven. Totál más élethelyzetben vagyunk, meg egy totál más tapasztalati háttérrel vagyunk. Felépítettem a semmiből, 20 évig vezettem a tünetet. Tehát ugye a tünet fénykorában az egy olyan társat volt, ami játszott évi, nem tudom, 70-90 előadást, filmet rendeztem, díjakat nyertünk, nem tudom, és most ehhez képest én ott vagyok, hogy nincs társulatom, és nincs semmi. Tehát én egy ilyen nagy ürességben és veszteség feldolgozó helyzetben vagyok. A Zsófi pedig, aki ugye azért alapvetően a NER-ben szocializálódott, és nem is ismerte, hogy milyen volt a független terület, amikor föl lehetett építeni egy társulatot, hogy ez lehetséges volt, ő abban van, hogy el se tudja ezt képzelni. Ugye mi, amikor létrehoztunk egy előadást, akkor reméltük, hogy ez most évekig repertáron marad, hogy ezzel utazunk, nem tudom. Zsófi úgy meglepődik, amikor mondjuk a szólóját, a Lágy magányt újra meghívják valahova. Egy lehetőségeket nem igazán, vagy egy normális szakmai közeget nem is ismeri, hogy az milyen, amiben lehet lépkedni, és ahol a tehetségesek, a jók, akik valamelyet tesznek le az asztalra, ami szakmailag megkérdőjelezhetetlen, annak van tovább lépési lehetősége.
12: Akkor mondhatjuk azt, hogy a NER hibája, erősebben fogalmazva bűne az is, hogy elvette a fiatalabb generációtól egyszerűen a fantázia lehetőségét is.
14: Én azt hiszem, hogy igen.
11: Ez az egész ökoszisztéma, ami ez a független előadó művészet, annak az élő szöveteit tették tönkre, tehát nem csak a társulatokat, az alkotókat, nem csak az van, hogy elment egy rakás táncos, vagy abba hagyta a szakmát, nem csak az van, hanem hogy a befogadó helyek milyen helyzetbe kerültek, hogy nincs már valódi szakkritika írója.
12: Olvastam veled egy interjút, ahol a kortárs tánc iránti vonzalmadat azzal is magyarázott, hogy abban nincs szégyen, hogy ott lehet hibázni, lehet próbálgatni. És ehhez kapcsolatban az jut eszembe, hogy a szégyen, meg a bűntudatkeltés az egy nagyon jó eszköz arra, hogy befolyásoljuk az embereket, hogy mit csináljanak, hogyan csináljanak. Tehát, hogy a függetleneket elnyomni, talán ez is az egyik oka, hogy ők azt mutatják majd meg a színpadon, hogy lehet szabadon is élni. Erről mit gondolsz?
11: Hogy yeah.
12: Közben próbára készülöttök, vasárnap van, egy hét múlva, vagyis pontosabban kevesebb, mint egy hét múlva már a színpadon lesztek. Bemehetünk a próbaterembe, ha gondoljátok. Én leveszem a cipőmet hozzá. Milyen feladatokkal kezdődik egy próba?
11: Igazából naplóolvasással szoktunk kezdeni. Nekünk a próba az abból is áll, hogy fölvegyük a fonalat egymással, hogy beszélgetünk olyan dolgokról, hogy ki miből érkezik, meg miben van.
12: Ez miért fontos?
11: Igazából a mi viszonyunknak az életben tartása az része az előadásnak, mert az előadásnak része a mi kapcsolatunk, vagy ahogy a mi beszélgetünk egymással.
14: Kezdett?
11: Uh-huh. Napló. Ma Zsé táncolta a fiatal Rékát, és én folyamatosan instruáltam, próbáltam megfejteni, én honnan táncolok, és miért. Rendezői szerep. A búzus. Nekem nem jutott eszembe, mert nem ez volt a szándék, és úgy gondolok erre a jelenetre, mint közös vállalás. Ez nem egy akármikori naplóbejegyzés, hanem ez az előző próba a végén írt naplóbejegyzés, ami most, mivel a Zsófi másik két darabot próbál, vagy hármat, ezok most ritkán tudunk találkozni, tehát egy hete, úgyhogy olyan nehéz is visszakapaszkodni, hogy mi is történt aznap, de most ebből nekem totál visszajött az a próba érzés.
12: Felolvasod te is, Zsófi?
14: Uh-huh. Vajon örökké kérdés lesz, hogy hogyan jó próbálni? Van, hogy nem lehet, de most, mintha könnyű lenne azt mondani, hogy ezt így kell, ahogy most mi tesszük.
13: És akkor felírtam magamnak, hogy vajon a szerelemben mi van még, azon kívül, hogy testi-lelki intimitás. Nem tudom.
11: Szexuális vonzalom.
13: Ja, igen. Igen, valóban. Ez ott van. Remélem, egyszer eljön.
4: Szabó Rékával és Szász Zsófiával Kandó Eszter beszélgetett. A Szent Imre Kórház az első kismama központú kórházként vonult be a köztudatba, ám vezetése most igencsak magára haragította a várandós anyákat. Műsorunk hátralevő részében az intézkedés által felvert hullámok apropóján azt járjuk körbe, mi a jelentősége egy ilyen döntésnek a szülők számára. De előtte hallgassuk meg a híreket Garami Zsuzsától.

0: A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökség épülete előtt. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért. Közölte velük, hogy a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és döntenie kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIK pedig további hatásköröket kap. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénz egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségi támogatásra, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítják. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A Központi Választási Bizottság szerint kora délután a részvételi arány meghaladta a 10%-ot. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvívője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéki erőket a versenyből. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális Jabloko párt szövetségi listáját. Itthon idegenrendszerváltás címmel megnyílt az idei arcplakát kiállítás. A pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kügel Johanna illusztrától kapta Fejben dől el című munkájáért. A köztéri kiállítás október 18-áig látogatható a fővárosban a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E épület melletti parkolójában. Ma kezdődik a 6. online e-színház fesztivál. 10 napon át 18 produkciót láthat a közönség. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 10-16, holnap délután 24-29 fok lesz. Kedves hallgatóink, 17:30 krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló. Világrend.
2: Időzített bomba, vagy a fejlődés száloga a hatalmas adósság, amit az USA és az európai kormányok halmoznak fel éppen. Meddig bírja a nyugati világ ezt? Mindig ott nagyobb a kockázat, ahol több az adósság? Elkerülhető egy új pénzügyi világválság? Körbejárjuk.
1: Világrend. Külpolitikai elemző műsor szombaton 12:30 a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: Metszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, folytatódik a Metszes, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. A Szent Imre kórház vezetése úgy döntött, hogy a szülészetére októbertől nem enged be egynél több kísérőt a kismamák mellé. A döntés nagy visszhangot keltett. Mióta állnak dúlák a kismamák mellett, és egyáltalán mi a feladatuk? Miért nehéz választani egy szülőnőnek apa és dúla között, és vajon beszélgetnek-e a férfiak az apás szülés élményeiről? Ezeket a kérdéseket is körüljárjuk műsorunk hátralevő részében, amelyben a kórház friss tiltórendelete által kiváltott felháborodásról fogunk beszélgetni. Írjanak nekünk SMS számunk 0630 9666. A stúdióban már itt ül mai

0: a gyerekeink születéséről, mindenféle körülményről, de elképzelni nem tudom, hogy a férfiak beszélnek-e ilyesmiről.
1: Igen, szélesebb társaságban is, én egyébként is szeretek mesélni, ezért aztán úgy, amikor nálunk vagy a mi társaságainkban az apás szülés az elfogadott volt, ezeket úgy nagyjából megosztottuk, nyilván nem az intim részleteket, de magát a folyamatot, hogy mi történt, hogy mivel voltunk elégedettek, vagy mivel nem voltunk elégedettek. Akkoriban még ez a hálapénzvonal, ez még egy olyan téma volt, hogy akkor mindenki megkérdezi, hogy te és te adtál, és te mennyit adtál, és mikor, és teljesen tájékozatlanok voltunk, különösen első gyerekes szülőként, hogy itt most hogyan és milyen módon kell jól csinálni, vagy nem rosszul csinálni.
0: Mit szerveztek előtte? Tehát volt választott orvos, volt választott szülésznő? Két szülésnél volt ott a feleségével.
1: Igen, az elsőnél választott orvos volt, a második szülésnél viszont tanulva az előzőnek a tapasztalataiból nem is orvost kerestünk, hanem szülésznőt és dúlát, és ez be is vált, ez egy sokkal jobb szenárió volt, és sokkal több információt kaptunk, meg természetesen már volt saját tapasztalat is, de hogy hogyan is kellene ennek igazából mennie, ez egy nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos különbség volt.
0: Mi volt az első szülésnél az a tapasztalat, amit a másodiknál nagyon-nagyon szerettek volna másképp csinálni?
1: Az egyik az, hogy mind a kettőnél mi viszonylag korán bementünk, tehát elfolyt a magzatvíz, és akkor mi utána siettünk be.
0: Szerintem ez egy átlagos gondolatmenet, nem az ember olyankor bemegy.
1: Igen, és hát utána igazából mind a két szülés, tehát maga vajudási időtartam az nagyon hosszú volt, de a nagy-nagy különbség az volt, hogy az egyik helyen, hát ott hagytak minket egy helyen, viszonylag hamar beadták az oxitocint, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy vezérelt pályán voltunk, egyre erősebb görcsökkel, egyre erősebb nekem való támogatással, amivel ott riadt tekintettel diktáltam, hogy akkor mikor lélegezést tart. Próbáltam valahogy úgy felkészülni, és akkor a végén jön az orvos, aki engem odébb parancsol, hoz egy sámlit, vagy valamit, és akkor ugye elkezdi azt a processzt, amit ő ismerésbe gyakorolt. Ez volt az első
0: De
1: szülés.
0: De pontosan tudta, hogy mi a maga szerepe és fontosságában az egészben, így az első szülés?
1: Az elsőnél fogalmam sem volt. Azt tudtam, hogy azt érdemes mondani, hogy diktálni a lélegzetet, ezt valahonnan már tudtam, hogy meg azt, hogy minden egyes újabb erőfeszítésre azt mondani, most lazulj el, most kell erőt gyűjteni, és akkor ezt úgy szépen türelmesen végigcsinálni. Ezt ugye órákon keresztül kell csinálni.
0: Hány óra volt?
1: Hát bementünk hajnali 2-kor, és kijöttünk délután 6-kor.
0: De érezte azt, hogy fontos, hogy ott van?
1: Én azt hiszem, igen, és hát ez nagyon fontos volt. Máshogy döntöttek volna, hogyha én nem vagyok ott, akkor hamarabb elmegy az irány a császármetszés felé, így viszont nem.
0: Honnan lehet azt gondolni utólag, hogy császár lett volna, hogyha maga nem segít a légzésben, meg egyáltalán ebben az egész
1: ezt
0: folyamat?
1: Később lehetett így hallani. Nekem ez úgy nem volt világos. Utólag ez világos volt, hogy ez benne van a pakliban. A második szülés az ehhez képest egy teljesen más történet, sokkal pozitívabb és sokkal kedvesebb történet, mert hogy ott tanulva a tapasztalatokból, meg közben, ahogy megjelentek a dúlák, vagy egyre inkább látóterünkbe kerültek nekünk is.
0: Közben változott a világ.
1: Változott a világ.
0: Hány év telt el a két?
1: Hat év telt el a két gyerek között. A feleségem talált egy nagyon kedves fiatal hölgyet, aki végigkérdezte, hogy volt az első. Ott mi nagy lelkesen elmondtuk, hogy kérem, ez történt, hatalmas küzdelem, stb. És akkor utána pedig mondta, hogy aha, ahogy beadják az oxitocint, önök egy gyártósoron vannak. Ez mind elkerülhető az esetek többségében, hogy a természetes folyamatot, ami egyébként is lefut magától, azt annak meghagyjuk az idejét, csak a kórház az többnyire nem erre van beállva. Nálunk ez legalábbis teljesen beigazolódott és jól működött, mert hogy egyrészt az előkészületek voltak mások, tehát hogy sokkal kevesebb stresszel mentünk már eleve be, mert hogy felkészültünk különböző szenáriókra lelkileg, illetve egy halomolyan mentális gyakorlatot csinálta leginkább a feleségem, ami segített abban, hogy ez a babavárás ez sokkal kerekebb legyen. És amikor meg beindult a szülés, nagyon sokáig semmi, mondták, hogy hát igazából már jó lenne, hogy kimennénk ebből a helyiségből, és inkább vissza a másikbe.
0: Mert hogy nem fognak szülni, hanem
1: még vár, és akkor volt ott a dúla, és ez nagyon, tehát hogy ő nagyon jó megérezte, megszagolta, hogy mi a helyzet, és azt mondta, hogy menjetek haza. Hogy micsoda? Hát menjetek haza. Csináljatok valami olyasmit, amit eddig nem csináltatok.

0: de nagyon szerettek csinálni. Valami, legyetek el, lazuljatok el. És akkor mi hazamentünk, leültünk a tévé elé, és elővettük azt, hogy a Rádió Aranykor című filmet néztük végig, és akkor még elmentünk még aludni, és akkor arra ébredtem, hogy hát akkor itt már tényleg fájdalmak vannak, mert már a feleségem úgy hallgatott, és akkor szépen beültünk az autóba, elmentünk ugyanabba a kórházba, ahol már mások voltak szolgálatban.
1: De Dula ott volt?
0: Amire ő megérkezett, hogy megszületett a lányunk. Bűbájosan körülnézett, lélegzett, minden rendben volt vele. Gyakorlatilag saját magától lefolyt a folyamat, ami előtte ugye egy ilyen izzadságszagú, gyerünk, csináljuk, valami hasonló művibb dolog volt. És hát, hogyha a Dula nincs ebben, vagy nincs ez a hármas együttműködés, amiben mi voltunk, akkor ez nem tud megszületni. Tényleg ég és föld volt a kettő szülés.
1: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mi a szerepe az apának, hogy tényleg együtt szülünk.
0: Egy hatalmas élmény, tehát amikor valaki megszületik, és ott lehet lenni, az leírhatatlan sorsfordító, nem is tudom, tehát nagyon megváltozik az ember onnantól kezdve.
1: Kis Bea interjúját hallották. Hogyan készül most a szülésre egy olyan pár, akik a bőrükön érzik a problémát, hiszen a Szent Imre kórházhoz tartoznak? Kata és István vezeték nevük megosztása nélkül szívesen beszéltek arról, hogyan élik meg ezt a helyzetet.
2: Mi szerettünk volna plusz egy kísérőt, egy dúlát vinni magunkkal így a szülés támogatására, és így ugye teljesen bizonytalan lett sajnos a helyzet, mert hogy ugye október 1-ig, ha megszületik a baba, akkor még bent lehet velünk a dúlánk, ha esetleg utána jönne, akkor pedig már nem.
3: Igen, így egyébként is nagy izgalmak mellé, ez egy fölösleges stresszfaktor.
1: Miért fontos, hogy ön is ott legyen, István?
3: Én nagyon szeretném a feleségemet támogatni a szülés és a vajudás során is. Az előző két gyermekünknél is jelen voltam, és nagyon-nagyon meghatározó élmény volt számomra is, és szerintem a feleségemnek is.
2: Teljesen más szerintem úgy vajudni, vagy hát számomra, hogyha ott van velem, és érzem, hogy mellettem van. Az első szülésnél végig velem lehetett, tehát ott egy percre nem voltunk külön, és teljesen máshogy éltem meg a második szülésnél. Ott volt azért egy 6-7 óra, amíg egyedül kellett vajudnom, és a végére jöhetett be csak hozzám a férjem, és nagyon-nagyon sokat jelentett tényleg az, hogy ott van mellettem, még hogyha mondjuk nem is tudott teljesen úgy segíteni, mert azért érzelmileg ő is ugye teljesen be van ilyenkor vonódva, és nem biztos, hogy úgy tud reagálni egy-egy helyzetben, mint mondjuk egy dúla.
1: És a korábbi szüléseinél volt dúla?
2: Nem, a legelső szülésemnél ott az még a fogadott orvosos rendszerben történt, úgyhogy ott igazából mi orvost fogadtunk, és akkor ő volt ott velünk a szülés alatt. A második szülésemnél pedig ott már nem ez a rendszer volt, és igazából annyira pozitív volt akkor az első szülésünk, hogy nem is gondoltunk rá akkor még, hogy ez nekünk bármiben tudna segíteni, vagy pluszt adni.
3: A második gyermekünk születésénél eléggé rosszul érintett minket az a kérés, hogy a vajudás során én ne legyek jelen ott a váróban, és igazából csak amikor a szülésbe indult, akkor mehettem be, és ugye ez a várakozás, ráadásul így külön szétválasztva egymástól, az így nagyon kellemetlen vagy rossz élmény volt.
1: Ez melyik kórház volt?
3: A Szent Imrében volt a második.
2: Igazából ugye erről nem a kórház tehet, úgymond, tehát tényleg nekik is megvannak a fizikai korlátaik, hogyha egyszerre 10-12-en vajudnak, akkor értem szerint nem jut annyi idő egy kismamára, hiába van ott a szülésznő, az orvos, bárki, mert ők is leterheltek. Viszont ugye ez azt eredményezte, hogy én ott egyedül vajudtam nagyon sokáig, ami számomra érzelmileg nagyon megterhelő volt, és nem is haladt úgy a folyamat, ahogy látványos volt, hogy aztán amikor István bejöhetett, és együtt voltunk, akkor meg tényleg minden nagyon begyorsult, és zökkenőmentesebben ment tovább.
1: Hogyha most oda kerülnek, és októberben kerülnek oda, vagyis választania kell, akkor tudja már, hogy kit fog választani?
2: Hát terveink szerint ugyanúgy István fog bent lenni, tehát hogy nekem az a fontos, hogy ő tényleg végig tudja kísérni a gyermekünk születését, és majd a dúláinkkal megbeszéljük, hogy velük pedig akkor telefonos kapcsolatban leszünk, amennyire tudunk, hogy akkor esetleg így távban is segítsék a folyamatot, amennyire így lehet. Meglátjuk.
4: Tényleg azt egyébként nem engedi meg ez a szabályozás, hogy kimegy az apa, bejön a dúla, kimegy a dúla, bemegy az apa?
3: Ez az alapértelmezett egyébként, legjobb tudomásunk szerint, hogy a vajúdás alatt, illetve így a szülés megindulásakor még a dúla van benn, és akkor utána van egy csere. És így akkor megkapja a plusz szakmai támogatást, tehermentesítve van egy kicsit a kórházi személyzet, és én is ott tudok bekapcsolódni a folyamatokba, ahol talán a legnagyobb szükség van rám, vagy nem tudom, tehát így ez egy kellemesebb kompromisszum, mint az, hogy rögtön a nulladik pillanattól dönteni kell, hogy ki lehet az anyukával.
4: Azt mondta, hogy amikor legnagyobb szükség van rám, de önnek nincs szükség arra, hogy ott legyen?
3: De, abszolút, igen, köszönöm a kérdést, ez nagyon fontos. Tehát igen, hogyha dönteni kell, hogy a kórházba lépéstől a születésig melyik részén szeretnék ott lenni, akkor nyilván, amikor világra jön a gyermekem, az lenne a fontosabb, és szeretnék a részese lenni ennek az egésznek. Ezért is egyébként, hát ugye egy nagyon nehéz és méltatlan döntés elé állít minket a kórház, hogyha október 1-e után kell bemennünk. Nem igazán látjuk a megfelelő indokokat, a magyarázatot, és ennek az egész helyzetnek a kommunikációja is eléggé nyers és száraz, és nagyon egy ilyen fentről lefelé hangzó kinyilatkoztatás, hogy ez van, ez lesz, és kész.
4: Mert hogy történt a kommunikáció önök felé?
2: Láttuk a Facebook közleményt, igazából ennyi. Nagyon ijesztő volt, hogy most egyik pillanatra a másikra van egy ilyen nagyon éles váltás a kórház szemléletében, hogy akkor teljesen máshogy készültünk, hogy akkor innentől kezdve mire számíthatok, hiszen területileg oda tartozunk, tehát én oda fogok menni szülni, és akkor most így jött, hogy hát akkor fogalmam sincs, hogy mi lesz.
3: Annyival puhították fel, vagy a második körös közleményben, hogy jó, akkor nem rögtön és azonnal, hanem akkor október 1-től, tehát valamiért ott húztak egy vonalat. Ugye számunkra ez azért is volt meglepő, mert a Szent Imre egy jó és haladó szemléletű hely volt így a szüléssel kapcsolatban, és ezt kicsit úgy érezzük, hogy ez most egy ilyen visszafordulás.
1: Katával és Istvánnal Gál Ilona beszélgetett. Megkerestük a Szent Imre Kórház vezetését, de nem kívántak megszólalni a mai műsorban. A főigazgató válaszlevelében úgy fogalmazott, a szülészeti osztályra vonatkozó intézkedés szakmai és betegbiztonsági szempontok mérlegelése alapján született, és az intézmény a saját működésével kapcsolatban már ismertette az álláspontját. A főigazgató hozzátette, tudomása szerint az egészségügyi kormányzat kikéri a kérdésben az egészségügyi szakmai kollégium állásfoglalását is. Ezzel kapcsolatban kerestük az egészségügyi minisztériumot is, de adásunkig nem kaptunk választ. Nemzetközi kutatások szerint azoknál a nőknél, akik mellett dúla van, a nehéz pillanatokban akár 39%-kal kisebb lehet a császármetszés valószínűsége, ritkábban van szükség epidurális érzéstelenítésre vagy oxitocinra, és ezek a nők nagyobb valószínűséggel élik meg pozitív élményként a szülésüket. Békés Emőkéhez fordulok, aki a Békés Dúla Kör szakmai vezetője, szülésfelkészítő és családsegítő, családkísérő dúla. Mivel érik el ezeket a jó eredményeket a dúlák? Mi a varázslattitka?
5: Hát nagyon sok országban készültek egyébként vizsgálatok, egészen különböző kultúrájú vagy berendezésű országokban is, és az a összességében minden kutatásnak az eredménye, hogy a megszakítás nélküli jelenlétnek van ilyen hihetetlenül erős biztonságérzetet adó ereje, ami tudja hozni ezeket a mutatókat, és ezért például vannak olyan amerikai kórházak, ahol státuszban foglalkoztatnak dúlákat, mert egész egyszerűen költséghatékony a kórház számára, olyan jelentősen csökkenti például a gyógyszeres fájdalomcsillapításra való igényt, vagy a császármetszések számát, ahogy ön is említette. Úgyhogy valójában én azt gondolom, hogy az, ami ennek az igazi jelentősége és ereje az az, hogy a dúla az az egyetlen olyan személy, aki a vajudás és szülés minden percében ott tud lenni a pár mellett, hiszen az apa is egy érzelmileg bevonódott szülő, és a jelenlétével, a pozitív üzeneteivel, a különböző komfortérzeteket javító technikáival tud egy nagyon erős biztonságérzetet adni a párnak. Márpedig a szüléshez nem csak az embereknél, hanem egyébként az állatvilágban is a legfontosabb két pillér az a bizalom és a biztonságérzet.
6: Vannak trükkök is, amikkel fel tudja készíteni egy dúla az anyát a készülő fizikai kihívásra? Tehát vannak olyan
5: portré... Persze, tehát hogy beszélgetünk, meg tudjuk mutatni a dúlatáskát, hogy milyen illóolajokat, milyen vajudás támogatási technikákat használunk, de valójában a dolog lényege nem ez, hanem az, hogy mi már nagyon korán, tehát a várandóság idején együtt készülünk a párral, és nem csak a szülésre, hanem a szülői szerepre is. Megismerjük a történetüket, megismerjük azt, hogy milyen helyzetbe érkezik, várják ezt a párt, kisbabát elnézést, meghallgatjuk őket arról, hogy milyen családi mintáik vannak, van-e az anyának bármilyen félelme, korábbi nehéz élménye a kórházzal, mitől tart, mit szeretne, milyen igényei vannak, és ezért mire mi már bekísérjük őket a kórházba, addigra ez már egy elmélyült bizalmi kapcsolat, tehát nem ott találkozunk, mint ahogy most nagyon sok esetben ugye az ügyeletes szülésznővel vagy ügyeletes orvossal ismeretlenként találkozik egy pár.
6: Ez már... egy szakma, a dúla?
5: Igen, én azt gondolom, hogy igen, és ezt most azért merem így állítani, mert lassan 25 éve képzek dúlákat, akik nagyon komoly szakmai segítséget kapnak a képződésükben, társszakmák képviselőitől, és ugyanúgy tanít nálunk szülésznő az én képzésemen, illetve perinatális pszichológiával foglalkozó pszichológus, szoptatási tanácsadó, tehát természetesen foglalkozunk nagyon sokat a vajudás szülés támogatásával, de nem orvos szakmai szemmel. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a dúla soha nem szól bele az orvos döntésébe, amennyiben betartja a dúla etikai szabályokat, és ezt be kell, hogy tartsa. Sehol a világon nincs olyan ország, ahol a dúla szakmai kérdésekbe beleszól, viszont az érzelmi biztonságot, a megszakítás nélküli folyamatos jelenlétet, ami egyébként fent áll a gyermekágyas időszakban is, azt a dúla tudja odavinni, kiegészítve az orvosok munkáját és a szülésznők munkáját.
6: Mi a különbség a szülésznő és a dúla között?
5: Az, hogy a szülésznő pont ez, hogy ez ősz orvos szakmailag felel, tehát ő az anya testi funkcióit nézi, a baba szív hangját méri, az anya mészáj státuszát figyeli, tehát neki teljesen más feladata van, és egy időben akár több szülésnél is helyt kell állnia, tehát legjobb szándéka ellenére sem tudja ezt a megszakítás nélkül jelenlétet biztosítani, és a másik pedig az, hogy egy sokkal korábbra induló és egy sokkal tovább tartó kísérési folyamat, amit egy dúla nyújt egy párnak. Ezért is ennyire elmélyült és bizalmi, és ezért is van ekkora igénye egyre inkább a pároknak, hiszen egy hosszú folyamatban kísérjük őket a szülővé válás útján.
6: Szakmai körökben van pletyka, vagy valamilyen információ arról, hogy miért hozhat ezt a döntést a Szent Imre Kórházban, gondolatok erről?
5: Hát egyrészt azt gondolom, ugye én 25 éve kísérem ezt a folyamatot, a Szent Imre Kórház volt a legelső az országban, akik együttműködési megállapodást kötöttek a dúlákkal, mégpedig úgy, hogy az akkori professzor odajött hozzám, és azt mondta nekem egy szülészeti konferencián, ahova meghívtak engem előadni, hogy a 21. századi szülészeti ellátás legfontosabb eleme, amit maguk szeretnének csinálni, és meghívott a kórházi értekezletre, és onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy beférünk-e, hogy elférünk-e, hogy a párokat kísérünk, tehát nem vagy-vagy, és hogy kiegészítjük, tehát nem elveszük, nem minősítjük, nem beleszólunk, hanem kiegészítjük a szakmai munkát. Ezzel nem volt sokáig nehézség. Én azt gondolom, hogy az, ami az egészségügyben fennálló rendszerhibáknak a következménye egyrészt, másrészt pedig az, hogy nagyon heterogén a dúla társadalom, és várnak, jogosan várnak minőségbiztosítási garanciákat. Azok, akik képeznek dúlákat, akik szupervízióban kísérik a dolgozó dúlákat, ők minden ilyen kompetens tréner és egyéb szakmai szervezetek, dúla szervezetek vezetői képesek és nyitottak arra, hogy ezeket a minőségbiztosítási garanciákat vállalják. Egyetlen egy dologra várok én, hogy beszélgessünk. Tehát, hogy ne úgy jöjjön ki egy tájékoztatás, hogy annak ellenére, hogy per pillanat minden dúla, például aki az én dúla körömbe jár, lejelentkezik, tagsági igazolványa van, az irodába föl vannak véve az adatai, mi is a Facebookról értesülünk arról, hogy ennek vége. Beszélgetni szeretnénk, és érteni. Konkrétan nem a mendemondák alapján, hogy mi van ennek a hátterében, hanem konkrétan szeretnénk hallani és megoldani ezt a kérdést a párok érdekében.
6: Egy praktikus kérdés. Most tudjuk, hogy szülészorvos nem választhat egy kismama, de kórházat választhat? Tehát aki mondjuk szeretne dúlával és férjel együtt szülni, az most eltávozhat a Szent Imre kórházba?
5: Hát eltávozhat a magánintézményekbe, aminek azért a költsége nagyon-nagyon-nagyon komoly, tehát ez nyilván nem ad lehetőséget minden pár számára. Valójában ugye a körzeti kórházba kell, hogy menjen. Nyilván a Szent Imrének ez is volt egy vonzereje sok éven keresztül, hogy ők fogadták a dúlákat, tehát egy teljes megdöbbenéssel és értetlenséggel állok a dolgok előtt, és én elhiszem, hogy sokan mennek oda, de oda fognak menni, oda szeretnének menni az anyák, meg a párok, ahol figyelembe veszik az ő igényeiket, ugyanis a dúla nem azért megy be a kórházba, mert ő akar, hanem azért, mert van egy társadalmi igény arra, hogy amikor családdá születnek, akkor legyen mellettük valaki, aki egy folyamatos érzelmi támogatást tud nyújtani.
6: Telefonon is tud segíteni egy dúla?
5: Hát, amit itt elhangzott a riporta, tehát ezek az ilyen nagyon-nagyon szerencsétlen kényszer hozta helyzete. Covid alatt volt először ilyen. Abszolút nem gondolom, hogy ez egy személyes jelenlétet helyettesít, sőt, nem kompetens a dúla, hiszen nincs ott a térben, nem tud együttműködni a szülésznővel, az orvossal, nincs jelen. Nyilván támogatni tud, ha az anya fölveszi a fülhallgatót, pozitív üzeneteket, gondolatokat, bíztatást, de nincs ott a térben. Nem ez lenne a megoldás, hanem az lenne a megoldás, partneri együttműködésben egymás munkáját segítve és kiegészítve tudjunk dolgozni.
6: Békés Emőkével, a Békés Dúla körszakmai vezetőjével, szülésfelkészítő és családkísérő dúlával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Én is köszönöm.

Neccesen legközelebb hétfőn 4-től várja önöket Orosz Csilla kolléganőm, de most se tekerjenek el, mert már is kezdődik a krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom, a szerkesztők Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Több mint 20 ezer milliárd forint közpénzt érint a 35 évre kötött autópálya koncesziós szerződés, amelyet felkíván mondani a kormány.
1: A jövőben Szijjártó Péter, Kubatov Gábor és Dajcs Tamás sem tölthet be vezető tisztséget jelentős sportszervezetekben a tervek szerint.
2: Legitimációs színjátéknak tartja az orosz választásokat a Krónikának nyilatkozó szakértő. A háború ellenes jablokapártot eltiltották az indulástól.
1: Díszdoktorrá avatta Krasznahorkai László Nobel-díjas írót az ELTE. Program kavalkáddal ünnepelték a szerző életművét. És most a részletek a szerkesztő Kis Gábor. A kormány felmondja a 2022-ben indult 35 éves Mészárosféle autópálya koncessziós szerződést, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A szerződés teljes futamideje alatt több mint 23 milliárd forintot fizettek volna ki, ami példátlan nagyságrendű közpénz, tette hozzá Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását. Részletek Briáska Dánieltől.
3: Ilyen politikai lerakóhelyre vagy bunkosbotokra nincsen szükség.
4: Erős szakmai hátteret, támogatást nyújtó kamarák kellenek, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, a kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésével 900 ezer magyar vállalkozásnak nyújtanak segítséget.
3: Az MNB alapítványok ügye ehhez képest apró pénz.
4: A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a kormány felmondja a korábbi kabinet által 2022-ben kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Magyar Péter emlékeztetett, Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Tisza kormány korábban elrendelte a konstrukció átvilágítását, ennek eredményeit a közlekedési és beruházási miniszter mutatta be. Vitézy Dávid azt mondta, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető.
5: Álláspontunk szerint ez a szerződés jogszerűtlen és túlárazott is, éppen ezért megkívánjuk szüntetni. Nem gondoljuk úgy, hogy 2057-ig Mészáros-Lőrinc és Szíj László koncesszorának tovább kellene működtetnie a magyar autópályákat. Nyilván látjuk a problémát, hogy ez azért egy kérdés, akár az M1-esen folyó beruházás miatt is, akár az üzemeltetés képességét is adották nekik a korábbi kormány képviselői. Tehát nyilvánvalóan ez egy nehéz folyamat lesz, akármilyen nehéz is bele kell vágni, mert ez így, ahogy eddig volt, nem maradhat.
4: Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat Magyarország ellen az eljárás miatt. Az autópálya koncessziót az állami számvevőszék is vizsgálja. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását. Mint közleményükben írták, a most jogilag aggályosnak és túlárazottnak tartott megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézy Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter kormányfő pedig abban az évben augusztustól volt a Magyar Közút igazgatósági tagja.
1: Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány. Ezt is a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter úgy fogalmazott, a magyar sportot az évek során fokozatosan politikai befolyási övezetté változtatták. A jogszabály több klubelnököt, szövetségi vezetőt érinthet. Részletek Breska Dánieltől.
4: Szigorú összeférhetetlenségi szabályokkal választaná szét a politikai és a sportvezetői tisztségeket a kormány. A törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, pártelnökök és más vezető állami tisztségviselők sem tölthetnének be vezető pozíciót olyan országos sportszövetségekben vagy az érintett sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. A korlátozást a többségi állami tulajdonban lévő cégek vezető is kiterjesztik. Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, a sportvezetőknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy érinti-e őket az új összeférhetetlenségi szabály.
3: Ha valaki végignézi az országos szakszövetségek vagy a legnagyobb egyesületek vezetését, szinte magától értetődő természetességgel találhatott fideszes politikusokat az elnök székben vagy az elnökségben. A tervezett két új jogszabály olyan változtatásokat vezet be, mint személyi összeférhetetlenség, valamint egy külön 4 éves sportvezetői kizárást abban az esetben, hogyha súlyos támogatási szabálytalanság került az adott egyesületnél vagy szövetségnél megállapításra.
4: Az új összeférhetetlenségi szabályok több ismert politikust is közvetlenül érintenek, így például Szijjártó Pétert, a Kispest Honvéd, Kubatov Gábort, a Ferencvárosi Tornaklub, valamint Dajcs Tamást, az MTK elnökét is. Kubatov Gábor közösségi oldalán azt írta, idézem, a mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni, küzdeni mindig, feladni soha. Dajcs Tamás pedig úgy reagált, az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter, hajrá kékek, hajrá MTK.
2: Magyar Éva kormányszóvévő ismertette a kormány több döntését is. Az országos élőkörnyezet felügyeletére egy csúcsszervezetet hoznak létre, ez január 1-jétől kezdi meg működését. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc ellenőrzését egy közvetlen és egyenes szakmai lánc létrejöttével. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második részlete november 30-áig érkezik, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első részletet, azok pótolva megkapják majd. A kormánytájékoztatón újabb részletek derültek ki a gyermekvédelmi rendszerre szánt forrásokról. A 6 milliárd forintos beruházási keret mellett további 3,4 milliárd forint jut szakmai fejlesztésekre. A tervek szerint új krízis ellátást alakítanak ki több mint 80 gyermeknek, 15 gyermek otthonban pedig összesen 120 gyermek kaphat további segítséget.
1: Újabb 5 feljelentést tett a belügyminisztérium, mindegyik eset a Nemzeti Sportügynökség tevékenységét érinti.
2: Posvai Gábor miniszter Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy újabb mérföldkőhöz érkeztek az elmúlt hónapok átvilágítási folyamatai. 5 ügyben született feljelentés, mert a kormány véleménye szerint tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő. Az esetekben közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz, tette hozzá a belügyminiszter.
1: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre. Erről is beszélt a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy az Európai Unió döntése értelmében jövő év októberétől nem lehet orosz gázt importálni. A tárcavezető hangsúlyozta, hazánk több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő.
6: Magyarországon a tárolói feltöltések nagyon jól állnak, tehát gyakorlatilag itt fel vagyunk készülve a térre, a téli fogyasztásnak több mint 70%-a be van tárolva, szinte minden szomszédos országgal vannak interkonnektorok, tehát a gázellátás az folyamatosan biztosított.
2: A miniszter a Telexnek arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet és döntenek arról, hogy szükség van-e az új reaktorokra.
1: Magyar Péter kormányfő személyesen vette át a szociális ágazatban dolgozók petícióját. A szakma képviselői az alacsony bérek és a szakemberhiány miatt demonstráltak a miniszterelnökség épülete előtt. Azt követelték, hogy a kormány váltsa be a választási kampány idején tett ígéretét, amely szerint azonnali 25%-os béremelést adnak. Hangsúlyozták, ennek megvalósítását pedig nem két lépésben szeretnék, ahogy azt a miniszterelnök legutóbb jelezte. Minél előbb rendezzék a közszférában dolgozók bérét, szintje érje el a nemzetgazdasági átlagot, az emelés pedig legyen infláció követő, mondta Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke.
7: Olyan emberekről van itt szó, akik kiállnak magukért, kiállnak az ügyfeleikért, akik szeretnék azt, hogy a munkájuk tisztességesen legyen megfizetve, és ezért észérveket is tudunk mondani, ajánlatot is tettünk már a kormánynak. Megtehetik, hogy megemeljék a béreket, felhatalmazásuk is van rá, hát tegyék meg!
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter.
2: A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében.
0: Kossuth Rádió.
8: Újra mindenkié.
1: Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami Duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Takácsi Dorka, Oroszország szakértő a Kossuth Rádiónak azt mondta, ez egy legitimációs színjáték. Pap Roland és Jávor Miklós összeállítás.
8: Nem is kérdés, hogy a Vlagyimir Putyin elnök vezette Egységes Oroszország párt fog győzni a péntektől vasárnapig tartó választásokon, magyarázta Takácsi Dorka a Krónikának.
9: A választás szót érdemes idézőjelbe tenni, tehát ezek a választások, aminek az eredményét már jó előre lehet tudni. Oroszország alapvetően egy konszolidált autokrácia, ami egyre több diktatórikus egyet is felvonultat. Valójában a kérdések leginkább arra vonatkoznak, hogy a Kreml milyen dramaturgiával rendezi meg, avagy bábozza el ezeket a választásokat.
8: Takácsi Dorka hangsúlyozta, a belföldi és külföldi közvélemény felé is azt akarják mutatni, hogy magas a részvétel, és Putyin pártjának nagy a támogatottsága. Kreml kézi vezérléssel irányítja a szavazást, és a végeredményt is átírhatják.
9: Az állami felügyelet alatt működő vállalatok megkapják a kvótákat, gyakorlatilag kötelező jelleggel kell elvinniük a munkavállalóikat az urnákhoz. Az állami oktatás alkalmazottjai ugyanígy, sőt, nagyon sok esetben még kampányaktivista munkára is befog.
8: Bár több párt neve is ott van a szavazólapon, ezek mind a Kreml által szervezett pártok. Az Ukrajna elleni háborút nyíltan ellenző Jablokó pártot eltiltották az indulástól. Idén az oroszok által megszállt ukrán területeken is megtartják a szavazást, és Takácsi szerint a Kreml ezeket a területeket presztízs projektként kezeli.
9: Már napvilágot lettek olyan képsorok, amin azért látszik, hogy a fegyveres katonák állnak az urnák mellett. Nagyon sok helyen ez a színjáték gyakorlatilag már abszurd szintig fog fokozódni.
8: Szakértő szerint, bár várhatóan a nemzetközi és orosz elemzők is dokumentálni fognak számos visszaélést, a helyi közvélemény többségéhez ezek a hírek el sem fognak jutni.
1: Többen, köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az éjszakai orosz dróncsapásokban.
2: Kijev megyében családi házak, Nyipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette.
1: Euró milliárdokkal támogatja az Európai Unió Ukrajna fegyverbeszerzését.
2: Újabb részletet folyósított a Kijevnek a 28,3 milliárd eurós uniós keretből, amelyet az idei évre Ukrajna védelmének támogatására különített el Brüsszel. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen telefonon közölte Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ezúttal 3,3 milliárd eurót adnak Ukrajnának rakéták és drónok beszerzésére. Eközben Volodymyr Zelenszkij új regionális együttműködési szervezet létrejöttét jelentette be. Ukrajna és további 7 ország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Szerbia és Magyarország összefogásában alakul meg a C8, a Kárpáti 8-ak regionális szervezet.
1: Kína-Amerika csúcs találkozóra kerülhet sor Washingtonban a jövő héten, ahol a két szuperhatalom a katonai együttműködésről tárgyalhat. Márta Renátó összefoglalója.
10: Erősíteni kell a kommunikációt és az együttműködést Kína és az Egyesült Államok között. Megfelelően kell kezelni a nézetkülönbségeket, valamint tiszteletben kell tartani egymás alapvető érdekeit. Ezt közölte Wang Yi kínai külügyminiszter amerikai kollégájával, Marco Rubioval, csütörtöki telefonbeszélgetésükön. Kína és Amerika a lehetséges katonai együttműködés bejelentése mellett az egymás közötti kommunikációs csatornák fejlesztését tűzte ki célul, a South China Morning Post információi szerint. Kína ugyan még hivatalosan nem erősítette meg a találkozót, de Xi Jinping jövő csütörtökön érkezhet Washingtonba. A Krónikának Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének tanszékvezetője elmondta.
11: A kínaiak még nem erősítették meg a csúcs találkozó tényét, de az amerikaiak már nyíltan beszélnek róla, hogy jövő csütörtökön, 10 év után először egyébként Xi Jinping Washingtonba látogat. Arról, hogy lesz ilyen látogatás, egyébként már a májusi pekingi csúcs találkozó megegyeztek, tehát előbb-utóbb biztos sor fog erre kerülni. Hát a kérdés az, hogy miről fognak beszélni. Ugye a téma az bőven van. Itt két versengő nagyhatalomnak a gyümölcszőlődéséről van szó, amiben ilyen nagy áttörésre nem számíthatunk. Egyetlen konkrét ügy az az, hogy novemberben le fog járni a tavaly egy évre kötött, tehát kereskedelmi háborús tűzszünet, és ezt valamennyire meg fogják hosszabbítani, bár amennyire tudjuk, arról még nem tudtak megegyezni, hogy mennyi időre fogják meghosszabbítani. Egyébként a többi témában valószínűleg csak a kommunikáció fenntartásáról, meg jelképes gesztusokról lesz szó.
10: Salád Gergely szerint önmagában az, hogy Peking és Washington szóba áll egymással, már jó eredmény.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Indokoltnak tartja a Terrorháza Múzeum átvilágítását a Kossuth Rádiónak nyilatkozó történész. Csunderlik Péter úgy látja, hogy az állandó tárlat elrendezése aránytalan, és kifogásolta azt is, hogy a kiállítás a kommunizmus áldozataiként tüntet fel nyilas elkövetőket. Harcsás Gergely összeállítása.
12: Ez egy történelemhamisító kiállítás, ami egyébként audiovizuálisan szuper, tehát nem véletlenül látogatják.
13: Így vélekedett Csunderlik Péter történész a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Emlékeztetett arra, hogy a múzeum avató ünnepségét a kommunizmus áldozatainak emléknapja előestéjén tartották. Szerinte a 2002-es megnyitó az MSZP elleni kampány célokat szolgálta. Kifogásolta azt is, hogy a tárlat azt sugallja, hogy 1991-ig a Rákosi rendszerhez hasonló brutális elnyomó terror uralkodott Magyarországon, amit Csunderlik Péter történelemhamisításnak tart.
12: Az a totalitarizmus elméleten belül is egy kiáltó aranytalanság, hogy mondjuk a gulággal egy külön terem foglalkozik, mondván, hogy itt a Szovjetunióba cipelték egyébként a halifoglyokat, kényszermunkára elhurcokat, és még sorolhatnám, de ugyanakkor viszont a második világháborús német megsemmisítő táborrendszerről hát nem igazán lehet megtudni semmit sem.
13: A történész szerint az állandó kiállítás egy antikommunista ideológiai fegyverként értelmezhető. Csunderlik Péter hozzátette, a tárlat azért is problémás, mert a kommunizmus áldozataiként tüntet fel nyilas elkövetőket.
12: Ezért kéne alapvetően átvizsgálni ezt a kiállítást, igazából pótolni olyan felírásokat, vagy átírni olyan felírásokat, amelyek 2002 óta vagy problémásak, vagy hiányoznak, és azon túl pedig ott van az a kérdés, hogy mennyire lehet átalakítani ezt az állandó kiállítást, úgyhogy szakmailag hűnek kell jelennie.
13: Az intézmény még kedden zárt be átmenetileg, és ezzel egy időben megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. A múzeum rövid szünet után jövő kedden újra nyit, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz. Jobboldali véleményformálók szerdán jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé.
1: Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
2: A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árréstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árréstopp fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyelőre nincs napirenden a megszüntetése.
1: Díszdoktorrá avatta Krasznahorkai László Nobel-díjas írót egykori intézménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Ehhez kapcsolódva program kavalkáddal ünnepelték a szerző életművét. Helyszíni riport Nagy Viktóriától.
14: Az ember Krasznahorkait nem olvassa, hanem fizikailag átéli.
15: Kerekasztal beszélgetéssel és felolvasással kezdődött tegnap a Nobel-díjas író életművét ünneplő program. Az eseményen kortárs írók és költők idéztek a szerző műveiből. A szerző jelenlétében adták át a Bölcsészettudományi Karkönyvtárában a Krasznahorkai olvasóteret, ahol az író könyveit is elhelyezték több nyelven is. A program csúcspontjaként pódiumbeszélgetést tartott a Krasznahorkai Lászlóval.
16: Hát, tudom, hogy megkaptam a Nobel-díjat, de nem hiszem el.
15: Az író beszélt arról, hogyan értesítették a Nobel-díjról, milyen élményei voltak a díjátadó ünnepségen. Emellett szó volt az egyetemi éveiről és első könyve a Sátántangó megjelenéséről is.
16: Azt az egyetlen könyvet akartam megírni, ami aztán Sátántangó címmel megjelent. Az Eszterházi Péter bevitt a magvetőkönyv kiadóba, mert mondtam nekik, hogy én annak sem vagyok nagyon a híve, hogy ez a könyv megjelenjen, de ha mégis megjelenik, akkor nem tennének meg nekem egy szívességet, hogy nem írnák föl a nevemet. Hát bemondták, hogy ez sehogy se, ezt nem lehet megcsinálni, akkor nem lehet kiadni a könyvet. Szóval, hogy én egy olyan mondtam nekik, hogy de hát jó, de hát a Bibliának sincsen odaírva, hogy...
15: Krasznahorkai László az ELTE egykori hallgatója, ezért munkássága és a Nobel-díj az intézménynek is nagy büszkeség, mondta az egyetem rektora. Darázs Lénárt hozzátette, az esemény része volt a krasznahorkai évnek, amelyet az ELTE indított a szerző egy évvel ezelőtt odaítélt irodalmi Nobel-díja alkalmából. Kiemelte, a díszdoktori cím az egyetem által adható legnagyobb elismerés.
17: Ez a fajta kulturális örökség, ez a fajta világirodalmi klasszis, amit ő képvisel, ezzel egy kicsit láthatóbbá is válik Magyarországon, láthatóbbá is egyetemen, és szeretnénk ezt a szellemi kulturális örökséget úgy is elismerni, hogy a magunkénak valljuk.
15: Krasznahorkai László ma 10 órakor kezdődött ünnepségen vehette át a díszdoktori kitüntetést.
1: A hétvégén ismét megnyílnak az ország kulturális örökségének különleges helyszínei. Kastélyok, templomok, tájházak és múzeumok ingyenesen várják az érdeklődőket. A Veszprém megyei Pápa Teszéri Művelődési Házban tartották meg a Kulturális Örökség Napja hivatalos megnyitóját. Felszegi Csaba összeállítása.
18: Még 1984-ben fogalmazta meg az Európa Tanács, hogy induljon el egy Európai Örökségnapok című eseménysorozat. Hazánk 1999-ben csatlakozott a rendezvényekhez, azóta a nagy közönség számára is elérhetők az értékes, szép épületek és gyűjteményeik. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkárt hallják.
19: Egy nemzet a kultúrájában él, és az örökségében emlékezik. Ezen a hétvégén pedig az emlékezett tárgyak előttünk a kapuig, amikor az örökség ügyen újra a szakma kezébe kerül. Újra létrehozzuk az örökségvédelmi hivatalt, egységes szakmai gyakorlattal és valódi döntési joggal, és hogy megalkotjuk az új közgyűjteményi és az örökségvédelmi törvényt.
18: Számtalan vidéki galéria, patinás épület csatlakozott a kezdeményezéshez, de például idén is megnyitja kapuit a fővárosban városképünk és országimázsunk ma is meghatározó eleme az Országház. De látogatható majd Budapesten, többi között az Iparművészeti Múzeum főépülete, a Vártkerbazár, a Belügyminisztérium és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma. Utóbbi a Verespálné utcai Városfal szabadtéri kiállítását is ajánlja. Csorba László történészt, a Budapesti Történeti Vármúzeum főigazgatóját, az esemény beharangozó kisfilm főszereplőjét, a Budapesti Városfal kutatóját hallják.
20: Ahol a mi kiállításunk van, ez a Verespálné utca és a Bástya utca sarka, és ott van egy bájos kis tárlat, ez külön építészeti szenzáció.
18: A cél, hogy a rendezvény egyfajta mozgosító akció legyen, amely mindenkiben erősíti a kulturális örökség megóvásának igényét. Kastélyok, templomok, tájházak és múzeumok várják az érdeklődőket ingyenesen.
1: Lezárult a Mórahalom melletti nagy széksóstó fejlesztése. A Kiskunsági Nemzeti Park védettsége alatt álló terület és az újonnan épült látogatóközpont a Délalföld egyik legnagyobb ökoturisztikai attrakciója lett. Az átadó eseményről Nagy Margit tudósít.
21: A Szikes Mórahalom látogatóközpont, gólyamenedékház és bivajrezervátum, Mórahalom égköve. Ezt Csányi László, a település alpolgármestere mondta a mai megnyitó ünnepségen, majd hozzátette. A fiatal generáció felelős tájhasználatra nevelésének egyik centruma lehet a nagyszéksóstói látogatóközpont. A tó nélkülözhetetlen szereplői a bivajok. Az ő szerepük az volt az elmúlt 20 évben, hogy letapossák a nádat a tóban, felszabadítva ezzel a vízfelszínt, helyet adva így az átvonuló költöző madaraknak. Sétányok vezetnek a látnivalókhoz, az egyik legkülönlegesebb ezek közül a tó közepén, majdnem a vízfelszínnel azonos magasságban látható madár megfigyelő pont. Tudtuk meg Szűcs Anikótól, a projekt vezetőjétől.
22: Ez a tó közepén található, hogyha egy légvonalba elnézünk a tó közepe irányába, akkor tőlünk 900 méterre. A leglátványosabb időszak az a tavasz, amikor a madarak visszatérnek vonulásukból, párt választanak, fészket raknak, és megcsodálhatjuk a fiókákat is test közelben.
21: A látogató központ épületében számos interaktív élmény várja az érdeklődőket.
22: A relax szoba természetfilmeket vett föl számunkra minden évszakban. Ez egy interaktív szoba, színezni kell. Aki szeretne, választ magának egy színezőt, hogyha kiszínezte az állatát, a saját rajzát be lehet szkennelni. Ha beszkennelte, akkor pedig megjelenik a vetítőfalon. Szerintem a gyerekek kedvence lesz majd, és már meg is jelent a rajzunk. És bármelyik állatot egyébként, amelyik besétál a képbe, meg lehet érinteni. Van angolul, magyarul és szerbül tájékoztató az állatokról.
21: Már a hivatalos megnyitó előtt 1500 vendéget tudtak fogadni. A jövőben osztálykirándulások, kihelyezett biológia órák és családi kirándulások helyszíne is lehet a Nagyszék-Sóstói Ökocentrum, amelyet 1,4 milliárd forint uniós és 160 millió forintos önkormányzati forrásból valósítottak meg.
1: Nyilvános gyászszertartáson búcsúztatják Deák Bill Gyulát.
2: A tegnap 77 éves korában elhunyt énekes temetése a kőbányai új köztemetőben lesz szeptember 30-án 13 órától. A megemlékezők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyelüteket a művész emléke előtt. Deák Bill Gyula egy rutin műtétet követően hirtelen szívhalál következtében halt meg a kórházban.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket ma este Keszi Dóra hozza nekünk. Szervusz, Dóri!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Ma a Puskás Akadémia Kispest honvéd mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó NB1 8. fordulója. A 19 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az Emlésport is élőben közvetíti. A Nemzeti Sport információi szerint Varga Barnabás biztosan kihagyja a magyar válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóit. A játékos a Panzeraikos elleni görög kupa mérkőzésen szenvedett combsérülést. A pontos vizsgálati eredményekről szombaton értesül a játékos és klubja. Legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kell őt Marco Rossi szövetségi kapitánynak is. Három nappal Farkas Patrik szerződtetése után öccsét, Farkas Eriket is leigazolta a Liverpool. A 17 éves középpályás 3+2 évre kötelezte el magát a 20-szoros angol bajnokhoz. A játékosnak a vezetőedző Antoni Iraola is gratulált. Ezzel már 5 igazolt magyar játékosa van a klubnak. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a magyar sportban. Az erről szóló törvény elfogadása után a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amely 500-nál több igazolt sportolóval rendelkezik. Ezek voltak a sporthírek.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán szakaszos torlódásra kell számítani Tatabánya és Biatorbágy között az erős tranzitforgalom miatt. A külső sávon lassan halad a forgalom, érdemes az átterelt belső sávot választani. Korábban baleset történt az M0-as autó déli szektorán a Csepeli pihenőhely után az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél már minden sáv szabadon járható, de jelentős 9 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. És sokan haladnak az M7-es autópályán a Balaton irányába, ahol a hétvége előtti erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani Budaörs és Ért között.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben az ajtós időre sorban a Dózsa-György út felé a Hermina út után a külső sávban. Tart a műszaki mentés a 18. kerületben a Baros utcában a Margó-Tivadar utcánál. A 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, valamint a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. Kovács Botond, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Most pedig Kuntár Molnár Annától megtudjuk, hogy mire számíthatunk a folytatásban, már ami az időjárást illeti.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Újabb gyenge széteső front érkezik este, emiatt éjszaka általában változóan, a délnyugati déli tájakon erősebben felhős időre van kilátás, arrafelé zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Szombaton a reggeli délelőtti órákban megszűnik a gyenge csapadék, a felhőzet felszakad, és nagyrészt gyengén felhős napos idő várható. A változó irányú szél döntően mérsékelt marad. A minimum 6 és 16 fok között valószínű, a csúcshőmérséklet szombaton 24 és 29 fok között alakul. Vasárnap még nyáriasan meleg idő várható, majd hétfőn hidegfront érkezik, amely mögött több fokkal visszaesik a hőmérséklet. A jövő hét elején a maximum a sok évi átlagnak megfelelően alakul. Az északnyugatra forduló szél a hét elején több felé megerősödik, csapadék viszont csak kevés helyen fordulhat elő.
1: Eddig tartott az Esti Krónika. A szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Berente Marian, a bemondó Garami Zsuzsa volt. Gyertes vezető Pernis Judit, technikai munkatársak Farkas Szilvia, Sós Zoltán és Sije Gábor. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap témája benne arról, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a fejlesztési források ügyében, illetve arról, hogy a jövőben politikus nem tölthet be vezető tisztséget sportszervezetben. Várom Önöket, Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó estét kívánok, a szerkesztő Berente Marianna, mikrofonnál Garami Zsuzsa. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökség épülete előtt. Nyilvános lesz Deák Bill Gyula temetése. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért. Közölte velük, hogy a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség átvilágítása során talált hűtlenkezelésre és más bűncselekményekre utaló szerződések miatt. Az 5 vitatott megállapodás között volt áron alul bérbeadott állami ingatlan, túlárazott beszerzés, valamint ingyen biztosított sporteszköz. A sportügynökség vezetőjét a hónap elején menesztette Posvai Gábor belügyminiszter. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Mint fogalmazott, a büntető eljárások megindítása mellett a vagyonvisszaszerzése is a feladatuk lesz. A vízimalmairól híres Pápateszéren tartották az idei kulturális örökség napjainak megnyitóját. A Veszprém megyei településen működött egykor a legtöbb 25 vízimalom az országban. Ezek közül mostanra 4-et felújítottak, ezeket most meg is lehet nézni. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A mostani programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Nyilvános gyászszertartáson búcsúztatják Deák Bill Gyulát. A tegnap 77 éves korában elhunyt énekes temetése a kőbányai új köztemetőben lesz szeptember 30-án 13 órától. A megemlékezők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket. Deák Bill Gyula egy rutin műtét után hirtelen szívhalál következtében halt meg a zalaegerszegi kórházban. Az időjárásról: a hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, éjszaka 10-16, holnap délután 24-29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel itt a Kossuth Rádióban, 19 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló. Erdő, nádas, az egykori mocsárvilág és ártéri gyümölcstermesztés, séta a Dunamenti tanösvényen. Íves formák, természetes anyagok, organikus építészet, ami stílust és arculatot ad egy kisvárosnak. Blaha Lujza hangjától a legendás Beat zenekarokig egy gramofon és bakelitlemez gyűjtemény hangos története. Őszi ízek és élmények a Tök Fesztiválon. Rácalmás természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
2: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
3: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A nap témája ma az, hogy a jövőben sem Szijjártó Péter, sem Kubatov Gábor, sem Deutsch Tamás vagy más politikus nem tölthet be vezető tisztséget jelentős sportszervezetben, illetve az, hogy a norvég alappal újrakezdi a forrásokról szóló tárgyalást a kormány. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahogy azt ma már hallhatták, hogy egyik nemzeti büszkeségünket, a magyar sportot az évek során fokozatosan politikai befolyási övezetté változtatták, elfoglalták a sportágakat a fideszes politikusok, és hőbérbirtokukként kezelték a szövetségeket, egyesületeket. Két új jogszabállyal olyan változtatásokat vezetnek be, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint 4 éves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél. A vonalban Dénes Ferenc sportközgazdás. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok mindenkinek!
3: Tehát ahogy ezt már említettük, amint hatályba lépnek a jogszabályok, akkor

0: Szféráról van szó. Tehát ezeket a sportegyesület vezetőket egy meghatározott közösség választja valamilyen szempont alapján. Nem érkeztek a bíróságokhoz tömegesen olyan típusú felvetések, hogy itt valamilyen típusú, hogy meghekkelték volna ezeket a választásokat. Most ez egy civil szférába így belenyúlni, az önmagában szerintem egy probléma. Kettő, miért pont a sport? Például Bódis Kriszta mondjuk egy nagyon fontos alapítványt vezet. Ezeket az alapítványokban miért lehet? Vagy Gajdos László is, ugye az élő környezetért felelős miniszter is valamelyik kuratóriumban tag, tehát ez, ott is fel lehet vetni, de lehet, hogy népdalköröket is vezetnek én politikusok, őket miért nem? Uh-huh. Miért csak a sportra vonatkoztatik?
1: Na most vajon miért nem? Ez költői kérdésnek tűnik, de vajon mit gondol, hogy miért fontos ez a kormánynak? Ez inkább egy politikai, vagy presztízs döntés, vagy gazdasági oka van?
0: Ugye gazdaságban nem lehet, mert ugye a gazdasági oka, tehát számos intézménye van a kormányzatnak, amelyben ellenőrizni tudja a civil szférát is, de akár a sportegyesületeket, sportvállalatokat, tehát ezen az ágon nehéz elképzelni. Uh-huh. Ugye most az elmúlt pár órában az interneten már elterjedt a legkubatóbb kifejezés. Uh-huh. Sokan vélik úgy, hogy ez nem is általában a politikusokra, hanem kifejezetten a Ferencváros elnökére, Kubatóv Gáborra irányul ez a felvetés. És most ezt nem akarom úgy kommentálni, nem akarom azt mondani, hogy így van, vagy nem így van, én azt mondom, hogy én ezeket olvasom, uh-huh. hogy ezt kifejezetten a Ferencváros vezetésére gondolja a kormányzat.
1: És mire értette ön szerint Magyar Péter, hogy politikai befolyási övezetté változtatták a sportot? Hogy kell ezt értelmezni?
0: Hát maradjunk abban, hogy ez egy erős, vagyis olyan politikai szólam beszédet, a politikusok szívesen használnak erős szavakat. Én ezt nem érzékeltem. Volt egy időszak a nemzeti együttműködés rendszerének, amikor politikusok bekerültek a számba kerültek be szövetségi vezetésekbe, illetve klubok élére. Ennek is meg volt valószínűleg politikai oka volt, az a nagy pénzosztást, amit a korábbi kormányzat a sportszférának juttatott. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy abban bízik, a saját embereibe bízik, politikusokba bízik. Lehet, hogy ebben márkát akart építeni, hogy tehát politikai márkát akart építeni az egyes politikusok mögé, és így tovább. Nem vitatom azt, hogy az elmúlt időszakban ennek lehettek politikai oka is. Tehát azért csak az történik a szervezetekben, és ezt láttuk, hogy történt, hogy vagy tudsz vezetni, vagy nem tudsz vezetni egy szervezetet, vagy tudsz szabályosan gazdálkodni, vagy nem tudsz szabályosan gazdálkodni. Ez utóbbi persze most élesebben vizsgálják. Tehát azért látunk olyan fideszes politikusokat, akik kipörögtek ebből a szférából, és látunk olyanokat is, akik egyébként jól és eredményesen vezettek. Igen, az előző kormányzat által jelentősen megtámogatott közpénzekkel sportegyesületeket, sportvállalatokat.
1: Bármilyen előnye az anyagiakon kívül származott kluboknak abból, hogy mondjuk egy vezető politikus töltött be náluk tisztséget?
0: Hogy is mondjam, ha ténylegesen pénzt szereztek ezek a politikusok, ennél több nem kell. Egyébként pedig, ha olyan köztiszteletnek örvendő politikusok vagy személyek voltak a sportszervezetek tagjai vagy elnökségi tagjai, vezetői, az elvileg egy presztist jelenthetett egy klubnak, tehát tudom én, uh-huh. én, tehát azt mondom, hogy van egy valamilyen típusú színészettel foglalkozó alapítvány, amelynek mondjuk a tiszteletbeli elnöke, nem nagyon ismerem, hogy a világon mondjuk Brad Pitt, akkor azt gondolom, hogy most nem az a lényeg, hogy Brad Pitt mennyi pénzt tud hozni, hanem azt mondjuk, hogy én olyan szervezetben vagyok, amelynek ilyen neves színész az elnöke. Tehát uh-huh. elvileg lehetett egy ilyen is.
1: És mit gondol, a TAO pénzeknél befolyásoló tényező lehetett az, hogy mondjuk az egyesület élén kiáll? Tehát remélhették-e a TAO-t fizető vállalkozásuk, hogy ez akkor számukra előnyt jelent?
0: Ez a kérdés felvethető. Nyilván az elkövetkezendő években részletes vizsgálatok, mármint ilyen kutatói vizsgálatok lesznek, mert ezzel kapcsolatban. Ugyan megjelent néhány napja, megjelent az ÁSZ jelentés a TAO támogatásokról és az elmúlt három évről. Szerintem kiváló elemzés, érdemes olvasgatni ezt a kitérséget.

0: és ott felmerülhet ez a kérdés. Igen, azt gondolom, hogy jó, de megint azt tudom mondani, ezek a politikusok nem feltétlenül csak azért politikusok, mert tehát nem tehetségtelen, semmihez sem értő, de semmire kellő emberekről beszélünk, sem az előző érában, sem a mostani érában. Tehát ezek az emberek nyilván azért tudtak politikai versenybe befutni valamilyen szinten, vagy egyénibe, vagy pártalanban, mert valamilyen tudással, képességekkel rendelkeznek. Hogy ezeket megpróbálták egyébként kamatoztatni a sport számára, ez nagyon valószínű, hogy így van. Ha ezt tisztességes eszközökkel tették, tehát azt mondtam, tehát a tisztesség alatt azt kértem, hogy meggyőzték, érveltek, jól érveltek a saját köreikben, szerintem ezen nincs mit károgni, meg kell köszönni neki. Aha. Ha egyébként ennél erőteljesebb, vagy nem teljesen fair módon szereztek pénzt, azt meg ténylegesen, ha mondjuk ennek a jogi következmény, akkor úgy, ha meg nem, akkor pedig erkölcsileg meg kell mondani, és azt mondani, hogy ez nem volt helyes.
1: A politikusok számára egyébként mit gondolom, most ön említette Brad Pittet, de hogyha a politikusokat nézzük, akkor nyilván az ő népszerűségük az változó lehet, tehát hozott a konyhára az, hogy mármint így népszerűséget illetően, hogy egy-egy ilyen egyesületnél betöltöttek vezető tisztséget? Vagy klubnál?
0: Ugye megint érdemes ezt külön választani. Érdemes, hogy van mondjuk a Ferencváros, a Vasas és így tovább klubokat, tehát tényleg az országosan ismert márkákat nézni, és vannak a helyi klubok. Most szerintem egy helyben egészen másképp működnek a dolgok. Persze ott is van, mindenütt van emberi gyengeség, tehát hogyha valaki valahol focizott és tehetségtelen volt, de most nagyon akar ott lenni, és most éppen képviselő valamelyik településen és oda akar férkőzni, biztos, hogy voltak ilyenek. De egyébként pedig fordított az irány, tehát egy civil szervezet azt mondja, hogy Polgi, te egy tehetséges ember, hogy mindenki szeret a városban vagy a faluban, legyen már nálunk sportegyesületi elnök. Ezt mondjuk érzékel is a kormány, mert azt mondja, hogy 500 fő alatti, vagy 500 fős tagság alatti sportegyesületekre ez nem érvényes.
1: Igen, tehát a kisebb helyi egyesületekre nem vonatkozik.
0: Jó, csak megint azt akarom elmondani, hogy érdemes így is nézni, tehát azért ne úgy nézzünk a politikusokra, se a korábbiakra, se a mostaniakra, hogy teljesen értelmetlen és fogalmatlan emberekről van szó. Na, az, hogy a nagy egyesületek élén politikusok állnak, vagy a szövetségek élén, vagy elnökségében politikusok is megfordultak. Ez igen, tehát a Ferencváros ez egy nagyon erős márka Magyarországon, a Ferencváros elnök egy országosan ismert figura, ha ő politikus az, és jól csinálja a dolgát, az vélhetőleg emeli az ő presztízsét, akár még szavazatokban is megnyilvánulhat, bár úgy látom, hogy április 12-én bárki volt bármelyik egyesületben elnök a Fidesz részéről, hát túl sokat nem hozott ez nekik a kalapba.
1: Egyébként Európában van példa arra, hogy magasrangú politikusok klubok élén állnak?
0: Nem igazán jellemző ez a dolog, mert hogy is mondjam, egyébként kellene lenni a politikának egy természetes, hogy is mondjam, távolságtartás ebben a dolgban. Nem kellene. Kettő.
1: De bocsásson meg, hogy jól értem, hogy kellene a távolságtartás?
0: Hát igen, tehát én önkéntesen Sárközi Tamás professzor tanítványa vagyok, tehát gyakran hangsúlyozta, tehát ez egy civil szféra tényleg, tehát azt mondom, hogy figyeljetek, én politikus vagyok, felvethető bármilyen összeférhetetlenség, tehát azért összeférhetetlenségi kérdés felvethető, nem tartom szerencsésnek vagy jó ízűnek, ha én mondjuk politikusként beülök valamilyen, miért mondom, civil szervezet vezetésébe.
1: Ezt reálisnak tartja a magyar politikai viszonyok között?
0: Nem gondoltam, hogy ilyen kényelmetlen kérdéseket tesz fel, de csak viccelek magával. Miért ne lehetne elképzelni? Miért ne lehetne hogy azt kérdezi, hogy most itt van, akár most is el tudom képzelni, hogy vannak olyan politikusok, akik azt mondják, hogy gyerekek, ezt nem kéne csinálni. Miért ne lennének ilyenek? Az a kérdés, hogy ez mennyire általános. Kettő, hogy is mondjam, azért nem merül fel igazából ez a dolog, mert egyébként egy politikus mit tud tenni normális esetben. És amikor azt mondom, hogy problémás ez a felvetés a kormányzat részéről, ez a másik nagy irány, amiről szeretem, vagy megemlítem, hogy mit tud tenni egy politikus. Tehát elvileg, hogyha azt mondjuk, hogy a kormányzati közpénztámogatások rendszere átlátható, világos, ellenőrzött, és így tovább, most ezeket, ha nem pufogtassam ezeket a szokásos szavakat, akkor a politikusnak ebben nincs mozgástere. Mert nem tud lobbi, nincs olyan lobby erő, mert azt mondjuk, hogy egy világos elvek mentén osztjuk a pénzt. Másik oldalról, ha meg elszámolási oldal van, nem tud el semmit elsikálni egy politikus, se kormányzat, se ellenzéki, mert hogy a kormányzat szigorúan betartja a szabályait, megvannak az intézményei, ellenőrizni tudja a közpénz felhasználást, csiki-csuki, tehát nincs értelme igazából, és amikor azt kérdezi, hogy mondjuk nyugodtan egy más politikai kultúrában talán ezért sem betöltik fel. Mondhatom harmadrészt azt is, hogy egyébként, ha valaki főállású politikus, hát akkor nincs arra ideje, hogy komoly nagy egyesületeket vezessen, mert hát van más dolga.
1: És ugyan ezek érvényesek a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is, mert a szabály rájuk is kiterjed majd.
0: Ez már egy érdekesebb felvetés. Mert hogy ott kicsit könnyebb a dolgot. Ugye egyszerű a történet, mert ott azt mondod, hogy mármint ugye a politikus összekötni a sportegyesület, az már érdemesebb, mert azt mondod, hogy az állami vállalat szponzorál valamilyen sportegyesületet. És ott azt mondani, hogy azért gyerekek, ne az döntsön már, hogy te hol vagy elnökségi tag, hanem tényleg racionális döntések is szülessenek. Ez már sokkal inkább életszerűnek gondolom, és erről érdemes körbejárni, és még egyszer mondom, látni kell a konkrét jogszabályt, de azt gondolom, az állami vállalatok esetében ez egy értelmezhető felvetés.
1: Végezetül még egy dolgot hadd kérdezzek meg, mind Kubatov Gábor, mind Deutsch Tamás reagált erre a hírre, és elhangzott az Kubatov Gábortól, hogy küzdeni mindig, feladni soha, tehát hogy nem fogadják ezt el, mind a ketten tulajdonképpen ezt fejezték ki. Milyen lehetőségük van, hogy ne fogadják el, ha születik egy ilyen jogszabály?
0: Fogalmam sincs, nem vagyok politikus, a jogszabályokat meg be kell tartani. Az egy érdekes, még egyszer mondom, az, hogy szerintem ez nem egy egyszerű jogi feladat, még egyszer mondom, civil szervezetek éléről kitiltani dolgot. Egyáltalán megnevezni, hogy ki a politikus, vajon érvényesül nekem minden jogelvek, amivel kezdtem. Hát, szóval itt van a problémák.
1: Gyanítom, hogy fogunk még erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük Dénes Ferenc sportközgazdásznak. Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a fejlesztési források ügyében, jelentette be közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Andit azt is hozzátette, hogy ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. A telefonban Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszönöm!
1: Segítsen azt tisztába tenni, hogy mi a szerepe az Ökotárs alapítványnak a norvég alappal kapcsolatban, mert ez nem mindenki számára egyértelmű.
3: Az úgynevezett EGT és Norvég alap három nem Európai Unió tag ország hozzájárulása az unió gyengébben fejlett országainak a felzárkóztatásához, ez Norvégia, Izland és Liechtenstein. Azért szoktuk általában Norvég alapként emlegetni, mert a pénz legnagyobb részét az értelemszerűen Norvégia teszi ehhez hozzá. Ez az alap tehát a támogató országok és az Európai Bizottság közötti többéves megállapodás alapján működik. A többéves megállapodás alatt azt értem, hogy több évre előre meghatározzák, hogy mekkora összeggel támogatják azt a 15 Európai Uniós tagországot, ahol ez a támogatási program él. Jelen pillanatban a negyedik támogatási ciklusnál tartunk. A támogató országok mindvégig fontosnak tartották, hogy a civil szervezetek is kedvezményezettjei legyenek ennek a forrásnak, és ezért minden országban ragaszkodnak ahhoz, hogy egy önálló civil alap is létrejöjjön, ami a teljes támogatásnak mintegy 10%-át használhatja föl, és itt jön az Ökotárs alapítvány a képen. A támogató országok által hírt pályázaton alapítványunk vezette konzorcium elindult, és ebben a mostani negyedik támogatási ciklusban is elnyertük a civil alap lebonyolításának a lehetőségét, ami idén februárban indult el, és már második körben írtunk ki pályázatokat hazai civil szervezetek számára, de hangsúlyozom, hogy ez a teljes hozzájárulásnak, az úgymond norvég alapnak csak egy icény töredéke, körülbelül 10%-a, és amit Orbán Anita mai közleményében említett, az nyilvánvalóan a többi 90%, amelyről a támogató országok és a magyar kormány közötti kétoldalú megállapodás fog szólni. Ez fogja meghatározni, hogy Magyarországon milyen célokra, mekkora forrásokat fognak ebből fordítani.
1: Világos. Ha már a célokról beszélünk, mi van a norvég alap fókuszában? Most a civil részt és ezt az összeg 10%-át ezt említettük, de mi még az, amire koncentrál ez a segítség?
3: Nagyon sokféle dolog szóba jöhet. Minden támogatási ciklus elején a támogatók egy úgynevezett kék könyvet közé tesznek, ami meghatározza mindazokat a területeket, amire a támogatást fordítani lehet. Itt kutatásfejlesztési együttműködéstől kezdve, energiahatékonyságon keresztül, akár kulturális örökségre, az igazságszolgáltatás fejlesztésére is nagyon sok területről van szó. Ez a kék könyv, mint egy mondjuk az két lapként szolgál, ahonnan a megállapodás kiválasztja azt a, hát általában országonként 10-12 prioritási területet, amelyre az adott országban a támogatást fordítják.
1: Segítsen, legyen szíves felidézni azt, mert nagyon sokak fejében az asszociáció előjöhetett rögtön, hogy volt itt egy úgynevezett norvég alapügy, amikor a nemzetközi diplomáciai feszültségé szélesedett a konfliktus Magyarország, illetve a magyar kormány, az előző kormány, illetve a norvég alap között. Nagyon röviden, hogy foglalható össze ez?
3: Ez ugye a második ciklusban volt, bocsánat, ahol a már említett civil alapot szintén az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium kezelte az akkori magyar kormánytól független módon, és 2014-ben ezt kifogásolta az akkori magyar kormányzat, konkrétan akkor Lázár János, hogy ennek a civil alapnak a lebonyolítására, kezelésére nincsen a kormánynak közvetlen ráhatása, nincsen közvetlen ellenőrzése, és mi, mint Ökotárs Alapítvány, támogatókkal kötött szerződés alapján olyan civil szervezeteknek is juttattunk pályázati úton forrásokat, amelyek mondjuk például kritizálták az akkori magyar kormányt, emberi jogvédő, nőjogi, LMBT, roma és környezetvédő és hasonló szervezeteknek. Ez volt tulajdonképpen a konfliktusnak az oka, amely konfliktus ellenünk irányuló lejárató kampányokban, vegzáló hatósági ellenőrzésekben, rendőrségi házkutatásban és bírósági eljárásokban nyilvánult meg, vagy manifestálódott.
1: A történet vége mégis ugye az lett, hogy tehát nem született megállapodás, és a norvég alap felfüggesztette a kifizetéseket. Mekkora össze...
3: Ne, igen? Pontosabban volt egy vita, volt ez a vita a támogatók és a magyar kormány között, amelynek nyomán a többi, tehát ami nem civil támogatás volt, hanem a magyar kormányon keresztül érkező támogatás volt, azokat valóban felfüggesztették. A civil alap mindeközben rendeltetésszerűen és szerződésszerűen működött, és ebben az időszakban több mint 440 civil szervezet projektjét tudtuk támogatni a norvég források felhasználásával. Végül aztán 15 végén született egy megállapodás a támogatók és Magyarország között, és a felfüggesztett pénzek újra tudtak érkezni a magyar kormányhoz. Ez volt a második ciklus, és a harmadik ciklus volt az, amikor szintén a civil alapra a támogatók írt, a civil alap lebonyolítására a támogatók írtak egy pályázatot. Ennek nyertese az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium lett, de a magyar kormány ezt úgymond megvétózta, és emiatt elestek a teljes támogatástól, tehát nem csak a 10%-ot kitevő civil alaptól, hanem a teljes Magyarországnak szánt forrásoktól.
1: Az összeg mekkora volt?
3: Ha jól emlékszem, olyan 70 milliárd körül, de már így a számokat nem tudom fontosan visszaidézni. És most egyébként, ahogy mondtam, ez a harmadik ciklus volt, most a negyedik ciklusban kvázi így nulláról tiszta lappal indulnak a tárgyalások.
1: Értem. Most Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja, hogy egy olyan megállapodást kössenek Norvégiával, amiben a források többségéből zöld fejlesztéseket, helyi közösségeket, segítő programokat, kulturális projekteket, társadalmi felzárkóztatást, egészségügyi és intézményi fejlesztéseket valósíthatnak meg. Ez más bármiben, mint a korábban?
3: Miután az előző, a harmadik ciklusban nem volt Magyarországon norvég támogatás, ezért nem tudom, hogy mi lett volna, ha. A második ciklus alatt, ha jól emlékszem, 12 különböző program volt, köztük volt valóban klímaügyi, kutatásfejlesztési együttműködés, már nem tudom ezeket mind végig sorolni, ez már több mint 10 éve volt, de azt gondolom, hogy amiket Orbán Anita felsorolt, azok nagyon jó célok, azt gondolom, hogy ezekkel a támogatók is egyetérthetnek, illetve amit még fontos itt elmondani, hogy a norvég civil alap és a nagy források közötti akár együttműködések is lehetnek ezen a területen majd, eltérően a korábbi időszaktól.
1: Mekkora összegről van szó most? Tehát ha minden úgy alakul, ahogy azt Orbán Anita is reméli.
3: Hát ezt ő a közleményében leírta, ha jól emlékszem, 90 milliárdot említett, de ebben már nem mennék teljesen biztos. Azt biztosan meg tudom mondani, hogy a civil alap, ami ugye ez a töredék rész, annak a forrásaiból mi az elkövetkezendő években kb. 20 millió eurót tudunk magyarországi civil szervezetek között szétosztani. Egyébként februárban már megjelent az első pályázati felhívás, aminek már eredménye is van, az ebben támogatott 53 szervezetet, illetőleg projektet a honlapunkon el lehet olvasni, és most fut a második pályázati felhívás, amiben 5 nagy témakörben adunk civil szervezeteknek támogatást november 16-ai beadási határidővel.
1: Mit gondol, hogy a nagy összegből mikor lehet már felhasználható forrás? Tehát amikor számíthatnak a szervezetek arra, hogy ők pályázhatnak?
3: Hát ez nyilvánvalóan a magyar kormány és a norvégok, vagy hát a támogatók közötti tárgyalásoknak a gyorsasága határozza meg, ezt nekem tisztem ebben bármilyen előrejelzést tenni. Bízom abban, hogy mind a két fél a gyors megállapodásban érdekelt. És ugye itt szervezeteket említett, azért ezt fontosnak tartom szintén hozzátenni, hogy az úgymond nagy támogatásból állami intézmények, for profit vállalkozások, tehát nagyon sokféle intézmény szervezet is részesülhet, míg a civil alapból csak civil szervezetek.
1: Móra Veronikának, az Ökotárs igazgatójának köszönjük szépen. Ezzel a nap témájának a végére értünk. A szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Siel Gábor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Teszári Nórát hallották. Viszont hallásra.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
4: Idén 30 éves a Fórum Kisebbségkutató Intézet, amelynek célja a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek szakszerű kutatása, kultúrájuk, írott és egyéb emlékeik dokumentálása. Az intézet igazgatója Simon Attila történész, aki a felvidéki magyar közösségért végzett munkája elismeréseként augusztusban megkapta a Kollós Zoltán külhoni magyarságért díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Haják Szabó Mária vagyok. Az évforduló és a díj az apropója beszélgetésünknek Simon Attilával, ám amikor felkerestem az intézet somorjai központjában, nem a megszokott kép fogadott. Az udvaron hatalmas konténerek álltak, tele elázott könyvekkel, a könyvraktár melletti folyosón plafonig érő ládahegyek, mindenhol gépek, vezetékek, szürreális látvány, furcsa hangulat, nem a nyugodt és csendes kutatóintézet, ahol serény munka folyik. Mi történt?
5: A kutatók azok dolgoznak, és a könyvtárosaink is nagyon serényen dolgoznak. Hát az történt, hogy csőtörésünk volt itt az emeleten, beazott a könyvraktárunk, és egyrészt ez egy komoly kar, hiszen altasztak a falak, padlózat fel kell szednünk, másrészt könyvek pusztultak el, olyan könyvek, amelyeket nehéz pótolni, és hát olyan könyvek is, amelyeket ugyan pótolni lehet, de komolyan egy veszteség, úgyhogy most ezek a hetek a karmentésről szólnak, arról, hogy hogyan tudjuk a legtöbb könyvet megmenteni, tehát ez egy nagyon komoly probléma. Majd nálunk, de hát majd valahogy megoldjuk.
6: Komoly könyvek, dokumentumok is tönkrementek. Ezek a Bibliotheca Hungarica, tehát a szlovákiai magyarság, hogy úgy mondjam, legnagyobb könyv, illetve dokumentum gyűjteménye.
5: Szerencsére magát a könyvtári rész nem érte a beazás, viszont a tudományos könyvtárunknak, a Bibliotheca Hungarica-nak a raktárát érte, és ott alapvetően másodpéldányokat őriztünk, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy ezekből a könyvekből ne csak egy legyen, hanem minimum kettő. Hát nagyon sok másodpéldány egyébként tönkrement, amiből nincs több, és nehezen beszerezhető.
6: Simon Attila könyvei is ott voltak? Például az a történelem tankönyv, amelyet annak idején Kovács Lászlóval írt?
5: Bizony, amikor itt dobáltuk ki a konténerbe az elázott könyveket, hát közötte nagyon sok olyan volt, amelynek én voltam a szerzője, de hát így múlik el a világ dicsősége.
6: Reméljük nem. Simon Attila a Fórum Intézet igazgatója, de előtte lett a tanszék vezetője a Sely Egyetem történelem tanszékének. Tulajdonképpen már voltak vezetői tapasztalatai, ugyanaz a hozzáállás kell mindkét vezetéshez.
5: Én alapvetően azt gondolom, hogy bármit is csinálsz, egy emberi hozzáállás kell. Ezen kívül olyan készségek, amelyek alkalmassal tesznek arra is, hogy eredményesen irányítsál. A tanszékvezetői munka egy kicsit más. Egyébként már nem én vagyok a tanszékvezető szerencsére, tehát már Popé Árpád kollégám vette át tőlem. Úgyhogy ez már úgy sok volt együtt a kettő. És hát a Fórum Intézet vezetői tisztsége sem volt nekem az életcélom, hiszen volt egy kitűnő alapítóigazgatónk Tóth Karol, és az ő sajnálatos korai halála okozta azt, hogy kellett egy belső megoldást keresni, és hát én kerültem képbe. Ez már jó 10 évet jelent, amióta én irányítom az intézetet, de alapvetően azért az én identitásom egy történész identitás, nem egy vezető identitás.
6: Ezen gondolkoztam is, hogy sokáig volt egyszerre vezetője a történelem tanszéknek, illetve a Fórum Intézetnek, és azon kívül meg egy rendkívül termékeny szerző, de hát csak 24 órából áll a nap.
5: Próbálom valamiképpen ezt beosztani, úgyhogy a hét utolsó 3 napja az inkább a történészi munkáról szóljon. Az előző napok szóljanak az igazgatói munkáról, de hát ezeket nem lehet teljes mértékben elválasztani, és aztán még ott van a maga az ember, akinek szintén kell magára idő, egy kis én idő. Az a szerencse, hogy számomra az is én idő, hogyha kutathatok, írhatok, tehát most épp tegnap előtt délután viszonylag korán hazaértem, és leültem a teraszra, és folytattam egy tanulmányírását, és ez nekem egy ilyen áldott állapot. De amúgy meg én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az embernek legyenek kettelései, és az is időt követel, de hát arra nem sajnálom, mert azt gondolom, csak úgy lehet az ember kiegyensúlyozott.
6: Amikor Bátkában, abban a kisiskolában tanult, akkor már tudta, hogy történész akar lenni?
5: Pályámat valamiképpen a lehetőségek alakítottak. Igen, egy kisiskolában, a szülőfalomban, Bátkában kezdtem az iskoláimat, már a Rimaszombati gimnáziumban folytattam. Az egyértelmű volt, hogy egyetemre megyek. És valószínűleg az is egyértelmű volt, hogy tanári pályára készülök. Mindenképpen szerettem volna legalább részben magyarul tanulni, ezért a magyar nyelv és irodalom adott volt. Pozsonyban ehhez nem volt párosítható a földrajz, viszont a történelem igen. Nagyon gyengén tudtam szlovákul. Aztán Pozsonyban valahogy belerázódtam. Én mindig azt mondom a fiataloknak is, hogy nem baj, hogyha nem tudunk úgy szlovákul. Elég, hogyha annyira tudunk, hogy érvényesülni tudjunk, de fontos az, hogy legalább a nyelv megkülönböztessen bennünket, mert egyébként semmi más nem különböztet meg bennünket. Egy országban szocializálódtunk 1000 éven keresztül, ugyanúgy nézünk ki, ugyanabban a templomban járunk, ugyanazokat az ételeket esszük, ugyanazokat az ünnepeket, egyház ünnepeket üljük, tehát valaminek meg kell, hogy különböztessen bennünket, és ez a nyelv. Tehát én áldásosnak tartom azt, hogyha megszólalok valahol Pozsonyban, azt rögtön tudják, hogy magyar vagyok, mert ez egy fontos dolog, azért azt gondolom.
6: Sokan pedig éppen ezt szégyellik. Tehát azt, hogyha rájönnek, hogy ők magyarok. Egy okos embertől hallottam, hogy mindenki olyan szinten tanul meg szlovákul, amilyen szinten szüksége van rá.
5: Nem tudom, ki mondta, de ezzel tökéletesen egyetértek. És én, hogyha szégyelném a magyar két, akkor folyamatosan szégyenkeznék, mert hát én magyarul is palóckiejtéssel beszélek, de hát így vagyok önazonos. És én azt gondolom, hogy pontosan ezek a handicapek ellenére az ember érvényesülni tud, az valamit jelent. Tehát, hogyha palócként is tud érvényesülni, hogyha magyarként is egy szlovák közegben tud érvényesülni, ez azt jelenti, hogy a teljesítmény alapján bíráljak el, és nem valami más alapján.
6: Inspiráló tanárokkal találkozott?
5: Az alapiskolában egy biológia szakos tanár balogalmas volt. Talán az embersége fogott meg az, hogy hozzáállt a dolgokhoz. A gimnáziumban, vagy az egyetemen is voltak tanárok, akiről láttuk, hogy az emberi magatartása példaértékű, de az iskolaimban olyan történelem tanár, akire felnéztem volna, vagy aki sokat adott volna, nem nagyon tudok visszaemlékezni. Azért a Pozsonyi Egyetemen is nem volt túl jó színvonalú az a történelemoktatás.
6: Sőt, én azt hallottam, hogy kifejezetten magyar diákoknak esetleg kínos is lehetett egy-két tanárnak a hozzáállása, bizonyos témák tálalása.
5: Ráadásul bizonyos esetekben azért éreztük azt, hogy más gondolnak a tanárok a világról, vagy a történelmi múltról, amit mi gondolunk. Nem azt mondom, hogy ebből probléma volt, de érezhető volt azért bizonyos esetekben a feszültség. De mindig azt mondom, hogy egyetemen nem ott kaptam a legtöbbet az előadó teremben, hanem a kollégiumi szobákban, ahol találkoztam olyan egyetemi társakkal, diákokkal, akik talán többet tudtak, mint én, felkészült ebbek voltak, olvasottabbak voltak. Igazából ott kezdtem tudatosan olvasni, ott kezdtem olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek ma is érdekelnek, akkor kezdtem színházba járni. Hát folytathatnak, tehát én ezért tartom fontosnak a Pozsonyi Egyetemet, azt a közeget kollégiumban, a JAIK-ban, a Pozsonyi Magyar Diákok Ifjúsági Klubjában. Ez volt a fontos, és nem a történtanárok. És az, hogy történész lettem, az se volt egyenes pálya, hiszen utána elkezdtem a közoktatásban dolgozni, mint magyar történelem szakos tanár. Kezdetben magyart is tanítottam a Dunaszerdahelyi Gimnáziumban. Azért én úgy jeleztem a vezetőségnek, hogy jobban örülnék, hogyha több történelmet és kevesebb magyart kell tanítom. Az irodalommal semmi bajom nem volt, hiszen mai napig nagyon rendszeresen olvasok szép irodalmat, és szívesen is beszélek róla. Azért a nyelvtannal, a leíró nyelvtan nem volt a kedvencem, de kinek a kedvence. És a történelmet mindig is jobban kedveltem. Ráadásul egy olyan szerencsés korszakban kezdtem én tanítani, hiszen gyakorlatilag 89-ben léptem a pályára. Azért aki átélte a rendszerváltás utáni első néhány évet, az tudja, hogy ez egy nagyon szabad világ volt. Nem csak azt éreztük, hogy leomlottak a szocializmusnak ezek a szűk falai, hanem azt is, hogy mindent szabad, és az ember meg tudja valósítani önmagát, és ez egy fiatal pályakezdő értelmiségének egy ideális állapot. És tulajdonképpen ebből lettem én történész, mert amikor azt tapasztaltam a katedrán, hogy tanítanom kellene a történelmet, amihez nem voltak tankönyveink, hiszen a szocialista tankönyvből lehetetlen volt tanítani, ráadásul abban a magyar nemzeti történelem nem is szerepelt. Másrészt én kezdettől fogva fontosnak tartottam, hogy egy felvidéki diák tanulja a saját nemzetrésze történelmét is, és ez feldolgozatlan volt. És tulajdonképpen én így véletlenül kerültem a történészi pályára, mert szembe kerültem azzal a problémával, hogy amit tanítani akartam, az nem volt miből, és feldolgozatlan. És akkor elkezdtem tankönyvet írni, és ahhoz kutatnom kellett, és ott ragadtam a kutatóteremben, tehát így lett belőlem történész.
6: Hatodikosok, hetedikesek, nyolcadikosoknak szóló történelemkönyvek már csak azért is voltak különösek, mert az a gondolat ültetődhetett el a tanár, illetve az akkori diák fejébe, hogy nem kell mindig mindenről ugyanazt gondolnunk.
5: Nyilvánvalóan én is abban nevelkedtem, hogy egyfajta értelmezése van a múltnak, és aztán szerencsére nekem megadatott, hogy ne ennek a szellemében kelljen tanítanom, aztán megadatott az, hogy segítsek a kollégáknak abban, hogy ne így gondolkozzanak a tankönyvírással, hiszen később írtunk gimnáziumi tankönyveket is. Én mai napig azt gondolom, hogy világ sokféle, sokszínű, és ennek az értelmezésekben is jelentkeznie kell, és én sose tagadtam, hogy alapvetően liberális szemletű ember vagyok, aki azt gondolja, hogy ez a sokszínűség hasznára van a világnak. Fontos az, hogy el tudjuk fogadni a másik véleményét, ez a lényeg.
6: Egy zeneszámmal folytatjuk, Simon Attila választásával.
5: Legyen mondjuk a Leonard Cohen-től a Chelsea Hotel című szám.
7: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousine

0: love that jiving around.
1: Szlovákiában, a történész társadalomban, amelynek ugye vannak magyar, ruszin, cseh, szlovák tagjai, a nemzeti narratíváknak el kell egymás mellett férniük?
2: Igen. Nem abban van az alapvető különbség, hogy milyen tényekkel dolgozunk, hiszen ez egy adott dolog. Tehát a történésznek ragaszkodni kell a forrásaihoz és a tényekhez, hanem sokkal inkább abban, hogy ebből hogyan építjük fel azt a narratívat, amelyet mi közölni akarunk, amelyet mi valahogy tovább akarunk adni. Az apró mozaikokból, ami nekünk a források, sokféle kép kirakható. Én kicsit másként rakom ki. A színek másként vannak rendezve, mint a szlovák kollégáké, de ez nem baj, mert nyilvánvaló, hogy sose fogjuk azonosan megítélni mondjuk Trianonnak a szerepét. Én mindig mondom, hogy hát mi ezt nem fogjuk tudni pozitívan értékelni, de meg tudom érteni a szlovák kollégát, aki pozitívan értékeli. És hogyha a szlovák történet is megérti az én nézőpontomat, akkor szerintem ez rendben van.
1: De a Benes dekrétumok esetében nincs már ennyire elfogadó álláspont a magyar, illetve a szlovák történészek között.
2: Én azt gondolom, hogy a mérvadó történetírásban ott sincs nagy különbség. Hát nézzük meg Stefan Sutajnak a munkásságát, aki nélkül a magyar történészek is sokkal kevesebbet tudnának erről a témáról. Ő nagyon hasonló véleménnyel van arról, hogy mi is volt ez az egész. A szlovák kollégák nagy része is azt gondolja, hogy a kollektív bűnösség alkalmazása akkor sem volt helyes, és ma sem helyes. Az más kérdés, hogy a politika mit akar maga számára kisajtolni ebből a kérdésből. Mondjuk a jelenlegi szlovák kormánykoalíció, és hogy a szlovák történészek szembe mernek-e menni azzal a közhangulattal, ami esetleg a közvéleményben ebben a kérdésben van. Mert ez a mi tudományunkban mindig egy, hogy így mondjam, kényes kérdés, nem csak a szlovák történészek, a magyar történészeknél is. Mondjuk egy talajtannal foglalkozó tudós gondolatai nagyon kevés embert érdekelnek, ezért sokkal szabadabban tud foglalkozni a tudományával, mint mondjuk egy olyan történész, aki Trianonnal foglalkozik, vagy Benes dekrétumokkal, mert ez láthatólag sok mindenkit érdekel. Ez a sok mindenki nyomás alá is helyezi a történészt. Van egyfajta elvárás, egy nagy kihívás a történészeknek, hogy hogyan tudnak ennek ellenére megfelelni a szakmaiságnak. És ezért van az, hogy nagyon sok történész nem szólal meg közeleti kérdésekben, vagy visszavonul, mert a tudományos cikkben leírja, de már mondjuk egy nyilvános fórumon nem biztos el akarja mondani, mert fél a kritikáktól, amit a közvélemény részéről kap. És szerintem nagyon sok szlovák kolléga is emiatt nem nyilvánul meg a Benes dekrétumokkal kapcsolatban.
1: Én meg azt tapasztaltam, hogy a közvéleménynek van egy olyan nyomása, ami viszont nem a tényeken alapul, tehát hogy a közvélemény nagyon keveset tud a Benes dekrétumokról, és azt is eléggé nem jól, vagy nem a valóságnak megfelelően, viszont véleménye van róla és hangoztatja.
2: Ebben nagyon fontos szerepet játszanak a mítoszok, amelyeknek van egy nagyon pozitív szerepe is, de azért a történészeknek nyilvánvalóan nem a mítoszokra kellene építeni a tudásukat. Tehát nem a közvéleményen van baj, hogy ők keveset tudnak, mert ez a mi hibánk is, vagy a közoktatás hibája.
1: Emlékszik, tavaly decemberben elfogadták a Szájzár törvényt. Egy pillanatra sem erült fel önben, vagy szlovák, vagy magyar történésztársaiban, hogy esetleg nem kutathatnak szabadon, ugye, mert ez a törvény olyasmit mond ki, hogy 6 hónap büntetéssel néz szembe az, aki felemlegeti a második világháború utáni elrendezés kérdéseit, vagy kétségbe vonja.
2: Hát én nem tudom, hogy ez valakiben a kollégák közül megfogalmazódott, nem hiszem benne, nem biztos, nem. Ez a legtöbb emberből inkább egyfajta dacot váltott ki, és bennem is, hiszen én alapvetően nem kutatom a Benes dekrétumok témáját, de például december óta részt vettem legalább 2 szakmai rendezvényen, ahol én is felszólaltam. December óta kötelességemnek érzem, hogy megszólalok ebben az ügyben.
1: Akkor beszéljünk arról, amivel Simon Attila foglalkozik, mégpedig egy olyan szakaszával a szlovákiai magyar közösség történetének, ami nem igazán volt kutatott annak idején. Ugye nagyjából lehet úgy fogalmazni, hogy mindent tudunk a főhatalomváltásról, Trianonról, következményeiről, meg a 45 utáni kitelepítéses időszakról. Ezzel nagyon sok történész foglalkozott, viszont a két háború közötti időszakkal nem. És ön pont ezt az időszakot állította figyelmek középpontjába.
2: Amit elhangzott egyébként, ez csak részben igaz, mert mondjuk az igaz, hogy Trianonról sok mindent tudunk, vagy a főhatalomváltásról, de ha belegondolunk, amit tudunk, az egy általános tudás, de amikor rákérdeztem arra, hogy mondjuk tudod, hogy mi történt a te városodban, azokban a hetekben, a napokban, akkor nem tudod senki semmit. És pontosan ez az a dolog, ami engem kezdetől fogva motivált, hogy megpróbáljam ezeknek a nagy témáknak megnézni a szlovákia-magyar vonatkozásait. Tehát én bármilyen témával kezdtem, legyen az éppen Trianon, vagy legyen 1938 az első bécsi döntés, mindig arról próbáltam írni, és azt próbáltam kutatni, hogy mi történt akkor Rimaszombatban, Komáromban, Kassán.
1: És erről egy könyv is jelent meg, hogy a hétköznapi ember hogy élte meg 18-19-et. A könyv címe az Átmenet bizonytalansága, pont ezeket az egyéni sorsokat mutatja be.
2: A mai történetírásban nagyon fontos trend az, hogy nagy összkép felől nagyon sokszor elindulunk a mélyfúrások felé, tehát egy-egy egyéni sorsból, egyéni életútból, egy kisebb történésből kibontani tulajdonképpen nagy történetet, és hát ezt próbáltam én is alkalmazni annak megragadására, hogy hogyan élték meg az itt ebben a térségben emberek az impériumváltást, és hát ehhez egyébként nagyon sok forrás van. Az a helyzet, hogy bővelkedünk a forrásokban, hiszen a dél-szlovákiai regionális levéltárak tele vannak olyan anyaggal, amit igazából senki nem nézett meg, senki nem foglalkozott velük, mindenki Pozsonyban, Budapesten vagy Prágában kutat, ahol én is kutatok, de nagy mértékben támaszkodom ezekre a helyi anyagokra, illetve a napi sajtó nagyon fontos. Szerencse, hogyha vannak szubjektív források, naplók, visszaemlékezések, és ezekből nagyon szépen kirajzolható az a kép, és ezért is lett a könyv címe az, hogy az átmenetiség, hogy az impériumváltás nem egyik napról a másikra történik abból a szempontból, hogyha bejönnek egy városba csehszlovák csapatok, az ott élők még másnap nem fogják magukat csehszlovák állampolgárnak érezni. Ez az átmenet, amíg elfogadják ezt a helyzetet, hónapok, akár évek is lehetnek, és hát ezt az átmenetiséget próbáltam megfogni, amely átmenetiség egyik fő jellegzetessége a mi világunknak ebben a térségben, mert folyamatosan átmenetben élünk, és azt gondolom, hogy az itt élő emberek ez az átmenetiséghez nagyon jól tudnak alkalmazkodni.
1: Milyen gyorsan tudta magát összekapni ez a szűk sávban élő magyarság?
2: Ott kezdeném, hogy nem volt közösség. Megint a saját világunkból indulunk ki, amikor egy jól felvázolható közösségről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy felvidéki magyarok, vagy szlovákiai magyarok, akkor tulajdonképpen meg tudjuk nevezni földrajzilag, meg tudjuk nevezni szocializációjában, hogy kikről beszélünk. De rögtön az impériumváltás napjaiban, heteiben nincs ilyen közösség, hiszen az a közösség korábban sosem volt leválasztva a történelmi Magyarország többi részéről. Egy csalóközi és egy gömöri magyart semmivel sem kötött több össze, mint egy csalóközit és egy szegedi magyart korábban, és nem is volt kapcsolatuk. Amikor találkozhatott egy losonci, egy komáromival, az akkor volt, hogyha Budapesten a színházban találkoztak. Tehát először is az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy meg kellett teremteni ezt a közösséget, ki kellett alakulni ennek a közösségnek. Másrészt kezdetben azok a magyarok, akik itt rekedtek a határnak ezen az oldalán, nagyon élesen elutasították ezt az új államjogi helyzetet, hogy Csehszlovákiához tartoznak. De az élet azért ezt fölülírta. Nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy meg kell tanulniuk ebben az új államban élni. Viszonylag gyorsan megtanulták azt, hogy hogyan lehet Csehszlovákiában magyarként élni. Az más kérdés, hogy a fejükben ők mindig is várták azt, hogy ez a helyzet megfordul. Legalábbis az első generáció biztos. És ezért számukra 38 tulajdonképpen a dolgok, így mondom, természetes rendjének a visszaállása volt. Nekik az volt a természetes állapot. Aztán a későbbi generációk számára viszont már a kisebbségi lét volt a természetes. Tehát a mi generációnk számára ez egy természetes világ, amiben nagyon jól tudunk élni. Egyrészt érezzük ennek a létnek a hátrányait, de mi érezzük az előnyeit is, az, hogy kapunk rögtön egy másik nyelvet, kapunk egy másik kultúrát, otthonosan nézzük Pozsonyban, Prágában, a cseh-szlovák kultúrán keresztül megismerünk gondolkat, amit a magyaron keresztül nem. Tehát érezzük ennek az előnyeit is.
1: Ennek az időszaknak nyilván vannak kiemelkedő egyéniségei. Az egyik Szent Ivány József, akiről egy jó vaskos kötetet is írt Simon Attila. Ő politikus, művelődés szervező, de az az igazság, hogy itt a felvidéken azért nagyon kevesen tudnak róla.
2: Így van, Tóth László kollégámmal, aki költő, kritikus, művelődés történész, írtuk ezt a könyvet Szent Iván Józsefről, akit én azért is fontosnak tartottam, hogy bemutassunk, mert hát ő is gömöri, mint ahogy én magam vagyok, a Batkahoz közeli, szülőfalomhoz közeli Beje községben volt a birtoka, és mindig is azt szoktam mondani, hogy van itt egy Eszterházy János, akit mindig kiszoktunk tenni az ablakba, de én sokkal fontosabbnak tartanám, hogyha egy gömöri elsősorban Szent Iván Józsefet tennék ki az ablak, vagy Eszterházy mellé kitenné egy Szent Iván Józsefet is. Egy komáromi is megtalálna azt a helyi embert, akit ő fel tud mutatni, mert kicsit kontraproduktív, hogyha mi mindig Eszterházyt hozzuk elő, és közben a kis közösségek elfeledkeznek azokról a személyiségekről, akik az ő közösségük építésében nagyon fontos szerepet játszottak. Szent Iványit persze országosan is ismerni kell, de fontos lenne, hogy Gömörben kialakuljon valami kultusza. És lehetne mondani még más személyiséget, akinek ugyanez meg kell legyen, hogy találják meg a garammenti magyarok is azt a személyiséget, aki nekik fontos.
1: De ez már valamilyen mértékben folyik, mert nagyon sok általános iskolát a kis falvakban, meg a nagyobbakban a helyi ismert emberről nevezik el, és egyébként is ezeket a dolgokat, hogy egy gömöri kit tegyen az ablakba, gondolom, az egyetemi hallgatóinak is elmondja.
2: Persze folyik ez, és én látom ezeknek a pozitív példáit, és nagyon jó, hogy van, hiszen becsüljük meg az értékeinket. Komárom is János egyet nem törtem tanszékén, mindig is kiemelt tantárként kezeltük a szlovákia-magyarok történetét.
1: Egyébként a kényes témáktól se fél könyvcímek alapján, mert ilyen címeket adott, például egy visszacsatolás, vagy megszállás, vagy felvidéki magyarok, vagy szlovákiai magyarok.
2: Számomra nem kényes kérdések ezek, hanem inkább azt mondanám, hogy fontos kérdések, hogy tisztázzuk, hogy segítsük az átlag embert abban, hogy megértse azt, hogy mikor melyiket érdemes használni. Én a szlovák kollégáknak is mindig mondom, hogy el kell fogadniuk, hogy a magyar nyelv az egy önálló nyelv, ennek megvannak a maga belső szabályai, és nem lehet kintről szabályozni a nyelvet, hogy kintről megmondani, hogy ki milyen kifejezést használjon, még bentről sem lehet. És látjuk azt, hogy a felvidék szónak megvan a maga dinamika, ami generációnk egész mást ért alatta, mint a mai fiatalok. Én mindig rákérdezek az egyetemi hallgatóknak, hogy ők mit értenek alatta. Ők már nem értik alatta Késmarkot, meg nem értik alatta Selmecbányát, ami nekem elsősorban a felvidék. Azt értik, ahol ők élnek, Komáromot és Dunaszerdahelyt, amiről én történészként tudom, hogy igazából Trianonig nem volt a felvidék szó jelentéstartalmának a része. Tehát megváltozik, és el kell fogadni, hogy a nyelvnek van egy belső mozgása, és ezzel nem lehet hadakozni parlamenti határozatokkal, vagy tiltó dolgokkal.
1: A szlovákok is használják a dolnázzem kifejezést, mint dolnyáki, mint az alföldiek. Hát én sok szlováknak elmondtam, megkértek, hogy magyarázzam már el, hogy mi az, hogy felvidék. Elmondtam, hogy manapság a felvidék csak azt a déli sávot jelenti, ahol a magyarok laknak. A közembernek.
2: Ebben generációs különbség is van, tehát azért azt látni kell, hogy mi generációnk számára a felvidék egy nagyobb teritoriumot jelent. És én csodálkoztam, amikor először tapasztaltam, hogy a mai egyetemisták mást értenek alatta.
1: Pihenésképpen most egy kicsit zenélhetünk?
2: Ha már az első szám hotel volt, akkor legyen ez is hotel, a Hotel California az Eagles-től.

0: egyensúlyt próbál teremteni az életében, munka, kikapcsolódás, tanítás, kutatás között. Fontos az én idő, így fogalmazott. Mi tartozik ebbe bele?
1: Én nem vagyok egy ilyen értelmiségű történész, aki teljes életét ennek áldozza. Ennek megvannak maga hátrányai, tehát én tudom azt, hogy akkor, amikor mondjuk biciklizem, olvashatnék egy szakkönyvet, vagy ülhetnék egy értelmiségi vitaklubban, de én azt gondolom, hogy úgy teljes az ember élete, hogyha mást is csinál. Én úgy érzem magam jól, és azt gondolom, hogy ez egy megint fontos dolog, hogy az ember jól érzi magát a bőrében. Tehát nekem sok mindent jelent ez az én idő. Alapvetően olvasást, sok szép irodalmat, magyarokat, külföldieket. Számomra nagyon fontos a mozgás. Délután, amikor még hosszú a nap, és rá tudom beszélni a feleségemet, akkor azt mondjuk, hogy ma csinálunk egy 2 órás kört, ami mondjuk egy olyan 40 kilométer, és akkor megyünk. És hát ugyanilyen fontos nekem, ez érdekes, ezen látszik, hogy öregszem, van kerti munka. Szerencsére falun élek, és van kertünk, és tavasztól őszig, akkor biztos, hogy az első utam az lesz, hogy kimegyek. Mindig büszke vagyok, hogyha szép paradicsomaim vannak, de ezen felül vannak gyümölcsfáim, egy kevés szőlő, tehát én jobban értékelem, amikor azt magam megtermelem, és másként esik az embernek a saját paradicsoma, azt kell, hogy mondjam.
0: Gyerekei követik a pályán az apjukat?
1: Nem követik a apjukat és anyukat, hiszen feleségem is magyar törzsszakos tanár, a fiam az gyógyszerész, a lányom pedig egy ilyen, gasztroegészségügyi irányzatú egyetemet végzett, és az élelmiszer iparban keresi a helyét. Mindenkit nagyon büszke vagyok. Egyrészt magukba szívták azt a szellemiséget, nem tudom másként nevezni, talán liberális világlátást, ami otthon nálunk a családban van, illetve én azt gondolom, hogy mind a kettő a mai fiatalokhoz képest, ma csak azok miatt a könyvek miatt, meg azok miatt a beszélgetések miatt, amit hallottak tőlünk, vagy a feleségemtől, nagyon tájékozottak. Sokkal többet tudnak már most a világról, mint én valaha tudni fogok, és ezért ez jó dolog.
0: Kedves hallgatóink, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett Simon Attila történésszel, az idén 30 éves Fórum intézet igazgatójával beszélgettem identitásokról, a felvidékről, nemzeti narratívákról, az én időről, a kert, a mozgás és persze a kutatás szeretetéről, mert hogy ez az élete. Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni a figyelmüket Haják Szabó Mária. Maradjanak a Kossuth Rádióval, hamarosan híreinket hallják, majd a hely következik.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 19 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökség épülete előtt. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért. Közölte velük, hogy a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkára a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A pályázati felhívás a kormány weboldalán érhető el, a legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését jövő péntekig várják. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Még bő 2 héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, holnap a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. Folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Híradással legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
2: Nem kell minden gyereknek élsportolóvá válnia. Sokkal fontosabb, hogy szeressék azt, amit csinálnak. Találjanak egy sportágat és egy közösséget, ami végig kíséri az életüket. Ezt üzeni az olimpiai bajnok párbajtőrvívó Szászemese, valamint a műsor másik vendége Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Én Mirányi Zsolt vagyok, várom önöket.
1: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd.
3: A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Reklámot hallottak. A hely.
6: Napsütéses helyen vagyunk, ami azért is lényeges, mert szeretnénk nagyon jó gondolatokat átadni önöknek. Ma Kovács Szénája egy 50-60 lelkes kis település a Mecsek lankái között. Előttem egy terápiás cica, mellettem egy kollega, aki már ide készült, hogy segít eltájékozódni. Bicsák Eszter vagyok, tartsanak velem a hely mai adásában. A település egyik ikonikus intézménye, ha így tetszik, a Mérföldkő Egyesület drogrehabilitációs otthona. Kis András a vezetője. Az intézmény milyen szerepet játszik ennek a picike falunak az életében?
7: Mi úgy érezzük, hogy alapvetően egy ilyen harmonikus, kiegyensúlyozott viszonyban. A 2002 óta regnáló polgármesterekkel, abszolút teljesen mind a hárommal nagyon jó viszonyban voltunk. Nyilván, hogyha kellett, akkor tudtunk egymásnak segíteni. Én legalábbis úgy érzem,

0: Olimpiás kutyaként akartunk bemutatni, mert az ilyen jól hangzik, de tulajdonképpen Lulu nem örült nekünk, mert egyáltalán nem örült a technikának. A fiatalokkal azért jóban van?
1: Én azt gondolom, hogy igen, bár elég sokszor működtetnek irányomban neheztelést, egy-két komolyabb visszajelzés vagy konfrontáció után, de hát ez teljesen természetes rendje egy rehab életének, hogy néha így a segítőinkre neheztelünk vagy haragszunk. Én egyébként saját élményű segítőként vagyok itt jelen egy szociális munkás diplomával, úgyhogy pontosan emlékszem, amikor én rehabon voltam, én is ugyanúgy tudtam haragudni és neheztelni, és sokszor, amikor ugye kikerülünk a valóságba és kimegyünk a rehabról, akkor szembesülünk azzal, hogy így igaza volt így a segítőnknek, és akkor azért már meg tudunk enyhülni. De én azt gondolom, hogy alapvetően így jobban vagyunk, hiszen elég sok titkot tudunk egymásról. Ez elkerülhetetlen egy ilyen jellegű önismereti munka kapcsán.
0: Közösségről beszéltünk itt az előbb, és ennek igen nagy szerepe van nyilván a gyógyulásban, meg az élet megváltoztatásában. De hogy 2026-ban nem nehezebb közösségről beszélni, mint volt annak idén 2002-ben? Kérdezem ezt éppen a digitális kultúra különböző formái és terjedése miatt, mert hogy én a saját családomban is tapasztalom, hogy rettenetesen beszívja a fiatalokat, nagyon nehéz valódi közösséget megélniük bárhol máshol. Hát így nem nehezebb még a rehabilitáció is?
1: Az biztos, hogy amikor bekerülnek, akkor szokatlan, mert ugye a kinti világban az internet, az elmagányosítás az most már ilyen alapműködése így az embereknek, viszont mire végeznek így a terápiájukkal, így rájönnek arra, hogy mennyi támogatást, vagy mennyi szeretetet kaphatnak így a társaiktól, különböző segítő közösségek működnek az intézmény falain kívül is. És amikor mondjuk egy felépülő függő kimegy a rehabról, és akkor kint találkozik a valósággal, nagy Isten visszarendeződik, vagy valamilyen nehezebb érzése van, akkor már megvan az az eszköze, hogy tud így a közösséghez fordulni, a közösség tagjaihoz, és akkor az segít nekünk abban, hogy megőrizzük a józanságunkat. És hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy a szeretet iránti igényünk az ugye egy ilyen alapigény, és akkor ezt itt azt gondolom, hogy így megtapasztalhatják akár azt is, hogy hogyan lehetek én őszinte valakivel szemben, hogy hogyan osztatom meg én így a titkaimat vagy a bűneimet, és akkor nem ítélnek el, hanem megdicsérnek azért, hogy elmondtam, vagy hogy így feltárulkoztam, és nem, hogy verést vagy szitkot kapok, hanem mondjuk egy ölelést és egy elfogadást. És hogyha ennek a szocializációnak ez a része így megtörténik így a rehabon belül, és jól végezzük a munkánkat, és ők is kellően nyitottak és hajlandóak erre, akkor ezt az eszközt tudják kint is használni, és az segít abban, hogy józanok maradjunk, és ha józanok maradunk, akkor tudunk életben maradni.
0: Egy kicsit hadd nézek körül oda bent, elég, ha egy keresztnevet mond nekem.
2: Bence vagyok.
0: Bence, kérem, hogy akkor vezessen. Úgy csinálok, mintha annyira tudnám, hogy hova kell menni, bementem előre. Egy lépcsőházban vagyunk, ahol alul olyan komolyan mondom, mint amikor belép az ember egy iskolába, ahová szeretnek járni a gyerekek, és így jól feldobálták a kabátjukat, rengeteg cipő, kifejezetten barátságos látvány.
3: Barátságos, szeretünk egyébként itt lenni. Nagyon sokat segít ez a hely nekünk a felépülésünkbe. Ezelőtt így a használatunkban nagyon sokat voltunk egyedül, ugye ráment családunk, gyerekünk, az egész életünk nagyjából, és ez a hely épít föl minket, tehát ez segít a felépülésünkben, meg abban, hogy túl tudjunk lépni ezekre a dolgokon. Illetve hát itt drogosként élni elég nehéz, tehát elég nehéz élet van, hogy mindegyikünk mögött.
0: Nagyon meglepődtem most, hogy csak így mondta, hogy drogos, mert hogy van, aki nem szívesen mondja ki ezt a szót.
3: Ők vagyunk, tehát kábítószer, alkohol problémáink vannak mindegyikünknek. Én személy szerint megjártam az utcát, úgyhogy előtte festővállalkozó voltam.
0: Ó, pedig az ma nagyon ritkaság, arra szükség lenne.
3: Nekem nagyon jól is ment a festés egyébként. Nekem édesapám is festő, van egy 6 éves kislányom. Nagyon hiányzik, nagyon fáj, hogy nem lehetek vele, de hát drogosként nem tudtam az apja lenni, sajnos a párom elhagyott 12 éves párkapcsolat után, hát utána csúsztam le teljesen. Eldrogoztam mindenemet jóformán. A családom még mögöttem állsz, ebbe egy szerencsém, vagy támogató szüleim vannak, de egyébként nagyon sok veszteségem van ebből, tehát jogosítványom, autóim, lakásom, mindenemet elbuktam.
0: Kislányát fogja tudni látni, hogyha hát, innen kikerül?
3: Fogom tudni látni, szerencsére nagyon rendes anyukája van, jó helyen van a kislányom, édesanyám nagyon sokat foglalkozik vele.
0: És hadd kérdezzem meg, hogy mi ez a fali. Nem emlékszem, annak idén készült itt egy Hely című műsor, és Farkas Erika is rácsodálkozott erre a falra. Nekem az rémlik, hogy amikor kimennek innen az emberek, akkor írják fel a nevüket, vagy amikor bejönnek?
3: Amikor bejönnek ide, akkor mindenkinek a bemutatkozó csoport után föl kell írnia ide a
0: nevét
3: és a dátumot. Az enyém? Az enyém ott van legfönt.
0: Ott van fönn egy Bence, igen.
3: Igen, igen, igen.
0: Merre kell indulnunk, Bence? Menjünk erre. Ez az ebédlő.
3: Tépigényes, tiszta hely, mit akarítunk itt minden nap egyébként, vannak reggelre szó.

0: csoportok.
1: Hát ez a tábla egyébként a lelke a rehabnak, erre vannak fölírva a következményeink, feladataink, hogy miket kell elvégeznünk a napba, kell írnunk kis oldal, kell írnunk 3A4 feladatot magunkról, az 3 oldal, tehát héten 1 3A4-ünk van, a kis oldalunk minden nap van, azon kívül vannak ilyen következmények, hogy építőjavaslatot teszünk a középidőből, egy kijelölt.
2: Most aztán olyan sok szakszót használ, hogy nem is értem feltétlenül. A lényeg az az, ha jól értem, hogy azért vannak itt események, vannak feladatok, itt feladatok, és következménye is van.
1: Ez a tábla lelke az egész rehabnak.
2: Tehát itt tartják a közösségi alkalmakat. Most azért nem itt volt, mert művészetterápia volt a másik épületben. Én itt most kisuhanok, és akkor konyha, gondolom, hogy előbb-utóbb lesz valami ebédönöknek. Az kifőzi.
1: Most én vagyok a konyhás, én nagyon szeretek főzni.
2: És ide a cukkiniket már föl is pakol.
1: Igen.
2: Ami készült?
1: Marántot, sajt, ez hasábú.
2: De azért ez nagyon jó, hát a férfi emberek megtanulnak főzni, mire innen kimennek, ha eddig nem tudtak.
1: Megtanulnak.
2: Menjünk akkor föl, egy igazi ilyen iskolai lépcsős, igen, koleszos érzés, így ahogy mondja, gondolom, hogy itt lehetnek a szobák.
1: Itt szoktunk kiterelgetni, itt egy tekős.
2: Jaj, de aranyos.
1: Az nagyon jó,
2: Egon itt csobog, és nagyon jönnek kifele.
1: Ő mindig nagyon jön neki fele, én vagyok a gondozója egyébként neki, én takarítom az akváriumot.
2: Nem is kicsi.
1: Egon vagy az akvárium?
2: Egonra gondolok.
1: Kicsi Egon, már 20 pár éve felépülésben van.
2: Komolyan? Milyen jó, Egon nem mondja el a problémáit, és minden titkot megőriz. No, a teknős után itt a szobákba megyünk. Tényleg, mint egy kollégium.
1: Felépülőtársammal sokat szoktam olvasni egyébként, meg járok fel futni, hogy sportoljak, mert ugye droghasználatban nem sokat olvastam.
2: Barátságba kell keverődni azzal, akivel egy szobában van az ember, ez fontos.
1: Hát mindenki jóban van mindenkivel, tehát törekszünk erre, hogy a konfliktusokat is megbeszéljük. Ugye ezek a terápiákat én azért azt mondom, hogy nem csak függőknek vannak kitalálva, hanem akinek ilyen személyiségzavaraik vannak, azoknak is jó egyébként, meg hasznos, mert itt azért az elfogadás és az alázatot eléggé lehet gyakorolni.
2: Mit fog kezdeni magával, ha kikerül innen?
1: Visszamegy. Hát még egyből nem megyek vissza festeni, de szeretnék újra festővállalkozást csinálni. Nekem a szakmám az életem egyébként, csak hát ugye elrontottam.
2: De hát van második esély, erre szokták mondani.
1: Így van, de még egy kört nem szeretnék futni a droggal, mert 21 évig fogyasztottam kábítószereket meg alkoholt.
2: Mit mondana annak a fiatalnak, aki hasonló cipőben kezd járni, akár designer drogokkal kapcsolatosan, mert most ezek a nagyon népszerűek.
1: Azt használtam én is a végén kristályt, én azt, hogy a kristálynak a vége mindig az utca és a teljes megőrülés, és nem tudja elkerülni. Előbb vagy utóbb utcára fog kerülni, hogyha kristályozik valaki, és mindenét el fogja szívni. De egyébként ez bármilyen szerre igaz.
2: Nagyjából bele lehet halni.
1: Ebben a kristályozásban persze intravénásra használtam kristályt éveken keresztül, és szörnyű élettani hatásai vannak. 12 év amfetami használatomnak nem volt olyan élettani következménye, mint 2 év kristályozásomnak.
2: Tervezi egyébként, hogy elmondja majd olyanoknak, akik? Mert hogy lehet, hogy lesz egyszer egy fia még. Lehet, hogy amikor a kislánya nagyobb lesz, és elmegy bulizni. Lehet, hogy környezetében lesznek gyerekek, és ki vannak ennek téve?
1: Hát nem szeretném, hogy a lányom függő legyen nyilván. Persze, hát hogyha úgy van, én el fogom neki mondani az egészet, hogy ebbe voltam. Én örülök, hogy eljutottam egy rehabra, meg hogy más szemszögből tudom nézni az életet, meg önmagamat. Tudatosítottam azt magam, hogy függő vagyok, és segítségre van szükségem, mert egyébként nagyon sokáig nem láttam be ezt. Tehát nem mondom azt, hogy szeretném így embereknek elmondani, de nyilván sokkal hitelesebb, hogy egy olyan ember mondja el gyerekeknek, aki ebbe volt. Nem az, hogy azért ne drogozzatok, mert le fogunk csukni benneteket, mert amúgy ez nem valid. Tehát most attól, hogy valaki drogozik, nem hiszem, hogy börtönt érdemelne egyébként. Az, hogy ő mekkora bajban van ettől, meg hogy a szülei mit élnek át ettől az egésztől, az megint más. Tehát ezzel azért tönkreteszik a családot. A kristálynak az legrosszabb hatása az, hogy az ember képes megölni a saját családját azért, hogy drogozhasson. Ez így szörnyen hangzik, de igaz sajnos. Tehát azért ez nem egy gyerekeknek való szer.
2: Tartok tőle, felnőtteknek se való.
1: Se senkinek nem való a kristály, de így gyerekeknek meg különösképpen nem, mert olyan szinten addiktív, mint a cigaretta körülbelül. Ugye azt is nagyon nehéz lerakni, és a kristálynak még ott a pszichológiai hatása is, hogy azért beállsz, bekábulsz. Szinte lehetetlen abba hagyni úgy, hogyha nem kér segítséget.
2: Én tudom, hogy azt kell itt megfogalmazni, és ez így rendjén is van, hogy függő vagyok és segítségre szorulok, de azt tudja, hogy iszonyatos ereje van, hogy belátta, hogy idejött, és hogy ezt végigcsinálja.
1: Hát iszonyatos erőm van persze ehhez az egészhez, mert muszáj volt. Egy az, hogy amikor azért egy rehabra eljutunk, akkor már nincs más választásunk. Akkor már olyan élethelyzetben vagyunk, és úgy érezzük magunkat, hogy vagy rehabra megyünk, vagy halál. Így a kristálytól azért én nagyon sokszor öngyilkos akartam lenni, csak ugye gyenge, hál' Istennek nem sikerült, mert azért nem könnyű meghalni. Aki azt hiszi, hogy a drogozásban nagyon könnyen be lehet halni, az nagyon rosszul hiszi, mert nem. Csak bele fog rokkanni. Meg a környezetében mindenki. Ez a lány részleg egyébként.
2: Ez a lány részleg. Jaj, de aranyos, és nevek vannak.
1: Igen, mert akik végeznek a terápiában...
2: Itt van az, akik végeznek, fölteszik ide a nevüket.
1: Igen, van egy levélakasztás, és fölteszik a nevüket rá, igen.
2: Nagyon aranyos, és milyen jó, hogy ilyen sokan vannak rajta.
1: Igen, sokan vannak rajta szerencsére. Most esett vissza egy felépülő társunk, lesújtóval hatott azért ránk, mert ugye mi már tudjuk, hogy ez hova vezet. Én személy szerint estem már vissza, én álltam ledrogozással, 6 hónap után visszaestem, és tudom, hogy még mélyebbre süllyedsz. És az a baj, hogy amikor használsz, nem látod a kiutat belőle, csak az öngyilkosságot, amit viszont nagyon nehezen tudsz megtenni, de egy ilyen fél éves rehab után, hogyha visszaesik az ember, nem akar rehabra menni, ha elkezd drogozni. Ha nem csak drogozni akar, is belehalni a drogozásba, ami szörnyű.

0: Dr. Szemeyász Jánossal, a Mérföldkő Egyesület elnökével, addiktológussal és a Mérföldkő szakmai munkájáért felelős személlyel beszélgetek. Milyen munka folyik egy ilyen házban?
1: Ez egy hosszú távú bentlakos terápiát biztosító intézet. Igen, ezeket a rehab otthonoknak hívtuk, a hivatalos neve szenvedélybetegek rehabilitációs intézete. Az otthont azt így az elmúlt években vagy sikerült kikoptatni, ugyanakkor meg azért azt gondolom, hogy ez egy otthon jellegű valami. Általában azok az emberek szoktak ide jelentkezni, akiknek többnyire évtizedes addiktív működésük van, tehát leginkább a legproblémásabb függő emberek, azok az emberek, akik akár többször megpróbáltak, de nem sikerült nekik abszinensé válniuk, vagy olyan környezetben élnek, ahol a rehabilitáció szinte lehetetlen, mint amilyen egy multiszer használó családban, ahol mindenki használ mindent, ahol nem lehet neki biztosítani egy kicsit józanabb rendszert, egy szegregátumban él, ahol nap mint nap ez a dolog folyik. Ha valaki bemegy egy ilyen otthonba, és a kérdés az volt, hogy akkor mit lehet látni, ez tulajdonképpen olyan, mint egy nagyméretű családi ház, vannak különböző létszámú drograbok országszerte, de azért általában ilyen 20 fő plusz mínusz az egy olyan csoport, akivel még úgy lehet körbeülni.
0: Ahol... Kovácsinál is nagyjából ez a létszám van, ugye?
1: Igen. Úgy osztják el a munkát, mint egy nagy család, van egy házi rend, van egy alkotmány, amit akár így megszavazunk. Vannak egyébként különböző rendszerek, a Kovácsinál is egy úgynevezett terápiás közösségként működik. Terápiás közösség az arról szól, hogy a közösség minden tagjának van szavazata, a stábnak is, a vezetőnek van vétójoga, de azt mondják, hogy akkor működik jól a rendszer, hogy ezt a vétőjogot nem kell alkalmazni.
0: Egy rehabilitációs folyamat feltételezvén, hogy jól rákészült a kliens is, jól meg volt támogatva, akár családilag is mindenhogyan, és ha sikeres, akkor nagyjából egy ilyen évet szánnak rá az életükből, ugye?
1: Igen, a Pécsvárad egy időben volt, amikor ez egy ilyen 3 hónap volt a bent töltött idő, és ismerünk olyan magánrehabot, ami 28 napban gondolkodik. Azt láttuk, hogy nyilván mondjuk a régi rehabokhoz képest, amikor a 90-es években még másfél-két évet is bent töltöttek emberek. Azért azt láttuk, hogy ez nagyon sok, főleg úgy, hogy mert természetesen erőszakra meg drogra van abszinencia, és szexualitásra is, vagy párkapcsolatra, vagy szerelemre. Most azért az egy nehéz dolog, hogy mondjuk valaki a 30-as évei elején volt, bent lakik másfél-két évig egy rehabba, és teljes abszinenciája van neki a párkapcsolatra, a szexre, a megszerelmesedésre. Hát nagyon sok olyan embert ismertem, aki hosszú-hosszú hónapok bent töltött rehabja után ilyen szerelmes ügyekkel rakták ki a rehabból, esett vissza, és lett tragikus vége. Tehát ez a 3 hónap viszont egy picit talán egy kicsi volt, mert azért azt is látjuk, hogy mindazoknak az információknak, hatásoknak, élményeknek így le kell csöpögni, kicsit ülepedni kell. Egy-két hónapos bentlét, az még éppen csak belecsípkedünk a probléma tetejébe.
0: Sőt, hát orvosilag, ha úgy nézzük, a szervezetben végbe menő folyamatokhoz, az hát lehet, hogy kicsit kevés, szintén.
1: Illetve van egy sok ember, aki siet.
0: Ma semmire sincs idő.
1: Nincs idő az anyomban, nincs idő a fájdalomra, az anyomban vegyük be a tablettánkat, egy hónap rehab, és már rohanok tovább, és minden mehet. Szóval, hogy most ezt a Pécsváradon is ezt a 3 hónapot visszaemeltük ilyen 6 hónapra, és a Kovács Szénája, ami korábban ilyen 8-10 hónapot csinált, ő is most körülbelül ebben a 6 hónapban gondolkodik.
0: Milyen típusú függőségekkel lehet ide bekerülni? Most tekintsük kifejezetten Kovács Szénáját.
1: Alapvetően bármilyen addikcióval be lehet kerülni.
0: Tehát akár játékfüggőséggel.
1: Akár játékfüggőséggel, igen. Na azért azt látjuk, hogy van egy ilyen felosztása az addikciónak, hogy vannak a hedonisták, vannak az önmagukat hitegetők, meg vannak a kapcsolat és kényszeres segítők, ez a 3 csoport, és leginkább ez a hedonisták. A hedonisták közé tartoznak a kémiai addikcióknak a nagy része, a szerencsejáték, meg a pornófüggő, a súlyos szex és szerelem, vagy inkább mondom ez a kőkemény pornó. Ők azok, akik a legjobban tudnak elúszni, hiszen nyilván az emberek akkor szoktak elmenni rehabra, amikor tényleg azt mondják, hogy most vagy öngyilkos leszek, vagy nincs tovább. És azt meg látom, mondod, hogy most a Kovácsinál a legjellemzőbb és inkább szerhasználó vannak, hogy igen, általában az van, hogy azért a rehaboknak kicsit relatívan is kialakul valamilyen profilja.
0: Ha már szerhasználat, akkor fontos beszélni arról, hogy a mai, hogy is mondjam, szerhasználók piacán azért nagyon nagy káosz van. Sok-sok éve beszélünk a designer drogokról, és úgy tűnik mára, hogy szinte sokkal veszélyesebbé váltak ezek, mint a régi szerek.
1: Nagyban csökkent már, tehát ugye 2009-ben indult, a csúcs az olyan 2013 és 16 között volt, akkor egyébként ez inkább a szintetikus kannabinoidokkal volt. 2010-13 között a serkentők mentek elképesztő mennyiségben, és most egy három évvel ezelőtt a serkentők kezdtek újra visszajönni. Vannak azért szintetikus kannabinoidok is, de azért a serkentők jöttek vissza. Ez a kristály, vagy most már nem pent a kristály, csak kristálynak hívják. A kristályból kettőféle van. Van az, amit a Breaking Bad című filmsorozat nézői is láthatnak. Az a klasszikus kristálymet, amit gőzölnek, ami bírja a hőt, és elképesztő eufóriát, nagyon rövid, nagyon intenzív hatást, és viszonylag rövid leépülést. Egy korábbi amerikai statisztika szerint a kristálymetezőknek a szerhasználós átlag életkor az másfél év volt. Tehát kb. Ennyi idő alatt haltak bele az emberek, akik erre rákaptak. Na most a Magyarországon orba szippantos kristály, az nem ez a kristálymet, azokat ilyen üvegpipákból szipogatják, de ez a designer drog, ez amiket mindenféle elképesztő körülmények között, ugye voltak régen rémisztő képek, hogy betonkeverővel keverik meg, szóval ezek simán előfordulhatnak, hogy ilyenek vannak, ilyen istáta mögötti szegregátumok idézőjelben laborjaiban, vagy kínai laborokban, Indiában, ezekből az országból jönnek, de akár mondjuk Hollandia is elég jól kiveszi a részét az ilyen gyártórendszerekbe. Azért ez is meglehetősen intenzív, nagyon komoly fogyás, depresszió, drogindukált a pszichózis, és hát rengeteg olyan szomatikus probléma. Most például pont van egy ilyen kliens a látókörünkben, aki még nincs 40 éves, és olyan komoly szív problémája lett, hogy majd egy szívtranszplantáció segíthet neki a problémáján, hogyha megéri. Tehát nagyon komoly problémákat okoz. Régóta beszélgetünk a rehabokkal ezekről a problémákról. Azt látjuk, hogy amíg itt a régi klasszikus szereket használó csoportoknál volt valami olyan kapcsolat, bajtársiasság, közösségi szemlélet, valami kultúra, akár mondjuk, aki ópiátot használt, vagy füvet, vagy amfetamint, akkor volt valamire támaszkodni. Nagyon sokan külföldet jártak, nyelveket beszéltek, akár itthon voltak, de voltak valamiféle rendszerekben. Hozzájuk képest a designer drog használók egy nagyon nehezen elérhető, nagyon nehezen terápiában tartató csoport. Vannak olyanok, akik most így kell fogalmazom, hogy szinte fogyatékosra szívták magukat, tehát ővel nem lehet elkezdeni egy terápiás közösségben érdemi munkát kezdeni. Mondjuk úgy, hogy korai fejlesztős módszerekkel kellene eljutatni odáig, hogy egy csoportot egy körbe végigbirülni, vagy hogy tényleges gondolatai vannak a felelősségről, saját magáról, a másikról. Ezek őrült nehéz problémák.

0: Hanna vagyok.
1: Hanna, talán az egyetlen hölgy, akit ma láttam. Akkor menjünk erre felé. Én ezt a képet azért úgy kicsit úgy gyanakodva néztem. A terápiás cica rajta van, meg vagyok nyugodva.
0: Vannak terápiás cicák. Ez itt a táblát ábrázolja, ami egyébként nagyon fontos a terápiás életben. Rajta van mindenkinek a neve, hol tart éppen a terápiában. Én egyébként a terápiám végén tartok, és én vagyok az egyetlen lány a terápiám.
1: Fura lehet.
0: Most már 3 hónapja vagyok egyedül.
1: Hát akkor most vagy nagyon el van kényeztetve, vagy nagyon fiúsítva van. Ezt a kettőt tudom elképzelni.
0: Mind a kettő, de amúgy a fiúsítás. Azt érzem.
1: Ez itt a lány szakasz, tehát ez azt jelenti, hogy itt laknak.
0: Igen, egyedül vagyok a szobában. Három már. Hát jöjjön szépen bele.
1: Hogy hárman is lehetnének itt, de ugye most nincsenek.
0: Nincsenek, sajnos. Amikor bejöttem terápiára, 3 voltunk lányok, most már csak egyedül vagyok. 2 lánytársam volt, ők elvégezték a terápiát, úgyhogy büszke vagyok rájuk. És úgy néz ki, hogy én is el fogom végezni, én vagyok a házban a legidősebb egyébként.
1: Ezt biztosan nem mondtam volna meg.
0: Akkorban nem, de terápiás időben viszont igen.
1: Mi vezetett odáig, hogy ide került? Nyilván önként jelentkezett.
0: Igen. Elmondhatom, hány éves vagyok?
1: Nyugodtan.
0: 19 éves vagyok. 18 éves jöttem be ide a rehabra. 19. születésnapomat itt ünnepeltem egyébként.
1: Ha jól értem, nagykorú lett és rehabra vonult.
0: Igen. 14 éves korom óta használtam egyébként. Mindenféle szert is.
1: Nagyon... Ez bulikhoz kötődött eleinte?
0: Meg így barátok, igen, társaság, viszont ez így mindennapossá vált az életemben. Már így nagyon hamar irányíthatatlan, kezelhetetlen lett. Több iskolámból kirúgtak, munkanélkül voltam, és otthonról is elküldtek, és így az utolsó mencvárom, hogy mondhatom így ezt a terápiát.
1: Ezt hogyan dönti el valaki? Mert hogy nekem nagyon sok olyan tapasztalatom van, hogy valaki nem jut el odáig, hogy felismerje, hogy akkor tessék, én jelentkezem. Nem menti meg magát, nem megy oda, nem kér segítséget.
0: Sajnos nagyon sokan így vagyunk ezzel, és a kevesebb része az a használóknak sajnos, aki eljut egy terápiáig, hogy segítséget kér. Én a szüleimtől kértem segítséget. Volt egy ilyen felismerésem, hogy nem akarok tovább így élni. Öngyilkossági kísérletem is volt, de hogy igen, tudtam, hogy így nem folytathatom tovább az életemet, az utcán voltam, és így nagyon lesüllyedtem onnan. Hogy így tudtam, hogy közben iskolában kéne lennem, és nekem így tökre nem itt van a helyem. És amikor ezzel így szembesültem, az nagyon fájdalmas volt. De hogy az, hogy idejöttem egy terápiára, azért nagyon hálás vagyok, így lehetőséget kaptam arra, hogy egy normális életem legyen.
1: Ez lesz a 2.0, én már tudom, mit fog csinálni?
0: A jövő hét utáni héten már munkát keresek, aztán kiköltözök a félutasházba, ahol felépülő társakkal továbbra is együtt lakom.
1: És mit szeretne dolgozni?
0: Hát, ezt még így nem tudom, sajnos nincsen végzettségem, úgyhogy...
1: Akkor valami szakmát, szakirányt lehetne keresni, vagy gondolkozott már ezen, gondolom én, nem akarok én az anyukája lenni.
0: Igen, egyébként itt a terápián vált fontos számomra az, hogy iskolát végezzek, mindenképpen be szeretném fejezni. A nyáron így nagyon nehéz volt az, hogy így gondolkozhatnék tulajdonképpen azon is, hogy hová megyek tovább tanulni, ahelyett az életem darabokból szedem össze, de hogy ezáltal lett nekem fontos az, hogy is tudtam azt, hogy mit szeretnék kezdeni az életemmel. Egyébként valami üzletbe, boltba, ruhaboltba mondjuk szeretnék, hogy szívesen el tudnám magamat képzelni.
1: Lassan ebédidő lesz, úgyhogy vissza kell, hogy adjuk önöket a szakácsoknak. Úgy hallottam, hogy rántott sajt lesz rizssel, ugye?
0: Igen.
1: Te jó ég, most jut eszembe. Ennyi pasit megtanítani főzni, azért ez is egy feladat. Vagy ez nem az ön dolga?
0: Hát igazából mindig tanulunk meg főzni. Egyébként a szakácsnak tanultam.
1: Tessék, ráhibáztam. Egy leendő szakács.
0: Hát az is lehettem volna, de még nincs veszve, azt gondolom. Egyébként mindenkiben van osztva konyhára, 2-es. És akkor ilyenkor van mi dolgunk, az, hogy főzünk a közösségnek.
1: Amit akartam még kérdezni, hogyha így lefele jövünk, hogy a családjával sikerül rendezni a viszonyt, vagy erre gondoltam?
0: Igen, nagyon nagy támogató erő, szerencsére. Tehát a szüleim ultimátumot adtak otthonról gyakorlatilag, tehetetlenek voltak a helyzetemben, körözött a rendőrség, nem tudtak rólam semmit. Most viszont hála a terápiának, vannak hozzátartozói csoportok minden hónap utolsó szombati napján, és akkor így lehetőségünk van találkozni 4 órában a szüleinkkel. És amúgy azt gondolom, hogy sikerült eddig így a testvéremmel rendezni a kapcsolatomat, a szüleimmel is egészen jól, szóval így reményt kaptam ezáltal.
1: Gyógyulás és váltás az élet közepén, a Mérföldkő rehabilitációs otthonában jártunk az előző percekben Kovács Szénáján, a szerkesztő Pálfi Balázs, a hangmérnök Tan Zoltán, a hangutó munkákat végző technikus pedig Schwarz Nóra volt. A műsort megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Ez volt a hely, mára búcsúzunk, a műsorvezetőt Bicsák Esztert hallották.
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
3: Összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban, újabb magyar játékos a Liverpoolban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra. adásunkat. Rögtön élő közvetítéssel kezdünk, hiszen bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe, ahol körkapcsolást hallhatnak az etótatabánya kézilabda mérkőzésről, Cseszregi Balázs tolmácsolásában, az FTC Ljubljana osztrák jégkorongliga mérkőzésről, Erdei Márk kommentálásában, valamint a Puskás Akadémia Kispest Honvéd labdarúgó NB1-es találkozóról a kommentátor Szabó Bence jelentkezik.
4: Továbbra is az Eto vezet. Szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. 3,5 perc a hátra a rangadóból a férfi kézilabda NB1-ben Eto tatabánya 23-22, de zajlik a Ferencváros Ljubljana Ice Age-el mérkőzés. Ott pedig Erdei Márk várja a szót.
5: Zajlik bizony, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A második harmadnak a közepéhez közelítünk. Őrzi egy gólos előnyét az Olimpia Ljubljana, amelyet az első harmadban alakított ki. Akkor 7 perc után Kiricsenko szerette meg a vendégek vezető gólját. 1 perc 40 másodperccel később Jussi Tammela révén sikerült egyenlíteni emberelőnyből, de villám gyorsan 65 másodperccel később már megint a szlovéneknél volt az előny Lawrence révén, és megint váltsunk sportágat, hiszen elkezdődik a labdarúgó NB1 új fordulója Szabó Bencével.
6: Így van, a 8. forduló a labdarúgó NB1-ben a Puskás Akadémia Honvéd csapatát fogadja tehát, és a felcsúti csapat birtokolja jelen pillanatban a labdát. Egy változás volt a kezdő csapatok tekintetében a Honvédnak. Edderás bekerült a csapatba Zui Géber helyére, míg a másik oldalon egyébként a Puskás Akadémiában különösebb változás nem történt. Most még birtokolja a hazai csapat a labdát, de sokkal nagyobb izgalmak vannak Győrben, úgyhogy kapcsoljunk oda.
4: A 3-22-re vezet az Eto, és Mosszindi ahelyett, hogy egyenlített volna, az oldalhálóba püfölte a labdát Zitzerből, úgyhogy akár 2 gólra is elhúzhat a győri együttesben, hogy több mint 2 perc a hátra, 2 perc 10 másodperc a találkozóból. Szinte végig az Eto vezetett, egyszer-egyszer tudta csak átvenni a vezetést a tatabánya. Például azért, mert ahogy most Deli, többször eladták a bejátszáskor a győriek a labdát, ilyenkor azért ezt kihasználják a vendégek. Straka azonban nem tudja begyömöszölni a labdát, de még mindig ott a lehetőség Zsitnyikov előtt, aki viszont átmegy, átemel Smetán felett, odazár ugyan Nagy Martin, de sokat szor már a 6-oson belül, úgyhogy 1 perc 45 másodperc van hátra, és jön egy újabb tatabányai 7 méteres, és ez már a 10. a mérkőzésen, ebből 5-öt hagytak ki a vendégek. Pásztorin de parádézott, de egyet az éppen kapuba álló Győri Kristóf is megfogott. Damatren az, aki eddig 2-t legalább be tudott lőni. Megint labdacsere, állandóan csúszik a labda az izzadságtól. Damatren még mindig ezzel próbál egy kis időt nyerni. 1 perc 45 másodperc van hátra, aztán majd természetesen adom a szót nem sokára tovább. Egy lövőcsel, és betpattintja Damatren. Nincs 2 perc hátra, és 23-23 a találkozó állása, Erdei Márk jégkorong.
5: 8,5 perccel a második harmad kezdete után továbbra sincsen változás az állásban. Ferencváros Olimpia Ljubljana 1-2, Szabó Bence.
6: Harmadik percben járunk a Puskás Akadémia Honvéd mérkőzésen. 0-0 jelenleg még a mérkőzésnek az állása. Továbbra is a felcsúti csapat játékosainál van többet a labda. A Honvéd próbál ugyan letámadni, azonban különösebb esemény még a mérkőzésen eddig nem történt. Kézilabda.
4: Deli kerül helyzetbe, aztán inkább tovább passzolja Kovács Tamásnak. Smetán próbál egyegyezni Molnár Robinnal szemben, de segít neki egy jó védekezéssel Vajdahuva. Győri szabaddobás. Kusán van a beállós pozícióban a győrieknél, ő végzi el, végzi majd el Kopornyik Zsolt időkérése után. 58 másodperc van még hátra a találkozóból, 23-23 a mérkőzés állása. Fussunk egy gyors kört, Erdei Márk jégkorong.
5: A legjobb pillanatban abból a szempontból, hogy van történés, de sajnos negatív ez a történés, mert megvan a harmadik gólja is a szlovén együttesnek. Vince volt az, aki közvetlen közelről valahogy be tudta kotorni a kolongot. Bális Bencek a jobb válla fölé ütötte föl a pakkot. Hát pillanatra még bíztam benne, amikor lejött a botjáról, hogy fölé fog menni ez a próbálkozás, de sajnos nem. Bement a kapunak a jobb felső sarkába, úgyhogy Quince révén megvan a harmadik gólja is az Olimpia Ljubljanának, úgyhogy most kapcsoljunk ezzel a rossz hírrel Szabó Bencéhez.
6: Ötödik percben járunk a Puskás Akadémia Honvéd mérkőzésen a labdarúgó NB1-nek a 8. fordulójában. Most a Honvéd játékosai próbálják kihozni a pályának a jobb oldaláról a labdát, és talán el is tudott indulni a fővárosi együttes. Ed Darázs az, aki megfogta, megfordította a játékot, visszafordította most ezúttal a védőköz. Baki lábán a labda, ő már tenné tovább. A felcsúti játékosok azonban kimozdulnak a védőkre, azonban a Honvéd tovább birtokolja a labdát, én pedig a szót Győrbe adom.
4: Mert hogy folytatódik a játék 23-23-nál, 58 másodperc van hátra, és az Eto támad Koporti Zsolt időkérése után. Passzív az Eto játéka, Győri Mátyás passz szabálytalankodnak vele szemben, a passza pedig nem volt jó, kettő passza van még átadási lehetősége a győrieknek. Kusán, Győri, Smetán lő, és megfogja Andó, és ez bizony döntő lehet. Ha a Tatabánya nem kapkodja el, akkor akár meg is nyerheti a mérkőzést. Fél perc van még hátra, egy időkérése még, egyébként van Tóth Edmundnak, aki azt mutatta a csapattának, játszanak az idővel. 23-23, a Tatabánya, ha nem hibázik, akkor pontot legalább szerez. 21 másodperc van hátra, amikor Tóth Edmund kikéri az idejét, ez akár eldöntheti a találkozót. Megint egy gyors tör, Erdei már kékkorong.
5: Nálunk nincsen változás a legutóbbi kapcsolás óta. Őrzi két gólos előnyét az Olimpia Ljubljana a Ferencváros ellen az ICGL, vagyis az osztrák bázisú jégkorong bajnokságnak a nyitó mérkőzésén. Ferencváros Olimpia Ljubljana 1-3. Szabó Bence.
6: Hatodik percben járunk a Puskás Akadémia Honvéd mérkőzésen a labdarúgó NB1-ben. Egy bedobásra következik majd a Puskás Akadémia együttese. Egyébként az előző héten nem rendeztek bajnoki találkozókat. A kupában volt mindkét csapatnak jelenése. A Baja ellen 7-0-ra nyert a Honvéd, míg a Puskás Akadémia is egy nagy arányú 8-1-es győzelmet aratott a mezőörs otthonában. Ezek után pedig majd itt egymással küzdenek meg az NB1-ben. Egyelőre viszont gólt nem láthatott a felcsúti közönség. Ellenben annál sokkal több gól van Győrben.
4: Már egy férfi kézzel ad a mérkőzéshez képest, mondhatnám, hogy szokatlanul kevés, mert hogy 23-23, most fejeződik be Tóth Edmund időkérése. A Tatabányának van 21 másodperce, hogy megnyerje a találkozót. Egy olyan találkozót, amin alig-alig vezetett a vendégegyüttes. A második félidőben egyáltalán nem volt a Tatabányánál az előny, de a második félidőben jött egy kapus teljesítmény, és Nájruk Andó Arián volt az, aki ugyancsak egyel többet védett, de 14 lövésből, nem 18-ból, mint az első félidőben Székely Márton. Az ötödik lövés akár meccsel döntő is, vagy védés akár meccsel döntő is lehet. Straka, Zsitnyikov kínaira, Moszini, és belövi, de még van 7 másodperc. Támadhat az Eto, Kusán 4 másodperc. Bognára lesz lő, gól! Hát ez hihetetlen, Bognár 13 méterről futtából, és ennek bizony az általam nagyon dicsért Andó Arián egy kicsit mellé nyúlt. És ugyan ünnepelnek a győriek, mert hogy az utolsó másodpercen pontot szereztek a Tatabánya ellen 24-24, de a meccsképe alapján akár a győrieké is lehetett volna a kettő pont, mint hogy az utolsó másodpercen a Tatabánya is. Ezért támadott, be is lőtték, de aztán egy bravúr góllal, Bognár Alex első góljával egyenlíteni tudott az Eto, és megszerezte első pontját a bajnokságban. A Tatabánya pedig három forduló után továbbra is veretlen, de már nem hibátlan, ugyanis a Gyöngyös idegenbeli, illetve a Pixeged hazai legyőzése után Győrben is pontot tudott szerezni. Ez egyébként nem meglepő, hiszen az előző 4 mérkőzésen, amióta Győr visszatért az NB1-be, azóta Tatabánya mindig le tudta győzni az Etót. A legutóbb Győrben egy óriási mérkőzés, az utolsó másodperces góllal nyert a Tatabánya, most egy ugyanilyennel egyenlített az Eto. Még egyszer, tehát a végeredmény, Eto Tatabánya 24-24, és akkor innentől kezdve Erdei Márké a szó.
5: Köszönöm szépen, nálunk kilépett a Ferencváros ember hátrányban, Mielik András botján van a korong, áteszi keresztbe, van is egy lövés Tammelától, de sajnos Horák tudta, hogy hova fog jönni ez a lövés, úgyhogy nem sikerül meglepni a szlovén együttest egy ember hátrányos találattal. Még egyébként 50 másodperc van hátra Helyánkónak a kiállításából, amelyet magas bottal való játékért, valamint gáncsolásért kapott egészen pontosan, ugye magas bottal való játékért még a második harmad előtt büntették a szlovén játékos, de most nálunk gáncsolás történt, és valóban egy jogos ítélet volt, mert abból akár könnyen gólt is szerezhetett volna a szlovén együttes, ezt akadályozta meg Helyánkó, akinek a kiállításából már csak tehát 25 másodperc. Megint jön az Olimpia Ljubljana, bent vannak már a Ferencvárosnak a harmadában. Nézzük, hogy mit kezdenek ezzel a koronggal most a szlovén játékosok. Máko veszteszi átra a kékre, már csak 15 másodperc, villámgyorsan fogy az idő szerencsére, ugye egy ember hátrányt már sikerült megúszni, de az nagyjából csak egy perces volt. Most is jöhet egy lövés, ez megvan, és ott az újabb gól. Hát nem igaz, ezzel már 4-1 a mérkőzés állása, megvan az újabb Olimpia Ljubljana találat. Ez most egy óriási bomba volt, nem pedig egy szépen kiátszott akció, a kék vonalról jött ez a lövés. Hamarosan elmondom, hogy ki, most viszont passzoljunk Szabó Bence, ez a szót.
6: 11. percben járunk a Puskás Akadémia Budapest-Kispest Honvéd mérkőzésen, és egy szabadrugással következik majd a hazai együttes. Dárdai feltette a kezét és csavarja be a labdát középre, ott golla belecsúszott a labdába, azonban ki kell bizony fejelnie a Honvéd játékosának védekező szempontból mondva, ott csontos volt az, aki tudott tisztázni, ezt követően pedig egy szabálytalanság a középpályán, Edderás volt az, aki Dárdaival csapott össze, úgyhogy egy kicsit megáll a játék. Hát gyakorlatilag mondható, hogy ez volt eddig a mérkőzésen a legveszélyesebb momentum, mert az első 10 perc az viszonylag eseménytelenül zajlott le eddig a labdarúgó NBA 8. fordulójának nyitó mérkőzésén. Egyébként azért is érdekes ez a párharc, hiszen 2023-ban itt felcsúton esett ki a Honvéd együttese az élvonalból, úgyhogy most úgy szeretnének a kispestiek ide visszatérni, hogy adott esetben győzelemmel, de ehhez a felcsútiaknak is lesz egy kis szava, még pedig nagy csolt ott a lehetőség, és bizony védenie kellett a Honvéd kapusának, mert hogy érkezett ott a támadó a Puskás Akadémia részéről, mert hogy gyönyörűen tette tovább a labdát ott Nagy Zsolt, és Dárdai érkezett.
3: Erdei Márknak, Szabó Bencének és Cseszregi Balázsnak köszönjük szépen. A mérkőzések végeredményéről természetesen beszámolunk majd a 22:15-kor kezdődő Sportvilágban. A Nemzeti Sport információi szerint Varga Barnabás biztosan kihagyja a magyar válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóit. A játékos a Panszaraikosz elleni görögkupa mérkőzésen szenvedett combsérülést. A pontos vizsgálati eredményekről szombaton értesül a játékos és klubja. Legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kell őt Márko Rossi szövetségi kapitánynak is. Három nappal Farkas Patrik szerződtetése után öccsét, Farkas Eriket is leigazolta a Liverpool. A 17 éves középpályás 3+2 évre kötelezte el magát a 20-szoros angol bajnokhoz. A játékosnak a vezetőedző Anthony Iraola is gratulált. Ezzel már 5 igazolt játékosa van a klubnak. A Bajnokok Ligája győztes Albe Kanna sérülés miatt nem csatlakozik az Eurókupa jövő hétvégi 4-es döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretéhez, és lemaradhat az évvégi Európa-bajnokságról is. A játékos sarokcsontját csütörtökön műtötték, és körülbelül 3 hónapos kihagyás vár rá. Ahogy hallhatták, a férfi kézilabda NB1-ben Eto Tatabánya 24-24, Ferencváros Veszprém 26-42, Plernek a 27-27, a nőknél Eszterházi SC-nek a 26-30. Az év legaktívabb hete az Európai Sporthét, amely minden évben szeptember 22-23 és 30-a között kerül megrendezésre. Az esemény a sport erejével kapcsolja össze a mozogni vágyó embereket országhatárokon átívelve. Az eseménnyel kapcsolatban Cene Attila olimpiai bajnok úszónkat, a Nemzeti Diákhallgatói és Szabadidős Sportszövetség elnökét kérdezte Szabó Szilvia.
7: Nem azt szeretnénk mondani az embereknek, hogy sport és sportolni kell, ugye főleg én, mint volt versenysportoló, a sport szótól talán vissza is riadnak egy picit, hanem azt szeretnénk megmutatni, hogy mennyi lehetőség, mennyi mozgásforma van körülöttük, mennyi szakemberhez lehet fordulni, hogy milyen mozgásformát válasszunk, és hát ugye mi tudjuk, minden mozgás számít, csak a rendszeresség a lényeg, és hát az a fontos, hogy mindenki megtalálja azt, ami örömmel tölti el, és rendszeresen tudja művelni.
8: Ugye ilyenkor ingyenes és kedvezményes sportolási, az egészséges életmódot támogató eseményt szerveznek országszerte, ugye? Tehát mondhatjuk, hogy itt nagyon sok településbe kapcsolódik.
7: Ez így van, és képzeld el, hogy jelen pillanatban, amit én kaptam, kicsit puskázok, 1805 regisztrált eseményünk van már, hát tavaly szerintem bőven 1000 alatt voltunk. Az is igaz, el kell mondani, hogy nyilván ehhez hozzájárult az Európai Diák Sportnapja, ami ugye 25-e péntek. Nagyon sok iskolában, egyébként az én kislányom is az általános iskolájában aznap tartja a Beactive Night-ot, hiszen pénteken tudják visszacsábítani a legkisebbeket.
3: Kedves hallgatóink, Sia Gábor hangmérnök kollégám nevében is köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszidórától hallották.
2: Kossuth Rádió. újra mindenkié. Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Akkor még tudták az embereket becsülni, mondta Sándor Rozália, a mára már letűnt deonicai tanyavilágra emlékező, háladó szentmise után. Írásainak nyelvezete archaikus, de mondani valója örökérvényű. Szeptember 20-án született Tamási Áron. Most következzenek a részletek. Musjától mintegy 15 kilométerre egykoron virágzó tanyavilág létezett. Ez a deonica volt, ahol a tanyákon nevelkedő gyerekeknek iskolájuk is volt. Ma azonban már csak egy kereszt jelzi, hogy ott valamikor dolgos emberek éltek. A deonicai keresztnél hálaadó szentmisével emlékeztek a régi időkre Kónya Kovács Otélia összeállítása.
10: József atya első alkalommal misézett a deonicai keresztnél, megrendüléssel tapasztalta, hogy a hívek a mai napig is eljárnak, zarándokolnak erre a helyszínre.
11: Ma szeretettel emlékezzünk azokra, akik előttünk jártak, őseinkre, akik hittek Istenben, szerették az egyházat, és életükkel szolgáltak embertársainkat. Sokuk élete nem volt könnyű, voltak idők, amikor kevés volt a kenyér, sok volt a fájdalom, és nehéz volt reménykedni. Mégis imádkoztak, mégis eljöttek a templomba, mégis segítették egymást. Nem maguknak építettek jövőt, nekünk építettek.
10: Gabona Katalin még a deonicán született, most őt hallják.
12: Itt volt a házunk, az én hunka öregapám, az nagyon hívő ember volt, és ezek az utcabeliek, én nem emlékszek mindre név szerint, de felállítottak ide egy keresztet, és nagyon szépen körül is volt kerítve. És emlékszek, hogy mennyi virággal díszítették mindig ezt a keresztet. Akkor mindenki elhurcolkodott innen, elmentek a faluba, akkor ellopták a feszületet. Valaki ledöntötte, és ellopták a feszületet. Na és akkor mi csináltat? De közben valaki, valamelyik plébánosunk vette ezt a feszületet, és akkor a férjem vezetésével többen fölépítette, átújították ezt a keresztet. Hívők voltak itt, ezek a régi lakosok, akik itt laktak.
13: Én Sándor Rozália vagyok, de született dobó. Itt születtem. Deonicán nagyon szerettünk itten, csak hogy nagy szegénység volt, mert itt talán a muzslának a szegényei hurcokottak ide le Deonicára. De amúgy a közösség nagyon jó volt. Nagyon nagy hívők voltak. Minden ünnepet megtartottak, meg mindenkit becsültek. Tudták az embereket becsülni. Ott egy disznótor nem múlt el, hogy ne vigyenek a szomszédba paprikást vagy valamit. Az még olyan világ volt. 6 éves koromig voltunk itten, aztán mink behurcókodtunk, anyám még vettek házat, és muzslán laktak, de a nagyszüleimek, azok még lent maradtak. Nagyon szerettem itten. Csak hogy a főt se volt olyan nagyon jó, itt csak a szilvafa meg a megyfa nyújt, semmi más, a szegények gyümölcse, más nem.
9: Kárpátalján egyre népszerűbb az Árpád-fejedelem honfoglalási emlékpark, látogatóközpont és lovarda. Folyamatosak a foglalások a kárpátaljai magyar és ukrán közösségektől egyaránt. Az ideérkezők megismerkedhetnek a magyarság 1100 éves történetével, lovagolhatnak, íjászkodhatnak és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ezért a Tiszacsomai központba meghívtak minden 7. diákot, aki kárpátaljai magyar iskolákba jár. További részletek Iváncsik Attilától.
14: Íjászkodtunk, szekereztünk, gondoskodtunk a lovakról, fel és lenyergeltük őket. Nagyon tetszenek ezek a programok, és nagyon élvezem őket.
15: Mesél is Rokai Kudron Katalin, aki a nagyszülősi magyar iskolából érkezett a Tiszacsomai honfoglalási emlékparkba és látogatóközpontba.
14: Főleg a sörényüket fontam a lovaknak, mert hónapok óta erre vártam. Segítettem a többieknek a szerszámok fel- és levevésében.
15: A Tiszacsomai honfoglalási emlékpark és látogatóközpont a szülők visszajelzései alapján is hatalmas közösségi élmény nyújt a gyerekeknek, és identitásukban is megerősíti őket. Márkus Julianna.
16: Szülőként nagyon fontos az, hogy a gyermekünket boldognak lássuk. Mi először csak meg akartuk próbálni a kisfiammal, hogy milyen is az, amikor eljön és itt lovagol. Nem volt elég csak az, hogy a lovak mennyire szeretik őt és ő mennyire a lovakat, hanem az a közösség, az az élmény, amit itt átélt, az tényleg felbecsülhetetlen és pótolhatatlan.
15: Erdei János lovász hangsúlyozza, segíteni kell a gyerekeknek, hogy leküzdjék a lovaktól való félelmüket.
17: Több gyerek jár hozzánk lovagló tanfolyamra, Munkácsról, Szolyvárról, Beregszázból, több helyen járnak, meg kipróbáltak több lovardát, és nem igazán sikerült nekiek. Nálunk meg úgy látszik, nekiek tetszik, mert visszajárók gyakran jönnek, heti kétszer-háromszor járnak hozzánk lovagolni, és akkor együtt takarítsuk ki az istállót, a gyerek együtt csutakoljuk le, együtt nyergelünk, és együtt jövünk ide a Monésba, és itt vezetjük le velük a leszkét.
15: Mester András, a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark és Látogatóközpont igazgatója szerint fontos, hogy a kárpátaljai magyar közösségnek legyenek olyan zarándokhelyei, ahol időről időre összegyűlhetnek és megerősödhetnek magyarságukban.
18: Komplex programot tud a Tiszacsomai Árpád-vezér turisztikai látogatóközpont biztosítani az ide látogatóknak. Van tálatvezetés, van íjászkodás, ami ugye a honfoglaláshoz kapcsolódóan, lovaglási lehetőség, sétakocsikázás, népi játékok a gyerekeknek. Tervek szerint ugye ennek önfenntartónak kellene lenni, azt pedig a turisták által lehet elérni, hogyha turistacsoportok jönnek. Maga a központ 25-ben már működött, jöttek gyerekcsoportok, főleg iskolás csoportok, el tudtuk hozni a 6-7-8-os iskolásokat, tehát szinte minden magyar iskolából eljöttek már.
15: A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban és látogatóközpontban a tárlatvezetés elérhető ukrán nyelven is. A cél, hogy az itt élő ukránok is megismerhessék a magyarok 1100 éves történetét az itt tett kirándulásuk során.
9: Bár Tamási Áron nyelvezete érezhetően egy évszázaddal ezelőtti, az emberi jóság és a szerelem győzelme, a természet szeretet, a műveit átható derű és humor mind-mind ma is aktuális, mondja Lőrincz József író, magyar tanár. A nyugdíjas pedagógus feleségével együtt Tamási anekdotáin keresztül közelíti ugyancsak nyugdíjas hallgatóságához a nagy székely írót a Szépkorúak házában, Székely udvarhelyen. A Farkaslakán szeptember 20-án született Tamási Áronról Székelyföld szerte megemlékeznek. Gerép Krisztina összeállítása.
19: A sors szeszélye úgy hozta, hogy Tamási Áronnak 4 felesége volt. Megkérdezte tőle valaki, miért kapnak az évák akkora szerepet életében, miért váltogatja őket olyan sűrűn. Az író úgy érezte, már csak virtusból sem ismerheti be élete nagy kudarcát. Nem vallhatja be, hogy azt várja, valamelyikkel adna neki az ég gyermeket, hisz mindeddig elkerülte az utódnemzés beteljesülése. Hát csak ennyit mondott. Azt szeretném megtudni, kaphatok-e bár egy jót is a sok asszony között.
20: Idő a humorra, anekdoták Tamási Áronról, Lőrincz József magyar tanár, tehát ön írta. Az imént az ön felesége Lőrincz Ilona olvasott fel ebből a könyvből. Tamási Áron születésnapján mivel is lehetne emlékezni a nagy íróra, mint az anekdotáival? Hogyan jellemezné Tamási Áron humorát?
21: Márkás humorok között és egy jó helyen áll a székely humor. Ennek talán a legerősebb bástyája Tamási Áron volt, aki egy hagyományőrző székelyfaluban nőtt föl, ahol élt a derű, ért a humor, ért a kedély, és azon kívül a gyerekkorában töltekezhetett ebből a szellemiségből. Sokszor kiült felnőtt korában is íróként az emberek közé az utcára, hallgatta a beszélgetésüket, jegyzetelt és anekdotákat is lejegyzett, amit belopott a műveibe. Tamási sógora volt a szülőháznak a gazdája, az öre, kiderült róla, hogy jó anekdota mondó. És ettől kezdve kezdtem gyűjteni a Tamási anekdotákat, rájöttem az ízére, hogy ez milyen jó, és élveztem én is a történeteket.
20: Sokszor hallom azt a kritikát vele szemben, hogy nehéz olvasni a műveid, archaikus, hogy a tájnyelv sem segíti az olvasót, főleg azt, aki a kortárs irodalomhoz szokott. Tud-e valamilyen támpontot adni annak, aki Tamásit szeretne olvasni?
21: Tamási, mikor írni kezdett, ő elsősorban a székelység szószólójaként képzelte el magát, és ezért az első műveiben nagyon-nagyon sok székely tájszó volt. A székely tájszavaknak egy része régi, archaikus magyar kifejezés. Mikor Tamási műveit olvassuk, igazából a nyelvünknek a mérétegeivel találkozunk, és aki tisztelettel közelít a nyelvhez, az örülni fog ezeknek a nyelvi masoláknak, amelyeket beletett a műveik alá. kalácsába ízesítése tamási.
19: A falu maga felnőtt tamási, egy kicsit csufondáros típusú emberek lakják, mindenkinek van ragadvány neve. A tamási családnak túros volt, azt mondták, hogy valamelyik ősük túrót lopott.
21: Nem lopták a túrót, hanem az egyik ősük egy ilyen kaszás kaláka alkalmával, túróval kínálta a kalákás embereit.
20: Ez azért nagyon gyakori itt Székelyföldön.
21: Persze, ez nem volt egy olyan blamás dolog, de hát voltak, akik így értelmezték, nem kolbász vagy szalonna. Igazából nem jártak olyan rosszul azok, akik túróval kaszáltak.
20: Azok a művek, amiket ő írt, örökérvényű üzenetük van.
21: Tamási nem csak szórakoztatott, hanem célja volt az írásaival. Több mint 300 szentenciát sikerült gyűjteni. Persze nem olyan nyelven beszél, vegyük az énekes madár. Az egy klasszikus dráma a szerelem és a jóság küzdelméről és győzelméről. Amikor majd ez a téma nem lesz időszerű az emberiség körében, akkor mondhatjuk, hogy ez a mű nem időszerű. Nincs üzenete számunkra.
9: Kiállítás nyílt a Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban a Pinke Karcsai Ezüstlelet címmel. Több mint 314 közép-európai pénzverdéből származó, rendkívül értékes 17.-18. századból származó ezüst érmét mutattak be. A kiállítás kurátorával, Marek Budallyal, Haják Szabó Mária beszélgetett.
0: 2016-ban a Dunaszerdahely melletti Pinke Karcsán medenceásás közben előkerült egy cserépedény, amelyben ezüst pénzek voltak. A szerencsés megtaláló azonnal értesítette a hatóságokat, és több 10 000 euró jutalomban részesült. A leletek a Szlovák Nemzeti Múzeum tulajdonába kerültek, de innen már a numizmatikus, a Szlovák Nemzeti Múzeum és a Szlovák Nemzeti Bank munkatársa, a kiállítás kurátora Marek Budaj folytatja.
1: Összesen 346 darab, és ami érdekes, hogy csak nagy és közepes címletű érmék, úgyhogy tallérok, féltallérok, negyedtallérok és 15 krajcárosok, 1704-1705 körüli záródású, mivel a legfiatalabb érmék 1704-ből származnak, és egyértelműen a első két év Rákóczi szabadságharcával fügnek össze.
0: Feltehetően ezeket Körmözbányán verték?
1: Érdekessége a leletnek az, hogy majdnem 75-80% a körmözbányai pénzverdéből származik, főleg a 90-es évekből 17. század, mikor a körmözbányai pénzverde legnagyobb és legjobban működő magyar királyságban.
0: Gyönyörűek ezek az érmék, nagyon aprólékosan kidolgozottak. Ez abban a korban jellemző volt?
1: Igen, ez tipikus, minden érmére a művészet is rákerült, úgyhogy itt nagyon szépen látni a reneszánsz, illetve ezeken már a szép barokk művészetet. Zöme a leletnek első Lipóttól származik, a 60-as évektől egész a 90-es, illetve a 18. század elejéig.
0: Ha egy numizmatikus, illetve egy történész szeretné értékelni, hogy ez mennyire értékes ez a lelet együttes, akkor mihez tudná hasonlítani?
1: Szlovákia területén megtalált éremleletekkel foglalkozok már 25 éve. A legutolsó 15 évben a legértékesebb lelet, amely előkerült. Szerintem ez egy gyönyörű és híres lelet.
0: Melyik a kedvence?
1: Melyik? Rákóczi György nagybányai érme, tallér. Az a legszebb. Te van egy nagyon érdekes cseh érem is, ami Károly Schwarzenberghez tartozik. Ez a magyarországi leletekben nem nagyon fordul elő. Szerintem ez a kettő a legszebb.
0: Mutassa meg nekem, és ez miért a kedvenc?
1: Ez nálunk nem gyakori. Erdélyi érmék vannak, felvidéki forgalomban ott vannak 17.-18. században, de tallérok kevésbé, úgyhogy azért tetszik, és szép érméről is van szó.
0: És a másik kedvenc?
1: Itt ez a szép cseh Karol Schwarzenberg és a kedves feleségével, Mária de Szulccal, amely 1696-ból származik, és ez ilyen híres tisztviselő volt a cseh királyságból. Ez nagyon ritka Magyarországon.
0: Mit lehetett kapni ezért annak idején?
1: Körülbelül 1 tonna húst lehetett kapni ezért, de ami a munka napi bért illeti, körülbelül 3-4 éves munkadíjnak számított egy egyszerű embernek, úgyhogy ez tényleg értékes.
9: Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül!

0: 20 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Megszűnik a VIP részleg az Uzsokiban. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős, 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Megszűnik a VIP részleg a zuglói Uzsoki utcai kórházban, közölte a választókerület Tiszás országgyűlési képviselője. Velkei György László szerint ezzel véget ér a párhuzamos várólisták és a fizetős beavatkozások időszaka, amelyek után a betegek pénze egy magáncégnél kötött ki. Az országos kórházi főigazgatóság augusztus végén mentette fel tisztségéből Ficere Andreát, az intézmény főigazgatóját. A Magyar Orvosi Kamara szerint összeférhetetlenség is lehetett a kórház térítéses VIP részlegénél, mert a menesztett főigazgató férje részt vett a fizetős műtétekben. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kikezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A multirezisztens baktériummal fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az intézmény közölte, hogy a részleget várhatóan néhány napon belül újra nyitják. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arc plakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csak nem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Küger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 10-16, holnap délután 24-29 fok várható. Híradással legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szótlanok hangján.
1: 20 évvel ezelőtt főleg férfi társaságban kegyetlenséggel vádolták, ha valaki a kutyák, macskák ivartalanítása mellett érvelt. Az elmúlt időszak felvilágosító kampányai csillapították az indulatokat, mostanában azonban új kérdések születtek. Vajon néhány nyugat-európai országban miért nem javasolják, vagy épp miért tiltják az ivartalanítást?
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
3: Erdő, nádas, az egykori mocsárvilág és ártéri gyümölcstermesztés, séta a dunamenti tanösvényen. Íves formák, természetes anyagok, organikus építészet, ami stílust és arculatot ad egy kisvárosnak. Blaha Lujza hangjától a legendás Beat zenekarokig egy gramofon és bakelit lemez gyűjtemény hangos története. Őszi ízek és élmények a Tök Fesztiválon. Rácalmás természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
2: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
5: Kedves gyerekek, ma Udvaros Dorottya mond mesét.

Folytatom Bab Berci kalandjainak történetét. A mai rész címe: Bab Berci pálinkós gyurka repülőgépét várja. Bab Berci megbabonázva bámult kifelé Háncsból készült házának ablakán. Kutya legyek, ha ez nem hozzám jön, mondta. De azonnal elbizonytalanodott és hozzátette. Kutya legyek, ha hozzám jön. Az idegen, aki Bab Bercit így megtétovította, még jó távolacskán lépkedett a fűben, és valóban jöhetett ide is, de mehetett máshova is, mert eléggé tűnődve jődögélt, avagy mendegélt, attól függ. 10-20 lépésenként megállt ez az idegen, motyogott valamit, aztán legyintett, és elindult megint. Vigyázz, belelépsz a tócsába, akarta kiáltani Bab Berci, de kétszeresen is elkésett. Egyfelől, mert az idegen tocs, már bele is lépett, másfelől úgysem hallotta volna meg a kiáltást, mert, mint mondtam, eléggé messzecske volt. Na, most

0: Idegen! Ordította ismét, most már torka szakadtából, s belepirult az orra. No, erre felneszelt a bóklászó ember, de olyaténképpen, mint aki álomból ébred. Babberci, mint a nyúl, odaszaladt hozzá. Tisztázzuk, lihegte, tisztázzuk! Én is azt szeretném, mondta az idegen, és meglepetésszerűen így folytatta. És asszonyom, akkor távozóban egy macska itt elakadt. Asszonyod, tátotta száját Babberci. Te engem nőnek nézel? Ó, dehogy, dehogy, mondta gyermeki mosollyal az idegen. Csak tudod, ez a versem eleje, és versed? Babberci felvillanyozódott. Ó, hiszen egy eleven költővel áll szemközt. Szóval te költő vagy? Az idegen arcán még gyermekibb lett a mosoly. Csak teljesen mellékesen, mondta, és könnyedén meghajolt Babberci felé. Pálinkos Gyurka, mellékes költő, mellékes verse mellékes kezdetéhez mellékes folytatást keres. Babberci úgy érezte, hogy a világ események zajló folyamának legsodróbb sodrába került. Nem tudott folytatni, mondta lelkesülten, és egy picit gondolkodott. Megvan! Csacska! Mi csacska? Kérdezte Pálinkos Gyurka, és homlokát a gyanakvás baljós árnyai felhőzték. Hát rím a macskára! Macska? Csacska! Nem azért akadtál meg, mert nem találtál rímet a macskára? Tutult Pálinkos Gyurka. Csak nem képzeled, hogy rímek vannak a verseimben. Bocsáss meg, ha dadogott zavartan Babberci. Egyszer, puszta véletlenségből, magam sem tudom, hogyan, mondta szörnyülködve Pálinkos Gyurka, rím került az egyik versembe. Belebetegedtem. Két hétig lebegtem élet és halál között. Ne haragudj, én azt hittem, hogy a versbe rím is kell. Ember, hol élsz te? Babberci körülnézett, hogy jobban lássa, hol is él, és közben megcsapta őt a költészet lehe. Széttárta hát a karját, mint egy költőszobor, és imígyen válaszolt. E szél járt a fák között. Pálinkos Gyurka fölkapta a fejét, hökkenten nézett Babbercire. De hiszen ez gyönyörű. Megvan! Ez lesz a versem befejező sora. Babberci dagadt a büszkeségtől. Ez, hogy e szél járt a fák között. Kicsit alakítok rajta. Te fák között élsz, én meg mondatok között. E szél járt a mondatok között. Így hangzik a versem utolsó sora. Köszönöm neked, akárki fia vagy. Babberci vagyok, mondta Babberci. És ugye most már tisztázzuk? A vers közepét? A vers közepe ráér, legyintett Pálinkos Gyurka. Az a fontos, hogy az eleje meg a vége megvan.
1: Hát, most nem egészen a vers. Én azt szeretném tisztázni, dadogott Babberci, és belepirult az izgalomba.
0: Pálinkos Gyurka gyanakodva pislogott rá. Most nézte meg először amúgy Isten igazából a heroikus orrú, náthában pácolt alakot. Babberci megijedt, hogy megint elrontott valamit, és zavart magyarázkodásba kezdett.
1: Tudod, én itt, mint az ujjam, engem soha senki. Itt lakik ugyan egy pár kőhajításnyira, mutatta, hogy merre, rima pénteki, rimai péntek. De ő állandóan kever, kavar, vegyít, kotyvaszt és főz, és ha csak a háza közelébe mégy, már is morog, dörmög, zsörtölődik, károg és kaffog, hogy őt soha nem hagyják dolgozni, amikor pedig az emberiség érdekében. Szóval rimapénteki, rimai péntek nem jön számításba. És sajnos nem jön számításba lembozó, lengubózó sem. Az ki? Ő is itt lakik a közelben, a fiúval. De azt hazudta a fiúnak, hogy az egész világon csak két ember él, ők ketten. Így akarja a fiút megkímélni a csalódásoktól.
0: Gondolhatod, hogy nagy ívben el kell kerülnöm őket. Mert nagyon rokonszenves ez a lengubó.

Búzó, bohóc volt fiatal korában. Nem akarom, hogy miattam roskadjon össze a kártyavára. Hát ez jó pofa, mondta Pálinkos Gyurka. De mit kellene nekünk tisztáznunk? Csak azt, hogy... makogta Babberci, hogy ugye nem véletlenül jártál erre. Hanem. Hanem hozzám jöttél látogatóba, vágta ki vitézül Babberci. Pálinkos Gyurkának egy pillanatra leesett az álla. De nem azért volt ő mellékes költő, hogy mellékesen azonnal föl ne fogja Babberci vágyálmát. De még mennyire? Persze, hogy hozzád jöttem, rikkantotta. Igaz, hogy egy órája még fogalmam sem volt, hogy a világon vagy, de ez mellékkörülmény. Akkor gyerünk, mondta boldogan Babberci, és karon ragadta újdonsült látogatóját, becipelte Háncsból készült házába. Mondta odabent Pálinkós Gyurka. Hát persze, értette meg azonnal Babberci. Átázott a cipőd, fázik a lábad. Na várjál, rikkentek egy kis tüzet. Azzal már rakta is a rőzsét a csikó tűzhelybe. Gyufát sercintett, szalmacsóvát gyújtott, élezgetett, fújdogált. Két perc sem telt bele, vidáman lobogtak a lángok. Na, vedd csak le a cipődet. Úgy. Ide tesszük a sütő tetejére, itt egy-kettőre megszárad. A lábadat meg tedd ide erre a székre, a tűz közelébe. Pálinkos Gyurka kényelmesen elhelyezkedett. Talpát jól esően simogatta a meleg, cipője meg száradgatott a sütő tetején.

Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A hangfelvétel 2005-ben készült. A következő részt hétfőn este hallgathatjátok meg.

0: Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Vers napról napra.
2: Tankos Irató Károly életműve megtanít minket arra, hogy léteznek olyan területei a költészetnek, amelyek felé tovább lehet lépni. Vagyis a költészet kereteit ki lehet tágítani. De ez nem jelenti semmilyen formában a költészet egyéb, akár hagyományos formáinak az eltűnését, írta Petőc András Tamkós Irató Károlyról, a magyar avantgárd és vizuális költészet jeles képviselőjéről 2008-ban. Tamkós Irató Károly verseit hallják.
3: Nyilalló rohanás vagyok. Sehol sincs nyugtom. Köztetek mégis megáll örökös iramlásom. Otthont hullámoztok körém. Nők. Szőkék és feketék. Fiatalok. Hamvadók. Szépek és még szebbek. Szeressetek engem. Én a föld fia vagyok, s város lakója lettem. Összezsúfolt falak közt élek kávéskanál égbolt alatt. Kőketrecek homája mélyén fázom, és senyvedek. Nők, kertek és hegyormok, napfényszobor italok, szépnél sokkal szebbek. Szeressetek engem. A föld felelete, ti vagytok. Arcotok rét, hajatok erdő, szavatok magaslati fény. Friss lényetekre megrezdül a testem, önmagam szebben kinyílok. Álruháim lehullanak, feléledek. Nők, csókok és dallamok, agylélegző virágok, szépnél százszor szebbek. Szeressetek engem. Én feketén, jaj, egyedül vagyok, s az életből már kifelé megyek. És még mindennel tartozom. Kiáltásomat nem hallották, új szavaimat meg sem látták. S elfáradok. Térdeimben a múlandóság emberevő hangyái lakomáznak. Hajamat a halál meszeli. A kétségbeesés szakadékain örjöngő szomorúság szaggat. Leroskadok. Nők, tüzek és viharok, világtitkok, sugarak, halál fehér legyőzői, ne hagyjatok. Éleszedek, vidítsatok, billancsatok, lázítsatok, lobbancsatok, szeressetek. Szeressetek engem.

0: rejtély. Kenyában egy nagy bambuszbárban, melyet középen szelt az egyenlítő, két ügynök írja jelentését. Két cipőpiac felderítő. Az egyik a déli félgömbön így ír. Kenyában a lábbeliekre jövő sajnos semmi se vár, mert ősidők óta itt mindenki mezit láb jár. A másik az északi félgömbön így ír. Kenyában a lábbeliekre jövő, hurrá, óriás vár, mivel hogy még itt mindenki mezit láb jár. Melyiküknek lesz igaza? Rejtély. Nem dönti el érv és vita. Majd eldönti a rejtély oldó. Az idő maga.
1: Tamkós Irató Károly verseit Téri Sándor és Hegedűs D. Géza olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Rácz Dorottya és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Kedves édesanyanyelvünk, régóta zavar a magyar nyelvben a komoly zene kifejezés, aminek ellentéte logikusan a komolytalan lenne, ideértve például a jazzt, a bluest vagy a rockot. Ezeket a műfajokat könnyű zene kategóriába rendezi aktuális nyelvhasználatunk. Ennek ellentéte pedig a nehéz zene lenne, ami viszont elég mókásan hangzana. Mikor és hogyan alakulhatott nálunk Liszt, Bartók és Kodály országában ilyen szerintem szerencsétlen nyelvhasználat, kérdezi Ervin, ürömi hallgatónk. Lankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
1: Mi a véleménye a levélíró észrevételéről, hogy a komoly zene kifejezés nem jó választás, és a klasszikus zenét kellene inkább mondani, írni?
2: Amikor a különböző szavaknak a jelentéséről beszélünk, akkor nagyon sokszor találkozhatunk azzal az elvárással a nyelvhasználók részéről, hogy miért nem követi egy-egy szónak, különösen az összetett szavaknál a jelentése, az létrejöttének a módja, azt a logikát, ahogyan ma következtetünk, és amilyen logikából ma fölépíthetnénk akár ezt az adott kifejezést, de azért mindig vissza kell menni az adott korba, amikor ez létrejön, és meg kell nézni pontosan, hogy mit is jelent, vagy miért is ez jöhetett létre. Nem mindig élnek azok a párok, ellentét párok, amit mi gondolunk, és itt is erről van szó, hogy attól, hogy van komoly zene, attól nem komolytalan, hanem könnyű zenének szoktuk nevezni azt, ami nem komoly zene, és hogy van könnyű zene, az pedig nem azt jelenti, hogy van nehéz zene.
1: Mert hogy itt akkor a komoly zenének mi az értelme pontosan?
2: Az, hogy a komoly az elmélyült, igényes. És ehhez vissza kell menni abba a korba, amikor szétnyílt ez a két műfaj, hiszen nagyon hosszú ideig tulajdonképpen a mai értelem szerint csak komoly zene volt, és nem létezett a könnyű zene. A 20. században megjelent a könnyű zenének a piaca, pop, rock és ezerféle műfajjal, és akkor valahogyan viszonyítani kellett. És az akkori viszonyulás, a viszonyítás az az volt, hogy van, ami elmélyült és igényes, van, ami pedig, hát erre szoktuk mondani, hogy idézőjelesen könnyű, mert inkább a befogadó felől könnyű hallgatni, könnyű befogadni, írni vagy létrehozni nem biztos, hogy olyan könnyű, a könnyű műfajt sem. De anélkül, hogy most ilyen műfajelméleti értekezésbe bocsátkoznék, azt láthatjuk ennél is, hogy ebben nem az a logika van, ahogyan most a levélírónk is visszagondol, és egész egyszerűen elterjedt az évtizedek, évszázadok során, hogy így különböztetjük meg.
1: Érdekes kérdés az is, hogy a klasszikus vajon mennyiben ugyanaz, mint a komoly zene?
2: Inkább meghagyjuk ezt a vitát a zenészeknek, de alapvetően a köznyelvben a klasszikus zenét, a komoly zenét azt egy kalap alá szoktuk venni, tehát szinonimaként használjuk ezt a két kifejezést, és hát a klasszikusban is ugye van valami jelentés többlet, hiszen az is egy viszonyítást jelent, hogy a klasszikus az az, ami nem modern, ami régi, és hát ez sem igaz, ha belegondolunk a szó eredeti értelmében, mert mai szemmel klasszikus, de a maga korában mondjuk Mozart és bármelyik nagy zeneszerző az igenis nagyon újító, progresszív zeneszerző volt, tehát mondhatnánk azt is, hogy modern a mai felfogásunk szerint, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes játék mindig, de alapvetően itt a hagyomány az, ami dönt, hogy egyszerűen elterjednek bizonyos fogalmak, bizonyos szakkifejezések a köznyelvi használatban is, és így szoktuk ezeket nevezni, ezt szoktuk meg, és rögtön arra asszociálunk, arra a kategóriára, amire hosszú ideje gondolunk ennél, ezért sem lenne érdemes ezt pusztán a nyelv logikája miatt megváltoztatni.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. január 29-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: Szeptember 18-a és 27-e között, vagyis mától,
4: Vidékváros viszonyok címmel két hétvégés összművészeti programsorozat lesz a budapesti Trafóban, amely a független kortárs kultúra fontos központja. A mai Szabadpolcban ezekről a viszonyokról fogunk beszélgetni. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Góca Anita. Akárcsak az előző évad hasonló rendezvényein, a program most is nagyon sokszínű. Több művészeti területet is bekapcsol a Párbeszédbe, mert hogy ez az egyik fő célja ezeknek a hétvégéknek, mármint a Párbeszéd. Lesznek városi séták csukott szemmel, kiállítás, szolgaság alól felszabadult városi gépekről, performanszok, beszélgetések a kiállító művészekkel, és ismét útjára indul a performanszbusz is. Ezúttal Laki Telek is a Tiszazug irányába. Ez utóbbi kezdeményezéssel részletesebben is foglalkozunk majd. Beszélgető társaim Csurgó Bernadett, szociológus, Erdődi Katalin, a Trafó igazgatója, és Kelemen Kristóf színház csináló. Amikor megláttam a Fókusz hétvége címét, rögtön beugrott Kricsfalusi Beatrix irodalom és színház történésznek egy mondata, amely a Színház Főirat podcastjában hangzott el. Szerinte a vidék, mint homogén massza, csak Budapestről nézve létezik. Nektek mi jut eszetekbe erről a vidékváros szópárról? Kati?
6: Az biztos, hogy az a probléma van, hogy nagyon gyakran ugye a vidék, mint gyűjtőfogalom, eleve egy ilyen homogén masszaként képződik meg sokakban. Szerintem az egyik legfontosabb perspektívaváltás, amire szükség van, az az, hogy a vidéki térségekről épp hogy a heterogenitásukban gondolkozzunk, és hogy pont azt értsük meg, hogy itt mennyire heterogén valóságokról van szó, és hogy milyen fontos, hogy mi ezeket a heterogén valóságokat jobban megismerjük, és egyébként meg a városi valóságok is nagyon heterogének, tehát ez ugyanúgy áll. A Fókusz címadása szempontjából ez vidékváros viszonyok, itt eleve az is fontos volt, hogy a viszonyokat is többes számba tegyük, pont azért, mert maguk ezek a vidékváros kapcsolatok is sokfélék, de nekem egyébként nagyon személyesen mindig az az autóút jut eszembe, amikor Debrecenből elindultunk a nagymamámék falujába, amit két hetente megtettünk gyerekkoromban, és a nagymamámék faluja egyébként Szamosa-Gyalogszabad-Szatmár-Bereg megyében, és egyébként az is érdekes volt, hogy maga ez az autóút, ez hogyan, tehát hogy mennyire fluid egyébként ez a határ, és hogy vajon hol kezdődik például a vidék ott, ahol a Debrecen tábla áthúzva van, vagy a nagymamán falujának a tábláján, tehát nyilván egyiknél sem, de én egyébként ezeket az autóutakat valamiért nagyon szerettem, és így emlékszem, hogy az öcsémmel egyébként az összes település nevét megtanultuk. Mert maga ez az autóút is nagyon sokféle különböző tájakon keresztül vezetett, és különböző nagyságú településeken keresztül volt, ami falu volt, ami kisebb város, és nekem valahogy ez a fluiditás és ez a mozgás, ez ami először eszembe jut.
4: És már gyerekként is érzékelted ezt a változatosságot? Tehát amiről beszéltél az elején, ezt a több rétegűséget, vagy sokféleséget?
6: Nekem az volt egyébként érdekes, hogy ott milyen változások történnek, ez én ugye rendszerváltás idején nőttem fel, tehát és a késő 80-as kor, a 90-es években ott nagyon nagy változások történtek egyébként a nagyszüleim falujában, abban is, ahogy éltek, ahogy dolgoztak, a munkájuknak az értékét illetve, mert ők egyébként őstermelőként dolgoztak, és háztáigazdálkodással foglalkoztak, és óriási változások következtek be, nem csak az ő életükben, hanem az egész faluban. És nekem az érdekes volt, hogy egyébként ezekről a változásokról sokkal kevesebbet beszéltünk, mint azokról a változásokról, amik mondjuk Debrecenben vagy nagyobb városokban történtek, és ez egyébként azért volt izgalmas, mert amikor egyetemen tanultam, akkor lefordítottam az egyik ismerősömnek a szociológia PhD-t valamilyen oknál fogva. Én fordítottam angolra, és akkor ő egyébként ezt a térséget kutatta, és hirtelen egy tanulmány részeként olvasok arról a valóságról, amit gyerekként átéltem, és hogy milyen ritkán van az, hogy egyébként ezek a valóságok ilyen akár tudományos vagy közéleti diskurzusban ilyen módon legyenek tárgyalva. Ez egy nagyon részletes elemzés volt az uporka termelésnek az elterjedéséről a térségben.
4: Kristóf?
7: Vidékváros. Hát nekem is inkább a problematizálás, ami azonnal elindul a fejembe, hogy mit jelent ez a két szó egymás mellett. Valahogy azonnal megképződik egy ilyen hierarchia, így az emberi civilizáció ugye a városba képzeli el a a fejlődést, és valahogy a nyelvünkbe is, ahogy például benne van, hogy lemegyünk vidékre, tehát hogy azonnal van ez a leereszkedés, mint olyan, amit én például próbálok folyamatosan a nyelvemből írtani. Szerintem művészként, vagy ilyen társadalmi harcosként pont azért kéne dolgoznunk, hogy ezek a hierarchiák megszűnjenek, meg hogy alapvetően a vidéket ne valamiféle kulturálisan, meg mindenféle szempontból lejjebb lévő helynek kezeljük. Én eleve azt gondolom, hogy nagyon sok problémának volt ez okozója, társadalmi feszültségnek, hogy mindenki Budapestre összpontosult, és mondjuk ha az én saját történetemre gondolok, akkor nagyon ez a Budapest felé való áttelepülés.
8: Igazodás?
7: Vagy igazodás az, ami mondjuk így fiatalon megjelent. Ugye én pécsi vagyok, ez is érdekes, hogy bár vidéki, de Pécs belvárosában nőttem föl. Például ez az úton levés, meg az, hogy mondjuk már a gimnáziumban kialakult, hogy én Budapestre járok színházba. Budapestre járok, ahol lehet látni egy csomó izgalmas dolgot, amit mondjuk Pécsen nem látok. De hogy miért is van ez a Budapest felé való vágyakozás, vagy akár még jobban ez a nyugat felé vágyakozás, ugye Budapest is csak egy lépcső ebben a folyamatban, mert egy idő után az is tud szűkössé válni. Szóval, hogy nekem igazából azonnal így ez a két szó egymás mellett a kérdéseket, meg dilemmákat juttatja eszembe. Emlékszem a 2022-es választásoknál, ugye, amikor először volt, hogy elmentek szavazatot számlálni emberek, főleg ilyen budapesti értelmiségiek, és akkor elindult egy ilyen hőbörgés, hüledezés a Facebookon, hogy úristen, milyen ez a magyar átlag szavazó, és akkor én azt éreztem, hogy ez az, ami demonstrálja a teljes kudarcát mondjuk ennek az ilyen baloldali liberális értelmiségnek, amikor mondjuk egy ilyen vélemény megfogalmazódik, de hogy ez így itt megáll ez a tudomány, hogy úristen, és akkor szafariznak vidéken. Miközben azt gondolom, hogy ezek nagyon komplex társadalmi folyamatok, és most lehet, hogy kicsit csapongok, de ezt szeretném bedobni, mert szerintem ez egy érdekes téma, és pont amúgy az elmúlt hetekben elő is került, hogy a NER időszaknak volt egy ilyen kiemelt kulturális projektje, ez a Déri Nép program, amit ugye a Vigyánszky Attila és a Teátrumi Társaság hívtak életre, amit én az egyik leginnovatívabb kulturális alapgondolatnak tartottam, és folyamatosan az járt a fejembe, hogy lehet az, hogy ezt 2010 előtt senkinek nem jutott eszébe, és semmilyen kulturpolitika nem támogatta, ami mondjuk az államszocializmusban ez a tájolási szisztéma teljesen jelen volt. Például ez is ráirányítja arra a figyelmünket szerintem, hogy nagyon sok mindenről nem esett szó, mondjuk egy ilyen rendszerváltás utáni vadkapitalista, jöjjön nyugat, zabálja fel az országot mentalitásban. Nyilván most leegyszerűsítem, de hogy mégiscsak valahogy elvesztek ezek a témák. Én bízom benne, hogy most így az elmúlt 16 évből ezt is megtanultuk, hogy ezeket elő kell venni, ezeket a témákat, tehát hogy milyen kultúrához jut hozzá mondjuk nem Budapesten élő lakosság. Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés. Nagyon üdvözlendőnek tartanám, ha ezt a koncepciót megtartanák. Azt abszolút fontosnak gondolom, hogy másoknak kell ezt lebonyolítani, vagy más formába, de hogy kulturális koncepció szintjén kellene érvényesíteni.
8: Kicsit térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Bernadett, te jössz. Vidékváros.
6: Hogy mi jut róla eszembe? Az a helyzet, hogy én az elmúlt 25 évben az időmet azzal töltöttem, hogy ezt valahogy megfejtsem. Leginkább a vidék oldaláról, tehát hogy azt bevallom, hogy engem az érdekel, hogy ez a vidékváros kapcsolat, viszony, ez mit jelent a vidéki társadalom számára. Ez a nagy szembenállítás, ez egyébként már a 19. század óta tartja magát, és olyan erősen tartja magát, hogy szinte lehetetlen leépíteni ezt a fajta dihotom nézőpontot, hogy a vidék mindig szemben áll a várossal. És akkor most körülbelül ott tartunk, hogy a legújabb megközelítések szerint inkább egy ilyen kontinuumként kéne felfogni a várost és a vidéket. Hogy
8: mint egymás folytatása?
6: Mint egymás folytatása, tehát hogy vannak vidékies települések, és akkor eljutunk a városiakig, de hogy közte nagyon sokféle átmenet van. Ez életforma is pont ilyen. Tehát, hogy vannak, akik nagyon vidékies életformát folytatnak, mások meg inkább városiast, és közte pedig nagyon sokféle átmenet van. Tehát mondjuk gondoljunk egy valakire, aki vidékre költözik, kertes családi házban él, Budapestre vagy egy nagyvárosba jár dolgozni, a gyerekeit is oda viszi iskolába, ott szórakozik, ott jár színházba, stb. De hazamegy, kertészkedik, permakultúrás kertet tart fönt, stb. Még akár szőlője is van és bort termel, akkor ő most vidéki vagy városi. Tehát, hogy ezek az átmenetek szerintem a legizgalmasabbak.
8: Arra van válaszod Dióhéjban, hogy mi az oka ennek az ősi koncepció továbbélésének ennyi változáson keresztül? A 19. század óta azért nagyon sok minden változott, és hogy ez mégis állandó maradt?
6: Többféle válasz van rá. Nekem az egyik kedvenc válaszom, hogy ez a valahogy a vidék idealizált képéből indulhatunk ki, hogy miért olyan fontos, és miért generál nagyon sokféle társadalmi cselekvés, tehát a kiköltözéstől kezdve a turisztikai fogyasztáson át. Tehát, hogy ez a vidéknek az idealizált képe, az egyrészt egyszerűen megfogható, másrészt jó elgondolni a vidéket egyfajta ilyen idilli térként. Igazából a vidék kínálja nagyon sokak számára az új élet lehetőségét, és én azt látom, hogy ezek a fajta képzetek pont azért ilyen tartósak és masszívak, mert nagyon sokféle társadalmi cselekvőcsoport tud ehhez kapcsolódni, legyen ez vállalkozó, vagy csak egyszerűen városból vidékre költöző, vagy a politika, amelyik jól tudja felhasználni ezt a fajta szembenállást. Nagyon-nagyon tudok kapcsolódni ez a 2022-es élményhez. Tényleg megdöbbentem azon, hogy még mindig itt tartunk ennél a népi urbánus szembenállásnál, hogy rácsodálkozunk arra, hogy mintha egy ilyen, nem tudom, egy afrikai törzs az látogattak volna el, ezek jöttek vissza a Facebookos kommentekből, meg posztokból. Tényleg nem nagyon haladtuk meg ezt a 19. századi szembenállítást. Meg ez a fajta hozzáállás, ahogy a vidékhez általában viszonyulunk, ez a majd mi megmutatjuk, felemeljük, ez a paternalista hozzáállás, hogy majd mi elmondjuk, hogy lesz nekik jó, majd mi viszünk nekik színházat. Tehát, hogy nekem amúgy ezekkel is van egy kicsit problémám, hogy mindig ez a fölülről lefelé felemeljük, holott tudjuk, hogy amúgy emberek szintjén is, meg társadalmi csoportok szintjén is, na ez tényleg egy kontinuum. Tehát, hogy nagyon sokféle dolog mozog vidék és város között, és hogy ezekben a mozgásokban gondolnám én, bár nem tudom, hogy kell megvalósítani, de hogy valahogy a partnerségre építve. Tehát, hogy valahogy mind a két oldalnak az igényeit, nézőpontjait, tudását, tapasztalatait összehozva lehetne valami új vidékváros viszonyt építeni.
8: Ez a végszó, mintha átvezetne a trafó fókusz hétvégéhez.
6: Igen, pont erre szeretem volna én is ráerősíteni, mert ugye most így a szembeállításból indultunk ki, de hogy a fókusznak pont az a célja, hogy ugye nem a szembeállításra és nem erre a dihotómiára, vagy erre a bináris kapcsolatra akarjuk helyezni a hangsúlyt, hanem ezt szeretnénk megkérdőjelezni, meg egy picit felforgatni, és másfelől meg ugye van, amit Peti is hangsúlyozott, az egymástól tanulás, az egymásra utaltság, mert hogy ráadásul nem csak egymástól tanulhatunk, hanem egymásra utaltak is vagyunk nagyon sok szempontból. Nekünk még pluszban az volt izgalmas, hogy erről hogyan lehet művészeti eszközökkel, meg a művészek munkáin keresztül gondolkozni, és egyébként itt szerintem azért bejön a másság kérdése. Ugye nekem volt egy ilyen nagyon érdekes élményem, ezt lehet, hogy elmesélném, mert a rádióhoz kapcsolódik, és egyébként az értelmiségi szerepvállaláshoz is kapcsolódik, hogy amikor nagyon sokat dolgoztam egyébként kisebb falvakban, ilyen kollaboratív művészeti projekteken, és amikor együtt dolgoztunk a Kartali Asszonykórussal a Hirdacsokort című munkán, akkor elhívtak minket egy rádióinterjúra, és én a kórus egyik tagjával vettem részt a rádióinterjúban, és azért, mert ő egy idősebb nő volt, aki tájszólásban beszélt, ezért bekapcsolt az interjúzókban ugyanez a paternalista ilyen zsigeri reakció, olyannyira, hogy utána én próbáltam erről beszélgetést kezdeményezni, kezdeményezni velük, mert nagyon kellemetlen volt számomra, hogy miért van az, hogy egy olyan embert, aki tájszólásban beszél és népviseletet hord, valahogy így elkezdünk egzotizálni, meg infantilizálni. Tehát, hogy ez egy döbbenetes tapasztalás volt, és azt gondolom, hogy ez beszél arról, hogy mit tudunk kezdeni a mássággal. A legkülönbözőbb helyzetekben a vidékváros kérdés is leképezi ennek a másságnak a kérdését, és azt szerintem kifejezetten izgalmas, hogy azért nagyon sok művész egyébként kortárs művészeti területen aktív művész nem feltétlenül városi környezetekhez kapcsolódik csak, hanem származási, születési helyüknél fogva nagyon különböző tapasztalatot hoznak magukkal. Nem mindenki dolgozik ezzel aktívan, de egyébként nagyon sokan, igen, és most például a Fókuszban nagyon sok olyan művész munkája lesz a középpontban, akik egyébként részben a saját valóságukkal dolgoznak, tehát például Iza Tarasevics, aki egy lengyel képzőművésző, mezőgazdasági gépek alkatrészeiből építi az installációit, amik egyébként nagyon költőiek, és amik egyébként ünneplik ezt a tudást, ezt az életformát, ezt a kollektív erőfeszítést, és nyilván ebben számunkra az is izgalmas, hogy ennek ellenére, hogy a Trafó épülete az a főváros szívében van, hogy ezeket a valóságokat hogyan tudjuk így átfolyatni, és hasonló kísérlet a performance busz, amivel ugye kimozdulunk a városban, és egyébként ebben van egy csomó diszkomfort, tehát ugye ezek nem sima ügyek, amikor megpróbálunk egy fővárosi színháznak a tereibe olyan valóságokat megmutatni, amik nagyon más helyekhez és helyzetekhez kötődnek.
8: És lehet, hogy ez már önmagában alakítja azokat, akik megfordulnak ezekben a terekben? Tehát csak az, ahogy ezek a világok találkoznak.
6: Talán, illetve szerintem az nagyon fontos, vagy az a művészetnek egy szerepe, hogy milyen valóságokkal találkoztat, úgymond, és a maga eszközeivel, és ezt mindenképpen szeretnénk ezzel a fókusszal egy kicsit megkapirgálni, hogy több mindent mutassunk fel különböző valóságokból.
9: Szerintem ez nagyon fontos kimondanunk, hogy mennyire nem egyforma a magyar vidék, vagy a magyar rurális tér sem. Erőteljesen fragmentált, és nagyon-nagyon sokféle. Egészen a rurális gettóktól a Káli medence üdülő falvaig. Ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy kinek a hangja hallatszik, mondta Kati, meg hogy kinek a tér és társadalom átalakító szerepe az erőteljesebb, és az látszik, és erre a hazai vizsgálatok, vagy szerte egész Amerikától Nyugat-Európáig mindenhol bizonyítottan azt látjuk, hogy a középosztály és a városból vidékre érkezők, tehát odaköltözők, ott nyaraló tulajdonosként jelenlevők, ott fejlesztőként, kultúra szervezőként, és sorolhatnám még, jelenlévőknek a nézőpontjai, a vidék képe képesek átalakítani és uralni a helyieknek a gondolkodását is. Tehát, hogy ez olyan szintű átalakulást hoz, hogy ugyanazok a vidékről alkotott képzetek jelennek meg egyébként a nagyon régóta vidéken élők fejében is, mert hogy mindenféle kulturális termékeken, politikai beszédeken és média tartalmakon és bármin keresztül magukévá teszik az ott élők is.
8: Arányában kevés ember torzítja a képet először, és aztán valószínűleg egy idő után a valóságot is.
9: A valóságot is, igen, abszolút.
7: A másság az nem feltétlenül szűnik meg mondjuk egy együttműködés keretében, hanem csak valami közeledés, vagy valami ismerkedés, vagy kapcsolódássá válik az a fajta távolságérzet, amiről azt gondoljuk akár az elején, hogy van. Praktikusan hogyan dolgozunk együtt mondjuk olyan emberekkel, akik nem Budapesten élnek. Például a performance buszban, ami lesz projektem, ott ugye mindig egy kétórás út az, amivel eljutok Tiszakürtre, az nagyon szerencsés, hogy van egy átszállás nélküli busz Budapest és Tiszakürt között. Ez is egyébként nagyon meghatározza egy településnek az életét, meg becsatornázottságát, de hogy ezek mind olyanok, amik engem például művészként izgatnak, vagy ez ennek van egy plusz ereje. A projektet magát alakítja például az út, amit az ember mindig megtesz.
8: Tehát, hogy leképződik az út, átalakít benned is dolgokat?
7: bizonyos értelemben igen, máshogyan érkezünk meg, és kezdünk el beszélgetni valószínűleg, hogyha előtte azt megelőzte egy 2 órás utazás, ebben az esetben 2 alkotótársammal együtt utazunk oda-vissza. Igen, egy csomó olyan helyzet akár felmerül egy út során, amire nem számítunk, ami ugyancsak valahogyan nyomot hagy. Én nagyon hiszek egyébként ebben az úton levésnek a művészetet alakító lenyomatán. Ezek mind valahol bekúsznak, vagy bekúsznak a gondolkodásba.
8: Itt most lehet, hogy kanyarodjunk akkor át konkrétan a performance buszra, Krisztóf úgy is felhozta. Ez már a harmadik busz, a harmadik utazás. Már hangzani is iszonyú izgalmasan hangzott. Én emlékszem, amikor először olvastam arról, hogy performance busz. Ugye ez egy cseh szervezetnek a projektje volt eredetileg.
6: Studio Altának ők indították ezt el. A performance buszban nagyon érdekes volt a mozgás lehetősége, és az, hogy így elindulunk a városból, akkor én már tudtam, hogy a Trafóban fogok dolgozni 2025-től. Pontosan az izgatott, hogy egy intézményt hogyan tudunk kimozdítani, és erre jó eszköznek tűnt számomra a performance busz. Abban próbáltunk csavarni a performance buszon, hogy inkább olyan térségekbe utazni, ahol nem annyira egyértelmű mondjuk a kultúrához való hozzáférés. Egyébként ez nagyon izgalmas, mert most így a harmadik utazásra már abszolút látjuk, hogy egyébként bárhová megyünk, mindig lesz kulturális partner, csak lehet, hogy nem az a típusú partner, akit mondjuk elsőként megkeresnénk, hanem mondjuk rá fogunk bukkanni a Tiszazugi Földrajzi Múzeumra, akiket mondjuk lehet, hogyha a kulturális helyeket keresnénk, akkor nem őket keresnénk meg először. Több ilyen brainstorming volt, amire meghívtunk művészeket, tehát úgy rajzolódtak ki ezek a különböző útvonalak, és akkor utána ezeket megkutatjuk, és úgy találunk rá a helyi partnerekre.
8: Azért ez egy elég komplex dolog, mert egyrészt a busz visz művészeket Budapestről úgymond, még akkor is, hogyha ők lehet, hogy a térségből származnak egyébként, viszi az utasokat, az egyszerű utasokat, és aztán minden úton több helyszín van, mindegyik helyszínen kapcsolódik helyi művészekhez, és elvben kinyitja a programot a helyi közönségnek is. Én egy ilyen utazáson voltam, akkor nekem úgy tűnt, hogy ez azért egy nagyon nehéz pálya, a kinyitás is, meg ez a kapcsolódás is. Ez a párbeszéd, ami ennek talán az egyik lényege, az mennyire jött létre? Tehát, hogy ez a fajta kölcsönösség, ez az oda-vissza áramlás, ebből lett valami?
6: Szerintem a kölcsönösségből abszolút lett valami, de ugye itt nyilván a kölcsönösségnek is különböző szintjei és léptékei vannak, és számomra már az is egy nagyon értékes kölcsönösség, amikor mondjuk a Schwung kutatócsoport, Borsos Luca és Tömböcki Napsugár együtt dolgoznak egy helyben dolgozó juhászként aktív, de amúgy eredetileg néprajzkutató, és egyébként korábban Budapesten élt partnerrel, aki hoz egy elképesztő tudást a pásztorkodással, meg az állattartással kapcsolatban, plusz ugye olyan helyzetbe tud hozni minket, hogy mi ennek az élménynek a része legyünk, ami persze mondhatjuk azt, hogy nyilván borzasztóan romantizáló pillanat, amikor mi haladunk csilingelve nyájként, Luca és Napsi mögött, és akkor egyszer csak szembe megjelenik a pásztor saját nyájával. Ebben szerintem több minden megtörténik egyszerre, tehát, hogy nyilván valamilyen módon a fantáziákhoz, meg a képzetekhez is beszélünk, de közben meg mégis megtörténik ez a valóságok találkoztatása is, vagy ugyanígy, hogyha vízmegtartással foglalkozó, kiugrott gazda, aki most aktivistaként tevékeny Szent Lászlón, ő neki van lehetősége mesélni arról, hogy ő hogyan tesz ezért az ügyért neki, milyen gondolatai vannak, milyen volt korábban az a tó, ami már most nincs, mert kiszáradt, és hogy ezeket megtapasztalhatóvá tudjuk tenni. Szerintem ez is egy kapcsolódás. A helyi közönség megszólítása az egyébként egy nagyon trükkös dolog, de én ezt korábbi projektekből is ismerem, hogy van, amikor, tehát hogyha helyi intézményi partnerrel működünk együtt, mondjuk mint a Ceglédi Kossuth Múzeummal, ott működik a helyi közönség megszólítása, hiszen nekik van saját közönségük. Akkor, amikor egy-egy emberrel működünk együtt, az nagyon attól függ, hogy ez az ember a saját közösségébe hogyan beágyazott. Egyáltalán beágyazott-e vagy sem? De mondjuk például a, nem tudom, amikor a Kiskunfélegy, ez a felegyházi akrobatikus látvány tánccsoporttal dolgozunk együtt, akkor persze megtörténik, mert ott meg ugye nyilván annak, hogy különböző korú fiatal lányok vesznek részt egy új táncműsorban, annak van egy elképesztő felhajtó hatása, és akkor itt például nagyon érdekes volt az, hogy ez annak az utazásnak a része volt, ami kétszer is megismétlődött, és így kétszer dolgoztak együtt a lányok, két különböző koreográfussal, és nagyon érdekes volt az elmozdulás, mindkét alkalom után volt beszélgetés, és az első beszélgetésnél még arról beszéltek a lányok, hogy hát ez milyen furcsa volt, és hogy tetszett nekik, de azért ez nagyon furcsa volt, és nagyon, szóval, hogy igazából még nagyon idegen volt nekik, és a második beszélgetés alkalmából már erről egyáltalán nem beszéltek, hanem arról beszéltek, hogy ez milyen felszabadító volt, milyen, és ezek apró elmozdulások, de mondjuk azt gondolom, hogyha a kortárs tánc műfaját tekintjük, akkor azért van értéke annak, azért is, ahogy a kortárs tánc működik, tehát az az értékrend, az a szabadság, amit ez a műfaj tud adni olyan lányoknak, akik az akrobatikus látványtánc az egy szigorúbb műfaj bizonyos értelemben. Szóval szerintem itt például nagyon fontos az, hogy nekik egy ilyen tapasztalásban lehet részük. Még ami itt egy nagyon fontos dolog, hogy értéket adunk embereknek a tapasztalatának, a tudásának, annak, amit helyben csinálnak, és nagyon sok helyi kezdeményezés van, és elképesztő, hogy az emberek mit építenek fel, és hogy ezt egyébként, hogy ezzel alapvetően, hát nem azt mondom, tehát sokan találkoznak, de nekem az is fontos, hogy mi is létre tudunk hozni egy ilyen találkozást, és a helyben lévő embereknek a tenni akarását láttatjuk, mert ez például ellene megy annak a passzivitásnak, meg cselekvésképtelenségnek, az, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az aktívak, és nem mások, de hogy itt rengeteg minden történik, és egyébként helyi kezdeményezésekből történik.
8: A trafos közeg szemét is felnyitjátok, és ez vonatkozik a művészekre is, meg az egyszerű buszutasokra is. Mindarra, sok mindenre, ami történik ott helyben.
6: Igen, és még szerintem még egy dolgot tennék hozzá, hogy lehet kísérletezni, ugye nem egy színházi térben kell létrehozni valamit, hanem ki lehet próbálni olyan dolgokat, amik szerintem egy alkotói praxist is tudnak gazdagítani, és ez is iszonyú izgalmas.
8: Akkor ezzel a ponton tovább is gurítom Kristófnak a labdát.
7: Tulajdonképpen először, amikor Katiékkal elkezdtünk erről beszélgetni, akkor az merült föl, hogy ami meg is valósul a performance busz keretében, hogy a lakiteleki találkozók, tehát a rendszerváltás előtti körüli találkozóknak valamilyen megidézése, hogy ezt mindenképpen szeretnék a performance busz keretében megcsinálni. De amikor volt egy terepbejárásunk, akkor több helyszínen is voltunk, és a Tiszakürti Arborétum volt ezek közül az egyik, ahol Tálas László Máté körbevezetett minket az arborétumba, aki az akkori vezetője volt az arborétumnak. Egy nagyon különleges élettörténetet is ismertem meg abból, amit ő elmesélt. Magának az arborétumnak a története is nagyon érdekes, mert három generáció óta ugyanaz a család vezette, tehát hogy a Máténak már a nagyapja 60-as években, és hát ami meg a Máté esetében egy érdekesség, hogy ő sokat volt Angliában, Hollandiában, az apja is bíztatta, meg ő is szeretett van látni más dolgokat, meg így megtapasztalni másfajta kertészeti elképzeléseket, szemléleteket. Folyamatosan ő például hozott haza magokat, amiket elvetett a kertbe, tehát folyamatosan volt egy ilyen kísérletezés, egy kertészeti kísérletezés, hogy mik azok, amik mondjuk így a magyar klímában megmaradnak. Az egész együttműködésünknek az volt az érdekessége, hogy ahogy mesélt nagyon sok ilyen szakmai problémát vagy dilemmát, amit így mondjuk Magyarországon megtapasztalt, olyan volt ez hallgatni, mintha ki lehetne cserélni a szavakat, és a színházi közegről is lehetne ugyanígy beszélni, tehát akár ilyen generációs szemléletbeli problémák vagy konfliktusok kapcsán. Nagyon érdekes volt belelátni egy velem nagyjából egykorú embernek, csak egy másik szakmában az ilyenfajta küzdelmeibe.
8: Egyszerűen beleszerettél ebbe az egészbe, és így lett ez a projektet.
7: Tulajdonképpen igen, és aztán még ebbe a projektbe bevontam Márton Péter zajzenészt, akivel én többször dolgoztam együtt. Ő fog olyan hanginstallációkat társítani ehhez a sétához, amin végigvezet minket majd a Máté az Arborétumba, amitől költőiségét egy kicsit erősíti a történeteknek. Továbbá egy hallgatom a Tóth Dorkát vontam még be, és vele is nagyon sokat gondolkoztunk, dolgoztunk együtt ebben a folyamatban, tehát így mi négyen. Tegnap voltunk megint Tiszakürtön, és most már úgy azt éreztem, hogy olyan családias a hangulat.
4: Ez volt a mai Szabadpolc, a Trafó két hétvégés összművészeti programsorozatáról. A vendégek Csurgó Bernadett, Erdődi Katalin és Kelemen Kristóf voltak. Mielőtt elköszönnék, még szeretném felhívni a figyelmüket a Fókusz egyik holnapi programjára. Szombaton 4 órakor lesz egy tájkóstoló és beszélgetés a vidékváros szövetségek lehetőségeiről, amely Csurgó Bernadett vitaindító előadásával kezdődik. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő és Schwarz Nóra hangmérnök nevében is elköszön a műsorvezető szerkesztő, Góca Anita.

0: 21 óra. Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, Polyák Adrien vagyok. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökség előtt. Minden eddiginél több utas fordult meg nyáron Ferihegyen. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Kárpáti Nyolcak néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre. A résztvevő országok célja a logisztika fejlesztése, a határokon átnyúló gazdasági együttműködés és a közösségek támogatása a Kárpátok szélesebben vett régiójában, közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A tagállamok első csúcs találkozójukat Ukrajnában tartották. A házigazda mellett a Kárpáti Nyolcak tagja még Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt négy régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. A 2025-ös csaknem 1100-hoz képest idén április és július között kevesebb mint 900 esetet jegyeztek fel. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 10-16, holnap 24 és 29 fok várható. Hír összefoglalóval legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
3: Mit jelentett az elmúlt 16 év a kortárs irodalom azon szereplőinek, akik nem tartoztak a rendszer kedvezményezettjei közé? Milyen konfliktusokkal, dilemmákkal szembesültek, és mit tartanának most fontosnak? A vendégek Babarczi Eszter, Balog Endre és Simon Márton.
2: Konkrétum. Szombaton délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
4: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.

0: Molnár Ferenc, útitárs a száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 8. rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpátia Aurél.
1: További történetek Vanda feljegyzéseiből.
2: Molnár nemzetközileg legismertebb és legtöbbet játszott darabját, a Liliumot Amerikában először a Theatre Guild mutatta be 1921-ben Joseph Schildkraut-tal és Eva Le Gallienne-nel a két főszerepben. Winton Friedley 1940-ben felújította Burgess Meredith-szel és Ingrid Bergmannal. A Liliumról 1940-ben a felújítás alkalmából Brooks Atkinson ezt írta a Times-ban. Amennyiben úgy emlékszik a Liliumra, mint korunk legszebb színdarabjára, nem kell, hogy módosítsa a véleményét. És ez a darab nyilvánvalóan megbukott 31 évvel ezelőtt, 1909. évi bemutatóján. A premier közönség egy része még a függöny legördülte előtt méltatlankodva eltávozott a színházból. Másnap a család alaposan megmosta M fejét, mondván, ez a vége annak, ha valaki zajos kávéházakban írja színdarabjait. M, mint mondotta, mindaddig valóban bűnösnek érezte magát, amíg nem olvasta, hogy az általa végtelenül nagyra becsült Ibsen Henrik gyakran kávéházban írta műveit. Ez a legenda abban az

0: professzorok előadásait és Roland Napóleon Bonaparte fejtegetéseit a Földrajzi Társaságban. Nagy keservesen többször vizsgáztam a kód Napóleonból a Genfi Egyetemen, mert abban az időben még ügyvéd akartam lenni. Vandával is elolvastattam a francia irodalom majdnem valamennyi nagy regényét, és 1938-ban ő is a francia egyetemen folytatta tanulmányait. Egyikünk sem tudta elviselni, ha németek jelenlétünkben bírálták a franciákat, ami különben elég gyakran előfordult. Egyszer itt, New Yorkban egy menekült szitta a francia hatóságokat, és természetesen magukat a franciákat is. Mert amikor Németországból Franciaországba menekült, valami bürokratikus eljárás során a határon feltartóztatták.
1: Elmondhatom neki, hogy mit mesélt a nizzai állomáson, amikor kijött a rendőrfőnök hivatalából?
0: Aztán elmondta az idegennek, ahogy az tőlem ott elhangzott. El kellett mennem a hivatal főnökéhez, hogy 3 évre szóló tartózkodás engedélyt kérjek. Ez a bizonyos úr nem a rendőrfőnök volt, hanem magasabb beosztásban dolgozott. Ő volt a nizzai Sûreté Nationale feje. Ez az intézmény nagyjából megfelel az amerikai FBI-nak. Fontos és kényes megbízatása volt a háború előtti esztendő nemzetközi feszültségének napjaiban. A kémekkel elárasztott Nizza és környéke veszedelmesen közel feküdt a már akkor ellenséges érzületű Olaszországhoz. Bár magasabb rangban volt, mint a rendőrfőnök, hivatali helységei nem a rendőrség épületében voltak, hanem rejtélyes módon a vasútállomás mellette jelentéktelen épületben. Vanda a folyosón várt rám, amíg elintéztem ügyemet. Amikor kijöttem, közöltem vele, hogy a főnök nagyon kedvesen fogadott, és a belügyminiszterhez intézett kérelmemhez jóváhagyását adta. Amint végeztünk, hirtelen felugrott a helyéről, és bocsánatot kért, mondván, sürgősen el kell távoznia. Amikor kiléptem az ajtón, utánam szólt. Még alkonyat előtt a hegyekben kell lennem. Most jelentették telefonon, hogy Mussolini rendőrsége ismét kiutasított néhány száz zsidót Olaszországból, és ezek most ott dideregnek az Alpok jeges meredekein, ahol a határvonal fekszik. Alpesi vadászaik egy ezrede állomásozik ezen a helyen. A zsidóknak se útlevelük, se vízumuk, úgyhogy katonáink nem engedhetik be őket Franciaországba. A velünk szemben lévő olasz hegyi vadász ezred viszont nem engedi őket vissza Olaszországba. A parancs az parancs, a határ mindkét oldalán. Így ezek a zsidók most a senki földjén kóvályognak a két határvonal között. A francia és olasz katonák a saját menázsiukból élelmezik őket már napok óta. Most oda megyek néhány teherautóval, és Nizzába hozom ezeket a szegény ördögöket. Szállásról és élelemről gondoskodtam. Tulajdonképpen kérnem kellene az útlevelüket és a vízumukat. Nincs nekik se útlevelük, se vízumuk. De nem törődöm az okmányokkal. Ártatlanul üldözött emberekről van szó. Ennyit mondott nekem, és még ugyanaznap meg is tette. A teljes hivatali címe így hangzott. Kerületi főbiztos, a Nemzeti Biztonsági Hivatal főigazgatósága különleges rendőrségének főnöke. Hervé Bourdonnak hívták. Egy újságíró fordult hozzám, mert cikket akart írni rólam. Többek között magyar barátaimról is érdeklődött. Kérésemre és közreműködésemmel Vanda jegyzeteket készített számára. Átadom a szót Vandának.
1: Sok magyar jó barátját ismertem Molnárnak. Azokat nevezem jó barátnak, akikről M mindig szeretettel beszél, és akik segítségére voltak a megpróbáltatások idején. de sokat közülük éppen a legjobb

0: Barátait egyáltalán nem ismertem. Sajnos nem ismertem legeslegjobb barátját, Néhai Miklós Andort, aki még ma is az első helyet foglalja el M szívében. Együtt kezdték hírlapírói működésüket, mint szegény fiatal munkatársak a Pesti Napló című napilapnál. Aztán Miklós nagy karriert futott be. Mint az Est, amelynek példányszáma a Kismagyarországon meghaladta a 500 000-t, kiadója és főszerkesztője, M főnöke lett, és az első világháborúban haditudósítónak küldte ki. Később, amikor Miklós megszerezte az Ateneumot, a nagy könyvkiadóvállalatot és annak nagyszerű nyomdáját, ő adta ki Molnár könyveit és színdarabjait. Fiatal korukban mindkettőjüknek jó barátja volt Mester Sándor, a Pesti Napló szerkesztője. M vezércikkeket, kis történeteket és oldalas szatirikus humoreszkeket írt a labba. Mester szigorú bírálója volt a magyar közéletnek, igen magányos, eredeti és magas erkölcsi színvonalon álló ember. Molnár szerint ez a két férfiú pótolta azt a határozottságot és szívóságot, amely belőle hiányzott. Két válása és három házassága idején mellé álltak ellenségeivel és állítólagos barátaival szemben is. Nagy hálával emlékezik meg Molnár első főszerkesztőjéről, Néhai Braun Sándorról, aki 18 éves korában szerződtette riporternek a Budapesti Naplóhoz, és később Rómába küldte, hogy ott hosszú tudósítást írjon az akkor már csaknem 90 éves 13. Leó pápa ünnepi nagymiséjéről a Szent Péter Bazilikában. Később a Budapesti Naplóban jelentek meg M első tréfás, szatirikus párbeszédei Budapest társasági életéről. Ezek a rövid dialógusok felkeltették Bőti Lászlónak, a Nemzeti Színház akkori igazgatójának figyelmét. Minden teketória nélkül 200 korona előleget adott Molnárnak, akit nem is ismert, egy megírandó színdarab tantiemjére. M ugyancsak minden teketória nélkül azonnal megírta a Doktor urat, első színdarabját, amelyet 1902-ben mutattak be Budapesten. De ekkor Bőti már nem volt a Nemzeti Színház igazgatója. Jó barátok maradtak Bőti korai haláláig. Bőti színházi lángelméjét mindenki ismerte Magyarországon. Azt lehet mondani, hogy egész nemzedékét fedezte fel ismeretlen színpadi íróknak, zeneszerzőknek, színészeknek, színésznőknek és rendezőknek, és a siker útjára segítette őket. Csak a színpadról ismertem M kitűnő barátját, Hegedűs Gyulát, akit kortársai a kor legnagyobb magyar színészének tartottak. Ő játszotta a főszerepet M első színdarabjában, és attól kezdve úgy szólván minden művében vezető szerepet alakított. Hegedűs egész színész generációkat nevelt az egyszerű, természetes színpadi játékra. Nagyon ritkán festette magát a színpadra. Sikereinek teljében halt meg, alig néhány órás betegség után. M komponista barátját, Kacsó Pongrácot sem ismertem. Kacsó gimnáziumi számtantanár volt, míg Bőti fel nem fedezte, és nem folyósított neki is előleget. Kacsó ezután megírta a legnagyobb sikerű magyar zenés darabot, a Magyar Színház történelmének egyedülálló diadalát, a János Vitéz című népi daljátékot. A kis Magyarországon több ezer előadást ért meg a darab. Csupán Budapesten 800-szor játszották Fedák Sárival, aki később rövid ideig Molnár második felesége volt a címszerepben. Feladataim közé tartozott a fejemben tartani két anekdotát, és ha kellett, akár suttogva is M emlékezetébe idézni, ha a beszélgetés a pápára terelődött. Mindkét történetet Velencében hallottuk. M nagy bámulója volt a mostani pápa elődjének. Még Bécsből ismerte. Akkor Achille Ratti volt a neve. Később, mint 11. Pius, akkora és halálos betegsége ellenére szenvedélyesen harcolt Hitler ellen. Az első történet a római nagy újságíró kongresszuson játszódott le. A kongresszus után 11. Pius egyszerre fogadta a világ minden tájáról egybesereglett 300 újságírót. Az újságírók félkör alakban álltak fel a Vatikán nagy termében. Az akkor már majdnem 80 esztendős 11. Pius a félkör közepébe állott, és néhány barátságos mondatot intézett a hírlapírókhoz. Végül, amikor a széles ajtó kitárult, hogy a pápa visszavonuljon, megállt egy pillanatra, és áldásra emelte a kezét. Szép számmal akadtak zsidók is az újságírók között. Néhányan gunyorosan néztek a zsidókra, azok kényelmetlenül mosolyogtak. A rövid némajáték nem került el a pápa figyelmét. Mielőtt eltávozott, egy pillanatra megállt a küszöbön, és a társaság felé fordulva szerény bölcs mosollyal ezt mondotta. Gyermekeim, egy öreg ember áldása még senkinek sem ártott. A másik történet is 11. Pius egy meglepő megjegyzésével végződik. A pápának, jobban mondva a Vatikánnak volt egy zsidó vallású pénzügyi tanácsadója, egy jól ismert, előkelő velencei bankár. Gyakran fordult meg Rómában a Vatikán pénzügyeinek intézése céljából, és ilyenkor sohasem mulasztotta el, hogy Velencébe való visszatérése előtt ne kérjen búcsú kihallgatást a Szentatyától. Egy ilyen kihallgatáson a pápa így szólt hozzá. Maga most visszautazik Velencébe. Az én nagyon jó barátom, a velencei pátriárka súlyos beteg. A velencei érsek a pátriárka egyházi címet viseli. Kértem, naponta jelentsék, milyen az állapota, folytatta a pápa. Mégis megkérem, látogassa meg, közölje velem, mennyire érdekel a sorsa, és adja át neki áldásomat. A bankár nagyot nézett. Szentatyám, motyogta zavartan. Hogyan adhatja át egy zsidó a pátriárkának a pápa áldását? A pápa előrehajolt, és a bankár fülébe súgta. A portéka, amelyet magával küldök neki, olyan nagy értékű, hogy egyáltalán nem törődöm vele, hogyan van csomagolva.
1: Az is Vanda feladatai közé tartozott, hogy eszembe juttassa, milyen kitüntetésben részesített engem első Ferenc József, amikor véletlenül néhány szót kegyeskedett rólam ejteni. Ifjú koromban jó barátaim közé tartozott Ligeti Miklós, a szobrász. A magyar kormány megbízta egyszer Ligetit, mintázom melszobrot Ferenc Józsefről valamelyik középület számára. Amikor a király legközelebb Bécsből Budapestre érkezett, meglátogatta Ligeti műtermét, és modellt ült a szoborhoz. Üfelsége gyakran vállalkozott ilyesmire, hogy kifejezésre juttassa kegyes magatartását a magyar szép művészetek iránt. Ülés közben az öreg Ferenc József alig beszélt a művészhez. Ezúttal sem tett kivételt, csupán néhány szóra méltatta a szobrászt. Megkérdezte, hogy vannak a szobrászok? Köszönöm a kérdést, felség. Nagyon jól, hangzott a válasz. És a festők? Köszönöm, felség. Ők is nagyon jól vannak. És az irodalom? Ligeti meg akarta ragadni a kedvező alkalmat, hogy megemlíthet engem, a barátját a király előtt. Van egy új, fiatal írónk, mondotta, Molnár. Sokat ígérő tehetség. Rövid szünet következett, aztán Ferenc József kinyitotta a száját. A szobrász azt várta, hogy így szól, szeretnék olvasni valamit ettől a fiatal embertől. De ő császári és királyi apostoli felsége, Európa leggazdagabb uralkodója, mint Ligeti mesélte, a szemrehányás enyhe árnyalatával, mint akinek egyáltalán nem tetszik a dolog, ezt mondta. Hallom, sok pénzt keres. 15 esztendő múlva, az első világháborúban, mint haditudósító Kelet-Galíciában eltévedtem, és puszta vigyázatlanságból az Lota-Lipa folyó egyik az orosz tüzérség által bombázott hídjára kerültem. Hoffmann Péter tábornok sofőrje felvett a kocsijára, és hátra vitt lövészárkainkhoz. Néhány hét múlva A király kitüntetett a Ferenc József rend tiszti keresztjével a katonai érdemkereszt szalagján.
0: Long Islanden, Montaukban egy nagyon kellemes, idős úriember jelent meg vendéglői asztalunknál. Frank Roninshield a neve. Molnár főnöke volt a Vanity Fair című magazinnál abban az időben, amikor Molnár minden számba írt cikket. Egyike volt a legkiválóbb öreguraknak, akiket Amerikában láttam. Felújították egy régi emléküket. M. elmondta, hogy jelentek meg első írásai a Vanity Fairben. A Vanity Fair cikket közölt M. válóperéről. A barátai nem csak rágalmazónak találták a cikket, hanem felette ártalmasnak is, mert M. darabjai éppen abban az időben jelentek meg a Broadway-n. Dr. Pauker Ödön, M. New Yorki képviselője, felkereste Donald Freeman-t, a Vanity Fair főszerkesztőjét, s a cikk visszavonását, vagy legalább részleges helyreigazítását kérte. Pauker kifejtette, hogy a cikk Molnárt, mint írót súlyosan megsértette az amerikai közönség előtt. Nem ártott neki, mondotta Mr. Freeman, és ezt rögtön be is bizonyítom. Hogyan? Kérdezte Pauker doktor. Igazán nagyon egyszerűen, felelte Mr. Freeman. Ezennel megrendelek az ön ügynöksége útján Mr. Molnártól egy cikk sorozatot, amely a Vanity Fair következő 12 számában fog megjelenni. Pauker megsürgönyözte az ajánlatot Molnárnak Budapestre. M. megírta a cikkeket, és mind a 12 megjelent a lapban. És amikor 1927-28 telén M. megérkezett New Yorkba, Condé Nast, a Vanity Fair kiadója nagy összejövetet rendezett a tiszteletére. A meghívottak előtt Ina Claire és Leslie Howard eljátszotta Molnárnak a labban megjelent dialógusait. M. elmesélte, hogy ezen az estén ismerkedett meg George Gershwinnel, akit mindig őszintén tisztelt. Gershwin egy csomó hanglemezt és egy dedikált képet küldött Molnárnak. Ez a kép M. dolgozószobájának a falán függött egészen 1931-ig, amíg végleg el nem hagyta Budapestet. Ezen az 1927-es amerikai úton, pontosan 1927. december 27-én, M. jól emlékezett a nevezetes dátumra, abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Calvin Coolidge, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogadja a Fehérházban. Elmesélte, hogy a látogatás a Fehérház etikettjének megfelelően zajlott le. Egy hivatalnok szélesre tárta az ovális terem ajtaját, benézett és ezt kiáltotta. Magyarország követe és vendége! Csak nem hangosan csapta be mögöttük az ajtót. Molnár és a követ beléptek. Az elnök hellyel kínálta őket, majd néhány szokványos kérdést intézett Molnárhoz. A párbeszédet hosszú, kínos szünetek szakították meg. M. ekkor még egy szót sem beszélt angolul. Ezúttal Széchenyi László magyar követ látta el a tolmács tisztét, fordítgatta az elnök kérdéseit és M. válaszait. Coolidge utolsó kérdése, abban az időben Magyarország a háború utáni pangással küszködött, így hangzott. Milyen a gazdasági helyzet Magyarországon? M. nagyon keveset értett a közgazdasághoz, és attól félt, hogy tudatlanságában olyasmit talál mondani, ami árthat szülőhazájának. Ezért Széchenyihez fordult, és így szólt.
1: Beszélek hozzád magyarul egy rövid ideig, hogy az elnök azt gondolhassa, kérdésre válaszolok. De a valóságban nem merek válaszolni, mert teljesen járatlan vagyok gazdasági kérdésekben, és attól tartok, valami butaságot mondok, ami komoly kárt okozhat. Én tehát a kérdésekre nem válaszolok, de szeretném, ha olyasmit mondanál az elnöknek, ami használ az országnak. Azt hiszem, most már eleget beszéltem ahhoz, hogy az elnök ezt válasznak tekinthesse kérdésére. Kérlek, légy szíves, közöld vele mondani valódat.
0: Széchenyinek egy szempillája sem rezdült meg, és M. beszédének megfelelő terjedelemben igen hasznos választ adott az elnöknek, gondolom egy Magyarországnak nyújtandó kölcsönről. Amikor befejezte, az elnök Molnárhoz fordult, és így szólt. Nagyon köszönöm, igazán érdekes volt. De nem ezzel ért véget a kihallgatás. Kolics még valamit kérdezett Széchenyitől. Kérdezze meg, kérem, Mr. Molnárt, hogy mi a foglalkozása.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 8. rész. A szereposztás a következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Molnár Ferenc, útitárs a száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 9. rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpáti Aurél.
1: Emlékezetes történetek Vanda feljegyzéseiből.
2: Két érdekes vendég toppant be a Plaza Hotel 835-ös szobájába. Kora délután megjelent Molnár legrégibb amerikai ismerőse, George Middleton író, színpadi szerző, az Amerikai Színpadi Szerzők Egyesületének volt elnöke. Magas, elegáns, bölcs öregember, aki sok érdekes irodalmi és politikai élményt raktározott el magában. Mr. Middleton Washingtonban él, de gyakran látogat New Yorkba, és ilyenkor mindig felkeresi Molnárt, kicserélik emlékeiket. Az első világháború után találkoztak Bécsben, Budapesten, majd 1927-ben New Yorkban is. Kedvelt témájukról beszélgettek ismét, a szerzői jogok védelméről. Valamikor M. is elnöki tisztséget töltött be a magyar színpadi szerzőknél, és később díszelnökké választották. Mr. Middleton emlékiratain dolgozik, amelyek, mint mondja, Molnárral folytatott beszélgetéseit is tartalmazzák. Második látogatónk este érkezett. Ray Götz, drága jó barát, az egyetlen igazi világjáró az ismerőseink közül. Ezzel a szellemes, kellemes utazási hajlammal megáldott amerikaival úgy szólván Európa minden nagyvárosában találkoztunk. Természetesen M. és Ray is régi közös emlékeikről beszéltek, abból az időből, amikor én még iskolás lány voltam. Érdekes eset fűződik Ray látogatásához. Emlékeztettem őket egy történetre. 1922-ben Ray Götz és barátja Gilbert Müller Budapestre utazott, hogy megnézze a Hattyút, amelynek előadásait a legjobb magyar színpadi produkciónak tartották abban az időben. A főszerepeket a magyar színjátszás fénykorának legnagyobb művészei alakították, ma már egyik sem él közülük. M. nem tartózkodott Budapesten a látogatás idején. Bécsben vagy Berlinben vett részt valamelyik darabjának próbáin. A két vendég aznap délután, amikor a Hattyút megnézte, a Ritz szállóban budapesti színigazgatókkal és színpadi írókkal társalgott. Az egyik magyar drámaíró, akit a legjobb indulattal sem lehet M. jó akarójának nevezni, nem állott ezzel egyedül Budapesten, piszkos megjegyzést tett, amikor Miller és Götz megdicsérték M. darabjait. A maliciózus író így szólt a két amerikaihoz. Bizony, régebben Molnár tűrhető darabokat írt, de újabban nagyon gyenge dolgokat firkál, mert túl sokat iszik. Egész éjszakákon át vedeli a konyakot. A két színházi ember nem szólt semmit. Csupán sajnálkozással vette tudomásul a közlést. Este megnézték a darabot. És még be sem fejezték az előadást, Miller már megvásárolta a mű amerikai előadásának jogát, és egy évvel később be is mutatták. Másnap, amikor Miller és Götz már a pályaudvarra készültek, és a szállodai bolyok már felrakták az autóra a csomagjaikat, a szálló haljában összetalálkoztak azzal az íróval, aki oly rossz indulatúan nyilatkozott Molnárról és a konyakjáról. Az író megkérdezte. Nos, látták tegnap Molnár darabját? Ray Götz így felelt. Hogyne? És mivel én is készülök írni egy darabot, nagyon szépen kérem, árulja el nekem, hol vásárolhatnék abból a konyakból, amelyet Molnár szokott inni. Természetesen M. hamarosan értesült erről a párbeszédről. Ez 1922-ben történt. 20 évvel ezelőtt M. még nem ismerte az amerikai történelmi anekdotákat, és Götz válaszát csupán szellemes bemondásnak, és ezen felül az őszinte baráti érzés megnyilvánulásának tartotta. Csak itt és most, magától Götztől tudta meg, hogy ez a csípős megjegyzés tulajdonképpen idézet volt. Lincoln mondott valami hasonlót, amikor Grant ellenségei gúnyos megjegyzést tettek a tábornok iszákosságára. Götz meg volt lepődve, hogy M. 20 évvel ezelőtt nem volt tisztában azzal, hogy ő csupán egy történelmi anekdotát alkalmazott. M. így fejezte be a beszélgetést. Mivel olyan nagy ember, mint Grant játszotta a részlegest az eredeti történetben, külön is hálásnak kell lennem neked, hogy a felújításban rám osztottad a szerepet. Ma délben a Mona Lisában, kedves kis olasz vendéglőnkben megismerkedtünk Sterling North-szal, a kritikussal. Igen olvasott fiatalember. Írt egy darabot, amelyet Molnár érdekesnek tart. Könyvekről beszélgetve elmondtam neki, hogy az összes Amerikában olvasott könyvek közül Lin Yutangnak az Élet értelme című műve tetszett a legjobban. M. Hemingwaynek Búcsú a fegyverektől című regényét szereti a legjobban. Először német fordításban olvasta. Most kétszer is elolvasta eredetiben, mégpedig egy végtében, úgyhogy az utolsó oldal befejezése után nyomban újra hozzálátott az első oldalhoz. Később hallottuk, hogy az ilyesmi itt nem újság. Ha valakinek nagyon tetszik egy film, végigüli kétszer egymás után. Lili, Molnár felesége a közeli színházban játszik. Gertrude királynénak Hamlet anyjának szerepét alakítja Shakespeare drámájában. Elmentem a premierre és lelkesen tapsoltam. Csodálatos lehet egy magyar színésznő számára Amerikában Shakespeare-t játszani angol nyelven. Szerdán és szombaton a délutáni és az esti előadás között Lili itt vacsorázik M szobájában, hogy ne kelljen hazamennie a 78. utcába. Még a színpadi festéket sem szedi le magáról. Mindig már 4 órakor megrendelem a korai vacsorát, hogy 17:30-kor elfogyaszthassa és visszatérhessen a színházba, a Columbus Circle-be. Nagy elismeréssel beszél Morris Evansról, Hamlet megszemélyesítőjéről, nem csak mint színészről, hanem mint finom és nemes lelkű emberről is. M. ismét felvetette kedvenc elméletét, hogy minél nagyobb művész egy színész, rendszerint annál különb ember is. Mindig hozzáteszi, hogy 2 kivételt ismer, Shakespeare-t és az iszákos színészt. Montaukban megismerkedtünk James V. Gerald-dal, elmúlt 70 éves, élénk, vállalkozó szellemű férfiú, egyébként történelmi figura. Ő volt az, aki 1917-ben, mint berlini amerikai nagykövet, átadta Németországnak az amerikai hadüzenetet. Elmondta, hogy éppen egy politikamentes vadnyugati film témán dolgozik. Láttam Molnár Liliomjának reprizét Ingrid Bergmannal és Burgess Meredith-szel a 2 főszerepben. M. ágyban fekvő beteg lévén otthon maradt. Ingrid Bergman 1940. január 12-én érkezett Amerikába, Molnárral egy hajón a Rexen. Abban az időben még nem ismerték egymást. Amikor a hajó a sötét téli éjszakában a kikötőhöz közeledett, taps és éjjelzés hallatszott a partról, nem különben egy kórus lelkes éneke. M. meglepődött. Azt hitte, hogy talán a New York-i magyar kolónia rendezte a fogadtatást, vagy jó barátja Gilbert Miller, aki már több darabját mutatta be New Yorkban. M. szerint lehetséges, hogy Ingrid Bergman ugyanakkor azt gondolta, neki szól az ünneplés, hiszen már mint híres svéd színésznő érkezett Amerikába, akinek Intermezzo című Hollywoodban készült filmjét Leslie Howarddal sikerre játszották New Yorkban. Közvetlenül a partraszállás előtt tudta meg M, hogy a lelkesedés és a több száz hangból álló kórus a cionisták üdvözlete volt, és a velük egy hajón érkező dr. Chaim Weizmannnak, az önálló zsidó országért küzdő politikusnak szólt. M kijelentette, hogy dr. Weizmann iránti tisztelete ellenére sem tartotta az utazás tetőpontjának, amikor a kórus hangjai közepette kiszálltak. A hajóút nem volt kellemetlen, de kissé kényelmetlenül érezték magukat az utasok, amikor megtudták, tisztes távolból egy brit romboló kísérte a hajót, hogy megvédje a német tengeralattjáróktól annak egyik utasát, bizonyos Mr. Butlert, a washingtoni angol követség magasrangú tisztviselőjét. Amikor olvastuk, hogy a Rex nevű olasz óceánjáró, amelyen M, majd később én Amerikába jöttünk, elsüllyedt a háborúban, M megjegyezte.
1: Szegény Rex csúnyán végezte. De legalább szerencsét hozott néhány útitársamnak. Michael Todd, Ingrid Bergman és Chaim Weizmann különböző irányú és addig lassan emelkedő karrierje üstökösszerűen futott fel a magasba amerikai partra szállásuk után.
2: Részt vettem a Karuzelnek, Molnár Liliomja zenés változatának több próbáján. Noha M megtiltotta, titokban elutaztam New Haven-be a kísérleti bemutatóra. Nem volt jegyem, de Oscar Hammerstein becsempészett az állóhelyre, pontosan mielőtt felgörbült a függöny, és eloltották a nézőtér lámpáit. Megpillantottam Molnárt is. Ott ült a földszint egyik hátsó sorában jó barátjával, dr. Szirmai Alberttel. Éjfélig tartott az előadás. Megilletődve és boldogan rohantam ki az állomásra, nyomban az előadás után, és visszautaztam New Yorkba. Meglepő ügyességgel mentették át a zenés változatba nem csak a Lilion párbeszédeit, hanem az eredeti darab szellemét is. Teljesen egyetértek Molnárral, aki a próbák alatt suttogva ömlengett nekem Ruben Mamolien rendezői képességéről. Mamolien mozdulatlanul állt a színpadon, és halk nyugodt szavakkal irányította a színészeket, a kórust és a balettet. Minden mondatából leleményesség áradt. Mamolien Porgy and Bess rendezése mind Molnárnak, mind Reinhardtnak nagy élmény volt 17 évvel ezelőtt. Azóta is sokat beszéltek erről a színházi produkcióról. M véleménye szerint eddig még egyetlen Broadway rendező sem múlta felül Mamolient. Richard Rodgers zenéje valóban a szívemhez szólt. Soha színházi zene így meg nem hatott. Most a Karuzel muzsikája a kedvencünk. Elejétől a végéig. Molnár keserű hangú cikket írt barátja Göndör Ferenc magyar nyelvű hetilapjának, az Embernek. M 23 évig űzte az újságírás mesterségét. Csak 1919-ben hagyta abba a rendszeres szerkesztőségi munkát, amelyet 1896-ban kezdett, mint törvényszéki riporter. Ezen idő alatt naponta írt szatirikus párbeszédeket időszerű kérdésekről, politikamentes vezércikkeket, és saját rovata is volt, Vasárnapi Krónika, Tarka Krónika. Később szerződést kötött állandó cikkírásra két külföldi lappal, a Berliner Tageblattal és a New York Americannel. Újságíró munkáját két esztendei haditudósítói szolgálattal tetőzte be. Oroszországi haditudósításai először a budapesti, az Estben jelentek meg, azután a bécsi Neue Freie Presse-ben, majd a londoni Morning Postban, és végül az amerikai sajtóban is. Később könyvalakban is kiadták magyar és német nyelven. Az Emberben megjelent mostani cikke Emigráció mint betegség címmel foglalkozik ezzel az égető kérdéssel. M. elmondotta, ez volt a második eset, hogy valami visszacsábította eredeti iparához, az újságíráshoz, amelyet még most is jobban kedvel, mint a drámaírást. Az első alkalom, mint arra vágyakozva visszaemlékezik, Berlinben adódott, ahol egy hivatalos vacsorán Luigi Pirandello, a már akkor hírneves olasz drámaíró mellé ültették. Pirandello Hat szerep keres egy szerző című darabjának megtekintésére érkezett Berlinbe. Max Reinhardt eredeti elgondolásban mutatta be a darabot, s az óriási sikert aratott. M. felhasználta az asztalszomszédságot és interjút csinált Pirandellóval az Est című lapnak. Már azelőtt is leveleztek, de személyesen nem ismerték egymást. Pirandello már bizony nem volt fiatalember, amikor a darabjai divatba jöttek. Tanár volt azelőtt. Sokat beszélt arról az időről, amikor Rómában tanított. Egy szakiskolában fiatal tanítók voltak a növendékei. Em szerint könnyen észre lehetett venni. Nem a darabjaiból, hanem magánbeszélgetéseiből és viselkedéséből. Hogy túl sok ideig tanárkodott, vagy legalábbis hosszabb ideig, mint kellett volna. Néhány nappal ezelőtt, 1946 nyarán, Lake Luzernben, New York állam, olvastuk, hogy Palesztinában, a rádióban és a színpadokon megünnepelték M. írói munkásságának félszázados jubileumát. Színpadi műveit dr. Feuerstein Emil fordította magyarról héberre. Az édesapjáról beszélgetve M. elmondotta, hogy a Margit sziget kapitánya című Amerikában megjelent könyvének előszavában elmondottakat nem ő találta ki, hanem azok valóban megtörténtek.
1: Az előszó elmondja, hogy édesapám Gustav Eiffelnek, a legnagyobb vasépítkezési szakértőnek, az Eiffel-torony alkotójának volt a házi orvosa, amikor Budapesten két nagy művét építette, a Nyugati pályaudvart és a Margit hidat. A hét harmonikus művészi vasépítmény. Annyira magán viseli Eiffel művészetének bélyegét, hogy a figyelmes szemlélő a víz fölé fektetett Eiffel-toronynak hihetni. Megjegyeztem Vandának, és ő sokszor elismételte másoknak, hogy apám kiváló orvosi képességeit az a tény is bizonyítja, hogy Eiffel 91 évig élt. Az itt következendőket apámról azt hiszem, Vandán kívül soha senkinek nem mondtam el. Jól emlékszem, mikor meséltem el neki. Mario de Vellis, hosszú évekig fordítóm, és a felesége, Olga Eljó, meglátogattak Sanremo-ban. Elmesélték, milyen jó kritikákat kaptak Olaszországban műsoron lévő darabjaim. Miután eltávoztak, Vanda a szememre vetette, hogy túlzott szerénységgel vettem tudomásul a híreket. Túlzottan kishitű vagyok magam iránt, és hogy tartózkodnom kellett volna olaszországi képviselőim előtt bizonyos önkritikai megjegyzésektől. Ekkor mondtam el Lacika történetét. Apám rendelőjének íróasztalán fémkeretbe foglalt fénykép állt. Kisfiút ábrázolt. A születésem előtt meghalt fivérem fényképe volt. Lacikának hívták. Mindössze 2 évet élt. Szüleim forrón szerették Lacikát, és valahányszor beszéltek róla, mindig szeretettel és szomorúan. Már gyermekkoromban az a bizonytalan érzésem támadt, hogy betolakodott vagyok a családban, aki bitorlom Lacika első szülötti jogait. Amikor egyedül hagytak a rendelőben, mindig hosszan bámultam Lacika fényképét. Jóképű, kedves, aranyhajú fiúcska volt, szomorkás arckifejezéssel, pont az ellenkezője az egyéniségemnek. Én feketehajú élénk, vidám fickó voltam. Később, de még mindig gyermekkoromban, már kifejezetten úgy éreztem, vagy talán csak képzeltem, hogy szüleim valahányszor rám néztek, bánatosan Lacikára gondoltak, és hogy őt sokkal jobban szerették, mint engem. Ez a feltevés csak annyiban lehet igaz, hogy a halott gyermek hosszú ideig mélyebben él a szülők szívében, mint az élő. Amikor még fiatalon egy ausztriai szanatóriumban elolvastam dr. Freud Zsigmondnak akkor megjelent műveit, arra meggyőződésre jutottam, hogy számos gátlásom ebből a betolakodott komplexusból származik. Főképpen félénkségemre gondoltam. Túlzott és nem mindig őszinte szerénységemre. És ilyenkor gyakran úgy éreztem, hogy az élet ajándékai igazság szerint nem engem illetnek, hanem valaki mást, akinek a helyét bitorlom. Csupán néhány esztendővel ezelőtt hagytam abba ezt az önkínzást, abban az időben, amikor Hitler az élet minden ajándékától megfosztott. Még 17 éves koromban is, amikor elvégeztem a gimnáziumot, és jó érettségi bizonyítványt vittem haza, amely megnyitotta előttem az európai egyetemek kapuit, még akkor is úgy éreztem, mintha futó felleget látnék elvonulni apám arcán. Miért nem Lacika? És még egy alkalommal ugyanezt az árnyékot véltem felfedezni apám arcán. 1902-ben első színdarabomnak, a Doktor úrnak a bemutatója után, amikor megmutattam neki a kedvező kritikákat.
2: Az igazi írók művei egész sereg eltitkolt, ügyesen átformált, többé-kevésbé álcázott, de gyakran őszinte önéletrajzi adatot, illetve töredéket tartalmaznak, mondotta nekem egyszer Molnár. A félelmetes őszinteség onnan ered, hogy az író biztonságban érzi magát az álarc alatt. Mennél jobban álcázza az író önvallomásait, annál őszintébben csengenek sorai. M. azt mondja, ha modern pszichoanalízissel foglalkozna, és ne adj Isten, egy hivatásos író lelkét kellene elemeznie, nem tenne fel hozzá kérdéseket, hanem megkérné, húzza alá műveiben azokat a bármennyire is álcázott részleteket, amelyeket önmagáról írt.

0: Elhangzott Mollár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 9. rész. A szereposztás a következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorában legközelebb holnap 20 óra 10 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Besenyei Márk, a bemondó Polyák Adrián. Főbb híreink először röviden.
5: Több mint 20 ezer milliárd forint közpénzt érint a 35 évre kötött autópálya koncessziós szerződés, amelyet felkíván mondani a kormány.
4: Kárpáti Nyolcak néven új regionális együttműködési szervezetet jelentett be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, amelynek Magyarország is tagja.
5: Díszdoktorrá avatta Krasznahorkai László Nobel-díjas írót az ELTE.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Nagy Viktória. A kormány felmondja a 2022-ben indult 35 éves Mészáros féle autópálya koncessziós szerződést, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A szerződés teljes futamideje alatt több mint 23 milliárd forintot fizettek volna ki, ami példátlan nagyságrendű közpénz, tette hozzá Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását. Részletek Bieska Dánieltől.
6: Ilyen politikai lerakóhelyre vagy bunkosbotokra nincsen szükség.
7: Erős szakmai hátteret, támogatást nyújtó kamarák kellenek, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, a kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésével 900 ezer magyar vállalkozásnak nyújtanak segítséget.
6: Az MNB alapítványok ügye ehhez képest apró pénz.
7: A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a kormány felmondja a korábbi kabinet által 2022-ben kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Magyar Péter emlékeztetett, Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Tisza kormány korábban elrendelte a konstrukció átvilágítását, ennek eredményeit a közlekedési és beruházási miniszter mutatta be. Vitézi Dávid azt mondta, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető.
8: Álláspontunk szerint ez a szerződés jogszerűtlen és túlárazott is, éppen ezért megkívánjuk szüntetni. Nem gondoljuk úgy, hogy 2057-ig Mészáros-Lőrinc és Szíj László koncesszorának tovább kellene működtetnie a magyar autópályákat. Nyilván látjuk a problémát, hogy ez azért egy érzékeny kérdés, akár az M1-esen folyó beruházás miatt is, akár az üzemeltetés képességét is adották nekik a korábbi kormány képviselői, tehát nyilvánvalóan ez egy nehéz folyamat lesz, akármilyen nehéz is bele kell vágni, mert ez így, ahogy eddig volt, nem maradhat.
7: Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat Magyarország ellen az eljárás miatt. Az autópálya koncessziót az állami számvevőszék is vizsgálja. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását. Mint közleményükben írták, a most jogilag aggályosnak és túlárazottnak tartott megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter kormányfő pedig abban az évben augusztustól volt a Magyar Közút igazgatósági tagja.
4: A tájékoztatón Magyar Éva kormány szóvívő ismertette a kormány több döntését is.
5: Az országos élő környezet felügyeletére egy csúcsszervezetet hoznak létre. Ez január 1-től kezdi meg működését. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc ellenőrzését egy közvetlen és egyenes szakmai lánc létrejöttével. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete november 30-áig érkezik. Akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első részletet, azok pótolva megkapják majd. A kormánytájékoztatón újabb részletek derültek ki a gyermekvédelmi rendszerre szánt forrásokról. A 6 milliárd forintos beruházási keret mellett további 3,4 milliárd forint jut szakmai fejlesztésekre. A tervek szerint új krízisellátást alakítanak ki több mint 80 gyermeknek, 15 gyermekotthonban pedig összesen 120 gyermek kaphat további segítséget.
4: Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök.
5: Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat.
6: Eljutottunk oda, hogyha valaki végignézi az országos szakszövetségek vagy a legnagyobb egyesületek vezetését, szinte magától értetődő természetességgel találhatott fideszes politikusokat az elnöki székben vagy az elnökségben. A tervezett két új jogszabály olyan változtatásokat vezet be, mint személyi összeférhetetlenség, valamint egy külön 4 éves sportvezetői kizárást abban az esetben, hogyha súlyos támogatási szabálytalanság került az adott egyesületnél vagy szövetségnél megállapításra.
5: Az új összeférhetetlenségi szabályok több ismert politikust is közvetlenül érintenek. Magyar Péter közlése szerint vonatkoznak Szijjártó Péterre, a Budapest Honvéd elnökére, Kubatov Gáborra, a Ferencváros elnökére, valamint Deutsch Tamásra, az MTK elnökére is. Kubatov Gábor közösségi oldalán azt írta, idézem, a mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni. Deutsch Tamás pedig úgy reagált, az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter.
4: Újabb 5 feljelentést tett a belügyminisztérium, mindegyik eset a Nemzeti Sportügynökség tevékenységét érinti.
5: Pósvai Gábor miniszter Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy újabb mérföldkőhöz érkeztek az elmúlt hónapok átvilágítási folyamatai. 5 ügyben született feljelentés, mert a kormány véleménye szerint tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő. Az esetekben közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz, tette hozzá a belügyminiszter.
4: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre. Erről beszélt a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában.
5: Kapitány István ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy az Európai Unió döntése értelmében jövő év októberétől nem lehet orosz gázt importálni. A tárcavezető hangsúlyozta, hazánk több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő.
9: Magyarországon a tárolói feltöltések nagyon jól állnak, tehát gyakorlatilag itt fel vagyunk készülve a térre, a téli fogyasztásnak több mint 70%-a be van tárolva, szinte minden szomszédos országgal vannak interkonnektorok, tehát a gázellátás az folyamatosan biztosított.
5: A miniszter a Telexnek arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e az új reaktorokra.
4: Magyar Péter kormányfő személyesen vette át a szociális ágazatban dolgozók petícióját. A szakma képviselői az alacsony bérek és a szakember hiány miatt demonstráltak a miniszterelnökség épülete előtt.
5: Azt követelték, hogy a kormány váltsa be a választási kampány idején tett ígéretét, amely szerint azonnali 25%-os béremelést adnak. Hangsúlyozták, ennek megvalósítását pedig nem két lépésben szeretnék, ahogy azt a miniszterelnök legutóbb jelezte. Minél előbb rendezzék a közszférában dolgozók bérét, szintje érje el a nemzetgazdasági átlagot, az emelés pedig legyen infláció követő, mondta Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke.
10: Olyan emberekről van itt szó, akik kiállnak magukért, kiállnak az ügyfeleikért, akik szeretnék azt, hogy a munkájuk tisztességesen legyen megfizetve, és ezért észérveket is tudunk mondani, ajánlatot is tettünk már a kormánynak. Megtehetik, hogy megemeljék a béreket, felhatalmazzák.

0: megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében.
1: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenkié.
3: Eurómilliárdokkal támogatja az Európai Unió Ukrajna fegyverbeszerzését.
0: Újabb részletet folyósítottak Kijevnek a 28,3 milliárd eurós uniós keretből, amelyet az idei évre Ukrajna védelmének támogatására különített el Brüsszel. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen telefonon közölte Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ezúttal 3,3 milliárd eurót adnak Ukrajnának rakéták és drónok beszerzésére. Eközben Volodymyr Zelenszkij új regionális együttműködési szervezet létrejöttét jelentette be. Ukrajna és további 7 ország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Szerbia és Magyarország összefogásában alakul meg a C8, a Kárpáti Nyolcak regionális szervezet.
3: Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Takácsi Dorka Oroszország szakértő a Kossuth Rádiónak azt mondta, ez egy legitimációs színjáték. Pap Roland és Jávor Miklós összeállítása.
4: Nem is kérdés, hogy a Vlagyimir Putyin elnök vezette Egységes Oroszország párt fog győzni a péntektől vasárnapig tartó választásokon, magyarázta Takácsi Dorka a Krónikának.
5: A választás szót érdemes idézőjelbe tenni, tehát ezek a választások, aminek az eredményét már jól előre lehet tudni. Oroszország alapvetően egy konszolidált autokrácia, ami egyre több diktatórikus egyet is felvonultat. Valójában a kérdések leginkább arra vonatkoznak, hogy a Kreml milyen dramaturgiával rendezi meg, avagy bábozza el ezeket a választásokat.
4: Takácsi Dorka hangsúlyozta, a belföldi és külföldi közvélemény felé is azt akarják mutatni, hogy magas a részvétel, és Putyin pártjának nagy a támogatottsága. Kreml kézi vezérléssel irányítja a szavazást, és a végeredményt is átírhatják.
5: Az állami felügyelet alatt működő vállalatok megkapják a kvótákat, gyakorlatilag kötelező jelleggel kell elvinniük a munkavállalóikat az urnákhoz. Az állami oktatás alkalmazottjai ugyanígy, sőt, nagyon sok esetben még kampányaktivista munkára is befogják.
4: Bár több párt neve is ott van a szavazólapon, ezek mind a Kreml által szervezett pártok. Az Ukrajna elleni háborút nyíltan ellenző Jablokó pártot eltiltották az indulástól. Idén az oroszok által megszállt ukrán területeken is megtartják a szavazást, és Takácsi szerint a Kreml ezeket a területeket presztízs projektként kezeli.
5: Már napvilágot lettek olyan képsorok, amin azért látszik, hogy a fegyveres katonák állnak az urnák mellett. Nagyon sok helyen ez a színjáték gyakorlatilag már abszurd szintig fog fokozódni.
4: Szakértő szerint, bár várhatóan a nemzetközi és orosz elemzők is dokumentálni fognak számos visszaélést, a helyi közvélemény többségéhez ezek a hírek el sem fognak jutni.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Díszdoktorrá avatta Krasznahorkai László Nobel-díjas írót egykori intézménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem.
0: Az ünnepségen Darázs Lénárd, az ELTE rektora arról beszélt, hogy az intézmény szenátusa egyhangú lelkesedéssel ítélte oda a címet Krasznahorkai Lászlónak, az egyetemes kultúrát gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt. Krasznahorkai László beszédében köszönetét fejezte ki az elismerésért, valamint név szerint megemlékezett tanárairól.
6: Szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy a doktor honoris causa kitüntető címre javasoltak, és ezt megítélték nekem. Kezük lendületéért, a kezük habozásáért, és szétnyíló ujjaik egymáshoz viszonyított szögeiért is hálás vagyok. Mikor a kari tanácsban összehajtogatták, és beleejtették szavazólapjukat az ezek összegyűjtésében segítők tenyerébe, majd amikor a végső szenátusi állásfoglalás meghozatalakor, számomra lelkesítő gombot nyomták meg. Nagyon nagy megtiszteltetés ez nekem. És erős érzelmekkel jár, amikor megtudtam döntésüket.
3: A vízimalmairól híres Pápa teszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját.
0: A hétvégén országszerte több száz épület közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása.
3: több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat hétvégén a BKV.
0: Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót,

0: A Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadsághídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Lesznek új és nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Budapesten 21 órakor 20 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik.
2: Ez volt a késő esti krónika, köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
3: Nyert a Puskás Akadémia otthon, újabb magyar játékos a Liverpoolban, és összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra. A labdarúgó NB1 8. fordulójának nyitó mérkőzésén a Puskás Akadémia hazai pályán 3-1-re legyőzte a Kispest honvédet. Most következzen a Puskás Akadémia két játékosa, Orjár Roland és Leocki Bendegúz, akik az MD Sportnak értékeltek.
4: Úgy terveztük, hogy ez volt a meccsterv, főleg az első 25 perc nagyon jól sikerült, utána a honvéd kicsit felébredt, de tudtuk tartani azt, amit megbeszéltünk, és hála így tudtunk nyerni.
5: Mennyire volt speciális a taktika az ellenfélhez készítve, hogy a pontrugások elég jól sikerültek, meg valahogy a labdaszerzésekre is sikerült jól reagálni?
6: Ja, meg annak minden mérkőzésre a mesterveink, minden ellenfél más, azért máshogy készülünk, de próbáljuk ezt magunknak megtartani, és majd a következő mérkőzéseken látjuk, hogy állunk fel.
5: Ugye a védéseket már kezdjük itt megszokni tőled itt a szezon elején, de ehhez mennyire járult az hozzá, hogy láttad, hogy a többiek is mennyire egyben vannak, és hogy elől is minden jól működik?
6: Abszolút, szerintem az első perctől kezdve nagyon jó motivációt adott a csapatnak az, hogy ilyen jól kezdtük a mérkőzést. Szerencsére ez csak plusz nekem, hogy hozzá tudok járulni a csapat sikeréhez, de azon mondjuk, hogy együtt győzzük le az ellenfeleinket.
5: Roland, az első NB1-es gólod is megvan, ugye néhány hete volt már gólpasszod is, ez most mennyire különleges neked?
4: Nagyon örülök neki, sokat dolgoztam, hogy ez megvalósulhasson, és nagyon élvezem ezt a pillanatot most.
5: Hát élvezd is mindenképp. A két bajnoki vereség után a győzelem az most mennyit számít nektek, hogy rögtön sikerült jól reagálni, és a kupa hétvége után megint 3 pontot begyűjteni?
4: Nagyon sokat számított, ugye egy kicsit mélyebb gödörbe voltunk, ugye Fradi nehéz ellenfél ellen voltunk, utána egy Zete kellemetlen ellenfél ellen, de most nagyon kellett ez a győzelem most.
5: És hát úgy megy válogatott szünetre a csapat, hogy 8 forduló alatt azért szépen gyűjtögetétek a győzelmeket, megvan már 15 pont. Ez mennyire várakozáson felüli eddig?
6: Igazából ez volt a terv, hogy válogatott szünet előtt be tudjuk húzni ezt a mérkőzést. Nyilván az ember egy jobb érzéssel megy el itt szünetre. Azon vagyunk, hogy a további 3 hétben is ugyanígy dolgozunk, és várjuk a következő meccseket.
3: Most pedig következzen a Kispest honvéd játékosa, Csontos Dominik.
7: Lehet a taktikába is keresni a hibát, de én elsődlegesen nem abba látom. Az első fél időben én azt gondolom, hogy a szív hiányzott. 2-0 után ébredtünk fel, ezt ebbe az évben, ilyen helyzetben, ilyen nehéz helyzetben, amiben vagyunk, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Az első perctől kezdve fókuszáltnak kell lennünk, nem lehet az, hogy 2 pontrugás gólt kapunk, úgyhogy én az első fél elejéből a hozzáállást és a mentalitást hiányoltam, és még egyszer mondom, ezt nem engedhetjük meg magunkat. Persze lehet beszélni taktikáról, de nem mindig a taktika nyeri meg a meccset.
5: Ugye 0-2 után azért az érezhető volt, hogy próbál egyfajta új önbizalmat felépíteni a csapat, és nyilván a szépítő gól az segített ebben, viszont közben meg a harmadik bekapott gól az mennyire folytotta meg ezt az egész akaratot?
7: Hát megfojtotta vagy nem folytotta, most nyilván egy utólag megfojtotta, de azt gondolom, hogy utána is mentünk tovább, próbáltunk még egyszer szépíteni, most ez sajnos nem sikerült, de azt gondolom, hogy elkerülhető gólokat kaptunk, legfőképp a harmadikat, tehát így a semmiből kaptunk gólt, ez tényleg nagyon fájós, erre a jövőbe oda kell figyelnünk, mert ezt tényleg nem engedhetjük meg magunknak.
5: Ugye az biztos, hogy a feljutó csapatoknak sosem egyszerű az NB1-es szezon kezdete, viszont most 7 meccs után 6 pontnál tart a csapat. Abban biztos vagyok, hogy ez a várakozásokhoz képest elmarad, de itt a szurkolókkal együtt most mi volt a párbeszéd, tehát hogyan tovább?
7: Nem volt különös párbeszéd, nyilván az Alexet odahívták, mert értették, de én azt gondolom, hogy persze most én személy szerint nem szeretek kifogásokat keresni, tehát most feljutó csapat vagyunk, de én nem ebbe látom, tehát most attól függetlenül el lehet érni könnyen egy bemaradást azért, mert feljutó csapat vagyunk. Még egyszer mondom, a hozzáállás és a szép hiányzat, azt gondolom, hogy ami a hosszú távon nekünk az előnyünkre vált, az egyértelműen a szurkolótáborunk tényleg egy olyan plusz motivációt és erőt adnak nekünk mindig, hogy ez elképesztő. Most is tényleg minket a csapatot csak pozitívan támogattak a meccs után, és tényleg mindig éltetnek minket, végig 90 percig szurkolnak, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük.
3: A Nemzeti Sport információi szerint Varga Barnabás biztosan kihagyja a magyar válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóit. A játékos a Panszerraikosz elleni görög kupa mérkőzésen szenvedett combsérülést. A pontos vizsgálati eredményekről szombaton értesül a játékos és klubja. Legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kellőtt Marco Rossi szövetségi kapitánynak is. Három nappal Farkas Patrik szerződtetése után öccsét, Farkas Eriket is leigazolta a Liverpool. A 17 éves középpályás 3+2 évre kötelezte el magát a 20-szoros angol bajnokhoz. A játékosnak a vezetőedző Anthony Iraola is gratulált. Ezzel már 5 igazolt magyar játékosa van a klubnak. A Bajnokok Ligája győztes Albekanna sérülés miatt nem csatlakozik az Eurókupa jövő hétvégi 4-es döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretéhez, és lemaradhat az évvégi Európa-bajnokságról is. A játékos sarokcsontját csütörtökön műtötték, és körülbelül 3 hónapos kihagyás vár rá. A férfi kézilabda NB1-ben egy rendkívül szoros mérkőzésen végül 24-24-es döntetlent játszott a Tatabánya az Eto otthonában. A Veszprém simán 42-26-ra nyert idegenben a Ferencváros ellen, míg a Pler 27-26-es döntetlent játszott a Nekával. A mérkőzéseket Marosán György állandó szakértőnk értékelte.
8: Természetesen, ha abban a viszonylatban nézzük, hogy a Tatabánya majdnem egy hete vasárnap megverte a PIK Szegedet, akkor ez meglepetésnek mondható. Viszont a Győr egy nagyon jól felépített csapat, mind mennyiségben, mind minőségben a személyi feltételei adottak ahhoz, hogy rágyakozzon a dobogóra. A Tatabánya természetesen előttük jár még, de arra, hogy a Tatabányára veszélyesek lehetnek, sokan gondoltunk, és ma be is bizonyították ezt, hiszen remekül kézilabdáztak, és tényleg ezt a nagy Tatabányát, akit múlt héten nagyon dicsértem, és továbbra is fenntartom, le tudták kapni, és pontot raboltak Tatabányától. Ehhez kimagasló kapus teljesítmény kellett. Pásztor Imre 17 védés, mutatott be 40 lövésből, és egy Győri Kristóf is 2 lövésből egyet megfogott, az összesen 18, és nagyon érdekes a statisztika, hogy még a túloldalon a Tatabánya részénél, Székely Mártonnál, Andorjánál összesen a két kapusnál 9 darab volt, tehát fele annyi védés, és mint a Győri oldalon, és mégis döntetlen lett az eredmény. Nagyon ritkán lehet ilyen statisztikával találkozni. Maga a mérkőzés dinamikája pedig hát Hitchcocki volt, hiszen ugye a Győr vezetett fél időben is 15-13-mal fordultak a csapatok. Ez a 3 gól, ez megmaradt a 40. percig 18-15-ig, onnan zárkózott a Tatabánya, azonban az 55. percben 23-21-et mutatott az eredménye, ez Rakowski Bence 7 méteresével, és abból a 23-21-ből lett 23-24, 7 másodperccel a vége előtt. Azonban, amikor már mindenki ugye azt gondolta, hogy ez lesz a végeredmény, jött Bognár Alex és egyenlített, és így lett döntetlen. Tehát én boldog vagyok, hiszen semleges vagyok, nyilván egyik csapatnál a szimpatizánsa sem vagyok, nem vagyok érintve, és a magyar kézlabda miatt boldog vagyok az ilyen mérkőzések miatt, hiszen a két nagy mögött, a Veszprém és a PIK Szeged mögött, ott van újra két csapat, aki komoly minőséget képvisel, és zömében magyar játékosokkal a Győr is.
2: A Ferencváros a Veszprémet fogadta, és hát a Veszprém maga biztosan meg is nyerte esélyeshez méltóan ezt a találkozót. Mégis talán nem ez volt a legérdekesebb, hanem az, hogy Imre Bence úgymond hazatért, hiszen először játszhatott a Ferencváros ellen a pályafutása során, ugye nevelő egyesületéről van szó. Milyen volt Imre Bence hazatérése?
8: Érzelmekkel teli, hiszen Bence ott nőtt föl, ugye Tökénybe a édesanyja által, nem csak amikor kézlabdázott, hanem a születése után is, szerintem első napokban is már megjelent a Népligeti Sportcentrumban. Érzelmekkel teli volt, de hát az ő kvalitásai ugye olyan magasak, hogy a Fradit el kellett hagyja, és Németországba igazolt a Bundesliga élcsapatához a Kielhez, és onnan tért haza ugye a Veszprémhez. Kellemes emlékekkel tért vissza, érzelmekkel teli, de hát ugye a profi világ az így működik, hogy még a Fradi kapuját is be kell, hogy vegyek.
2: Hogy tetszik egyébként így az első pár forduló után az átalakított Ferencváros?
8: Ugye a hírek, amik jöttek nyáron, hangodalomra adhattak okot. Ehhez képest azért maradtak rutinos játékosok a Ferencvárosnál. Tehát akár Bálint Bencét, Nagy Bencét, ha említem, vagy Lékai Mátét, ugye ma nem volt keretbe, de az ő kvalitásaik, az ő rutinjuk azért jelent annyit, hogy szerintem a Ferencvárosnak kiesési gondjai nem lesznek.
2: Volt egy harmadik mérkőzés is, a Pler 27-27-es döntetlent játszott a NEK-ával. Ez meglepetés volt-e számodra?
8: Ez meglepetés volt számomra, mert én a Pestszentlőrinci győzelmet vártam. Európai kupaporondon is megmutatja majd magát idén már a Pler, és tavalyi évben is kiegyensúlyozottan jól teljesítettek, erre az évre szerintem még tovább erősítettek, így ez mindenképpen a meglepetés kategóriája, hiszen a NEK a továbbra is fiatal játékosokkal, ugye új edzővel, Soltonyi László, a Magyar Válogatott szövetségi kapitánya lett, most már nem ő edzi a csapatot, így egy nagyon szép eredmény ez a fiataloktól.
9: A női kézilabda NB1-ben Eszterházi SC-nek a 26-30. Jégkoronggal folytatjuk. A DVTK Jeges Medvék csapata 5-4-re győzött a FEHA 19 otthonában, a Jégkorong Erste Liga 2026-27-es idényének nyitó találkozóján. A háromszéki ágyúsok csak hosszabbítás után tudtak győzni 4-3-ra idegenben a Brassó ellen. Az Újpest 4-1-re verte a Gyergyót, a Deac pedig 4-2-re nyert a Csíkszereda ellen. Az osztrák bázisú jégkorongligában a Fehérvár AV 19 4-3-ra verte a Linz csapatát, a Ljubljana pedig 5-3-ra nyert a Ferencváros otthonában. Utóbbi mérkőzésről Erdei Márk tudósít.
10: Az ISHL bajnoki nyitó mérkőzésén a Ferencváros 5-3-as vereséget szenvedett a Tüskecsarnokban az Olimpia Ljubljana ellen. A vendég szlovén együttes kezdte jobban a mérkőzést, és végül a 7. percben érett góllá ez a nagy fölény, amelyet ők ki tudtak alakítani. Kiricsenko révén szelezték meg a vezetést 7 perc 14 másodperccel a mérkőzés kezdete után. Aztán kereken 1 perc 40 másodperccel később Jussi Tammela emberelőnyből egyenlíteni tudott, de újabb 1 perccel később megint a szlovénoknál volt az előny. Laurens tudott betalálni, és az ő góljával 2-1-es állásnál fordultunk rá a második játékrészre, hiszen az első harmadban több gól már nem esett. A második játékrészben 9 perc 16 másodperc után jött meg az első gól, az is a szlovénok nevéhez fűződött. Quince volt az, aki be tudott találni. Majd 3,5 perccel később megint jött egy vendég találat, azzal már 4-1 volt, Urbász talált be első ízben a szlovénok részéről emberelőnyben. Laskavi Ferenc aztán rá 34 másodpercre szépített, akkor 4-2 állt a táblán, és ezzel fordultunk a harmadik játékrészre, amelynek az elején 5 perc után Akukesztila révén rég nem látott közelségbe jött vissza a Ferencváros, hiszen csak egy gól volt közte, csak 4-3-ra vezettek a szlovénok, de sajnos 6 perccel a vége előtt egy egész megkérdőjelezhető játékvezetői ítélet miatt végül emberelőnyből be tudtak találni a szlovénok, és TJ Brennan révén, a tavalyi év legjobbjának választott játékosa révén el tudták dönteni a találkozót. Ez volt tehát a szlovénok 5. gólja. Még egyszer a végeredmény: Ferencváros, Olimpia Ljubljana, az ISHL, vagyis az osztrákbajnoki osztrákbázisú jégkorongbajnokság első meccsén 3-5, nincs meg a Ferencváros első pontja.
9: Marozsán Fábián 6-4-6-4-re legyőzte Louis van Herkelt a tenisz Davis kupa nyitó mérkőzésén. A találkozó után a helyszínen Kreisz Bálint kérdezte.
11: A legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült elhozni az első pontot. Nem volt egy könnyű mérkőzés, szerintem az ellenfelem a ranglistájához képest sokkal, de sokkal jobban játszott. Ugye ezt szerintem el lehet mondani, hogy a Davis kupa valamilyen szinten erről is szól. Hazai pályán volt, a közönség szerintem belelovalta őt, nyert meg jó pontokat, időnként én is adtam hibákat. És értelemszerűen azért megjött az önbizalma. Egy nagyon erős, magas játékosról van szó, és szerintem ez a hazai pálya, maga a közönség is kihozta belőle igazából a legjobbját, és elég jó szinten tudott szerintem a mai napon teniszezni. Voltak veszélyes ütései, egész jól tudott időnként védekezni, és nehézítette a dolgomat. De szerintem az egyik legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült lehoznom ezt a mérkőzést igazából kétszoros játszmában.
12: Mi az, amivel a saját részedről elégedett vagy, ami úgy érzett, hogy jól működött, akár az egész mérkőzésen, akár meg mondjuk bizonyos periódusokban?
11: Szerintem az elején meg a végén nagyon-nagyon agresszív voltam, és kevés hibával teniszeztem a kettő között. Azért szerintem ez egy picit hullámzó volt, megfigyelhetőek voltak a hibák értelemszerűen, de én sem tudok mindig hiba nélkül teniszezni értelemszerűen. Voltak nehéz pillanatok a mérkőzésen, ugye másik szedbe is break-hátányba kerültem, és onnan kellett megfordítanom ezt a játszmát, vagy ezt a mérkőzést. Szerintem az egy nagyon pozitív dolog, hogy ott nem az volt, hogy döntőszetre kényszerültem, hanem sikerült visszakapaszkodnom, és lezárnom ezt a mérkőzést. Az elején én azt gondolom, hogy például jól szerváltam, a második szetre ez már nem igazán mondható el sajnos, de a lényeg az, hogy lehoztam ezt a mérkőzést, megvan az első pont, és nem is biztos, hogy kell erről sokkal többet beszélni.
9: A nap másik mérkőzésén Piros Zsombor 6-4-6-0-ra verte Alex Naffot, így a magyarok 2-0-ra vezetnek Luxemburgban. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a magyar sportban. Az erről szóló törvény elfogadása után a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy Európa parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amely 500-nál több igazolt sportolóval rendelkezik. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszidórától hallották.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Kulcskérdések.
13: Mi a tétje?
1: Miért fontos?
13: Mit jelent?
1: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
14: Jó napot kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. Tegnap bejelentette Magyar Péter miniszterelnök, hogy az országgyűlés elé terjesztik a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A vizsgálatot a NAV végezné, akár 20 évre visszamenőleg. A tervezett rendszerben a NAV vizsgálná azokat a jelenlegi és volt országgyűlési képviselőket, miniszterelnököket, minisztereket, államtitkárokat, kormánybiztosokat, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és a velük egyháztartásban élő hozzátartozóikat. A cél annak ellenőrzése, hogy a tényleges vagyongyarapodás, az életvitel és a vagyonnyilatkozat összhangban van-e a bevallott, adózott jövedelmekkel. Itt van a vonalban Kadlót Erzsébet, volt büntetőbíró, ügyvéd és alkotmánybírósági tanácsadó. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok!
14: És a stúdióban Gál István László ügyvéd, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
14: Politikusi, illetve köztisztviselői vagyonnyilatkozatok már a rendszerváltás óta vannak, vagyonosodási vizsgálatokat is végzett az adóhatóság, igaz, hogy 2016-tól a Fidesz elvette az adóhatóság önálló vizsgálati hatáskörét. Kezdjük azért a vagyonnyilatkozatokkal. Kíváncsiságból a megjelenésük napján az újságírók végignézik, de érdemi információhoz nem lehet jutni, mivel semmi következménye nem volt annak, ha nem voltak kifejezetten pontosak az adatok. Ezen kívül mi volt még a baj a rendszerrel, Kadló Erzsébet?
15: Hát először is messze nem volt teljes körű. Egyébként jogszerűen is meg lehetett tagadni hozzátartozóknak, együttélő hozzátartozóknak is a nyilatkozattételt, ami körülbelül azt jelentette, hogy akkor kár is azt az egészet forszírozni, és hát a következmények nélkül is ég, az tulajdonképpen mindig selejtessé tesz mindenféle jogintézményt. Nem nagyon vette ezt senki komolyan, illetve hát egy vagyonnyilatkozatból akkor kinek kellett volna következtetni arra, hogy mondjuk az életvitel kirívóan aránytalan volt ahhoz képest, ami a vagyonnyilatkozatban foglaltak szerint lehetséges lett volna. Ugye a vagyonnyilatkozatokat többségében mindenki a munkáltatójának adta le. Most akkor a munkáltató ezt így megbecsüli, vagy hogy? Én ezt egy befejezetlen szabályozásnak tekintettem, így tudnám megfogalmazni, lehetett volna ez jobb, lehetett volna másként csinálni, de fenntartása így a jelenlegi formájában szerintem most is értelmetlen.
14: Egyetért Kadló Erzsébet, Gál István?
16: Igen, gyakorlatilag a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályozás az már a rendszerváltozás óta él a magyar jogrendszerben. Ellenben rengeteg példát lehetett látni, olvasni a sajtóban arról, hogy valakinek nem volt pontos ez a vagyonnyilatkozata, és igazából nem volt érdemi következménye.
14: Voltak olyan vagyonnyilatkozati elemek, amelyek sokak gyanúját felkeltették, de lehetetlen volt mögéjük látni. Ilyen volt például egy feltalálói díj, Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszterként azon túl, ami a feladata volt, volt ideje feltalálni valami olyan fontosat az elektronikus aláírás terén, amiből évente 100 milliós találmányhasznosítási díjat vett fel. Ez szerepelt is a vagyonnyilatkozatában. Hogyan lehetne elérni azt, hogy az ilyen titokzatos családi kölcsönök vagy opciós szerződések és az ehhez hasonló hasznosítási díjak ne lehessenek nyilvánvalóan kamufedő sztorik többé adótársébe?
15: Hát szerintem itt jöhet be a másik most hatályba lépő intézménynek, a vagyonvisszaszerzésnek a legújabban törvénybe iktatott ága. Ez a nem maga a vagyonvisszaszerzésről szóló, tehát nem a 34-es törvény, hanem a büntetőeljárási törvény módosítása a kiterjesztett vagyonvisszaszerzés vonatkozásában, amikor egy fordított bizonyítási teher lép életbe, tulajdonképpen nem kell azt sem bizonyítani, hogy kétséget kizáróan, hogy bűncselekményből származik a vagyon, vagy az érintett vagyontárgy, vagy a jövedelem, de hogyha olyan bűnszervezetben résztvevő személytől szerezték meg a vagyont, akikre egyébként kiterjed a vagyonvisszaszerzés hatálya, akkor az ilyen vagyon is bevonható a vagyonvisszaszerzési eljárás körébe. Ez egy nehéz kérdés, a módosításnak van sok hiányossága, az 1260-as irányelvhez, amit megpróbált implementálni, ahhoz képest is, a mentális küszöb az nem nincs meghatározva, mert nyilvánvalóan a kiterjesztett vagyonelkobzásnál az érintett csak akkor felel, hogyha tudta vagy tudhatta, hogy egyébként ez úgy gyanús tevékenységből származik ez a vagyon.
14: Gál István, fel lehet-e oldani ezt az ellentmondást, lehet-e a fedett jövedelmet valahogyan tisztázni?
16: Alapvetően konkrét ügyekkel kapcsolatban én nem nyilatkoznék így az ártatlanság vélelmére való tekintettel, általánosságban viszont azt mondanám, hogy az Európai Uniónak van az 1260/2024-es irányelv, amit a tanács és a parlament közösen hozott. Ez az Erzsébet által említett már eszközrendszert tartalmazza. Ennek november végéig meg kell felelni minden Európai Uniós tagállamnak, és lesz egy, vagy van már egy létrejött már egy nemzeti vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatalunk, aminek a személyi állományának a feltöltése most történik. Ennek a négy elnök helyettese közül az egyik a közpénzügyi elnök helyettes, ami a büntetőjogi szankciók alkalmazását megelőzően már valós időben nézi a tranzakciókat majd a jövőre vonatkozóan, és hogyha anomáliákat lát, akkor egy ilyen közvagyonvédelmi eljárást indíthat, és akár szerződések aláírását is megtilthatja, megtagadhatja. Tehát egyik oldalon a jövőre vonatkozóan is van egy intézményrendszer, ami majd segíti, hogy visszaélések ne történjenek a közvagyonnal. Másik oldalon valóban a vagyonelkobzásnak az intézményrendszere az megerősödik, kitágul. Azonban büntetőjogászként én azt mondom, hogy anyagi büntetőjogi eszközöket visszamenőleges hatállyal problematikus alkalmazni. Eljárásjogi eszközöket alkalmazhatunk, tehát új intézményeket felállíthatunk. Büntetőeljárási törvényt módosíthatjuk úgy, hogy az már most hatályos legyen, de szankciókat visszamenőleges hatállyal változtatni, azt meglehetősen problematikus lenne.
14: Visszatérünk még. Igen, parancsoljon.
15: Erre mondtam én, hogy hiányos a mostani szabályozás, meg garanciák hiányoznak belőle, tehát Gál tanár úrral tökéletesen egyetértve, többek között erre gondoltam.
14: Igen. Visszatérünk az MVVH-ra, de ahogy Gál István említette éppen az uniós szabályokat, a mai kormány szóvivői tájékoztatón kapott a miniszterelnök és Vitézy Dávid miniszter olyan kérdést, hogy a vagyonosodási vizsgálatok ütköznek-e Európai Uniós jogszabályba, és hogyha igen, akkor hogyan fogják ezeket kiküszöbölni? Van ilyen jogszabály az Unióban, amivel ellentétes lehet a hazai új szabályozás?
16: Hát a vagyon visszaszerzéssel kapcsolatban az említett irányelv van, amit én már említettem, illetve az Európai Uniós szabályok mellett vannak olyan általános jogi alapelvek, mint például a visszamenőleges hatálytilalma, amire figyelnünk kell, meg a jogállamiság követelménye, de azért azt látni kell, hogy az adójogban, meg a vagyonosadási vizsgálatok kapcsán nem annyira szűk a szabályozás, mint például egy anyagi büntetőjogi szabály esetében. Tehát itt akár, hogyha nézzük a tizenvalány évvel ezelőtti 98%-os különadó ügyét, ott az Európai Bíróság nem azzal dobta vissza azt, hogy 98%-os különadót nem szabad alkalmazni, hanem azt, hogy ha jól emlékszem, hogy a végkielégítéseknek a lényege az, hogy visszaintegrálja a munkaerőpiacra azt az embert, aki elvesztette a munkáját. Tehát alapvetően az adójogszabályok meg a vagyonosodással kapcsolatos jogszabályok területén ott kevésbé szigorú ez a tilalom, mint az én szűkebb szakterületemben a büntetőjogban.
14: Erzsébe?
15: Egyetértek az elhangzottakkal, ugye itt kellene az általam folyamatosan hangsúlyozott garanciákat beépíteni. Például az 1260-as irányelvnek a 13. cikk második bekezdése az kimondja, hogy a kiterjesztett vagyonvisszaszerzés sem terjedhet ki harmadik jóhiszemű személyekre. Ez nincs deklarálva. A mentális küszöb origói egyáltalán, vagy orientációs pontjai nincsenek meghatározva. Ez még lehet, hogy a közvagyonvédelmi szakákban átcsúszik, mert hogy mások az elvek egy büntetőjogi és egy közigazgatási eljárásban, még akkor is, ha a közigazgatási eljárás komoly szankciókkal járhat. Büntető eljárásban ezek nem fognak átcsúszni, tehát ha ezek nem kerülnek bele, és a hasonló garanciák nem kerülnek bele, akkor én bármikor tudok egy alkotmánybírósági indítványt írni, pusztán a 180 napos szabály alapján.
14: Szóba került itt a visszamenőleges hatálytilalma, és hogy ezt kell tisztázni. Mit jelent ez ebben az esetben konkrétan, hogy nem lehet majd korábban szerzett vagyonokat jogszerűen visszakövetelni, vagy be nem fizetett adók ügyében eljárni?
16: Amennyiben megállapítható bűncselekmény elkövetése, és az a bűncselekmény ez bizonyítható is, akkor a vagyonelkobzásnak nem akadálya az adott esetben, hogy a bűncselekmény elévült. Mert a vagyonelkobzásra elévült bűncselekmény esetében is van lehetőség, elméletben. A gyakorlatban azt látjuk, hogy a magyar nyomozóhatóság és ügyészség egy meglehetősen túlterhelt rendszer jelenleg, és én nem tartom valószínűleg, hogy lenne időbeli személyi kapacitásuk arra, hogy elévült ügyekben nyomozzanak, de ez a lehetőség nem zárható ki. A visszamenőleges hatálytilalma egy nagyon szigorú tilalom a büntetőkben, de nem egy általános tilalom, érdekes módon a szigorúbb szabályozásnak a visszamenőleges hatályát tiltjuk. Tehát, hogyha menet közben enyhítjük a büntetőjogi szabályokat, az a folyamatban lévő jogerősen még le nem zárt ügyekre kihat, tehát az akkori szabályozás, amikor elkövette valaki a cselekményt meg mostani közül, a kedvezőbbet alkalmazzuk. De ha hozunk egy szigorúbb szabályozást, ami akármilyen szempontból súlyosabb lesz, mint a korábbi, akkor az csak a jövőre vonatkozóan alkalmazható. Ez a büntetőjogi része, az anyagi büntetőjogi része.
14: Hát ha jól értem, ebben a helyzetben ez áll fenn, hogy most szigorúbb szabályozást fognak hozni, szigorúbb törvényt, és ezért a visszamenőlegesen nem lehet a korábbi állapotokat ez alapján elbírálni?
16: Ketté választanám a kérdést, amennyiben az eljárásjogi törvények változnak meg, azokat lehet alkalmazni akár a folyamatban lévő ügyekben is. Ha ezek az eljárásjogi törvények arra irányulnak, hogy egy gyorsabb eljárás legyen, hatékonyabb bűnöldözés legyen, azt természetesen lehet és kell is alkalmazni a folyamatban lévő ügyekben. De ha például egy új szankciót találunk ki, vagy egy meglévő szankciónak az alkalmazását szigorúbbra vesszük, akkor ez a jövőre vonatkozóan lesz alkalmazható a jövőben elkövetett bűncselekményekre. Az adójogban is van visszamenőleges hatálytilalma, de ott nem annyira kemény és nem annyira szigorú, mint a büntetőjogban.
14: Hogyan lehet az elvett vagyonokat akkor, vagy a igen, máshoz került vagyonokat akkor visszaszerezni? Tehát például egy büntetőügy kapcsán tárgyalási alap lehet-e az, hogy visszaadja valaki a vagyonát? Emlékezzünk csak a nem olyan régi Balázsi Gyula által felkínált cégek vagyonára, Kadló Terzsébe.
15: Hát ez egy büntetőeljárásban persze fontos dolog, hogy valaki úgymond önkéntesen megtéríti a rajta keresett összeget. Ez adott esetben lehet egy egyességkötési eljárás, egy büntetőeljárási intézmény alkalmazásának alapja is. Lehet enyhítő körülmény is. Kérdés, hogy persze azért mekkora vagyonokról van szó, illetőleg milyen más, úgymond bűnbánó magatartások társulnak hozzá. Én nem a Balázsi cégekről beszélek, mert ahhoz én is ragaszkodom, hogy az ártatlanság vélelme folytán ne tárgyaljunk meg előre ügyeket. De azért azt már most is láttuk, hogy voltak, akik ellen meg se indult a büntetőeljárás, csak úgymond preventív céllal már visszajuttattak közvagyonokat a közkasszába. Ez még nem azt jelenti, hogy ők ezzel megúszták a lehetséges büntetőeljárást, de nyilván adott esetben ezt a konkrét ügyben mindenképpen figyelembe fogják venni. Nem titok, hogy adott esetben, aki ilyen önkéntes közreműködőként már hajlandóságot mutat arra, hogy valamilyen megbánó magatartást és konkrét kézzelfogható visszajuttatással megspékelt magatartást tanúsítson, ő lehet a célpontja a hatóság részéről egy vádalkú kötési folyamatnak. Nem biztos, hogy őt fogják kiválasztani. Kérdés, hogy az adott ügyben mások milyen mértékig érintettek, milyen vagyon erejéig érintettek. De azért, hogy a múltra nézve lehet vagy nem lehet, ebből szerintem még rengeteg vitánk lesz, elsősorban a kiterjesztett vagyonelkobzás esetén, mert az irányelv maga se egészen pontos, amit mi megpróbálunk most alkalmazni és átültetni. Ott is azt mondják, hogy a vagyonelkobzást akkor kell rendelni, hogyha két feltétel együtt teljesül, az életvitele kirívóan nincsen összhangban valakinek az igazolható legális jövedelmével, valamint a vagyonszerzés a büntető eljárás megindítását megelőző 5 éven belül történt. Tehát van, aki szerint ez visszamenőleges hatály, de ez nem az, én szerintem, mert a bűncselekményeknek is van egy elévülési ideje. Ha az elévülési idő, én jól tudom, 5 évnél nem nagyon tud rövidebb lenni, most már jó ideje, következésképp akkor a büntető eljárási elévülési idő, az elkövetéstől számított idő, az mindenképpen megegyezik ezzel az irányelvvel. Tehát én azt gondolom, hogy akik vitatják azt, hogy ez megfelelne az Európai Uniós jogszabályoknak, ez a bejelentett majdani törvényalkotás, azok esetleg erre gondolhatnak, de szerintem nincs ellentmondása az anyagi jogi szentírás, a visszamenőleges hatály és a felépítendő jog között, bár itt tanár úr a szemilletikesebb nálam.
14: Igen, már is jelezte, hogy hozzászól.
16: Igen, annyit tennék, két dolgot tennék hozzá, mindenben egyetértek természetesen. Az egyik az, hogy fölmerült itt a kérdésben, hogyha valaki visszaadja a pénzt, akkor ezzel mentesülhet a felelősségre vonás alól. A felelősségre vonás alól nem mentesülhet, ellenben van egy olyan gyakorlat, talán 2 évvel ezelőtti az a legfőbb ügyész helyettesi körlevél, amit saját ügyvédi gyakorlatomból is ismerek, amiben benne van, hogy a költségvetési csalások esetében, ami az MVVH-nak az egyik legfontosabb hatásköre lesz, összeghatártól függetlenül, ha valaki első bünténes, tehát egy büntetlen elérhető személy, és beismerő vallomást tesz, és a teljes kárt megtéríti, akkor felfüggesztett szabadságvesztés indítványozható neki, tehát végrehajtandó szabadságvesztést nem kell ítélni, természetesen az összes körülményt mérlegelni kell, meg hogy volt-e, történt-e ezzel a bűncselekménnyel halmazottban más bűncselekmény is. A másik, az elévülési idő az az új BTK alapján valóban legalább 5 év, legfeljebb a büntetési tétel felső határa, tehát 2-től 8 év a tétel, akkor 8, ha 5-től 10, akkor például 10. Ha életfogytélan is benne van, akkor soha nem évül el, de gazdasági vagyon elleni bűncselekmények, amiről most beszélgetünk, azok 5-től 10 év a legfeljebb a büntetési tétele, tehát itt legalább 5, legfeljebb 10 éves elévülésekben érdemes gondolkozni, de mondanék egy érdekességet, amit egy mostani tanulmányban írtam meg, az, hogy egy bűncselekmény elévült, az nem akadálya annak, hogy az abból származó vagyonra valaki pénzmosást kövessen el. Tehát, hogy történnek különböző átutalások külföldre, offshore cégekbe, mostani divatos szóval vagyonkimentés, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt, akkor az minősíthető a nyomozóhatóság által egy pénzmosási cselekménynek, és pénzmosást el lehet követni egy sok évvel ezelőtt elkövetett és már rég elévült korábbi bűncselekményre is, és összeghatártól függően ez lehet akár egy újabb 5-10 éves büntetési tétel, tehát újból megindul egy 10 éves elévülési idő.
14: A bírósági gyakorlat alapján jobb egy egyesség a visszatérítendő vagyonról, mint végigmenni a peres eljáráson? Mert igen, Erzsébet?
15: Ajaj, persze, hát most mondta el a tanár úr ezt az irányelvet, ami persze egy irányelv és vagy legfőbb ügyességi belső jog, de hát azért itt jelentős különbség van a között, hogy valaki egy felfüggesztett szabadságvesztést kap, mint egy végrehajtandót. Mondok egy példát, egy nem olyan nem olyan fiatalka ügyben, úgy értem, hogy 2018-ban indult az ügy, most jött be a vádirat. Az, aki élt ezzel a lehetőséggel, neki van egy diszkrét felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó indítványa, nem is olyan sok, mert egy év valamennyi, 3 évre felfüggesztve. A soron következő, aki nem élt ezzel a lehetőséggel, bár összegszerűségében jóval kisebb kár okozásával érintett neki az ügyész indítvány 6 év végrehajtandó. Úgyhogy az egyességnek van tétje, nagyon komoly tétje van.
14: Az állami vagyon visszaszerzés szempontjából is kérdezem, tehát aki az állam tartozik, vagy az államtól vett el, az is jobb, hogyha bevallja, ugye?
15: Jobb, hát itt olyan ügyről beszélek, tehát itt már tulajdonképpen mással már nem foglalkozunk, már csak ilyeneket tárgyalunk. Az államnak ugye az a célja, hogy minél többet visszaszerezni. Volt itt felhördülés, hogy 10-30%-a szerezhető vissza. Hát én is egyetértek ezzel a becsült értékkel, de ha nem teszünk meg ilyen lépéseket, akkor még ennyi sem szerezhető vissza. Tehát nagyon fontos az állami büdzsé szempontjából is. No persze, azért én itt megemlítenék egy kicsi problémát. Én nem látom ebben a szabályozásban, sem a 34-es törvényben, sem a mostani módosításban, hogy mi is van a sértett érdekével. Ezeknek az ügyeknek közvetlen sértetjei is voltak nagyon sokszor. Az irányelv tartalmazza azt, hogy a sértett igénye, a közvetlen sértett igénye nem előzi meg az állam igényét. Erről mi nem látom, hogy gondoskodtunk volna a jogalkotás során, hogy ebben egyértelmű szabályok legyenek. Ezeket pótolni kell méghozzá sürgősen addig, amíg a legelső elszámolásra sor nem kerül. Úgy értem, a büdzsé első összegzése és az abból való elszámolásra sor nem kerül. És az irányelv nem abban a technikailag leszűkített értelemben használja az áldozat és a sértett fogalmát, amit megpróbáltak a nyomozóhatóságok évek óta érvényesíteni. Pontosan az egyik trükk az volt, hogy nem is vagyok közvetlen sértettje, mert nem én, hanem az ügyfél. A cselekménynek igaz ugyan, hogy én károsodtam, de hát mivel ez jogilag ennek a cselekménynek a jogi tárgya, az állam, meg az igazságszolgáltatás, meg mit tudom én, minek az érdeke, hát ezért nem is lehet az ügyfél sértett, ezért nem is nagyon vehet részt az eljárásban. Na ezeket még azért el kell rendezni, mielőtt nagyon örülünk annak, hogy az államkasszában nagyon sok pénz befolyik.
16: csatlakozva az eddig elmondottakhoz, valóban például a költségvetési csalást, hogy megnézzük, ez egy nagyon gyakori bűncselekmény, hogyha a fővárosi törvényszéknek a gyakorlatát nézzük, az ott tárgyalt ügyeknek már több mint az 50%-a a költségvetési csalás, van olyan év, hogy eléri a 75%-ot is, tehát ez nagyon gyakori bűncselekmény, és a költségvetési csalásban az állam a sértett. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal a közvagyon védelmére jött létre, ezekkel a cselekményekkel fog foglalkozni, de szeretném megjegyezni érdekességképpen, lehet, hogy rádióhallgatók nem tudják, hogy Vagyonvisszaszerzési Hivatal már sok év óta működik Magyarországon, ez a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodán belül működő Vagyonvisszaszerzési Hivatal, tehát úgy működött idén nyár előttig a rendszer, hogy egy büntető eljárásban a nyomozó hatóság, például a rendőrség vagy a NAV bűnügyi igazgatóság elvégzi az elsődleges vagyonbiztosítási intézkedéseket. Ezzel párhuzamosan az új büntető eljárási törvény szerint 2018. július 1-től van egy vagyonkutatási eljárás, amit az a Vagyonvisszaszerzési Hivatal végez, és én megnézegettem az erre vonatkozó statisztikákat, az elmúlt években 4-5%-ról már 17-20%-ra fölment a visszaszerzett vagyon aránya. Ők nem csak a közvagyonnal foglalkoznak, hanem minden bűncselekménnyel. Tehát nem lehetetlen egy ilyen 17-20%-ot elérni, és az, hogy az MVVH javítja esetleg ennek a rendszernek a hatékonyságát, az alapján tudjuk majd mérni, hogy ez az összesített arányszám, ez jobb lesz, vagy esetleg rosszabb.
14: A visszaszerzés aránya lehet, hogy nőtt, de azért vannak még mindig olyan módon szerzett vagyonok, amelyek jogilag teljesen rendben vannak. Nincs korrupció, nincsenek büntetőjogi tényállások, de tudva lévő, hogy ezek nem tisztességes úton szerzett vagyonok. Ezekkel mit lehet kezdeni?
16: Hát büntetőgázként én azt tudom csak mondani, és lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű, hogy én a tudva lévő, meg egyértelmű, hogy nem jogszerűen szerzett, ezekkel a fogalmakkal nem tudok mit kezdeni. Tehát az in dubio pro reo elve alapján, ami azt jelenti, hogy kétség esetén a vádlott javára kell dönteni, meg a bizonyítottság követelmény alapján, amit a büntetőjogban alapelvként kezelünk, ami azt jelenti, hogy mindig a vádlónak kell bizonyítani, és egyértelműen kétséget kizáróan kell bizonyítani a bűnösséget. Ez alapján az egyértelműen bizonyított bűncselekmények esetében van helye vagyonelkobzásnak. Én, amikor az előző évezred végén tanultam büntetőjogot Földvári József professzor úrtól, ő úgy tanította ezt nekünk, ami elég meglepő volt joghallgatóként, hogy a bizonyítottság követelménye azt jelenti, hogyha 98%-ban rábizonyítjuk valakire, hogy bűnös, akkor ő ártatlan, vagy 100%, vagy semmi, ez a büntetőjog. Az adójogban, a vagyonosodási vizsgálatokban ott más szabályok is érvényesülhetnek.
14: Erzsébet, mit gondol erről?
15: Mindennel egyetértve, pusztán egy mondattal egészíteném ki, hogy az úgynevezett kiterjesztett vagyonelkobzásnál, tehát ami arról szól, hogy bizonyított bűncselekmény nélkül is elvehető a vagyon, erről az elején beszéltem, nem ismétlem meg, azért az ott is úgy van, hogy működik a fordított bizonyítási teher. Tehát én bizonyíthatom, hogy már pedig az igenis jogszerűen szerzett vagyon. Tehát ez nem az állam egyoldalú nyilatkozattal dönti el. Hát ez egy nehézkes bizonyítási eljárás. Én nyilván sok helyről szerzem az információkat, mint ügyvéd. Ez a része mondjuk úgy, hogy okoz zavarokat, például Spanyolországban is, azért ugye a vagyonvisszaszerzésnél csak arra gondolunk, hogy akkor most a pénzét, a házát, a Ferrariát, a hajóban-e. Na nem, azért ennél a valódi vagyonvisszaszerzési eljárás az egy kicsit bonyolultabb. Igen. Ott működő vállalkozásokat is le lehet foglalni, és utána az bizony a lefoglalás után üzemeltetni kell. Általában egy külön szervezet van kijelölve, nem feltétlenül ő üzemelteti, hanem szakembereknek kiadja. Lényeg az, hogy működik a dolog továbbra is. Spanyolországban...
14: Elnézést, muszáj félbeszakítanom, mert véget ért a műsoridőnk. Kadlót Erzsébetnek és Gál István Lászlónak köszönöm a beszélgetést, foglalkozunk még ezzel a témával később. Köszönöm a figyelmüket, 60 Tóth Erikát hallották.

0: 23 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Polyák Adrien. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók miatt. Szeptember 30-án vesznek végső búcsút Deák Bill Gyulától. Folytatódik a többnyire napos őszi idő. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen a közüzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkára a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Nyilvános gyászszertartáson búcsúztatják Deák Bill Gyulát. A tegnap 77 éves korában elhunyt énekes temetése a kőbányai új köztemetőben lesz, szeptember 30-án 13 órától. A megemlékezők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket. Deák Bill Gyula egy rutin műtét után hirtelen szívhalál következtében halt meg a zalaegerszegi kórházban. Végül az időjárásról. Többnyire derült az ég, főként csak a középső tájakon és a Tiszántúlon vannak fátyol felhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. Hajnalra északkeleten ködfoltok képződnek, ezek feloszlása után mindenütt sok lesz a napsütés. Délután 24-29 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
3: Van, aki 100 milliókat vett fel belőle, van, aki lemondott miatta, van, aki visszaadta, és van, aki előzetesben ül miatta. Az NK a botrányt mutatjuk be, többek között Laco Adriennel, Pataki Attilával, illetve Tar Zoltánnal és Pócs Jánossal.
2: Nyílt titok! Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban. Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Elitképzés zajlik az egyházi iskolában? Szegregálnak ezek az intézmények?
1: Milyen értékei lehetnek a keresztény oktatásnak? Mit mondanak erről az oktatási szakemberek?
4: Az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép.
5: Az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
6: Megjelenik egy egyházi iskola, akkor észrevehető, hogy egy szelekciót indít el.
1: Erről beszélgettünk meghívott vendégeimmel, Ruhovszki Ritával, Neumann Eszterrel és Rafael Zsolt oktatási szakértőkkel.
2: Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
8: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A nap témája ma az, hogy a jövőben sem Szijjártó Péter, sem Kubatov Gábor, sem Deutsch Tamás vagy más politikus nem tölthet be vezető tisztséget jelentős sportszervezetben, illetve az, hogy a norvég alappal újrakezdi a forrásokról szóló tárgyalást a kormány. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahogy azt ma már hallhatták, hogy egyik nemzeti büszkeségünket, a magyar sportot az évek során fokozatosan politikai befolyási övezetté változtatták, elfoglalták a sportágakat a fideszes politikusok, és hőbérbirtokukként kezelték a szövetségeket, egyesületeket. Két új jogszabállyal olyan változtatásokat vezetnek be, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint 4 éves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél. A vonalban Dénes Ferenc sportközgazdás. Jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok mindenkinek!
8: Tehát ahogy ezt már említettük, amint hatályba lépnek a jogszabályok, akkor miniszter, államtitkár, országgyűlési képviselő, de kormánybiztos, miniszteri biztos, szóval meghatározó államvezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, ami azt jelenti, hogy 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben. Mit gondol erről?
9: Elég problémásnak érzem, mert persze látni kell majd a konkrét jogszabályokat, hogy hogyan is mire vonatkozik, de hát tényleg sok probléma van, elvi kérdést kell feltegyünk és megbeszélnünk, amely nem csak közvetlenül a sportegyesületek, meg a sportpolitikusokat érinti, hanem az életünket általában.
8: Hát remek egyet alkalom, van. Tegyünk fel akkor most ilyen kérdéseket.
9: Hát például azért mégis egy civil szféráról van szó. Tehát ezeket a sportegyesület vezetőket egy meghatározott közösség választja valamilyen szempont alapján. Nem érkeztek a bíróságokhoz tömegesen olyan típusú felvetések, hogy itt valamilyen típusú hogy is meghekkelték volna ezeket a választásokat. Most ez egy civil szférában így belenyúlni, az önmagában szerintem egy probléma. Kettő, miért pont a sport? Például Bódis Kriszta mondjuk egy nagyon fontos alapítványt vezet. Ezeket az alapítványokban miért lehet? Vagy Gajdos László is, ugye az élő környezetért felelős miniszter is valamelyik kuratóriumban tag, tehát ez, ott is fel lehet vetni, de lehet, hogy népdalköröket is vezetnek én politikusok, őket miért nem? Uh-huh. Miért csak a sportra vonatkoztatik?
8: Na most vajon miért nem? Ez költői kérdésnek tűnik, de vajon mit gondol, hogy miért fontos ez a kormánynak? Ez inkább egy politikai vagy presztízs döntés, vagy gazdasági oka van?
9: Ugye gazdasági nem lehet, mert ugye a gazdasági oka, tehát számos intézménye van a kormányzatnak, amelyben ellenőrizni tudja a civil szférát is, de akár a sportegyesületeket, sportvállalatokat, tehát ezen az ágon nehéz elképzelni. Uh-huh. Ugye most az elmúlt pár órában az interneten már elterjedt a Lex Kubatov kifejezés. Uh-huh. Sokan vélik úgy, hogy ez nem is általában a politikusokra, nem kifejezetten a Ferencváros elnökére, Kubatov Gáborra irányul ez a felvetés. És most ezt nem akarom úgy kommentálni, nem akarom azt mondani, hogy így van, vagy nem így van. Én azt mondom, hogy én ezeket olvasom, uh-huh. hogy ezt kifejezetten a Ferencváros vezetésére gondolja a kormányzat.
8: És mire értette ön szerint Magyar Péter, hogy

0: sportszérán aki juttatott. Lehet, hogy abban úgy gondolta, hogy abban bízik, a saját embereibe bízik, politikusokba bízik. Lehet, hogy ebben márkát akart építeni, hogy tehát politikai márkát akart építeni az egyes politikusok mögé, és így tovább. Nem vitatom azt, hogy az elmúlt időszakban ennek lehettek politikai oka is. Tehát azért csak az történik a szervezetekben, és ezt láttuk, hogy történt, hogy vagy tudsz vezetni, vagy nem tudsz vezetni egy szervezetet, vagy tudsz szabályosan gazdálkodni, vagy nem tudsz szabályosan gazdálkodni. Ez utóbbi persze most élesebben vizsgálják. Tehát azért látunk olyan fideszes politikusokat, akik kipörögtek ebből a szférából, és látunk olyanokat is, akik egyébként jól és eredményesen vezettek. Igen, az előző kormányzat által jelentősen megtámogatott közpénzekkel sportegyesületeket, sportvállalatokat.
1: Bármilyen előnye az anyagiakon kívül származott kluboknak abból, hogy mondjuk egy vezető politikus töltött be náluk tisztséget?
0: Hogy is mondjam, az, hogy ha ténylegesen pénzt szereztek ezek a politikusok, ennél több nem kell. Egyébként pedig, ha olyan köztiszteletnek örvendő politikusok vagy személyek voltak a sportszervezetek tagjai, vagy elnökségi tagjai, vezetői, az elvileg egy presztist jelenthetett egy klubnak, tehát tudom én, tehát azt mondom, hogy van egy valamilyen típusú színészettel foglalkozó alapítvány, amelynek mondjuk a tiszteletbeli elnöke, nem nagyon ismerem, a világon nagyon jó Brad Pitt, akkor azt gondolom, hogy most nem az a lényeg, hogy Brad Pitt mennyi pénzt tud hozni, hanem azt mondjuk, hogy én olyan szervezetben vagyok, amelynek ilyen neves színész az elnöke. Tehát elvileg lehetett egy ilyen is.
1: És mit gondol, a TAO pénzeknél befolyásoló tényező lehetett az, hogy mondjuk az egyesület élén kiáll? Tehát remélhették-e a TAO-t fizető vállalkozások, hogy ez akkor számukra előnyt jelent?
0: Ez a kérdés felvethető. Nyilván az elkövetkezendő években részletes vizsgálatok, mármint ilyen kutatói vizsgálatok lesznek, mert ezzel kapcsolatban. Ugye megjelent néhány napja, megjelent az ÁSZ jelentés a TAO támogatásokra és az elmúlt három évre. Szerintem kiváló elemzés, érdemes olvasgatni ezt, akit érdekli, és ott felmerülhet ez a kérdés. Igen, azt gondolom, hogy jó, de megint azt tudom mondani, ezek a politikusok nem feltétlenül csak azért politikusok, mert nem tehetségtelen, semmilyen sem értőzés, semmire kellő emberekről beszélünk, sem az előző érában, sem a mostani érában. Tehát ezek az emberek nyilván azért tudtak politikai versenybe befutni valamilyen szinten, vagy egyénibe, vagy pártalapon, mert valamilyen tudással, képességekkel rendelkeznek. Hogy ezeket megpróbálták egyébként kamatoztatni a sport számára, ez nagyon valószínű, hogy így van. Ha ezt tisztességes eszközökkel tették, tehát azt mondtam, tehát a tisztesség alatt azt kértem, hogy meggyőzték, érveltek, jól érveltek a saját köreikben, szerintem ezen nincs mit károgni, meg kell köszönni neki. Ha egyébként ennél erőteljesebb, vagy nem teljesen fair módon szereztek pénzt, azt meg ténylegesen, ha mondjuk ennek jogi következmény, akkor úgy, ha meg nem, akkor pedig erkölcsileg meg kell mondani, és azt mondani, hogy ez nem volt helyes.
1: A politikusok számára egyébként mit gondolom, ön említette Brad Pittet, de hogyha a politikusokat nézzük, akkor nyilván az ő népszerűségük az változó lehet, tehát hozott a konyhára az, hogy mármint így népszerűséget illetően, hogy egy-egy ilyen egyesületnél betöltöttek vezető tisztséget? Vagy klubnál?
0: Ugye megint érdemes ezt külön választani. Érdemes, ugye van mondjuk a Ferencváros, a Vasas és így tovább klubokat, tehát tényleg az országosan ismert márkákat nézni, és vannak a helyi klubok. Most szerintem egy helyben egészen másképp működnek a dolgok. Persze ott is van, mindenütt van emberi gyengeség, tehát hogyha valaki valahol focizott és tehetségtelen volt, de most nagyon akar ott lenni, és most éppen képviselő valamelyik településen és oda akar térkőzni, biztos, hogy voltak ilyenek. De egyébként pedig fordított az irány, tehát egy civil szervezet azt mondja, hogy polgi, te egy tehetséges ember, hogy mindenki szeret a városban vagy a faluban, legyen már nálunk sportegyesületi elnök. Ezt mondjuk érzékel is a kormány, mert azt mondja, hogy 500 fő alatti, vagy 500 fős tagság alatti sportegyesületekre ez nem érvényes.
1: Igen, tehát a kisebb helyi egyesületekre nem vonatkozik.
0: Jó, csak megint azt akarom elmondani, hogy érdemes így is nézni, tehát azért ne úgy nézzünk a politikusokra,

0: se a korábbiakról, se a mostaniakról, hogy teljesen értelmetlen és fogalmatlan emberekről van szó. Az, hogy a nagy egyesületek élén politikusok állnak, vagy a szövetségek élén, vagy elnökségében politikusok is megfordultak. Ez igen, tehát a Ferencváros ez egy nagyon erős márka Magyarországon, a Ferencváros elnök egy országosan ismert figura, ha ő politikus az, és jól csinálja a dolgát, az vélhetőleg emeli az ő presztízsét, akár még szavazatokban is megnyilvánulhat, bár úgy látom, hogy április 12-én bárki volt bármelyik egyesületben elnök a Fidesz részéről, hát túl sokat nem hozott ez nekik a kalapba.
1: Egyébként Európában van példa arra, hogy magasrangú politikusok klubok élén állnak?
0: Nem igazán jellemző ez a dolog, mert hogy is mondjam, egyébként kellene lenni a politikának egy természetes, hogy is mondjam, távolságtartás ebben a dologban. Nem kellene. Kettő.
1: De bocsássa meg, hogy jól értem, hogy kellene a távolságtartás?
0: Hát igen, tehát én önkéntesen Sárközi Tamás professzor tanítványa vagyok, tehát ez gyakran hangsúlyozom, tehát ez egy civil szféra tényleg, tehát azt mondom, hogy figyeljetek, én politikus vagyok, felvethető bármilyen összeférhetetlenség, tehát azért összeférhetetlenségi kérdés felvethető, nem tartom szerencsésnek vagy jó ízűnek, ha én mondjuk politikusként beülök valamilyen, miért mondom, civil szervezet vezetésébe.
1: Ezt reálisnak tartja a magyar politikai viszonyok között?
0: Nem gondoltam, hogy ilyen kényelmetlen kérdéseket tesz fel, de csak viccelek magával. Miért ne lehetne elképzelni? Miért ne lehetne hogy azt kérdezi, hogy most itt van, akár most is el tudom képzelni, hogy vannak olyan politikusok, akik azt mondják, hogy gyerekek, ezt nem kéne csinálni. Miért ne lennének ilyenek? Az a kérdés, hogy ez mennyire általános. Kettő, hogy is mondjam, azért nem merül fel, igazából ez a dolog, mert egyébként egy politikus mit tud tenni normális esetben. És amikor azt mondom, hogy problémás ez a felvetés a kormányzat részéről, ez a másik nagy irány, amitől szeretem, hogy megemlítem, hogy mit tud tenni egy politikus. Tehát elvileg, hogyha azt mondjuk, hogy a kormányzati közpénz támogatások rendszere átlátható, világos, ellenőrzött, és így tovább, most ezeket ha nem pufogtassam ezeket a szokásos szavakat, akkor a politikusnak ebben nincs mozgástere. Mert nem tud lobbi, nincs olyan lobby erő, mert azt mondjuk, hogy egy világos elvek mentén osztjuk a pénzt. Másik oldalról, ha meg elszámolási oldal van, nem tud el semmit elsikálni egy politikus, se kormányzati, se ellenzéki, mert hogy a kormányzat szigorúan betartja a szabályait, megvannak az intézményei, ellenőrizni tudja a közpénz felhasználást, csiki-csuki, tehát nincs értelme igazából, és amikor azt kérdezi, hogy mondjuk nyugodtan egy más politikai kultúrában, talán ezért sem betöltik fel. Mondhatom harmadrészt azt is, hogy egyébként, ha valaki főállású politikus, hát akkor nincs arra ideje, hogy komoly nagy egyesületeket vezessen, mert hát van más dolga.
1: És ugyan ezek érvényesek a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is, mert a szabály rájuk is kiterjed majd.
0: Ez már egy érdekesebb felvetés. Mert hogy ott kicsit könnyebb a dolgot. Ugye egyszerű a történet, mert ott azt mondod, hogy mármint ugye a politikus összekötni a sportegyesület, az már érdemesebb, mert azt mondod, hogy az állami vállalat szponzorál valamilyen sportegyesületet. És ott azt mondani, hogy azért gyerekek, ne az döntsön már, hogy te hol vagy elnökségi tag, hanem tényleg racionális döntések is szülessenek. Ez már sokkal inkább életszerűnek gondolom, és erről érdemes körbejárni, és még egyszer mondom, látni kell a konkrét jogszabályt, de azt gondolom, az állami vállalatok esetében ez egy értelmezhető felvetés.
1: Végezetül még egy dolgot hadd kérdezzek meg, mind Kubatov Gábor, mind Deutsch Tamás reagált erre a hírre, és elhangzott az Kubatov Gábortól, hogy küzdeni mindig, feladni soha, tehát hogy nem fogadják ezt el, mind a ketten tulajdonképpen ezt fejezték ki. Milyen lehetőségük van, hogy ne fogadják el, ha születik egy ilyen jogszabály?
0: Fogalmam sincs, nem vagyok politikus, a jogszabályokat meg be kell tartani. Az egy érdekes, még egyszer mondom, az, hogy Szerintem ez nem egy egyszerű jogi feladat, még egyszer mondom, civil szervezetek éléről kitiltani dolgot. Egyáltalán ki a, megnevezni, hogy ki a politikus, vajon érvényesülnek-e minden jogelvek, amivel kezdtem. Hát, szóval itt vannak problémák.
1: Gyanítom, hogy fogunk még erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük Dénes Ferenc sportközgazdásznak. Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a fejlesztési források ügyében, jelentette be közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Andit azt is hozzátette, hogy ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. A telefonban Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszönöm!
1: Segítsen azt tisztába tenni, hogy mi a szerepe az Ökotárs alapítványnak a norvég alappal kapcsolatban, mert ez nem mindenki számára egyértelmű.
3: Az úgynevezett EGT és Norvég alap három nem európai unió tag ország hozzájárulása az unió gyengébben fejlett országainak a felzárkóztatásához, ez Norvégia, Izland és Liechtenstein. Azért szoktuk általában Norvég alapként emlegetni, mert a pénz nagyobb, legnagyobb részét az értelemszerűen Norvégia teszi ehhez hozzá. Ez az alap tehát a támogató országok és az Európai Bizottság közötti többéves megállapodás alapján működik. A többéves megállapodás alatt azt értem, hogy több évre előre meghatározzák, hogy mekkora összeggel támogatják azt a 15 Európai Uniós tagországot, ahol ez a támogatási program él. Jelen pillanatban a negyedik támogatási ciklusnál tartunk. A támogató országok mindvégig fontosnak tartották, hogy a civil szervezetek is kedvezményezettjei legyenek ennek a forrásnak, és ezért minden országban ragaszkodnak ahhoz, hogy egy önálló civil alap is létrejöjjön, ami a teljes támogatásnak mintegy 10%-át használhatja föl, és itt jön az Ökotárs alapítvány a képen. A támogató országok által kiírt pályázaton alapítványunk vezette konzorcium elindult, és ebben a mostani negyedik támogatási ciklusban is elnyertük a civil alap lebonyolításának a lehetőségét, ami idén februárban indult el, és már második körben írtunk ki pályázatokat hazai civil szervezetek számára, de hangsúlyozom, hogy ez a teljes hozzájárulásnak, az úgymond norvég alapnak csak egy icény töredéke, körülbelül 10%-a, és amit Orbán amit a mai közleményében említett, az nyilvánvalóan a többi 90%, amelyről a támogató országok és a magyar kormány közötti kétoldalú megállapodás fog szólni. Ez fogja meghatározni, hogy Magyarországon milyen célokra, mekkora forrásokat fognak ebből fordítani.
1: Világos. Ha már a célokról beszélünk, mi van a norvég alap fókuszában? Most a civil részt és ezt az összeg 10%-át ezt említettük, de mi még az, amire koncentrál ez a segítség?
3: Nagyon sokféle dolog szóba jöhet. Minden támogatási ciklus elején a támogatók egy úgynevezett kék könyvet közzétesznek, ami meghatározza mindazokat a területeket, amire a támogatást fordítani lehet. Itt kutatásfejlesztési együttműködéstől kezdve, energiahatékonyságon keresztül, akár kulturális örökségre, az igazságszolgáltatás fejlesztésére is nagyon sok területről van szó. Ez a kék könyv, mint egy mondjuk az két lapként szolgál, ahonnan a megállapodás kiválasztja azt a, hát általában országonként 10-12 prioritási területet, amelyre az adott országban a támogatást fordítják.
1: Segítsen, legyen szíves felidézni azt, mert nagyon sokak fejében az asszociáció előjöhetett rögtön, hogy volt itt egy úgynevezett norvég alapügy, amikor a nemzetközi diplomáciai feszültséggé szélesedett a konfliktus Magyarország, illetve a magyar kormány, az előző kormány, illetve a norvég alap között. Nagyon röviden, hogy foglalható össze ez?
3: Ez ugye a második ciklusban volt, bocsánat, ahol a már említett civil alapot szintén az Ökotárs alapítvány vezette konzorcium kezelte az akkori magyar kormánytól független módon, és 2014-ben ezt kifogásolta az akkori magyar kormányzat, konkrétan akkor Lázár János, hogy ennek a civil alapnak a lebonyolítására, kezelésére nincsen a kormánynak közvetlen ráhatása, nincsen közvetlen ellenőrzése, és mi, mint oktatás alapítvány, a támogatókkal kötött szerződés alapján olyan civil szervezeteknek is juttattunk pályázati úton forrásokat, amelyek mondjuk például kritizálták az akkori magyar kormányt, emberi jogvédő, nőjogi, LMBT, roma és környezetvédő és hasonló szervezeteknek. Ez volt tulajdonképpen a konfliktusnak az oka, amely konfliktus ellenünk irányuló lejárató kampányokban, vegzáló hatósági ellenőrzésekben, rendőrségi házkutatásban és bírósági eljárásokban nyilvánult meg, vagy manifestálódott.
1: A történet vége mégis ugye az lett, hogy tehát nem született megállapodás, és a norvég alap felfüggesztette a kifizetéseket. Mekkora
3: Igen. Pontosabban volt ez a vita a támogatók és a magyar kormány között, amelynek nyomán a többi, tehát ami nem civil támogatás volt, hanem a magyar kormányon keresztül érkező támogatás volt, azokat valóban felfüggesztették. A civil alap mindeközben rendeltetésszerűen és szerződésszerűen működött, és ebben az időszakban több mint 440 civil szervezet projektjét tudtuk támogatni a norvég források felhasználásával. Végül aztán 15 végén született egy megállapodás a támogatók és Magyarország között, és a felfüggesztett pénzek újra tudtak érkezni a magyar kormányhoz. Ez volt a második ciklus, és a harmadik ciklus volt az, amikor szintén a civil alapra a támogatók írt, a civil alap lebonyolítására a támogatók írtak egy pályázatot. Ennek nyertese az Ökotársa Alapítvány vezette konzorcium lett, de a magyar kormány ezt úgymond megvétózta, és emiatt elestek a teljes támogatástól, tehát nem csak a 10%-ot kitevő civil alaptól, hanem a teljes Magyarországnak szánt forrásoktól.
1: Az összegben mekkora volt?
3: Ha jól emlékszem, olyan 70 milliárd körül, de már így a számokat nem tudom pontosan visszaidézni. És most egyébként, ahogy mondtam, ez a harmadik ciklus volt, most a negyedik ciklusban kvázi így nulláról tiszta lappal indulnak a tárgyalások.
1: Értem. Most Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja, hogy egy olyan megállapodást kössenek Norvégiával, amiben a források többségéből zöld fejlesztéseket, helyi közösségeket, segítő programokat, kulturális projekteket, társadalmi felzárkóztatást, egészségügyi és intézményi fejlesztéseket valósíthatnak meg. Ez más bármiben, mint a korábban?
3: Mintha az előző, a harmadik ciklusban nem volt Magyarországon norvég támogatás, ezért nem tudom, hogy mi lett volna, ha. Uh-huh. A második ciklus alatt, ha jól emlékszem, 12 különböző program volt, köztük volt valóban klímaügyi, kutatásfejlesztési együttműködés, már nem tudom ezeket mind végig sorolni, ez már több mint 10 éve volt, de azt gondolom, hogy amiket Orbán Anita felsorolt, azok nagyon jó célok, azt gondolom, hogy ezekkel a támogatók is egyetértenek, illetve amit még fontos itt elmondani, hogy a norvég civil alap és a nagy források közötti akár együttműködések is lehetnek ezen a területen majd, eltérően a korábbi időszaktól.
1: Mekkora összegről van szó most? Tehát ha minden úgy alakul, ahogy azt Orbán Anita is reméli.
3: Hát ezt ő a közleményében leírta, ha jól emlékszem, 90 milliárdot említett, de ebben már nem mennék teljesen biztos. Azt biztosan meg tudom mondani, hogy a civil alap, ami ugye ez a töredék rész, annak a forrásaiból mi az elkövetkezendő években kb. 20 millió eurót tudunk magyarországi civil szervezetek között szétosztani. Egyébként februárban már megjelent az első pályázati felhívás, aminek már eredménye is van, az ebben támogatott 53 szervezetet, illetőleg projektet a honlapunkon el lehet olvasni, és most fut a második pályázati felhívás, amiben 5 nagy témakörben adunk civil szervezeteknek támogatást november 16-ai beadási határidővel.
1: Mit gondol, hogy a nagy összegből mikor lehet már felhasználható forrás? Tehát amikor számíthatnak a szervezetek arra, hogy ők pályázhatnak?
3: Hát ezt nyilvánvalóan a magyar kormány és a norvégok, vagy hát a támogatók közötti tárgyalásoknak a gyorsasága határozza meg, ezt nekem tisztem ebben bármilyen előrejelzést tenni. bízom abban, hogy mind a két fél a gyors megállapodásban érdekelt. És ugye itt szervezeteket említett, azért ezt fontosnak tartom szintén hozzátenni, hogy az úgymond nagy támogatásból állami intézmények, for-profit vállalkozások, tehát nagyon sokféle intézmény szervezet is részesülhet, míg a civil alapból csak civil szervezetek.
1: Móra Veronikának, az Ökotárs igazgatójának köszönjük szépen. Ezzel a nap témájának a végére értünk. A szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Sie Gábor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Teszári Nórát hallották. Viszont hallásra.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
5: Szabálytalan anyajegy, hirtelen méretbeli vagy színbeli változás. Mi a teendő akkor, ha véletlenül felsértettük, megvágtuk? Ezek a kérdések valószínűleg már mindannyiunk fejében megfordultak. Vajon valós félelmekről van szó, vagy csak hajlamosak vagyunk túlagódni a dolgot? Mai műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ, megtudjuk, mikor és milyen esetekben kell azonnal szakemberhez fordulni. És ha otthon a tükör előtt vizsgáljuk magunkat, mik azok a legfontosabb jelek, amire figyelnünk kell? Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Deák Dóra, ez pedig a Dr. Kossuth című műsorunk, ami ma is 16 óráig szól. Ha a témával kapcsolatban kérdésük lenne, írjanak SMS-t a 0630-9666-os telefonszámra, de Viberen Kossuth Rádió néven is megtalálnak bennünket. A stúdióban pedig köszöntöm professzor Dr. Holló Pétert, a Semmelweis Egyetem bőr, nemi kortani és bőronkológiai klinikájának igazgatóját. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
5: Amíg készültem a beszélgetésre, én már néztem a saját bőrömet, vizsgálgattam magam, és azért vannak olyan anyajegyek, amik azt mondom, hogy nagyon tetszenek is talán az embernek, mert valamilyen formát ki tudnak rajzolni. Ugye a bőrünk természetes részei, hogy vannak, de tisztázzuk, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy anyajegy.
6: Az anyajegy az egy gyűjtőfogalom, lehet tulajdonképpen megnevezhetjük így is. Lényeg, hogy a bőrben olyan sejtek, olyan struktúrák burjánzása, felszaporodása, ami normálisan nem abban a mennyiségben van jelen, de egyébként jelen van ott a bőrben. Tehát ugye leginkább a pigmentált anyajegyekre használjuk az anyajegy fogalmat, ami általában barna, de ezen kívül azért gyakran használjuk az anyajegy fogalmát akár olyanra is, ami mondjuk ér szaporulat lehet, egy ilyen éranyajegy, vagy akár a bőrben lévő különböző mirigyeknek a burjánzása, az is jelentkezhet anyajegy képében, tehát azért elég sok mindent akarhat ez. A bőrgyászok ezek alatt aztán nyilván egy csomó mindent elkülönítenek, és ezeknek megvan azért a megfelelő szűkebb és pontosabb neve is, ami alapján mi tényleg megkülönböztetjük őket.
5: Milyen funkciójuk van az anyajegyeknek, vagy miről árulkodnak, amikor mondjuk egy szakember megnézi a bőrünket?
6: Pontosabb funkciójuk igazából nincsen. Nincsen. Lehetnek ugye akár vele születettek, kialakulhatnak az élet során később is, és hát tulajdonképpen az, hogy mennyi van belőle, milyen típusú, ez nagyon sok mindentől függ. Függ akár genetikai eredettől is, tehát mondjuk a vele született anyajegyek, de maga a bőr típus, amit szintén a genetikánk határoz meg, az is meghatározza, hogy később mennyi anyajegy, milyen anyajegye, mi alakul ki az embernek, és utána nagyon sok minden más is, akár külső behatások, akár betegségekhez társulóan, sok mindenhez társulóan alakulhatnak ki anyajegy, vagy anyajegynek hívott olyan dolgok a bőrön, amit aztán a bőrgyógyász azért jobban, pontosabban diagnosztizál.
5: Van arra valamilyen adat, hogy átlagot tudunk-e számolni, hogy általában az embereknek mondjuk mennyi anyajegyük van, mert természetesen vannak azért olyan személyek, akikre ugye ki fogunk térni, hogy mondjuk nagyon fehér bőrűek, vagy a genetika természetesen ebbe beleszól, de hogy valami kis átlagot lehet-e mondani?
6: Hát úgy érzem, ez a kérdés azért most már inkább a pigmentált anyajegyekre vonatkozik, és akkor talán elkanyarodtunk ide az nagyon általános bevezetőtől. Azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon változó, hogy kinek mennyi van. Tényleg néha lát az ember olyan pacienseket, akiknek tényleg nincs anyajegy a bőrén, és innentől kezdve a másik véglet is elképzelhető, hogy tényleg egymást érik valakinek az anyajegyei, és olyan bőrtípusa van.
5: Ebből a szempontból a pigmentált anyajegyek azok milyenek? Most így, hogy említette, hogy elkanyarodtunk ebbe az irányba, az mit jelent?
6: Hát ahol a pigment sejtek szaporodnak föl a bőrben, arról beszélünk ugye akkor, és ezek ugye általában külső megjelenésre barna, barnának valamilyen árnyalatai, akár egész feketés is lehet.
5: Nagyon sok változata van, igen. És ezt mi meg is fogjuk beszélni, hogy mire kell figyelnünk, hogyha változik egy anyajegyünk, mert ugye komoly betegségek is kialakulhatnak. Magyarországon évente megközelítőleg 2500 embernél diagnosztizálnak melanómát, ami az egyik legveszélyesebb bőrrák. Kezelés nélkül rövid időn belül áttétet adhat. Azonban az idejében felfedezett melanómával a betegek túlélési esélye 99%. Orvosi vizsgálat és önvizsgálat. Ez a két legfontosabb teendőnk a melanóma kiszűrése és nyomon követése érdekében. Gyarmati Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika szakorvosával dr. Emri Gabriella dermatoonkológussal beszélgetett a témáról.
7: A laikusok, az átlag emberek, hogyha felfedeznek a bőrükön egy barna pöttyöt, akkor azt úgy hívják, hogy anyajegy. De hát a szakorvosok ezeket a különböző bőrjelenségeket teljesen másképp hívják, nagyon sok neve van, magyarul, meg latinul is. Amikor felfedezünk magunkon egy új, maradjunk a barna pöttynél, egy új barna pöttyöt, akkor mi a teendőnk? Mint nagyapáink, kenjük be ecettel, vagy menjünk el orvoshoz, mert az a legjobb, hogyha látják. Egyáltalán mikor kell elmennünk dermatoonkológushoz, bőrgyógyászhoz egy-egy ilyen esetben?
8: A festéksejtes anyajegy a legtöbb esetben ez jó indulatú. Arra kell odafigyelnünk, hogyha meglévő anyajegyekhez képest látunk valami olyat, ami teljesen másképpen néz ki. Más a színében, sokkal sötétebb, szabálytalan, többszínű, aszimmetrikus.
7: Kiemelkedik a bőr felületéből?
8: Nem feltétlenül emelkedik ki. Nagyon sok esetben a korai melanómáknál teljesen a bőr szintjében látszik.
7: Nem fájdalmas?
8: Nem fájdalmas. A viszketés szokták jelezni, mint daganatra utaló jel, de az nagyon ritka. Ami lényeges, hogy bárhol elhelyezkedhet a bőrünkön. Tehát olyan helyeken is, amit mi magunk nem látunk. Úgyhogy szerintem még az is fontos, hogyha egymásra odafigyelünk.
7: Ha a környezetünk szól, hogy van valami a nyakadon?
8: Igen. Például, vagy a fülön.
7: Amit most ön mondott, akkor az alapján egyébként is érdemes volna elmenni egy-egy ilyen szűrésre, mert hogy hát nem is tudjuk teljesen átnézni magunkat.
8: Az anyajegyek relatíve kicsi a rizikója annak, hogy átalakulnak rossz indulatúvá. Tehát, hogyha 80 életév során, mondjuk férfiaknál 3000 anyajegyből, nőknél 10000-nél legtöbb anyajegyből lesz egy melanoma. Viszont vannak rizikócsoportok, hogyha valakinek nagy számú anyajegy van a bőrén, tehát olyan 40-nél több, vagy ha 60-nál, vagy ha 100, vagy attól több anyajegy van valakinek a bőrén, vagy a családjában volt melanómás beteg, előfordult, vagy más daganatos betegség, akkor viszont érdemes bőrgyógyászhoz elmenni legalább egyszer, pontosan azért, hogy megtudja, hogy milyenek az anyajegyek, mit kell nézni, mit kell figyelni.
7: Doktornő hozott egy eszközt. Igen. Úgy néz ki, mint egy kis kalapács, csak a végén, ahol a fém szokott lenni a kalapácsoknál, optikát látok. Azt mondta, ez a legfontosabb eszköze a bőrgyógyászoknak, amikor kutatnak, keresnek. Mi ez?
8: Ez a dermatoszkóp, ez egy nagyítást ad, és egy speciális megvilágítási szöget, amivel sokkal részletesebben látszik az anyajegyben, vagy bármilyen más bőr elváltozásban a pigment szerkezet, illetve az ér szerkezet. És ez a diagnózisnak a pontosságát jelentősen javítja. Vannak olyan korai melanómák, amit az ember nem lát első vizsgálatkor, hanem csak egy követés, egy idő után a változást. Ezek a változások a követését is. Egyrészt, hogyha a bőrgyógyászhoz elmegyünk, akkor ő felméri a rizikót, milyenek az anyajegyei valakinek, és meghatározza azt, hogy jöjjön vissza 3 hónap múlva, 6 hónap múlva, hogy összehasonlítsa, illetve megtanítja azt, hogy otthon mit nézzen az ember magán, hogy mi változik, és van erre, hogyha valakinek igazán magas a rizikója, akkor a PhotoFinder készülék például elérhető itt a klinikán is, ami pont ezt segíti.
7: De nem egyből ajánlják ezt a PhotoFinder-t.
8: Nem, ez egy időigényes vizsgálat, és nem jelent nagyobb diagnosztikus pontosságot, csak segíti a korai diagnózis azoknál, akiknek nagyon sok anyjegyük van. Kor történetében ott van már a melanoma, és a sok anyjegy akkor náluk szoktuk használni, és a nagyszámú anyjegy mellett még meg kell mutatnunk a világos bőrtípust, a szeplősödésre való hajlamot, a gyermekkori napégés, meg a szolárium.
7: Összeadódnak ezek a dolgok?
8: Összeadódnak, illetve genetikai hajlam, plusz amit ma tudunk, az az UV-sugárzás, ezeknek a hatása összeadódik.
5: Vendégem a stúdióban professzor dr. Holló Péter, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kórtani és bőronkológiai klinikájának igazgatója. Ebben a riportban nagyon sok mindent felsoroltak, például azt, hogy mindent kell figyelnünk egy anyaeggyel kapcsolatban. Bármi kimaradt, mert ugye mondjuk az aszimmetrikus formát azt említették, a szabálytalan elmosodott szélű határt, de akár egy anyaegynek a nagyságára vonatkozóan valamit kellene néznünk.
6: A nagyságánál elsősorban a nagyság változása az, ami felhívja a figyelmet, és általában az emberek azt veszik észre, ha nő valami, ha megváltozik valami. Azért nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ha az alakja még szabályos is egy anyaegynek, de benne a pigmentáció aszimmetrikus, az már aszimmetriának számít ilyen szempontból. Tehát mert egy teljesen szabályos kör alakú anyaegy, ha benne rendezetlen, szabálytalan, aszimmetrikus a pigmentáció, vagy akár azzá válik, valahol benne a kör alakú, szabályos alakú anyaegyben megjelenik egy sötétebb rész, vagy egy kiemelkedő rész, vagy egy más színű rész, más szerkezetű rész, vagy akár elhalványodik azon belül, az is egy jel lehet. Tehát magyarul minden, ami aszimmetriához vezet, és itt nem csak az alaki, hanem az alakon belül a szerkezeti aszimmetria nagyon fontos.
5: Mielőtt szakemberhez fordulnánk, mi magunkat otthon hogyan vizsgáljuk? Ugye azért nekem is van olyan testrészem, például a hátam, amit én egyedül nem látok. Még mondjuk a kézfejemen, a karomon nagyon szépen, akár a mindennapokban is látom azt, hogy hol vannak anyajegyek, vagy hol jönnek ki újabb ilyen jelek.
6: Igen, tehát nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a melanoma felismerésének és időben korán való felismerésének ma az egyik leghatékonyabb eszköze az önvizsgálat. Minden kampány, a Magyar Dermatológiai Társulatnak az idei kampánya is ezt tűzte ki a zászlajára, és ez volt a fő üzenet, hogy önvizsgálat, hiszen magunkat tudjuk vizsgálni, a családtagunkat meg tudjuk nézni ott, ahol ő nem látja magának. És észrevesszük, hogyha netán valami változik, és ezt a változást, és általában ugye a változás a legkoraibb jel. Azt kell észrevenni, és akkor tudjuk talán időben tényleg elcsípni azt a esetleg rossz indulatúvá váló anyaegyet, vagy ami már eleve úgy indul, hogy melanoma lesz, újként jelentkezik, elkezd nőni, növekszik, és ez a növekvés föltűnik nekünk. Tehát már az új megjelenése is. Tehát nagyon fontos, hogy bármi régi elváltozás megváltozik, vagy pedig egy új elváltozás jelentkezik a bőrön, és az növekszik, terjed, változik, akkor azonnal meg kell mutatni. Van még egy szabály, amit érdemes kiemelni, és ez az önvizsgálatnál egy nagyon jó támpont, ugye azt szoktuk mondani, ez a rút kiskacsa módszer. Hogy néz ki a sok kiskacsa között a rút kiskacsa, ugye a sok sárga kiskacsa között van egy szürke kitűnik, vagy fekete, kitűnik, máshogy néz ki, és csúnyább. Általában az embereknek azért érdekes mód, hasonló típusú anyajegyeikből van sok. Ha ezek között van egy olyan, ami nem illik be a többi közé, másmilyen, akkor azt is mutassuk meg, nagyon fontos.
5: Mikor van az a pont, amikor orvoshoz kell fordulnunk? Mert ugye észrevehetem magamon a változást, de lehet, hogy sok emberben az van, hogy ó, még várok egy picit, mert még nem tudom, fog-e nőni mondjuk például.
6: Hát azt gondolom, hogyha ez a változás, ez folyamatos, ez halad előre, ez az elváltozás, ez növekszik, aszimmetrikussá válik, kidomborodóvá válik, azt ne is várjuk meg, hogy kidomborodóvá váljon, inkább mutassuk meg. Tehát egy új elváltozást, vagy ami megváltozott, azt érdemes megmutatni mindenképpen.
5: Miért veszélyes a melanoma? Mi zajlik le az emberek szervezetében ilyenkor? Mert ugye nagyon sokszor erre felhívjuk a figyelmet, hogy nézzük, vizsgáljuk magunkat, menjünk szakemberhez. De milyen problémát okoz?
6: Igen, tehát a melanómáról gyakorlatilag az orvosi tankönyvek is azt írják, hogy az emberi szervezet egyik legrosszabb indulatú daganata. Mi a rossz indulatúságnak a jele? Egyrészt az, hogy a környezete felé roncsol van ő, másrészt az, hogy recidívára, tehát visszatérésre hajlamos, harmadik pedig az, hogy távoli áttétet ad. Ez a három, és ugye tulajdonképpen ebből a szempontból a távoli áttétképzés a legrosszabb, ugyanis azt tud más szervekbe, életfontosságú szervekbe áttétet okozni, és ez az, ami miatt a melanóma nagyon rossz indulatú, ugyanis a távoli áttétképzési hajlama nagyon nagy, nagyon nehezen kiismerhető, és tulajdonképpen néha már nagyon korán is áttétet tud adni. Ez az, ami miatt a melanóma nagyon rossz indulatú, és ami miatt tulajdonképpen az összes többi daganat között is az egyik legrosszabb indulatú, kezeletlen állapot, kezeletlen formájában.
9: Ha már a kezeletlenséget említette, akkor mit lehet tenni? Hogyha valakinél kiderül, látja, hogy elváltozás van egy anyajegyénél, elmegy szakemberhez, és akkor mondjuk megállapítják, hogy ez melanóma, milyen folyamatai vannak ezután, mit lehet tenni?
6: Most a kezelésről kezdünk beszélni, de azért egy dolgot szeretnék leszögezni előjáróba is, és majd a végén is, ha marad idő.
9: Jó, nyugodtan.
6: És nem felejtjük el, akkor hangsúlyozom. Tehát a melanóma ugyan valóban, amiről most beszélni fogok, fantasztikus újdonságok, de a melanómának mind a mai napig a leghatékonyabb és legjobb lehetőség az idő, a gyógyulásra az időben való felismerés. Tehát senki ne mondja most már azt, hogy ó, már vannak kezelések, most már nem kell magam vizsgálni és vizsgáltatni és megelőzni. Mind a mai napig ez a legbiztosabb. De azt kell mondanom, hogy egyébként a melanóma kezelésében és a melanóma orvosi ellátásában teljesen új időket élünk. És ebből a szempontból az egész onkológia átalakult az elmúlt időszakban. Hihetetlen újdonságok vannak elmúlt 10, most már inkább 15 évet mondhatjuk, teljesen új kezelési stratégiák és új gyógyszerek, és itt a gyógyszeriparnak az új lehetőségei. És hát ugye igazából két irány van, vannak úgynevezett célzott kezelések, és amik az olyan struktúrákat támadják célzottan a daganatban, amiknek a gátlása megakadályozza a daganat növekedését, áttétképződését, illetve a másik stratégia az pedig az immunterápia, és ez elképesztően érdekes, hogy tulajdonképpen nem más csinálunk, mint a saját szervezetünk, a saját szervezet, tehát a beteg szervezetének immunrendszerét vértezzük fel újra olyan tudással, olyan képességgel, hogy ő képes legyen sokkal jobban, erőteljesebben, hatásosabban küzdeni a melanóma daganatsejtek ellen. És ezek a kezelések ma már nagyon-nagyon jó, szépen fejlődnek. Ugye elsőként a legsúlyosabb, áttétes, súlyos, előre haladott betegeknél kerültek be ezek a kezelések a eszköztárunkba, és hát azt kell mondanom, hogy egyébként a melanóma ilyen szempontból egy nagyon unikális daganattípus, hiszen ez volt az egyik első, ahol ezeket az immunkezeléseket alkalmaztuk. Tehát a dermato-onkológia elképesztően szerencsés helyzetben van, elsőként alkalmazhatott olyan immunkezeléseket, amiket ma már az összes daganattípus kezelésében próbálnak átvenni, de azt kell mondanom, hogy sokkal előrébb járunk, lényegesen nagyobb a tapasztalatunk, és míg ugye minden daganatnál az előre haladott súlyos áttétes esetekben kezdik el alkalmazni, azért azt látjuk, hogy egyre több a tudás, egyre jobban ismerjük ezeket a szereket, és egyre kerülnek előrébb, koraibb stádiumokba ezek a kezelések. Ma a melanóma kezelésében ott tartunk, hogy a súlyos, nagy rizikójú primér daganat eltávolítása után már úgynevezett adjuváns immunkezelést tudunk adni a betegeknek, ami hát egy nagyon nagy előrelépés, és azért ezekkel a lépésekkel fokozatosan azt tudtuk elérni, hogy azért az áttétes melanóma, illetve a súlyos melanóma tumormentes, illetve egyéb életkilátásai lényegesen javultak az elmúlt években.
9: Köszönöm, hogy ezt megosztotta, mert azt hiszem azért mégiscsak jó hallani ezt, hogy van fejlődés, és nekünk is ugye az a célunk, hogy egy kicsit akár a saját gondolkodásunkon változtassunk, fejlesszük magunkat, tanuljuk meg azt, hogy mondjuk önvizsgálatot végezzünk, és igenis merjünk mondjuk segítséget kérni, ha változást látunk. Ugye sajnos minden harmadik melanómás beteg több mint egy évet vár, mielőtt gyanús bőrelváltozással orvoshoz fordul. Az önvizsgálat, megfigyelés és az orvosi vizsgálat is nagyon fontos a korai felismerésben, hogy mennyire arról hallgassunk meg egy érintett hölgyet, akit egy vizsgálat során kérdeztem. Jánosi Noéminek a testén 8 évvel ezelőtt találtak melanómát. Hogyan is derült ki ez?
10: Még fiatal voltam, amikor az egyetemről lehetőséget kaptam egy bőrrákszűrő cégnél, Melanomobilnál.
9: Tegyük hozzá, hogy marketingasszisztensként dolgozott ennél a cégnél.
10: Igen, fontos volt ugye elérni az üzenettel azoknak az embereknek, akik nem jöttek vissza szűrésre, mert hogy nem veszik észre nap mint nap, hogy hogyan változik az anyajegyük, és ez igenis fontos, és akkor mi felelünk értük, hogyha már egyszer eljöttek hozzánk, és tudják ezt a szűrési módszer lényegét, akkor visszajöjjenek és nézessék. Én is elmentem ezután egy másik nemzetközi lánchoz dolgozni, és akkor nekem is ugyanez, hogy nem volt időm, nem volt energiám, mert ez nem fontos, mert én látom a bőrömet, és amit ott megtanítottam, az igazából elért engem, hogy ez a hírlevél, hogy ennye-bennye, 2 éve nem voltam szűrésen, és akkor itt elgondolkodtam, hogy én papolok, meg papoltam arról, hogy jöjjenek vissza az emberek, és hát akkor erőt vettem én is magamon, és időt szántam rá, és milyen jól tettem. Akkor még nem látszódott, hogy ez egy melanóma.
9: Csak egy anyajegy volt?
10: Egy anyajegy volt, ami változott a 2 évhez ezelőtti állapotához képest.
9: Miben változott? Megnagyobbodott? Vagy ezt észreveszi egyáltalán az ember?
10: Én nem vettem észre. Ráadásul olyan helyen volt, ahol nap se érte, senki nem gondolta volna azt, hogy akkor ott az most változik, nem néztem, nem méregettem. Ez a jó ebben az egész szűrésben, hogy a helyszín is a doktornő amúgy azt mondta, hogy ez egy normálisnak tűnő anyajegy. Viszont az összehasonlításnál, amikor ugye a többi doktor is megnézi, hogy mi történt a múltban, akkor ott derült ki, hogy óriásit változott. Nagyobb is lett, csúnyább is lett, fekete is lett a közepe, olyan furcsa fehér pöttyök lettek benne, és akkor mondták, hogy egy megelőző célú eltávolítást javasolnak. Én rögtön elmentem, mert tudtam, hogy ez nem játék. Rá egy hétre már hívott a doktornő, és mondta, hogy üljek le, mert hogy baj van. Nem az a nagy baj, mert nagyon-nagyon jó, hogy eljöttem erre a szűrésre megint. Akkor most gyorsan onkológia bejelentkezni, és akkor a procedúra onnantól kezdődött. Egy jó 6 éves procedúrám volt.
9: Egy olyan hölgy történetét hallottuk, akinél végül is észrevették, hogy melanómával küzd, megoldották a problémáját, és azóta rendszeresen jár szűrésre. Mert azt hiszem, ilyenkor az emberben van egy félsz, hogy újra ki ne alakuljon. Mit tapasztal, hogy mennyire vesznek részt az emberek rendszeresen szűrésen, mennek el akár állami ellátásba?
6: A tudatosság azt gondolom, hogy azért hála Istennek az elmúlt években fokozódott, javult. Mi magunk részéről, bőrgyógyászok, azt gondolom, hogy tényleg minden alkalmat megragadunk, hogy erről beszéljünk, és ez a legfontosabb, és így tudjuk igazából ezt a tudatosságot fokozni, és ezáltal elérni azt, hogy azért az emberek, és különösen a veszélyeztetettek, ők menjenek és vizsgáltassák magukat, és természetesen azok, akiknél, amiket már az előbb beszéltünk, megjelenik valami olyan gyanús elváltozás, azok tényleg menjenek el, és ne várjanak. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy még mindig belefutunk néha, és nem is olyan ritkán, elképesztő olyan esetekbe, ahol tényleg az ember nem is érti, hogy fordulhat elő, hogy avval nem megy az ember, nem megy az illető orvoshoz.
9: Félünk az orvosoktól,
6: tehát
9: vagy félünk,
6: gondolom, hogy
9: baj van?
6: Ez is egy nagyon-nagyon jelentős szerep tud lenni, és hát itt nyilván ezt minden paciensnek és a környezetének, mert itt már azért a környezet szerepe és felelőssége is nyilván fölmerül, hogy rábeszéljék, hogy menjen el szakemberhez. Tehát én azt tudom mondani mindenkinek és tanácsolni, hogyha a környezetében olyat lát, aki esetleg valami gyanús van rajta, vagy pedig azt látjuk, hogy valamit titkolni kezd így a bőrén testén, akkor nyugodtan forduljanak oda hozzá, és próbálják meg segíteni abban, hogy menjen el szakemberhez.
9: Érkezett pár hallgatói kérdés, amit én most szívesen feltennék, hogy megválaszoljuk őket. Van egy nagyobb sötétebb anyajegyem, ami eláll a testemtől, és nem egyenletes a felülete, karfiolszerű. Nem észlelek benne változást évek óta, bőrgyógyász szerint rendben van, és nem szükséges levenni. Én viszont aggódok, mivel az oldalamon van, nehogy felsértse valami, akár a polló. Erőltessem a lesütését, levételét, vagy hagyjam?
6: Tehát, hogyha a bőrgyógyász azt mondta, hogy ez jó indulatú elváltozás, az, ami a leírásban is szerepel, karfiolszerű barna, ez tényleg lehet más, és lehet teljesen jó indulatú elváltozás, akkor igazából, hogyha ez tényleg sérülésnek van kitéve, tényleg akár vérezhet is, érdemes azért elgondolkozni rajta, hogy levenni, de innentől kezdve igazából azért már a páciens igényét vesszük inkább figyelembe.
9: Mi van, hogyha egy olyan esetben, akár ettől elvonatkoztatunk, hogyha felsértünk egy anyajegyet, és mondjuk elkezd vérezni? Mennyire kell megijednünk?
6: Igen, ez egy tipikus helyzet, hogy egy anyajegy megsérül, és akkor tényleg azonnal rohannak orvoshoz, bőrgyógyászhoz, szinte úgy, hogy még vérzik az az anyajegy. Igazából ennyire sürgősen azért indokolatlan rohanni, sőt, mi azt szoktuk igazából mondani, mert ilyenkor, amikor vérzik, vagy már varfedi, rászáradt a vér, nem is látunk semmit. Ilyenkor érdemes megvárni azt, hogy az a kis sérülés begyógyuljon pár nap, egy-két hét, és igazából akkor a legérdemesebb megnézni azt az egyet, és megbeszélni a bőrgyógyásszal, hogy mi legyen vele.
9: Beszéltünk arról, hogy önvizsgálat nagyon fontos, ha változást látunk, ugye megbeszéltük a szempontokat, kérjük szakember segítségét, vizsgáltassuk meg magunkat, de még előtte mi mindent tehetünk magunkért, hogyan előzhetjük meg, hogy mondjuk melanómánk alakuljon ki?
6: Igen, hát ugye itt a környezet hatása az, amiről mindenképpen kell beszélni. Ugye azt azért nagyon sokat hangsúlyozzuk, hogy az UV-fénynek és az UV-fénykárosodásnak mekkora szerepe van ebben a bőrdaganatokban, és hát bőrdaganatok kialakulásában, és természetesen a melanóma kialakulásában is. Tehát magyarul a fényvédelem fontosságát nem tudjuk eleget hangsúlyozni. Fényvédelem szempontjából ugye egyrészt, amit főleg nyáron szoktunk nagyon sokat hangsúlyozni, hogy ugye a déli nap, a direkt napsütés kerülése 11-től 3 óráig, ha olyan helyen vagyunk, akkor még tovább is akár, ahol nagyon erős a fény, olyan akár földrajzi viszonyok között. Ami nagyon fontos, hogy azért az igazi védelem az a bőrnek a ruhával való védése, vagy pedig az árnyékba húzódás. Természetesen vannak olyan bőrterületek, amiket nem tudunk védeni. Itt jönnek a fényvédőkrémek, és ezeket a bőrterületeket magas faktorszámú fényvédőkrémmel kell védeni. És hát nagyon fontos beszélni ugye a szoláriumozásról, ami hát megdöbbentő adatok láttak, nem is olyan régen napvilágot, nagy felmérések történtek, európai összehasonlítások, és ilyen szempontból mi magyarok nem állunk jól, lényegesen többet szoláriumozunk, mint máshol. Nem szabad azért elfelejteni, hogy Európa számos más országában például már törvényileg tiltják 18 év alatt a szoláriumozást. Ezt Magyarországon nincs így, itt a Magyar Bőrgyógyásztárságnak ajánlása van erre. Ugye azt is tudjuk, hogy a fiatalok, elsősorban a gyermekek, kisgyermekek fényvédelme különösen fontos, fiatalkorban különösen fontos a fényvédelem, hiszen a gyerekkorban elszenvedett napégések lényegesen nagyobb rizikót jelentenek, mint később.
9: Közben még mondjuk a kopaszúri emberek jutottak eszembe, hogy nekik is kell valamit kezdeni a fejbőrükkel. Oda a sapka mondjuk jó, de azt hát is kenjük
6: erre tejjel. Is. Nem, természetesen a fejtetőre is az igaz, hogy a ruhával való védekezés a legjobb. Tehát valami sapka viselése nyáron is, és itt nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy azért aki olyan tevékenységet végez, amit napon végez, ez legyen akár a munkája, legyen akár a hobbija. Hiába fogom én valakinek azt mondani, hogy ne menjen ki a napra nyáron, hogyha mondjuk olyan sportot szeret űzni, amit csak napon és csak nyáron és csak vízen lehet űzni mondjuk, viszont kiváló UV-fényvédő faktoros sportruházatokat lehet már kapni, tehát ezeket akkor föl kell venni és védekezni kell, és meg kell próbálni azért mondjuk nem a déli legtűzőbb napon
9: meg talán nem csak a nyári időszakban kell a fényvédőt használni.
6: A fényvédőt természetesen egész évben, és a ruhával való védekezés egész évben. Ugye akár télen, hegyen, napos időben, hegyvidéken, magas hegyeken különösen igazott. Ugye szintén nagyon erős az UV-fény, még talán még erősebb akár, mint nyáron.
9: Akkor utolsó tanácsaink a hallgatóknak.
6: Tehát amit mondtam, és az a legfontosabb, hogy az önvizsgálat, önellenőrzés, fényvédelem, napkerülése, szolárium kerülése.
9: Nagyon szépen köszönöm. Professzor dr. Holló Péter a Semmelweis Egyetem bőrnemi kortani és bőronkológiai klinikájának igazgatója volt itt a vendégem a Dr. Kossuthban. Az adás végén néhány szó a hétfői műsorunkból. Szívizom, gyengeség, lumbágó, koordinációs zavarok, kettes típusú cukorbetegség, és ezeken kívül még számos betegségnek van közvetlen köze a mozgásszegény életmódhoz. Hogyan előzhetők meg a bajok? Ezzel kapcsolatban is várjuk akár az üzeneteiket a 0639666-os telefon számra. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Elsztaracközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket. Deák Dórát hallották, további szép napot kívánok!

0: Éjfél után 2 perccel hírek a Kossuth Rádióban. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Polyák Adrien. Tüntetést tartottak a miniszterelnökség épülete előtt a szociális ágazat dolgozói. Új országos zöld hatóság jön létre. Késő nyárias idővel él véget a hét. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért 2 lépcsős, 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a Nébih pedig további hatásköröket kap. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. Az épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajokat. A közelben játszóteret és gyógynövénykertet, valamint látványkarámot is létrehoztak. A csaknem 1,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió támogatta. Végül a várható időjárásról. Jelenleg 9 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14-17 fokot mérnek. Többnyire derült az ég, csak elszórtan vannak fátyolfelhők, délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hajnali ködfoltok feloszlása után mindenütt sok lesz a napsütés, csak a Dél-Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Délután 24-29 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Új tájkép a vizeink megóvásáért, javaslatok a szakértőtől és üzenetek az élővilágból. A patak kiszáradása miatt a Balatonhoz járnak inni az erdei állatok csopakon. Már a halaink is szomjaznak, példátlan mentőakció a Tarna folyó állatvilágáért. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Folyóink, tavaink és felszín alatti vízkészleteink állapota nem csak a természetvédelem szempontjából fontos, hanem mindannyiunk életére hatással van. A szennyezések, aszályos időszakok és a klímaváltozás egyre nagyobb kihívás elé állítják vizeinket. Mit várhatunk itthon? Kun Zoltánnal, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének vezetőjével Kobolák Attila beszélgetett.
4: Nagyon nehéz nyáron vagyunk túl, igazándiból nagyon nehéz éven vagyunk túl, mert ugye csapadék hiányos volt az egész esztendő. Az osztályhelyzet az már márciusban megfigyelhető volt, télen az Alpokban a hóhiány is megfigyelhető volt. Vizeink, felszínalt és felszíni vizeink egyik elég rossz állapotban van. Annak ellenére, hogy ugye az EU-s vízkeret irányelv, ez ugye azt írja elő, hogy 2027-re minden Európai Uniós tagállamnak biztosítania kell, hogy mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek legalább jó minőségi mennyiségi állapotba kerülnek. Ezt szerintem Magyarország nem fogja teljesíteni 2027-re. Lehet, hogy nem mi leszünk az egyetlen ilyen uniós ország, de hogy mi nem fogjuk, az majdnem biztos. 2026-os év ezt bizonyítja. Évvel volt a legutóbbi jelentés leadva, és ha jól emlékszem, akkor Magyarország valahol ott állt, hogy 11,5%-a volt a felszín vizeinknek jó állapotban. Emiatt aztán az élő helyek is, illetve az élő világ is elég kritikus állapotban van. Mindenképpen meg kell említeni a talajt is. Talaj nélkül nincs élet. A talaj az, ami szűrőként esetleg a felszínvizekből, a csapadékból, a felszínületi vizekbe tudja vezetni a csapadékot, és ott azt tudjuk tárolni, de jelen pillanatban is talajink is nagyon rossz állapotban vannak, és 1990 óta, tehát a rendszerváltás óta 1 millió hektárnyi termőterületet vontak ki termelésből, és tulajdonképpen áldoztunk föl, vagy adtunk oda a termelésnek. Ez az 1 millió hektár, ez ugye nagyjából a 10%-a Magyarországnak. Nem mindenütt tűnt el a termőtalaj, de nagyon nagy részeken eltűnt a termőtalaj, és ezzel károsítjuk a vizeinket is.
5: A talaj és vizeink minősége az összefügg egymással. Mi kellene ahhoz, hogy gatyába tudjuk rázni élővízi világot, a vizeinket, a talaj helyrehozatalán kívül?
4: Erdeink állapotát mindenképpen kéne javítani. Ez talán furcsa hangzik, de ugye azért a folyók, mondjuk egy alföldi folyó, vegyük a Dunát, Tiszát, alapvetően mind a hegyvidékből ered, vagy dombvidékekből. A források azok mindig fent vannak. Ezeken a területeken azért nagyrészt erdőborításnak kellene lenni, ráadásul olyan erdőnek kellene, aminek a természetessége viszonylag nagy. Ez azért is lenne fontos egyébként, természetes erdőknek az ellenálló képessége a változó klímával szemben sokkal nagyobb, mint mondjuk egy ültetvénynek, egy monokultúrának. A vizeknél az lenne nagyon fontos, hogy vízválasztó mozgalom kezdeményezésére elindult ez a Vizet a tájba program, amit aztán az OVF is átvett, ne maradjon egy marketing vagy kommunikáció.

0: akkor kötelezni kell őt arra, hogy egy másik helyen egy meglévő burkolatot bontson el, és egészen addig a beépítést nem engedélyezni, amíg az el nem bontott burkolatnál a természet helyre nem állt. Ez radikálisan hangzik. 2022 óta, ugye a 26-os év volt a negyedik aszályos év, több hely van, ahol 600, 700, 1000 milliméternyi csapadék hiányzik a talajokból, radikális helyzetben vagyunk, ez radikális megoldásokat kíván.
1: Amíg a felsorolt megoldási lehetőségek nem következnek be, addig is folyamatosan romlik az élővízi világ helyzete, a vizek minősége. Magyarország mely területein van jelenleg a legnagyobb katasztrófa?
0: Mokhátság nyilván az egy nagyon-nagyon durván érintett terület, lehet, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk. A Velencei tó is egyébként egy ilyen, és a vízgyűjtője a Velencei tónak egy elég rossz helyzetben van. Szerintem itt azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem egyes vízfolyásokat kell definiálnunk, hanem inkább vízgyűjtőket. A Mokhátságnak a területét azt ugye nagyon-nagyon elrontottuk. Eleve nagyon kevés a csapadék, tehát történelmi tekintetben kevés, de a gazdálkodást azt a Kárpátokból lefolyó, meg az Alpokból lefolyó Tisza, Duna pótolta, onnan lejött a víz, a szét tudott terülni a tájba, és ezt lehetett használni. Nagy hiba akkor történt, amikor a folyókból tulajdonképpen csatornát kreáltunk. Tehát, hogy bekényszerítettük őket gátok közé, kiegyenesítettük a medrüket, ezzel sikerült azt elérni, hogy elkezdték beválni a medrüket. A másik probléma nyilván az például a Dunánál, hogy nagyon sok felvízi területen, nagyon sok vízerőmű épült, ami kiszedik a kavicsot, az energiája a folyónak megmarad, tovább mélyíti a medrét, ez leszívja a talajvizet is, tehát ezért ez egy elég összetett probléma. De itt is úgy gondolom, életet lehet lehelni a még meglévő holtágrendszerbe. A Dunát ki lehet kényszeríteni akár azzal, hogy elbontjuk a gátakat, és folyjon, amerre tud, adjunk neki egy kanyargosságot, akkor talán ezen a homokhátságon is meg lehet oldani a problémát. Velencétó az azért érdekes, mert a Dunán túlon egyébként ugye mozzajlik a vízkeret irányelv keretében az úgynevezett vízgyűjtő tervezési folyamat. Ez a negyedik ilyen vízgyűjtő tervezési folyamat, és annak van egy probléma térképe. A térképen az látszik, hogy a Dunán túlon a Velencei tó vízgyűjtője az, ahol a legnagyobb csapadék csökkenés történt az elmúlt 10 évben az előző 20 évhez képest. Majdnem 37%. Tehát, hogy van egy fajta klimatikus oka, a klímához köthető csapadék csökkenés, klímaváltozáshoz köthető nagyobb párolgás. Ezt kellene nekünk nyomon követni, vagy lekövetni tájhasználati változásokkal, és azt mondani, hogy olyan tájhasználatot húzunk be, ami kevesebb vízfelhasználással jár, hogy a tájban több víz maradhasson. Ugyanis én úgy gondolom, hogy az ökológiai vízigény a legfontosabb vízigény. Nem a mezőgazdasági, hanem az ökológiai. Ökológia nélkül, egészséges bioszféra nélkül nincs egészséges gazdaság.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Most hallgassuk meg a zöld híreket Kobolák Attila összeállításában.
1: Elindult az ország első önkiszolgáló hulladékudvara Miskolcon. A Mirehu József Attila úti telephelyén szeptember 14-től előre foglalt időpontban várakozás nélkül adhatják le a lakosok a háztartásban keletkező, elkülönítetten gyűjtött, nem veszélyes hulladék egy részét. Az új rendszer hétköznapokon reggel 7 és 8 óra, valamint este fél 7 és fél 8 között vehető igénybe. Az egyórás időszakokban 3 egyenként 20 perces időpont foglalható a Mirehu online rendszer. Az önkiszolgáló szolgáltatás során az ügyfelek maguk végzik a hulladék mérlegelését és az ehhez kapcsolódó adminisztrációt. Ezért a szolgáltató azt javasolja, hogy a leadásra szánt hulladékot már otthon válogassák szét. A folyamatot a Porta szolgálat felügyeli, a hulladékok megfelelő elhelyezését pedig a Mirehu munkatársai ellenőrzik. Az új lehetőség nem váltja ki a hagyományos hulladékudvari szolgáltatást, hanem kiegészíti azt. Elsősorban azoknak szánják, akik kisebb mennyiségű hulladékot szeretnének gyorsan és önállóan leadni. A Mirehu közlése szerint az első héten nagy volt az érdeklődés az új szolgáltatás iránt. Különösen a munkaidő utáni este fél héttől elérhető időpontok bizonyultak népszerűnek. A kísérleti időszak tapasztalatai és a lakossági visszajelzések alapján a rendszert a későbbiekben továbbfejlesztik. Folytatódik a Magyarországon nem őshonos hialom a kullancsok megfigyelése. 6. éve működik a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programja, amely a lakossági bejelentések segítségével követi nyomon a faj hazai előfordulását. A hialom a kullancsok elsősorban a Magyarországtól délebbre fekvő területeken honosak, a klímaváltozás hatására azonban egyre gyakrabban jelennek meg térségünkben is. közegészségügyi jelentőségüket az adja, hogy egyes példányai képesek terjeszteni a krími-kongói vérzéses lázvírusát. A kutatók szerint figyelemre méltó az idei bejelentések földrajzi eloszlása is. Az 5 2026-os talán

0: 16-ból 4 olyan területről érkezett, ahol korábban is észleltek jalom a kullancsot. Egyelőre nem lehet megállapítani, hogy ez véletlen egybeesés, ismételt behurcolás, vagy esetleg áttelelő példányok jelenlétére utal. A kutatók éppen ezért tovább vizsgálják, hogy kialakulhatott-e stabil hazai populáció. A szakemberek hangsúlyozzák, Magyarországon továbbra is rendkívül alacsony a hialoma kullancsok által terjesztett krémi-kongói vérzéses láz kialakulásának esélye. A lakosság segítségét ugyanakkor továbbra is kérik a megfigyelésben. A hialoma kullancsok a hazai fajoknál nagyobbak, sávozott lábaikról és gyors mozgásukról is felismerhetők. Az észleléseket a kullancsfigyelő programon vagy a Pragmatic alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Tovább javul az ózonréteg állapota, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb jelentése szerint. A WMO közölte, 2025-ben az Antarktisz felett kialakult ózonlyuk az egyik legkisebb volt az elmúlt évtizedekben. A tavalyi ózonlyuk a negyedik-ötödik legkisebb volt azóta, hogy 1992-ben megfigyelték az ózonréteg súlyos elvékonyodását. Ez már a második egymást követő év, amikor az ózonlyuk mélysége és kiterjedése jelentősen elmaradt az 1990 és 2010 közötti átlagtól. A WMO ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ózonréteg állapotában évről évre jelentős természeti ingadozások lehetnek. A hosszú távú javulást a szervezet elsősorban az 1987-ben elfogadott montreali jegyzőkönyv eredményének tartja. A nemzetközi megállapodás nyomán fokozatosan kivonták a használatból az ózonréteget károsító vegyületek jelentős részét. A WMO szerint az ózonréteg 2000 óta regenerálódik, teljes helyreállása azonban még több évtizedet vehet igénybe. A szervezet arra is figyelmeztet, hogy az ultraibolya sugárzás továbbra is egészségügyi kockázatot jelent. Európa egyes részein az 1990-es évek közepe óta akár 20%-kal is nőtt az UV-sugárzás. Elsősorban a felhőzet csökkenése és a napsütéses órák számának emelkedése miatt. A WMO ezért továbbra is fontosnak tartja az UV-védelmet és az ózonréteg folyamatos megfigyelését.
1: A kínzó nyári szárazság nem kímélte a csopaki zöld folyosót sem. Már augusztusra szinte teljesen elszáradtak a patak mentén ültetett növények. A Veszprém megyei községben azt remélték, hogy sikerül egy olyan zöld szigetet létesíteni, amely a település végétől egészen a Balaton partig adott volna egy összefüggő árnyas területet. A klímaváltozás és a szárazság azonban közbeszólt, olyannyira, hogy még a patak is kiszáradt. Ráadásul komoly balesetveszélyt jelent, hogy éjszakánként a szomjas erdei állatok a Balatonhoz járnak le inni. A cél a víz megtartása nagyobb kapacitású edényekkel, amelyekre pályázni is lehet. Ambrus Tiborral, Csopak polgármesterével Felszegi Csaba beszélgetett.
2: Szerettük volna, hogy a településen keresztül folyó patak bizonyos duzzasztások után egy ilyen zöld szigetként vagy zöld folyosóként menjen egészen az erdőtől a Balatonig. Ma már sajnos át kell értékelni sok mindent, hiszen a patak idére kiszáradt, és ma már nem az a probléma, hogy a patak környezetét hogy tesszük zöldi, hanem egyáltalán az, hogy hogy mentsük meg a fáinkat, a szőlőinket, vagy az állatainkat, hiszen az erdőbe éheznek, ugyanúgy megszomjaznak a vadak, és komoly balesetveszélyt jelent az, hogy éjszakánként lejárnak a Balatonhoz inni, de hát szerencsétleneknek teljesen természetes. Ha csak a vadakat néznénk, akkor a zöldségesektől az önkormányzati dolgozók viszik ki a dinnyét, a sárkadinnyét, az önkormányzati területeken összeszedett lehullott almát, körtét, hogyha tudjuk, akkor megpróbáljuk az erdőbe tartani őket, hogy ne jöjjenek be, hiszen azért a szőlőben nagy károkat okoznak, és nem tehetnek róla, hát egyszerűen csak szomjasak, és túl akarják élni ők is ezt az időszakot. Ugyanígy a növényeinket a szőlőnél, ilyen, hogy augusztus közepén szedjük a rizlinget, tehát az idősek azok bőven októberbe szedték le, és most ugye az a rizling születje már tavaly is, de idén meg már augusztus közepén végére esik. Ugyanígy haldokolnak a fák.
3: Igen, ezek a fák, mert ugye a zöld folyosó, az jelentette korábban, ha jól értettem, hogy a patak mellett létesítették ezt a zöld folyosót. Volt példa arra, hogy kiszáradt a patak? Ez most most a legelső év?
2: Hát így, hogy kiszáradt, igen. Volt, amikor tavaly tejfölött egy-egy rövidebb időre kiszáradt, de mindig jött egy eső, mindig felduzzasztotta, tehát most már hónapok óta nálunk itt, legalábbis csopakon nem esik egy csepp se. Hát nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, síralmasan néznek ki egyébként a területek.
3: Igen, ki is száradtak ezek a telepített növények a pataparton, vagy azért van még remény, hogy megmaradnak?
2: Beültettük a különböző területekre, a vízparti területeket próbáltuk fásítani, bokrosítani. Azért egy pár fán látjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy túlélje ezt a nyarat. Öntöző tömlőket rakunk a fiatal fák mellé, folyamatosan Balaton vízzel locsoljuk a növényeket, de ezek
3: nem csak... Balatonban sincs már sok víz.
2: Balatonban sincs sok víz. Ott talán a nád az, amelyik talán még élvezi is ezt a vízszint ingadozást. Én úgy láttam, hogy ott nagyon szépen elkezdett fejlődni. Aztán persze a másik rész, hogy milyenek vagyunk mi emberek, akkor gyorsan letapossuk, mert ott nincsen víz, akkor onnan bemegyünk akkor a Balatonba, és nem érdekes, hogy ott a nádnak a kis rizomáit tönkretesszük, de hát ilyenek vagyunk mi emberek. Majd nyilván megkapjuk a pofont ezért. Most próbálunk esőkerteket létesíteni, próbáljuk edukálni az embereket arra, hogy lehet a vizet megtartani, próbálunk egy ilyen kis miavaki erdőt, ilyen kis mini ős erdőt létrehozni, ezt már az ősszel meg fogjuk csinálni. Próbálunk olyan természetközeli megoldásokat javasolni és bemutatni majd a lakosoknak, lakosságnak, ingatlan tulajdonosainknak, hogy mindenki otthon a kertjébe próbáljon egy kis oázis létrehozni, amennyire lehet, és a kertjébe lehullott csapadékot azt próbálja megtartani.
3: Kaphatók erre a lakosok különben? Tehát fogékonyak erre?
2: Sokan fogékonyak, de én azt hiszem, hogyha azok az akciók, amiket szervezünk, akár ilyen esővízgyűjtő tartályoknak a kiosztása, régebben volt komposztládáknak a kiosztása, ugye a komposztnál is, amikor beszélünk, most lett az igazi szerepe, hiszen a komposzt, hogyha beforgatjuk a talaj felső részébe, nem csak a tápanyag ellátás javul, hanem a víz megtartó képessége is a talajnak, és ezek fontos dolgok, de ezeket be kell mutatni az embereknek, és a szomszéd látja, hogy de szép a szomszédnak a kertje, hogy csinálta, miért csinálta, akkor szerintem így azért el tud terjedni.
3: A vízmegtartó edényeket használják, és tehát látható?
2: Most pályázzuk meg, hát az önkormányzati területeken mindenhol van, tehát az iskola, óvoda, a strandon, tehát itt működnek, de most szeretnénk a lakosságnak is elterjeszteni, tehát aki bevállal bizonyos feladatokat, vagy tényleg van egy kis zöldséges kertje, vagy tehát akkor szeretnénk egy pontrendszer alapján néhány száz ilyen edényt kiutatni a lakosságnak.
3: Hány literes egy ilyen edény, ezt lehet tudni?
2: Hát ahhoz, hogy legyen értelme, az 300 fölött kell lennie.
3: Van annyi víz különben, mert az 1000 literes tartályok is hát alig telnek már meg szinte.
2: Itt az a lényeg, hogy ha jön egy nagyobb eső, próbáljuk azt is megfogni. Akkor is megvan a megoldás, tehát nem csatornába engedjük, hanem túlfolyón legfeljebb kiengedjük a saját kertünkbe, és nem baj, hogy ott elázik valami, mert hogyha nem a ház az, hanem a kertnek bármilyen része, ott az elraktározza a vizet.
4: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
1: Kiszáradt a Tarna. A folyó több szakaszán szinte teljesen eltűnt a víz a mederből. A 105 kilométer hosszúságú Tarna a Hevesi térség egyik fontos vízfolyása, amely számos állatfajnak biztosít lakhelyet. Eddig 41 halfaj élt itt, amelynek fele védett. Vízharangot kongat a Bükki Nemzeti Park, és megpróbál vízőrző akciókat szervezni. Csipkés Rolandot, a park hidrobiológiai referensét Pilisi Csenge kérdezte.
5: Csörgedezni már nem nagyon csörgedezik semmi. A medernek a mélyedéseiben maradtak vissza olyan vízfoltok, amik jellemzően kis kiterjedésűek és sekélyek, tehát halak számára, nem meg vízi makroszkópikus gerinctelenek számára. A szitakötő lárváktól kezdve a csigákon át, a rákok számára ezek a kis vízfoltok, ezek már nem igazán alkalmas élőhelyek ilyenkor. Persze túlélés szempontjából nagyon fontosak, de mondjuk az oxigén telítettségük, a vízben oldott oxigén mennyisége, az a halak számára az már általában nem elegendő. Az összefüggő vízborítás az már hiányzik a mederből.
6: Ezért mindez osztálya felelős? Ennyire nem volt csapadék?
5: Rettenetes csapadékhiánnyal küzdünk, mondjuk a talaj felső 1-1,5 méterében teljességgel hiányzik a csapadék, tehát a vízmennyiség. Itt nagyon komoly 150, akár 200 mm, mondjuk ha a déli ország részt nézzük, ott már több mint 200 mm csapadék hiányzik a felső rétegéből a talajnak. És ugye a vízfolyások folyóknak egy jelentős része az a felszín alatti vizekből táplálkozik. Tehát amellett, hogy ugye csapadék nincs, a talajban lévő víznek a mennyisége is rettentő módon lecsökkent. Ezért van az, hogy noha egy nagy vízgyűjtő területtel rendelkező vízfolyásról beszélünk, például a Tarna esetében is, eljutottunk odáig, hogy szárazra került a meder.
6: Ez hogy érinti az élővilágot? Itt talán több mint 40 halfaj élt korábban a Tarnában.
5: 2022-ben már volt ezzel kapcsolatban tapasztalatunk. Ezek a halfajok, ezek a vízfolyás alsóbb részeiről, vagy mondjuk a Tisza felől újra tudták kolonizálni, tehát be tudták népesíteni a korábban kiszáradt vízfolyás medret is. A Tarna halállományának a kipusztulása borítékolható, hogy ezeken a száraz szakaszokon nem maradnak meg halfajok. Még azoknak a medencéknek a halállományai sem feltétlenül fogják túlélni ezt az előttünk álló időszakot, ahol még esetleg vannak, de reménykedjünk benne, hogy ez az újra benépesítés ez idén is, hogy hát jövőre is megvalósul. Ez a halállomány összetételére ez azért idővel elég komolyan rányomja majd a bélyegét. Tehát azt azért tudni kell, hogy bár benépesülhet újra a Tarna, ez a hal közösség ez nem biztos, hogy olyan lesz már, mint korábban volt. Tehát vannak azok az érzékeny fajok, azok a ritkább fajok, amik korábban mondjuk nagyobb mennyiséggel voltak jelen a Tarnában, itt inkább ilyen áramlás kedvelő, magasabb oxigénigényű, hűvösebb vizet kedvelő halakról beszélünk. Most gondolok itt a kövicsíkra mondjuk, vagy a halványfoltú küllőre, fenékjáró küllőre, ezek mind védett halfajok. Ha mondjuk többször megtörténik ilyen kiszáradás egy vízfolyás esetében, erősen lecsökken az állomány, de akár olyan szinten is lecsökkenhet, hogy akár ez az állomány ez össze is omlik. És ilyenkor jönnek elő az idegenhonos halfajok. Tehát a Tarna esetében is lehet látni, például a folyami gép az már ugrásra készen ott van, és megpróbálja majd átvenni ezeknek a haloknak a helyét és a szerepét az ökoszisztémában. És minél többször történik meg egy ilyen apokaliptikus esemény, hogy mondjuk kiszárad egy jelentős méretű vízfolyást, nyilván egy nagyon komoly átrendeződés várható. Itt azért a térség kisebb vízfolyásainak is a kiszáradását tapasztaljuk most, ezzel pedig az a probléma, hogy ha ezek a kis vízfolyások is kiszáradnak, nem nagyon lesz már honnan a halállománynak, vagy úgy egyáltalán a vízhez kötődő élővilágnak a regenerálódására.
6: Tulajdonképpen tragikus a helyzet.
5: Eléggé tragikus, és ez így a szemünk előtt zajlik.
6: Tudnak a szakemberek bármit is csinálni?
5: Halmentéseket szoktak végezni, mindaddig nincsen semmi probléma, míg ezeket a halakat el tudjuk helyezni más területen. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy már nem tudjuk hova elhelyezni ezeket a halakat. Tehát amikor egy nagyobb vízfolyásnak szinte a teljes egésze kiszárad, és a környező kis vízfolyásokban sincsen víz, az innen kimentett halakat sem tudjuk már hova elhelyezni. Tehát Tarnán is, amikor halmentést végeztünk, ott egy hódgádnak a felvízi visszaduzdatott szakaszára helyeztük el ezeket a halakat, amiket ugye a mederből, a lentebbi szakaszokról kimentettünk. Jövő héten Gyöngyöspatára megyünk, azt követően Vécsnél lesz egy akció. Tehát több olyan terület van, ahol próbálunk aktívan előre gondolkozva várni az esőt, vagy aztán amikor megjelenik a víz, akkor már egy kész helye legyen a tájban. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy már nem tudjuk hova elhelyezni ezeket a halakat. Tehát amikor egy nagyobb vízfolyásnak szinte a teljes egésze kiszárad, és a környező kis vízfolyásokban sincsen víz, az innen kimentett halakat sem tudjuk már hova elhelyezni. Tehát Tarnán is, amikor halmentést végeztünk, ott egy hódgádnak a felvízi visszaduzdatott szakaszára helyeztük el ezeket a halakat, amiket ugye a mederből, a lentebbi szakaszokról kimentettünk. De ha mondjuk itt a környék vízfolyásait nézzük, mondjuk a Szarvaskői szakaszát az Eger-pataknak, akkor ott nem nagyon van már hova elhelyezni felvízi irányba ezeket a halakat, tehát meg lehet próbálni esetleg lentebb haladni, Eger esetében még ugye erre van lehetőség, de mondjuk a Laskópatak esetében erre már nem nagyon van lehetőség. Egerszolók fölött teljesen kiszáradt az a patak is. És lehetne még sorolni, hogy mely vízfolyások olyanok, ahol gyakorlatilag elvesztettük a patak vizét, ezáltal pedig az élővilágát is.
6: Akkor most az eső, a csapadék az egyetlen megoldás?
5: Nagyon várjuk a csapadékot, tevőlegesen is várjuk. A Nemzeti Parknak is, és más és civil szervezeteknek is vannak olyan vízőrző tevékenységeik, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy idéglenes ilyen földgátakkal, fenékküszöbökkel, fából épített folyáslassító műtárgyakkal megpróbáljuk elejét venni a víz gyors távozásának. Tehát az a lényeg, hogy ezekkel a beavatkozásokkal, amiket a Nemzeti Parknál is végzünk, illetve a civil vízőrzők is különböző szervezetekben, azt próbáljuk elérni, hogy minél tovább tartózkodjon a víz a mederben, ezáltal pedig minél több ideje legyen a talajba szivárogni, és így a talajvíznek a pótlás. Hát azt így el tudja végezni ez az eső. Jövő héten Gyöngyöspatára megyünk, azt követően Vécsnél lesz egy akció. Tehát több olyan terület van, ahol próbálunk aktívan előre gondolkozva várni az esőt, vagy aztán, amikor megjelenik a víz, akkor már egy kész helye legyen a tájban.
1: A Föld marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Idén 30 éves a Fórum Kisebbségkutató Intézet, amelynek célja a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek szakszerű kutatása, kultúrájuk, írott és egyéb emlékeik dokumentálása. Az intézet igazgatója Simon Attila történész, aki a felvidéki magyar közösségért végzett munkája elismeréseként augusztusban megkapta a Kollós Zoltán külhoni magyarságért díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Haják Szabó Mária vagyok. Az évforduló és a díj az apropója a beszélgetésünknek Simon Attilával, ám amikor felkerestem az intézet somorjai központjában, nem a megszokott kép fogadott. Az udvaron hatalmas konténerek álltak, tele elázott könyvekkel, a könyvraktár melletti folyosón plafonig érő ládahegyek, mindenhol gépek, vezetékek, szürreális látvány, furcsa hangulat, nem a nyugodt és csendes kutatóintézet, ahol serény munka folyik. Mi történt?
2: A kutatók azok dolgoznak, és a könyvtárosaink is nagyon serényen dolgoznak. Hát az történt, hogy csőtörésünk volt itt az emeleten, beázott a könyvraktárunk, és egyrészt ez egy komoly kár, hiszen átasztak a falak, padlózat fel kell szednünk. Másrészt könyvek pusztultak el, olyan könyvek, amelyeket nehéz pótolni, és hát olyan könyvek is, amelyeket ugyan pótolni lehet, de komolyan egy veszteség, úgyhogy most ezek a hetek a kármentésről szólnak, arról, hogy hogyan tudjuk a legtöbb könyvet megmenteni. Tehát ez egy nagyon komoly probléma majd nálunk, de hát majd valahogy megoldjuk.
1: Komoly könyvek, dokumentumok is tönkrementek. Ezek a Bibliotheca Hungarica, tehát a szlovákiai magyarság, hogy úgy mondjam, legnagyobb könyv, illetve dokumentum gyűjteménye.
2: Szerencsére magát a könyvtári rész nem érte a beázás, viszont a tudományos könyvtárunknak, a Bibliotheca Hungaricának a raktárát érte, és ott alapvetően másodpéldányokat őriztünk, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy ezekből a könyvekből ne csak egy legyen, hanem minimum kettő. Hát nagyon sok másodpéldány egyébként tönkrement, amiből nincs több, és nehezen beszerezhető.
1: Simon Attila könyvei is ott voltak? Például az a történelem tankönyv, amelyet annak idején Kovács Lászlóval írt?
2: Bizony, amikor itt dobáltuk ki a konténerbe az elázott könyveket, hát közötte nagyon sok olyan volt, amelynek én voltam a szerzője, de hát így múlik el a világ dicsősége.
1: Reméljük nem. Simon Attila a Fórum Intézet igazgatója, de előtte lett a tanszékvezetője a Sely Egyetem történelem tanszékének. Tulajdonképpen már voltak vezetői tapasztalatai. Ugyanaz a hozzáállás kell mindkét vezetéshez?
2: Én alapvetően azt gondolom, hogy bármit is csinálsz, egy emberi hozzáállás kell. Ezen kívül olyan készségek, amelyek alkalmassal tesznek arra is, hogy eredményesen irányítsal. A tanszékvezetői munka egy kicsit más. Egyébként már nem én vagyok a tanszékvezető szerencsére, tehát már Popé Árpád kollégám vette át tőlem. Úgyhogy ez már úgy sok volt együtt a kettő. És hát a Fórum Intézet vezetői tisztsége sem volt nekem az élet célom, hiszen volt egy kitűnő alapítóigazgatónk Tóth Károly, és az ő sajnálatos korai halála okozta azt, hogy kellett egy belső megoldást keresni, és hát én kerültem képbe. Ez már jó 10 évet jelent, amióta én irányítom az intézetet, de alapvetően azért az én identitásom egy történész identitás, nem egy vezető identitás.
1: Ezen gondolkoztam is, hogy sokáig volt egyszerre vezetője a történelem tanszéknek, illetve a Fórum Intézetnek, és azon kívül meg egy rendkívül termékeny szerző, de hát csak 24 órából áll a nap.
2: Próbálom valamiképpen ezt beosztani, úgyhogy a hét utolsó három napja az inkább a történészi munkáról szóljon. Az előző napok szóljanak az igazgatói munkáról, de hát ezeket nem lehet teljes mértékben elválasztani, és aztán még ott van a maga az ember, akinek szintén kell magára idő, egy kis én idő. Az a szerencse, hogy számomra az is én idő, hogyha kutathatok, írhatok, tehát most épp tegnap előtt délután viszonylag korán hazaértem, és leültem a teraszra, és folytattam egy tanulmányírását, és ez nekem egy ilyen áldott állapot. De amúgy meg én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az embernek legyenek kettelései, és az is időt követel, de hát arra nem sajnálom, mert azt gondolom, csak úgy lehet az ember kiegyensúlyozott.
1: Amikor Bátkában, abban a kisiskolában tanult, akkor már tudta, hogy történész akar lenni?
2: Pályámat valamiképpen a lehetőségek alakítottak. Igen, egy kisiskolában, a szülőfalumon, Bátkában kezdtem az iskoláimat, már a Rimaszombati gimnáziumban folytattam. Az egyértelmű volt, hogy egyetemre megyek. És valószínűleg az is egyértelmű volt, hogy tanári pályára készülök. Mindenképpen szerettem volna legalább részben magyarul tanulni, ezért a magyar nyelv és irodalom adott volt. Pozsonyban ehhez nem volt párosítható a földrajz, viszont a történelem igen. Nagyon gyengén tudtam szlovákul. Aztán Pozsonyban valahogy belerajzoltam. Mindig azt mondom a fiataloknak is, hogy nem baj, hogyha nem tudunk úgy szlovákul. Elég, hogyha annyira tudunk, hogy érvényesülni tudjunk, de fontos az, hogy legalább a nyelv megkülönböztessen bennünket, mert egyébként semmi más nem különböztet meg bennünket. Egy országban szocializálódtunk 1000 éven keresztül, ugyanúgy nézünk ki, ugyanabban a templomban járunk, ugyanazokat az ételeket esszük, ugyanazokat az ünnepeket, egyház ünnepeket üljük, tehát valaminek meg kell, hogy különböztessen bennünket, és ez a nyelv. Tehát én áldásosnak tartom azt, hogyha megszólalok valahol pozsonyban, azt rögtön tudják, hogy magyar vagyok, mert ez egy fontos dolog azért, azt gondolom.
1: Sokan pedig éppen ezt szégyellik. Tehát azt, hogyha rájönnek, hogy ők magyarok. Egy okos embertől hallottam, hogy mindenki olyan szinten tanul meg szlovákul, amilyen szinten szüksége van rá.
2: Nem tudom, ki mondta, de ezzel tökéletesen egyetértek. És én, hogyha szégyelném a magyar kérdést, akkor folyamatosan szégyenkeznék, mert hát én magyarul is palóc kiejtéssel beszélek, de hát így vagyok önazonos. És én azt gondolom, hogy pontosan ezek a handicapek ellenére az ember érvényesülni tud, az valamit jelent. Tehát, hogyha palócként is tud érvényesülni, hogyha magyarként is egy szlovák közegben tud érvényesülni, ez azt jelenti, hogy a teljesítmény alapján bíráljak el, és nem valami más alapján.
1: Inspiráló tanárokkal találkozott?
2: Az alapiskolában egy biológia szakos tanár balogalmas volt. Talán az embersége fogott meg az, hogy hozzáállt a dolgokhoz. A gimnáziumban, vagy az egyetemen is voltak tanárok, akiről láttuk, hogy az emberi magatartása példaértékű, de az iskoláimban olyan történelem tanár, akire felnéztem volna, vagy aki sokat adott volna, nem nagyon tudok visszaemlékezni. Azért a pozsonyi egyetemen is nem volt túl jó színvonalú az a történelemoktatás.
1: Sőt, én azt hallottam, hogy kifejezetten magyar diákoknak esetleg kínos is lehetett egy-két tanárnak a hozzáállása, bizonyos témák tálalása.
2: Ráadásul bizonyos esetekben azért éreztük azt, hogy más gondolnak a tanárok a világról, vagy a történelmi múltról, amit mi gondolunk. Nem azt mondom, hogy ebből probléma volt, de érezhető volt azért bizonyos esetekben a feszültség. De mindig azt mondom, hogy egyetemen nem ott kaptam a legtöbbet az előadó teremben, hanem a kollégiumi szobákban, ahol találkoztam olyan egyetemi társakkal, diákokkal, akik talán többet tudtak, mint én, felkészült ebbek voltak, olvasottabbak voltak. Igazából ott kezdtem tudatosan olvasni, ott kezdtem olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek ma is érdekelnek, akkor kezdtem színházba járni. Hát folytathatnak, tehát én ezért tartom fontosnak a pozsonyi egyetemet, azt a közeget a kollégiumban, a JAIK-ban, a pozsonyi magyar diákok ifjúsági klubjában. Ez volt a fontos, és nem a történelemtanárok. És az, hogy történész lettem, az se volt egyenes pálya, hiszen utána elkezdtem a közoktatásban dolgozni, mint magyar történelem szakos tanár. Kezdetben magyart is tanítottam a Dunaszerdahelyi Gimnáziumban. Azért én úgy jeleztem a vezetőségnek, hogy jobban örülnék, hogyha több történelmet és kevesebb magyart kell tanítom. Az irodalommal semmi bajom nem volt, hiszen mai napig nagyon rendszeresen olvasok szép irodalmat, és szívesen is beszélek róla. Azért a nyelvtannal, a leíró nyelvtan nem volt a kedvencem, de kinek a kedvence. És a történelmet mindig is jobban kedveltem. Ráadásul egy olyan szerencsés korszakban kezdtem én tanítani, hiszen gyakorlatilag 89-ben léptem a pályára. Azért aki átélte a rendszerváltás utáni első néhány évet, az tudja, hogy ez egy nagyon szabad világ volt. Nem csak azt éreztük, hogy leomlottak a szocializmusnak ezek a szűk falai, hanem azt is, hogy mindent szabad, és az ember meg tudja valósítani önmagát, és ez egy fiatal pályakezdő értelmiséginek egy ideális állapot. És tulajdonképpen ebből lettem én történész, mert amikor azt tapasztaltam a katedrán, hogy tanítanom kellene a történelmet, amihez nem voltak tankönyveink, hiszen a szocialista tankönyvből lehetetlen volt tanítani, ráadásul abban a magyar nemzeti történelem nem is szerepelt. Másrészt én kezdettől fogva fontosnak tartottam, hogy egy felvidéki diák tanulja a saját nemzetrésze történelmét is, és ez feldolgozatlan volt. És tulajdonképpen én így véletlenül kerültem a történészi pályára, mert szembe kerültem azzal a problémával, hogy amit tanítani akartam, az nem volt miből, és feldolgozatlan. És akkor elkezdtem tankönyvet írni, és ahhoz kutatnom kellett, és ott ragadtam a kutatóteremben, tehát így lett belőlem történész.
1: Hatodikosok, hetedikesek, nyolcadikosoknak szóló történelemkönyvek már csak azért is voltak különösek, mert az a gondolat ültetődhetett el a tanár, illetve az akkori diák fejében, hogy nem kell mindig mindenről ugyanazt gondolnunk,
2: Nyilvánvalóan én is abban nevelkedtem, hogy egyfajta értelmezése van a múltnak, és aztán szerencsére nekem megadatott, hogy ne ennek a szellemében kelljen tanítanom, aztán megadatott az, hogy segítsek a kollégáknak abban, hogy ne így gondolkozzanak a tankönyvírással, hiszen később írtunk gimnáziumi tankönyveket is. Én mai napig azt gondolom, hogy világ sokféle, sokszínű, és ennek az értelmezésekben is jelentkeznie kell, és én sose tagadtam, hogy alapvetően liberális szemletű ember vagyok, aki azt gondolja, hogy ez a sokszínűség hasznára van a világnak. Fontos az, hogy el tudjuk fogadni a másik véleményét, ez a lényeg.
1: Egy zeneszámmal folytatjuk, Simon Attila választásával.
2: Legyen mondjuk a Leonard Cohen-től a Chelsea Hotel című szám.
3: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet.

0: love that jiving around.
1: Szlovákiában, a történész társadalomban, amelynek ugye vannak magyar, ruszén, cseh, szlovák tagjai, a nemzeti narratíváknak el kell egymás mellett férniük?
2: Igen. Nem abban van az alapvető különbség, hogy milyen tényekkel dolgozunk, hiszen ez egy adott dolog. Tehát a történésznek ragaszkodni kell a forrásaihoz és a tényekhez, hanem sokkal inkább abban, hogy ebből hogyan építjük fel azt a narratívat, amelyet mi közölni akarunk, amelyet mi valahogy tovább akarunk adni. Az apró mozaikokból, ami nekünk a források, sokféle kép kirakható. Én kicsit másként rakom ki. A színek másként vannak rendezve, mint a szlovák kollégáké, de ez nem baj, mert nyilvánvaló, hogy sose fogjuk azonosan megítélni mondjuk Trianonnak a szerepét. Én mindig mondom, hogy hát mi ezt nem fogjuk tudni pozitívan értékelni, de meg tudom érteni a szlovák kollégát, aki pozitívan értékeli. És hogyha a szlovák történet is megérti az én nézőpontomat, akkor szerintem ez rendben van.
1: De a Benes dekrétumok esetében nincs már ennyire elfogadó álláspont a magyar, illetve a szlovák történészek között.
2: Én azt gondolom, hogy a mérvadó történetírásban ott sincs nagy különbség. Hát nézzük meg Stefan Sutajnak a munkásságát, aki nélkül a magyar történészek is sokkal kevesebbet tudnának erről a témáról. Ő nagyon hasonló véleménnyel van arról, hogy mi is volt ez az egész. A szlovák kollégák nagy része is azt gondolja, hogy a kollektív bűnösség alkalmazása akkor sem volt helyes, és ma sem helyes. Az más kérdés, hogy a politika mit akar maga számára kisajtolni ebből a kérdésből, mondjuk a jelenlegi szlovák kormánykoalíció, és hogy a szlovák történészek szembe mernek-e menni azzal a közhangulattal, ami esetleg a közvéleményben ebben a kérdésben van. Mert ez a mi tudományunkban mindig egy, hogy így mondjam, kényes kérdés, nem csak a szlovák történészek, a magyar történészeknél is, mondjuk egy talajtannal foglalkozó tudós gondolatai nagyon kevés embert érdekelnek, ezért sokkal szabadabban tud foglalkozni a tudományával, mint mondjuk egy olyan történész, aki Trianonnal foglalkozik, vagy Benes dekrétumokkal, mert ez láthatólag sok mindenkit érdekel. De ez a sok mindenki nyomás alá is helyezi a történészt. Van egyfajta elvárás, egy nagy kihívás a történészeknek, hogy hogyan tudnak ennek ellenére megfelelni a szakmaiságnak. És ezért van az, hogy nagyon sok történész nem szólal meg közelti kérdésekben, vagy visszavonul, mert a tudományos cikkben leírja, de már mondjuk egy nyilvános fórumon nem biztos el akarja mondani, mert fél a kritikáktól, amit a közvélemény részéről kap. És szerintem nagyon sok szlovák kolléga is emiatt nem nyilvánul meg a Benes dekrétumokkal kapcsolatban.
1: Én meg azt tapasztaltam, hogy a közvéleménynek van egy olyan nyomása, ami viszont nem a tényeken alapul. Tehát, hogy a közvélemény nagyon keveset tud a Benes dekrétumokról, és azt is eléggé nem jól, vagy nem a valóságnak megfelelően, viszont véleménye van róla és hangoztatja.
2: Ebben nagyon fontos szerepet játszanak a mítoszok, amelyeknek van egy nagyon pozitív szerepe is, de azért a történészeknek nyilvánvalóan nem a mítoszokra kellene építeni a tudásukat. Tehát nem a közvéleményen van baj, hogy ők keveset tudnak, mert ez a mi hibánk is, vagy a közoktatás hibája.
1: Emlékszik, tavaly decemberben elfogadták a Szájzár törvényt. Egy pillanatra sem merült fel önben, vagy szlovák, vagy magyar történésztársaiban, hogy esetleg nem kutathatnak szabadon, ugye, mert ez a törvény olyasmit mond ki, hogy 6 hónap büntetéssel néz szembe az, aki felemlegeti a második világháború utáni elrendezés kérdéseit, vagy kétségbe vonja.
2: Hát én nem tudom, hogy ez valakiben a kollégák közül megfogalmazódott-e, nem hiszem benne, nem biztos, nem. Ez a legtöbb emberből inkább egyfajta dacot váltott ki, és bennem is, hiszen én alapvetően nem kutatom a Benes dekrétumok témáját, de például december óta részt vettem legalább 2 szakmai rendezvényen, ahol én is felszólaltam. December óta kötelességemnek érzem, hogy megszólalják ebben az ügyben.
1: Akkor beszéljünk arról, amivel Simon Attila foglalkozik, még pedig egy olyan szakaszával a szlovákiai magyar közösség történetének, ami nem igazán volt kutatott annak idején. Ugye nagyjából lehet úgy fogalmazni, hogy mindent tudunk a főhatalomváltásról, Trianonról, következményeiről, meg a 45 utáni kitelepítéses időszakról. Ezzel nagyon sok történész foglalkozott, viszont a két háború közötti időszakkal nem. És ön pont ezt az időszakot állította figyelmek középpontjába.
2: Amit elhangzott egyébként, ez csak részben igaz, mert mondjuk az igaz, hogy Trianonról sok mindent tudunk, vagy a főhatalomváltásról, de ha belegondolunk, amit tudunk, az egy általános tudás. Amikor rákérdeztem arra, hogy mondjuk tudod, hogy mi történt a te városodban, azokban a hetekben, a napokban, akkor nem tudott senki semmit. És pontosan ez az a dolog, ami engem kezdetől fogva motivált, hogy megpróbáljam ezeknek a nagy témáknak megnézni a szlovákia-magyar vonatkozásait. Tehát én bármilyen témával kezdtem, legyen az éppen Trianon, vagy legyen 1938 az első bécsi döntés, mindig arról próbáltam írni, és azt próbáltam kutatni, hogy mi történt akkor Rimaszombatban, Komáromban, Kassán.
1: És erről egy könyv is jelent meg, hogy a hétköznapi ember hogy élte meg 18-19-et. A könyv címe az Átmenet bizonytalansága, pont ezeket az egyéni sorsokat mutatja be.
2: A mai történetírásban nagyon fontos trend az, hogy nagy összkép felől nagyon sokszor elindulunk a mély fúrások felé, tehát egy-egy egyéni sorsból, egyéni életútból, egy kisebb történésből kibontani tulajdonképpen nagy történetet, és hát ezt próbáltam én is alkalmazni annak megragadására, hogy hogyan élték meg az itt ebben a térségben ő emberek az impériumváltást, és hát ehhez egyébként nagyon sok forrás van. Az a helyzet, hogy bővelkedünk a forrásokban, hiszen a dél-szlovákiai regionális levéltárak tele vannak olyan anyaggal, amit igazából senki nem nézett meg, senki nem foglalkozott velük, mindenki Pozsonyban, Budapesten vagy Prágában kutat, ahol én is kutatok, de nagy mértékben támaszkodom ezekre a helyi anyagokra, illetve a napi sajtó nagyon fontos. Szerencse, hogyha vannak szubjektív források, naplók, visszaemlékezések, és ezekből nagyon szépen kirajzolható az a kép, és ezért is lett a könyv címe az, hogy az átmenetiség. Hogy az impériumváltás nem egyik napról a másikra történik abból a szempontból, hogyha bejönnek egy városba csehszlovák csapatok, az ott élők még másnak nem fogják magukat csehszlovák állampolgárnak érezni. Ez az átmenet, amíg elfogadják ezt a helyzetet, hónapok, akár évek is lehetnek, és hát ezt az átmenetiséget próbáltam megfogni, amely átmenetiség egyik fő jellegzetessége a mi világunknak ebben a térségben, mert folyamatosan átmenetben élünk, és azt gondolom, hogy az itt élő emberek ez az átmenetiséghez nagyon jól tudnak alkalmazkodni.
1: Milyen gyorsan tudta magát összekapni ez a szűkságban élő magyarság?
2: Ott kezdeném, hogy nem volt közösség. Megint a saját világunkból indulunk ki, amikor egy jól felvázolható közösségről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy felvidéki magyarok, vagy szlovákiai magyarok, akkor tulajdonképpen meg tudjuk nevezni földrajzilag, meg tudjuk nevezni szocializációjában, hogy kikről beszélünk. De rögtön az impériumváltás napjaiban, heteiben nincs ilyen közösség, hiszen ez a közösség korábban sosem volt leválasztva a történelmi Magyarország többi részéről. Egy csalóközi és egy gömöri magyart semmivel sem kötött több össze, mint egy csalóközit és egy szegedi magyart korábban, és nem is volt kapcsolatuk. Amikor találkozhatott egy losonci, egy komáromival, az akkor volt, hogyha Budapesten a színházban találkoztak. Tehát először is az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy meg kellett teremteni ezt a közösséget, ki kellett alakulni ennek a közösségnek. Másrészt kezdetben azok a magyarok, akik itt rekedtek a határnak ezen az oldalán, nagyon élesen elutasították ezt az új államjogi helyzetet, hogy Csehszlovákiához tartoznak. De az élet azért ezt felülírta. Nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy meg kell tanulniuk ebben az új államban élni. Viszonylag gyorsan megtanulták azt, hogy hogyan lehet Csehszlovákiában magyarként élni. Az más kérdés, hogy a fejükben ők mindig is várták azt, hogy ez a helyzet megfordul. Legalábbis az első generáció biztos. És ezért számukra 38 tulajdonképpen a dolgok, így mondom, természetes rendjének a visszaállása volt. Nekik az volt a természetes állapot. Aztán a későbbi generációk számára viszont már a kisebbségi lét volt a természetes. Tehát a mi generációnk számára ez egy természetes világ, amiben nagyon jól tudunk élni. Egyrészt érezzük ennek a létnek a hátrányait, de mi érezzük az előnyeit is, az, hogy kapunk rögtön egy másik nyelvet, kapunk egy másik kultúrát, otthonosan érezzük magunkat Pozsonyban, Prágában, a cseh-szlovák kultúrán keresztül megismerünk gondolkat, amit a magyaron keresztül nem. Tehát érezzük ennek az előnyeit is.
1: Ennek az időszaknak nyilván vannak kiemelkedő egyéniségei, az egyik Szent Ivány József, akiről egy jó vaskos kötetet is írt Simon Attila. Ő politikus, művelődés szervező, de az az igazság, hogy itt a Felvidéken azért nagyon kevesen tudnak róla.
2: Így van, Tóth László kollégámmal, aki költő, kritikus, művelődés történész, írtuk ezt a könyvet Szent Iván Józsefről, akit én azért is fontosnak tartottam, hogy bemutassunk, mert hát ő is gömöri, mint ahogy én magam vagyok. A Batkahoz közeli, szülőfalomhoz közeli Bejekösségben volt a birtoka, és mindig is azt szoktam mondani, hogy van itt egy Eszterházy János, akit mindig kiszoktunk tenni az ablakba, de én sokkal fontosabbnak tartanám, hogyha egy gömöri elsősorban Szent Iván Józsefet tenné ki az ablakba, vagy Eszterházy mellé kitenné Szent Iván Józsefet is. Egy komárom is megtalálna azt a helyi embert, akit ő fel tud mutatni, mert kicsit kontraproduktív, hogyha mi mindig Eszterházyt hozzuk elő, és közben a kis közösségek elfeledkeznek azokról a személyiségekről, akik az ő közösségük építésében nagyon fontos szerepet játszottak. Szent Iványit persze országosan is ismerni kell, de fontos lenne, hogy Gömörben kialakuljon valami kultusza. És lehetne mondani még más személyiséget, akinek ugyanez meg kell legyen, hogy találják meg a garammenti magyarok is azt a személyiséget, aki nekik fontos.
1: De ez már valamilyen mértékben folyik, mert nagyon sok általános iskolát a kis falvakban, meg a nagyobbakban a helyi ismert emberről nevezik el, és egyébként is ezeket a dolgokat, hogy egy gömöri kit tegyen az ablakba, gondolom, az egyetemi hallgatóinak is elmondja.
2: Persze folyik ez, és én látom ezeknek a pozitív példáit, és nagyon jó, hogy van, hiszen becsüljük meg az értékeinket. Komárom is János egyet nem törtem tanszékén, mindig is kiemelt tantárként kezeltük a szlovákia-magyarok történetét.
1: Egyébként a kényes témáktól se fél könyvcímek alapján, mert ilyen címeket adott, például egy visszacsatolás, vagy megszállás, vagy felvidéki magyarok, vagy szlovákiai magyarok.
2: Számomra nem kényes kérdések ezek, hanem inkább azt mondanám, hogy fontos kérdések, hogy tisztázzuk, hogy segítsük az átlag embert abban, hogy megértse azt, hogy mikor melyiket érdemes használni. Én a szlovák kollégáknak is mindig mondom, hogy el kell fogadniuk, hogy a magyar nyelv az egy önálló nyelv, ennek megvannak a maga belső szabályai, és nem lehet kintről szabályozni a nyelvet, hogy kintről megmondani, hogy ki milyen kifejezés használjon, még bentről sem lehet. És látjuk azt, hogy a felvidék szónak megvan a maga dinamika, ami generációnk egész mást ért alatta, mint a mai fiatalok. Én mindig rákérdezek az egyetemi hallgatóknak, hogy ők mit értenek alatta. Ők már nem értik alatta Késmarkot, meg nem értik alatta Selmecbányát, ami nekem elsősorban a felvidék. Azt értik, ahol ők élnek, Komáromot és Dunaszerdahelyt, amiről én történészként tudom, hogy igazából Trianonig nem volt a felvidék szó jelentéstartalmának a része. Tehát megváltozik, és el kell fogadni, hogy a nyelvnek van egy belső mozgása, és ezzel nem lehet hadakozni parlamenti határozatokkal, vagy tiltó dolgokkal.
1: A szlovákok is használják a dolnázzem kifejezést, mint dolnyáki, mint az alföldiek. Hát én sok szlováknak elmondtam, megkértek, hogy magyarázzam már el, hogy mi az, hogy felvidék. Elmondtam, hogy manapság a felvidék csak azt a déli sávot jelenti, ahol a magyarok laknak.
2: Magyaroknak, mert nekem nem.
1: A közembernek.
2: Ebben generációs különbség is van, tehát azért azt látni kell, hogy mi generációnk számára a felvidék egy nagyobb teritoriumot jelent. És én csodálkoztam, amikor először tapasztaltam, hogy a mai egyetemisták mást értenek alatta.
1: Pihenésképpen most egy kicsit zenélhetünk?
2: Ha már az első szám hotel volt, akkor legyen ez is hotel, a Hotel California, az Eagles-től.

0: egyensúlyt próbál teremteni az életében, munka, kikapcsolódás, tanítás, kutatás között. Fontos az én idő, így fogalmazott. Mi tartozik ebbe bele?
1: Én nem vagyok egy ilyen értelmiségű történész, aki teljes életét ennek áldozza. Ennek megvannak maga hatrányai, tehát én tudom azt, hogy akkor, amikor mondjuk biciklizem, olvashatnék egy szakkönyvet, vagy ülhetnék egy értelmiségi vitaklubban, de én azt gondolom, hogy úgy teljes az ember élete, hogyha mást is csinál. Én úgy érzem magam jól, és azt gondolom, hogy ez egy megint fontos dolog, hogy az ember jól érzi magát a bőrében. Tehát nekem sok mindent jelent ez az én idő. Alapvetően olvasást, sok szép irodalmat, magyarokat, külföldieket. Számomra nagyon fontos a mozgás. Délután, amikor még hosszú a nap, és rá tudom beszélni a feleségemet, akkor azt mondjuk, hogy ma csinálunk egy 2 órás kört, ami mondjuk egy olyan 40 kilométer, és akkor megyünk. És hát ugyanilyen fontos nekem, ez érdekes, ezen látszik, hogy öregszem, a kerti munka. Szerencsére falun élek, és van kertünk, és tavasztól őszig, akkor biztos, hogy az első utam az lesz, hogy kimegyek. Mindig büszke vagyok, hogyha szép paradicsomaim vannak, de ezen felül vannak gyümölcsfáim, egy kevés szőlő, tehát én jobban értékelem, amikor azt magam megtermelem, és másként esik az embernek a saját paradicsoma, azt kell, hogy mondjam.
0: Gyerekei követik a pályán az apjukat?
1: Nem követik a apjukat és anyukat, hiszen feleségem is magyar törzsön szakos tanár, a fiam az gyógyszerész, a lányom pedig egy ilyen, hát gasztroegészségügyi irányzatú egyetemet végzett, és az élelmiszeriparban keresi a helyét. Mindenkit nagyon büszke vagyok. Egyrészt magukba szívták azt a szellemiséget, nem tudom másként nevezni, talán liberális világlátást, ami otthon nálunk a családban van, illetve én azt gondolom, hogy mind a kettő a mai fiatalokhoz képest, ma csak azok miatt a könyvek miatt, meg azok miatt a beszélgetések miatt, amit hallottak tőlünk, vagy a feleségemtől, nagyon tájékozottak. Sokkal többet tudnak már most a világról, mint én valaha tudni fogok, és ezért ez jó dolog.
0: Kedves hallgatóink, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett Simon Attila történésszel, az idén 30 éves Fórum intézet igazgatójával beszélgettem identitásokról, a felvidékről, nemzeti narratívákról, az én időről, a kert, a mozgás és persze a kutatás szeretetéről, mert hogy ez az élete. Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni a figyelmüket Haják Szabó Mári.
2: Egy óra, főbb híreink először röviden. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökség előtt. Minden eddiginél több utas fordult meg nyáron Ferihegyen. Folytatódik a többnyire napos, őszi idő, következnek a részletek a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. A megállapodás esetén több mint 93 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita a külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Kárpáti nyolcak néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre. A résztvevő országok célja a logisztika fejlesztése, a határokon átnyúló gazdasági együttműködés és a közösségek támogatása a Kárpátok szélesebben vett régiójában, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A tagállamok első csúcs találkozójukat Ukrajnában tartották. A házigazda mellett a kárpátai nyolcak tagja még Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia is. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja. A háborút ellenző liberális, jobb lokó párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. A 2025-ös csaknem 1100-hoz képest április és július között kevesebb mint 900 esetet jegyeztek fel. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainnál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deáktéri Múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Jelenleg 8 és 17 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 13-16 fokot mérnek. Többnyire derült az ég, csak elszórtan vannak fátyolfelhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hajnali ködfoltok feloszlása után mindenütt sok lesz a napsütés, csak a Dél-Dunántúlon lehet kisebb eső. Délután általában 24-29 fok várható.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
4: Az épületdíszítés története az emberi kultúra és az építészet fejlődésének tükre. A különféle díszítések nem csak esztétikai szerepet töltöttek be, hanem gyakran hordoztak vallási, szimbolikus vagy akár társadalmi jelentést is. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Míg a 19. század első felében az egyszerűbb, letisztultabb görög-római minták domináltak a homlokzatokon, a század második felében már a korábbi építészeti stílusok szabad keverése hódított. A bérházak és paloták külső képét gipszből és műkőből készült stukkók, emberi arcok és kariatidák borították, jelezve a polgári réteg gazdagságát. A 20. század legelején felbukkanó szecesszió elvetette a történelmi formákat. Hullámzó növényi indákra emlékeztető motívumok, díszes madarak, például pávák vagy harsányszínű kerámiák határozták meg az épületek arculatát. A mai adásban néhány fővárosi középület példáján keresztül próbáljuk megragadni az épületdíszítés gazdag hazai örökségét. Továbbá azt is megnézzük, hogy a modern korszak emberei miként újítják fel ezeket az évszázados kincseket. Vajon hogy kerül egy több száz éves veronai palota díszítése Budapestre? Pintér Edina többek között ennek járt utána a patinás budapesti Andrássy úton, ahol Borovi Dániel művészettörténész fotográfus segítségével fedezett fel néhány gazdagon díszített homlokzatot.
5: Dübörög a reggeli forgalom az Andrássy úton, mindenki fut, szalad, talán csak mi ketten vagyunk, akik áldogálunk és nézegetjük az épületeket. Fantasztikus történeteket lehet leolvasni a homlokzatról.
6: Így van, itt gyakorlatilag egy három épületből álló épülettömb előtt állunk, mind a három épület a művészeti élet céljait szolgálta. A jobb szélső a régi zeneakadémia, a baloldali épület az egykori mintarajztanoda, eredetileg egy rajztanárképző, de az a célra hozzák létre, hogy a későbbiekben majd úgy fejleszték, hogy felsőfokú oktatást nyújtson művész hallgatóknak. Ez a két épület fogja közre az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat egykori műcsarnokát. Ez volt a legfontosabb kortárs kiállító hely, nem csak Budapesten, hanem egész Magyarországon.
5: A legeslegapróbb kis részlet is arra utal, hogy itt festészetről, szobrászatról van szó.
6: Így van, és ez egyrészt igaz a stílusra, másrészt igaz a dekorációra is. hogy az Andrássy út megépült, akkor a historizmus stílus fázisa jellemző a művészetekben, tehát különböző történelmi stílusokat elevenítenek fel, templomokat általában valamilyen középkori stílusban építenek, román vagy gótikus stílusú templomok a legjellemzőbbek, és a középületek esetében nagyon gyakori a neoreneszáns stílus, ez az a stílus, ami az egész Andrássy utat meghatározza. Itt a Képzőművészeti Társulat műcsarnoka esetében egy konkrét reneszánsz referencia is van, ez a veronai Palazzo Bevilacqua nevű 16. századi palota homlokzatát adaptálja, de a dekoráció is utal az épület funkciójára. Az első emeleti ablakok fölött az úgynevezett ívzugokban fekvő férfi alakokat látunk. Ugye korszakban az a jellemző, hogy különböző fogalmakat általában valamilyen antikizáló figurával jelenítenek meg, amelyek az adott tevékenység vagy fogalom attribútumait tartják a kezükben. Középső első emeleti ablaknyílásnak a két sarkában egy-egy fekvő férfi alakot látunk. Az egyik kezében egy paletta van, a másik mögött pedig egy szfinx helyezkedik el. Egy antik szobor jeleníti meg azt, hogy ez a figura a szobrászatot jelképezi.
5: Hogyha alaposabban megnézzük, eszünkbe juthat például Firenze, Michelangelónak a Medici család két tagjáról készült síremléke, hiszen a mozdulataik, az elhelyezkedésük ezeket a figurákat idézi fel.
6: Igen, így van, ez egy nagyon jó példa. A firenzei Medici síremlékek esetében Michelangelo a napszakokat jelenítette meg. És itt is egy hasonló formai szituációról van szó, tehát egy negyed körívre kell felfeküdni az alaknak. Ez egy nagyon jellegzetes díszítő motívum a korszaknak. Találunk hasonlókat az operán is például. Ezeknek itt az alkotója egy Leo Fessler nevű bécsi szobrász volt, aki kifejezetten azért települt Magyarországra, mert az épületplasztikában nagyon kiváló alkotásai voltak, és ezt a hazai építészek is felismerték.
5: Érdemes megnézni a homlokzat többi részét is. Itt akár az ókori görög építészeti motívumokat is fel lehet fedezni. Korintoszi oszlopfő, ezek még azt a görög hagyományt elevenítik fel, ami a fából készült templomok idejére nyúlik vissza, amit tiszteletben tartottak utána már a kőépítészetnél. Ez egy nagyon hosszú lánc.
6: Igen, így van, de ezek az oszloprendek, amiket ma is jól ismerünk, a Dórion, korintoszi kompozit oszloprendek, az antik görög építészetben alakulnak ki, és valóban a faépítészetnek a tektonikus logikáját ültetik át a kőépítészetbe. Ez a formakincs az, amit az ókori Róma is átvesz.
5: Miközben átsétálunk a következő épülethez, azért érdemes az apróságokat is megnézni ezen a homlokzaton, ami utána folytatódik a következőn is. Az ókori templomoknak a motívumait lehet látni. Nagyon figyeltek arra, hogy az épület minden porcikája tükrözze azt a szándékot, hogy itt egy klasszikus értékeket őrző, készítő helyről van szó.
6: Ugye arra, hogy ez az épület mintarajziskola volt, az is utal, hogy egy nagyon gazdag festett díszítéssel látták el a homlokzatot, különböző faragott ornamensoken túl. Ez egy speciális technikával készült, amelynek grafító a neve, és úgy készül, hogy különböző

0: kockákat egyesít egy raster-szerű mintában.
1: Aki járt Pompejben, vagy látott képeket, az felfedezhet némi hasonlóságot.
0: Ezt a 15. században fedezték fel újra Itáliában, és a neve is innen ered, ugye a grotta, azaz barlang szó adja ennek a tövét. Ekkor már föld alatt voltak Rómában a különböző antik műemlékek, például Néró császárnak a palotája. Amikor a föld alatt feltalálták ennek a palotának a helyiségeit, akkor itt fedezték föl ennek a díszítő stílusnak nagyon szép példáit, és mivel a föld alatt voltak, innen jött a barlang béli elnevezés ennek a díszítő stílusnak.
1: Ha sütne a nap, nagyon szépen csillogna ennek az épületnek a homlokzata, hiszen az grafittókat, a hangsúlyos részeit ki is emelték némi aranyozással. És hogyha végignéz az ember a homlokzaton, akkor ami először feltűnik, hogy itt ilyen kis medalionokban portrékat lehet látni. Raffaellót, Michelangelót, Leonardót, Dürert, Tiziano talán a legvége. Föl lehet ismerni, de ki volt? Kupecki.
0: Kupecki a 18. századnak egy nagyon jelentős közép-európai portréfestője. Így, mint egyetlen közép-európai művész kerülhetett ebbe a sorba. Az nagyon jellemző, hogy különböző művészeti intézményeket olyan portré sorozattal díszítenek, amely az adott művészeti ágnak a régebbi jeleseit jelenítik meg. Ugye, ha elmegyünk az operához, akkor ott is azt láthatjuk, hogy a legfelső szintnek a balusztrádján a zeneszerzők egész alakos szobrai állnak.
1: Ezek az épületek mintaként szolgáltak a környező épületekhez is, vagy a kor divatja szerint csak elmondta mondjuk egy építető, aki egy bérpalotát épített, vagy saját lakásának szolgáló épületet építetett fel, hogy a klasszikus hagyományokat szeretné?
0: Különböző történelmi stílusokat elevenítenek föl. Az első évtizedekben, tehát a 60-as, 70-es, 80-as években ezeket még viszonylag tisztán alkalmazzák. Egy épület, egy stílus. Az Andrássy út abban a periódusban épül ki, amikor leginkább a neoreneszánsz népszerű magánépítkezéseknél és bizonyos közintézmények esetében, tehát ugyanannak a stílusnak különböző megnyilvánulásait láthatjuk kis stiláris eltérésekkel, akár egy bérháznál, akár egy középületnél. Pont az 1870-es, 80-es években kezd egyre jellemzőbbé válni, hogy magánházakat is gazdag szobrászati díszítéssel látnak el. Az operával átlósan szemben áll a Vármán Mórnak az egykori bérháza, és ennek a kapuját például két kararai márványból faragott kariatida figura veszi körül, ők tartják az első emeleti erkélyt. Ezeket a szobrokat Strobl Lajos mintázta az 1880-as évek elején, de hogyha visszább sétálunk, akkor találunk egy olyan bérházat is, ahol atlaszok fogják közre a kaput. Ezeknek az alkotója Fessler Leo, tehát aki a régi műcsarnoknak a homlokzati díszítését is készítette. Trefort Ágoston miniszternek van is egy felszólalása a képviselőházban, azt hiszem 1884-ben, ahol kiemeli Magyarországnak a kulturális előrehaladásáról beszélve, hogy immár magánosok házain is láthatunk színvonalas szobrászati díszítést.

0: Benedek Tamással, egy homlokzatfelújítást végző vállalkozás ügyvezetőjével ide beszéltük meg a találkozónkat a Budai Várnegyedbe, a Szent Háromság térre, egészen pontosan az egykori pénzügyminisztérium épülete elé, ugyanis hát kivételesen itt most nem a homlokzatot, de az épület belső tereit újították fel itt éveken át, és tavaly 2025-ben fejeződtek be itt a felújítási munkálatok. Mielőtt utána járnánk annak, hogy hogyan is zajlik a 21. században egy ilyen monumentális épület felújítása, kíváncsi lennék arra, hogy a felújítást végző szakemberekként mi mindennel szembesültek akkor, amikor először beléptek ebbe az épületbe, és körülnéztek oda bent.
1: Amikor mi belépünk egy ilyen helyre, akkor már kész vannak ezek a tervek. Tehát nekünk ilyen feladatunk ugye nincsen. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy kapunk megfelelő tervet,

0: Ezeket megfelelő leírásokkal, hogy ez hogy készül, és ezeket a feladatokat mi végrehajtjuk. Minden műemlékfelújítás legelső pillanatában ugye az a tervezés, ami nem csak egy szárazon vett vonalzó megrajzoljuk, mit szeretnénk. Ebben levéltári kutatástól kezdve nagyon érdekes módon, akár lakóktól, régi családi fényképekről meghatározása kerülnek, hogy hogy nézett ez ki. Ezt mindig a restaurátorok végzik, ők azok, akik ugye ezt megmondják, hogy hogy nézhetett ez valójában ki. Utána jön ugye ezzel párhuzamban egy nagyon komoly felmérés. A kettőt utána jönnek a mérnökök, akik megpróbálják összepésülni, hogy az rendben van, hogy ez így nézett ki. Ugye hát nyilván ennek az épületnek és a háború alatt az első homlokzat teljesen megsemmisült. Tehát amikor ugye idejöttek, akkor csak fényképekről lehetett ezt kitalálni, hogy ez milyen lehetett, illetve utána méretezni. Ezt a tervezők ugye végrehajtják, és ezután, amikor ez az egész csomag összeáll, ez akkor kerül hozzánk kivitelezőkhöz, minden szakiparhoz a sajátja, a kőszobrászokhoz a kőmunka, a épületgépészekhez a gépészeti feladatok, hozzánk ugye a gipszes feladatok, de mi már komplett kiírást kapunk, mert komplett rajzokat, látványterveket, illetve nagyon sokszor már mintadarabokat kapunk. Tehát, hogy nekünk a feladatunk utána az, hogy ezek ténylegesen megvalósuljanak. Utána ez ugye egy restaurátorok döntik el, hogy ez valóban megüti azt a szintet, mint amilyen ez volt. Ha igen, akkor örülünk, ha nem, akkor nyilván ezt addig kell folytatni, amíg elérjük azt a szintet, hogy azt mondhatjuk, hogy igen, ez pontosan úgy néz most ki, mint 1907-ben. Ez egy 6-7 év, ugye az első felméréstől addig a pontig, hogy ez az ajtó kinyílik.
1: Erről az épületről annyit érdemes tudni, hogy a 20. század legelején Fellner Sándor tervei szerint épült, majd a II. Világháború után egy jóval leegyszerűsítettebb formában épült újjá, és ezt az állapotát láthattuk egészen a 2010-es évek végéig.
0: Ez az épület azért az 1900-as évek elején párját ritkította. Minden közösségi térnek nem csak funkciója volt, hanem megfelelő díszítő elemekkel, végiggondoltsággal és esztétikai érzékkel voltak kivitelezve, és ebbe a felújításba ezek gyakorlatilag szinte megegyező módon, persze a mai kor vívmányainak megfelelően, de ugyanazok az esztétikai kritériumok és ugyanazzal a végeredménnyel lettek végrehajtva. Nyilván azért nekünk már más anyagok állnak rendelkezésre, mert régen egy öntőszerszámot, az enyvet vasvödörben melegítették, büdös volt, szőrrel keverték, és ugye ők ebből készítették a szerszámot. Hál' Istennek nekünk azért vannak már nagyon könnyen kezelhető szilikongumiaink, és azért ezzel sokkal egyszerűbb és civilizáltabb módon lehet ezeket a munkákat végrehajtani. Ami ilyen nagyon nagy munka, akkor a jó szakemberre, gárdára van szükség, hogy igazság szerint mindenki jön. Tehát, hogy ténylegesen egy ilyen nagy rekonstrukció, az tök jó, mert az ország összes szakemberét így összerántja egy fél évre, egy évre, és akkor mindenki tapasztalatokat cserél.
1: És például ilyen volt ez, ugye ez a pénzügyminisztérium épülete is, ahol több száz ember dolgozott egyszerre.
0: Hát igen, csúcsidőben itt 1500-2000 ember dolgozott, három beléptető kapun, tehát igazság szerint a reggeli bejutás is nehézkes volt, de a szakmán belül gyakorlatilag az összes olyan cég, akit nyilván konkurenciaként látunk, itt egy célért boldogan 80-an gipszezgettünk. Tehát, hogy igazság szerint ezek időről időre így összehozzák a társakat, olyan, mint egy jó csapatépítő.
1: A modern kor olyan vívmányai, mint például a 3D nyomtatás, mennyire segíti a munkájukat?
0: A 3D szkennelés egy nagyon érdekes kérdés, mert mindegy sokszorosított munkadarab alapja egy mesterdarab. Szerencsére nagyon sok, sőt az esetek többségében megtaláljuk az eredetit. És akkor az eredeti kerül valamilyen úton-módon restaurálásra, eredetiben megegyező állapotra, és ugye onnantól kezdve ez a kétműves munka, az sokszorosítani kell. Tehát igazság szerint ilyen területen azért nem nagyon tud még ez a 3D technológia érvényesülni, mert
1: a metódus az a régi.
0: Így van, illetve a gyártás technológia is a régi. Tehát pont az a lényeg a műemlékfelújításnak, hogy amennyire lehet és amennyire belefér a mai műszaki elvárásokba, az az eredeti módon készüljön. Egy bármilyen szobornál hiába lehetne ezt más anyagból megcsinálni 3D technológiával, vagy akár 3D nyomtatása, akár CNC marása, nagyon sokféle úton-módon, de az nem olyan, mint az eredeti. És amikor ténylegesen egy műemlék rekonstrukcióról beszélünk, ott nagyon fontos az eredeti irányelvek betartása. Ez viszont kézműves meló.
1: Bár mi most nem tudunk belépni az épületbe, azért Tamás hozott néhány olyan fotót, ami látható az egykori pénzügyminisztérium belső tere, és rögtön egy kép került elém, ami egy hatalmas nagy csarnokot ábrázol. Ez melyik része az épületnek?
0: Ez az egyik oldalhajó. Gyakorlatilag ez ugye annak idején az igazi nagy élet, az ennek az épületnek az ilyen kis eldugott sarkaiba, oldalaiba volt. Ez körbe az épületre, ebből nagyon sok van. Ez viszonylag egy szerényen díszített része az épületnek. Annak ellenére persze rengeteg dísz fut rajta, meg tényleg is mozgalmas az egész.
1: Azért itt is láthatunk olyan figurákat, akik itt körbe ölelik ezt az oszlopot, és hát ugye ezeknek a kidolgozása, az arcuknak, az arcvonásoknak a kidolgozása, azért mondom, nem lehet egy kis feladat.
0: Nem, hát ők nem csak arcok, ugye ez a hét vezér, ez nagyon fontos része ennek az épületnek. Ebből volt eredeti, tehát hogy ott az a nehéz, amikor kapsz egy sérült, valamilyen állapotban lévő szobrot, hogy azt a pontot kell meghatározni, hogy ez milyen lehetett. És ugye itt jön a képbe a levéltári kutatás, régi fényképek, amit aztán irgalmatlan munkával informatikusok megpróbálnak pixelre valahogy összevarázsolni, és akkor ebből csinálni egy értelmezhető képet, amit utána majd valahogy megvalósítunk.
1: Itt mi volt egyébként a legnagyobb kihívás ennél az épületnél?
0: Ez az épület, amikor megépült, teljesen más műszaki követelmények és más technológiák uralkodtak. Most nyilván nagyon nehéz dió azért úgy összehozni, hogy minden geometria, minden megmaradjon, de ezeknek a csöveknek el kell férnie, ezeknek a légtechnikai vezetőknek valahol mennie kell. Hát itt nem kevés olyan feladat van, amit össze kellett hangolni, illetve hát egészen más körülményeknek van most 2026-ban kitéve egy épület, mint 100 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ezeket mind figyelembe kell venni, és az alapján kell meghatározni, hogy hogy lesz ez szép és időtálló.
1: Most pedig képzeletben hagyjuk el a Budai Várnegyedet, és képzeljük magunkat a Széll Kálmán tér szélére, ugyanis ott található az egykori Magyar Királyi Posta és Távirda vezérigazgatóságának székháza, vagy ahogy ezért a legtöbben ismerjük, az egykori postapalota, amely 100 évvel ezelőtt épült, és amelyet szintén fel kellett már újítani. Ezen az épületen minden bizonnyal a leglátványosabb motívum az a régi címer, amely a Krisztina körúti homlokzat tetejét díszíti, csodálatos színekben pompázva. Ezt is újra kellett alkotni. Ennek a létrehozása és egyáltalán felkutatása mekkora kihívás volt?
0: A pénzügyminisztérium egy sokkal díszesebb zömmelkő homlokzat, teljesen más formavilággal, teljesen más nyílászárókkal. Postapalota alapvetően egy kőhomlokzat, amit tégla van, illetve elközött vannak vakolt mezők. Igazság szerint ennek az épületnek azért sokkal nagyobb szerencséje volt, mint akár a pénzügyminisztériumnak, mert az egy nagyon erősen leromlott állapotban, de megvolt. Tehát azért ez egy nagyon nagy különbség, amikor megvan, csak rossz állapotban van, és látja az ember, hogy mit kell helyrehozni, mint amikor még az sincs meg, hogy honnan kell megfogni ezt az egész történetet. Igazság szerint ez egy aránylag egyszerű munka, mert ha megnézik az épületet, tényleg alig van rajta tagozat. Tehát van egy nagyon látványos kőlábazat a főbejárat környékén, és onnantól kezdve erre csak nagyon kell figyelni, hogy ezek a vonalak fussanak, egyenesek legyenek. Alapvetően ez az épület ugye soha nem arról szólt, hogy ennek látványosnak kell lenni, ez egy funkcionális épületnek épült.
1: Hiszen ez ugye sok egy telefonközpontként funkcionál.
0: És emiatt nem is lett túl díszítve. Tehát nyilván amennyit a kor elvárt, annyi rákerült, de semmivel sem több.
1: Na de azért beszéljünk még egy másik épületről, a pesti oldalról, a Palota negyedből, a Károlyi Csekkonics palotáról, amelyről azt lehet tudni, hogy 1881 és 85 között épült neorokokó stílusban. Ha nem tévedek, akkor azért ennek az épületnek a homlokzata is jó pár olyan díszítő elemmel rendelkezett, amelyek felújításra szorultak.
0: Ott gyakorlatilag díszt ért, tehát az egy nagyon mozgalmas, nagyon míves, az valahogy feketeöves feladat, ott rengeteg dísz összefut, összezár, tehát szakmailag az mondjuk egy komolyabb kihívás volt, mint mondjuk a postapalota homlokzata.
1: Ott mennyire kellett a nulláról építkezni, vagy amennyire maradtak meg a régi díszítő elemek?
0: Nagyon sok megvolt, hát nyilván amikor megmarad bármelyik épület egy eredeti dísz, akkor azt először meg kell vizsgálni, hogy az abban a formájban fönn tud-e maradni, vagy arra jó, hogy akár a helyszínen egy mintavételt túléljen, de egyébként valószínűleg el fog porladni, mert az idő vasfogat már megoldotta. Volt ilyen is, olyan is, tehát hogy azért az épület jelentős része az újraépült. Tehát az eredeti állapot megvolt, de annyira leromlott állapotban volt, hogy nem lehetett fönthagyni, tehát gyakorlatilag cserélődött. Nagyon sokszor szoktuk azt csinálni, hogy szakaszonként bontjuk el az eredetit, mert akkor megvan a mondjuk úgy szamárvezető. És akkor szépen lehet a régi mintájára folyamatosan menni.
1: Tehát akkor nem egyszerre mindennek neki állni, hanem egy bizonyos szisztéma szerint elindulni valahol, és akkor haladni szépen sorban az épületen körbe, mondjuk így. Így képzeljük el?
0: Abszolút. Az építőipar azért egy árérzékeny dolog. Minden ilyen épületnek van egy tervgarnitúrája, de egy ilyen épületszobrászati tételsort beárazni gyakorlatilag a blackjack, mert nyilván ezt kívülről akármennyire próbálunk diagnosztikai eszközökkel dolgozni. Tehát, hogy ezt nem lehet egyszerűen meghatározni. Mindig van benne taposóaknak, mindig van benne olyan dolog, amire nem volt felkészülve senki. Egy ilyen a komplex ajánlat azért ez egy 4-5-6 hónapos munka, mire egyáltalán meg tudjuk mondani, hogy ez 1 vagy 2 forint lesz. Mm-hmm.
1: Ezen az épületen is találunk kőből faragott családi címert. Ehhez mennyire kellett hozzányúlni?
0: Az restaurálva lett. Ugye itt nagyon fontos, most elkezdtünk a beszélgetésnek a nagyon érdekes részéhez, mert meg kell különböztetni a védett műemléki elemeket az egyéb épületszobrász elemektől. A védett műemléki elemeket az gyakorlatilag csak előreegyeztetett restaurátori terv alapján szakrestaurátor végezheti. Teljesen mindegy, hogy egy tisztításról beszélünk, vagy akár egy újragyártásról. Ha ne adj Isten, úgy jön ki a lépés, hogy tényleg egy olyan sokszorosítási mechanizmus lép életbe, hogy tényleg sokat kell gyártani, akkor az pedig csak restaurátori felügyelettel lehet elvégezni. Na most ugye a Károly Csekonyos címer, az pont ez a kategória. Most arra gondoltam, hogy például egy olyan épületnél, ahol olyan mennyiségű épületszobrászelem van, amit le kell gyártani, az folyamatosan a restaurátorok kísérik figyelemmel, szakfelügyelet néven, és ugye ezt ők ellenjegyzik, hogy ez valóban úgy készül, ahogy kell. Egy restaurálás és egy reprodukálás között ugye megvan az hatalmas különbség, hogy egy restaurálásnál korabeli anyagot kell használni. Egy reprodukálásnál ott vannak azok a megfelelő, mondjuk korszerű öntőhabarcsok, amiket alkalmazhatunk.
1: És az is megengedett akkor.
0: De nem restaurálásnál, tehát ugye ott nem ott, amit az eredeti művész használt, ott azzal kell dolgozni. Az volt, az kell, hogy legyen, pont. Tehát ott azért nyilván, ami történeti érték, azt meg kell tartani, ami reprodukálható és nem áll kiemelt műemléki védettség alatt, az pedig valószínűleg sorozatgyártásban lesz kicserélve.

Adásunk ezzel véget ért. A mai felfedezőben a hazai épületszobrászat múltjába és jelenébe pillantottunk bele. Bödő Anita felelős szerkesztő, valamint hangmérnök kollégám Schwarz Nora nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a közlekedésről fogunk beszélni. Én Leon vagyok, és ma itt van velem
2: Kristóf, Benedek,
3: Ambrus, Bianca
4: és Áron.
1: Nektek mi volt az első közlekedési élményetek?
5: Az enyém nem volt egy nagy durranás, ha jól emlékszem, akkor az első ilyen élményem az az volt, mikor az általános iskolából először hazabuszozhattam. Kemény 8 megállót, azt hiszem.
3: Nekem nagyon hasonló az élményem, de engem hatalmas boldogsággal töltött el, hogy én egyedül közlekedhetek, mert az összes osztálytársam már egyedül ment haza, és hogy végre nekem is megengedik a szüleim. Én ennek akkor nagyon örültem, és én 2 megállót megyek a busszal, de ez a 2 megálló, ez a 2 perc, az nekem hatalmas élmény volt negyedikesen.
5: De akkor neked nem kell nagyon korán kelni ahhoz, hogy beérj?
3: Hát reggel apukám visz be, haza meg 3 perc hazaérnem. Busszal 10 perc, de 3 percet buszozok.
6: És akkor apukád hogy bevisz, hogyha busszal?
3: Mert ő mondjuk 8:30-ra megy dolgozni, akkor előtte el tud vinni engem meg öcsémet is.
6: Igen, praktikus, akkor értem. Én most végig gondolva többet is fel tudok sorolni, ami meghatározó és megmaradt. A kereszt parkozás a barátaimmal, futóbiciklivel, meg motorral, az egyből egy olyan erős közlekedési élmény, de a családunk sokszor megy kocsival kirándulni, meg a városon belül sokszor megyünk kocsival, és ezért már kiskoromban is bent ültem, és a kocsival van egy ilyen mély kapcsolatom emiatt. A harmadik pedig az, hogy édesapám évekig kalauz volt, és mivel az dédszüleim bent laktak Budapesten, mi meg Vácon laktunk, sokat mentünk vonattal be hozzájuk ingyen, mivel édesapám ott dolgozott, és ezért a vasutat én nagyon megszerettem, és nagyon sokat jártunk be majdnem minden héten.
2: Én már kicsi korom óta érdeklődöm az autók iránt, és a legmeglepőbb típusoknak vagyok a fanatikusa. Egy bizonyos típusú autót nagyon szerettem, és mindig, amikor alsóban jöttek értem, akkor megkértem, hogy fotózzák le, és akkor volt a galériájukban sok ilyen autós kép, meg hogy hazafele menet nagyon megtetszett egy-egy autótípus, és akkor megálltam, és akkor minden oldalról megnéztem.
7: Én nem a vonatok, az autók iránt érdeklődtem kisgyerekkoromban, és ez így van, mint most is szerintem. Én a buszok iránt, és hát ez szerintem olyan 2-3 éves koromra, tehát vagy akkortól nagyon elkezdtem az én iránt érdeklődni. Mi úgy jártunk, hogy nagymamámmal és anyukámmal felszálltunk buszokra, és elmentünk vele a végállomásra, és miután lehettem olyan 5-6 éves, akkor már én mondtam, hogy most akkor erre a buszra szálljunk, azzal menjünk el odáig, és akkor nem volt olyan nagy probléma, hogy most melyik játszótér, melyik barátot, meg kit hívjunk, fel kell szállni a buszra, azt menni. De nekem is így volt, hogy volt egy adott típusú busz, ami nagy többségében csak az járt Magyarországon busz, és én azt nagyon szerettem, és sajnálom, hogy ezek a buszok már a mai világban nem annyira járnak forgalomban, mint régen.
5: Talán az én szívemhez is az autók állnak a legközelebb. Én nagyon német autópárti vagyok. Ez én szememben a német autó a minden, és a legjobb. Ez a német autógyártó cég volt az, ami talán 3 dolog kivételével mindent ők raktak először az autójukba, és megfigyeltem egy fajta tematikát, és ez szerintem az élet minden területén majdnem, hogy 100%-ban alkalmazható, hogy ha valamiből valaki kitalál vagy létrehoz valamit, akkor abból az első a legjobb. Utána már 3-an, 8-an, 10-en, 20-an, 100-an, 1000-en kezdik el lemásolni ugyanazt, de az első az eredeti ugye a legjobb. És szerintem ez ennél a márkánál kifejezetten így van, tehát nagyon igaz.
2: Az első önálló közlekedésem az busszal történt, és nagyon féltem, mert attól féltem, hogy vagy kirabolnak, vagy bunkók lesznek velem, vagy furán fognak rám nézni egyszerűen, vagy bámulni fognak, de nem volt ez így egyáltalán, meg azóta sem nagyon történt velem ilyen, viszont akkor nagyon féltem az elején, és aztán éreztem, hogy egyre jobban kezdek ebbe belejönni, és már nem annyira félek ettől, mert már egyre jobban megszokom, de azért még mindig vannak ilyen félelmeim. Például így ülök, és van egy olyan rémképem, hogy néznek rám, és hogy valamiért engem bámulnak, és akkor úgy kell reagálnom, hogy én nem vettem észre őket, de mégis észrevettem, és akkor ilyennel fárasztom magam igazából.
1: Én a legelső közlekedési élményemre konkrétan nem emlékszem. 5. elején történhetett valamikor, amikor egy délutáni programról kellett hazajönnöm. Ennek a programnak a helyszíne az iskolámtól 500 méterre volt, és emiatt kellett gyalogolnom, utána felszálltam egy buszra, a villamosra, és végül a trollival hazamentem. Nekem nem volt túl nagy élmény, mert spontán jött, hogy ezt meg kell tennem, mert úgy volt, hogy jönnek értem, csak végül mégsem jöttek, de előtte már tudtam, hogy hogyan kell hazajönni az iskolából, és így nem keveredtem el szerencsére, mert még mindig itt vagyok. De utólag ez hatalmas lépésnek tűnik nekem, hogy nem az, hogy hazajöttem, hanem hogy először közlekedtem egyedül.
0: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
5: Leon, a te életedben aztán különösen nagy szerepet játszik a közlekedés, hiszen te Budapest és London között ingázol, igaz?
1: Igen, pontosan. Nagy szerepet játszik. Legelőször 2 éves koromban repültem, így arra nem emlékszem, de gyakran szoktam repülni, ezért megszoktam és szeretem.
5: És milyen repülsz gyakran?
1: Mi külföldön élünk. A Brexit miatt kint kell tölteni Angliában 1,5 évet, ahhoz, hogy egy jogi státusz, amit előletelepedettnek hívnak, megmaradjon, és emiatt gyakran szoktunk repülni, mivel nem 1/2 év Anglia, 1/2 év Magyarországot szoktunk tartani, hanem néhány hónap itt, néhány hónap ott. Így évente többször repülök.
6: És a repülési élményekről tudsz mesélni, hogyha ennyire sok van?
1: Egy nagyon meghatározó élményem volt, amikor egyszer egy hajnali géppel mentünk, és pont úgy szállt fel a gép, hogy Budapestről mentünk Londonba, és amikor elindultunk Budapestről, és már felszálltunk, és néhány percre repültünk, akkor amikor kinéztem az ablakon, akkor kapcsolódtak le a városban a lámpák, és ez nagyon hatalmas élmény volt, nem sokszor láttam ilyet az utcáról, de felülről látni, ahogy az egész város hirtelen elsötétül az a sok kis fénypont, és a távolban felkel a nap, ez hatalmas élmény volt nekem.
2: Ti már repültetek?
5: Én még soha nem repültem, de már nagyon várom az első alkalmat.
3: Én sem repültem soha.
7: Én egyszer repültem eddig, 5 évvel ezelőtt volt, és meg kell mondani, hogy az első alkalom után én nem szeretem a repülést, és eddig bárhányszor is jártunk a budapesti repülőtér környékén, esetleg csak kiszálltunk a kocsiból, vagy valami, kivittünk valakit oda. Nagyon jó volt látni, hogy repülnek, jaj, de jó, menjünk, igen, és kiszálltunk a kocsiból, és abban a pillanatban, hogy elment a kedvem, és azóta nagyon nincs kedvem repülni. Olyan rossz élmény volt, hogy nincs kedvem.
5: De hát mi... kétszer repültél, ugye?
7: Hát egyszer oda, meg egyszer vissza.
5: De az már nálam kettő.
7: Egyiptomba.
5: És ez milyen volt? Miért ilyen rossz emlék neked a repülés?
6: Így rosszul voltál, vagy?
7: Rosszul voltam, igen. Már onnantól, hogy leültünk a repülőn, míg ott álltunk egy helyben, és onnan akkor fejfájás, hányinger, és onnantól kezdve az út legvégéig olyan rosszul voltam.
6: Oda-vissza ugyanez történt?
7: Ugyanez, aha.
1: Egyszer éreztem azt, hogy tériszonyos vagyok a repülőn, de sosem tudom, hogy miért, mert tehát egy zárt dobozban vagy gyakorlatilag, nem tudom.
6: A tériszony, a klausztrofóbia és mindezek mellé még a biológia meg a fizika találkozása így tönkreteszi a hangulatodat.
2: Én nagyon szeretek repülni, mert mindig egy olyan érzelmi állapotba kerülök, egy olyan izgalomba, hogy egyrészt egy másik országba megyek, ami nagyon érdekes lesz. Másrészt meg az egész folyamat, a repülés az számomra nagyon érdekes. Viszont egyszer volt olyan, hogy nagyon szúrt a fülem, az elég fájdalmas volt, viszont Én nem utáltam meg a repülést. Nálam ez egy óriási élmény a repülés.
5: És te hányszor repültél már?
2: 8-szor.
7: Teljesen nem.
5: Rutinos vagy.
6: Volt már, Leon, neked olyan számodra szürreális vagy megkökkentő élmény a közlekedési szokásait közben?
1: Igen, ugye a történelemben van néhány olyan légi esemény, ami megváltoztatta a világnak a gondolkodását és hozzáállását a tömegközlekedéshez, és régebben a reptéri ellenőrzés nem volt ennyire szigorú, viszont ma már mindent átnéznek, ledetektoroznak, és rendkívül szigorúan veszik a szabályokat. Nekünk volt olyan, hogy egy kis májkrémes konzervet dobtak ki, mivel kenhető volt, és a térfogata nagyobb volt, mint 100 milliliter, amit ugye nem szabad. Sajtkrém is volt már, hogy kidobatták, mivel folyadék volt a felszínén, kivált a folyadék belőle, de meg tudom érteni, hogy miért vannak ezek a szabályok. Néha túlságosan merevnek tűnnek nekem ezek a szabályok, és nem veszik figyelembe a szituációt, de nem mindig lehet mindent jól meghatározni szabályozással. A legfontosabb esemény a szeptember 11-i terrortámadás volt az amerikai ikertornyok ellen, ami azért következhetett be, mivel a biztonsági ellenőrzés során nem vették észre, hogy gyanús elemek próbálnak felszállni a gépre, és azóta nagyon szigorúan veszik annak az ellenőrzését, hogy mit szeretne az utas felvinni. Volt egy másik eset is. Ebből nem lett semmi komoly, és nem is volt tervezett, hanem az egyik utas a reptérnek az internetét használta, és azt írta egy barátjának, hogy fel fogja robbantani a repülőgépet, és a felszállás után olyan 20 perccel megjelent két amerikai vadászrepülő, amit az utasok először nem értettek, meg a pilóta sem, de végül kiderült, hogy emiatt az üzenet miatt, ami átment az internetes biztonsági rendszerén a reptérnek, megkapta az amerikai hadsereg, és a gépet visszafordították, mivel nem tudták, hogy nem szűrtek-e ki valamilyen veszélyes anyagot a csomagjában.
6: Igen, szerintem tökéletesen megfogalmaztad, hogy merevnek tűnhetnek, viszont ettől függetlenül meg kell ezt érteni, hogy szükség van ezekre, hogy mindenképpen tudják biztosítani a biztonságot.
1: Szükség van rá. 99,9% az embereknek, nem pontos szám, valószínűleg nem fog azon az úton semmit csinálni, de az az 1% az nagyon fontos és meghatározó eseményt okozhat.
6: Nagypapám mesélte, hogy Amerikából utazott vissza, és a reptéren. Ő róla tudni kell, hogy fiatalkorában rengeteg szer tört el a kezét, és éppen hazafele utazott. Egy ilyen orvosi vas volt a kezébe a csontforrás segítése érdekében. Hát az amerikai nagy darab úriember megkért, hogy akkor fáradjon, átnéten kipakolt a zsebéből mindent a fémdetektor kapun. Elég gyorsan átment, éppen nem figyelt oda eléggé jól a biztonsági őr, és elkezdett pittyogni. Nagyapám tett néhány lépést a mögötte csipogó kaputól, és a biztonsági őr, mikor ezt észrevette, teljes testsúlyával ráugrott, és leterítette. Megzavarodva kellett nem az anyanyelvén kimagyaráznia magát ebből a szituációból, szóval ezt nekem többször mesélte, mint kínos szituáció.
4: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
2: Mik szoktak titeket felidegesíteni közlekedés során? Engem az idegesít fel, amikor időbe beérünk a busz megállóba, de a busz már elment, megvárom a következőt, ami viszont késik, és aztán felszáll egy tömött turista csoport, és amikor beér a másik megállóba, ahol át kell szállnom egy másik buszra, ott is lekésem a másik buszt, amire még kell várnom, ugye. És a másik busz, ami késett, azt meg folyton megállítják a piros lámpák. Szóval reggel, amikor be kell érnem iskolába, akkor nincs, ami jobban felidegesít ennél.
5: Engem az is fel tud idegesíteni, hogy ez egyébként ma reggel történt egészen pontosan. A busz az orrom előtt ment el, majd kivártam a következőt, és 2 megállóval azelőtt, hogy le kellett volna szállnom, előre néztem, és ott volt előttem az a busz, amit lekéstem. És arra gondoltam, hogy tulajdonképpen itt már annyira nem fáj, hogy lekéstem, ugyanakkor, mivel időre megyek, ezért Mennyire gáz az, hogy nagyjából pont ugyanott lennék, mint hogyha nem késtem volna le a buszt?
7: Jó, ezen nagyon ki tudok én is akadni. Nekem ez pont múlt héten volt, amikor lekéstem az utolsó villamost, amivel elértem volna még a csatlakozásomat. Hát felszálltam egy buszra, amivel tudtam, hogy biztos, hogy nem fogom elérni. Ezt hétnégesítettem magamat a buszon, hogy miért nem indultam el hamarabb. Mire odaértem a végállomásra, kiderült, hogy a busz még oda se ért a végállomásra, mire nekem fel kellett volna már rég szállnom. És akkor legalább így végig gondoltam, hogy hú, akkor minek idegesítettem magamat.
5: Igen, ebben az a nagyon keserű szerintem, hogy hiába lapul a zsebünkben az okostelefon, és milyen olyan különböző technológiákat fejlesztenek már a közlekedés megkönnyítése érdekében is. Ilyen félrenézések és hamis információk keringése, hogy melyik busz mikor ment el, vagy már befutott-e, vagy hányas vágányról megy a vonat, ezek mind olyan dolgok, amiket még mindig nem képes rendesen kijelezni egy csomó program, amit erre fejlesztettek. Pedig a lehetőség már nagyon régen adott.
3: Nekem ezzel olyan történetem van, hogy be kellett volna mennem Budapestre, és találtam egy tökéletes vonatot, ami pont jókor ér be, és pont ott van, és közel van az iskolához is, ahonnan indul, majd kimaradt a vonat, és nem jött. És meg kellett várnom a fél órával utána lévőt. Írtam a barátnőmnek, hogy bocsi, fél órát kések, ő ezt nem vette olyan boldogan.
2: Nálam nem olyan egyértelmű, hogy elkések iskolából, mert hogyha lekésem azt a csatlakozást, amivel beérek, utána szokott lenni egy olyan női buszvezető, aki úgy meghajtja a buszt, hogy még pont beérek. És annyira nagy szerencsém van sokszor, hogyha ő a sofőr, annyira örülök, mert nagyon jól csinálja tényleg. Nem kések el iskolából. Ja, és még van egy nagyon, nagyon idegesítő történetem, hogy hazafele mentem a buszon, az első ajtó mellett ültem, és megnyomtam a leszállási jelzőt, és nem nyitotta ki az első ajtót. Mert ugye az első ajtónál csak felszállók lehetnek. Viszont senki nem szállt fel, én viszont leszerettem volna szállni, hiszen ott ültem az első ajtónál. Mondtam, hogy leszeretnék szállni, bocsánat. Semmit nem reagált, és ugyanúgy csak a hátsó ajtók voltak nyitva, és hátra sételtem. És annyira ideges lettem, hogy hihetetlen.
7: Nekem olyan volt már, hogy ha nem állok az ajtók közé, akkor becsukja előttem az ajtót, leszálltam a buszról, és maga hangosabb hangerővel megpróbáltam neki elmondani, hogy miért nem nyitottak ki az első ajtót. Majd mikor elkezdtem sétálni, és a busz eljött mellettem, megállt, kiszállt a sofőr, és elmondta az ő véleményét ezzel kapcsolatban, hogy neki nem kötelező kinyitni az első ajtót. Beszállt a buszba, és továbbment.
6: Úgy érzem, hogy az őszinteség hiányzik a tömegközlekedés és én közöttem, mert amikor megnézem a buszt, hogy mi van kiírva az interneten, mikor érkezik meg, akkor vannak buszok, amikről tudjuk, én meg a testvéreim, hogy 5 percet késik fixen, van amelyik korábban jön, és nem várja meg az időt, hanem ott akarja behozni a későbbi lemaradását, hogy ott elhúz, ezért oda korábban kell menni. A vonatoknál pedig a késéseknél hiányzik az én szememben az őszinteség, hogy nem azt írják ki, hogy 5 és 30 perc között van a késés, mert még nem tudjuk, ahelyett, hogy frissítgetnék 10 percenként, hogy nem 30 perc a késés, hanem másfél óra. És akkor ez így egy ilyen fél óra után derül ki. És lehet, hogy nekik ekkor derül ki, de legalább úgy belőjék, mert hogyha van más opció, amit inkább bevállal az ember, nem tudok bennük bízni, hogy tényleg akkor jön meg, tényleg annyit késik, szóval ez egy ilyen zavaró dolog.
5: Szerintem buszozásnál az örök klasszikus, és ami mindenkit halálra idegesít, az a pillanat, amikor futsz a busz után, hogy még elérd, de azért sem vár meg a buszsofőr, és becsukja az ajtót, és elindul.
3: Én ebből a szempontból nagyon szerencsés vagyok, mert 3 buszsofőr szokott felváltva menni, és mindig látjuk, hogy valaki fut, akkor megállnak, és megint megkérdezik, hogy ide jössz, és mondom, hogy igen, akkor jó, gyere gyorsan.
4: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
2: Tisztelt szeretnétek jogosítványt?
3: Én mindenképpen szeretnék. A szüleim mondták, hogy számomra elvárás is, hogy nekem mindenképpen kell legyen jogosítványom, de én nagyon is szeretnék. Én úgy tudom elképzelni az életem, hogy én körülbelül mindenhova autóval szeretnék menni.
5: Ezzel én is hasonlóképpen vagyok, én már csinálom a jogosítványt, és ha minden jól megy, akkor hamarosan forgalmi vizsgázom.
3: Sok sikert.
5: Köszönöm.
7: Sok sikert.
2: Én is mindenképpen le szeretném tenni a jogosítványt, még nem kezdtem el, de valamikor biztosan le fogom tenni.
7: Én mindenképpen szeretnék a jogosítványt én is. Sok szituációt megoldana a jogosítvány, ha nekem lenne. Úgyhogy most nekem terve van véve.
1: Én mindenkivel egyetértek, én is nagyon szeretnék jogosítványt. Szeretek mozogni is, de sokkal egyszerűbb lenne autóval, meg maga az érzés is. Nem sokszor ültem vezetői ülésben. Mostanában kezdtem el tanulni a olaj ellenőrzést, például nemrég tanultam az apukámtól, és ugye ahhoz, hogy kinyissad a mi autónkba, be kell ülni a vezetői ülésbe, és ezért néhányszor ültem. Ez nagyon nagy érzés, hogy ott vagy egy járműben, ami megy, és nem lovak vannak előtte, mint régen, de engem nagyon lenyűgözött a vezetői ülésnek az érzése, úgyhogy én mindenféleképpen meg szeretnék tanulni vezetni.
3: Ti ültetek már önvezető autóban?
1: Egyszer ültem önvezető autóban, egy ismerősünknek az autója volt, és önvezető módban is ment. Nagyon futurisztikus élmény volt, hogy az ember beül egy dobozba, ami gurul, és nem az a szokásos érzés van, hogy most érzem, hogy aki éppen vezet, az megnyomja a gázpedált, vagy fékez, és látom, hogy irányítja, hanem egy szoftver, ami rá van nyomtatva egy 10x10 centis lapra, ezt a több tonnás járművet elirányítja, de nem ijesztőnek mondanám, csak különlegesnek.
5: Nekünk is ugyanolyan márkájú autónk van, mint amiről az előbb Leon mesélt, de ehhez az autómárkához köthető az a speciális alagút rendszer, amiben ezek az autók saját maguktól képesek közlekedni az alagút két pontja között. Aki ezt az autómárkát létrehozta, ő találta ki és dolgozta ki és hozta létre az alagút rendszert is hozzá, ezáltal a gyártási folyamatot téve még mobilisabbá.
6: És ezt hogyan kell elképzelni, hogyan néz ki?
5: Hát úgy néz ki, hogy egy óriás nagy fehér csövet képzelj el, ami a föld alatt van elvezetve. De ez akkora, mint egy alacsonyabb alagút. Tehát, hogy az autó az belefér, meg talán egy nem olyan nagyon magas ember is állva. Tehát mondjuk Áron lehet, hogy neked már le kéne hajtanod a fejed benne. Tényleg egy ilyen henger, aminek az a két sávja van kicsit jobban visszintezve, ami érintkezik az autó kerekeivel.
6: És akkor el tudod képzelni például, hogy Budapesten úgy, mint egy metró lejáró, kocsi lejáró is van, és akkor akár dupla út van?
5: Hát ahhoz még mélyebbre kell ásni az alagútban, még egy szintet lejjebb, de egyébként elméletileg kivitelezhető, de elméletben szinte bármi kivitelezhető, úgyhogy ez azért nehéz ezt megmondani.
1: Ez a felvetés logikusnak tűnik, csak ennek az ötletnek pont az a lényege, hogy kifejezetten nagy sebességgel egy olyan rendszerben, mint a kocsis trélerek, csak sokkal gyorsabb és a föld alatt megy, ezért nincsenek piros lámpák. Gyorsan, néhány perc alatt lehet elérni. Amerikában van ez a rendszer, egyelőre tesztüzem alatt. Lehet a város központok között néhány perc alatt mozogni, ezért gyakorlatilag felesleges pénzkidobás lenne újabb szinteket ásni, mert gyorsabban átír az autó, mint hogy megérné egy újabb szintet ásni. Szóval jó ötletnek hangzik, de nem is tűnik hatékonynak számomra.
6: Például a visszajövőben filmek már foglalkoztak a repülőautó kérdésével, és hogy az hogyan néznek ki, hogyha be lenne vezetve az egész világon. Várjátok, hogy már repülőautóba ülhessünk, vagy van olyan közlekedési mód, amit még csak elképzelni tudtok megvalósítani, még nem látjátok, hogy megvalósulhatna?
2: Nekem az, hogy én repülhessek egyedül.
6: Mint Superman?
2: Nagyjából. És így érezzem, hogy így száll
1: az erő áramlik.
2: Igen, az erő áramlik, és szembeszáll velem a levegő, és ott állnak dugóban az autók, és én időbe beültök az iskolába.
3: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket! Ma a közlekedésről beszélgettünk. Én Bianca vagyok, és itt volt velem
1: Leon,
2: Kristóf, Benedek,
6: Ambrus
7: és Áron.
0: 14-16 év között vagy és érdekel a rádiózás? Gyere el kedden délután, és nézd meg, hogyan készül egy adás. Én Kristóf vagyok, és a többi taggal is személyesen megismerkedhetsz. Megkoztuk a kedvedet? Írj egy e-mailt a vendégháznál@mtva.hu címre. Várunk!
1: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és a felelős szerkesztő Egyesi Gabriella, a hangmérnök Pór István nevében is köszönjük, hogy hallgattatok minket.

Két óra, főbb híreink először röviden. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók miatt. Tüntetést tartottak a miniszterelnökség épülete előtt a szociális ágazat dolgozói. Többnyire száraz, napos idő várható ma is. Bessenyei Márk vagyok, jönnek a részletek. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%